Ugyan tud idő szomszéd. Hát a régi barátok már nem is köszöntik egymást. Haj, sóhajtott a legény. Boldog az, aki köszönhet magának. Ha éppen köszönteni akar, tudja, merre lakom, felelte Lola. Turidu ezentúl olyan gyakran köszöntgette őt, hogy azt már Santa is észrevette, és becsapta az ablakot az orra előtt. A szomszédok meg csak somolyogtak, vagy a fejükkel integettek, amikor a katona arra ment. Lola férje úton volt, a vásárokat járta összféreivel. Vasárnap gyónni megyek, mert az éjjel rossz álmom volt. Fekete szőlővel álmodtam, mondta Lola. Ne menjen, ne menjen, kérlelte Turidu. Muszáj, közeledik már a húsvét. És a férjem majd tudni akarja, hogy miért nem mentem gyónni. Ah, Ford belül Kola gazda szántája, a gyóntatószék előtt térdelve, sorára várva ott, ahol Lola éppen lelke nagymosását végezte. Szavamra nem kell majd Rómába menned a penitenciáért.

Az út igazán nem sikerült. Azzal indult, hogy a lehetőségek minden irányban kitágulnak előtte. Íme, most úgy látszik, hogy ugyanazok a lehetőségek lezárultak, és még sohasem volt ennyire fogoly, mint most. Tágas nagy séták helyett 50 lépés a faltövében a háztól a templomig, és vissza. Sok új íz helyett az állandóan émeigő gyomor, ragyogó napfény helyett a kényszer, hogy az árnyékban üljön. A vidám és friss fürdő helyett a kicsiny mosdótál. Ennyire szűkült a kitáguló világ. És ha történetesen arra gondol, hogy a füllet szagoktól fuldoklik, hogy a legyek marják, és nyaka, karja, válla már csupa seb és hólyag, a nyírkos szél az agyára fekszik, akkor azt kell gondolnia, hogy mindazt, amit várt, negatívan élte át. Vagyis éppen az ellenkezőjét annak, amit remélt.

Alfió gazda megjött összvéreivel, tele pénzzel, és új ruhát hozott ajándékba feleségének az ünnepekre. Jól tette, hogy ajándékot hozott neki, mondta Santa, mert amíg távol volt, a felesége jól felékesítette a házát. Alfio azok közé a fuvarosok közé tartozott, akik a fülükre húzva hordják a sapkát, s amikor a feleségéről ilyeneket hallott, úgy kifutott a vére az arcából, mintha megkíselték volna. A Krisztusát neki üvöltötte. De ha rosszul látta, a szemét verem ki magának is, meg a pereputjának is, de úgy, hogy még sírni se fog tudni. Nem szoktam sírni, felelte Santa. Akkor sem sírtam, amikor ebben a két szememben láttam Nuncia néne Turiduját bemenni éjjel a feleségéhez. Na jó, felelte Alfio gazda. Nagyon köszönöm.

kérdés, amiért az utazást elhatározta, s magát ebbe az elhatározásba belevitte, a következő. Próbára tette magát. Vajon mindaz a szépség, amit e ragyogó világban sejtett, ki tudja-e csalni kolostorából? Vajon elég erős ahhoz, hogy a tündöklő természet kísértésének ellenálljon? Elég erős volt hozzá. Az ént nem lehetett kicsalni semmivel. Csak még beljebb bújt. Csak szenvedett be.

akkor idom most, hogy megjött a macska, nem sündölgött többet napközben a kis utcában, és az idő barátaival ütötte agyon a kocsmában. Húsvét előestéjén egy tál kolbász előtt ültek. Amint Alfio belépett, csupán abból, ahogy hátulról rászegezte tekintetét, Turidu megértette, hogy amiatt az ügy miatt jön. S a tányérba tette villáját. Akar valamit tőlem, Alfio gazda? Mondta neki. Semmi, Turidu szomszéd. Már jó ideje nem láttam, csak beszélni akartam magával, hisz úgy is tudja, miről. Turidu először egy pohár bort kínált neki, de Alfio gazda félretolta. Akkor Turidu felállt, és így szólt. Itt vagyok, Alfio gazda. A fuvaros magához rántotta Turidu fejét. Ha holnap reggel úgy gondolja, hogy eljön a kancilliai tisztásra, ott majd beszélhetünk az ügyről, szomszéd. Napkeltekor várja meg az országúton, majd együtt megyünk oda. Miközben ez elhangzott, a kihívás jeléül megcsókolták egymást, aztán Turidu fogai közé szorította a fuvaros fülét, ami azt jelentette, hogy ígéretét megtartja, és nem fog hiányozni. Barátai csendben abba hagyták az evést, s hazakísérték Turidut. Nuncia néne minden nap késő éjszakáig várta. Anyám, mondta Turidu, emlékszik, amikor katonának mentem, és azt hitte, hogy soha többet nem térek haza? Csókoljon meg úgy, mint akkor, mert holnap messzi útra megyek.

0: et les chevaux.
1: Qui en maman?
0: Et là, c'est pour le bouchard.
2: Oui, venez, à bas comme bas.
3: Amit tapasztalt, saját arca néz vissza rá. Az én bent volt, de kívül se látott mást, csak őt. Amikor a tengerbe lép, kenőcsös moszat tapad rá, undorító legyek bosszantják, gyomra émelyek, a forró párában fuldoklik, éjszaka izzadtan és álmatlanul, mint a kemencében az izzó kőfalak között hentereg. Utazva önmagad ismered meg. Ez vagyok én. Ez a harmadik álom, ez a nyomorúságos féreg. Igazán nem hasonlít sem az elsőhöz, sem a másodikhoz.
4: Hajnalban magához vette rugós kését, melyet a széna alá rejtett, amikor bevonult, és Kancília felé vette útját. Ó, Jézus Mária, hova megy ilyen sebben lobbal sírdogált Lola rémülte, mikor férje indulóban volt? Csak ide megyek a közelbe, felelte Alfió gazda. De tudom, neked jobb lenne, ha többi vissza se jönnék. Lola egy szálinkben imádkozott az ágy lábánál, ajkára szorítva a rózsafűzért, amelyet Bernardino atya hozott neki a szent helyekről, és egymás után morsolgatta az üdvözlégy Máriákat.
3: Elutazott? Nem. Tapottal sem mozdult hazulról, mert énjéből nem tudott kilépni. A mágikus mozgás, ami az utazás, nem tudta kicsalni belső korostorából, ahol fogvacogva didereg, és valamit félt. Görcs, gyomor, fürdő, nap. Ami eléje lépett, étel, bor, gyümölcs, séta, víz, kövek, virágok, illatok. Attól rossz kedvűen és lederten elfordult, mert nem talált velük viszonyt, és a világból nem tudott semmit megszeretni. Ahelyett, hogy az én is olyan tág, szabad és levegős lett volna, mint a világ is olyan szűk, sötét és szánalmasan kicsiny lett.

Alfio gazda, kezdte Turiddu, miután egy jó darab utat megtett társa oldalán, aki szemére húzva sapkáját hallgatott. Amilyen igaz, hogy van Isten, úgy igaz, hogy hibáztam, és hagynám is magam megölni. De mielőtt idejöttem, láttam szegény anyámat, aki felkelt, mintha a szíve súgta volna meg, hogy lásson engemet, azzal az ürüggyel, hogy a tyúkolat teszi rendbe. És ahogy igaz, hogy van Isten, úgy igaz az is, hogy én megölöm magát, mint egy kutyát. Csak hogy ne sírjon az én anyácskám. Jól van ez így, felelte Alfio gazda mellényét levetve. Keményen fogunk felekedni mind a ketten.

Hát azt hiszed, ha nem szeretsz semmit, magadat tudod? Önmagadhoz csak a világon keresztül vezet az út. És nem szeretheted magad, ha mást nem szeretsz. Az, hogy elbújsz előle, nem jelenti, hogy elbújsz magad elől. Nem kell a nap. Más szavakkal, nem kell lesz magadnak. Mi ez? Mindentől félsz? Miért? Mind ellenedre van. Hal, bor, kígyó, nap, illat, szél. Mind téged kínoz, nyomorult. Nem inkább az én az, ami kínoz. Bolond. Próbáld meg magad lantnak élni, amin az elemek játszanak. Ki követeli tőled, hogy ha valami szépet látsz, előbb leköpjed önmagadat? Ez neked a vallás? Ez a te vallásod? A világot lepiszkolni, hogy csak az én maradjon éppen? Nem vallás ez, barátom, hanem rossz kedély.

mindketten jó verekedők voltak. Turidút érte az első döfés, de időben felfogta karjával, s amikor viszonozta, alaposan ellenfele véknyába szúrt. Ó, Turidú szomszéd, maga tényleg meg akar engem ölni? Meg, hisz megmondtam. Most ő reggel óta szegény anyámat látom állandóan a szemem előtt. Akkor csak jól nyissa ki a szemét, kiáltotta Alfio gazda, mert most megkapja a magáét. Alfio, aki a könyökére támaszkodva vonszolta magát a földön összegörnyedve, szinte csak arra ügyelve, hogy bal kezét fájó sebére szorítsa, hirtelen felkapott egy marék port, s támadó ellenfele szemébe vágta. Jaj, ordította Turidú megvakítva. Végem van. Megpróbált elmenekülni kétségbeesett ugrásokkal, de Alfio gazda utolérte, még egy szúrás a gyomrába, s egy harmadik a torkába. Ez a harmadik a házamért, amit úgy felékesítettél. Most már anyád is békén fogja hagyni a tyúkokat.

fel kell adnod azt, amit meg akartál menteni. Hősi életet örököltél, de az első álom eltűnt. És utána eltűnt a második. Le kell mondanod a hősi pátoszról. Amit tőled követelnek, az nem a megtanult szerep jól árnyalt elszavalása. Ne légy többé hős. Tanulj meg élni úgy, mintha egyedül lennél. Mintha nem nézne senki. Mintha otthon lennél. Mit akarsz? Ugyanazt a szerepet játszod befelé, amit őseiktől tanultál, de ők kifelé játszották. Hidd el, befelé nincs hősi szerep, de hős sincs.

Turiddu egy ideig ide-oda tántorgott a kaktuszok között. Majd élettelenül a földre zuhant, vére buborékolva folyt a torkába, és így még azt se tudta elsütni,

Próbálj meg őszinte lenni pszichológia nélkül. Szeretni én nélkül. Istent látni vallás nélkül. Csak úgy, ahogy tényleg van. Valahogy a szívből és örömmel. A féreg nem igaz. Ez a hős másik oldala. A hős sem igaz. Ez a féreg másik oldala. Összetartoznak. Nincs én. Ez a világ másik oldala. Csak Isten van. Ő ragyog itt a tengeren és a narancsligetek között. És ez a bűvös illat ő. A szél is ő. A kígyó is ő. A cápa is. A bor is. Ne számold, hogy hányadik álom vagy. Inkább álmodj.

0: Nyugat-keleti diván, Szicília. Giuseppe Verga Parasztbecsület és Hamvas Béla Kirkegó Szicíliában című művét Lázár Kati és László Zsolt olvasta fel. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.
1: A rádiójáték 2001-ben készült, és legutóbb 2004. július 20-án hangzott el a Magyar Rádióban.

minél öregebb leszek, annál inkább lesz egy szó az én szavammá. És ez a groteszk.

0: szíveskedjenek terpeszállásba állni, mélyen előre hajolni, és ebben a pozitúrában maradva a két lábuk közt hátra tekinteni. Köszönöm.
1: Most nézzünk körül, adjunk számot a láttakról.
0: Íme a világ fejtetőre állt. Férfi lábak kalimpálnak a levegőben, visszacsúsznak a nadrágszára, és a lányok, ó, ezek a lányok, hogy kapkodnak a szoknyájuk után.
1: Ott az autó, négy kereke a levegőben, mintha egy kutya a hasát akarnám megvakargatni. Egy krizantém. Kejfel Jancsi, vékony száraz útbe mered, hogy a fején egyensúlyozza magát. Egy gyors vonat, amint füst csóváján tomorjál.
0: A belvárosi plébánia temploma két tornyán lévő, két keresztel lévő, két villámhárító hegyével érinti csak a földet.
1: És amatt egy tábla a kocsma ablakában, rös, tró, pascc, ne sírf. Frissen csapott sör.
0: Bent egy gyülöngélő vendég, fejjel alá felé, elhozza sörét a sönnyésből. A sorrend, lent a hab, rajta a sör, fent a pohár talpa. Egy sör nem sok, de annyi se csordul ki.
1: Tél van? Hát persze, hiszen felfelé szállingóznak a hópelyhek, és az égbolti jégtükré lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. Nem könnyű sport.
0: Keresünk most már vidámabb látványt. Egy temetés. Fölhulló hópelyhek közt fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük, amint a sírások két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót.
1: A munkatársak, ismerősök, közel és távoli rokonok, tovább az özvegy, meg a három árva göröngyöt ragadnak, és elkezdik a koporsót hajigálni.
0: Jusson eszünkbe az a szívettépő hang, amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétombanak. Az özvegy sír, jajogmanak az árvák. Milyen más érzés fölfelé hajigálni, a koporsót eltalálni, mennyivel nehezebb.
1: Először is jó göröngyökre van szükség, mert a porhanyósabja félúton szétesik. Van hát kapkodás, lótás, futás, taszigálódás a kemény rökötért. És hiába a jó göröngy, a rosszul célzott rög visszahol.
0: És ha eltalál valakit, pláne ha egy gazdag előkelő rokont, kezdődik a vihorászás, a kárörme egészséges kuncogása.
1: De ha minden stimmel, kemény a rög, pontos a célzás, s telibe találja deszka koporsót, megtapsolják a dobót, derűs lélekkel térnek haza, és sokáig emlegetik a nagy, teli találatot,
0: a kedves halottat, és ezt a vókás, pompásan sikerült szertartást,
1: melyben nyoma sem volt a képmutatásnak, a tettetett gyásznak, a hazudott részvét.

ma éjszaka 1:45 körül, az első elalvás után ismét furcsa agyi állapot állt elő, amelynek fő jellemzője, hogy az alvási állapot közben erősen törekszem az éber tudati állapotba a kellemetlen álomból. Az ébredés határállapota ez a fájdalmas és nyugtalan álomból. E pillanatban nem emlékszem magára az álomra, csak arra, hogy fel akarok ébredni.

legszívesebben egy toronyban laknék. Naponta fürdőt vennék, alant az életben, alámerülnék, s aztán újra felhágnék őrtornyomba. Saját mértékem emészt halálra.

balga népnek érthetetlen játék a mi életünk. Épp az elkerülhetetlen kell gúnytárgyául nekünk. Gyermeki bosszú a lét mély komolysága ellen ez. Jobban érti, hogy miért él, ki tudást tőlünk szerez.

A föld körül egy térd bolyong. Egy térd, és semmi más. Nem szálfacsonk, nem ponyvarongy. Egy térd, és semmi más. Szétállvá lőttek egy legényt a háború alatt, de térde, szent erekjeként, sértetlenül maradt. Azóta társtalan bolyong. Egy térd, és semmi más. Nem szálfacsonk, nem ponyvarongy. Egy térd, és semmi más.

Szkepticizmusom a filozófiai dilettánsnak talán legjellemzőbb vonása. A filozófiai dilettáns mindig nagyon gyorsan a dolgok végére jut, mert csak a már megszerzett ismeret eredményeit látja.

szált korcsolyán siklott és álmodozott egy sóhaj az éjben, a jégen. Ó, szerelem, barátság! Csillogott a bástyafal hófehéren. Egy kislányra gondolt, és állva maradt a jégen, és izzott fölött. A jég most megolvadt a lába alatt, s ő elsüllyedt, eltűnt örök.

patak kövére dobta köpenyét, és ráültette a menyét, a menyét. De hát miért? A vigyori hold pszt, a titokkal kipakolt, s csak hamar megtudta a part, hogy az agyafúrt bestia mindössze rimelni akart.

rendkívül figyelemre méltó érzés, amikor az ember kora reggel megdörzsöli az arcát és a fejét, és azt képzeli. Na, most kimostad és megszárítottad a gondolataidat.

Magányos hintaszék vagyok, és ringok a szélben, a szélben. A terasz hideg és vacog, s én ringok a szélben, a szélben. És ingok-bingok, száz komor zaj recseg a hár sűrűjében. Ki tudja, mi inghat még valahol? A szélben, a szélben, a szélben.

0: tanár úréknál csöngetnek.
1: A professzornál csengetnek.
0: A marcsa felnéz, a tepsiben a harcsa rotyog.
1: A szakácsné csirkét hámoz.
0: Ki lehet az ilyenkor?
1: Néz a cseléd. Kik csengetnek?
0: Ló áll az ajtó előtt.
1: Az ajtóban ott áll egy ló.
0: Ajtó riadtan visszacsap, kilincs dermedve. Görbén a szakácsnő hökkenve áll.
1: A cseléd csak csuk az ajtón. A szakácsné jön.
0: Az Istenért, mi történt?
1: Mi történt?
0: Mint látomás, a nagy leány kilép, lábán papucs.
1: Jön a lány is az ajtóhoz.
0: Mindenki az előszobába jön.
1: Összegyűl az egész család.
0: Bocsánat, szól a ló, mint ki zavarni restel.
1: Elnézést kérek, szól a ló.
0: A lakatos műhelyből küldött a mester.
1: Az asztalos lova volnék.
0: Én voltam, tudnélik, aki csütörtökön felhozta a zongora kulcsot.
1: Hoztam volna, így szól a ló, az ajtó s ablak keretet.
0: 12 ember és egy ebb.
1: 14 fő, meg a mopszli.
0: Állnak, mint a kísértetek.
1: Állnak egyre dermedetten.
0: A kisfiú nagyot rikolt.
1: Egy gyerek bőg.
0: Állnak gyökeret verten.
1: Ám a mopszli s a többiek, mint fa, állnak.
0: A ló látván, hogy meg nem értik.
1: A ló, hogy meg nem érti senki,
0: fejét búsan lehajtja térdig.
1: Csettint egyet a nyelvével.
0: S szelid mosolya, mint a vértanúk.
1: Majd megfordul, mint más senki.
0: Indul a lépcsőn lefelé.
1: És leballag le a lépcsőn.
0: Tabló. Keresvén e tünet oká.
1: 13. Tán megszólal.
0: Tanár úr összehúzza homlokát.
1: Egyszerre az urára néz.
0: S szól megfontoltan.
1: S a professzor lám megszólal.
0: Véleményem ez, a dolog merőben valószínűtlen.
1: Hallatlan egy élmény volt, ez.
0: Tanár úréknál.
1: A professzornál csengetnek. A professzornál csengetnek.
0: A tepsi marcsa felnéz. A tepsiben harcsa
1: rotyog.
0: Ki lehet?
1: A szakácsné csirkét hámoz. Néz a
0: cseléd. Ki lehet az ilyenkor?
1: Kik csengetne? Néz a cseléd. Kik csengetnek?
0: Ló áll az ajtó előtt. Ló áll az ajtó.
1: Az ajtóban ott áll egy ló. Az ajtóban ott áll egy ló.
0: Ajtó riadtan visszacsap. Ajtó riadtan visszacsap. Görbén. Kilincs der. Szakácsnő. Görbén. A szakácsnő.
1: A cseléd csak csuk az ajtón. A szakácsné csuk az ajtó.
0: Az Istenért, mi történt?
1: A szakácsné jön. Mi történt?
0: Az Istenért, mi történt? Mint látomás,
1: mi történt?
0: A nagy leány kilép. Mint látomás, a nagy leány kilép.
1: A lány is
0: lábán papucs. Mindenki.
1: Jön a lány is az ajtóhoz.
0: Mindenki az előszobában.
1: Összegyűl az egész család. Összegyűl az egész család.
0: Bocsánat. Bocsánat. Ki zavarni reste. Szól a ló, mint ki zavarni.
1: Elnézést kérek, szól a ló. Elnézést kérek, szól a ló.
0: A lakatos műhelyből küldött a mester.
1: Az asztalos mester. Lova volnék. Az asztalos lova volnék.
0: Én voltam csütörtökön. Aki csütörtökön a zongora felhozta. A zongora.
1: Hoztam volna, így szól a ló. Hoztam volna az ajtó s ablak keretet. Az ajtó s ablak keretet.
0: 12 ember és 12 ember.
1: 14 fő, 14 fő, meg a moxli, állnak egyre dermedetten. Állnak egyre dermedetten.
0: A kisfiú nagyot rikolt.
1: Állnak egy gyerek
0: gyökeretve. Állnak gyökeretve.
1: S a többiek, ám a moxli, s a többiek állnak, mint fa,
0: a ló
1: állnak.
0: Látván,
1: a ló
0: nem értik, látván,
1: a ló,
0: nem értik.
1: Hogy meg nem érti senki,
2: a ló,
0: fejét
1: hogy meg nem érti senki,
0: fejét búsa le,
1: csettint egyet a nyelvével, csettint egyet a nyelvével,
0: szelíd
1: majd megfordul,
0: vértan,
1: mint más senki,
0: majd
1: megfordul,
0: indul a lépcsőn,
1: mint más senki,
0: lefelé, indul a lépcsőn.
1: És leballag le a lépcsőn. És leballag le a lépcsőn.
0: Keresvén e tünet oká, keresvén
1: 13, tizenhárom, tán megszólal,
0: tanár úr,
1: egyszerre az urára néz, egyszerre az urára néz,
0: szól, megfordul.
1: S a professzor lám, megszólal,
0: s
1: a professzor lám, megszólal.
0: Ez véleményem
3: a dolog,
0: ez merőben
3: a dolog valószínű.
0: Merőben valószínű.
1: Hallatlan egy élmény volt,
4: Hallatlan egy élmény volt,
1: ész.

A szívem hallhatóan ver. Olyan erősen, hogy önkéntelenül ezt mondom. Szabad, s álomvilágom kapuja egy kissé megnyílik, s beáramlik a szeretet.

0: Korf egy órát feltalál, hol a két pár mutató közül egy előre jár, másik hátra mutató. Ötöt mutat és hetet, fél hetet és fél hatot. Az időt nem félheted, ha ez órát láthatod. Mert az idő, még az óra neki Janus arcot ád, ezt akarta alkotója, megsemmisíti magát.
1: Egészen más ez az óra, érzékeny, mint a mimóza. Kedves szóra válaszol, úgy tud járni bármikor, ahogy szépen kérik tőle, hátra siet vagy előre. Sok-sok percet semmivé tesz, hogyha éppen együtt érez, mint órának mindezekre nincs szabálya, külön elve, mint a többi, épp olyan szerkezet. De

kronométerét Palmström, ki unja, hogy éjjel se szűnik ketyegése, éterbe teszi, vagy ópiumba. Reggel aztán, ha elázva látja, hogy szellemét újból fölidézze, erős fekete kávéba mártja.

0: hol van Isten?
1: Azt kérded, hol van Isten?
0: Igen.
1: Hát, ott.
0: Hol?
1: Nem elég, ha megfordulsz. Magadba kell fordulnod.
0: Magamba fordulni?
1: Igen. Látod ezt a kesztyűt?
0: Igen, látom.
1: Hát, ez az ember. És ha kifordítom, az az Isten.

ezzel kapcsolatban talán megkérdhetnénk, hogy az emberek miért egyszerre ütnek, miért nem egymás után. Hisz kitombolhatnák rogyásik haragjukat egyik elől, hátul a másik. De persze az ész soha meg nem változtatja itt apró példáival a céh roppant hóbortjait.

Fuma szél, szúma fél, a bajg, a bagy, storonyból zúgva kél. Nem, csak a bitókötél kövér vége, mint nyöszörög, mint köszvénymart összvér, kinek csontját akság rágta, közeli hős kútért hörög.

Egy ideges férfiú a réten, rét nélkül jól volna teljesen. Nézze meg hát, hogy miképpen éljen túlnyomó részt réttelen.

0: Alig dőlt le még fűpam lagára, jő a fülbemászó, hangya. Száz-száz lábú, szunyog, giliszta, sáska, s rohamoz a lódarázs. Egy ideges férfiúnak jobb, ha feláll újból, és a rét helyett azonnal más paradicsomokba, példának okáért el, siet.
1: Kész emberekkel nem tudok mit kezdeni.

senkit se vezessen félre az iróniám. Az én iróniám naív, akár a pátoszom. A hihetetlent szeretném irónikusan kimondani, de a frivolság minden nyoma nélkül. Igen, mindent a legkomolyabb képpel írtam.

0: kérem, szíveskedjenek ki egyenesedni.
1: Amint látják, a világ talpra állt.
0: Önök pedig emelt fővel.
1: Keserű könnyekkel sirathatják, kedves halottaik.

metszetek. Furcsa agyi állapot. Közreműködött Bertalan Ágnes, Garas Dezső, Vallai Péter és a trió Ex Voco együttes. A műsor Christian Morgenstern műveinek metszeteiből, valamint Mauricio Kagel, Ricsi Houghton, Oki Parmerud, Alfred Schnittke, Liszt Ferenc, Secretman, Giacinto Scelzi, Joel Leander, Per Nörgor, Jacques Massen, Henry Gurecki és Samuel Barber szerzeményeinek részleteiből készült. Korányi Tamás műsorát hallották.

0: Köszöntjük, kedves hallgató!
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégeinket, Kovács Sándor zenetörténész, Lukácsi Sándor irodalomtörténész és Németh Györgyöt. Mai témánk Velence. Talán egy kis történettel kezdeném. A 30-as évek második felében Szerbanttal Spanyolországba akart utazni, de mivel onnan nem olyan híreket kapott, amelyek utazásra készítették volna, ezért egy hirtelen elhatározásból Olaszország felé indult. Olyannyira hirtelen, hogy hanyat homlok, félig becsomagolva a bőröngyeit, és tulajdonképpen még a Nemzeti Bank gondviselését sem várva be. Megérkezett Velencébe, nem volt boldog, ugyan boldogtalan sem. A legfontosabb, amit érzett, az, hogy ott van. Ahogy ezt egy eszében megfogalmazta, ez az ott lét számára azt jelentette, hogy egy magasabb térben vesz részt, és ezáltal van ő maga is. Igazából az lenne ma a kérdés, hogy mi ez a magasabb tér? Mit jelent Velence?
2: Hogy mit jelent ez Velence? A régi magyaroknak a 17. században a marha kereskedelmet és a politikai intrikákat jelentette. Az volt a magyar marhának az egyik nagy földvevő állomása. Ezek apró termetű marhák voltak, és bírták a lábon hajtást, kicsit lesohányodtak, de azért odaértek, és ott szépen elkeltek. Ez Zrínyi, akiről Babics szép verset írt, az a címe Zrínyi Velencében. Hát ő művelődni ment oda, meg politikai intrikák és hát politikai, diplomáciai sakkhúzások kedvéért, meg hát ő is ott adta el, ugye közeli birtokos lévén a marháit. Persze azért Velencében nem csak magyar marhák voltak, hanem eredeti saját velencei hölgyek is. Ott meg lehet találni egy külső kerületben azt a házat, ahol Ruszó lakott, az a Ruszó, aki aztán eltalázában megírta, hogy ott hány velencei kéhölgy, ugye, akit már Carpaccio annak idején lefestette, szóval meg akart őt környékezni, de ő nem hagyta magát. Ugyanez volt Bethlen Miklóssal, aki 1665-ben járt ott, és mint később írja az önéletrajzában, hát nem nagyon törődött a műemlékekkel, nem, voltak éppen őt a Zrínyi, a költő és politikus Zrínyi küldte oda, ez az önéletrajz más helyéből ki is derül, hogy valami diplomáciai ügyeket intéz, hát azért, ha már ott volt, őnek is feltűnt, hogy mennyi kéhölgy van a városban, neki is ajánlottak, szűzet is, nem szűzet is, lehetett válogatni, ő nem, ő itthon se foglalkozott nőkkel egészen a házasságáig. De az egyik szolgája, hát ez nem ilyen csizmapucoló volt, ilyen főbb szolga, akit az apja meglehetősen jómódú lévén, sok pénzzel eresztett el Velencébe, nem kellett volna, mondja Bethlen, mert az folyton a Luciettát kerülgette, mi az, hogy kerülgette, ott feküdt az ágyába, ki se lehetett dobni. És azért a Bethlen Miklós is szerzett tapasztalatot, de csak az inasa. Ez a Istvándi nevű szolgája beszélte el neki, hogy azt mondja, miközben ő munkálkodott a hölgynek a hasán, az meghalva, hogy éppen valamelyik templomba harangoznak, és hát Velencében más sincs, mint templom meg harang, tehát mindig harangoznak, azt mondja, amíg ő munkálkodott a hasán a hölgynek, az alatt az előrántotta a párna alól az olvasóját, és azt kezdte pergetni. Hát ezen a magyar férfi nagyon csodálkozott, Bethlen is, aki nem volt ott, csak hallotta, de azt mondja, igen, olvastam, vagy hallottam valahol, hogy Spanyolországban is ez a szokás.
3: Babics Mihály Zrínyi Velencében. Szent Márk dicsőterén, melyet Mélán tapostam, valaha réges-rég egy másik bús magyar, méltóbb költő, mint én, és hős, mint senki mostan, tiport hatalmasan, ki tudta, mit akar, ki tudta, mit akar, s nem tudta, hogy a rosszban fogyhatlan a világ, s nem tudta, hogy hamar ide vágy vissza a földről, hol bármi sorsban élni és halni kell, mely ápol, s eltakar. Ezt mind nem tudta még, s árva honára gondolt, s döngött csizmája a márványon, s lelke tombolt, látván sok harci jelt ős ívek oldalán. Alkony felhő borult lagunára, piacra, felhőn az angyalok készültek már a harcra, melyre a holtakat felkölté Alderán.
0: Ha már errefelé fordult a beszélgetés, hadd jegyezzem meg, hogy ennek a foglalkozásnak, ennek a velencei foglalkozásnak, ami oly híres volt, köszönhető többek közt a madrigál, és most persze egy kicsit erőltetem ezt a dolgot, de kétségtelen, hogy ezek a hölgyek ott annak idején, az 1500-as évekről beszélek én most, nagyon is, hát hogy is mondjam, fogyasztói voltak, fontos fogyasztói ennek az új stílusnak. Megjelentek ilyen tréfás költemények is akkoriban, hogy a velencei rimák díjjegyzéke, és itt azt hiszem 219 hölgyet sorolnak föl, mint a leghíresebb. Nos, azért mondtam a madrigált, mert van egy ilyen rétege a madrigál költészetnek, az úgynevezett Madonna madrigálok. Hát ez a Madonna, ez majdnem azt mondhatnám, hogy a 20. századi értelemben Madonna, tehát ez egyfajta szerenád zene. Így van. Ez egyfajta szerenád zene, ahol ez a hölgy az, akinek a szerenádot adják. Nagyon gyakran egyébként ezek a hölgyek ott énekeltek a társaságban, hiszen ezek a madrigálok, ugye többnyire 5 szólamú darabok, 5 énekes énekelte annak idején őket, nem kórus, mint manapság szokták előadni. Olyan is volt a kotta, hogy kiterítették az asztalra, és az egyik nézte a maga szólamát, oldalt volt a másiknak a szólam, hogy az onnét tudja nézni, és így tovább.

0: Amellett, hogy ebben az időben a 18. században Velence valóban a kalandorvilágnak, az arisztokráciának egy kedvelt úti célpontja, a világ egyik zenei fővárosa is Velence. Tulajdonképpen a 16. század óta zenei nagyhatalomként működik.
1: Hát az első operaházot nyílt meg, első nyilvános operaház is.
2: 1637-ben, igen, ez a bizonyos San Cassiano, de ez is érdekes azért, ez az opera történet, mert mi operáról beszélünk, és akkor rögtön az embernek eszébe jut az Andrássy úti palota, ugye eszébe jut az ünnepélyes protézis bemutató, meg a ruhák, meg a büfé, meg a nem. Azért az más volt ez a velencei opera. Hogy mennyire más volt, ugye 37 az első operaház, az 1600-as évek végéig 16 operaház volt Velencében. Most meg nem mondom, hogy mennyi lakosa volt Velencének, de hát nem olyan borzasztó.
3: A negyedik városa volt sokáig. Csak Konstantinápoly, London, meg Párizs volt már.
4: Szóval a teljes szárazföldi birodalma az a fénykorában 5 millió lakost jelentett, szóval hogyha ezt nézzük, akkor Velencének az a nagyhatalmi helyzete, amit elért, az egyáltalán nem olyan véletlen, és nem egy város ért el, hanem ez egy kisebb ország volt.
2: A 16 akkor is sok, egy kicsit nekem nagyon rossz a hasonló, tudom, de valamilyen fajta szerepet töltött be, azt hiszem, ez az opera, mint mondjuk az 50-es években mozi, tehát, hogy mindenki oda ment, és azt nézte, az volt a látványosság, és persze azért mások voltak ezek a darabok. Hát azt hiszem a legjobb példa erre a Monteverdi Poppea, helyesebben a Poppea megkoronázása, amit Monteverdi elkezdett, és Isten tudja hányan írtak aztán végül is meg. Ennek így még most is felidézhető, így a rádió hullámain keresztül néhány egészen furcsa különlegessége. Hát például érdemes meghallgatni egy rövid részletet.

0: Ez volt, kérem, Néró hangja. Szoprán volt Néró. És ugyanakkor a Dajka szerepében pedig szakállas férfi játszott.
1: Visszatérve az előbbi gondolathoz, ezért ha már a lányokról esik szó, akkor van egy jó ellenpéldájuk, a város híres szülötte, aki az Ólombörtönt is meglátogatta 1755-ben, sőt, azt sokan meglátogatták, de ő még meg is szökött, Casanova. Hát az ő világa, azt hiszem, hogy elég szorosan kapcsolódik ehhez a másik világhoz. Nem véletlen, hogy milyen talaj volt.
2: Nem ilyen dolga a Casanova, szóval szerintem nem komoly, csak járt a szája, szóval. De hogy milyen a velencei nő temperamentuma, mint olyan, hát ezt a goldoni darabokból lehet megtudni. Na most itt felteszek a tisztelt társaságnak egy kérdést. Velencében voltak éppen milyen nyelven beszélnek?
1: Velenceiül.
2: Valóban, velenceiül, veneciano. Mert Goldoni írja az emlékirataiban, amelyeket a változatosság kedvéért franciául írt, élete végén Párizsban, hogy ő ugye hát velencei születés, ott mutogatják a házat máig, nagyon szép, élvezet lehetett benne lakni, és hát velencei nyelven írta a darabjait sokáig, amíg aztán valami miatt át nem költözött Firenzébe, és akkor írja a későbbi önéletrajzában, hogy milyen nehéz volt neki megtanulni toszkánul. Mert ott már nem íratott velencei nyelven, ott a helyi firenzei vagy toszkán nyelven keresztül, azt mondja, hogy nagyon nehéz volt. Ebben egyébként igaza volt, mert két nagyon hasonló nyelvet nehezebb megtanulni, egymástól elválasztani, mint két távoli. Tehát a művészeteknek is, nem csak a zenének, meg ennek annak volt a diplomáciai intrikáknak a fővárosa, hanem jó ideig a művészetnek is, hát nem kell felsorolnom Tizián, Tintoretto, stb. Nevét Tizián. Velenceiül. Mert az csak egy olasz korcs ejtésű Tiziano. Csak egyre nem jöttek rá ezek a csodálatos olasz festők. Hogy ott van az a szép kék ég, hogy azt le is lehetne festeni. Eszükbe nem jutott. Ezzel szemben Aretino, aki Firenzében élt és ilyen szatirákat írt, tehát történt vele épp a szatirái miatt egy kis málőr, kénytelen volt Velencébe áttenni, mondhatnám menekülés szerűen a székhelyét, és ott összebarátkozott ezek a festőkkel. Fönnmaradt egy level, amelyben Tizianónak írja azt, mondja, ti szerencsétlenek. Hát ott az a szép kék ég. Hát miért nem festitek le? Szóval, ha Aretino nincs, akkor máig nem festik. Azt egy idegen vette észre. Ez nagyon érdekes lélektanilag, hogy hát életében először volt Velencébe, körülnézett, ugye, jaj, de gyönyörű, különösen szeptemberben, ki van próbálva, szeptemberben kell menni Velencébe, akkor a legkékebb az ég. És akkor a Tizián is elkezdte festeni, mert az Aretino, a barátja, ezt tanácsolta neki.

Friedrich Nietzsche, Gyönyörűség. Kálnoki László fordítása. Galambjaid, San Marco, látom ismét. Kihalt a tér, nyugodt dél tündököl. Kószadalaimat küldöm a friss légszárnyán galambrajként az égbe föl, majd visszabűvölöm, hol tollukat új rímek ékesítsék. Ó, mi öröm! Te tiszta égbolt, kékfényű sejemből, mi védőn állsz a tarka kép felett, melynek lelkét unnám, melyet szívemből szeretek, féltek, és irigyelek. Róla lemondanék, te szem varázsmezője, szót se erről. Gyönyörűség, zord torony, mély hősi könnyen vetette magasbait oroszlán súlyodat, mély hangon az egész teret bezengve. Tán franciás accent aigüje vagy? Tudom, hogy börtönöm, ha itt maradnék, sejem puha lenne. Ó, mély öröm! Halkulj, zene, várj, míg az árnyak újra visszahozzák a langyos barna éjt. Korán e hang, nem fest az alkony ujja aranycirádákon még rózsafényt, jut még idő, elég költészetre, magányra, mélabúra. Gyönyörűség.

0: Na, de minden esetre azért azt hozzátenném, hogy Velence maga alkotta meg a művészetét. Hát azért ez az alkotás elég ragadós kézzel folyt, mert hogyha körülnézünk a Szent Márk téren, vagy netán bemegyünk a templomba, akkor látjuk, hogy mi származik Konstantinápolyból, hogy amikor egyszerűen elfoglalták 1204-ben, és onnan elszállítottak mindenféle.
1: Elszállítottak, becsületesen kirabolták.
0: Kiraboltak, de hát itt vannak például ezek a lovak. A kedvenceim, ez a 4 bronz ló. Ugye, amiről régebben föltételezték, hogy Lysippos művei, azután később valószínűsítették, hogy inkább egy római diadalívről származnak ezek a lovacskák. A lovakat azután átszállították Konstantinápolyba, majd a velenceiek elszállították Velencébe, Velencéből Napóleon. De Napóleon meg elszállította Párizsba, és utána érkezett vissza a 4 ló. Ez egy nagyon világlátott.
1: De jó, hogy mondod ezeket a lovakat, mert 1766-ban Lázár János erdélyi főúrnak megjelent egy roppant érdekes műve. Az a címe, hogy Florinda, valami francia szerelmi regényből dolgozta át magyar versekbe, de elunta azt a ócska szerelmi történetet, úgyhogy ennek a hosszú-hosszú versnek a 4/5 az egy Bédekker. Ott hagyja a szerelmi történetet, és leírja Európa fő országait, jelesül Itáliát is, hogy ott mindenféle látnivalók vannak. Ez az első magyar Bédekker méghozzá versben. Hát Velencét is leírja, vagy jártott, vagy nem. Azt mondja, tartoztak ez lovak Néró pompájára, győzedelmi pompán épült kapujára, hogy pártust megvertes, láncot tett karjára, Kapitóliumnak úgy vivén útjára Konstantinápolyba vitettek Rómából, és folytatját nem akarok a már hallottakat megismételni, de régi es jópofa versekbe. Itt le van írva minden fontosabb itáliai műemlékezek, a lovak is meg Velence többi látnivalója.
0: Hát a költő Michel Butor például a velencei Szent Márk tér leírásának egy önálló könyvet szentelt, ami a jó Isten tudja végül is, hogy szabad vers, próza, Bédekker vagy micsoda, de érdemes elolvasni. Viszont ha már a Velencébe érkező műkincsekre gondolok, mint például a Szent Márk templom oldalán kuporgó Diocletianusra és a másik három tetrarchára, ami szintén ilyen módon került oda, azért van egy másik irányú mozgás is. Itt van például a szintén előbb már említett Museo Archeologico, amit a turisták egyáltalán nem ismernek, amikor én ott jártam, egyetlen egy ember nem volt rajtam kívül a Museo Archeologico, mert hogy az antik emlékek, Velence pedig ugye akkor még nem létezett, hiszen Attilának köszönheti a létét. Most büszkén kihúzhatjuk, hogy Attilának köszönheti a létét, mert oda menekültek ugye előle a későbbi velencei polgárok. A Grimani gyűjtemény volt az, amelyik megalapozta ezt a múzeumot. Ez az óriási műgyűjtő család, a Grimániak, ők hordták össze szintén a világ minden csücskével, nevet csak Kréta, Peloponészosz, minden Velencéhez tartozott, de a Grimani gyűjteményből Budapestig is eljutott az úgynevezett Grimani kancsó, amit a mai napig meg lehet nézni a Szépművészeti Múzeumban, egy nagyon szép 5. századi korintoszi bronz kancsó, úgyhogy végülis nekünk is jutott belőle, nem mindegyiket a Museo Archeologico szívta föl.
1: Velencében sok olyasmi van, amit a turisták, még az átlagnál jobb és több idő rászánó turisták nagy része sem ismer, nem látogat, esetleg nem is tud látogatni, mert ott van például a Santa Maria della Salute mellett, annak a sziget résznek a végén, egy palotta, az van kiírva, hogy Pinacoteca Manfrediana. Valami Manfred nevű főnökről elnevezett képtár. Ez a velencei pátriárka tulajdonai, mint ilyen voltak éppen magánmúzeum, és nem látogatható. Ám de egyszer én ott voltam egy kollégával és két magyar hölgyel, és valahogy úgy bejött, hogy telefonon elértünk egy kanonokot. Aki, mivel ugye ebéd után időben hívtuk föl, már úgyis fölvertük, elment a délutáni álma, hát rászánta magát, hogy hozza a kulcsot és bevisz négyünket a Pinacoteca Manfredianába. Hát ott aztán van minden, főként szobrok, de képek is, Tizián, meg szóval, amit akartok, szóval, na, végignéztük, és nagyon örültünk, és büszkék voltunk, hogy mi magyarok azért ezt négyen legalább megláttuk, és aztán elénk tette a vendégkönyvet, nagyon kevés beírás volt, mivel senkit nem engednek oda be, évszázadok óta. De azért néhány lapot visszalapoztunk, és ott láttuk Báró Kemény Zsigmond aláírását. Ő volt előttünk, hát a múlt században, az utolsó stán egyetlen magyar, aki ott járt. És ez igaz, hát nem csak az aláírása hitelesíti, hanem fordítva az aláírása hitelesíti azt a fiatalkori novelláját, amely úgy kezdődik, hogy a két főhős találkozik a Pinacoteca. Pinacoteca Manfredianának a termébe, és ott nézgelődnek, és így indul valahogy a novella.
2: Kemény Zsigmond, a szív örvényei, részlet. Reggeli 11 óra lehet, midőn két úr lép az Albergo Italiano kapu lépcsőjéről a gondolába. Az idő derült, és szép őszi napot ígér. Hová megyünk, signore? A Manfrini palotába, Antonio, válaszol az ifjabbik úr. Antonio megindította gondoláját, s az nyíl gyorsan halad a nagyobb és kisebb áruhajók közt, melyekkel a Canal Grande, az egykori tengerkirálynőnek, Velencének főutcája szokatlanul telve van. Láttam, osztattad-e útlevelünket? Kérdi az előbb szólott, idős útitársát, ki tőle vagy jelleménél, vagy helyzeténél fogva némi függésben volt. Még tegnap estve, Anselm, válaszolá ez, félrevonva a gondola függönyeit, hogy szabadon legeltethesse szemét a sötét márvány épületeken, a Szent Márk templomán, a Della Salute kúpjain, a Rialtón és a Kék Lagunán, melynek mélye régi és bősz titkokat fed, de külszíne redőtlen és nyílt, mint a gyermekarc. Míg az éltesbi idegen a művészet s a múlt idők emlékein mereng, addig fiatal barátja a karcsú, röpkedő és egymást űző gondolákra néz. Keresi mindeniknek rejtélyeit. Figyelmes majd egy öltözékre, melynek szabása vagy színe felötlik, majd egy nőfátyolra, mely az övé mellett elcsapó gondolából kilebben, majd a sötét és égő arcokra, az eleven és nyilazó szemekre, a gömbölydett karokra, a 9. Pius arcképével díszlő nőkeblekre, és általában mindenre, amit a gyorsan elvonuló tárgyak benyomásai közül leginkább szeret a könnyelmű hangulat megragadni. A gondola a Manfrini palota ajtó lépcsőinél megállott. A képcsarnok, melynek előtermébe lépnek, már ismeretes előttük, és csak a kedveltebb festményeket akarják újra áttekinteni, hogy visszaemlékezéseik közt hívebben megőrizhessék. És az idő így szemlére jól volt eltalálva, mert a termekben még alig van vendég. Szabadon járhattak tehát föl és alá. Itt, szól a Anselm a szögletteremnek ajtajához érvén, itt csak egy választott képen van. Nekem is, mondá társa. Melyik a tied? Az élet korai. Barátom, engedd, hogy én vázolhassam le. Engedd, hogy egyedül bámulhassam. Ezzel Anselm a terembe lép, Stícián említett műve előtt áll meg, hosszasan vizsgálván a gyönyörű kompozíció részleteit. Néhány perc múlva előveszi tárcáját, és rajzonnyával egy üres lapra ráveti a vászon alakjait. Nem a mű jellemére, nem a szellem fölfogására ügyelvén, hanem egyedül az alakoknak egymáshozi viszonyaira, a távolságokra és árnyalatokra, melyek által a festvény különböző terei kijelöltetnek.
3: Most hadd kérdezek itt valamit. A múltkori beszélgetésünk során előkerült az, hogy bizonyos kitüntetett helyek, szellemileg kisugárzó helyek, úgy korról korra válnak divatossá. Tehát van, amikor bizonyos helyekre többen mennek, aztán valamiképpen érdektelenné válik egy-egy hely, aztán ismét divatba jön, éppen valamilyen szellemi áramlat folytán. Megállapítható-e valamilyen kisugárzó és ugyanakkor vonzó hatása Velencének? Van ebben valami periodicitás?
1: Velencében a legdivatosabb a romantika ideje volt, akkor imádták, jártak is ott, már akkor divat volt a általában a turistáskodás, amit még ugye a 18. században az angolok kezdtek el, aztán később mások is folytattak. Szóval érdekes tanúságtétel erről a romantikus Velence divatról, mondhatnám mániáról, hát rengeteg példa mellett Byron, stb. Szóval Müssenek egy Velence című versen, érdemes meghallgatni Tóth Árpád nagyon szép fordításában.
4: Alfred de Müsse, Velence. Velencén rőt az este, nem ing a bárka teste, nyugszik halásza mind, lámpás sem int. De ülve esti parton a bronz oroszlán zordon, s nehéz talpat emel az égre fel. Körül a habban ázva, hajók s deregjék száza, mint halk kócsak sereg, úgy szendereg. S fölöttük még az estben száll vízipár a resten, és könnyű szél kereng, zászlócska leng. A hold az égpi arcán elbúvik, s szende arcán csillagos fellegek, fátyla lebeg, A Szent Kereszt apát nő, ha ölti fátyolát ő, így hurrá árnyvető, sűrűredő. S a vén palota ormok, s a sok bús ívi csarnok, s lovag lépcsön a sok hószínű fok, s hidak az út erekkel, s a mord szobrú terekkel, s a rév, mely rengni kél, ha száll a szél, mind hallgat. Néma város. Csak egy-két alabárdos jár, hol bástyázva áll az arzenál. Ó, most, míg hold derengít, hány drága lány merengít, hány gyöngyvirág, remeg, vár, les, remeg. Ragyogni báli éjjel, hány öltözik kevélyen, s éjszín álarszot ölt tükre előtt. Fekszik párfőmös ágyban a szép vanína vágyban, s aléltan még ölel, így alszik el. S Narcisza a bolondos víg gondolán kalondos vámor közt hajnalig dalol, iszik. S ugye, Itáliába kissé mindenki kába, s gyönyörre adja itt bús napjait. Ne bánjuk hát, ha konka véndózse kastély lomha, a vitt órája zord bús óra sort. Számláljuk édes inkább makranca szép rubinszál csókját, melyet vagy áld, vagy megbocsát. S számláljuk sok-sok könnyed bájad, s az enyhe könnyed, melyet fakaszt az éj, s a drága kéj.
5: Itt van a kezemben egy régi, nagyon ritka könyv, azt mondja, Magyarországból tett velencei útazás, közre bocsáttatott az útazótól. Pozsonyban és Pesten 1797-ben, hozzáteszem, hogy ugyan abban az évben Lacinul is megjelent. A címlapra a szerző nem írta ki a nevét, de azért kiderül, hogy ezt Kászonyi András írta, aki, és utazta, akiről semmit se tudunk. Na most hát ő is, ha már ott van, hát kénytelen volt enni, nagyon nem tetszett neki először is. Hát minden régi utazó kezdve, Szepsi Csombor Mártonon, aki Párizsban, Londonban járt, Velencében, nem szóval, panaszkodik a drágoságra. Ez egy magyar átok. Mit magyar? Turáni átok, hogy hát, szóval nekünk ezek a nyugati árok már a 15., 16., 18. században is megfizethetetlenek voltak. Na most ennek a Kászonyi Andrásnak, ki nagyon jó pofa szerző, csak a kutya se ismeri, nem tetszett a velencei koszt, leírja, hogy azt mondja, leves helyett riskása, oly sűrűen főzve, hogy azt villával is kiki a szájába teheti. Ezt követi egy szeletecske, csak sós vízben főtt, ugyanazért minden íz nélkül való sovány és száraz tehénhús. Ez egyébként igaz. Ez ma is nagyjából így megy. A sültjeikkel vigyázni kell még jobban, mint a pizzával, mert nem az igazi. Nem az igazi. A harmadik étel, vagy tésztamű, vagy pedig valami nyomorult zöldség. Aztán leírja még tovább, de hát nem akarom itt az időt tölteni vele, szóval nagyon nem tetszett neki a velencei koszt, és drágállotta is.
0: Thomas Mann egyébként szintén drágállotta, illetve elég drágának írja le, igaz, viszont, hogy szerintem a legjellegzetesebb velencei irodalmi mű a Halál Velencében, ami egy korszakot foglal össze, ott azért leírja ezeknek a gazdag szállodáknak a világát. Ennek ellenére a szállodák és az ételek mellett egy másik vonulatát emelném ki, a halál és az elmúlás eléggé plasztikus ábrázolását, ami eléggé meglepő, hogyha az ember csak egyszer olvasta a novellát, talán nem tűnik fel annyira, hogy ez mennyire a Káron Ladikján való utazás, az egész történet mennyire ezt sugallja, nyilván hiszen Velencekor már egy pusztuló város volt. Egy olyan jelenetre hívnám itt föl a figyelmet, amikor Aschenbach meglátja egy híd mellett állni Tadzsút, ugye szerelme tárgyát, aki fehér ruhában, kicsit oda támaszkodva a korlátra ott áll, és ez senkinek nem tűnik föl, hogy ez mit jelent, miről szól. Van egy szobor, az a cím, hogy Tralleszi fiú, a kis-ázsiai Tralleszben készült görög mű, egy köpenyes fiú, és Thomas Mann természetesen ezt ismerte, nem biztos, hogy eredetiben látta, hiszen ez az isztambuli múzeumban van, de a fényképeit nyilvánvaló. És az, ahogy Tadzsú ott áll, különösen ismerve az egész novellának a rendkívül erős görög irányultságát, a leírás tökéletesen azonos ezzel a szoborral, és ez a szobor pedig egy síremlék. Tehát egyáltalán nem véletlen, hogy akkor, amikor minden az elmúlás felé vezet, és ez a fiú is az elmúlást jelképezi valamilyen módon, akkor pontosan a Tralleszi fiú lesz az, amelyik erre így külön felhívja a figyelmet.
4: Aschenbach a korlátnál ült, és ajkait olykor szódavizes gránátalmalével hűsítgette, amely rubinvörösen csillogott előtte a pohárban. Idegei mohón szívták be a dudorászó hangokat, az útszéli nyögdécselő melódiákat, mert a szenvedély eltompítja a válogatós ízlést, és komolyan elmerül olyan érzéki ingerekbe, amelyeket józan állapotban humorral fogadna, vagy kelletlenül visszautasítana. Arca megmerevedett a komédiás ugrálása láttára, s már fájó mosolyra rándult. Hanyagtartásban ült ott, mi alatt figyelmet titkon a végsőkig megfeszült, mert 6 lépésre tőle Tadzsó dőlt a kőkorláthoz. Fehér öves ruhájában, amelyet néha ebédhez viselt, magától értetődő vele született gráciával álltott. Lábait keresztbe rakta, jobbkezi csípőre tette, és olyan arckifejezéssel nézett a vásári nótászókra, melyen alig volt mosoly, csak halvány kíváncsiság, valami udvarjas érdeklődés. Olykor egyenesre húzta ki magát, és mellét megfeszítve, két karjának szép lendületével fehér zubbonyát meghúzta a bőrőv alatt. Olykor meg, s ez a diadallal megrészegedő elmével, amellett mégis borzadozva látta az öregedő férfi, bal válla fölött tétovázóan, óvakodva, vagy pedig mintha csak meglepetésre dolgozna, gyorsan és hirtelen imádója felé fordította fejét. Szemébe nem láthatott, mert valami becstelen szorongás arra kényszerítette a megtévejedettet, hogy szemét félősen lesüsse. Hátul a teraszon a Tadzsúra örködő nők ültek, és szerelmese ott tartott, hogy félnie kellett, hogy feltűnést kelt, és gyanúba fogják. Sőt, több ízben szinte dermedten hallotta a strandon, a szállóhaljában és a Szent Márk téren, hogy Tadzsút visszahívják a közeléből, hogy igyekeznek tőle távol tartani, és rettentő sértést érzett ki ebből, amely addig nem ismert kínok között sanyargatta büszkeségét, és amelyet visszautasítani tiltotta a lelkiismerete. Ez alatt a gitáros önmagát kísérve szólózni kezdett egy több strófás, akkoriban Itália szerte fölkapott utcai nótát adott elő színpadiasan domborítva. És az egész társaság az összes hangszerekkel együtt zengte vele a refrént. A vékony pénzű sovány, kiaszott képű legény társaitól külön, betyárosan hegyketartásban állt a kavicson, silány posztó nyakra valója mögül kibudjant vörös hajának egy csomója, és a húrok pengő szavára éles recitálással haigált a föld tréfáit a teraszra, mielatt a nagy erőlködéstől homlokán kidagadtak az erek. Nem volt velencei típus, inkább a nápolyi bohócok fajtájából való. Félig selyemfiú, félig komédiás, turva és vakmerő, veszedelmes és mulattató. Végtelenül ostoba szövegű nótája az ő szájában, az ő arc és testmozdulataival, ahogyan kacsingatott és a nyelvével csettintgetett, valami kétértelmű, határozatlanul megbotránkoztató jelleget kapott. Az író nem emlékezett, hogy ezt a dalt valaha hallotta volna. Érthetetlen dialektusban pattogó sláger volt, amelynek kacagó refrényébe telitorokkal vágott bele a banda. Itt elmaradt a szöveg, valamint a hangszer kíséret, és nem maradt meg más, mint a némileg ritmikusan tagolt, de rendkívül természetesen ható kacaj, melynek csalódásig élethű hangosságában főképp a tehetséges szólista tűnt ki. Aschenbach már nem dőlt hátra a székén, hanem kiegyenesedve ült, mint egy menekvésre vagy védekezésre készen. De a kaszaj, a hozzá fölözönlő kórházszag és a szép fiú közelléte álomvarást vont köréje, amely széttéphetetlenül, lerázhatatlanul hálózta be agyát és érzékeit. Az általános mozgásban és szórakozásban átmert pillantani Tadzsúhoz, és ekkor észrevette, hogy a szép fiú viszonozza a pillantását. Szintén komoly marad, szakasztott úgy, mintha magatartását és arckifejezését a másikhoz igazítaná. És mintha az általános hangulatnak, mint hogy a másik kivonta magát alóla, nem lenne rajta hatalma. Ez a gyermekes és jelentőségteljes alkalmazkodás olyan lefegyverző, lenyűgöző volt, hogy az őszhajú férfi alig állta meg, hogy kezébe ne temesse arcát. És úgy tetszett neki, mintha Tadzsú koronként való fölegyenesedése és föllélegzése elszorult keblének sóhaját jelenteni. Beteges, alig ha fog megöregedni, gondolta ismét a felszabadult vágy és mámor tárgyilagosságával, és ugyanakkor fékevesztett diadallal.
6: Halál és verencéről nekem azonnal zeneszerzők jutnak eszembe, egyrészt Wagner, aki Velencébe halt meg, és akinek a halála után Liszt gyászdarabokat írt Wagner emlékére, Gyászgondola, ez az egyik ilyen darabnak a címe. A másik meg Stravinsky, aki ott van eltemetve, természetesen nem véletlenül, hiszen több nagyon fontos műve kötődik ehhez a városhoz. Talán a leghíresebb a Drake's Progress opera, az aranyifjú útja, itt szokták ezt fordítani, ami egy egész különleges pillanatban került ott színre, és itt hadd térjek vissza arra a kérdésre, hogy Velence mikor milyen divat, vagy mennyire nem divat. Zenében ez nagyon érdekes, mert vannak korszakok, amikor nagyon nagy divat Velence. Az 1600-as években, aki él és mozog, az elmegy oda Velencébe, a német Schütz például elmegy, és tanul, ugye először Gabrielinél, aztán mikor másodszor megy, akkor Monteverdivel is találkozik. De aztán vannak korszakok, amikor a zenében kevésbé érdekes Velence, a 20. század ilyen. Viszont a 20. századnak van egy kivételes pillanata, 1951 túl a háborún, amikor valahogy Velence azt hiszem egy kicsit az elegancia és a luxus szimbóluma a nyugati világban, és ezért történik meg az, hogy Stravinskynek ezt a hatalmas művét ott és nem másutt mutatják be. Ez az utolsó igazán pazar neoklasszikus alkotás, ez a Rakes Progress, mert egy kicsit azért azon kívül, hogy Mozartos a hangvétele tudatosan, egy kicsit belejátszik már a hollywoodi zene is, egy kis jazz, egy kis hófehérke és héttörpe, és ha már itten beszéltünk azokról a bizonyos hölgyekről, hát ebben az operában is van egy jelenet, amelyik egy ilyen házban játszódik, és itt azt hiszem eléggé jól érződik ez az amerikai könnyű zenés és Mozartos hang egyszerre.

0: a romantika idején teremtődött meg a hanyatló Velence romantikája, irodalma. Hogy ez a város pusztul, és egyszer végképp el fog pusztulni.
1: Talán éppen ezért nem véletlen, hogy még Schopenhauer is képes és szögre akasztja a pesszimizmusát, és elmegy Velencébe egy Tereza nevezetű hölgyel. Sőt, két hetes tartózkodása alatt, bár Goethétől visz egy ajánló levelet Byron számára, fél találkozni Byronnal, éppen azért, mert talán Terezáját elveszi tőle. De ugyanakkor leírja azt is, hogy micsoda nagyszerű pillanat ez Velence történetében, mert együtt van a pesszimizmus három nagy alakja, Byron, Leonardo és ő maga.
0: Nos, ez a Velence síratás, a Velence pusztulásán való irodalmi sopánkodás, ez végigvonul a magyar irodalmon is, kezdve mindjárt a legszebb magyar regényen, a Kartózin, Ötvös József Kartózin, a legszebb magyar regény, ezt nekem mindenki elhiheti. Itt írja a főhős, ki egy nagyobb európai körutat tesz, azt mondja, láttam Velencét. Még áll a város. Tehát már ahogy kezdi rögtön a kamerát, a szavainak a kameráját a pusztulásra irányítja, és az időbeli relativitásra. Még áll a város, dicső még romladása között, századok űzték felette hatalmokat, de ő szép maradt, mint a nap, mely ragyogva áll a tenger felett, akkor is midőn alkonyodik, s fényt hány maga után. A tenger habozva környékezi palotáit, zúgva csapdosák vészek alapjait, az emberi mű fennáll, és az ember emelkedve érzi, hogy hatalma az elemek harcainak ellentáll, de vajon érzi-e ugyanakkor szívünk mi gyenge önszenvedélyei ellen?
2: A romantika koráról beszéltünk, de én szívesen visszamennék egy korábbi, egy régebbi korra. Hát arra gondolok, hogy Shakespeare műve a velencei Kolmár már Velencéhez kötődik. Tehát Velence végül is a maga fénykorában is vonzott már embereket, és nem feltétlenül csak a kereskedelem révén, hanem annak a művészi tudományos potenciálnak a révén, modern szóval, amely ott kialakult. Tehát nem csak attól vált izgalmassá, hogy volt egy tündöklése, és aztán most a bukás szemtanúi vagyunk, hanem a tündöklés maga is vonzotta az embereket. Hát gondolom a zene történet erre nagyon jó példa. De látjuk ezt az irodalomban is.
3: Hát sőt, a történelemben van egy óriási, tulajdonképpen szimbolikus folyamat, ami Velence és Bizánc kapcsolatában lejátszódik. Azért ne felejtsük el, hogy ugye 452-ben Attila elől menekülve kerülnek az első emberek ezekre az igazából lakhatatlan szúnyog inváziók.
0: Nem a Rialtóhoz, a Torcello szigetére.
3: Így van, a Torcello szigetére. Akkor kerülnek oda, 697-ben történik az, hogy a Rialtó szigetén a dózse, aki nem más, ugye, mint a bizánci helytartó, ebből a szóval származik, a dózse, az tehát ekkor még egy bizánci helytartó. Tehát Velence, amikor megszületik, akkor Bizánc bábáskodik a megszületésénél, és mindent Bizánctól kap. Később, amikor 1204-ben elfoglalja Bizáncot, akkor mindent Bizánctól rabol. És milyen érdekes a történelem, hogy Bizánc persze megint magához tér, de utána jönnek a törökök, és amikor jönnek a törökök, mi történik? Elkezd menekülni az értelmiség. És hova menekül az értelmiség? Az értelmiség egyébként mindig könyvekkel menekül. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha megnézzük az összes emigrációt, a magyar emigráció, ki mit visz a kofferében, annyira látszik, hogy volt még, aki az Arany János köteteket vitte, aztán később meg, aki a József Attila köteteket, és mit vittek a görögök? Vitték a teljes görög irodalmat, amit ma ismerünk, és amit nem vittek magukkal, az ott elégett 1453-ban Konstantinápolyba. És így érkezik meg Bészárion, a nagy Bészárion püspök Velencébe viszi magával egyébként Krisztus keresztjének néhány szálkáját, de ennél a néhány szálkánál sokkal érdekesebb az, hogy vitte magával a görög nyelvet, amit nem ismertek Európában. És Pléton és Bészárion azok, akik megtanítják először az olaszokat görögül, és amikor megtanítják őket, akkor azok megismerik a görög irodalmat, megismerik azt a múltat, amiből a saját múltjuk, a római irodalom kialakult, és így történhetett az, hogy Bizánc által született Velence, Bizánc által gazdagodott Velence materiálisan, és végül a bizánci elmúlásból és a legtöbbet Velence profitálta.
4: Vas István, Szent Márk. Ösztelenül halmozza itt habos cikornyáit Velence. Cukrozott márvány, arany, mozaik, csupa óriás zsuzsú. De állj meg csak a homorú, táruló kupolák alatt, Mi hatalmas tereket teremtett itt az akarat. Nőci coma mögött a férfi rendszer. Matematikus üregek a formát gyönyörködve sokszorozzák, hogy Velencét, a hódító, kalóz okosság diadalát kurtizán bujaságon átjelentsék. Szent Márk tér. Berzsenyi, Arany, József Attila ezen a téren nem ültek soha. Hát Zrínyi, Babics, gondolom alig időzhettek itt 3-4 napig. 4 esténél több nekem se jutott e teraszokon inni vermutot vad évek után, vad évek előtt. Szívni a lágy éjt, a lágy levegőt, mint szivacs, melyet a Lídón vetett elém a tenger, szívja a vizet. Majd szikkadtan, halálos szárazon, erre a térre, s éjre szom.

0: Én, hogy beléptem valamelyik templomnak az altemplomába, és bokáig vízbe léptem. Velencében láttam egyszer egy kiállítást De Pisis műveiből, aki egy, ha még él, nagyon öreg olasz festő, nem tudom közelebbről mi van vele, de nagyon érdekes képeket szokott festeni, és ezen a velencei kiállításon azokat a műveit mutatták be. Más nem is nagyon van neki, mindig ezt festett, ez volt élete nagy témája, a Velence pusztulása. Ilyen apokaliptikus mennykövek, meg a jó ég tudja, mik zuhannak, de úgy fél absztrakton megfestve, tehát inkább csak olyan füstöt látni, hogy itt valami zuhant, szóval nem lehet tudni, hogy az egy leromlott űrhajó, vagy mit tudom én, micsoda, ami, és mindez leesik, mindegyik képen újra és újra leesik Velencére, és Velence ott nyög alatta, és pusztul, és füstöl, és immár romhalmaz.
1: Velencével egyébként azért is érdemes elmenni történelmileg nézve a dolgot, mert ha ezeket a régi nagy központokat nézzük, mint Ninivét, vagy Atént, vagy Rómát, vagy bármi más, Perszepoliszt, mit látunk? Vagy romokat, vagy egy modern várost. Olyan várost, amelyiknek a fénykora, a fénykori építészete úgy, ahogy van, megmaradt, mint egy múzeum, hát ez az egyetlen, vagy talán még Firenze fogható hozzá. És hogyha Velence hatalmára gondolunk, amelyik az egész földközi tenger keleti medencéjére kiterjedt, amelyik Levantétől terjedt el egészen Bergamóig, akkor láthatjuk, hogy azért ez nem egy akármilyen dolog. És ez az egyetlen hely, ahol ezt még érezhetjük, ahol ezt láthatjuk, ahol nem bokáig érő romokból, vagy nem ráépített vasbeton kolosszusokból kell kitalálnunk, hogy milyen lehetett ez a világ, hanem ott van előttünk a tengerek királynője, és minden egyéb Velence, ami szimbólummá magasztosult, ami süllyed, ahol olykor már bokáig jár az ember a Szent Márk téren a vízben, de ennek ellenére még áll, és még megnézhetjük pontosan abba az állapotba, ahogy annak idején akár Casanova, akár Aretino is megnézhette.
2: George Gordon Byron, Childe Harold zarándok útja. Részlet a negyedik énekből. Váradi Szabolcs fordítása. A sóhajók hídján megálltam egykor, s úgy rémlett, mintha varázspálca int, palota és börtön közt a habokból Velence műve fölbukkan megint. Ködös szárnyán egy évezred kering körém, s haldokló dicsfény mosolyog rám az időből, mikor Velence, mint királynő trónolt, s a szárnyas oroszlán sok tartomány szemét tudta márvány alakján. Óceánból, mint tenger kübeléje, oly hűvös fenséggel emelkedett. Büszke tornyok ékét tűzvén fejére. Úr a vizek és hatalmuk felett. Ilyen volt. Népeket sarcolva meg, telt lányainak hozományra. Zsákszám hordta ölébe kincseit kelet, bíbort öltött. S uralkodó akárhány hálás volt, hogyha részt vehetett lakomáján. Nem visszhangzik Martas szótól Velence. Nem hallani gondolás énekét rég. A paloták enyésznek, düledezve. Elzengtek a zenék. De itt a szépség. Állam bukását, mű megszürkülését a természet túléli. S benne lüktet, hogy milyen volt Velence. Benne él még Itália színháza, örök ünnep, hol egy egész világ vidult és részegült meg. De van számunkra benne más igézet is, mint híre, és a hatalmas árnyak, kik a dózsétlan város levitézlet dicsén borongni sorra visszajárnak. A mi zsákmányunk megmarad. Szilárdabb, mint a Rialto. Sájlok, és a Mór, és Pierre, az ív támkövei. Málhat minden, ők nem. S ha semmi sincs sehol, nekünk benépesül megint a puszta por.

0: elhangzott Szellemi zarándokutak, Velence. Közreműködött Szabó Sándor és Téri Sándor. A felvételt Németh Zoltán és Baska Gabriella készítette. Zenei munkatárs Szakás Emese. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A műsort szerkesztette és vezette Koncz Virág és Erős László.
1: Az ismeretterjesztő műsor 1993-ban készült, és legutóbb 1997. március 18-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Luigi Pirandello, Árnyék a vizen. Az álom, ahol élek, árnyék a vizen, zöld ágyak árnyéka, tótágast álló házaké és fellegeké. És minden remeg itt, egy fal fehér oromzata a kék mennybolton, kötél fut rajta át, utcai lámpa és egy fa fekete törzse, mint derékban átvág a vízszínén lebegő, homályos sárga papírlap. Víz árnyéka, folyékony város, ragyogó remegés, tiszta ég roppant kupolája, és zöld, zöld, zöld levelek szövevénye. Minden, mintha menni, maradni, élni akarna, öntudatlanul. Nem tud semmit a víz, nem tudnak semmit a fák, és nem tud semmit az ég, sem a házak. Csak egy szegény ember tudja mindezt, aki magánosan baktat a homályba merült csatorna szomorú partján.
1: Sandro Penna, egy idegen asztalnál. Egy idegen asztalnál letanyázni, a más ágyában térni nyugovóra, érezni, hogy duzzad, s már óriási az üres tér, egy gyöngéd búcsúszóra. Mario Luci, szakadatlanul. Amennyi történhetett, megtörtént tán, de tőled újjá éled a várakozás, a jövő áradása, amit visszatartott az ég a legutolsó imádságig. S közben beéretlenül örökös várakozásban hamvából feléled a holnap. Kijátszottan zúdít minden napot, mint áradni fáradt muzsikát, forrása felé folyó muzsikát. Ám hasztalan emészti így az élet, nekem az idő mértéke mégis mindig teli. És Hesperuszt gyorsan vált alkoncsillag. Mindig egyformán mosolygó titokkal térül a szél, a kimeríthetetlen. Hozza a holdat, még a paloták e jeges hideg tanúk között, fejem fölött recsek ropog a dús ég. Elio Filippo Acrocca, az estében elcsendesül az ének. Az estében elcsendesül az ének, elvész a láthatár legtávolabbi gyűrűjén túl, még elhalnak az ének első sajdulásai tengeredben, a versek jelképében, s én felajzott néma lélekkel egymagamban várom a hold arcát. Éjszaka, minden titkod reá van írva arcvonásaimra. Talán a hold szívemből születik meg.
0: Elio Filippo Acrocca, a vízpartján. A vízpartján újjászületsz alvó lombok között, az emlék elszakít jelenettől, és visszahelyez a hajdan volt napokba, mikor nem mérhető mértéke volt még a bennem buzgó hangnak, a belőled áradó bensőséges szó, s neved még nem vers volt, mint az emlékezet dob fel. Kinyújtom kezem, és a tenyeremben érzem arcod, akár a langyos esti szellőt, amely ma nem akar meghalni.
1: Dino Campana, tehervitorlás úton. Az árbóc rezgőn ring a csöndben. Lágy zöldfehér fény szitál tetejéről. Világos ég a láthatáron, vihar után zöld aranyrakomány. A magasból a lámpás fehér négyszöge megvilágítja az éj titkát. Az ablak magasából csüngő kötelek arany háromszögét, s egy fehér füstgomolyt, mely léttelen, mint zeneleng a hangfogó víz rezgő tükre fölött. Luigi Berti, lebegnek a lassú vitorlák.
2: Lebegnek a lassú vitorlák a páratelt öbölben, a vörös ormoknál elül az északnyugati szél, idegen hajók verdesik a tengert, és a vizen meg-megtörik a sziklák szétszórt csattogása. A kívánkozó partföveny beissza a habokból a szétfröccsenő sötétet, ahogy te szívod föl az éjszakát szétdobált óceáni por, a levegő kék falain keresztül. Lefölözöm a kiábrándult fényeket. Legyen enyém a teljes égbolt. Te lélek, ki a tenger ablakaiból sugárzó halakat úsztatsz át a vérbe, és sarki sasokat röptetsz föl a szívben, és fönt a fénytelen lapályokon, hol csak az eső csattog meg a villám. Ó lélek, csalogatsz, és elválasztasz minket.

0: Dino Campana, búcsú. A víz ezüst sörénye, vissza nem tér a vágyunk, a vágy fehér csikója. Aranyszínű a szőröd vágyunk, mely vissza nem tér.
1: Eugenio Montale, apály. Kiáltások estéi, míg a hinta lefőr repül a hajdani lugasban, s a dermett tengerárt alig takarja homályos párafátyol. Hol az az idő? Rézsút csapnak által szárnyvillanások a falon. Nem áll meg mindennek apadásas, egybe olvad a süllyedő part és a szírt, hol egykor fölötte álltál a haboknak. Jön a tavasz fuvallatával egyben fölszívott életeknek szomorú örvénylése. És az estben, sötét folyondár, csak emléked árnya vonaglik védekezve. Gátakra kúszik, hosszú alagútra, ahová a vonat bebújni késik. Láthatatlan holdbéli táj vonul a dombokon át, s mindent lelegelészik.
2: Clemente Rebora, pihen a végtelenség. Ma, mintha csak határos lenne az ég a földdel, olyan puffadt és opálos. A levegőtlenség homálya tölt el. Most könnyedén lebegve pihen a végtelenség. Ezer hang csendül egybe, oly kurta, köznapi jelenség. És ekkor ismeretlen kagylókból egyre árad egy érzés, mely a csendben örvend immár emberi ritmusának.
1: Eugenio Montale, álomban. A kuvik rikoltás, ha a szivárvány felfelsajogva lüktet, halaványul. Az ifjúság zokogó sóhaja, a tévejgés, mely homlokunkra zárul. Az éj ingatta cédrusok sötétlő, bizonytalan borzalma még kicsaphat árkokból és rejtett csatorna mélyből, s rám törhet, hogy hangodra felriadjak. Egy kegyetlen nyirettyű hangja rángat, sisakrostéját ellenem lecsapja. Az amarant hold zárt szemembe árad, és felhő már, és gomolyog dagadva, s hogy egyre bejjebb sodorja az álom, vér is, amely már túl van a halálon.
0: Diego Valeri, ébredés. Hajnalban a fatörzsek illata, s hamuszürke égbolton száz barázda egyre zöldebb. A tárgyak után kígyóként feszülnek érzékeim, s téged fölfedni távol dolgok mögött öreg emlékezet, és hihetetlen történeteket a tegnapról, holnapról és halálról.
2: Giuseppe Ungaretti, Krónosz halála. Bolyong riadtan az égboltnak ölében, s oly furcsa ez az óra. A hegyeket a pernye lilával koszorúzza. Egy jaj tévelyeg, az utolsó. Csillagok, sok-sok Pénelopé, ismét keblére ölel titeket az úr. Ó, vakság, éjszakák omlása. Elfeled az Olimposz, az álom örökös virága.
1: Salvatore Quasimodo, nyitott ív. Füst hangot adva omlik szét az este a földön, és a füles bagoly fuvolázva huhog. Csak ennyit mond a csend. A tengert magasba kiugró sötét szigetek hasítják, s a parton az éj bekúszik a kagylók szívébe. S te töprengsz a jövőn, s a kezdeten, mely elrohan, s már terjed tovább a lassú törés, agyadhoz ér a szakadékba zuhant idő hatalma. Mint tajték, ha sziklára csapódik, értelmetlennek érzed már a pusztulás érzéketlen futását. A haldokló halál nem tudja zárt énekét a kuviknak, mely, ha hívja szerelmi vadászat, szányra kap, és merész nyitott ívet ír le. Így tárja fel magányát. Valaki jönni fog.
2: Giuseppe Ungaretti, Derült éj. Annyi köd után itt is, ott is levetik fátyluk a csillagok. Magamba szívom a hűvösséget, amit az éjszíne kínál. Érzem, tudom, tünékeny kép vagyok, egy halhatatlan forgás forgatagában.
0: Alfonso Gatto, Notturno Mondrian képeihez. Többé-kevésbé harmonikus keresztjei az örökre néma ABC-nek. Puszta, magától tökéletes jeltemető, a végtelen.

0: A verseket Balkai Géza, Tóth Éva és Hegedűs D. Géza mondta el. A felvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2007. január 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus.
2: A játékos. Dosztojevszkij regényét Devecseriné Guti Erzsébet fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Zolnai Vilmos.
1: Numéro 22. Noir, Père, Passe.
3: Hogyan, Alexej Ivanovics? Mindössze 700 forintot hozott nekem a gyémántjaimért. 2000-et kellett volna rájuk kapnia, vagy még annál is többet.
4: Sajnos Polina Alekszandrovna, képtelen voltam többet elérni.
3: Nekem mindenáron pénzre van szükségem. Keríteni kell a föld alól is, különben elvesztem.
4: Mi történt itt Roulettenburgban, még oda voltam?
3: Itt semmi. Semmi egyéb, mint az, hogy Péterváról két hír érkezett. Az első, hogy a nagymama nagyon rosszul van. Aztán két nap múlva a második, hogy úgy látszik, meg is halt. Most már várjuk az utolsó végleges értesítést.
4: Szóval a Roulettenburgban mindenki várakozik.
3: Mindenki. Már egy fél éve mindenki csak ebben reménykedik.
4: Maga is, Polina?
3: Én egyáltalán nem vagyok a rokona. Én csak a tábornok mostoha lánya vagyok. De azért biztosan tudom, hogy a nagymama végrendeletében rólam is meg fog emlékezni.
4: Azt hiszem, maga nagyon sokat fog kapni.
3: Igen. Szegény nagymamácska szeretett engem.
4: Ugye, de Grie úr, a mi Márkink, szintén be van avatva a családi titokba.
3: Miért érdekli ez önt?
4: Ha nem csalódom, a tábornoknak sikerült pénzt kölcsönöznie tőle.
3: Eltalálta, és?
4: No, hát, vajon adna-e neki pénzt a francia, ha nem tudna a nagymamácskáról?
3: Igaza van. Mihelyt megtudja, hogy a végrendelet értelmében én is örököltem valamit, tüstént megkéri a kezemet. Ön nyilván ez érdekelte, nem?
4: Azt hittem, már régen megkérte.
3: Nagyon jól tudja, hogy nem. Ezzel az angollal hol ismerkedett meg?
4: Mr. Astley-vel?
3: Igen.
4: Tudtam, hogy kérdezősködni fog felőle. Nagyon félénk ember is, szörnyen szerelmes. Természetesen magába.
3: Tudom.
4: És tízszer gazdagabb a franciánál, ha egyáltalán van valami annak a franciának.
3: Van. Valami kastélya is van.
4: Én a maga helyében mégis az angolhoz mennék feleségül. A francia csinosabb ugyan, de rossz jellemű. Mr. Astley pedig becsületes, és tízszerte gazdagabb is.
3: Igen, de viszont a francia márki, és szellemesebb.
4: És én? Polina. Én kész vagyok bármilyen árat megfizetni magáért.
3: Legutóbb a Schlangenbergen azt mondta, hogy egyetlen szavamra kész fejest ugrani a szakadékba. Egyszer majd ki is mondom azt a szót, pusztán azért, hogy lássam, miképpen tud megfizetni valamiért. Maga gyűlöletes számomra, mert szükségem van magára.
4: Ha szabad érdeklődöm, miféle ez a Mademoiselle Blanche?
3: Mademoiselle Blanche nagyon jól tudja, hogy miféle. Mademoiselle Blanche tábornokné lesz. Persze, csak akkor, ha a nagymama halálhírét megerősítik. Mert Mademoiselle Blanche is, az anyja is, és de Grie Márki szintén igen jól tudják, hogy tönkre mentünk. Hallgasson ide.
4: Igen.
3: Fogja ezt a 700 forintot, és menjen játszani. Nyerjen nekem a ruletten amennyit csak lehet. Mindenáron pénzre van szükségem.
1: Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Numéro 22. Noir, père, passe.
3: Nyert?
4: Tessék, 160 frigyes arany. De többi nem játszom magának.
3: Miért nem 90?
4: Mert magamnak akarok játszani.
3: Tehát továbbra is az a meggyőződés, hogy az ön számára az egyedül kivezető út a rulett?
4: Igen. Mivel én csak házi tanító vagyok maguknál. Persze, ami a szilárd meggyőződésemet illeti, hogy feltétlenül nyerni fogok, az magam is belátom, csak ugyan nevetséges.
3: A mai nyereségemet megfelezzük, jó? És tovább kell játszania nekem. Ugyanezzel a feltétellel.
4: A felezést visszautasítom, és más számára nem játszom többé, veszítenék.
3: Pedig én magam is úgy szólván csak a ruletben reménykedem, bármilyen ostobaság is ez. A nagymama halál hírének a megerősítése késik. Tovább kell játszania. Számomra.

0: Csodálom, hogy ön olyan vidám hangulatban van. Minek örül, mondja? Talán annak, hogy elvesztette a pénzem?
1: Miért adta ide? Miért kényszerített rá, hogy újra játszok? Mire kell magának a sok pénz?
0: Mit faggat?
1: Megígérte, hogy mindent elmond nekem. Hallgasson ide. Szilárd meggyőződésem, hogy mihelyt magamnak játszom, nyerni fogok. És akkor vegyen el a nyereségemből annyit, amennyire szüksége van. Na igen. Én a maga szemében a nullánál is kevesebb vagyok. Tőlem még pénzt is elfogadhat.
0: Ha tudni akarja, tartozásom van. Azt hittem, hogy feltétlenül nyerni fogok. Talán mert más lehetőségem nem maradt.
1: Mint a vízbe fulló, mikor szalmaszál után kapkod.
0: Hisz maga is a ruletben reménykedik.
1: Ez igaz. És hiszem, hogy nyerni fogok, mivel hogy számomra is ez az egyetlen lehetőség.
0: Kétlem, hogy önt komolyan gyötörheti valami.
1: Tehát adósságot kell visszafizetnie. Netán a franciának tartozik?
0: Ön ma különösen ízléstelen.
1: A rabszolgája vagyok. A rabszolga pedig nem sérthet.
0: Mondja meg őszintén, minek magának a pénz.
1: Miért akarja tudni? Talán az fűt, hogyha pénzem lesz, maga is mindjárt más embernek tekint.
0: Szabadulni akar a rabságomból. De hisz azt mondta, hogy ez önnek élvezett.
1: Milyen elbájoló. Na hát igen, élvezett. Van, igenis van gyönyör a legmélyebb megalázottságban is. Meg kell hallgatnom a maga jelenlétében a tábornok erkölcsi prédikációit. 700 rubelnyi évi fizetését, amelyet talán meg se fogok kapni tőle. De Grie Márki pedig úgy néz végig rajtam, hogy közben észre sem vesz. Én meg borzasztóan szeretném megragadni a Márki orrát, és jól megcsavarni.
0: Gyerekes beszéd.
1: Mondja, miért bolondulnak a mi orosz kisasszonykáink a franciákért? A galkakas kell? Különben én nem értek ehhez, nem vagyok nő. Csupán egyet tudok, hogy én mindenütt magát látom. Pedig talán nem is szép, és valószínűleg nem is jó szívű. És könnyen lehet, hogy nem nemes gondolkodású. Ne haragudjék a fecsegésemért. Hanem tudja, hogy nekünk veszélyes kettesben lennünk. Mert én sokszor ellenállhatatlanul vágyom rá, hogy megverjem. Elcsúfítsam, megfojtsam magát.
0: Maga?
1: Tudja, a 3 nappal ezelőtt fenn a Schlangenbergen. Kimondja azt az egy szót. Én valóban leugrom a szakadékba.
0: Igen?
1: Ha csupán tréfából, gúnyból mondja, és megteszem. Elhiszi?
0: Miért ne hinném? Nem gyáva maga?
1: Nem tudom. Lehet, hogy az vagyok.
0: Ha azt mondanám önnek, ölje meg azt az embert. Megölni?
1: Kit?
0: Akit akarok.
1: A franciát?
0: Feleljen.
1: Árulj el végre, mi történik itt. Micsoda zűrzavar ez? Maga most a halánya egy tönkre jutott őrült embernek, aki szenvedélyesen imádja azt az ördögi Blanche-t. Aztán meg itt van ez a francia.
0: Várom a válaszát. Megölni az illetőt?
1: Természetesen megölném. Képes lenne ilyet parancsolni?
0: Látja ott azt a kövér bárónét? 3 napja érkezett a férjével. Azzal a hosszú porosztal, azzal ott a pálcával a kezében. És azonnal menjen oda. Lépjen a báróné elé, vegye le a kalapját, és mondjon neki valami sértőt franciául.
1: Miért?
0: Látni akarom, amint a báró elnáspángolja magát. Na, menjen!
1: A tábornok úr bizonyára azzal a némettel történt találkozásomról beszél.
2: Azzal a német? Az a német, Wurmelhelm báró, úgy tűzött belőlünk.
1: Ó, dehogy is, tábornok úr. Nekem már Berlinben bántotta a fülemet az az örökös jávol, amelyet a németek jóformán mindenhez hozzáfűznek, és olyan förtelmesen elnyújtanak. Mikor a fasorban találkoztam velük, ez hirtelen eszembe jutott.
2: Hogy?
1: Ráadásul a bárónének az a szokása, hogy ahányszor csak szembe jön velem, egyenesen nekem jön, mint ha valami féreg volnék. Lássa be, tábornok úr. Hogy bár csak tanító vagyok, nekem is lehet önérzetem. Igen, levettem a kalapom a báróné előtt, és udvariasan erről biztosíthatom, így szóltam. Megtiszteltetés számomra, hogy a rabszolgája lehetek. És amikor a báró úr rám kiáltott, hé! Valami hirtelen arra ösztönzött, hogy én is elrikkantsam magam. Jávol! Elnyújtva a teljes erőmből.
2: Micsoda? Most belőlem is gúnytűz?
1: Ne tessék ezt gondolni. Pillanatnyi elmezavar. A jog és orvostudomány is tud ilyesmit.
2: Elég, uram. Van önnek fogalma, minek tett ki engem? Engem? Én kénytelen voltam bocsánatot kérni a bárótól, és szavamat adtam neki, hogy önt haladéktalanul eltávolítom a házamból.
1: Kérem, tábornok úr. Tudomásul veszem, hogy elbocsájtott. De engedelmet, tábornok úr, ezzel az ügy korán sincs befejezve.
2: Csoda.
1: Milyen meggondolás alapján vállalta magára, hogy helyettem magyarázatot adjon a bárónak?
2: Kérem!
1: Ez sértő rámnézvést. Erre egyedül én vagyok az illetékes.
2: Igen?
1: Igen. 25 éves vagyok, egyetemi végzettségű, nemes ember, és öre nézve tökéletesen idegen. Csakis az ön érdemei iránti tiszteletem akadályoz meg abban, hogy mindezért tüstént elégtételtnek követeljek öntől.
2: Micsoda!
1: De a báró irán nem leszek ilyen elnéző. Legkésőbb holnap reggel felelősségre vonom.
2: Hogyan? Ön még folytatni vagy ezt az átkozott ügyet? Nem erészelje? Különben esküszöm, hogy... Itt vannak a felettes hatóságok. Rendőrileg kitoloncolják innen. Ne okozzon botrányt.
1: Botrányokozásért senkit sem lehet letartóztatni, amíg nem okozott botrányt.
2: Az Istenért, Alexej Ivanovics, az Istenért tegyen le erről az esztelen szándékáról. Hát ön nem ismeri az én körülményeimet. Nekem itt különösen óvatosnak kell lennem. Ha innen eltazunk, hajlandó vagyok önt visszafogadni, ne? Hiszen megérti az okokat, Alexej Ivanovics. Na, Alexej Ivanovics.

0: Beszélni valom van önnel, Monsieur Alexei. A tábornok mindent elmondott.
1: Bocsánat, Monsieur de Grie. Lám, ön ebben az ügyben is vállalta a közvetítő szerepét.
0: Igen.
1: Eszerint már végérvényesen a család tagjai közé tartozik?
0: Engem a tábornokhoz részint üzleti ügyek, részint bizonyos különös körülmények kötnek. A tábornok azért küldött önhöz, hogy megkérjem, tegyen le tegnapi szándékáról. A báró amúgy sem lesz hajlandó fogadni önt.
1: Hiszen én nem magam megyek el hozzá. Mr. Astley fogja fölkeresni.
0: Hmm.
1: Őt pedig fogadni fogja, igen. Mr. Astley egy lord unokaöccse.
0: Oh.
1: Egyébként semmit sem értek. Miért kell a tábornok úrnak vigyázatosnak lennie, és mi miatt nyugtalankodik?
0: Ismerjön Mademoiselle de Comenge-t.
1: Vagyis Mademoiselle Blanche-t.
0: No igen. A tábornok... Nos, lehet, hogy házasság lesz a dologból, és akkor ezek a botrányok meg históriák.
1: De kérem, én nem látok semmiféle botrányt. Én nem tartozom a tábornok házanépéhez. Uh-huh. És ha eldöntötték már a házasságot, akkor mire várnak?
0: Oroszországból várnak híreket. A tábornoknak rendeznie kell az ügyeit.
1: Ja, persze értem. A nagymamácska, ugye?
0: Én tökéletesen megbízom az ön vele született tapintatában. Ön bizonyára mindent megtesz ezért a családért, amelyben önt rokonnak tekintették, szerették, tisztelték.
1: Elkergettek.
0: Visszafogadják. És van itt egyéb is. Egyébért is jöttem. Azért, hogy átadjam önnek ezt a levelet.
1: Polinától? És miért csak most hozakodik elő vele? Amint látom, folytatni akarja ezt a históriát. Megharagudott, hát úgy viselkedik, mint egy vásott kölyök. Hanem hát tekintetbe kell venni bizonyos körülményeket, amelyeket lehet később megmagyarázok önnek. De addig is kérem, hagyja abba ezt a gyerekes viselkedést. Jusson eszébe Schlangenberg. Kérem, ha kell, parancsolom, legyen szófogadó. Az ön Polinája. Utóirat. Ha a tegnapi miatt haragszik rám, bocsásson meg. Jól van, mondja meg a kisasszonynak, hogy legyen nyugodt. De ha szabad megkérdeznem, miért várt a levél átadásával mostanig?
0: Ó, én tüstént át akartam adni.
1: Értem. Önnek egyszerűen az volt az utasítása, hogy a levelet csak végső szükség esetén adja át. Á, Mr. Astley!
2: Alexei Ivanovics. No lám, én önhöz készülök, ön meg hozzám. Már elvált a tábornokéktól?
1: Honnan tudta meg ilyen gyorsan?
2: Tudom.
1: Nekem az a benyomásom, hogy ön magától, Miss Polinától értesült mindenről.
2: Erre nem felelek.
1: Miss Polina levélben könyörög nekem, hogy ne bántsam a bárót. De hát ő maga uszított rá. Az ember sehol se igazodik el.
2: Ön ne felejtse, hogy Miss Polinának van egy kisöccse és egy kishuga. A tábornok édes gyermekei, akikkel ez az őrült szerelmes egyáltalán nem törődik. Valószínűleg a vagyonokat is elherdálta már.
1: Igen, ez igaz. Ha Miss Polina elhagyna a gyerekeket, támasz nélkül maradnának. De mégis. Ó, értem én, miért érdeklődnek mindjárt olyan nagyon a nagymamácska iránt. Miért várják olyan epedve a halál hírét? Mihelyt meg lesz az örökség, a tábornok megnősül. De Grie-nek visszafizetik a pénzét, és Polina is felszabadul. Hiszen csak ezt várja.
3: Alexei Ivanovics!
1: Mintha a nevemet kiáltották volna.
2: Én is hallottam. Női hang. Oda nézzen, onnan kiáltott.
3: Alexei Ivanovics! Alexei Ivanovics!
1: A nevem, de kicsoda? Miért szólít engem? Nézze csak abban a kerekes karosszékben. Most már indeget is.
3: Alexei Ivanovics! Ó, Istenem, micsoda mamasz!
1: A nagymama. Ő az. Ő a nagymama.
2: Félelmetesen gazdag, aki miatt annyi sürgőn küldözgettek?
1: 100 méterről megismert a hiú szemével, és még azt várták, hogy majd koporsóba fekszik, eltemetteti magát, és itt hagyja az örökséget. És ez mindnyájukat túl fogja élni.
4: Na mi az, bátyuska, mit merezted rám a szemedet, tehát nem tudsz meghajolni, köszönni, mi? Hogy talán nem ismertél meg, hallod ezt, Potapics? Hallod ezt, nem ismer meg. Persze, mert már eltemettek. Egyik sürgőnt a másik után küldözgették, meghalt-e már. Tudok én mindent.
1: De kérem, Antonida Vasiljevna, már miért kívánnék önnek rosszat? Csak a meglepetés, hogy ilyen váratlanul...
4: Mi ebben a meglepő? Felültem a vonatra, és eljöttem. Kényelmesen lehet utazni. Itt kellemes. Meleg van, a fák már lombosak. Itthon vannak a mieink?
1: Itthon, hát ebben az órában mindenki itthon van.
4: Hát itt is órarend szerint élnek. Itt is ceremóniáznak, tüntetnek az előkedvűségükkel. Hallom, kocsit tartanak. Polina is velük van?
1: Igen, Polina Alekszandrovna is itt van.
4: Meg az a francia is, na, Alekszej Ivánovics, mutasd az utat, megyek egyenesen hozzájuk. Te pedig, Potapics, mondd meg annak a tökfilkónak, a pincének, hogy kényelmes, csinos szállást adjanak nekem.
5: Majd én segítek.
4: Ti meg itt mit nyüzsögtök körülöttem? Hányan akartok vinni? Hogy tolakszanak? Micsoda rabszolga népség. Na, vigyetek föl! Ez meg itt kicsoda?
1: Ez Mr. Astley.
4: Miféle Mr. Astley?
1: Utazgat, nekem jó ismerősem. Ismeretségben van a tábornokkal is.
4: Angol, csak bámul rá, de ki se nyitja a száját. Én különben szeretem az angolokat. Na, cipeljetek föl, egyenesen ő hazájuk a szobájukba. Hát itt vagyok!
6: Kocsáni Mária, segíts!
4: Sűrgőjön helyet! Nem vártatok!
6: Antonina Vasilyevna, nénikém!
2: Hát
4: hogy
2: is?
4: Hogy? Na azt gondoltátok, hogy elpatkoltam! Ne! A sűrgőnyöket, én meg kaptam magam, és ide jöttem! Ez a
7: francia,
4: ez a
7: vesőtök. Imádám! És higgye el, nagy örömömre szolgál, hogy egészséges. Igen. Milyen kellemes meglepetés.
4: Azám, meglepetés, te folyáca. Hát ez a lovagló ruhás nőszemély kicsoda, ide valósi, miféle?
1: Ez Mademoiselle Blanche de Combe, és itt laknak a macskájával a szállodában.
4: Férné van?
1: A Mademoiselle még hajadott.
4: Vikedélyű? Nem mondható a társasága? Érte rosszul? Bonjour, Mademoiselle.
8: Bonjour, madame.
4: Ó, lesüti a szemét, affektál. Mindjárt látszik, miféle szerzett ám valami színésznő. Én is ebben a szállóban fogok lapni a földszinten. Ezt neki bátyi.
6: Jó, nénikém, így el, hogy a legőszintében, hát nagy örülök. Úgy megdöbbentettek és aggasztottak bennünket a betegségére vonatkozó értesülések.
4: De
6: hát hogyan is tehetett? Ilyet, hogy szállhatna
4: rágát ilyen
6: de én úgy örömmel
4: üres fecsegés. Adj Isten, Polina, te mit csinálsz itt?
8: Sokáig volt úton, nagymama.
4: Na lám, ezt kérdezte a legokosabbat. Hát tudod, egyre csak feküdtem, egyre csak kúráltak. Hát én elkergettem a doktorokat, és elhívattam a Nikolai Kuruzslót. Az segített rajtam. Az én német doktoraim most csak tátották a szájukat. Kezdtek újra rendelkezni. Ha most, azt mondják, külföldi fürdőhelyre menne, akkor a szorulások is elmúlnának.
6: Hát
4: miért is nem mennék? Magam elé vettem Potapicsot, egy szobalányt, külön szakasz vettem hordárok, meg minden állomáson vannak.
6: Igen, hál' Istennek.
4: Mi csak bátyuska. Milyen szép a szállásod.
6: Igen.
4: Honnan veszette erre a pénzt? Hiszen neked mindened el van zálogosítva. Csak magának, ennek a franciának is miért sokkal tartozott? Tudom, hogy
6: nénikém, hát én azt hiszem, hogy jogom van, ellenőrzés nélkül, meg aztán hát a kiadásaim nem múlják felül a jövedelmemet.
4: Mi itt tetszik tudni? Bizonyára folyton a rulettnál.
6: Ja, rulettnál. Én az én rangommal.
4: Na csak fecseg minden szavat. Itt hazugság. Hazugság, de én megnézem még ma, milyen az a rulett. Én itt mindent be akarok nézni. De először is azt a rulettet.
6: Na de ne...
4: Átengeded nekem kísérően Alekszej Ivánovicsot.
6: Ami tetszik, na de én magam is boldogan, Polina is beszélt.
7: Igen.
6: A legnagyobb örömmel
7: elhúzom. Valószínűleg higgyel, öröm lenne számomra.
4: Öröm, neked is öröm, te tábornok.
6: Igen.
4: Én csak nevetlek, pénzt azonban nem adok neked. De most a szobába akarok menni, körülnézek. Aztán elindulunk megtekinteni a látnivalókat. Te vagy a főpincérit?
9: Oui, madame la générale princesse.
4: Mit zagyvál, sose voltam hercegnő. Tehát ez a szobám.
9: A lakosztálya Madame la Princesse.
4: Kinek az arcképe ez?
9: Nem tudom bizonyosan, madám. Bizonyára valami grófné.
4: Micsoda dolog az, hogy nem tudod? Miért kancsol a szeme annak a grófnőnek?
9: Madám, hát...
4: Szamár vagy! Hű, de cifrágy függönyök! Húzzátok szét! Még! Még! Jobban! Egészen! Vegyétek le a párnákat! Húzzátok le a ciákat! Emeljétek le a dunnát! Jó, hogy itt nincs Poloska! Le az egész hágyneművel! Az én fejérnememet rakjátok fel! Hanem mindez túlságosan díszes! Minek nekem öreg a szőnök ilyen lakás? Egyedül unatkozni fogok! Alexej Ivanovics, látogass meg minél gyakrabban! Hanem most indulás egyenesen abba a kaszinóba! Megnézem azt a rulettet! Alexej Ivanovics, te kísérsz! Átengeded nekem, tábornok, bátyuska!
6: Boldogan!
1: Le sem pihen erőbánt, hogy ide vasz hülye.
4: Pihentem én a vonaton eleget.
6: Hát megyünk mi is. Megyünk.
4: Ugyan minek nekem díszkíséret, meg tudok én nézni mindent Alexej Ivanovicsal.
6: Na de boldogan, hát minnyáján boldogan megyünk oda.
5: Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Le jeu est fait. Rien ne va plus. Numéro 3. Rouge, impair,
4: manque. Yes, yes, ki az a fiatal ember, aki ezt a töménytel aranyat nyerte?
2: Nem tudom, Antonina Vasilyevna.
4: Mondd neki, hogy most azonnal hagyja abba. Szedj össze gyorsan a pénzét, és menjen el. Másképp elveszíti az egészet. Hova a Potapics? Oda kell küldeni az a Potapicsot. Menjen el! Menjen el!
2: Nem szabad így kiabálni, Antonina Vasilyevna. Kiutasítanak
4: megint őket. Tesz. Micsoda tőkfélkó? Csinálj nekem helyet az asztalra. Ott, oda toljatok. És az a nő. Kicsoda? Alexej Ivanovics. Aki jegyezget. Ez nem fog veszíteni.
1: Gondolom francia. A féle...
4: Madarat röptér. Most magyarázz meg nekem. Mit jelent minden egyes fordulat, hogy kell a tétet felrakni?
1: Na, 36 vörös vagy fekete szám van. Lehet vörösre vagy feketére tenni, rúzs vagy noár. Párosra, páratlanra, per emper. 1-től 18-ig mank. 19-től 36-ig pass.
5: Zero.
4: És mi az az éró? Az a krupié, az a göndör itt. Miért kiáltotta most azt, hogy zéró? És miért söpört be minden pénzt az asztalról? Azt a nagy csomó pénzt mit besöpörte?
1: A zéró azt jelenti, hogy a bank nyert. Az asztalon lévő összes tétet ilyenkor a bank kapja.
4: Nesze neked. Hát akkor én semmit se kapok.
1: De igen, ha megelőzőleg az íróra tett, és az író kijött, akkor a tétje 35-szörösét kapja.
4: 35-szörösét? Hát akkor miért nem arra tesznek ezek a hülyék?
1: Ja, mert azzal az egyeséggel szemben 36 lehetőség van.
4: Micsoda ostobaság! Potapics! Várj! Nálam is van pénz, fogd! Egy frigyes arany. Azt most rögtön tedd fel a zéróra.
1: De nagymama, hiszen a zéró éppen az előbb jött ki. Várjon még!
4: Ne elfedtsák, tedd fel a pénzt!
1: Jó, én nem bánom. De lehet estig sem jön ki, még ha ezreket tetszik is föltenni rá.
4: Butaság! Aki fél a farkastól, ne menjen az erdőre.
5: Rien ne va plus. Quatre, noir, père, manque.
4: Micsoda! Elvesztetted. Itt van még egy. Tedd meg újra. Ördög vinni. Hát mikor jön ki az az átkozott zéró? Ha addig élek is, kivárom. Tégy fel egyszerre két aranyat rá.
1: De Antonina Vasilyevna.
4: Csak tégy, nem a te pénzed.
5: Rien ne va plus. Zéró.
4: Na látod. Maga Isten sugalta nekem, hogy két aranyat tegyek. Most mennyit kapok? Mit te mondják már ide?
10: Maradják. 70 frigyes arany.
5: Mesdames et messieurs, faites vos jeux.
4: Isten! Tégy, tégy! Gyorsan, ne piszlódj!
10: De mire tegyek?
4: A zéróra, minél többet tegy föl, egyszerre 20 aranyat!
10: Antonida Vasilyevna, gondolja meg! Az irónia 200 fordulat után sem jön ki. Egész vagyonát el fogja veszíteni.
4: Megint fecseksz. Tudom én, mit csinálok.
10: Egy számra, egyszerre, 12 aranynál többet nem szabad feltenni.
4: Hogyhogy nem szabad? Biztosan tudod? Combien zéró? 12, monsieur?
7: Igen, madám, 12-t szabad.
4: Gyorsan, 12-t.
5: Numéro 13. Impair, noir, manque.
1: Vesztettünk.
4: Tovább, tovább, tovább, tégy újra.
5: Le jeu est fait. Zéro.
4: Na mit szólsz? Mennyit kapunk?
11: Parancsolja, madame, le general princess. 420 arany.
4: Látod?
11: 20 frigyes arany, és 4000
4: forint. Na mit mondtam? Itt van mind a 4000. Tedd a vörösre.
10: De nagymama.
4: Parancsolom.
5: Numéro 3. Rouge.
4: Ki jött? 4000. Most adj ide. A másik 4000 pedig tedd fel megint a vörösre.
5: Douze. Rouge.
4: Vörös. Vörös. Összesen 12000. Add ide mind. Az aranyat önts ide a tarsolyomba, a papi pénzt pedig tedd el jól.
1: Igen, meg.
4: Elég volt. Hazamegyünk. Gurítsatok haza.
8: Mais madame, c'est une feu de Dieu.
4: Mit gagyog?
1: Hogy isteni szikra volt.
4: Hát igen. Kaptam magam és nyertem 12000 forintot. Az ám és az aranyak. Az aranyakkal együtt majdnem 13000. Mennyi ez a mi pénzünkben? Vagy 6000, mi?
1: 7000-nél is több, a jelenlegi árfolyam szerint talán a 8000-at is eléri.
4: 8000 rúb! Nem csekéség! Ti fajankók meg csak ültök itt, és nem csináltok semmit!
1: A személyzetnek, meg a hordároknak tessék adni egyet.
4: Adj ennek az inasnak is! Hát ez meg mit hajlunk itt?
1: Gratulálnak!
4: Adj neki is egy aranyat!
12: Madame la princesse, un pauvre expatrié.
1: Egy szegény emigráns.
4: Ennek kettőt adj, de most már elég. Vigyetek haza.
6: No hát itt van. Micsoda szerencse, anyácska, gratulálok.
7: Micsoda győzelem.
8: Nagymama, micsoda nyereség.
4: Neked, Polina, veszek holnap egy ruhára valót. Ennek meg, hogy is hívják ez a Mademoiselle Blanche. Ennek is veszek egyet. Fordítsd el neki, Polina.
8: Ó, madame, merci, madame.
4: Hát te, Alexei Ivanovics, te még nem próbáltál szerencsét?
1: Nem, még nem.
4: Ne, vezi csak, hogy lángolt a tekinteted, láttam.
1: Egyszer majd szerencsét próbálok, nagymama.
4: De csak is a zéróra, tégy, majd meglátod. Mennyi pénzed van?
1: Össze-vissza 20 aranyat.
4: Az nem sok. Akarod, adok neked kölcsön 50 aranyat. Vedd el ezt a tekercset.
6: Anyácska, drága anyácska.
4: Hanem te, tábornok bátyuska.
6: Igen.
4: Te ne várj semmit. Neked nem adom.
7: Az ördögbe is, tábornokom.
0: Szörnyű egy vénasszony.

0: Lépjen be, Alexej Ivanovics. Kérettem.
1: Rendelkezik velem, tábornok úr.
0: Alexej Ivanovics, engedje kijelentenem, hogy ön különös. A legnagyobb mértékben különös. Vagyis ez ön eljárás velem és családommal szemben. Szóval, igen, különös. A legnagyobb mértékben különös.
2: Nem erről van szó. A mi kedves tábornokunk téved. Azt akarta mondani, azaz figyelmeztetni akarta, jobban mondva, nyomatékosan kérni önt, hogy ne vigye pusztulásba. Úgy van, pusztulásba. Ez a legmegfelelőbb kifejezés.
1: Pusztulásba? De mivel?
2: Már engedjen meg, ön mint vezető szegődött ahhoz az öregasszonyhoz. Ez a szegény rémes öregasszony. De hiszen az mindenét el fogja veszíteni. Hisz ön maga is látta, hogyan játszik. Ha igen, elkezd veszíteni, el sem mozdul a játékasztaltól. Egyre csak játszik, majd játszik.
0: Hát ön pedig romlásba dönti az egész családot.
2: Igen.
0: Az én anyagi helyzetem zilált. Az örökösei vagyunk. Ha ő jelentékenyebb összegeket veszít, vagy talán elveszti minden pénzét, mi lesz én velem? Mi lesz a gyermekeimmel, Alexej Ivanovics? Mentsen meg bennünket.
1: De hogyan, tábornok? Mit tehetek én?
0: Ne álljon a rendelkezésére. Takadja meg a szolgálatát.
1: Talán valaki más.
2: Ó, kedves Monsieur Alexis, legyen olyan jó. Beszélj el a játékról. Vonja el a figyelmét, és ne engedje, hogy túl sokat veszítsen.
1: Erre inkább ön vállalkozhatnék, de Grillé úr.
3: Én? Ó, monsieur, monsieur Alexis, soyez si bon.
0: Könyörgök, Alexej Ivanovics, orosz módra a földig hajolok ön előtt. Ön az egyedüli. Az egyedüli, aki megmentett bennünket, hát én is. Mademoiselle Blanche, kérjük önt, hát hiszen érti, érti.
4: Alexej Ivanovics úr, a mátuska küldött önért, haragszik ám.
1: Hiszen még csak fél négy.
4: De a mátuska megparancsolta, hogy keressük meg önt, aludni sem tudott.
0: Aki játszani akar.
4: Hát itt ül az előcsarnokban.
0: Jaj.
5: A boszorkány.
6: Mesdames et messieurs, faites vos jeux.
5: Csak tégy, tégy. Megint az éróra. Hányszor tettél már?
1: Már 12-szer. Eddig 240 aranyat veszítettünk. Figyelmeztetem, hogy estig talán...
5: Alvas! Alvas! Tégy az éróra, és rögtön tégy a vörösre és 1000 forintot. Ne, itt a bankjegy.
6: Rien ne va plus. Quoi? Rouge, impair, manque.
5: Na látod. Kijött a veres. Kapunk 2000 forintot. Már majdnem mindent visszakaptunk. Most megint tégy, a zéróra. Még vagy 10-szer megismételjük, aztán abba hagyjuk. Hányszor tettél azóta a zéróra? 5-ször? Hagyd a fenébe azt a nyavajás zérót. Itt van ez a 4000 forint. Tedd mind a vörösre.
1: Antonyida Vasilyevna, sok lesz. Hát, ha nem jön ki a vörös.
5: Tedd, amit parancsolok.
6: Rien ne va plus. Zéro.
5: Uramisten, hát most ki tudott jönni az az átkozott, az a pokolfajzat, de te vagy az oka.
1: De, Antonyida Vasilyevna...
5: te vagy az oka.
1: Én csak tanácsoltam.
5: Te beszéltél le róla.
1: A mélyszerűnek látszott, én nem vagyok felelős minden eshetőségért.
5: Majd adok én neked eshetőséget, takarodj tőlem!
1: Istenem!
5: Alexej Ivanovics! Alexej Ivanovics, maradj! Maradj. Maradj, hova akarsz menni? Bolond vagy? Na maradj még. Maradj még. Én vagyok a bolond. Inkább mondd meg, mit évő legyek.
1: Játszik, ahogy tetszik. Én meg csak rakom a téteket.
5: Úgy, úgy. Akkor tégy még egyszer 4000 forintot a vörösre.
1: De ilyen nagy tétek.
5: Ha addig élek is, visszanyerem a pénzemet.
7: Tégy!
6: Numéro 13. Noir, impair, blanc.
4: Megint a fekete jött ki.
7: Tégy! Tégy! Tégy fel mindjárt 8-at.
1: A legmagasabb tét a 4000.
7: Hát akkor tégy 4000-et a rúzsra.
6: Numéro 19.
7: Látod?
6: Impair.
7: Látod? Tégy megint 4000-et.
6: 10. Noir, pair, manque. Noir. Noir. Noir. Noir. Noir.
1: Most már újabb 12 000 van oda.
7: Látom, hogy mind oda van. Addig ének is. Tégy még 4000 forintot.
1: Igen. De nincs már pénzünk, nagymama. A tárcájában már csak 5%-os utalványok vannak. Az elszínjében még csak apró.
7: Van itt pénzváltó iroda. Nekem azt mondták, hogy itt mindent beváltanak.
1: Behált, amennyi csak tetszik. De hogy a beváltásnál mennyit veszít rajta?
7: Ostobaság! Vissza akarom nyerni a pénzemet. Hívd azokat a tökfejüveket. Gurítsanak a pénzváltóhoz. Gyorsabban! Gyorsabban! Messze van még?
1: Már csak néhány lépésnyire a sétány végében.
7: Fogd az utalványokat és eredj be!
8: Mi történt, nagymamácska? Mi történt, Alekszej Ivanovics?
1: Mindent elvesztett, amit nyert, és...

0: Megfájdult tőle a...
1: Haszon!
2: Antonina Vasilyevna!
0: Mennyit akarnak adni?
2: Nagyon hátrányosan váltják be.
0: A rablók. Hívj ki hozzám a bankárt.
2: Talán valamelyik tisztviselőt, nagymama.
0: Bánom is én, de gyorsan. A rablók.
2: Azt mondják, hogy máshol sem adnak többet. Próbáljuk meg mégis.
0: Hajd, nincs időnk arra. Csak siessünk. Soha többé nem teszek arra az átkozott vörösre. Zéróra sem. Soha.
3: Zéro!
2: Mindent elvesztettünk.
0: Ó, te mamlasz! Na, lódulj! Nem! Vigyetek haza! Haza! Ó, az én bolond fejem, én szamár, én ostoba liba, vén, buta jószág! Teát hozzatok be nekem! És utána rögtön készülünk! Utazunk. Te, Potapics, csomagolj össze mindent, visszamegyünk Moszkvába. Elvesztettem 15 000 ezüst rúbelt. Mikor megy a legközelebbi vonat?
2: 10:30 indul, Antonina Vasiljevna.
0: És most hány óra?
2: 7:30.
0: Na mindegy. Alexej Ivanovics, nekem semmi pénzem sincs. Fogd, itt van még 2 utalvány, váltsd be, mert különben még úti költségre sem lesz pénzem.
4: Vesztett!
5: Jó Isten!
4: 15 000 ezüst rúbelt vesztett, hogy? Tehetett ilyet, nagymamácska?
5: Csak tudnám, ki fog most engem kifizetni, ha most meg elutazik.
0: Hagyjatok békén, csudar népség. Isten. Miért köti magát a nyakamba ez a kecske szakáll francia?
4: Hogy hiszed?
0: Hát neked mi kell, te páváskodó tyúk? Mit illegeted magad?
6: Ördög! Votr nagymamácska 100 évig fog élni, mon general!
4: Hallgasson!
0: Mi csoda! Hát te az én halálomra számítasz. Kínen! Alexej Ivanovics! Kergesd ki őket mind! A magamét herdáltam el, nem a tiéteket! Kínen! Polina! Polina, te maradj!
7: Igen, nagymama.
0: Téged sajnálok. Hagyd itt ezeket, és gyere velem Moszkvába. Ha ezekkel maradsz, te is elvesztél. A palotám még megvan. Akár egy egész emeletet is elfoglalhatsz benne, és hozzám, ha nem szereted a természetemet, akár hetekig be se kell jönnöd. Na, jössz?
7: Nagyon-nagyon köszönöm, nagymama. Köszönöm a menedéket. Jól tetszik megítélni az itteni helyzetemet. Ezért őszintén hálás vagyok. Talán nem sokára el is fogadom a meghívást.
0: Ez azt jelenti, hogy most nem akarsz velem jönni?
7: Azt jelenti, hogy nem mehetek. És az öcsikém meg a húgocskám nélkül...
0: Akad nálam, hely, a kicsi bének is elég nagy a tyúk ketrec. Hát szóval nem jössz. És tudom én, miért nem akarsz jönni. Ej, Palina! Bajt hoz még rád az a francia ficsúr. Na, Isten áldjon meg téged is, Alexej Ivanovics, az indulásig már csak egy órán van. Nesze, fogd ezt az 50 aranyat.
2: Ó, nagyon szépen köszönöm, Antonina Vasiljevna, de röstelenem.
0: Micsoda beszéd, vedd el, és a Moszkvában leszel, állás nélkül szaladgálsz, majd beajánlok valahova. Erre egy Isten veled.
2: Köszönöm.
0: Várj! Görges ki! Potapics! Visszamegyünk!
2: Hová, Antonina Vasiljevna?
0: Visszamegyünk a kaszinóba. Ha addig élek is, visszanyerem a pénzemet.
2: Ha önnek úgy tetszik, Antonina Vasiljevna, játszék. De én nem megyek.
0: Ugyan miért nem? Tám valamennyien bolond gombát ettetek?
2: Magamnak tennék később szemrehányást. Tessék, visszaadom az 50 aranyat.
0: Micsoda ostobaság! Hát jó, ne gyere. Te jössz velem, Potapics! Nem emeljetek fel már, és vigyetek le a lépcsőt.

0: Csőn. Vigyetek!
1: Zero! Zero! Zero! Zero! Zero!
0: Jó estét, bátyuska, Alexej Ivanovics. Ne haragudjék, hogy megint zavartam. Bocsásson meg nekem, öregasszonynak. Mindent ott hagytam. Fiam, csak nem 100 000 rubelt. Igazad volt, hogy tegnap nem akartál velem jönni. Most oda minden pénzem, egy kopaikám sem maradt. Egy pillanatig sem akarok késlekedni. Üzentem annak a te angolodnak, Eszlinek, vagy mi a neve. 3000 frankot akarok kérni tőle egy hétre. Szaladj el hozzá. Én még elég gazdag vagyok, fiam. Van 3 falum, és 2 házam. Ezt azért mondom, hogy az angol ne bizalmatlankodjék. Most menj, Alexej Ivanovics. Indulásig már csak 1 órán van. Le akarok dőlni, még a csontjaim is sajognak. És ne ítélj el engem, vén bolondot. Most már sajnos még azt a szerencsétlen tábornokot sem hibáztatom. Szörnyen ostoba. Hanem azért pénzt mégse adok neki. Na Isten veled!

0: Kérettem Alekszej Ivanovics, hogy mentsen meg. Mentsen meg. Szálljon meg.
1: De mit tehetek, tábornok úr?
0: Szálljon meg, most azonnal, míg nem késő. Menjen, menjen Mademoiselle Blanche-hoz is, kérje meg. Beszéljen a lelkére, térjen vissza hozzá, legyen a felesége.
1: De kérem, tábornok úr, hisz Mademoiselle Blanche engem mindedig észre sem vett.
0: De meg kell szánnia engem is, a nagymama, a nagymama is. Nálunk oda az ilyen öreg asszonyokat tüstén gondnokság alá helyezik. Igenis, tisztelt uram, ön ezt még nem tudja, nálunk elbánnak az ilyen öreg asszonyokkal, kényszerítenék. Igenis, az ördög vigye. És Mademoiselle Blanche...
1: Ütelen de Grie, Márk Jóra...
0: Elutazott... Mindenem szállodva van nála, semmi, de semmi pénzem sincs, és a nagymama Eszlitől kér pénzt, és ő sem utazott.
1: Hogy fogja kifizetni a szálloda számláját, tábornok úr? És aztán mi lesz? Mi lesz Polina Alekszandrovnával és a gyerekekkel?
0: Mademoiselle Blanche most elutazik valaki mással, egy herceggel, és akkor ez olyan hálátlanság, ugye? Nettemet és hálátlanság.

0: Polina!
1: Mi az, mi történt?
0: Hogy mi az? Maga itt az én szobámban.
1: Ha eljöttem, hát egészen eljöttem. Ez a szokásom. Majd meglátja. Nyújtson világot!
0: Levél?
1: Olvassa el.
0: Ez... hiszen ez a Grié keze írása. Mademoiselle, bizonyos kedvezőtlen körülmények arra kényszerítenek, hogy azonnal elutazzam. Ön persze magától is észrevett, hogy a végleges nyilatkozatot szándékosan kerültem addig, míg a helyzet végképp nem tisztázódik. Az öreg hölgy furcsa viselkedése. Az ön ostoba apjának nyújtott kölcsönök. Az ön saját vagyonát is elpocsékolt. Legyen meggyőződve, hogy emléke örökké élni fog szívemben. Talán mást vár tőle?
1: Semmit se vártam. Már régóta megvetem őt. Csak vártam, hogy mit tesz majd. Istenem, ha megjött volna a sürgőnnyel a hír, hogy örököltem, akkor odavágtam volna neki ennek a félkegyelmű mostohaapámnak az adósságát. Őt magát pedig elkergettem volna. Nem ilyen volt azelőtt. Milyen gyönyörrel csapnám az arcába az 50 000-et. Még arcul is köpném.
0: De Polina, hogy tudta szeretni ezt a de Grie-t, ezt az aljas gazembert? Ha kívánja, megölöm párbajban. Hol van most?
1: Frankfurtba utazott.
0: Egy szavába kerül, és holnap reggel utána megyek.
1: Ugyan, még képes lenne azt mondani, hogy előbb adjuk vissza az 50 000 frankját. És hát miért is párbajozna ön vele?
0: De hát honnan teremtsük elő azt az 50 000-et? Talán Mr. Astley.
1: Micsoda? Szóval te magad akarod, hogy tőled átmenjek ahhoz az angolhoz.
0: Polina, csak egy órányi időt adj nekem, jó? Csak egy óráig vár itt rám. Visszajövök, majd meglátod. Maradj itt a szobámban!
2: Trente-six. Rouge. Père. Passe.
3: Menjen el az Istenét, menjen már!
4: Ez az úr már 100 000 forintot nyer.
0: Polina! Megvan, meg lesz, Polina! Megvan, Polina! Polina! Polina, ide néz! 200 000 frankot nyertem, Polina! Tessék, tessék, tessék, nézd, itt van 10, 20, 40, 50, 50 000 frank, még több is! Fogja, fogja, és vágja a Grie arcába! Hát, ha akarja, én magam viszem el neki holnap korán reggel Frankfurtba.
1: Nem kell nekem az ön pénze.
0: Hogyan? Mit jelent ez, Polina? Miért nem kell?
1: Ellenszolgáltatás nélkül nem fogadok el pénzt.
0: Polina, hiszen én akár az életemet is.
1: Ön túl sokat kínál, értem, nem? De Grie kedvese nem ér meg 50 000 frankot.
0: Polina, hogy beszélhet így? Hát én de Grie vagyok.
1: Gyűlölöm önt! Igen, igen! Semmivel sem szeretem jobban, mint de Grie-t. Vásárolj meg, na! Akarsz engem? Akarsz? 50 000 frankért, mint de Grie? Szente, szeretsz engem? Ugye? Szeretsz? Te, kedvesem.
0: Ez nem lehet.
1: Te jó vagy. Te hűséges vagy.
0: Polina.
1: Szeretsz? Hát ugye persze. Szeretsz?
0: Persze, persze.
1: Szeretsz? Te szeretsz? Ugye elutazunk? Holnap elutazunk. Haza Moszkvába. Úgy sajnálom a nagymamát. Mondd igazán, miért ölnéd te meg de Grie-t? Szerelme. Drágám.

0: Na most már add ide az 50 000 frankomat. Vagy talán meggondoltad magad? Talán már sajnálod is tőlem?
1: Nem, nem, tessék, fogd.
2: Ez most már mind az enyém. Igen, az enyém.
1: Mindig is a tiéd volt.
2: Hát akkor. Nesze, nesze. Itt van az 50 000 frankot, nesze. Aranyban.
1: Polina. Polina!

0: Közel két esztendő telt el azóta, hogy Pauline az arcomba vágta a pénzt. Mademoiselle Blanche vett gondjaiba, magával hurcolt Párizsba. Ahol jól éltünk. A nyereségem természetesen hozzávándorolt. Pauline Alexandrovna pedig sokáig beteg volt. Mr. Astley vitte el az anyjához Angliába, nála élt, míg a nagymama meg nem halt, és 7000 forintot nem hagyott reá. A tábornok utánunk jött Párizsba, és ott halt meg szívszélhűdésben. De Grillier eltűnt a világban. Én pedig pénzem elfogyván visszatértem ide Roulettenburgba. Játszottam. Megjártam az adósok börtönét is, de valaki kiváltott. Pauline talán. Nem tudom. Olykor nyerek néhány aranyat a kaszinóban, olykor semmim sem marad. Illetve egy forintom most mégis maradt. Gondoltam, eszem valamit rajta. De 100 lépés után visszafordultam. Föltettem a pénzem a párosra. És mondhatom, elég különös érzés, mikor az ember egyedül, idegen földön, távol a hazájától, távol a barátaitól, nem tudva, miből fog megebédelni aznap, felteszi az utolsó, a leges-legutolsó forintját. De nyertem. És 20 perc játék után, mikor kiléptem a játékteremből, 170 forint volt már a zsebemben. Ez így igaz. Lám, mit jelenthet az utolsó forint. De mi történt volna, ha akkor végképp elcsüggedek? És nem merem rászánni magam erre a lépésre. Holnap. Holnap pedig minden eldől.
1: Rien ne va plus.
2: Elhangzott a játékos. Dosztojevszkij regényét Devecseriné Guti Erzsébet fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Zolnai Vilmos. A szereposztása következő volt. A nagymama Sulyok Mária, Alexej Ivanovics Tomanek Gábor, Pauline Alexandrovna Csongrádi Kata, a tábornok Gáti József, De Grillier Márki Balkai Géza, Mr. Astley Bács Ferenc, Mademoiselle Blanche Győri Franciska, Krupié Péter Ferenc. A zenét Töröket elállította össze. A felvételt Kis László és Fehér Zoltán készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Vasadi Balog Miklós volt. Dramaturg rendező Török Tamás. A felvétel 1981-ben készült, és legutóbb 2024. június 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Mi lett velük? Az ember, akinek öt találata volt. Csapó György műsora.

0: Egy emberről szeretnék beszélni. Egy munkás emberről, akinek 5 találata volt. Nevét nem közlöm, mert megharagszik rám. De végtére mindegy is. Nevezzük Kis Mihálynak.
1: Nagyon-nagyon szegény az ember, az is baj. Ha valami szerencse meglép, akkor már azt írli. Ezt mindenféleképpen baj.
0: Éppen 10 esztendeje annak, hogy megütötte a lottó főnyereményt, és az is őt egy kicsit. Azóta ismerem.

0: Egy négy találatossal. Ej, de boldog lettem volna. De tudtam volna örülni neki. Ha meg már így esett, hogy ötös, legalább lenne még néhány rajtam kívül is. Hanem így egyedül valósággal boldogtalanná tesz. Minden héten várja az ember, aztán amikor beüt, összeszűkül a gyomra az idegességtől. Még aludni sem tud tőle. A végén már nem tudja, hogy nyertese vagy vesztes. Ha meglátnak az utcán, mondják már a hátam mögött, né, ő az, itt megy a lottómilliómos. Ezért még kevesebbet járok az utcán. Engem kocsma nem sokat látott eddig, ha meg cigaretta kell, elküldöm ért a lányomat. Nem akarok én változtatni az életemet. Az én életem ott marad az acélárugyárban a kemence előtt.
1: Ezt hajtogatta annak idején az olvasztár, de akármilyen őszintén mondta, akarta, mégis arra gondoltam, azért a pénz is megteszi majd a magáét. Érdekelt, bírja a versenyfutást vele. Utoljára talán 4-5 esztendeje jártam náluk abban az észak-magyarországi kisvárosban, ahol laknak. És most ismét itt ülök a lakásukban. Mondom, hogy nem igen ismerek én olyan embert, aki ennyire hajszálra beváltotta volna 10 éves tervét.
2: Ez másképpen nem is lehetett csinálni, csak így lehet. Nagyon sok gondolkozású ember van, másképpen gondolkozik. Hát egyik azt mondja, hogy ő így csinálta volna, másik meg úgy csinálta volna. Szóval ez minden, hogy ugye az ember saját magának a sorsát el kell döntse, ezt nem lehet másra bízni. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ő nem venne se házat, ő semmit se, csak élne a pénznek a kamatában. Ami újra egy nagy rizikó volna, őszintén mondta. Másik jött, hogy ő dolgozza? Minek? Nem kell dolgozni. Hát annak a kamatjában meg lehet élni. Lehetséges lett volna nekem, de legalább nem volt arra módon, hogy én ezt meg alapítottam volna, úgyhogy hát én most már ne dolgozzak egyáltalán.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy miért dolgozott mégis?
2: Egyszer az, hogy én hozzá is voltam szakban, nagyon szerettem a szakmámat is. Én nagyon szerettem dolgozni azon a munkahelyen. Én azért is nem változtattam a munkahelyemen. Mehettem volna könnyebbre, mint ahogy már beszélgettünk is róla, hogy egy fizikai erőn nélkül is lehetett volna egy portásnak, hogy nem tudom, hol elment volna az ember, hogy egy kisebb fizetés, természetes, nem azért mindat van. De már ott nem éreztem volna jól magamat, mert én ehhez a munkakörhez voltam szokva, és én azt szerettem volna.
1: Hát mi volt ebben a legszebb?
2: Úgymondva, ha valaki egy olyan bizonyos időt ledolgoz egy olyan munkahelyen, és azt figyeli, szereti a munkáját, és szorgalmasan végzi, és akarja végezni, akkor azt meg lehet szeretni. Meg lehet szeretni. És én azért is nem változtattam rajta egyáltalában. Én nem is tudtam elképzelni azt, hogy én a gyárnak egy másik üzemébe bementem, van az, hogy én ott munkát vállaljam. Pedig ez volt a nagyon erős fizikai munka. Mert ilyen még az acélgyárban, de aztán nem igen volt. Itt nálunk bizony, itt kézirakás volt meg, szóval fizikai erőre kellett a
1: kézirakás.
2: Hát most targanca van, azt hiszem targancával raknak, de azért a legtöbbet most is fizikai erőre kell.
3: Rendes emberi is komolyan végezte a munkáját, úgyhogy meg lehetett bennem bízni, nem volt kifogás ellene. Az utóbbi években megtettük őt főolvasztárra, úgyhogy őnek a keze alatt mentek a Márti javítások. Ő volt az irányítója, meg ellenőrzője ennek a munkának.
1: Még bírná?
2: Hát talán. Lehetséges az, hogy nem tudom, időnként az ember jobban elfáradna, vagy nehezire esne, de még azért úgy gondolom, sok adat.
1: Hát igen, már a lába is viszi vissza, nem? Hány éve dolgozott itt?
2: Én kérem, a kemencén 26 évet dolgoztam, vagy 10 nap hiába, azt hiszem. Talán azért is szerettem annyira, meg hogy én nem ismertem más munkahelyet. Se könnyebbet, sem nehezebbet.
1: Az olvasztál, akkor jó, jó kisülnek ott. Na, sem.
2: Na, kérem szépen, ami azt illeti, ha hol én dolgoztam le azt a 25 évet, azt hiszem, hogy talán maga meg se állna ott. Egy óra hosszát nem tudna megállni ott, ami, miben mi dolgoztunk, mert aztán dolgozni kellett, ugye? Mert 40 mázsa vasat berakni egy kemencébe, ugye? És annak be kellett menni, kérem, egy fél óra alatt. Leghosszabb, mik a legrosszabb volt az anyag, 3/4 óra. Sannét aztán félre nincs kiutat.
1: Hányan lakták te?
2: Azt kérem, 6. A csapoló, az olvasztár, meg a 4 vasrakó. Hát körülbelül a hőfakat mikor raktunk, olyan 50 körül lehetett. De volt nyári időszakban, volt úgyis, amikor bizony talán még a 60-at is elért. Mert nagyon közel voltunk szorítani, mert rövid volt a rész.
1: Meg tudom képzelni, mikor az embernek ilyen, akkor úgy érzi, de most úgy...
4: Le
1: jöttek a súlyokról, nem?
2: Nem. Én őszintén mondtam, hogy nem, kérem szépen, nem. Hogy mondjam? Volt, amikor rosszabb volt, volt, amikor jobb volt, volt, amikor könnyebben dolgozott, volt, amikor nehezebben dolgozott az ember, mert mindig adódott olyan munka, nem tudom, besült egy csapolónyilás, azt ki kellett vésni, véső, rudd a kalapácsa, kézi kalapácsa kellett verni, ugye. Szóval bizony folyt a víz az emberről egy műszakon keresztül. Mert ott talán nem volt, hogy megszáradt a ruha rajta, mindig vizes volt. Barongatás nem kellett rakni az emberre, mert megvolt.
1: Tudja, én mulatok azon, mikor egy sportolótól megkérdezik, hogy ezt futott, mit érzett. Mit érzed? Magukat naponta 60 fokban küzdenek.
2: Hát ugye ez, úgy mondva, ez nem egész műszak alatt van, ez csak rakás alatt volt. Amikor beraktunk, hogy kicsapaltunk. Akkor volt ez a... De utána ugye berakt azt az adagot, az csoport akkor 3 óra hosszáig készített a másikat elő a berakáshoz, amire kerül újra csapolás. Az volt a jó, mikor nem tudom, 20 perc alatt vagy 30 perc alatt bedobta azt az adagot a kemencébe, és akkor megmentedett a meleg. Mert ezt be kellett rakni, a hiába lebegett, hát szóval az már az emberektől is függ, hogy hogy voltak összeszokva, hogy ment ott a munka.
1: Na és azok, akikkel dolgozott, azok még dolgoznak ott?
2: Hát nincs mindegyik, már mentek el. Mentek el már nyugdíjba, vannak még azért. Vannak úgy, hogy aki azt nem csinálom öntetvet, elmenek, megkeresem könnyedben is azt a pénzt, amit itt keresek, de azért ott vannak.
5: Na jó, 20 éve barátok vagyunk, és maradunk is.
1: Gondolja, már kiállta a próbát.
5: A munka összekötött bennünket sok éven keresztül. Azon kívül egy nagyon jó szándékú, jó barát.
1: Segítőkész ember.
5: Igen.
1: Milyen volt a munkába? Erről egy pár szót hallgatnék.
5: Első osztályú. Melós volt. Becsületes. Családját, barátait, munkatársait mindig megtisztelte. Mindig szerény ember volt. Utána, amikor azt a bizonyos lottó nyereményt fölvette, akkor is csak ezt lehetett tapasztalni nálam. És azóta is.
1: Én azt hallottam, hogy segítette ő azért sok emberen, bár ő ezt nem említette soha.
5: Nem tette, hogy dicsekedett volna, segített embereken, munkatársait, a közvetlen munkatársait. Annak idején megjutalmazta, és a családjára költötte azt, amit elköltött. Szép családi háza van, gépkocsia, és úgy gondolom, hogy szegény ember nem maradt azóta sem.
1: Na most is jól érted, mint említette a családi házat, gépkocsit, hát... Önnek van-e?
5: Van. Családi házam van, édesapám. Szintén ebben az üzembe dolgozott egy egész életet. Ezt ő építette. Hát így könnyebb volt gépkocsit venni nekem, de van.
1: Milyen márkájú kocsia?
5: S-100-as.
1: Édesapja ugyancsak itt dolgozott, mint vasöntő?
5: Öntvényfaragó, betanított munkás volt. Én, mint öntő, dolgozok.
1: És a fia?
5: Lányom van. A lányom szintén egy gyárba dolgozik, villamos motor tekercselő.
1: Ők is ott laknak?
5: Nem. Most vásároltunk, illetve vásároltak egy örök lakást. Hát ebbe be kell segíteni. A család összeszedte azt a 70 000 forintnyi összeget. Hát ők is jól megvannak. Azt hiszem, hogy nekik panaszuk nem lehet.
2: Mindig van, aki próbálkozik, hogy elmenne meg. De annak, hogy elmenjen vissza, olyan nincs értelme. Semmi. Mert az a legjobb, mint amit csináltam én is, hogy egy helyről nem mozdulni sehova, kivárna végig.
6: Ez nagyon nehéz csinálni.
4: Maddika, magához fordul. Hozzám be, de olvasztárhoz.
6: Hát így nem tudom pontosan, hogy mit csinálnak ott bent. De hogy apu felnéztem, mikor hazajött, nagyon el volt fáradva mindig.
4: Magba azért könnyed a munka.
6: Hát természetesen is sokkal könnyebb.
1: Ez Magdi, az olvasztár nevelt lánya. Azon tűnődöm, hány éves is volt, amikor kis Mihály az édesapjuk lett. Mert az lett neki is, és a nővérének is, Zsuzsának. Hogy is történt?
2: Amikor én hozzá, mert én mentem hozzá.
4: Tudom.
2: Hát ő nagyon kicsi volt. Zsuzsa?
6: Négy.
2: Három és fél éves, négy.
6: Négy.
2: Négy éves körül.
4: Én azt hiszem, hogy ahogy én elnézem, nagyon jó családot választott.
2: Na hát ugye én már ismertem őket, nem, ugye, mert hát a Zsuzsát igen, mert ő kislány volt akkor, amikor az apját elvitték. Hát én voltam náluk, jártam hozzá, fel, mi munka, mert mi együtt dolgoztunk az édesapjával.
4: Igen, tudom.
2: Úgyhogy az apját aztán elvitték, és én már többet nem is jött vissza, és én mikor visszajöttem 46-ban, 46 május 26-án jöttem talán vissza, és egyszer bejöttem ide, és akkor találkoztam vele, de még a kalacíról se tudtunk semmit se, hogy hát
4: mi van vele,
2: csak amikor már lejött, aztán, hogy hát elesett. Hogy meghalt.
4: De ide 43-ban.
2: Én 42-re jöttem. Vagy 3 hétig itt csavarogtam, amíg felvettek, mert bizony itt nem nagyon lehetett akar a gyárba bejutani.
4: Nehéz volt?
2: Nehéz volt nagyon. Volt egy tanító, erdélyi volt ő is. Mondták, hogy menjek hozzá, mert hát ő neki van ott valami ismerettsége, a művezetővel, és majd akkor elintézi, hogy hát felvegyenek. Hát bizony ez nagyon nehezen ment, mert még akarjában nagyon nehezen vették fel az embert a gyárban.
6: Akkor protekció kellett.
2: Már úgy álltam akkor, hogy nekem már menni kell, már a pénzem is elfogyott. Hát már nem tudtam volna fenntartani magam, ugye csak mindig a hitegetés, aztán felmentem a művezetőhez, aki ezt intézte. És mondtam neki, ha nincs semmi még most, akkor nekem innen el kell menni, mert én nekem már nincs kitartásom már arra, hogy még kivárjam, hogy én a gyárba bekerüljön. Kérdezte, hogy pénzre van szükségem, mert ad. Hát, és hogy én menjek fel hozzá mindig ebédre. Én azt mondtam, hogy én egyáltalában ezt nem teszem. Ha felvesznek, akkor bemegyek, hanem én akkor tovább állok.
4: Ez Erdély volt, ez a művezető?
2: Nem, ide volt. Az Öntödének volt egy művezetője, Dabnernek hitták, Dabner János.
4: Rendesen be lehetett azért.
2: És akkor aztán azt mondta, hogy én reggel menjek a kapuhoz, 8 órakor legyek a gyári kapuna. És el is mentem a gyári kapuhoz, és jött is aztán az írnok ki onnét az Öntödéből, Pesszel Nándor, és szólította nevemen, és úgy vitt le a kórházba, megvizsgáltak, vitték be, úgyhogy én már azon a nap munkába is álltam.
4: Mennyi idő alatt lett a berakó vagy vasrakóból olvasztani?
2: Hát kérem szépen, mint vasrakó, nagyon keveset dolgoztam, én csapolónak kerültem. Megsérült az egyik, megbetegedett, és én annak a helyére vettem be csapba. Úgyhogy semmi tanítás nem volt, csak egyszerűen oda tettek. Utána aztán kezdtem az olvasztárokat helyettesíteni. Azután vettem aztán olvasztár.
4: Ez körülbelül mennyi idő?
2: Hát én azt már pontosan nem tudnám megmondani. 53-ban azt hiszem, 53-ban. Már helyettesítettem az olvasztárak, a 56-ban már akkor mind olvasztán dolgoztam. 63-ban lettem, aztán főolvasztán.
4: Az már jó volt?
2: Hát az már jó volt, csak hát több volt a gond, több volt a baj.
4: Az emberekkel.
2: Az emberekkel, ugye akkor már 26 ember tartozott a kez alatt. Meg aztán akkor ellenőrizni kellett a másiknak a munkáját. Éjjel 2-re bementem be, 4 órára mentem be, este 10-kor mentem be délután, szóval mert össze-vissza bejártam ott, ha aztán valami olyan baj volt, akkor megizzadni. Ott már azt avval is számolt az ember, hogyha már elvállalt, azt meg kell mutatni, hogy na, hogy is kell azt ott megcsinálni.
3: Például kint lehetett odaállítani a többi dolgozó elő is. Pedig nagyon sokan, hogyha ilyen pénzhez jutnak, ugye mindjárt más a viselkedésük, munkatársaikkal szemben is. Nem változott meg. Pénz nem változtatta meg a magatartását.
1: Nekem úgy tetszett, akkoriban attól tartott, hogy a derék két keze ezentúl majd értelmét, értékét veszti. Nem akarta megcsalni őket, hiszen azok 49 esztendőn át olyan jól szolgálták. Féltette a régi életét. Annyira ragaszkodott hozzá. Olyannak érezte az ő nagy szerencséjét, mint akivel meg kell birkóznia. Tréfásan, szomorkásan mondogatta. No, azért majd csak szembenézzek avval a másfél millióval, hiszen az én helyem ott van a Martin előtt.
3: És hogyha itt valami mulasztás történik, történik az elsősorban az olvasztárnak a hanyag vagy nem törődő munkájánál, akkor 4,5 tonna anyag a selejté válik. Az pedig az itteni dolgozóknak ugye a bérébe nagyon beleszól, mert ha egy üzem nem gazdaságos, akkor fizetésképtelené válik, nem beszélve arról, hogy népgazdasági szinten is nem mindegy az akkor, amikor az acélra olyan nagy szükség van, hogy itt 4,5 tonnákat csak úgy kidobáljunk selejtnek. Hát 24 órában mi általában ebbe a kis Martinból 6 adagot hozunk le, egy ilyen 4 tonnás átlag adaggal számolunk, az 24 tonna naponta. Olvasztárunk nincsen csak 4. 3 a rendes váltó műszakra, egy pedig az, akivel porjatkáztatunk, vagyis ilyen csúsztatást végzünk, mert ugye csökkentett munkahely a Martin, és ez a beugró olvasztár.
1: Mennyi az átlag jövedelme?
3: 3,5 ezer forint. Meg van neki havonta. 3-3,5. Hát van neki 14-15 forintos órabérünk, de ezzel aztán a melegségi, éjjelesi pótlék.
1: Emlékszem, akkoriban még az erdőgazdaságban is járt dolgozni.
2: Ez még 49 és 50, 50-es években volt, amikor az erdészethez.
4: Erdészethez, igen.
2: Én kérem, ledolgoztam a 8 órát, mint vasrakó benne a gyárba, hazajöttem, az utolsó falatot a pipisketetőn nyeltem le, mentem falat várni. Este 9 órakor haza, megvacsoráztam, indíts be a gyárba. Vagy ha nappalas voltam, akkor hazajöttem, lefeküdtem, mentem, 2-kor jöttem, mentem ki a hegyre, este 9-kor haza. De ez később, ősztől, tavaszig, kora tavaszig, amíg már zöldültek a fák, ez ment állandóan. Mert ezt én több évig csináltam. Ezen már csodálkozott is mindenki. Ugye volt, aki csodálkozott, volt, aki irigyelte, ugye.
4: Ez hogy bírta őszintén?
2: Kérem, én magam se tudom. Hazudnék, ha mondanék valamit erről, mert én magam se tudom ott. Pedig olyan vékony voltam, mint most magam, sovány. De hát ugye kellett foglalkoztam. 16 órát dolgoztam naponta, 8-ot ledolgoztam a gyárba, másik 8-ot ledolgoztam az erdészetnél, meg vannak ott a kartonlapot.
4: Mennyit keresett ezzel akkoriban? 50
2: hát, szépen. Én akkorjában vagy nem azt kerestem, amit a gyárba. A gyárba kerestem 900 ezer forintot abban az időben. Hát körülbelül 7-8-900 forintot kerestem az erdészetnél is. Akkor a tüzelem meg volt. Nekem menni kellett, mert az, amit a gyárba kerestünk, az kevés volt. 4 voltunk, ugyan, nem is 4, mert 5, mert ott volt a mama is, ugye. Nagyon sokat dolgoztam. Őszintén mondva, nem sajnálom, hogy dolgoztam. Örülök annak, hogy tudtam dolgozni. És mindig kijött valahogy a lépés azért.
4: Én nekem az az érzésem, hogy mindig lekötött a munka, akármit csinál.
2: Hát lekötött. Az, amit éppen mondtam, hogy a méhekről is, hogy amikor én elkezdtem méhészkedni, engem annyira lekötött, hogy én a kapun kívül nem tudtam menni. Én most is sokat megyek a városba, nem mondhatnám, hogy most is rólam az utat, mert én harapszak arra is, aki a tárcsa szállt a városba. Mert én itthon mindig kapok magamnak munkát, de viszont ott is úgy voltam. Ha megébédeltem, hazamentem, mentem ki a kertbe, mélyekhez, ma mentünk ki mindjárt, kint voltunk, de én nem szerettem mászkálni a városba. Engem nem igazolt most se senki.
1: Egy szóval maradt minden a régiben. Az élete semmit sem változott.
2: Mit mondjak? Hát változni változott, hogy ne változott volna. Ez változott az embernek az élete, és mégpedig azzal, hogy azok a nagy gondok, ami voltak, és ami terhelt az embernek a fejét, és amit még meg is kellett nélkülezni, és ezek megszűntek. Mert bizony már ott voltak, nagy lányok voltak, minden. Hát ugye az ember mindenki abba iparkodik, hogy hát annak a gyereknek mégis meglegyen, ugye? Már mondjuk, akkor már Zsuzsa dolgozott, te még maradt, akkor még nem dolgozott, ugye, még utána is, még később ment munkába. De attól eltekintve, hát nagyot fordultatta az embernek az életén egy ilyen összeg, ugye, amit már...
4: Igen.
2: Hát megkönnyebbített, természetes, mert az embernek van egy lakása, ahol nyugodtan élhet, és be van rendezkedve úgy szerényen, ahogy no, lehet.
4: Rendes.
2: És... ugye mégis más az embernek az élete, ma megmentődött ott a tehertő, ami előtte állt, hogy na itt van a két nagy láncs, most már hogy lesz, mint lesz, ugye, hogy csináljuk, ha jobb legyen, hát így párkattunk, hogy akkor is meglegyen, hát nem voltunk, nagyon elesettek, de azért,
4: ugye már... Nem is úgy néztek ki akkor semmi.
2: De hát ugye már, mivel a két nagy lány ott volt, ugye, hát... Bizony már. Ez nagyon ránk tért az
4: Igen. Tényleg azt tetszett a legjobb őszintén, amikor mindig azt mondtam, én egy négyesnek úgy tudtam mondani.
6: Ja.
4: Négy találatosnak úgy tudtam, de ez sok.
2: Hát igen. Ez minden szegény emberre rátérne. Úgyhogy kisegítse kicsit a bajból.
1: A város, ahol Kis Mihály él, a magyar építészet mekkája is lehetne. A környező dobokról nézve olyan, mint valami kőrózsa, amelynek szirmai csipkésen szorosan tapadnak egymás köré.
5: Nagyon jól csinálják. Azt nem tudom, hogy honnan veszik azt a rengeteg pénzt. Óriási összeg lehet. Jól onnan tudna egyszer, hogy mennyit költünk lakásra, építésre, városra, rendezésre, szépítésre. Mert igen-igen öreg városunk volt, hiszen én itt nőttem föl. Azt a régi öreg Miskolcot ismerjük, és mi magunk is, akik itt élünk is, csodálattal nézzük, hogy szépül, növekszik a város.
1: És mit kellene építeni?
5: Véleményem szerint óvodát, még óvodai férőhelyeket, hogy akik szeretnének még anyák dolgozni, ezek is a gyerekeket el tudják helyezni.
4: Unokája van, Simon Ertás?
5: Van.
4: Hány éves?
5: 4,5 éves kislány. Nagyon egészséges, életvidám apróság.
4: Ő is ide jött dolgozni ez a célműben.
5: Azt még nem lehet tudni.
1: Meg tudná-e mondani, hány tonna acélt öntött ki életében?
5: Hát az rengeteg. Ezen még nem is gondolkoztam, őszintén szólva. Nap mint nap öntünk, olvasztunk, öntünk. Ez a mi életünk. Ez töltik az életünk nagy részét. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez minél több legyen.
4: Érdekli a munkája.
5: Ennyi éven keresztül, aki csinálja, 36 éven keresztül, hát meg lehet szeretni, és ez még az ember él, addig ez maradandó.
1: A pénz meg szokta változtatni az embereket, így mondják.
2: Most tegyük fel, mire lehetett volna megváltoztatni, nem tudom most már, mit tettem volna arra, hogy na most nekem van, nem tudom, egy kis pénzem, sokkal én már most már olyan nagy, nem tudom minél, nem lehet azt. Tehát minek, nincs annak semmi, hogyha értelme semmi. Meg ugye, hát mint ahogy már beszélgettünk is, olyan sokan meg mondták, hogy hát ők nem dolgoznának, hát így most már nem dolgozok. Én szerintem nem jó gondolkozás már az, hogy valaki nem tudom a munkába kikapcsolódjon azért, hogy nyert egy kis pénzt, ugye? Ha én nekem ez a lakásom meg lett volna, úgy, ahogy most vagyok, úgy nyertem volna a pénzt, még akkor se tettem volna azt, hogy nem dolgozom. Hát volt ott ez a kis lakás, ugye, szoba, konyha, spáz, Hát ugye semmi más nem volt. Bizony az már nekünk már nagyon kicsi volt, négyünk meg. Szóval ez nagyon jó kölyött.
4: Változatlanul ugyanúgy gondolkozik, ugyanúgy dolgozik, mint eddig.
2: Szóval, mint ahogy mondtam, nem szeretek csavarogni, de itthon mindig találok valamit magamnak. Nem ülök lesz, csak pipokálok a
4: szellemmel. Most miért nem foglalkozni?
2: Én nekem akkor abban az esztendőben nagyon jók voltak a mérni. És én akkor rábíztam az egyik kollégára, hogy hát vigyék el, mert hát, hogy akkor nekem nem lehetett menni. És úgy bizony abban az évben nekem a méheim úgy tönkre mentek, hogy nem maradt, csak hat kaptál méhe.
4: Nem akartál ideket.
2: És aztán azt mondtam, na most már tönkre ment, akkor menjen. Ez is semmit nem adtam, még csak egy olyan dolgot semmi a méheknek, méhekhez tartozott, mindent vigyenek innet, mindent, te nem kell, nem is. Lemondtam, de aztán gondolkoztam rajta, ha dolgozok tovább, akkor a méhekkel nem tudok foglalkozni. Mert 2-3 kaptára nem érdemes, sem hatta. Ha meg nagyobb mennyiséggel foglalkozok, akkor már gátolja nekem a munkámat, a bentit. Mert akkor vagy ők, vagy a benti munka.
4: Kettő. Vagy a méhek, vagy a Martin.
2: Igen, vagy a Martin, vagy a méhek. Vagy, de mind a kettő már az már nagy trapa.
4: Inkább a Martin.
2: Hát inkább maradtam a Martin mellett, a melegem mellett, ugye szerettem. De hát nem is jártam rosszul, őszintén mondva. Szép a méhészkedés, mert aki szereti, nem mindenki, mert van, aki fél, még ott is megszúrja, de attól eltekintve nagyon szép foglalkozás, amikor meg akarom szúratni magam, akkor menjek gyomára.
4: És megszúrják a méhészt?
2: Meg, bizony.
4: Most meg?
2: Nem.
4: Azelőtt nem érezte a szúrásukat?
2: De hát nem, akkor is éreztem, csak nem, azt se dagadok én meg tőle. Nem dagadok meg.
4: Eleinte sem dagadok.
2: Hát előbb, mikor kezdtük fel, olyan volt a kezem minden, meg aztán elcsavarodva, meg ilyen dolgok vannak.
4: És mégis csinált, nem?
2: Mégis csináltuk, mentünk. Nagyon, nagyon szépen dolgoznak, szép foglalkozás.
1: Nagyon szépen dolgoznak. Ezt szereti a méhekben, a munkájukat. A maga életében is ezt, és a másokéban. Ilyen ember a lottó nyerő olvasztár.
2: Dolgoztam velük sok éven keresztül, és annyira megszerettem őket, hogy szinte vágyom utána még mindig. Nem is a haszon után, azt fogja meg az ember, az a szép munka, amit ők végbe visznek.
1: Nem tudom, érzékeltette-e, hogy akármi lehetett volna Kis Mihályból, ha neki kezd. De lehet-e több az ember önmagánál? Azt mondtam az elején, egy emberről beszélek, egy munkás emberről, aki megütötte az öt találatot, és az is egy kicsit őt. De bírta, állta, és nem csak 3 menetben. Ha egy ökölvívó mérkőzésről tudósítanék, most azt mondanám, kiütéssel győzött, csak hogy én egy emberről beszélek, egy olvasztárról. Hogy miért mondtam el a történetét, vállalva azt is, hogy tán megharagszik érte, és megszakadt barátságunk. Megkapott embersége, józansága, szellemének röpte, hogy végig vitte, amit kitervelt. Ebben egy pillanatig sem kételkedtem. És azt is tudom, hogy nem ő az egyetlen itt. Azok között, akik az acélt öntik, és azok között, akik kovácsolják, és azok között, akik nem tesznek többet, egyszerűen csak dolgoznak.

0: Az ember, akinek 5 találata volt. Kedves hallgatóink, Csapó György műsorát hallották.
1: A felvétel 1973-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 10-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Óra. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudó személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Kézzelfogható energetikai eredményeket értek el a MÁV-nál és a Gyesebnél hozott rendkívüli intézkedések, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, csütörtökön 17 és 22 óra között a tehervonatok villamos energiafogyasztása a MÁV hálózatán az előző hét azonos napjához képest 91,5%-kal csökkent. Ugyanebben az időszakban a Gyesef hálózatán is szünetelt a villamosvontatású vasúti teherforgalom, kivéve a nélkülözhetetlen, valamint az alapellátást biztosító szerelvényeket. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárolt Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamas lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a tegnapi kormányülés után hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Azt is kijelentette, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskola kezdés. Ma is várják még az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Ami az időjárást illeti, ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés. Legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 32 és 37, este 20 és 29 fok között alakul.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezredforduló. A Rádiószínház dokumentumműhelyének műsora.

0: Foglalkozásomra nézve íróféle volnék. És ez a hivatás, legalábbis eddig nekem, nem sokat hozott a konyhára. És ha kétszer annyit hozna, amennyit nem hoz, ugyanott lennék. Iszom, kártyázom, és nem vetem meg a hölgyek társaságát, ám bár nős vagyok.
1: A mezitlábas apostol. Hajnóci Péter író élete és halála. Markovics Ferenc dokumentum műsora. Hajnóci Péter 1942. augusztus 10-én született a Szabolcs-Szatmár megyei Porcsalmán, Horváth Béla néven. Nevelő otthonba adták, majd a Hajnóci család fogadta örökbe. Édesanyját 31 éves korában ismerte meg. Igazi szüleinek a Hajnóci házaspár tartotta. Pályája a 70-es évek közepén kezdődött. Ekkor adták ki a Fűtő című novellás kötetét, majd nem sokára megjelent novelláinak második válogatása, az M. Legismertebb kisregénye a Halál kilovagolt Perzsiából, amelyet a Jézus menyasszonya követett. A Füst Milán díjas író a Magyar Írók Szövetségének tagja 39 éves korában váratlanul elhunyt. A kritika nemzedéke egyik legtehetségesebb képviselőjeként tartotta számon.
0: Édesapám nehezen küzdötte fel magát a régi rendszerben. Az első világháborúban századosként harcolt, ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. A háború után szépen felfelé ívelt a pályája. Jogi doktorátust szerzett, majd országgyűlési képviselőnek is megválasztották, és a felsőház tagja lett. Mivel a történelmi Hajnóci nevet viselő család a miénk, édesapám természetesen tagja volt a Mágnás kaszinónak is. Amikor 1944-ben a nyilasok átvették az ország kormányzását, édesapám minden tisztségéről lemondott. 1945 után sok mindenbe belefogott. Nehezen éltünk. Apámat, az öreget, csak nem mindenki becsapta, akivel üzleti kapcsolatba került. Mikor már nem bírta tovább, az ezüstneműt adta el, a perzsaszőnyegeket, anyám aranykarpereceit, a brilliánsokat, és az öreg svájci aranypatek karórát. Nagyon rossz tanuló voltam. Az érettségit esti tagozaton tettem le, elégséges eredménnyel. Viszont a gimnáziumi évek alatt versenyszerűen úsztam. Az Óbudai Hajógyár úszó egyesületének én voltam a sztárja, 50 és 100 méteres mellen. Az országos bajnokságokon is tisztes helyezéseket értem el. Aztán jött 1956, és a versenyzés abba maradt. Egyesületemből sokan diszidáltak, vagy otthagyták a csapatot. Nagyon szerettem azt a kis közösséget, és barátaim nélkül nem

0: szájú kurva, és úgy tetszett, a maga módján szerelmes belém.
1: Módos Péter írt a pályatársáról 1981-ben.
2: 1961-ben. Még nem voltunk 20 évesek, mikor Hajnóci Péterrel éjszakai rakodók lettünk a fővárosi ásvány és szikvízvállalatnál. Talán 5-en lehettünk büntetlen előéletűek. Egyetemisták vagy oda felvételüket várók. Úri emberek. Egyszer Kőbányán a Halom utcában valami baleseti jegyzőkönyv felvételekor Hajnóci rászólt a betűkkel küszködő térmesterre, hogy az ő nevét CZY-nal írja. Nem mindegy, hogy írja, kérdeztem, ezzel is csak az időt húzzuk. Nem mindegy, egyáltalán nem mindegy, felelte ő. Kiderült, büszke a családra, amelynek nevét viseli. Úgy érezte, ez a név kötelezi. Mindez akkoriban került szóba, amikor már nyilvánvaló volt, hogy abban az évben nem juthat egyetemre. Pszichológus szeretett volna lenni. A pár hónapi kínlódásban felőrlődtünk fizikailag, idegileg. Sok volt az éjszakázás, a cipekedés, az ivás. Mert ittunk, mindenki ivott. Kimondom, nincs az az erős ember, aki hajnalra az 500. ládánál nem tántorog, és nem iszza meg a fölajánlott italt. Ősszel a büntetlen előéletű brigád elvonult az egyetemre. Hajnóci Péter ott maradt. A következő nyáron már nem jött közénk. Rakodó volt. Igazi kocsi kísérő.
0: Szénlehordó pályafutásomnak egy csak nem börtönnel járó fekete fuvar vetett véget. 500 forinttal vesztegettük meg az öreg főtörzsőrmestert, aki felfedezte, hogy egy egész teherautó kokszot loptunk el. Az volt az érzésem, nem is annyira a pénz miatt hagyott futni minket, hanem valami kimondatlanul deklarált szolidaritásból. Az öreg rendőr pontosan tudta, a fejesek összehasonlíthatatlanul többet lopnak és harácsolnak mindig, törvényesen és büntetlenül, hiszen a szénlehordók fizetése úgy lett megállapítva, hogy a felsőbbség eleve beszámította a lopást, csalást, ilyen módon ismerve el a dolgot, ha nem is törvényesnek, de mindennapinak és természetesnek. Édesapám 1962-ben halt meg szívinfarktusban. Amikor megtudtam a hírt a váratlan és szörnyű csapásról, szomorúság tört rám egy elsüllyedt, kívánatosnak tűnő életmód végleges elvesztése miatt, amiben talán nem lett volna utolsó dolog belekóstolni. Jó, és mi lett például apám tiszti díszkardjával? A díszkardot a beléjegyzett vércsatornával, amellyel apám a Piavénál és Montesent Gabrielnél rohamot vezényelt, a bizományi vásárolta meg, és én elittam az árát. Írni is ekkortájt kezdtem. Dosztojevszki volt a legfontosabb. Legjobban volt középiskolai magyar tanárommal tudtam az irodalomról beszélgetni.
1: A hány óra alapja megtörtént eset. Részlet a novellából.
3: A tanár és a fiú ott ültek egy kopottas barna támlás padon a kapitányság egyik irodája előtt, a kihallgatásukat várták. A folyosóra nyíló ajtót hátrafont kézzel őrizte egy rendőr. A fiú most a tanárra nézett, mindenképpen szükségét érezte, hogy valakit együttérzéséről biztosítson, hogy egyedül és kizárólag ő az oka, hogy ebbe a mindannyiuk számára kínos és feszélyező helyzetbe sodródtak.
0: Először, első alkalommal kerültem ilyen helyzetbe és ilyen helyre. Nagyon természetes, hogy zavart és tanástalan vagyok. Egyszerűen elmondok mindent úgy, ahogy az valóban történt. Mivel igazat mondok, az ügy lezárul.
4: Az ezüst szívről hallgass.
5: Kuss!
3: A fiú összerezzent. Meghökkent mozdulattal fordult a tanár felé, aki vörös képpel és vörös fülekkel ült a helyén.
5: Nem bírja el a segge a testét?
3: Ez neki szólt. A fiúnak nem támadhattak kétségei. Jövőbeni viselkedésére vonatkozó oktatást vélt kiolvasni a rendőr szavaiból.
0: Meddig várakoztatnak minket? Mi az, amit tudnak? Mire vonatkozik az ezüst szívről hallgas? Miért vagyunk itt?
3: Külön hallgatták ki őket, maga a rendőrkapitány és egy hadnagy.
6: Tisztában vannak azzal, hogy mit műveltek?

0: Legalább kihozanottak annyira, hogy fel tudják fogni.
1: Igen, a magam részéről megbántam a történteket. Vállalom a következményeket.
0: Mennyi szeszes italt fogyasztottak, és hol?
2: Volt emeltartó a művésznőn, vagy csak úgy emeltartó nélkül zongorázott?
3: A fiú többé-kevésbé világosan emlékezett, hogy távozásuk előtt randevút beszélt meg az ezüst szív zongorista nőjével.
2: Viselt emeltartót a művésznő, vagy nem?
3: A fiút kényszerképzethez hasonló érzés kerítette hatalmába, hogy tisztázza ezt a kérdést. Amennyiben ez nem sikerül, sem az ordítva, sem az atyailag kérlelő tekintettel feltett kérdésekre nem lesz képes kielégítő választ adni. Nyirkos, hideg veríték ütött ki a homlokán. A hadnagyra nézett, az bátorító mosolyjal nézett vissza rá.
2: De hát mit akarnak hallani?
3: Erre nem lehetett más válasz, az igazságot. És a fiú igyekezett megkapaszkodni ebben a szóban, hiszen semmi rossz nem érheti, amíg tiszta lelkiismerettel állíthatja önmaga előtt, hogy az igazat, csak is az igazat mondja.
2: Unatkoznak biztos, azért tart ennyi ideig. Valószínű, hogy a rendőrtisztviselők legyűressék a sivár és kiszerű esetek okozta mélységes közönyt és undort, azt játsszák, hogy nincs sivár és kiszerű eset, hanem csak nagy esetek vannak. De volt-e melltartó a művésznőn, vagy nem? Ha még ezt se tudom megválaszolni, hogyan nyilatkozhatnék súlyosabb ügyekben az igazságról?
3: Határozat.
0: Hajnóci Péter cselekménye izgatás megállapítására alkalmas. Mivel az állandó munkahelyjel nem rendelkező gyanúsított szabadlábra helyezése esetén szökésétől vagy elrejtőzésétől alaposan tartani lehet, így az előzetes letartóztatás elrendelésének indokai forognak fenn.
3: Krassó György, a Magyar Október párt vezetője, egykori 56-os elítélt, Hajnóci cellatársa.
4: 64. április talán 5-én vagy 6-án ismertem meg a Makó utca 27 szám alatt, amely épület ugye a fővárosi bíróság, de a közepén egy börtön emelkedik, jól lehet ez kívülről nem látható, és itt vannak az előzetesek tárgyalásig fogva tartva. Én akkor már benn voltam néhány hónapja abban, ha jól emlékszem, 4. emeleti zárkában, amelybe Hajnóci Pétert is behozták, kicsit csapdottan. Volt benne valamelyes alázat az emberek iránt, annak ellenére, hogy nagyon arisztokratikus volt. Ő akkor már írt, és borzasztó szorgalmasan. Tehát voltak épp ez volt egyetlen, amit teljes kitartással csinál, és mindig hangsúlyozta is, mert én nagyon sok vitám volt vele, hogy az ember az életben lehet akármilyen véleménye szerint, lehet ebben vagy abban immorális, esetleg szavahihetetlen, pontatlan, vagy hát megbízhatatlan, de egy valami, amit fontosnak tart, azt jól kell csinálnia, hogy borzasztó gondossággal átírva és újra átírva írta az elbeszéléseit, amelyeket aztán nem egyszer hát elégetett, és végül pedig úgy tudom, hogy az összes írását valamiért elégette, ami addig volt, amit addig készített.
5: Részletek az eredeti ügy bírósági aktáiból.
3: Vádirat.
6: Hajnóci Péter elsőrendű vádlott érdeklődést tanúsít az irodalom iránt. 1964. április 30-án lakásán felkereste V.E. másodrendű vádlottat, volt irodalom tanárát, akinek ez időtájt jelent meg első műve. Ennek örömére a két vádlott együtt ivott. Majd a Vörös Marti mozi esti 6 órás előadásán megnézték a Nápoly 4 napja című haladó antifasiszta tartalmú filmet. Ezután átmentek az Ezüst Szív eszpresszóba, és ott tovább folytatták az italozást. A presszóban a vádlottak asztala mellett két fiatalember orosz nyelven beszélgetett. V. E. vádlott bekapcsolódott a beszélgetésbe, ám Hajnóci Péter vádlott, nem tudván oroszul, kiesett a beszélgetésből. már jócskán ittas állapotban sérelmezte, hogy az egyébként magyar származású fiatal emberek miért oroszul beszélnek. Dühében azt a durva megjegyzést tette, hogy mit játszátok meg magatokat, nyaljátok ki a fenekemet. A két fiú ezt nem sérelmezte, sőt, kölcsönösen megvendégelték egymást. Az ezüst szív eszpresszóból a két vádlott 21 és 22 óra között távozott. Hazafelé vitába keveredtek Hajnóci Péter ittassága miatt, aki, hogy józanságát bizonyítsa, a Kinizsi utca 22-es számú házon alacsonyan lógó vörös zászlóért felugrott, s úgy rántotta le a földre, hogy a zászló rúdja is eltörött. V.E. vádlott a további botránytól tartva, a földön heverő zászlót kabátja alá rejtve, az első rendű vádlottal együtt menekülni próbált. Ekkor lépett közbe Teperkovics Károly házmester, nyugdíjas tűzrendészeti előadó, aki az eseményeket észlelte, majd futva utolérte a vádlottakat, s kérdőre vonta őket. A motorkerékpárral éppen arra haladó Rozs Ferenc önkéntes rendőr hívta ki az URH járőrt, aki a tetteseket előállította. A bíróság a bűnpártolással vádolt másodrendű V.E. vádlott ellen az eljárást megszünteti, hiszen a zászló elrejtésével megakadályozta, hogy a járókelőkben a tört zászló, mint szimbólum látása ellenséges érzületet keltsen. Egyébként V.E. a Szovjetunióban tanult, felesége orosznő, s így családi kapcsolata révén is inkább szimpátia, mint ellenséges érzület állapítható meg a Szovjetunióval szemben.
3: Ítélet.
6: A Pesti Központi Kerületi Bíróság 1964. szeptember 30-án megtartott nyilvános tárgyalásán bűnösnek mondja ki Hajnóci Péter vádlottat egy rendbeli közösség megsértésében. Ezért őt 6 hónapi javítónevelő munkára ítéli 10%-os bércsökkentés mellett. A 6 hetes előzetes fogvatartás minden egyes napja 2 nap javítónevelő munkának felel meg. Végül a bíróság kötelezi elsőrendű Hajnóci Péter vádlottat, hogy az ügyben felmerült 34 forint kártérítési összeget a 9. kerületi IKV-nak fizesse ki.

Marival, a konzum nővel, a házasság rövidesen elrohadt. Akkoriban nem írásból éltem, hanem segédmunkás voltam az egyik építőipari vállalatnál, kőművesek mellett. Rákos Csaba szélén laktam, albérletben egy öregasszonynál a fűtetlen konyhában. Semmiféle kapcsolatom nem volt senkivel. Az egykori játszótársak közül a legtöbb egyetemre járt, és nem barátkozott volna egy albérletben lakó segédmunkással, aki csapnivaló irodalmi kísérleteit leszámítva semmit nem tett, hogy legyen belőle valaki. Viszont sokat olvastam. Kényes ízléssel jó irodalmat. Nem volt kivel beszélni. Nem társaloghattam Kleisztről vagy Martinovicsról az ácsokkal, kőművesekkel, burkolókkal. Ám azok persze engem tartottak ügyefogyottnak, kétbalkezesnek, igaz, csak ugyan nem voltam valami jó munkás. Nem fogadtak be maguk közé, éppen csak eltűrtek a kocsmában, fájront után vagy bérfizetéskor.

0: Valóság 1975. Megjelenik az Elkülönítő című szociográfia. Lázár István a Valóság szerkesztője.
1: Rajnóczy akkoriban sovány, égőszemű, mondhatnám kezdő író volt, szinte semmit nem tudtunk róla, úgy vetődött be a szerkesztőségben, mint az akkoriban is eléggé gyanúkkal kísért Balázs Bélás dokumentumfilmesek egyik odacsapódott munkatársa, anyaggyűjtője, ötlethozója. Hajnóczy tulajdonképpen egy joghézagot fedezett fel, hiszen volt az elme gyógyászat, amelynek nem csak orvosi, hanem jogi vonatkozásai is vannak, és volt a szociális gondozás, amelyik elsősorban társadalmi, jogi, gazdasági kérdés, bár hát gyógyászati vonatkozásai is vannak, de a kettő között az elmeszociális gondozás az egy olyan köztes terület volt, amely körül joghézag keletkezett, és ez még olyasmiket is lehetővé tett, amivel sokszor vádolták a szocialista országokat, hogy politikailag kellemetlen embereket így módon tüntessenek el. Ez nem nagyon fordult elő, de minden esetre ez a joghézag, ez hagyott egy rést ilyenfajta anomáliára.
0: Szent Gotthárdon az elmeszociális otthonban egy beteg tévedésből 12 évet töltött. Bárki bárkit bejuttathat ilyen otthonba, ha kifizeti a megfelelő illetékesnek járó 5-10 000 forintot.
2: A vezetők mindent kart karba öltve csinálnak, mert munkahelyi beosztása révén Bedi Ferenc intézetvezető, a gondnoknő főnöke, viszont pártvonalon a gondnoknő az intézetvezető főnöke.
0: Bedi gondnok az 540 ágyas intézet vezetője. Beosztottja az intézeti főorvos. Dr. Kisvámosi főorvos kinevezése előtt az intézetnek egyáltalán nem volt szakorvosa. A gondnok tartott nagy vizitet, gyógyszert írt elő, injekciókat adott.
2: Bedi beleegyezése nélkül beteget az intézetből elbocsájtani nem lehet.
0: A beutalás, vagy inkább ítélet életfogytiglanig adminisztratív úton történik. Magának a beutaltnak kell aláírnia, hogy lemond lakásáról. De hogyan mondhat le? Ha elmebeteg, nem írhat alá semmit, hanem az, kijátszották.
2: A koncentrációs táborok hangulatát árasztó állapotokról a főorvos jelentést tett a fővárosi tanácsnál. A jelentésre sem intézkedés, sem válasz nem érkezett. Bírói szemle pedig nincs, és nem is volt Szent Gotthárdon. A fővárosi tanács szociálpolitikai osztálya ellenőrzi a fővárostól több mint 200 kilométerre épült 540 ágyas szociális otthont.
0: A döbbenetes halálozási arányszám, évi 70-90 halott, Kisvámosi főorvos kinevezése után körülbelül a felére csökkent.
2: A gondnok és a gondnoknő 16 rokonát alkalmazta az intézetben különböző munkakörökben. Az intézetben megengedett az alkoholfogyasztás. A gondnok Kisvámosi főorvos kinevezése után is akadályoztatta, s végül lehetetlenné tette az orvosi munkát.
0: Megtehette. A gazdasági szervezésű intézet hierarchiája szerint az orvos a gondnok alárendelt beosztottja.
2: Az intézetnek, akár Kisvámosi doktor kinevezése előtt, az orvos kényszerű távozása után a mai napig ismét nincs orvosa.
1: Megjelent az anyag, hatalmasat puffant, hogy úgy mondjam, majd jöttek a reklamációk. Amikor elindult ellenünk a sajtóper, akkor pillanat alatt kiderült, hogy amennyiben nem tudjuk azt bizonyítani, hogy magnófelvételek megvannak, amelyeket Hajnóczy legépelt és belemontírozott, beleillesztett a riportjába, akkor óhatatlanul minket a szerzőt és alapot el fognak ítélni. Függetlenül attól, hogy igaz-e vagy sem, mert végül is, ha egy ember azt mondja, hogy ő nem mondta azt, ami a riportban szerepel, hogy tudom én bizonyítani, hogy mondta? És akkor elindult a per, és egyik nap bejött a Hajnóczy, és lerakta nekem az összes magnószalagot, ami készült, és akkor egyszer csak egy óriási megkönnyebbülést éreztem. Ezt a pert már elveszteni akkor nem lehetett. Nem is vesztettük el. Később az ügy fellebezés folytán a legfelsőbb bíróságra is elkerült, ahova én megint csak zapszemmel mentem el, mert nem értettem, hogy mi akkor most még itt a probléma, amikor minden bizonyító. Kiderült, hogy az elsőfokú ítéletet azért támadták meg, mert az ítélet indoklásában volt egy olyan hivatkozás Medve László akkori egészségügyi miniszter helyettesre, amelyet Medve László kifogásolt, hogy miért hivatkoznak ő rá. Tehát az alapvető ítélettel, a felmentő ítélettel semmi probléma nem volt, de Medve László elérte, hogy ezt a hivatkozást az ítélet indoklásának szövegéből a legfelsőbb bíróság hagyja ki. Most képzelj el, ott ültünk a vállalatunk jogászával, ketten egy marha nagy terembe. Hajnóci azt hiszem nem is volt ott. A legfelsőbb bíróságon 5 tagú tanács ül, és mind az 5 hivatásos bíró. Szóval egy óriási procedúra azért, hogy egy mellékmondat kimaradjon az ítéletből. Akkor értettem meg igazán, hogy milyen húsdarálóba kerültünk mi bele, és kerültünk ki éppen belőle, hál' Istennek.
2: Hülyének néztek az egészségügyben, hogy az elkülönítőt csinálom. Nem hitték el, hogy senki nem áll mögöttem. Munkámat pedig fölöslegesen hangulatkeltőnek tartották. Bár az intézetvezető a sajtópert a legfelső fokon is elveszítette, előbb még kitüntetést kapott, majd áthelyezték. Ami tehát a lényeget illeti, semmi sem változott.
0: Dr. Kisvámosi József igazgató főorvos levele az Intaházi Pszichiátriai Intézetből 1977. március 8-án.
3: Kedves barátom Péter, az elkülönítő ügynek nagyon sok pozitív vonatkozása van a betegek szempontjából. Gondnokság alá helyezési eljárás, tehát elmeszakértői vizsgálat nélkül senkit sem helyeznek elmebeteg otthonba. Az időnkénti felülvizsgálatnak lehetőséget nyitottak.
0: Levél a valóság szerkesztőségének.
4: Az elkülönítő minden sora igaz. Ha nem jön el Szent Gotthárdra Hajnóci Péter, a mezitlábos apostol, és nem hozza nyilvánosságra a jogtalanságokat, akkor még mindig az intézetben kellene sínlődnöm. Egy szerencsés, akinek sikerült kiszabadulnia.
0: Alexa Károly és Reményi József Tamás a Mozgó Világ 1983-as betiltásáig a folyóirat szerkesztői.
5: Miközben itt az emberek feje fölött folyik a sajtóháború, a bírósági per, az egymás meghazudtolása, azok a nyomorultak ugyanolyan szerencsétlenül élnek, ugyanúgy nem történik a helyzetükben semmi. Tehát a 70-es éveknek ez a tipikus helyzete, hogy már beszélünk róla, úgy teszünk, mintha intézkednénk, hiszen liberalizmus van, valójában pedig a dolgok egy tapottányit sem, egy jottányit sem változnak.
6: Ennek a hazug paternalista, és nem tudom, hogy milyen jelzőket lehetne illetni, Kádár, acélféle rezsimnek a szétruhasztásába, ezek a fajta személyre szabott szociográfiák óriási dolgokat tettek. Ezek a sors, históriák, rekonstrukciók, ezek szedték szét ezt a hazugságból épült világot.
2: 1972-ben, 30 éves koromban újra megnősültem.
0: Engel Anna, Hajnóci Péter barátja.
7: Megismerkedett egy kedves fiatal lányjal, fogalmam sincs, hogy ebből hogy kerekedett a dolog odáig, hogy ők házasságot is terveztek, bemutatta nekem Zsuzsikát, amiből rögtön láttam, hogy nem lesz rajta semmi, mert ez egy nagyon kedves, jószándékú vidéki lány volt, aki azt hitte, hogy megismerkedett egy helyes fiúval, és hát fogalma sem volt azokról a bonyodalmakról, amit hozhat egy ilyen házasság, össze is házasodtak, és egy-két év után elég nehéz lett volna elképzelni, hogy a Péter elmenjen a keszthelyi tanácshoz írnoknak, vagy mit tudom én micsoda, és akkor ott reggel 8-tól fél 5-ig üljön, és minden év napon megígyon egy korsó sört, meg az após a kiskertjében virágokat termesszen, meg efféléket. Hát mondjuk a Péter olyan életet élt, hogy a nap 24 órája az úgy egybefolyt. Úgyhogy vidéki kategóriákban az, hogy neki esetleg egy ládasör, az volt az aperitív. Hát ezen frászt kaptak volna tőle, mint hogy gondolom, hogy kaptak is. Hát ő valószínűleg igyekezett eleinte fegyelmezni magát, mert szokása szerint megpróbálta magát beleélni a család helyzetébe, meg abba a helyzetbe, amit ő elszánt saját magának. Én gondolom, hogy ezt azért is akarta, hogy talán akkor ez őt visszatartja. Ő az ivást egyetlen szempontból tartotta csak aggasztónak, illetve hát mindannyian volt is alkohol elvonon különben. Én megijesztettem nagyon, amikor megtudtam, hogy 21 néhány éves korában 280-as volt a vérnyomása, és szörnyű állapotokba került, akkor már egészen kevés italtól gyönge egészségű ember volt.
2: Nősülésem után egy hivatalban lettem alacsony nyomású kazánfűtő. Mint kazánfűtő, azaz 1 forintot kaptam egy mázsa koksz pinceablakon történő belapátolásáért. Hetente egyszer érkezett 40 mázsa koksz, amit jó 4 óra alatt lapátoltam be a pincébe. Ezzel tehát 40 forintot kerestem a fizetésemen felül. Ezzel szemben a főnököm, aki valamikor kiemelt káder volt, a gazdasági osztály vezetőjeként 6000 forint feletti alapfizetést és negyedévenként több 1000 forint prémiumot kapott. Ennek az embernek természetesen még az érettségije sem volt meg. Valamikor a hivatal pártitkára volt, de egy ünnepségen részegségében úgy viselkedett, hogy a felsőbbség kénytelen volt leváltani és megbüntetni. Így lett a gazdasági osztály vezetője. Eszem ágában sem volt ezt a robotot más írókhoz hasonlóan mitizálni. Íróként valamivel kevesebbet kerestem, mint fűtő. De nem kellett csalakozni. 1976. szeptemberében fizetés nélküli szabadságot vettem ki, hogy többet tudjak írni.
0: Hajnócinak a mozgó világnál megjelent írásaiból is gyakran ügy lett. A támadások jelszava az acéldoktrina. A lapnál az 50-es évek rózsaszínűre lakkozásának ellen divatja hódít, vagyis itt a valóság feketére lakkozása folyik. Ismét Alexa Károly és Reményi József Tamás beszél egy 1980-as esetről.
5: A halál kilovagolt Perzsiából utáni, tehát utolsó korszakának valamennyi jelentősebb írása a mozgóvilágban jelent meg. Tehát azt lehetett mondani, hogy halmozottan jelentkezett egy akkori szóhasználattal nem realista, irracionális, ontológikusan szkeptikus, emberellenes, antihumanista.
6: Ilyen barom megjegyzésektől haltak meg emberek? Hogy ilyen disznók ezt mondhatták, hogy feketére lakkoz valaki, hát ez, és ebbe belepusztulom, amikor igazat is csinál, igazat
8: mert megérte az igazságot.
6: Hát ez nem elképesztő.
5: A legnagyobb vád az antihumanizmus vádja volt, mert ennek a sötét világnak, amit ezek a írások képviseltek, az erejét, a kétségbe esett agresszióját nem tudták elviselni. Na most az egyik ilyen novellája, az ösztönző elem, az ki is maradt?
2: Nyomda. Könyvkötő részleg. A fiú nem hitte volna, hogy barátainak születése vascsörgés, káromkodás közepette megy végbe, verejtékben úszó női arcok jelenlétében. Ha szükség van túlórára, a művezető adja tovább a felső parancsot, mint egy csokor vörös rózsát. Túlórázhatsz, tehát néhány fillérrel többet kereshetsz. Örülj! És a viszereiket ápoló, befáslizott lábú sápatnők mindig kaphatók voltak, hogy órázzanak. Valamiféle megtiszteltetést éreztek a parancsnak is beillő kérésben. A felsőbbség sajátos elismerését bogozták ki belőle munkájuk felől. De a fiú tapasztalta, senki, ő sem, könyveket nem olvasott, akkor sem, ha géphiba miatt leállt a hengersor. De a néhány fillére is, úgy látszik, szükségük volt. Ami kurta előadásra szorul, a boldogság pillanatai. Ennyi volt az egész. A fiú bement a közös vécébe, elvégezte a dolgát. Úgy esett, hogy közvetlen utána egy nő lépett a klozetba. Összecsapta a kezeit, és felkiáltott: gyertek! Ekkora szart még nem láttam. Mindenki megcsodálta a csakugyan hatalmas hurkát, és elkezdődött a találgatás, ki is lenne képes kitolni ilyet? Ki lehet a némi örömteli érdeklődésre számot tartó tettes? Bement a klozetba a művezető, a részlegvezető is. Megállt a könyvek expediálása, mindenki a klozet körül áldogált. A fiúra, soványsága miatt senki sem gyanakodott. A fiút a névtelen tettesek hiúsága töltötte el. Először érezte magát embernek a nyomdában. Később az asszonyok fényes tekintettel foglalták el helyüket a görgő mentén. Ennek az eseménynek az emlékét megőrizték még. Aztán a takarítónő verte szét az emléket egy piszkavassal. Aznap a délelőtti műszak kiválóan dolgozott a kötészeten.

0: az egyetemi nyomda, amelynek azt a novella ciklust, amelyben az ösztönző elem is megjelent volna, kinyomtatnia kellett volna, megtagadta ezt. Arra, hogy ez sérti a nyomdászmunkásság érdekeit. Természetesen a nyomdászmunkásság érdekeit nem sértette, ők boldogan olvasták, mint utóbb megtudtuk éppen tőlük, hiszen napi összekötetésben voltunk velük. A nyomdai pártitkár összefogva a nyomdai igazgatójával és a 7. kerületi pártitkárral, azért, mert a nyomda a 7. kerületben volt, megtámogatva a budapesti kis és párbizottság.
1: És nyomdai pedig dolgozók, nem tudom, mit csinálnak.
0: Az is volt. Tehát mindenféle szervezetet el lehet mondani. A lényeg az, hogy közölték a mozgóval, hogy ezt az írást nem hajlandók közölni, ami mint teljesen jogellenes volt. Egy nyomda, amelyik arra szerződött, hogy a leadott írásokat kinyomtatja, ezt nem teheti meg.
1: Sőt, ugye ez úgy hangzott el, ez egy feljelentés szerint, hogy éppen akkor ő is ez a szakszervezeti kongresszuson mondta egy nyomdász valaki, tiltakozásként, de egy más nyomdának dolgozója volt, és úgy mondta, hogy olvasta a Mozgó Világban, ami meg se jelent, megjelöltek teljesen. Azt mondja, hogy ördög kezdve, mint a Lea nyomdának a smasszerje és a hágóság, mindenki.
0: Helyett egy másik Hajnóci novellát kellett közölnünk, az is rend meg egy jóval korábbi, teljesen idegen attól a néhány novellától, amelyeket együtt akartunk közölni, de hát ez őket ilyen esztétikai apróságok sohasem érdekelték. Az a lényeg, hogy sorszámra ki legyen ott a lyuk, aztán az újság megjelenik.
2: Köpf Lászlóné, a KISZ KB kulturális titkára szerint a mozgósok rosszul viszonyultak a nyomdaüzemi négyszög kritikájához. A négyes tagjai ugyanakkor éberségből vizsgáztak kitűnőre.
3: Van, amit az ember nem tesz meg. Rendőrségi kihallgatásokon nem val még az ellenségére sem. Nem ír alá hamis jegyzőkönyvet egy doboz cigarettáért, de más elképzelhető jutalmakért sem. Van, amit megtehet az ember, és van, amit nem. Én ezen a határvonalon lépkednék, vagy már átléptem-e határvonalat? Világosan érzem, hogy még nem léptem át, s remélem halálom percéig nem is fogom átlépni. Azért nem érintettek a félparaszt kőművesek, ácsok, munkavezetők gúnyolódásai, mert Kleist, Martinovics és Hajnóci József kezét éreztem a vállamon, és főleg apámét, az öregét. Az öreg szituáján segítségét éreztem, ha nem is gondoltam mindig erre a segítségre, de nem is volt rá szükség, miként a ház betonból készült alapjaira sem gondol az ember a fűtött szobában, mert ezek az alapok tüzetes és gondos munkával készítettek. Ezek az alapok nem csak engem, de a gyermekeimet és azok gyermekeit is kiszolgálni képesek, mert ez a történelmi időt átívelő alap az, amely a magyar jakobinusok szabadság eszményét és példának okáért Hajnóci József morális tartását adja örökül az utódnak.
4: Kazinczy Ferenc, Fogságom naplója. Részlet.
2: A kivégzését hirdető ítéletet követően élete utolsó 3 napjában Hajnóci József limonádéval hűtögette a vérét. Nyugalommal lépett a szekérhez. Fellépvén a hágóra egy közember segíteni akart neki. Ne fárassza kend magát. Én saját erőmből is fellépek. Hajnóci elébe mentek a hóhérlegények, s le akarták vonni ruháját. Nem engedte, hogy hozzányúljanak. Leült a székre, csodált nyugalomban. Csak akkor borzada meg, midőn a hóhér ketté repeszti ingét, hogy két vállain lehullhasson, s midőn ollójával nyakán az apró hajakat elmetszé.
3: Eljátszottam a gondolattal. Előbb-utóbb rám is sor kerül, mert minden, bármelyik percben mindenkivel megtörténhet. A sejtjeimmel, az ösztöneimmel éreztem, mint a tigris, amelyet időlegesen kímélnek azzal a céllal, hogy szaporodjék, és újra vadászhassanak rá. Az iszákosság az én esetemben munkaártalom. Minden valamire való író részeges volt, és ha éppen nem írt, ivott, mint a gödény. Csak kapásból. Vörös Marti, Adi, Krúdi, a morfinista Csád Géza, és legkedvesebb magyar íróm Csolnoki László.
5: Én azt hiszem, hogy az ilyenfajta alkoholizmusnak, mint az övé, valamiféle, korántsem csak társadalmi alapja van, valamiféle biológikuma is van. Voltak életének szakaszai, amikor nagyon keményen ivott, de ő nagyon sokszor luxusitalokat, jó tokai bort ivott, ami elég drága szórakozás. Ez is bizony, hogy ez egy egészen másfajta alkoholizmus, mint aki olcsó szilvapálinkával, vagy csak sörrel, vagy asztali borral hűíti magát. De ugyanakkor, amikor viszont egyáltalán nem ivott, akkor elmondta én nekem egyszer, hogy volt egy orvosa, vagy pszichológus, aki azt mondta neki, hogy Péter, vett tudomásul, hogy minden embernek van egy hordója, amennyi italt megihat. És te a magad hordóját már megittad. Ha még tovább iszol, akkor abból borzasztó nagy baj lesz. Ez pár évvel a halála előtt volt, akkor elég hosszú időre, mint egy páternoszterként vagy olvasóként forgatva újra, hogy én a hordómat már megittam, nekem már többet nem szabad. Elég hosszú idejére sikerült abstinensnek lennie, de hát ez sem maradt maradandó.
3: Titkon úgy remélem, én nem halok meg alkoholmérgezésben. Nem őrülök meg, és nem leszek öngyilkos. Talán én vagyok az, aki a sors által kiszemeltetett. Akinek az a küldetése, hogy éljen és írjon. Kizárólagos tulajdona, rémképei, látomásai előtt tanú legyen.
5: Önpusztító életet élt kétség kívül, és szellemileg és testileg is sok mindennel terhelte meg magát. Én valahogy úgy érzem, hogy a fizikai állapotából mégis tellett volna még legalább egy évtizedre, és az, hogy ő ilyen hirtelen és tragikusan halt meg, az bizonyos értelemben talán a hipohondriájával lehetett kapcsolatos. Ugye hát tudjuk, hogy egy ilyen nyári influenzát kapott, ami egy tulajdonképp roppant kellemetlen, de nem túl veszélyes betegség, és túlgyógyszerezte magát, és így halt meg, semmiképpen nem öngyilkossági szándékkal, hogy úgy mondjam, tévedésből. De most amúgy is ő erős, mint sok alkoholista, és idegileg nem elég stabil ember, ő is gyógyszerfüggőségben élt amúgy is. És a hipohonderekre jellemző, hogy nagyon megijednek a betegségtől, és túlgyógyszerezik magukat. Tulajdonképpen egy olyan gyógyszeradag ölte meg őt tudomásom szerint, amit egy akkora testsúly kilogrammal rendelkező embernek, amilyen ő volt, nem szabad lett volna, hogy ártson.
3: Mindenütt, minden pillanatban mocskot, szenvedést és igazságtalanságot látok, ahová csak nézek. Kezem, lábam reszked a felháborodástól. Szédelgek, és minduntalan elhányom magam. Otthon, a munkahelyemen vagy baráti társaságban. Így nem élhetek tovább. Békét és igazságot akarok látni.
5: Nácsa Klára az egyik kritikája, amely igen magasra tette Hajnóczy Péter novellisztikáját, kis regényeit, hát meglehetős port vert fel, mert volt egy elég reprezentatív ideológiai konferencia, helyszíne az Angyalföldi Pártbizottság volt, ha jól emlékszem, de hát egy országos ideológiai konferencia volt. Azt hiszem már a Hajnóczy Péter halála után, nem sokkal, amikor egy kvázi ideológiai revizionizmus elleni támadás keretében Király Piroska, a Budapesti Pártbizottság egyik akkori titkára éles kirohanást intézett, a különben a Kortársban megjelent Nácsa Klára által írt Hajnóczy kritika ellen egy ilyen dekadens, erkölcsi nihilizmust sugárzó írónak a művéről Nácsa Klára nem átallotta azt írni, hogy az társadalmi állapotaink hűtükre. Tehát tulajdonképpen itt nem is egyszerűen esztétikai kérdésről volt szó, hanem direkt politikai kérdésről is. A támadó véleménye szerint a Hajnóczy féle irodalom rágalmazza a szocialista társadalmat, azt tehát realistának, a társadalom hűtükrének elfogadni, az nem egyszerűen esztétikai tévedés, hanem politikai vétek. Szerkesztőségünknek ugyancsak állandó munkatársa, tanácsadója, Huszár Tibor még ott ugyanezen a konferencián igen éles vehemens védelemben részesítette a kritikát, különben teljes joggal, mert hát különösen mai szemmel látjuk, hogy mennyire téves, torz volt az elítélése ennek a Hajnóczi Pétert elismerő írásnak.
1: Egész Rezsinnek a gyengeségét és a belső bizonytalanságát is mennyire jelzi, hogy a halottától is hogy tudnak félni. Most nem csak azokra halottra gondolunk, akiket most temettünk, hanem az ilyen Hajnóczi féle polgárokra is. Az is veszélyes volt.
2: A rádió archívumában mindössze egyetlen hangfelvétel maradt az íróval. A riport az 5. sebességben a Halál kilovagolt Perzsiából című kisregénye megjelenésekor hangzott el, 1979-ben.
6: Tából ártődem. Szerénység, álszerénység, minden. De nagyon jól tudom, hogy mit tudom én, ebből egy pontos veszélybé alakítani nem lehet.
7: Nem nagyon legalábbis.
6: Nem nagyon, hanem egyáltalában nem, sőt egy név előtt se lehet elhagyni.
7: Tett rá kísérletet? Többször átdolgoztam?
6: Hát, többször átdolgoztam, és mondjuk egy zárójelben egy kis adalék. Ezt én éjszakánkon írtam, Marék Altatóval, nem tudtam aludni, fölkeltem, kimentem, hogy ne zavarjak másokat a fürdőszoba szélén, vagy fürdőkász szélén, és hát úgy üres órámon, azt hiszem ezt Tóth-Árpádtól kölcsönöztem nagyjából meddő órán, kiszámítottam, hogy ezért a könyvén én kaptam 18 éves órabért.
7: Az olvasók szeretnek minél mélyebben belelátni egy ember legbelsőbb világába, márpedig ezt maga megengedi. Teljesen na, föltárja magát benne.
6: Hát igen, igen is, meg nem is. Nem az életrajzomat írom, szóval, de máskülönben ez egy hülye kérdés, szóval, hogy mondjam, nem öntől, hanem általában, hogy van önéletrajzi regény, és van alanyi regény, meg
7: akármilyen regény.
6: Akármilyen regény. Hát könyörgöm, hát minden szerencsétlen író a saját életét írja valamiképp az élete végéig, nem?
7: És mégis...
6: Ez biztos.
7: Mégis a szenzáció ez általában biztos. Ott szokott kipattani, hogyha őszintébbnek találnak egy írást, mint amit megszoktunk.
6: Őszintébbnek, és azt hiszem, hogy keményebbnek.
7: Kegyetlenebbnek. Én inkább így fogalmazom. Ez egy kegyetlen írás.
6: Igen.
7: Valaki azt mondta nekem, hogy ez az alkoholizmus pontos anatómiája. A dolog egyik síkja
6: hát lehet,
7: ez.
6: Hogy pontosan az is. De hát ez nem lényeges.
7: Azért nem lényeges, nem mert most túl azon a még mindig dúló közhiedelmen, hogy a művészek általában azok van bohémek és isznak, és nekik
6: igen,
7: szabad.
6: De tudja, hogy ki volt a bohém a Cserkovics Béla. Érti? Szóval a Edgar Allan Poe egyáltalán nem volt bohém, nem szenvedett, mint akit kínpadra húztak. Egy bohémságon szó sem esett.
7: Meglehetősen sötéten akarja láttatni.
6: Mi az, hogy sötét és mi az, hogy világos?
7: Próbáljuk megfejteni.
6: Hát szerintem igazság sok fajta van, mint mondott Anatole France is, ugye? Belefér ez is, belefér az is, belefér a napsárga is. Hát például Van Gogh ugye a napsárgákat festette, akkor ő is sötét volt. Pedig sötét volt.
7: Ez az írás az embernek elveszi a kedvét először. Én legalább így jártam vele. Elveszi a kedvét attól, hogy komolyan vegye az embereket.
6: Mert viszont nézd le, hát magát sem veszik komolyan az emberek. Szóval valami szeretett hiányról vagy a fene tudja, de ez nagyon-nagyon szóval az embertől. Ettől a szeretett hiánytól, ami teljesen totális, mert egyszerűen lángol a bőre.
7: És megpróbál magának legalább valami szeretetet zsarolni.
6: Igen, mert hát nincs más.
7: Az ember fogja a boros üveget, és addig iszik. Most igen, nagyon igen, durván fogalmazok. Addig iszik, amíg úgy érzi, hogy most már kívül áll, most már megteremtette magának a maga világát, és abban már nincs beleszólása senki.
6: Hát, de mert mit tudom én, hát szerencsétlen E.T.A. Hoffmannal is azt írják, hogy soha büdös kurva életben nem tagadta meg magát az életadó bort. És akkor volt mikor, mint tudom én, itt volt, de ez a bombázták. És akkor mindenki elmenekült a penébe, én pedig szépen kiállt az ablakba, balra, fölhajtotta, és azt mondta a bombára.
7: Azt mondta, hogy nem nagyon jó írni, ezt még közben
6: nem egy ünnepséges érzés, egyáltalában nem. Úgy érzem, hogy van valami, amit mondok. Na most én Maxra együtt tartok abban, akinek az volt a jelmondata latinul, hogy de omnibus dubitandum, tehát mindenben kételkedni kell. Ugye? Hát mit tudom én? Minden esetre megpróbálom.
7: Szeret azt a figurát, akit megír a Perzsiában?
6: Nem, semmi közöm hozzá.

0: mezitlábas apostol. Markovics Ferenc dokumentum műsora hangzott el. Közreműködött Balázsi Gyula, Bérci Krisztina, Blaskó Péter, Dózsa László, Helyei László, Pap Zoltán, Pusztai Péter, Rajhona Ádám, Téri Sándor. Munkatársak voltak Messzéna Marian, Molnár András, Németh Zoltán és Táncos Tamás. Dramaturg Borenics Péter.
1: A dokumentum műsor 1989-ben készült, és legutóbb 2006. augusztus 15-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hét óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Híreink következnek. Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét. Emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről és a rendészeti feladatok átalakításáról. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudó személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti HÉV hálózatot is fejlesztenék. A legfrissebb mérések alapján a határérték alatt alakul a Sziget Fesztivál zajszintje. A rendezvény szervezői szerint a 3. kerületben elvégzett ellenőrzéseken a kapott adatok mindvégig elmaradtak az 55 decibeles éjszakai korláttól. A szervezők az érintett kerületekkel együttműködve a teljes fesztivál ideje alatt folyamatosan ellenőrzik a hangerőt, és szükség esetén azonnal beavatkoznak. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös HÉV. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10 és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautoflottáját, a vasúttársaság pedig növeli kapacitásait. Emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. A napfogyatkozás kiválóan megfigyelhető lesz például Valenciában, Bilbaóban és Pálmában. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz lezárása gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. A szállítási fennakadások enyhítésére több német tartományban már enyhítették a teherautóforgalom korlátozásait, miközben a hatóságok a közúti és vasúti kapacitások bővítéséről egyeztetnek. Itthon ismét melegszik az idő, szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. Legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és a szél is megélénkül. Másutt esőre, szélre nem kell számítani. A hőmérséklet délután 32 és 37, este 20 és 29 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hajnóci Péter, szolgálati járat.

0: Dr. Magda István közgazdász, a Kokainpex 47 éves főosztályvezetője 1972. december 17-én hajnali 2 óra 27 perckor a baráti társaságban elfogyasztott alkoholt kiszellőztetendő a Kossuth Lajos utcán lépkedett az Erzsébet híd felé, amikor éles, fülsiketítő dörrenés remegtette meg a levegőt.
1: A dörrenést követően hirtelen légáramlat söpört végig a Kossuth Lajos utcán, és Magda István fejéről az úttestre sodorta a kalapot.
2: A főosztályvezető könnyű ütést érzett a fején, és nyomban ezután valami meleg csepp folyós anyag jelenlétét. Dr. Magda ösztönös mozdulattal a zsebébe nyúlt, hogy zsebkendőjével tisztítsa le a madárpiszkot. Aztán félúton megállt a keze, meghökkenve, értetlenül és felháborodást kifejező arccal fölfele nézett, mint aki a hulladékát illetéktelen helyre pottyantó madarat keresi.
3: A madarak alszanak éjszaka.
0: Villant át rajta bizonytalanul a gondolat. Városi ember lévén határozott állítás helyett homályos, kétes értékű találgatásokkal kellett beérnie.
3: Hát ha egy alvó galamb.
4: Aztán döbbenten érezte, hogy az ismeretlen eredetű meleg és cseppfolyós anyag a koponyájáról az arcára folyik. Magda István lerántotta a kesztyűjét, az arcára szorította mesztelen ujjait, aztán kezét lassan az arca elé engedve rámerett a véres ujjakra.
0: És ebben a pillanatban ismét hallotta a dörrenést. Egész testével érezte a kalapját az úttestre sodró légáramlatot. Látta a villamos sínek között heverő kalapot. Hallotta az utcára zuhogó ablaküveg csörömpölését, és hallotta az álmukról riasztott, az ablakokon kihajoló embereknek az érthetetlen jelenségek okaira vonatkozó hangos kérdéseit, sikoltást, segélykiáltásokat.
3: Engem megtámadtak. De hát miért? Én infrastruktúrával foglalkozom.
1: Megállapította, hogy az eseményeket mérlegelendő, mindenképp hideg, tiszta fejre van szüksége, és meg kell őriznie a nyugalmát.
4: A nemrég elfogyasztott szeszes italokra gondolt, és némi büszkeséggel szögezte le, hogy ellentétben a társaság más tagjaival bírja az italt. Cselekvő és ítélő képességének birtokában van. Képes arra, hogy a sajátságos, érthetetlennek tetsző történéseket értékelje. Elemezze is megnyugtató, a józan értelem számára elfogadható, oksági gondolatrendszerben foglalja össze.
0: Szemeregni kezdett az eső. Dr. Magda, esernyő nem volt nála, gyors határozott léptekkel az úttestre lépett, és felemelte, leporolta, majd fejére illesztette a talányos eredetű légáram elsodorta kalapot.
1: Csak ekkor észlelte, hogy a kezében még mindig ott szorongatja az összevéreztetett zsebkendőt. Nyilván a kalapja is mocskos és véres lesz, eldobhatja. Arcán ismét végigfutott a meleg nedves folyadék. Valami gyerekes védekező ösztön parancsára

0: Az előbbi infantilis, önvédelmi kísérlettel ellentétes gondolat hasított belé, mint aki a tények szeme közé néz.
1: Azonnal orvoshoz kell mennem. Éjszakai ügyelet.
2: Orvosi ügyelet?
1: Azonnal éjszakai ügyelet?
3: Orvos kell.
4: Hirtelen oldalt kapta a fejét. A járda szigeten három hátizsákos, géppisztolyt szorongató fiatalember futott az Astoria szálloda felé. Egy feltűnően magas termetű és két alacsonyabb. Mindhárom fiatalember fejét golyósímára borotválták, és mindhárman bozontos körszakát viseltek.
0: Három hátizsákos, géppisztolyjal, egy feltűnően magas, két alacsony, mindhárom koponyája borotvált. Bozontos körszakát viseltek.
2: Az egész kuplerájt rátok robbantjuk, pókhasúak. Kiáltotta a két alacsonyabb termetű fiatal ember közül az egyik, a villamos színek között álló közgazdász felé.
1: A hátizsákban vitték a helyszínre a robbantáshoz szükséges kellékeket.
4: A hátizsákban vitték.
2: Aztán, mint aki egy nyilvánvalóan téves nézeteket hangoztató személynek.
4: Nevezetesen az egyik géppisztolyos, hátizsákos fiatalembernek.
2: Félreérthetetlenül neki címzett, fenyegető hangsúlyú és tartalmú kijelentésére válaszol, mint egy nevelő, felvilágosító szándékkal. Fennhangon kimondta a kétségbe vonhatatlan tényből következő igazságot.
5: Magyarországon tilos nyilvános házakat működtetni. 1949-ben felszámolták a kuplerályokat.
4: Aztán szinte egy időben a fenti, pusztán meditatív értékű megállapítással
3: a géppisztolyos mind a három eltűnt már. Nyilván az egyik mellékutcán menekülnek tovább.
4: Átvillant dr. Magda agyán a gondolat.
1: A rendőrség. Értesíteni kell a rendőrséget.
0: Rendőrség? Halló? Halló?
2: Értesíteni kell. Rendőrség.
4: Úgy érezte, hogy az önmagukban érthetetlennek látszó események mozaik darabjai hirtelen egyetlen világos, határozott mondani valót kifejező képpé állnak össze.
3: A titokzatos eredetű dörrenés nyilván robbanás okozta hang.
2: A légáram, amely az úttestre sodorta a kalapját és lakóházak ablakait törte be, a robbanást követő légnyomás munkája.
0: A három kopaszra borotvált körszakállas, géppisztolyokkal felfegyverzett, a tesz színhelyéről menekülő fiatalember, és végül a fenyegető kijelentés. Az egész kuplerájt rátok robbantjuk, pókhasúak.
4: Ezek az egymással nyilvánvalóan oksági kapcsolatban álló események váltották ki dr. Magdában azt az érzést, hogy nincs biztonságban, veszély fenyegeti az életét. És ezt a veszélyt a rendőrség kötelessége bármilyen eszközzel elhárítani.
0: Még mindig ott állt az úttesten a szakadó esőben, a sínek között. Az arcához nyúlt, mint aki abban reménykedik, hogy a meleg, ragacsos folyadék nincs ott, hiszen letörölte már. Annélkül, hogy ujjaira pillantott volna, előhúzta a zsebkendőjét, és beletörölte a kezét.
1: Tehát telefonálni a rendőrségre. Nekem nincs semmiféle pocakom. Rendszeresen úszom és teniszezem.
2: Hogy az eső ellen védekezzen valahogy, felhajtotta a kabátgalériát és sietős léptekkel elindult a járta sziget felé. Behúzódott egy kapuajba. Cigarettára gyújtott. Mélyen leszívta a füstöt. Az úttestet a szemközti járda szigetet nézte. Az utca üres volt. A járdát az úttest mindkét oldalán szanaszét heverő üvegcserép borította.
0: Dr. Magda az égő cigarettát a tenyere mögé rejtve.
4: A parázsló cigaretta pontosan meghatározza tartózkodási helyét, és így kitűnő célpontot nyújthat.

0: Óvatosan fölfelé nézett a szemközti ház betört ablakaira, de egyetlen embert se látott. Az utcát megvilágító neonfényben élesen, határozott kontúrokkal rajzolódtak ki az ablakkeretekben a zegzugos törésvonalú üvegtábla szilánkok.
1: Tehát hol vannak az emberek? Miért nem intézkedik senki?
2: Emberek, senki.
3: Emberek, senki.
4: Emberek, senki.
5: A tenyere mögé hajolva óvatosan szippantott a cigarettából. Hirtelen rádöbbent, hogy óvintézkedése hiába való, merőben felesleges elővigyázatosságnak bizonyult. A feltételezett merénylő számára a lőfegyverrel való pontos célzáshoz megfelelő világítást biztosít a csaknem nappali fényt árasztó közvilágítás. De ha vaksötét lenne az utca, amikor cigarettára gyújtott, eszébe sem jutott, hogy védje magát.
0: Tanácstalanul állt a kapuhajban, nézte a járdán heverő üvegcserepeket, és immár minden óvintézkedés sútba dobva, szinte tüntető nyíltsággal szívta tovább a cigarettát.
1: Telefon a rendőrségnek. Orvos. Első segély.
5: Gépies mozdulattal megtapogatta esőtől nedves arcát.
1: Ha csak ugyan megsérültem volna, rosszul lennék.
5: Gondolatban kihúzta a tennivalók közül az orvosi vizsgálatra vonatkozót, és újat iktatott be helyette.
1: Konyakot inni.
6: Aztán valami sajátos képzett társítás kapcsán a hátizsákra gondolt. Arra a három hátizsákra, amelyben a kopaszra borotvált, géppisztolyos fiatal emberek a helyszínre vitték a robbantáshoz szükséges kellékeket. Hirtelen leküzdhetetlen vágyat érzett, hogy hatósági segédlet igénybevétele nélkül, pusztán saját nyomozó szimatát követve, felderítse a helyszínt.
2: A három hátizsák.
0: Kilépett a kapuhajból. A földre dobta a cigarettacsikket. Egy darabig tétován állt a járdaszigeten.
5: Talpa alatt éles recsenéssel üvegdarabok pattantak el.
0: Aztán az Erzsébet híd felé indult. Határozottan emlékezett, hogy a dörrenést a Duna felől hallotta. És a robbanást követő légáramlat, amely alapját az Astoria szálloda irányába röpítette, alátámasztani látszott feltevését.
2: És meglátta az Erzsébet híd roncsát. A hidat tartó acélkötegek fehérre mázolt, elgörbült csonkjai, mint gondosan begépszelt művégtagok, most érthetetlen álhatatossággal meredtek a levegőbe. Szakadt, zúgott az eső.
1: Miért éppen egy hidat?
3: Miért? Mit kellett volna felrobbantaniuk a hitelyet?
4: De miért éppen egy hidat?
0: De miért éppen egy hidat?
5: Dr. Magda hátat fordított a roncsnak, és mint aki határozott cél felé törekszik, elindult vissza a Kossuth Lajos utcán.
1: Ilyesmi nálunk nem történhet meg.
0: Ilyesmi nálunk nem.
4: Ilyesmi nálunk nem.
1: Magyarországon felszámolták a banditizmust, de hát három a tetszín helyéről menekülő hátizsákos géppisztolyos kopaszra borotvált fiatal ember.
5: Dr. Magda István fürkésző pillantással körülkémlelt az utcán, de semmi feltűnőt, különöset nem észlelt, amit rendkívüli események természetes következményének vélt, utcán csoportosuló emberek, szirénázó, rendőrökkel megrakott rohamkocsik, stb.
2: Az utcakép az éjszakai város megszokott, nyugalmat és biztonságot deklaráló eseményeit mutatta. Elsuhanó taxik, kapuajakban ölelkező párok, egy-egy tántorgó, botladozó részeg. Ami csak ugyan különösnek és rendkívülinek tetszett, a decemberi záporeső. Ez a kétségkívül ritka és furcsa időjárási jelenség.
5: És mint egy dr. Magda István gondolatait igazolandó, villám hasította át a mocsok színű horizontot.
1: Az üvegcserép.
5: gondolt a doktor Magda, és a fal mellé húzódva futni kezdett az Astoria szálloda felé.
1: Elvégre télen is szellőztetnek. A vihar becsapta a kitárt ablakokat, és egy lehulló üvegdarab.
5: Mivel nem kívánt feltűnést kelteni nyilvánvalóan jelentéktelen, de minden esetre szemmel látható fejsérülésével, déli kabátban és kalappal a fején nem ülhet be az Astoria bárjába, hogy, mint eltervezte, felhajtson egy konyakot, úgy döntött, az utcán át a portásnak és a főpincérnek csúsztatott, megfelelő összegű borra való révén vásárol egy üveg konyakot és taxit rendel. Váratlanul, mintegy a halucináció bizonyítékaként futott át rajta a gondolat,
1: az efélék mindig váligérő hajzatot viselnek. Frontát vonulás. Az idegei.
5: A zuhogó esőben hirtelen megtorpanó Magda István az Erzsébet híd felől közeledő és a keleti pályaudvar irányába haladó 44-es villamos nézte. A csikorgó, csörömpölő villamost, az esőfüggönyön át csak foltszerűen elmosódottan látszó lámpák fényköreit.
1: Szolgálati járat,
5: állapította meg gépiesen, mint aki megszokott, magától értetődő jelenséget nyugtáz. Aztán valamennyire védeni igyekezve magát a zuhogó eső ellen, a házfalak mellé húzódva indult tovább az Astoria felé.

0: Elhangzott Hajnóci Péter szolgálati járat. Közreműködött Czakó Klári, Helyei László, Kaszás Attila, Sugár László és Vajda László. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsi. Szerkesztő Körösi Zoltán. Rendező Markovics Ferenc.
1: A felvétel 1991-ben készült, és legutóbb 2016. augusztus 18-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
2: Hajnóci Péter Freedom című novelláját Pap János olvassa fel.
3: Miguel Ríos. Hirtelen fékezett a busz márai, megmarkolta a kapaszkodót. Freedom. Márai a bal karjára hajtogatott, bélelt autós kabátra nézett, aztán félre kapta a tekintetét. Ezt a 3 éves vacakot. Körülnézett, nem lát-e ellenőrt. Megvetette a lábát, elengedte a kapaszkodót. A zsebébe nyúlt és megtapogatta a készenlétben tartott kezeletlen jegyet. Jobb volt, mikor egyenruhát viseltek. Most inkább zsebben tartják a karszalagot. Mindenkire gyanakodhat az ember. Megpróbált valami pozitívan értékelhetőt fölhozni az autós kabát védelmében. Frissen vegytisztított. Ez igaz volt. Márai alapos kimerítő tapasztalatok alapján plusz-minusz 20-30 forint tűrés határral állapította meg azoknak a holmiknak az árát, amelyeket rendszeresen időről időre elzálogosított vagy eladott. De hogy a holmit egyáltalán megveszik-e, azt a pillanatnyi kereslet kínálat a piac törvényei szabták meg. Október 19-én egy frissen vegytisztított autós kabát Miguel Ríos. Valahogy jó volt gondolatban kimondania az énekes nevét. Freedom. Aztán lefordította. Szabadság. Úgy emlékezett, a Freedom szót Miguel Ríos egyik számában hallotta, de ebben nem volt egészen bizonyos. Emlékezetében a Miguel Ríos név elválaszthatatlanul összekapcsolódott a Freedommal. És megfordítva. De ha, mint egy véletlenül a Freedommal magyarul is eszébe jutott, nem ringatta el a szokásos, valószerűtlen, könnyű részegséghez hasonló érzés. Megtört a varázsa, amelyet nem a szavak pontos meghatározott jelentése, hanem idegen, távoli és ismeretlen dolgokra utaló hangulattartalma váltott ki Máraiban. Úti célja előtt 2 megállóval leszállt, és gyalog ment tovább a használt cikk felvásárló vállalat Rádai utcai felvevő helye felé. Valami babonás félelemtől sarkalva úgy érezte, hogy az arcán látható szorongás, amelyet a kezeletlen jeggyel való illegális utazás eredményezett, valamiképp kedvezőtlenül befolyásolhatja a becsüste a kabát árának megállapításakor. 200 forint. Szokása szerint alászámolt kissé, a legalacsonyabb összeget igyekezett megállapítani, amelynél a legrosszabb esetben sem kaphat kevesebbet, de titkon nagyobb összegre számított, 20-30, esetleg 50 forinttal 200 felett. Inni kéne egy kávét, mintha maga a sarki kocsma szólította volna meg. Márai egy percig tétovázott, aztán elhaladva a használcik felvevő hely előtt benyitott a kocsmába. Márai elvonókúrán volt. És 2 éve és 2 hónapja már, hogy egyetlen kortyot sem ivott. Blokkot váltott a kávéra, és karján a bélelt autós kabáttal a pulthoz lépkedett, átnyújtotta a blokkot a kávéfőzőnőnek, aztán lopva körbenézett a helyiségen. Átalakították. Az egykori italbolt bisztróvá lépett elő, magasabb árakkal, vadonatúj berendezési tárgyakkal és ismeretlen arcú, frissen vasalt egyenruhát viselő pincérekkel. Márai nem látott ismerőst a vendégek között sem. Vendégeket is alig látott. 5-6-an lézengtek a csöndes, feltűnően tiszta padozatú hodályban. Márai az egyik fogyasztópulthoz vitte a kávéscsészéjét és cigarettára gyújtott. üveghamutartóra cserélték az egykori olajos halas konzervdobozokat. Repedezettek voltak ugyan csorbaszélűek, de csak nem tisztára törültek. Márai lassú kortyokban itta a kávét, és hirtelen összerántott a gyomrát a vágy, hogy felhajtson egy fél decit. Megszédült. Homlokán kiütött a veríték. Magához szorítva az autós kabátot, megmarkolta a fogyasztópultot. Lázasan számolni kezdett, hogy mikor vett be utoljára Antetilt. Ha Antetilre iszik, akkor meghal. Minden erejével erre igyekezett gondolni. De azt is tudta, hogy már legalább 2 hete nem vett be egy szemet se. Biztos volt magában. És megalázónak tartotta, hogy csak nem 3 év kemény absztinencia után is a tabletta mankójára támaszkodjon az akarat ereje helyett. Nagyot szárazat nyelt. Ivott egy korty kávét. Remegtek az ujjai. És ha mégis inni fog, magas vérnyomás, a kötőhártyák belöveltsége, nehéz légzés, aztán hirtelen vérnyomásos és szédülés, ájulás is. Halál. Dolgozó népünk a halál félelmet a gyógyítás szolgálatába állította. Rémülete, hogy inni fog, még nem múlt el, de gyorsan, idegesen elmosolyodott az agyából gépiesen kipattanó elmészségen, mint aki abban reménykedik, hogy amíg valami másra is képes gondolni, nem történhet meg vele az, amitől vadul víjogó szirénázással óvja az életösztön. Megpróbált kötelességeire gondolni. A feleségére, aki abból a pénzből akar vacsorát főzni, amelyet ő az autós kabát eladása révén kíván megszerezni. Milyen különbség? Akkor legalább tudtam, hogy azért nincs pénzem, mert eliszom. Mióta kihozanodott és megnősült 30 éves fejjel, számára idegen és érthetetlen törvények és szokások szerint élő lények világába csöppent, ahol jegyet kell váltani az autóbuszon, lakbért, villanyszámát kell fizetni, nyáron kell megvásárolni a téli tüzelőt, a vajjal, a cigarettával, a kávéval takarékoskodni kell, mert minden forintnak megvan a maga helye, és főként dolgozni kell. Hajnalban kelni minden áldott nap, üres rángó gyomorral préselődni villamoson, autóbuszon, hogy az ember el ne késsen a munkából. Azelőtt mindez nem volt. Márai hirtelen megértette, nem az alkohol, hanem a régi életmódja után vágyakozik. Arra, hogy a dolgok és a jelenségek ismét egyszerűek és áttekinthetők legyenek, mint akkor. Aztán váratlanul, ahogyan jött, elmúlt a roham. Márai felhörpintette a kávét, már nem remegett a keze, és mélyen leszívta a cigarettafüstöt. Muszáj volt abba hagyni, nem bírta a májam. Elnyomta a cigaretta véget az üveghamutartóban, és karján megigazgatva a kabátot, kilépett az utcára. Mikor a használcik üzlethelyisége elért, megállt, tétovázott egy pillanatig. Értetlen pillantással az autós kabátra merett, mint aki hirtelen elfelejtette, hogy mit is kell tennie, és görcsös feszült figyelemmel megpróbál visszaemlékezni a kötelességére, hogy teljesíthesse. 300 forintért vették meg a kabátot. Márai, aki munkahelyén tüzelőszállítás ürügyén szabadságot kért a mai napra, most nem tudta, mihez kezdjen az idővel a felesége hazaérkezéséig. Megpróbálta emlékezetébe idézni a tennivalókat. Bevásárlás, takarítás, a szennyes ruhát elvinni a patyolatba, vagy előbb igyon még egy kávét valahol. Muszáj volt, a májam miatt, mintha bíróság előtt kellene számot adni a tette indító okáról. Összeráncolt homlokkal megpróbálta összeszedni a gondolatait, hogy fölkutassa és megtudja végre, mi az, amit elveszített a mája miatt. Tudta, hogy az a valami nem az alkohol. De el kellett ismernie, az ő esetében valahogyan mégis a kocsmákhoz, a részegséghez, a régi link és felelőtlen életvitelhez kapcsolódott. Kisétált a Kinizsi térre és leült egy padra. A patyolattal végezzen, vagy vásároljon is, takarítson előbb. Freedom, gondolta. Miguel Ríos. Elmosolyodott, mint akit hirtelen bizonytalan eredetű, félelem érzetektől szabadítottak meg a gondolatban kiejtett, valószerűtlenül és misztikusan csengő idegen szavak. Hirtelen könnyűnek és szabadnak érezte magát, mint akkor, amikor hajnalban egy régi dohányfüst és sörös hordószagú kocsmában felhajtotta az első fél deci cseresznye pálinkát. És akkor meglátta a kutyákat. Pár lépésnyire a padjától a fekete gyepen két mocskos szőrű korcskutya párzott. Távolabb, a murvával felszórt úton a szöges végű botra támaszkodó parkőr nézte őket, aztán lassú komótos léptekkel elindult a kutyák felé. Ez nem freedom. Ez szabadság. Márai zavartan elkapta tekintetét a kutyákról, mint aki akaratlan szemtanúja lett egy rá nem tartozó eseménynek. Felállt a padról, elhaladva a parkőr mellett az üllői út felé lépkedett. Végül is csak állatok. Egyszerűen az ösztöneik parancsát hajtják végre. Ekkor hallotta meg az éles, nyűszítő üvöltést. Hátra kapta a fejét. A parkőr verte a kutyákat. Egyenletes, ütemes mozdulatokkal sújtott le a bottal. Láthatóan közönösen, indulat nélkül, mint aki a kötelességét teljesíti. Feladatot hajt végre, amelyel megbízták. A görzsben összetapadt egymás testéből kiszakadni és menekülni próbálkozó kutyák a földre hemperedtek, majd lábra vergődve minden erejükkel igyekeztek megszabadulni egymástól. A hiába való szabadulási kísérletek is a testükön pufogó bot okozta fájdalomtól. Lehet, hogy nekik is tilos? Márai eltépte tekintetét a látványról és lehorgasztott fejjel, csak nem futva igyekezett elhagyni a helyszínt. Aztán ott állt a villamos megállóban. Szája száraz volt. Cserepes, összeszorult torkában nyálkás gombóc ült. S bármennyire igyekezett is keményen megfeszíteni az izmait, lassan, ütemesen remegett a térde a rátörő félelemtől. A parkőrtől félt. Mintha valamiképp részese lett volna a kutyák tiltott és büntetendő cselekményének. Tettük az akkori kocsmázó kurvás életmódjára emlékeztette, amelyel a mája miatt kénytelen volt felhagyni. És ez a sérülékeny szerv most egy új világ partjára hajította, amelyben bizonyítania kell, hogy bocsánatot és feloldást nyerjen. Bevásárlás, takarítás, patyolat. Remegő ujjaival megpróbált cigarettára gyújtani, és egy villanásnyi ideig ismét látta a képet. A fekete gyepen szeretkező kutyákat. S távolabb a botjára támaszkodó parkőrt. Ezek nem ittak előtte, hogy csinálni merjék. Megszívta a cigarettáját, aztán a körút felé nézett, hogy megállapítsa. Jön-e a 63-as villamos?
2: Hajnóci Péter Freedom című novelláját Pap János olvasta fel. Szerkesztő Filippiny Éva, rendező Balogh Gábor.
1: A felvétel 1988-ban készült, és legutóbb 2011. augusztus 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz.

1980-ban egy kulturális szervezet jóvoltából Finnországba utazhattam. Láttuk Helsinkit, Tamperét, de időnk javarészét egy aprócska településen töltöttük, Murikkában. Felnőtt nevelési konferenciának nevezték az összejövetelt, ám hamar kiderült, ázsiai, latin-amerikai és főként afrikai barátaink ragadják magukhoz a szót, hogy a harmadik világ baloldali, radikális törekvéseihez kedvet csináljanak. Magam valószínűleg elég nagy feltűnést keltettem, Tandori Dezső úgynevezett sakkverseit elemezve, sakktáblával és egy világos huszárral hadonászva. Máig kétséges, angol nyelvű eszmefuttatásom a felnőtt nevelést vagy a világpolitikát szolgálta-e. Kényelmes szálláshelyünkön egy szakszervezeti üdülőben néhány pihenő, kiszáradt torkú vasmunkás is lézengett. Az intézményt északi szigorú alkoholtilalom uralta. Tanácskozó gyülekezetünk is csak a legritkább esetben törte meg a szeszcsendet. Reggel, amikor a magyar barackpálinka körbe járt. Délelőtt, mert az éjszaka fáradalmai után nehezen kászálódó finn újságírónők konyakkal védekeztek a másnaposság ellen némileg meglepő módon. Ebédkor, hisz a bőséges fogásokhoz egy gyűszűnyi, legfőjebb 3/4 liter bor is járt kivételesen. Délután, midőn a finom söröket a szauna parazsa helyett torkunkra locsoltuk, és este, amikor csapra veretett minden maradék. A kommunikációs gátlásaikat levető felnőtt nevelők az Ezertó egyikének partján vígan beleénekeltek az éjszakába. Hátunk mögött a véletlenül Tarjanne, Tarjanné névre hallgató gőzös pöfögött. Énekeltünk, és kiki verset, irodalmi szemelvényt mondott, suttogott, kiáltott a maga nyelvén. Mélyen igaz Babits Mihály szép világirodalom képe, erdő nem egy van, de egy a szél. Én azonban Murikka óta úgy képzelem a világirodalmat, hogy a legkülönfélébb emberek egyik kezükben poharat szorongatnak, a másikkal a szomszédjuk kezét keresik, ritmikus szövegeket röptetnek a sötétbe, nem értik és mégis értik egymást, és ez a harmonikus káosz a napi fáradalma után megpihenő teremtőnek is tetszik.

Veikko Antero Koskenniemi, Esti dal a tengerpartján. Képes Géza fordítása. Követtem sok-sok csillag büszkes bágyadt fényét, vágytam sok kikötő után. Éreztem ó a vég nélküli vágyat, s a boldogságot, álmomban csupán. Szálltam körül hideg tajtékú tenger, bolyongtam, rám zúdult a kötcsapat. Hiába, minden csillag megcsal egyszer, és egyszer minden tenger kiapad. Szemem a víz sötét méhébe mélyed, az árny sörényét rázva rámrival. Mit várjak még? Vezérlő fényt reméljek? Röpíts vak ár, s te tomboló vihar. Körül a tenger dördül, sistereg, küszködik bennem kín és szenvedély. Ó csillag, ki a békét ismered, mikor gyújt már fejem fölé az éj?

0: Anton Pavlovics Csehov, Szög a zsákból. Részlet. Szőlősi Klára fordítása. Pyotr Pavlovics Poszugyin bérelt trojkán, dűlő utakon a legszigorúbb inkognitóban igyekezett N-járási városka felé, ahová névtelen levél hívta.
1: Leleplezem őket rajta ütésszerűen,
0: ábrándozott. Alávalóságokat követtek el, és most diadalt ülnek. Azt hiszik, hogy sikerült eltörölniük a nyomokat. Képzelem, hogy rémüldöznek és ületeznek majd. Miután kellőképpen kiálmodozta magát, Poszugyin beszélgetésbe elegyedett a fuvarosával. Mivel népszerűségre sóvárgó ember volt, elsősorban önmaga után kérdezősködött.
1: Hát, Poszugyint ismered-e? Hogy ne ismerném, mosolygott a kocsis. Ismerjük őt, de még mennyire.
0: Úgy. Hát, milyen ember szerinted? Rendes?
1: Nincs vele semmi baj, ásított a kocsis. Sok jót tett az Isten sokáig éltesse.
0: Kiárta nekünk a vasutat. Ohrjukovot kirugatta.
1: Na, nagy serba volt az Ohrjukov, gazember, csirkefogó. A többiek meg mutyiztak vele. De megérkezett Poszugyin, és úgy kivágta innen, de úgy... Őt nem lehet megvesztegetni. Akár 100 rubelt kínálsz neki, akár 1000-et, nem veszi a lelkére a bűnt.
0: Hála Istennek, ennyit legalább megértettek, újjongott magában Poszugyin.
1: Ennek igazán örülök. Művelt úriember, folytatta a kocsis. Megérkezett, és mindent elintézett. Esze is 100-szorta több van, mint az elődjének.
2: Csak egy baj van vele.
0: Iszik. Pif neki, gondolta magában Poszugyin.
1: Hát honnan tudod, hogy iszik, azaz, hogy Poszugyin iszik?
3: Már tudnélik, nagyságos úr, magam nem láttam részegerőt soha, hanem a többiek mondták.
1: Á, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
0: Reggel, amikor fölkel, kitörli az álmot a szeméből, és első a vodka. Nehogy észrevegyék, csináltatott a dolgozó szobája asztalába valami különös fiókot, cső áll ki belőle. Az asztalfia mindig tele vodkával. A cső fölé hajlik, megszopja, és kész, már le is itta magát.
1: Honnan tudják, ületezett Poszugyin. Tudják. Micsoda alávalóság.
3: A mostanában meg azt a szokást vette fel Poszugyin, folytatta a kocsis, hogy titokban jár ki vizsgálatra. Régebben, ha elutazott egy hónappal előre, kihirdette, előtte fullajtár, mögötte fullajtár. Most meg észrevétlenül kiosan a házból, és utcú. Parasztot fogad, bebugyolálja magát, mint egy vénasszony.
1: Így utazik a bolond, és most képzeli, hogy inkognitóban maradhat. Márpedig, akinek egy csepp esze is van, rögtön megismeri. Ajaj. Akárhogy bebugyolálja a pofáját, amott persze már mindenki tudja, hogy jön.
3: Már várják is. Megérkezik, hogy tetten érjen, vagy leváltasson valakit, azok meg röhögnek rajta.
1: Vegyük csak a mostani esetet. Enbe viszek bort meg harapnivalót, mondja a vendéglős, mára várjuk Poszugyint.
3: Hát nem okosak az urak errefelé. Poszugyin talán már útban is van, és azt képzeli, nem is sejti senki, hogy útban van.
1: Pedig ez alatt már készen áll számára az itóka, meg a lazac, a sajt, meg mindenféle finom harapnivaló. Jó, mi?
3: Poszugyin utazik, és azt gondolja magában.
1: Majd adok én nektek, gyerekek.
3: Azoknak meg a fejük se fáj. Hadd jöjjön. Már eldugtak, elrendeztek szépen mindent.
1: Vissza! Vissza! Rögt erre Poszugyin. Fordulj vissza!
0: És az ámuldozó kocsis megfordította a lovakat.
4: Franz Kafka, Kismese, fordította Tandori Dezső. Ó, mondta az egér, a világ napról napra zsugorodik. Először olyan tágas volt még, hogy féltem. Elfutottam, és boldog voltam, hogy végre jobbra-balra a távolban falakat láttam. Ám e hosszú falak olyan gyorsan haladnak egymás felé, hogy ez már az utolsó szoba, és ott a sarokban a csapda, amelybe futok. Csak futásod irányán kell változtatnod, mondta a macska, és felfalta.
5: John Updike, Nyúlcipő, részlet, Réz Ádám fordítása. Néhány fiú kosárlabdázik egy telefonoszlop körül, amelyre valami deszkát szögeztek. Nagy iramodások, kurjantások. A sikátor kavicsa csikorog, és pattog a tornacipő gumitalpa alatt, és mintha felröppenteni hangjukat a nedves márciusi ég kékjéve a drótok fölé. Harry Engström, más néven Nyúl, városi ruhában jön a sikátor vége felől. Megáll, és nézi a játékot. A labda visszapattan a kosár pereméről, átröpül a hat fiú feje fölött, és az egy szemnéző lábánál ér földet. Ahogy visszapattan elkapja, olyan gyors mozdulattal, hogy a fiúknak tátva marad a szája. Szótlanul bámulnak rá, s ő a cigarettafüst kék felhőjében hunyorogva céloz. Sötét sziluettje, mint egy gyárkémény rajzolódik ki a tavaszi délután egére. Óvatosan megveti a lábát, idegesen pörgeti a labdát a melle előtt, az egyik nagy fehér kezét fölülről teszi rá, a másikkal alulról tartja, játszik vele, nem siet, mintha a levegőben keresné a legalkalmasabb kilövési pontot. Látszik, milyen nagy félholdak vannak a körmén. Végül a labda, mintha felgurulna a zakó jobb oldali hajtókáján, majd elszáll a válláról, miközben Nyúl behajlítja a térdét. Úgy látszik, a labda célt fog téveszteni, mert csavart ugyan egyet rajta, de nem vágódik a palánkhoz. Nem is úgy célzott. Egyenesen belehull a drótkarikába, és szinte sóhajt, mint egy úrinő, ahogy a hálót súrolja. Na? Kiáltja büszkén Nyúl. Mázli, mondja az egyik gyerek. Tudás, mondja Nyúl. Aztán megkérdi. Beállhatok? Nincs válasz. Tágra nyílt szemek néznek össze tanácstalanul. Nyúl leveszi a zakóját, szépen összehajtogatja, és leteszi egy szeméttartály tiszta fedelére. Háta mögött újra iramodni kezdenek a farmer nadrágok. Nyúl beveti magát a kavarodásba, kinyúl a labda után, elhalásza két gyenge fehér kar elől, már az övé. Régi meghitt érzés. A feszes bőr tapintására megfeszül egész teste. A karjai szárnyakat kapnak, mintha hosszú évek rétegén keresztül nyúlna vissza a múltba, ezért a feszességért. Két karja magától felemelkedik, és a labda pontosan a feje fölül kezd szállni a kosár felé. Olyan biztosnak érezte a dobást, hogy kacsint egyet, amikor a labda rövidnek bizonyul, és egy pillanatra arra gondolt, talán meg sem érintette a hálót. Úgy esett át a gyűrűn. Azután megkérdi. Kivel játszom, fiúk? A válogatás szótlanul zajlik le. Két fiút állítanak mellé. Velük játszik a másik négy ellen. Nyúl az első perctől fogva handicappet ró magára, és három méternél jobban nem közelíti meg a kosarat. A küzdelem így is egyenlőtlen, senki sem számolja a pontokat. Eleinte bosszantja a barátságtalan hallgatás. A srácok néha kurtán oda kiáltanak valamit egymásnak, de őt nem merik megszólítani. Folyik a meccs, Nyúl érzi, hogy a lábánál lögdösödnek, vadulnak, szeretnék elgáncsolni, de a nyelvük még mindig nem oldódott meg. Pedig ő nem kér ebből a tiszteletből. A legszívesebben megmondaná nekik, hogy nincs abban semmi érdekes, ha az ember öregszik. Nem kell hozzá ész, magától megy. 10 perc múlva még egy fiú átáll az ellenfeleihez, úgyhogy Harry Engströmnek most már csak egy a társa a másik öttel szemben. Ez a fiú még kicsi, de már van benne valami nyúlánk fesztelenség. A legjobb játékos a hat közül. Zöld bojtos kötött sapkát visel, jól ráhúzza a fülére, a szemöldökével egy vonalba, amitől olyan lesz a feje, mint egy idiótának. Született tehetség. Isten áldott a tehetség. Mindjárt látni abból, ahogy oldalvást mozog, lépések nélkül kígyózva, ahogy kivár, mielőtt dobna. Ha szerencséje van, egyszer még ő lesz az iskola kosaras sztárja. Nyúl ismeri a menetrendet. Az ember sorra kijárja az osztályokat, végül a legutolsót is. Válra emelik, és mindenki éljenez. Még káprázik a szeme a láztól, nem látja tisztán az utat, a hangorkán örvénylik körülötte, és feldobja a magasba. Aztán kikerül az egészből. Még nem mondhatni, hogy elfelejtették, de minden esetre kikerült belőle. És valami kellemes, hűvös érzés fogja el, a szabadság érzése. Egymás után dobja a kosarakat, félkézzel, két kézzel, alulról pöckölve, egy helyből, futtában, ugorva és lecsapva. A labda lágyan, lapos ívben száll fel a kezéről. Nyúlnak újjong a szíve, hogy a labda még mindig ilyen engedelmes. Úgy érzi, mintha valami hosszantartó nyomás alól szabadulna. de most már nehéz a teste, és a lélegzete akadozik. Dühöng, amiért nem bírja szusszal. A másik csapatban játszó öt fiú mindinkább morog és kelletlenkedik, és amikor az egyik, akit véletlenül fellökött, dohogóképpel talpra áll és félremegy, nyúl szó nélkül abba hagyja a játékot. Oké, azt mondja. Az öreg nyugalomba vonul.
6: Kányádi Sándor, románc. Keresgélt a repülőgép, félszárnyal a vizet szántva, míg a lagúnák közt rálelt a parázsló betonsávra. Domborodott az ég kékje, homorult a földnek zöldje, mikor a gép alázökkent, fújtatva és dörömbölve. Húzta a sok kis cölöpház maga alá az árnyékát, rezegtek, mint a bazári fölhúzható bádog békák. Föld az éggel, kék a zölddel borult össze elalélva. Szerelemtől részegültem, betűzgettem. Cartagena. De lett ilyet soha én még, napot soha még így égni. Hol a bokor, víz és viskó, s még a beton is érzéki. Fél órát, ha voltam nálad, még egy kisded megszülethet, ameddig egy ismeretlent elföldelnek, elfelednek. Kísértésbe, szédítőbe estem vélet szerelembe, hogy maradjak viskóit közt mindenkitől elfeledve. Ittam fényed, kéked, zölded. A géphez gurított létra tetejéről fél órára enyém voltál, Cartagena. Fölszállóban már úgy rémlett, vityillóid rezegtetve, mindegyikben, mintha egy-egy szerelmes pár ölelkezne. Jaj, elválnunk, miért kellett? Magadhoz miért nem öleltél? Minden évszakom azóta hóval borított hideg tél. Egy napodért, éjszakádért cserébe, mit vágytam, vágyok, adtam volna üdvösségem, az örökké valóságot. Ilyen bolond kis szerelmes, érzi, hogy a szíve béna. Belém sajdult. Sose látlak többé viszont, Cartagena. S ittalak még, színed, fényed, amennyi talán elég lesz itt a deres Kárpátok közt a közelgő öregséghez, hol a nap is a tiednek csak lézengő halvány mása, kél és nyugszik, emlékeztet az egyszer volt ragyogásra. Ó, a kéked, ó, a zölded kékje, zöldje víznek, égnek, Karib-tenger tüneménye. A neved is belém égett, nem gyógyít ki az idő sem. Azon kapom magam néha, félhangosan szólongatlak. Cartagena, Cartagena.
7: Torján Tamás műsora hangzott el. Anton Pavlovics Csehov, Franz Kafka, Kányádi Sándor, Veiko Antero Koszkenniemi és John Updike műveit hallották. Közreműködött Bodnár Erika, Dunai Tamás és Mécs Károly. A felvételt Varga Károly, Göbjös Tamás és Vajda László készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1995. szeptember 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választja meg az országgyűlés. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnöki jelölés folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Arról is beszélt, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. A tűzoltók egy csaknem 50 kilométeres szakaszt próbálnak körülhatárolni. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek a szakemberek, az Oljava pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Néhány hír az úton lévőknek. Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon csak a leálló sávon halad a forgalom. Ausztria felé 5 kilométeres torlódás alakult ki. Baleset történt az M0-ás autót keleti részén az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Gyál közelében. A 35-ös kilométer előtt több mint 5 kilométeres a dugó. Ami az időjárást illeti, ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és a szél is megélénkül. Másút esőre, szélre nem kell számítani. A hőmérséklet délután 32 és 37, este 20 és 29 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Nyálkás, esős idő volt, bizonytalan lépteim felkeltették a rendőr figyelmét. Először körüljárt, majd hozzáélő határozott fölénnyel megszólalt. Na mi van? Már maga is letelepedési engedélyért jött? Nem, kérem szépen, én már kaptam egy Edzsigmond királytól. Válaszoltam halkan, de a király szót erősen ejtve. Hopp te, hát itt semmiféle zsiga nem dolgozik. No, menj csak az eligazítóba. És jobb keze mutatóját, mellkasától félkörben elkanyarítva, egy dobozszerű fülkére mutatott.

már gyerekkorában idegesítette, ha származása miatt megjegyzéseket tettek rá. Ilyenkor mérhetetlenül dühös lett, de kusza és hadarós beszéde nem tette lehetővé, hogy érdemben válaszoljon, inkább hallgatott. Kényszerű töprengését lustaságnak tartotta, bizonyos esetekben egyenesen gyávának érezte magát. Jogot hallgató ismerősei társaságához csapódott. Szívesen fogadták, díszes mappákat, ceruzákat vásároltak neki, és tanítgatták. Lajos mérhetetlenül büszke lett új munkájára. Már-már hivatásnak érezte, hogy a kicsúfolt embereket a jogszigorával védje meg. Több ízben járt külföldön tapasztalatot gyűjteni, itthon pedig egyetemekre hívogatták, hogy egy-egy diszkriminációs esetről beszámoljon, tanúbizonyságát adja felkészültségének. Sokat sejtetően összehúzta átlagos vonású szemöldökét, és a jogot ismerő barátaival járta az utcákat, cigányasszonyoknak segített bevásárláskor megszámolni a visszajárót. A hajnaig tartó ivászatkor is ügyelt arra, hogy fajtájához elfogult maradjon. Életét immár teljesen kitöltötte a riválisokkal való vita a rasszizmus eseteinek megtárgyalásakor. Ilyenkor gyakran szerepeltek érvként a gyermekkorából felsejlő élmények, melyekre partnerei nemigen tudtak mit válaszolni, hisz ők csak a kirándulás szintjén jártak cigánytelepen. Lajos ettől az érvelési taktikától oly büszke lett, hogy ruháit már gondosan kellett válogatni. Szívesen hordott fekete félcipőt, nyakkendőtűt, elegáns szemüveget, aktatáskát, de hajával nem tudott mit kezdeni, mert az úgy nőtt neki, mint nyári párában a dudva. Merész ötletében besietett a legközelebbi fodrászhoz. Illedelmesen köszönt, és kért egy frizura helyreigazítást. A mester gyanakvóan végigmustrálta, és határozottan közölte vele, hogy őt itt ugyan senki nem fogja megnyírni. Lajos először örült, hogy végre egy újabb eset, amelyről majd hosszan és tudományosan beszámol egy általa szervezett konferencián. De hiúságának rosszul esett a már kidobott

Akkor tehát én voltam az egyetlen cigány értelmiségi, akinek autója volt, egy rozogat Trabantikomat. A többiek busszal, vonattal környékezték meg a népet felvilágosító körútjaikon. Míg egyszer csak az azóta nyugati autóra szertett és a népet már nemigen fölvilágosító neves kolléganőm elém állt azzal az üzleti ajánlattal, hogy autóm lévén járjunk együtt klubokba és egyéb a cigányi ifjúságnak fenntartott művelődési helyekre, hogy ő ott elszavalhassa verseimet és az értejáró pénzen osztozhassunk. Heves karizmája meggyőzött és útra keltünk. Hosszan magyarázta utazásunk fontosságát, de félbe kellett szakítanom, mert éppen a lottószámokat húzták, ezért felerősítettem a rádiót. Majd bűntudatot nem érezve a kezébe adtam a lottószelvényemet, hogy nyugodtan vezetessek. Kihúzták az első számot. Kolléganőm meglepődve, de hanyag legyintéssel közölte, hogy talált ugyan, de ezért még nem fizetnek. A második szám eltalálásakor még mindig csak gúnyoros mosollyal tájékoztatott a várható összeg csekéségéről. De amikor a három kihúzott számból már mind a hármat eltaláltam, idegesen ellenőrizni kezdte a szelvényem érvényességét. Zavartan piszmogott a biztonsági övvel, és kibámult az oldalsó ablakon, elfordítva tőlem arcát. Kihúzták a negyedik számot is. Kolléganőm hányaveti módon lottómra nézett, és riadtan, fölkapott fejjel, ingerlékenyen a hihetetlenség hangsúlyával közölte, hogy ez is talált. Okos nő lévén ismét utunk fontosságáról beszélt abban a reményben, hogy a lottón nyert összeget jól kiérdemelt fizetségünkhöz lehetne csatolni. Kihúzták az ötödik számot. Kolléganőm már félve ugyan, de szemügyre vette a szelvényt, megkönnyebbülve rám nézett, és nyugodt hangon azt mondta: "Na, látod, most aztán jól megvert az Isten."

0: A hidegtől már-már unottan üldögéltünk, amikor elővették a dobozból a megsárgult fényképeket, s ha ismerőst találtak, egy-egy rövid történettel emlékeztek rá.
1: Ő volt a te nanád,
0: mondta apám felém nyújtva a fényképet. A képről egy szép parasztasszony nézett rám. Azt hittem először, hogy tévedés, de anyám hozzáfűzte, hogy ő bizony magyar volt. Apámra néztem, s mint aki fontos tényt állapít meg, ezt mondtam neki. Apám, hát te akkor nem is vagy cigány? Mire ő gondolkodás nélkül felelte.
2: Ó, fiam, hát nem is úgy, mint te.

Didajka szép, formás arcú lány volt. Már ebből lehetett sejteni, hogy felnőtt nőként nem fog örökké a telepen élni. A falusi rendezvényekre rendszeresen

járt, s vagyonos paraszt gyerekekkel kísértette magát haza. Anyja dicsekvően kiállt az útra, és házukig méltósággal sétált reménységével. A többi lány igyekezett példát venni Didajka viselkedéséről, de vastag orruk, duzzadt lila szájuk, babrálgatással tele zsúfolt fekete combjuk, ázott fűszagú hasuk ezt nem tette lehetővé. Didajka világos bőre, vékony szája, keskeny arcéle, már-már szőke haja, anyját arra ösztönözte, hogy a város bentlakásos iskolájába írassa. A ritmikus fény melankólikus kényelme, a céltalan futkosások a város hídján, a lezser könyöklésű férfiak, az éjszakai séták mind-mind erősítették Didajkának azt a szándékát, hogy végleg ott hagyja a cigánytelep kora estülését. Az egyre csak sokasodó csecsemők eltemetését, a húzatos dombtetők beteg kutyáit, a penészes vályok falnak dőlő, cigarettázó vénasszonyok növényszagát. Jövőt látott maga előtt. Egy kockázatoktól mentes, könnyű lélegzésű jövőt. Ő igazán nem akart nagy dolgot, csak egyszerűen feloldódni egy olyan közegben, ahol őt senki nem veszi észre. Ahol ő épp olyan, mint a többi ember, és nem kell magyarázkodni a semmiről és senkiről. Ahol elférő, mint leendő asszony. Ahol arcának keskenyíve hasonlít a többiekéhez. Ahol a bizonytalanság felköhögött filléreit örökre elnyeli a nyüzsgés biztonságos automatája. Zoltán illedelmesen átölelte Didajka derekát, és ott álltak a 8. emeleti lakás előszobájában. A mama Didajka haját megtörölte, izzadt kis arcocskáját megsimogatta, és így szólt. Most olyan kócos vagy, mint egy aranyos kis cigánylány. Didajka ott állt, köhögve, visszafojtott sírással a két világ le nem tisztított ablaküvege előtt, és így felelt. Jaj, nem, kérem szépen, nekem csak az apukám volt az, de ő már réges-régen meghalt.

Már évek óta nem volt ilyen hideg. Apám ott ül a tűzhely melletti ágyon, és a sparhelt alatt lévő tüzelőfával piszmog. Tudod-e, apám, hogy Amerikában milyen hideg van? Szólalok meg, s mindketten közelebb ülünk a tűzhöz. Hát, hallani éppen hallottam. És azt tudod-e, hogy -40 fok van, és az emberek sorra fagynak meg az utcán? Apám a hírtől megijedve gyorsan rak a tűzre egy darab fát a jobbikból, talán még nem késő, gondolhatja magában. Sőt, az a hír is járja, hogy ki fog hűlni az amerikai kontinens. Az embereket átköltöztetik Európába, és a mi falunkba is kerül 2-3 teherautóval. Apám lesöpri maga körül a pokrócot, mint aki számított erre a hírre, és határozott hangon megszólal, mutató ujjával az ajtó felé bökve. Na, fiam, ide ugyan egy se jön.

Időnként nem jelentkeztek orvosok, de az egészségügyi szolgálat utasítására összeállt egy tapasztalatokkal rendelkező csapat, és elindult a tüdőszűrő busz a cigánytelepre. A sáros, meredek úton alig ért ki, amikor kócos, vízbe mártott cukros kenyeret majszoló gyerekek riadt kapkodással, apró kavicsokkal dobálták a furcsa jármű vastag ablaküvegét. A személyzet végképp nem mert kiszállni a botokkal közeledő férfiak láttán. Készülékükkel rendőröket hívtak, és hangszóró segítségével nyugalomra intették a szoknya fölemeléssel védekező asszonyok tömegét. A gyerekeket láthatóan jól szórakoztatta a tüdőszűrő busz ablakán óvatosan kiejtett csokoládék fölkapkodása és a zsákmányon való marakodás kuncogó győzelme. Ha a nők kíváncsiskodtak, kenyér, liszt, a férfiaknak pedig cigaretta pottyant. A gyerekek, a nők és a férfiak megnyerése után először a rendőrök, majd barátkozóan az orvosok merészkedtek elő a tüdőszűrés elkezdéséhez. Illedelmesen a gép elé állították őket. A fénykattanásakor megriadtak. Alig látható pupilláik kitágultak, de a kevéske csomag illata feloldotta arcukon a kvarc szúrós szagát. Az asszonyok, mormogó férjeiket meggyőzve az egészség megőrzésének fontosságáról, félmeztelenül a hideg géphez tolták langyos mellüket. Margit szép asszony volt. Már a faluban lakott. Hófehér bőre ellenére is elfogadták. Cigánytelepi rokonai üzenték az újabb lehetőséget. Gyermekének vizsgáltatása végképp földhöz juttathatja őket, mert bizonyossá válhat, hogy kiválasztottak a koszos tömegből, s alkalmasak arra, hogy földet műveljenek. Margit tiszta ruhát adott a gyermekre, és büszkén a polgármester és a rendőrök gyűrűjén át az orvoshoz emelte. Egy öreg halkan megjegyezte, hogy jóval a gyermek születése előtt látta Margitot egy zsák krumplival és egy tömött libával sietni. Az orvos óvatosan az anyához lépett, és közölte vele, hogy a gyermek tüdejénél találtak valamit, és ezért azonnal a kórházba kell vinniük újabb kivizsgálásra. Margit kétségbe esetten kérdezte. Na de hogy lehet ez, doktor úr, kérem, hisz ez a gyerek olyan szép, mintha nem is cigány lenne.

Puzsi már akkor kitűnt ember szeretetével, amikor a németek a kicsinke cigánytelep fekvése miatt ott berendezkedtek. Felismerve a szorult helyzetet, 18 éves kora ellenére egyaránt biztonsággal mozgott a bakák és a tisztek közt. 6 héten keresztül az ezredes ruháit gondozta, s a magas rangú tiszt kitüntetéseivel kendőjén lefelsétált díszesen a katonák előtt. Ennek köszönhetően savanyú derekához fényes tokkal pisztolyt szíjaztak, s gyerekek, asszonyok szalutáltak neki. Jürgen tisztelte Puizit. Vizitáláskor szívesen ültette maga mellé az autóban, és lassú ünnepélyességgel integettek az utánuk futkosó embereknek, akik tudták jól, hogy Puizinak köszönhetik lányaik és asszonyaik biztonságát. A németek idején finom, könnyű füstű cigarettát szívott, s mint kiváltságos képviselte a cigányok ügyeit. Az oroszok bejövetelekor kérlelve néztek rá púpos házaikból. Puizi érezve az ügy fontosságát, elhivatottsággal telve az ezredes elvtárs ruháit hajtogatta, és durva papírból csavart cigarettáját szívta. Időnként csokoládét és fekete kenyeret dugdosott a vörös csillagokkal díszített blúza alá, és a fekete tintával pöttyösre festett arcú asszonyokhoz vitte. Puizi már öregecske, nyulánk feje megkerekedett. Lábai csoszogva viszik a kocsmához. Mielőtt bemegy, vizsgálódva körülnéz, és fejét a cél felé emelve a pulthoz megy. Türelmes szembogara a pálinkára és a cigarettára irányul. A cigarettát megszagolja, elégedetten zsebébe teszi. A pálinkát méltósággal lenyeli, az üres poharat a megfelelő koppanással a pultra teszi, néz egy keveset maga elé, majd fejét a kocsmároshoz fordítja, aki a megszokott sorrend értelmében a végső mozdulatra vár. Puizi szeme beszédesen remeg, s mondandójának érveléseként mutató ujjával gégéjét erősen bögdösve így szól. A fekete rák egye ki a torkomat, ha meg nem adom neked ennek az árát.

0: apám s anyám, miután a telepről leköltöztek, a falusiakhoz illően büszkén ültek vasárnaponként a kapu előtti lócán. Figyelték a szomszédokat, hogy elleshessék tőlük a járókelőknek való köszönés csínyát, bínyát. Az már 2-3 odaköszönés után kiderült, hogy egyrészt a kalapot azzal a kézzel kell megemelni, amelyikkel nem takarjuk az elhaladót. Másrészt, hogy egészen nem szabad levenni a fejről, épp csak megemelinteni, mert ha a deréktól lentet kerül a levétel lendülete miatt, könnyen azt hihetnék, hogy koldulnak vele. Akkor pedig azonnal kiderülne, hogy honnét is jöttek ők valójában. Egy vasárnap hozzájuk kimenvén, megkönnyebbülten tapasztaltam, hogy ott ülnek a lócán, s jó tanítványként köszöngetnek. Láthatóan zavartam őket vasárnapi elfoglaltságukban, de azért megkérdeztem, hogy bekapcsolták-e a rádiót.
1: Ó, fiam, még a hűtőszekrényt is!
0: Válaszolta apám hangosan, hogy az éppen üdvözölt is értsen belőle, nekik már erre is telik. No és hallottátok a híreket?
1: Hát persze, fiam, mi figyelemmel kísérjük a világ eseményeit.
0: No és azt is hallottátok, hogy kitört a harmadik világháború. Erre a hírre igazán nem számítva, apám anyám vállára tette a kezét. Mélyen a szemébe nézett, mint aki hibáztatható a történtek miatt, és megszólalt.
1: Na, Irény, mit mondtam?

Barna megáll a kocsma előtt. Óvatosan körülnéz, megszámolja pénzét, majd benyit. Látja, hogy a kocsmában majón kívül senki sincs. Hát oda megy hozzá, először némán, de fontoskodva megáll előtte, majd ráteszi a vállára a kezét, s így szól. Hát téged meg kibántott. Majó csodálkozva a kérdésen, de mégis sejtve benne valami fondorlatot, hosszan Barna szemébe néz, és némi töprengés után válaszol. Engem ugyan kibántott volna. Barna nem számítva erre a válaszra, szaporákat köpköd Majó arcába, s dühösen így felel vissza. Eredj már, te szerencsétlen! Hát te ilyenkor se szégyelled magad!

Az asszony öreg volt, s fia nőtlensége miatt szomorú. Talán hibbantsága, együgyűsége véget nem nősülhetett meg ez a gyerek. Töprengett magában. Ám egy délután a fiú úgy állított be, hogy egy nő is jött vele az anya elé. Gyanakvóan és reménykedve méregette egymást a két nő. A fiatal csúnyácska volt az arcát beborító himlő miatt. Szótlanul állt a három ember. De amikor a szomszédos házakból átjöttek megnézni a menyecskét, megszólalt az idős asszony. Ó, hogy szarjatok a számba, hát mondjátok már meg nékem, hogy ki ez a szépség?

0: A jégverés fokozatosan alábbhagyott. Az eső is elcsitult, s a gyerekek kimerészkedtek a nehéz párától terhelt füves lapályra. Lepkékhez és színes bogarakhoz hasonlítottak, ahogy ott szaladgáltak a vízgőz takarója alatt. Ez a vastag, szinte már szilárd pára alig moccant, fűszálak testéhez tapadva őrizte helyét, míg a gyerekek vékony vesszőkkel suhintották a levegőt, hogy ez a nyírkos élőlény vánszorogva fölfelé mozduljon. Darabokra szakadva hosszasan megemelkedett, s mint egy elfelejtett vattacukor remegett a térben. A pára megindult, s a túlsó domb mögé zuhant, ahol vízcseppekké törte magát. Végre kijöhettek a férfiak is, mesztelen lábukat jó ízűen áztatták a növényzet közt. Miközben újra kisütött a nap, először vékony, sárga tűként piszkált a szemüket, majd egyre erősödve a maradék párát is fölfalta a levegőből, és megnyugtató melegséggel árasztotta el az egyszerű házak kopott falát. A vályok téglákon átszivárogva üzente az asszonyoknak, hogy kihozhatják apró gyermekeiket. A férfiak arcán már készülődött a terv, de megfogalmazni még egyikük sem merte, míg Vén csúnya és Lala bácsi ki nem hozták hangszereiket. Tétován hangoltak, mintha véletlen lenne az egész, s közben az asszonyok beleegyező pillantását várták. Bizakodva muzsikáltak, s várták, hogy az idősebb asszonyok szoknyájuk alá rejtett zsebből savanyú filléreket vegyenek elő. A pénz kevésnek látszott. A férfiak is kotorászni kezdtek régi kabátjukban, még a gyerekek iskolás holmiai közt is. Fosit bízták meg a nemes feladattal, mert valamikor cigánybíró volt, a telep dolgait ügyesen titokban tartva képviselte a cigányokat a falu előtt. Kezébe műanyagkannát tettek, a pénzt gondosan a zsebébe szorították, s útnak indították a falu felé. A férfiak reménykedve lekaszálták az engedelmes füvet, kalapjukat hegykésre állították, az asszonyok száraz szoknyát vettek föl, gyermekeiket előre megszoptatták, és szép régi dolgokról kacarászva beszélgettek. Fosi megérkezett. Gyanúsan megállt az emberek előtt, jó nagy, de látható távolságra. Nagyot húzott a borból, majd gatyáját lehúzta, és maszatos micsodáját a kanna szájához dörzsölte. Az asszonyok undorodva és sikoltozva elszaladgáltak, mintha békát dobtak volna közéjük. A férfiak finnyásan megdermedtek, ismerős mozdulatot sejtve. Ám Mujesz nevetve Fosihoz szaladt, és így szólt.
1: Én nem utálom a drága egysógoromat, hisz mi nem is vagyunk egymásnak idegenek.
0: Azzal a szájához emelte a kannát, és hosszasan kortyolgatta a bort.

Váratlanul és nagy erővel jött a tél. A csípős szél sokáig telepvégi kunyhójában marasztalta Danyinét. Ám a ketrecben tartott nyulak éhes visítása mégis arra késztette a vak asszonyt, hogy kitapogatódzon a házból, és féltve őrzött állatainak a falu határában a hó alatt felejtett lucernából szedjen egy keveset. A harmadik, negyedik letépet csomó után a recsegő hó idegeneket hozott. Danyiné riadtan felemelte arcát. Világtalan szemének pupillái körbe-körbe forogtak. Rendőrök vagyunk. Rajta kaptunk, hogy az állam vagyonát lopod. Ezért itt és most statáriumot ülünk fölötted. Sajnos ki kell, hogy végezzünk. De előtte a biztonság kedvéért bekötjük a szemed. Azzal oda siettek az asszonyhoz, két karjánál fogva egy fához kötözték, száját betömték az állami tulajdont képező lucernával, és a fejéről lehúzott kendővel bekötötték a szemét. Az asszony a bűnösök egykedvűségével hajtotta le a fejét, és beletörődve az ítéletbe sorsára várt. A két rendőr elégedetten egymásra nézett, pisztolyukat elővették, és közvetlenül az asszony füle mellett a levegőbe lőttek. Majd vihogva és ugrándozva eloldozták Danyinét, és vakságára való tekintettel visszakísérték kunyhójának ajtajához. Mikor az unoka megérkezett, az asszony már nem titkolhatta előtte, hogy összepisülte magát. Ki tette ezt veled? Kérdezte a gyerek. Nem tudhatom én azt, fiam, hisz bekötötték a szememet.

Lenke a jól öltözött cigányok biztonságával sietett le a telepről. A nyakába kapaszkodó gyerek himbálózó lábát óvatosan eltartotta kabátjától. Mielőtt belépett az orvosi rendelőbe, ruháján igazított egyet. Állt gyerekkel az ölében. Ott a tiszta ruhája, a megfésült haja már nem adott neki elég merszet ahhoz, hogy megszólaljon. Mi baja van ennek a gyereknek már megint, te asszony? Kérdezte az orvos gyanakvón és durván. Lenkében olyan érzés támadt, mintha bíróság előtt állna. Mintha valakit becsapott volna. És ez a gyerek talán nem is beteg? Félve a következményektől, bocsánat kérően megszólalt. Ó, hogy a faszát nyaljam ki, nem tudom, doktor úr!

Zsuzsi néni óvatosan legugolt. Szinte négy kézláb csúszott a zsinórhoz. Lassan feszesre húzta, majd megrántotta. És a kakas már ott csüngött fejjel lefelé a hurkon. Szétnyíló taraja dühösen megtelt vérrel, vékony nyelvét kinyújtva olyan volt, mint egy errepet barack. Rikoltozni már nem volt ideje, himbálódzó teste alatt a por is megnyugodott. Zsuzsi néni kioldotta a hurkot, a kakast szoknyája alá dugta, lassú melege szagot engedve szivárgott öregedő hasa alá. Megkerülve a nagy dombot és a baromfi telepet, a temető szélét simogatva ért haza. Izzadt házacskája előtt ismerős mozgású tanítóurak és fehér köpenyesek faggatták gyermekeit az egészséges táplálkozás szabályáról. Figyelmüket fölhívták a rendszeres étkezés állampolgári kötelezettségére, s a nyomaték jeléül fejüket itt-ott ütögették. Zsuzsi néni zsúfolt szeme kevés volt a segítséghez. Szoknyája alatt a titokkal nem tudott szaladni, ezért nyújtott lábbal sietve menetelt, s lábfejével rettenetes írtást végzett az út növényzetében, míg odaért. Fulladozva a fáradtságtól érdekesen köhögött, s mindeközben próbált haragos arcot vágni a történtekhez, de a köhögéssel megtelt pofazacskója még nevetségesebbé és szánalmasabbá tette. Gyermekei sírása ugyan a komikus helyzetet fellazította, de a tanító urak és a fehér köpenyesek épp a sírás miatt döntöttek úgy, hogy az állam gondozására bízzák a gyerekeket. Fejüket leszorítva már tolták is maguk előtt őket. Zsuzsi néni szélesen oldalra emelt karral próbált járásán segíteni, de feszes lába becsuklott, s hanyat vágódott. Terpezbe merevedett térdekkel feküdt, s özvegy szoknyája alul kiemelve az állatot így szólt. Inkább ezt a kakasomat vigyétek el.

Nem igen szívlelték ezt a családot. Gyakran bosszantották őket. S ha falopás közben lemaradtak a sorból, valamelyik gyorsfutású gyerekkel rendőrt hívtak rájuk. Ablakukat döglött madárfejjel betörték, s kamaszodó lányaikat az idősebb asszonyok lefogták, a telepnek mutogatva őket, hogy hétről hétre mennyit szőrösödnek. A férfi szívesen fogadta, hogy Leninnek hívják. Az asszonyt Kandúrnak, mert hadarús mondata végén mindig dorombolt egy hosszút. Lenin jellegzetes sapkáját megigazította, és családjával felköltözött a telepvégi erdő mellé egy kicsinke tisztásra. Állatokat tartottak, és az erdőn szedett fát a faluban eladták. A rendőrök gyanakvóan s időnként intézkedve kísérték figyelemmel a család életét. A kislányok kacarászva ültek a fűben, s a rájuk bízott csibéket simogatták. Sárga pihéjüket erős szél borzolta össze, a gyerekek esőre gyanakodtak. Későn vették észre, hogy egy hatalmas madár szuronyként repül feléjük. Már nem lehetett a vastag fűbe bújtatni a csibéket. A sas lecsapott, és csőrével feltépte a pihék alatt összerándult testet. Az óriási madár szárnyait széttárta, és nekirontott a kisebbik gyereknek. A lány erőtlenül egy kőre zuhant. Lenin és Kandúr felemelték a kicsinke testet, az eltört nyakcsigolyákat lemosták. Fölmentek a padlásra, s a kislányt felakasztották. Amikor kijött a rendőrség, Kandúr hadarva fölolvasta az iskola határozatát, miszerint a gyerekek tetvességük miatt nem járhattak iskolába, s mielőtt még dorombolt volna egy jó hosszút, így szólt. Még szerencse, hogy tetvesek vagyunk, így szégyenében felakaszthatta magát ez a gyermek.

A sáros, iszapos úton nehezen kapaszkodott fel az autó. Kerekei a nedves fűcsomók mintázatát összegyűrték, és csúszósan megálltak a sárkunyhó előtt. Közönyös férfiak kivették a koporsót, és mint fölösleges dobozt letették a szomorú földre. Sietős kutyák futottak az asszony kilógó karjához. Nyálas nyelvük egyszerre együttérzést és riadalmat ébresztett az ott áldogáló emberekben. Még annyi éberség volt bennük, hogy idejében megakadályozzák a holttest kiráncigálását. Rózsi tudta, hogy kisebbik gyermekének is az a baja, amelyikben idős lánya halt meg. Ezért kihozta a kórházból, hogy ő gondoskodhassék róla. Gerincét szagolgatta, és rendszeresen növények levelével dörzsölte. Gyenge, horpat hasát melegen tartotta, hogy az izmok fellazuljanak, és a mérges bárányszagú gáz kiszabaduljon. A fiú már nem tudott ülni. Ülepén a hosszú vágás úgy égette testét, mint erőtlen patakot a belezuhanó égő fa. Amikor levegőt vett, a jajgató fügyszerű utóhang a dobhártyát olyan ütemesen érintette, hogy csak szégyenkezve, elbújva és szuszogva mert tátogni. Ilyenkor fogatlan szája, mint egy kék üreg, szinte némán harapta a zsíros, nehéz testű levegőt. Apja gyakran ült ágyához, és szikár hegedűjével kedvenc nótáit halkan pengette, hogy némi mosoly dörzsöljön ki fia szeméből. De a mosolyba görbült száj gyakran a síró madarak csőréhez hasonlított, amivel szinte már karcolni lehetett az utolsó csókot a letakart haldokló rozsdás arcára. A fiú egy reggel felállt. Az asszonyok gyanakvó tömegéhez lépett, és kérte, hogy a csirkének a fehér húsát főzzék meg neki. Rózsi tiszta kötőjét mintázat szerint megigazította, és a kolduló asszonyok mozdulattartásával a faluba indult. Szőke kékszemű fiúcska szaladt elé, és kérte, hogy menjen föl vele az anyjához. Az asszony sietve a hátsó kertbe hívta, és egy kupacra mutatott. Még meleg? Nemrég ástam el. Hallottam, hogy a fiad beteg. Talán jó lesz neki. Ha sietsz, és ha nem szólsz senkinek, a krolcsón neked adom, mondta Rózsinak megértően és kapkodva. Rózsi lába közé gyűrte szoknyáját, legugolt, és erős ujjaival kikaparta az állatot a gödörből. Az asszonynak nyárra munkát ígért cserébe, és közben kendőjét a hihetőség kedvéért hátrább húzta fején. Izzadó bokrok sarkát kerülve a sár alatt szuszogó úton ért haza. Megszokott lépéseit nyafogó és kétségbe esett ugrálás váltotta fel. Fűszálak harmadcsepje, mint az üvegkavics sértette talpát, de a vért nem tűrte természete már lánykorában se. A tollat lefosztották, s így az állat csupasz bőre megborotvált halottra hasonlított. Rózsi menekülni akart ettől a gondolattól. De fia arcának tyúkbőrét nézve már az állat zsigerelését is lekésve a fehér hús látta a serpenyőben sülni. Fia finnyásan szájához emelte az ételt, és így szólt. Ez a hús büdös! Mire anyja békülékenyen így válaszolt. Büdös az anyád picsája! Igaza van anyádnak, fiam, zárta le a vitát az apa.

pap idegesen csípőre tette kezét, onnan ügyesen az ég felé emelve ujját, arra az igazságra jutott, hogy nem temetheti el. Nem volt megkeresztelve. S különben is miféle szerzet ez az Erzsú, aki már gyermekkorában is olyan szúrós szemmel bámulta a feszületet, hogy az állítólag elmozdult a helyéről, s ezek ellenére mégis több mint 100 évet élt. Józsi és Ica, akik az alkonyat vékony fényétől lényük elhomályosodását érezték, kilátástalanul piszmogtak haza. A halottal már igazán nem aludhatnak együtt több éjszakát, s valahogy mégiscsak el kell temetniük. Erzsú egyértelmű arcára rosszallóan is számon kérően metettek egy-egy pillantást. Amikor beesteledett, Ica gondosan betekerte Erzsú testét. Józsi pedig mindent értve a mozdulatok elszántságából gyorsan összeeszkábált egy ládát. Sokáig ültek némán és mozdulatlanul. Amikor az éjszakának már szaga lett, a talicskára erősített ládával kilopóztak a temetőbe, és gondosan elföldelték. A bokrok falához lapulva futottak haza, a sok-sok engedélyezett sír között, csitítgatva a kóbor kutyákat. Szomorú és bűnös lélekkel guggoltak a kályha elé, hogy elégessék Erzsú ruháit. A nehéz lángok lassan és szuszogban mozogtak a durva szövési ruhadarabok körül, a kis szobácska falát nem pattogó csiripelő tüzecskék világították be. A savanyú füst szemükből könnyeket taszított ki, s ez eszükbe juttatta, hogy egy falat kenyeret és egy pohár vizet tegyenek az ablakba. Így már békésen mozdulatlanságukat apró fészkelődéssel fellazítva üldögéltek az időnként morgó tűz előtt. Hosszan csörömpölő zöld lepke keringett a pohárvíz és a falat kenyér körül, majd a tűzbe szállt. Józsi ijedten utána nyúlt, kiemelte, szárnyait gondosan letisztította, és Icához fordítva így szólt. A plébános úr talán most már meg is keresztelhetné.

humorom. Válogatást hallottak Balog Attila írásaiból. Közreműködött Lajos András, Milák Melinda és Székely B. Miklós. Zene Kovács Áron Ádám. A műsort Sereglei András és Soltenszky Tibor készítette.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek közt a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Ukrán dróntámadásban életét vesztette egy nő az Ukrajnával határos Belgorod megyében. Az orosz légvédelem több mint 450 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg éjszaka, közülük 18-at Moszkvára lőttek ki. Az elcsatolt Szevasztopolban erdőtüzet okoztak a lehulló szilánkok. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfi súlyos mellé és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre, ezért döntöttek azonnali kilövésükről. Ezen a hétvégén egy másik medve támadás is történt Szlovákiában. A Túró-Szentmártoni járásban a nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenc és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz lezárása gyakorlatilag kettéoszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. Néhány hír az úton lévőknek. Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon csak a leálló sávon halad a forgalom. Ausztria felé 5 kilométeres torlódás alakult ki. Két személygépkocsi karambolozott az M0-as autóút déli részén, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávot zárták le, több kilométeres a dugó, amely visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Szintén ezen az oldalon, de távolabb az autót keleti részén, gyál közelében is baleset történt korábban, a 35-ös kilométernél már a leállósávon állnak a sérült járművek, de a 8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Ismét melegszik az idő, szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. Legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és a szél is megélénkül. Másutt esőre, szélre nem kell számítani. Délután 32 és 37, este 20 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos. Hírekkel legközelebb 10 órakor jövünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A költő hangja. Vita tárgya olykor, hogy mi a jobb, olvasni a verset, vagy hallgatni. Továbbá, hogyha elhangzik, mondani kell-e, vagy szavalni. Hogy a formát kell-e hangsúlyozni benne, vagy az értelmet. Azt hiszem, noha így rosszul van föltéve, az utóbbi a lényegesebb kérdés. Mert ha olvassuk a verset, akkor is halljuk valamiképpen a belső fülünkkel. Némi, vagy talán jókora túlzással, ahhoz lehet ezt hasonlítani, ahogy a zeneértő ember a kottát olvasva magában hallja a zenét. Legtöbbünk sajnos zenei analfabéta. Betűket olvasni viszont tudunk. Kérdés azonban, hogy jól olvassuk-e a verset, vagy jobban kiélezve, hogy a verset olvassuk-e. A szavak mögött, illetve magukban a szavakban halljuk-e azt a rendet, azt a formát, vagy ha úgy tetszik, azt a dallamot, ami a szavakat versé fűzi egybe, és ami a saját művüket mondó költőknek rendszerint annyira fontos, hogy bátran alárendelik neki a mondatok természetes hanglejtését, kántálnak, ahogy a szemükre vetik olykor, a mondat végén sem engedik le a hangsúlyt, és szünetet tartanak a sor végén akkor is, ha a mondat áthúzódik a következő sorba. Vagyis, ha úgy tetszik, számukra a vers legfőbb értelme éppen az, hogy formája van. Nem állítom, hogy a költő előadása az egyedül hiteles. Csak azt, hogy többnyire döntően fontos támpontokat nyújt a vers, sőt az egész költői életmű mélyebb megismeréséhez. Ahhoz, hogy magunkban is úgy halljuk a verset, ahogy a költő hallotta. Még akkor is, ha ezt a benne élő hangzást csak töredékesen tudja tolmácsolni, ha hibásan artikulál, vagy légzési nehézségekkel küzd, mint az agfüst Milán. Erősen hiszem, hogy aki az ő előadásában hallja az öregséget, az többet megtud a versei természetéről, mint akárhány tudós értekezésből. És ugyanez elmondható az előtte elhangzó Cigány a síralomházbanról, amely ráadásul Babits egész költői pályaképét magába sűríti. A harmadik vers, amit hallani fogunk, Vörös Sándor barbár dala. Képzelt eredeti és képzelt fordítás. Ezt aztán valóban hallani kell, és így kell hallani a költő hangján, hogy megtapasztaljuk az első pillantásra talán csak halandzsának tetsző szövegben Vörös szinte hihetetlen beleérző képességét és teremtő erejét, amellyel a nyelv és a költészet őskorába épp úgy bele tud helyezkedni, mint majd később Psziché a múlt századi költőnő énjébe. Jó lenne még sok költőhangot felidézni. Olyanokat is, akiket csak kevesen hallhattak, de mert ez a műsor mégiscsak elsősorban a magam belső vers antológiáján alapul, nem hagyhatom ki azt, aki versei előadójaként talán a legismertebb, Pilinszky Jánost. Az ő Harmadnapon című kötete évekig rányomta a bélyegét kezdeti költői próbálkozásaimra. Petri György pedig talán legközelebbi barátom volt abban az időben, amikor mindketten, és mondhatnám válvetve, kezdtük megtalálni a saját hangunkat. Egyik kedvencem ebből az időből, ez a majdhogy nem dal, ezen a majdhogy nem ellágyult hangon, amit csak ritkán enged meg magának.
1: Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt, ahogy az Úr alkothatott valami szárnyos, kényes, páncélos, ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák szomjas, cserepes ajkai. De ma már oly halkan elfolyva remegve jön, mint beesett szemek gödreiben remegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut

0: indítasszó. Csak a könyv, csak a könyv, csak a könyv hull, s nem kérdi, mire jó.
1: Öregség. Hol vagytok, ó szerneinkik, hogy áldottnak viltetek egy arcot? S hol vagy, ó csodálatos fülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamári valamely édes bús nevetéstől? S hol vagytok fogajúti vérengzők, kiktől felsárkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb, spirosabb ajak is? S hol vagy te mellemnek, hogy irtózatos dalolása? S hol a kín és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utajmon gorbebottal a kezemben? Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni nem is neki, de a holdnak holni rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem? Úristen, hol a nevetésem? S a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a sötétben elé. Hallgass rám, ó ifjúság! Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén mondott Aeschylosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni, félig vakon állt a hegyen csupa sugárzásba merülve, ősz haját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az öt éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség, mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a fegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség ősi nyomora. Mert is ott állt ő már önnön sírja előtt, s még mindig törölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. S aztán hát elment persze, csend lett végül se vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük. Egy másik, még nagyobb figyelem, s a feje körül tompa terengés.
2: Barbár dal, képzelt eredeti és képzelt fordítás. Gia gulverar kicsere, aini musta semu, aini bankitu anta semu, adenimba ruva bato jamant.

0: Ej, aman! Va puču komu i kede, va imla gulmu buglavi jele, va leli gulmu ni dede, va odda džaru mu, ej, aman! És a képzelt fordítás, szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak ő, ajaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet, tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj!
1: Empromptű. Össze-vissza csatangolok, hónapok óta szakadatlan. Öldöklő, édes napszúrás kínosz, kápráztat éjjel-nappal.

0: honnét a sok-sok látomás. A víz felől kifordul éppen, tündökletesen fiatal, lebeg a hirtelen sötétben, a part fele csak mosolya. Tüzet fog messze pár vitorla, merőleges, béli meleg zuhog a szétszórt kabinokra. S a részletek, a kicsiségek, egy szál virág a puha szélben, mintha egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében a dallamok. Szobák során ugyanaz a locsogó dallam, mintha mezitlábas tenger bolyongan a falaikban. De legszebbek a szeretők, sörényük kisüt a homályba, szemérmük szép, utolsó sátra, a szeretők s az alkonyat, a házsorok, ahogy kihújnak, s a házak közt a homokon a roppant tömegű torony. Ki eszelhet ki nála szamorúbbat?
1: Csak egy személy. Ha lehetnék neked csak egy személy, végérvényes, bár esetleges, mint rozsdás görbeszeg a meleg porban, mint árnyék fett a lépcső tetején, egyetlen villogó él. Csak egy személy szándéktalan fürdése az időben. Ha lehetnék neked megállás eltűnőben, kietlen birtokod egyetlen pillanatra. Ha lehetnék neked, míg az árnyék ahhoz a fokhoz ér, és elporlad a szeg, csak egy személy.

0: Végül szeretném megosztani a hallgatókkal egy régi nagy élményemet. Ezúttal nem magyar költőt hallunk, hanem a század egyik legnagyobb hatású és legnagyobb szabású mesterét, T.S. Eliotot, amint nem is valamelyik híres versét mondja, hanem egy töredéket, a nagyszabásúnak tervezett Coriolanus két elkészült része közül, a Diadalmenet címűt. Amikor 20 éves korom táján igyekeztem alaposabban megismerni Eliotot, nem igen értettem, hogy ez az antik és modern kort egymásra vetítő nyelvi montázsa a győztes hadvezért váró értetlen tömeg észleleteinek és megnyilvánulásainak, benne a hadieszközök hosszan sorolt statisztikájával, hogyan áll össze versé, hogyan működik, mint költészet. Nos, Eliotot hallva, talán az is megérti, hogyan, aki egy szót se tud angolul.
1: Stone, bronze, stone, steel, stone, oak leaves, horses' heels, over the paving, and the flags, and the trumpets, and so many eagles. How many? Count them, and such a press of people. We hardly knew ourselves that day, or knew the city. This is the way to the temple, and we so many crowding the way. So many waiting. How many waiting? What did it matter on such a day? Are they coming? No, not yet. You can see some eagles and hear the trumpets. Here they come. Is he coming? The natural wakeful life of our ego is a perceiving. We can wait with our stools and our sausages. What comes first? Can you see? Tell us. It is 5,800,000 rifles and carbines, 102,000 machine guns, 28,000 trench mortars, 53,000 field and heavy guns, I cannot tell how many projectiles, mines and fuses, 13,000 aeroplanes, 24,000 aeroplane engines, 50,000 ammunition wagons, now 55,000 army wagons, 11,000 field kitchens, 1,150 field bakeries. What a time that took. Will it be he now? No. Those are the golf club captains. These the scouts. And now the Société Gymnastique de Poissy. And now come the mayor and the liverymen. Look. There he is now. Look. There is no interrogation in his eyes or in the hands quiet over the horse's neck and the eyes watchful, waiting, perceiving, indifferent. Oh, hidden under the dove's wing, hidden in the turtle's breast, under the palm tree at noon, under the running water at the still point of the turning world. Oh, hidden. Now they go up to the temple, then the sacrifice. Now come the virgins bearing urns, urns containing dust, dust, dust of dust. And now stone, bronze, stone, steel, stone, oak leaves, horses' heels over the paving. That is all we could see. But how many eagles and how many trumpets? And Easter Day, we didn't get to the country, so we took young Cyril to church. And they rang a bell, and he said right out loud, "Trumpets, don't throw away that sausage. It'll come in handy. He's artful. Please, will you give us a light? Light? Light? Et les soldats faisaient la haie? Il l'a faisé.
2: Elhangzott a költő hangja. Válogatta Váradi Szabolcs. Előadta Babits Mihály, Thomas Thurst Eliot, Füst Milán, Petri György, Pilinszky János, Vörös Sándor és Váradi Szabolcs. Zenei szerkesztő Darvas Ferenc. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette 1993-ban, és legutóbb 2003. január 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Kedves madárfelügyelő! Ubul vagyok! Gyere elő!
1: Jövök, medvém!
2: Itt vagyok. Mi az a sürgős dolog?
3: Hagyd dobul, majd mondom én.
0: Szóval az van, hogy szegény Pipi néni madarunk...
3: 4 éve kedves vakunk, legszelídebb verebünk, akit eddig ismerünk.
0: Hát igen, azt mondta, de nem mi beszéltünk vele, hanem várjunk csak Clotilde.
2: A feleséged?
3: Matilde, ő tudja, a feleségem. Pipi neki mondta éppen az imént, hogy valami nagyon hiányzik neki.
2: Vazul, kifele, no rajta! Matildra és Clotilde, minek várjunk? Mi volna a mi kedvencünk hiánya Pipi verébé, na? Hát, ha ezen is segíthetünk, ő nagyon fontos nekünk.
0: Ránézni is örülünk.
3: 4 éve itt van velünk.
2: Ubul, vazul, rajta halljam. Miféle baj van, ha baj van?
4: Ubul, vazul, mit beszéltek? Reggel óta kérlek titeket, Minyutinak ilyen csipcsuk dolgokat ne tálaljanak a medvék. Még csak elrontják a kedvét.
5: Ilyen szép májusban.
4: Az.
2: A szép május nem vége az, ha azt hallom, hogy Pipi nem boldog.
6: Túlzás,
4: ugyan.
2: Hogy valami híja van annak a kis örömének, hogy itt velünk szépen élhet. Van sajtja és krumplia, salátája.
3: A hiba éppen erre lelhető.
0: Majd Clotilde elmondja.
3: Ő? Nem.
4: Én?
3: Nem bánom. Medvehölgyek, szóljatok, így hát, ha könnyebb lesz a medve szív. Mi bántja Pipi néni?
6: A saláta persze az nagyon finom.
2: Szaladgász, érte tudom, Minyutti.
4: És csuta drága, persze, na de Pipi néni ezt...
6: Igen, nagyon is érti, csak...
3: Azt kéri, ha lehet, hoz neki onnét, ahonnan ő jött.
0: Hát, hogy arra sok van.
4: Egy kis. Taposó füvet.
2: Ez nem olyan nagy eset. Taposó fű kell neki. Kedves, türelmes Pipi, de nagyon aggódtunk érte, ápoltuk, és most megérte 4. évét. Ugyan miért ne hoznánk, ha van efféle füvet? S ha ott van, ahonnét jött, persze onnan hozzuk. Medvék, jöttök-e? Legyen taposó füve.
3: Megyünk, Minyutti, megyünk!
0: Jó sok taposót szedünk!
4: Áruljátok el, ugyan mi ez a híres taposó? Amit egy madár harapni szeretne, mert ez a jó, ez, nem a finom saláta.
2: Tudjátok, ezt Pipi látta, mikor még látott szegény. Tépte csőrével, serény mozdulatokkal, ahol felnőtt, most aztán sehol nem leli, és keresi.
0: Taposó fű kell neki, ez aztán csak egyszerű, megyünk, és lesz neki fű.
5: De mit jelent a neve ennek a fűnek? Sose hallottam róla. Teszem, Clotilde?
2: Nagyon szívesen elmondom, mert egyszerű. No hát, medvék, ez a fű attól nő, hogy tapossátok.
3: Oh.
2: Attól nő jobban.
3: Na látod, ezt mondta Matilda. A járdák szélén látni kis virágát, futó indáját.
0: Laposra, növekedéshez taposva. Szeretik a madarak, novemberben is akad, amíg le nem hull a hó.
3: Fontos koszt a taposó.
5: Pipi néni, aki itt él velünk, emlékezik a taposó fűre, ette, míg a hó sűrűn belepte.
4: Ott kezdődtek a bajok, hogy nem talált taposót.
2: Nem hiszem. Persze, titok marad, miért vakult meg?
3: Annyi biztos, hozunk taposót, elhozzuk, ha egy falatnyi akad, azt is.
0: Hadd örülne, zöld indák alá beülne.
4: Minyutti, vazul, veled megy, és Ubul is.
2: Remek, 3-asban megyünk, hozunk sok füvet.
0: És taposunk sok füvet. Hadd legyen.
3: Várjatok, mindjárt jövök, hozok egy ollót.
2: Ti meg Clotilde, Matilde, Pipinek meséljétek el, hová mentünk, és a vacsora már taposó lesz.
6: Nagyon köszönjük, felügyelő.
3: Oldaltáskámat viszem, fér majd bele, azt hiszem, sok zöld inda, szép virágos.
2: Gyerünk! Vár a vízi város!

0: nyugti! Közeledünk!
1: Nem sokára ott leszünk.
2: Egy kis medve örülhet, ha így sétálni viszik.
1: Medvének ez örömünnep, úgy bizony.
0: Nézd csak! Macik ülnek ott a kirakatban. Egész medvezenekar.
1: Ugye?
0: De szép ez a dal. Régi kedves medvedallam.
2: Nekem még az utcazaj az is szép, ha veletek hármasban ődönkhetek.
0: Ödöngünk és császkálunk. Nincs vidámabb, nincs nálunk. Már csak az volna a lényeg, hogy a Pipi nénikének...
1: A kis szelíd vakverébnek.
0: Taposóra találjunk.
2: Látjátok? A járda szélen van már itt is taposó, hanem én csak azt remélem, hogy még az igazi jó virágos fű ezután akad csak utunkba.
1: Lám, Pipi jól mondta, oda menjünk, ahol neki egykor egy téren az otthona volt.
0: Ha így van, rajta, akkor ezt a taposó teret keressük meg, ha lehet.
2: Megkeressük, megtaláljuk, hármasban el nem hibázzunk.
1: Tengeri medve legyek, ha nem hallok valamit.
0: Itt az a tér! Itt van! Itt! Ezt a zenét fütyüli, ábrándozik Pipi.
1: Hallotta, mint kisveréb. Úgy gondolta, csudaszép.
2: Gondoljátok, itt vagyunk.
0: Mindjárt körülszagolunk. A híres medveszima sosem csal. Egy pillanat! Amott egy szép körhinta forog. Minyutti, fizes be minket, kérünk szépen. És míg forgunk, jár majd két medve tekintet, jár szimatolva az orrunk, meglesjük és kiszagoljuk, hol a taposó füves hely. Te meg leülhetsz ezennel ott a padra, itt az újság, olvashatsz, mi ügyelünk rád, térülünk és pördülünk, taposó füvet lelünk.
1: Ubul, öreg tréfamester, igazad van most az egyszer. Minyutti, kérünk, fizesd meg minket, csak egy fordulóra.
2: Hely, a régi medven óta jöttök mindig esdekelve, könyörögve és nyafogva. Jól van, tessék, üljetek föl, századszor is még az egyszer a körhintázó lovakra.
0: Jaj, de rendes vagy, Minyutti, benned nem lehet csalódni.
2: Üdvözlöm a pacikat! Régen én is lovagoltam körhintán, ebben a parkban. Most akkor ti menjetek, keresem helyettetek a másút remlelhető csodás taposófűvet.
0: Ilyen Minyutti! Ez ő! Az úr, várj, megyek!

0: Medvék, jól itt hagytatok. Majd csak elboldogulok nélkületek, míg forogtok a körhintán. Itt akad sok taposó fű, hanem ez itt koszos, szemetes, amaz ott meg olajos. Tisztát találni bajos így a város közepén, hanem hát Pipi szegény épp ilyenekből evett, rágta a leveleket, tépett kis virágokat, ráncigált nagy szárakat. Találnom kell taposót, tisztát, egy jó nagy csomót. Itt van, ez lesz az. Na de, mit hallok? Jól hallom-e?
1: Jól hallod, nevem Csomó. Én vagyok a taposó, akit kerestél.
0: De kedves, hogy mondod.
1: Várj, nehezebb lesz ez a dolog, mint hiszed. Gyere, kérlek, közelebb.
0: Igen? Igen, itt vagyok. Látod, leégugolok. Most mi legyen?
1: Ne siess, belőlem valaki les. Téged les, félve, riadtan. Egy madár lapul alattam.
0: Hé, medvék!
1: Jaj, ne kiabálj! Ez egy sérült kismadár. Egy törött lábú verépke. Indámat hajtsd erre félre. Ott van, fölemelheted. Azt hiszem, nagyon beteg. Reggel kipottyant, a nagy szél földhöz csapta, most remeg, fél. Úgy, kezedbe foghatod.
0: Hát még ilyet.
1: Kik azok, akik ott jönnek? Ilyet még nem láttam én soha.
0: Medvék. Játékmedvék, két barátom.
2: Ubul vagyok.
3: Én Vazul. Biztatóan alakul a fűszedés.
2: Hé, te!
3: Látom, itt valami más van. Egy madarat talált Minyutti.
2: Hogyan, Ubulkám, eredj, hol itt a...
3: Hé, csak ugyan, egy veréb. Mi baja van?
2: Lóg a bal lába!
0: Vigyázat! Egy dobozt a kismadárnak, medvéim, szerezzetek!
1: Puha kendőt tegyetek az aljára.
2: Rohanunk!
3: Pillanat, és itt vagyunk!
1: Érzed, hogy liheg?
0: Bizony.
1: Rosszul van, azt mondhatom. Egy hangot se ad ki. De tágra nyílik a szeme.
0: Van már néhány verebünk, volt pár nehéz esetünk, például Pipi a vak.
1: Jaj, ne beszélj most itt sokat, inkább, de már jön Ubul, hozza a dobozt, Vazul, pompás medvék.
2: Látod ezt, Minyutti?
1: Most egyenest hazamentek, viszitek ezt a törött verebet.
2: Szegény kis törött veréb, ne félj, vár finom ebéd.
1: Hajnal óta nem evett, rólam ő még levelet nem tud rágni.
0: Majd etetjük, ne félj, odahaza együtt.
2: Tudjuk, hogyan kell csinálni.
1: Mit kell annyit áldogálni, magyarázni? Menjetek, aztán visszajöjjetek egyszer, halljátok-e? És sok szerencsét.
2: Ez mesés. Egy kis madarat találtunk. Jó hely lesz majd nálunk.
0: Hát attól még messze vagyunk. Viszontlátásra, Csomó.
1: Futás.
2: Tudsz valami jó nevet a törött verébnek?
1: Itt most nem a név a lényeg, de hát egy kis csoda is történt vele, hogy ti erre jöttetek. Ezt ne felejtse, legyen a neve Alíz.
2: Csoda országi Alíz. Ez egy verébnek. Csuda név lesz.
3: Főzünk egy kemény tojást, adunk vizet,
2: reszelünk sajtot, almát,
0: s ami mást még ilyenkor kell.
3: Nekünk van ebben gyakorlatunk.
2: Vén madármentők vagyunk. Meg is érkeztünk.
4: Klotil nagyot néz majd.
5: És Matil.
0: Nem is sejti a Pipi, hogy neki köszönheti Alíz, hogy él. Ha megél.
2: Jaj, de néma, jaj, de fél.
0: Nem is fél olyan nagyon. A tenyerembe lapul.
2: Gyerünk, nyis ajtót, Vazul!
1: Lesz itt aztán, mondhatom, ámulás és bámulás.
5: Lábtörés, lábszakadás, mi ki tudja, hogy miféle sérülése van. Megéle.

0: Siessünk, tegyünk meg érte, amit csak lehet.
1: Alig pislog.
2: Most tegyük le itt, hozzunk neki egy kalitkát, abba tegyük a dobozkát, el ne ugorjon.
0: A lába! Ó, szegény.
3: Csőrét kitátja. Fog enni,
2: ha mi segítjük.
4: Csőrét szépen szétfeszítjük.
1: Felügyelő, ez remek.
0: Kösz szépen, hogy így esett le a földre, hogy a lába összetört.
5: Kész a tojás! A sajtot hamar megreszeljük, és gombócokkal etetjük.
2: Vazul, hol van a csipesz?
4: Itt van, ez az. Nem hegyes.
2: Fogd a csőrét fent, ubul, de meg vazul, ott alul, nem. Úgy. Ez a falat lement. Már ez is sokat jelent.
1: A második is lenyelte.
2: A lényeg az, hogy a nyelve ki ne lökje.
0: Ránk se néz, úgy fél.
2: Már egy etetés után megjön a bizalma.
4: Reméljük.
2: Van egy kis alma. Kösz, Matild. Egy kis vizet kérek, de csak keveset. Tényleg a csipesz hegyén. Úgy, azt hiszem...
5: A remény.
2: Van, medvék. Most hadd pihenjen. Hagyjuk békén egy kicsit.
4: Képzeld a fájdalmait.
2: Hát az egyik lába rendben van, de hogy mi lesz a másik láb sorsa? Rejtély.
0: Sokáig tart, míg összefor.
2: Lehet, hogy soha. Minden eset más.
0: És más. Kikérdezett. Szóval ez...
2: Nehéz eset. Olyan kicsi az a láb. Nem köthetünk rá gyufát, fogpiszkálót, s ha leszárad, le is kell vágni.
1: A lábat?
2: Bár ne kéne. Várni kell pár napig.
4: Az dönti el, lesz-e két lába szegénynek, vagy csak...
0: Innen is beszélek ilyenről.
1: Egy kis verébnek fél lába legyen mi nálunk.
5: Várjunk! Egyelőre várjunk.
2: És fél óránként etessük, ételét túl ne vizezzük, adjuk neki polibét, csöpp vitamint, s ami még kell.
4: Ez a te könyveidben pontosan olvasható.
0: Én el nem mozdulok innen, míg ez a kis csipogó meg nem szólal.

0: Hol vagyok? Kik ezek az óriások? Jaj, mi ez? Annyira mások mind a dolgok. És a láb...
1: Alice! Én rögtön csodáltam, milyen bátran viseled ezt a nagy balesetet, de hogy már szólsz is velünk?
2: Nincs ekkora örömünk sehol a medvevilágban.
3: Én is bevertem a lábam egyszer, és nincs semmi baj. Táncolok is.
4: Haj, haj, meggyógyítunk, kis Alice.
0: Fáj valami, hátul is.
1: Tudom, látom, megütötted magad, vérzel is egy kicsit, de majd ez is megszűnik. Itt leszünk mi körülötted. Éjjel, nappal.
0: Jót aludtam. Éhes vagyok. Azt hiszem, magam fölcsipegetem már a sajtot, meg az almát.
4: Ezt a csipeszt is lenyalnád. Víz van rajta, gyógyszeres.
0: Üha, de rossz ízű ez.
1: Itt csak meg, ez vitamin.
0: Úgy fájnak a csontjaim, sajognak a szárnyaim.
3: Mondd el, mi történt veled?
0: Ha én azt tudnám...
1: Lehet, hogy megpróbáltál repülni? A fészekből kikerülni?
4: És odavágott a szél.
1: Erről most már ki beszél?
0: Ugye a rossz lábamat megmentitek? Megmarad?
1: Ne félj! Mindent megteszünk. Volt már beteg verebünk, ő is él, a Pippi néni.
0: Hol van? Jó lenne megnézni.
1: Majd sor kerül rá. Te csak pihentesd a szárnyadat, a lábaddal még ne ugrálj.
2: Ma egészséges leszel, várj.
0: Ugye így lesz?
4: Higgy a medvék szavában.
5: A jó szerencsét megbűvöljük. Csip-csip.
0: Kedvesek vagytok ti itt.
4: Mint kedves a játékmedve.
0: Nem leszek majd terhetekre, ha féllábú maradok? Vagy ha nagyon sántitok? Kalitkában bicegek. Nem mutok meg egy ilyen házhoz kötött verebet?
2: Ugyan már! És azt hiszem, a neved is házi veréb.
1: Elég a sok szóból.
5: Elég! Itt van az újabb eleség. Tojás finom sárgája, sajttal összegyúrva, apró gombócokká. Ugye? Ez jó?
0: Finom.
3: Kis salátára kálcium-foszforikum kerül.
4: Ettől brumma-brum erősödik majd a csontod.
1: Nem lesz nálunk semmi gondod. Medvék vigyáznak rád.
3: Jobban, mint az anyukád.
1: Nem kell túlozni azért. És majd ezt a kicsi vért, ami sajnos csordogál még, ezt is eltüntetjük.
5: Árnyék! Tűnő árnyék lesz csupán ez a rémes délután.
2: Nehogy rémes.
3: Még hogy rémes. Alízból szép nagy veréb lesz.

0: Pipi néni!
1: Pipi néni!
2: A liz most már meg fog élni.
0: Két nap telt el, és a lába nem száradt le.
3: Hála, hála a jó szerencsének.
1: És? Hadd mondjam, nem tévedés. Neked, Pipi néni.
4: Oh, így dicséret nem való. Miért mondjátok?
1: Ha nem emlékezel vissza, hogy azon a régi helyen volt egy bokortaposód, szép füved, Minyutti biztos nem megy oda.
4: De ki hitte, verébb medve egyikünk se, hogy egy ilyen kis Alice-t hoz?
5: Kár, hogy sosem láthatom. A hangja kedves nagyon.
0: Már oly vidáman csipog.
6: Kint ugrálni sose fog. Kalitkáját Minyutték berendezik jó puhára, meg ne ránduljon a lába.
5: Egy verébnek ennyi elég, ha már vak vagy sánta lett. Nem is olyan nagy eset.
1: Éljen, Pipi néni, éljen.
3: Alice boldog lesz, remélem. A szeme olyan gyönyörű, bár egy kicsit szomorú.
0: De félre gond, félre bú, élni fog, ez nagyszerű.
5: Szerencsém volt nekem is, amikor ott rám találtak. Már alig láttam, nem is tudtam bizony, mit csináljak, eleséget hogy találjak.
0: Elég volt ennyi szerencse.
6: Most meg, hogy Alice-t megmentse valami, te kellett. Tél, Pipi néni.
5: De Minyutti hol van? Velem. Említeni is szégyellem, mintha kicsit kevesebbet foglalkozna.
3: Azt ne higgyed. Emlékszel, amikor te jöttél, a világ központja lettél. Alice-zal most ennyi van.
5: Fő, hogy ugráljon, vigan. Féltékeny, de hogy vagyok. Csak olyan furcsa dolog, hogy soha nem láthatom.
6: Lesztek együtt, gondolom, nagyon sokszor.
1: Hozom Alice-t! Pipi, jó rokon! Nagyszerű volt tőled ez, hogy keressünk taposót a te parkodban. Csomót így ismertük meg. Jeles taposófi ott a téren. Pompás hely volt. Már megértem.
5: Ne fájdítsd a szívemet. Vissza már nem mehetek. De nem is baj. Jött ide a régi térkövete. Egy újabb év verebe. Szervusz, Alice!
7: Csip-csirip! Jól vagyok, és csak alig fáj a lábam. Köszönet, Pipi, hogy itt lehetek.
5: Ugyan! Az érdem csomóé, a kiváló taposóé. Ő akár a többi fű jó és nagyon egyszerű. Madarak eledele. Beszéltetek már vele?
8: Beszéltünk-e? Pipi néni, nem tudom, ő az a régi fű-e még, akit ismertél, akiről levelet ettél?
5: Nem erről beszélek én. Csomó, egy nagyon szerény fűcsomó a járda szélén. Olyan, mintha...
6: Mintha?
8: Már gyanítom, és a nyakamat behúzom. Elfeledtünk valamit. Nem akartunk mi hibázni, Pipi néni. Csak kevés időnk volt. Az is nehéz.
5: Tudom. De azért egész rendes volna, ha egy délben elmennétek oda szépen csomóhoz, csak megköszönni, hogy Alice-ért ennyi fontosat tett.
6: Így igaz, Pipi, nem lesz ránk panasz. Ígérjük.
0: Rögtön megyünk.
3: Öten fölkerekedünk.
8: Ez a négy medve, meg én. Alice-ra addig vigyázol, ugye, Pipi?
5: Bár szerény egy veréb szava. Ha párszor megrángatnátok csomót azzal, hogy én üzenem, vigyázzon magára. Jót tennétek, úgy hiszem.
8: Meg lesz, és vigyázz Alice-ra.
5: Míg távol lesztek, kibírja. Hallom már, maga eszik.
7: Salátát is egy kicsit. Pipi néni, majd mesélsz arról, hogy te hogyan élsz, meg mindenről.
8: Most megyünk, légy jó, öreg verebünk. Te is, Alice.
1: Sietünk, haza.
5: Üdvözletemet adjátok át.
8: Tiedet is, Alice-ét.
7: Persze, kélek.
1: Indulás hát, medve népek.
0: Medvék, vígan talpalunk. Pár perc és ott is vagyunk.
8: Nem kell most már annyi sem. Megérkeztünk.
1: Azt hiszem. Jó sok itt a taposó. Melyik csomó a csomó?
8: Várjatok, itt volt a járda szélén. Zöld volt.
3: Ez a sárga gizgaz.
6: Csönd te! Hát, ha hallja.
0: Nem ő az. Erre a barna tőre szikkadt ágbogára nem emlékszem.
8: Ó, az árva. Pedig ő az. Nyári naptól száradt el, autóolajtól fonnyadt össze, nem tudom. Szólj, ha tudsz, jó taposóm!
1: Kedves Somó, mit tegyünk? Van tőled egy verebünk. Vigyáztunk rá, és a lába nem száradt le.
0: Kicsit sánta, de az nem nagy baj. Vidáman szögdelget a kalitkában, minyutti újjára ugrik. Látod, nem hiába bújt itt alattad.
6: Az életét neked köszöni, derék taposó fű. Jó csomó.
3: Mit ér itt a medve szó?
8: Mit tegyünk? Egy kis vizet önthetünk rá. Igya meg. Hát, ha él a gyökere.
0: Lesz ő még zöld. Nézd ide.
1: Odahaza majd talán azt mondjuk, hogy...
8: Azt.
6: Na lám, Pipit minek szomorítsuk. Alice kedvét se borítsuk. Azt mondjuk majd, hogy Csomó épp aludt, és egy álmodó taposó füvet ki tudna fölkelteni, ki taposna rá épp akkor. Nem igaz?
0: Majd megint kihajt.
1: Ez az.
3: Él Alice, és él Pipi. Elég öröm ez neki, ami szegény jó csomónknak.
6: Még jövőre is adódhat ilyen esete.
8: Na, medvék, ezzel nem sokra jutunk. Én még egy kis zöldet szednék. Várja néhány kosztosunk, ti is szorgoskodjatok. Egy-két szép szál pásztortáskát, magos csukhort hozzatok onnét a bokrok alól.
0: Halljátok! A zene szól.
6: Csomó emlékére játsszá.
1: És Pipire.
3: És Alice-ra.
6: És Minutti majd megírja, mindez hogyan is esett, hogy a csodás fűcsomó meg a kedves álmodó, ábrándozó Pipi néni hogy mentett meg egy szegény kis törött lábú vereben.
8: Medvék, túl sok a szöveg.
3: Inkább serénkedjetek.
9: Klotild, te is hallod-e?
1: Olyan szép a zene.
8: Hát nem bánom. Most az egyszer menjetek és üljetek fel a körhintára. Szedek addig magam füveket.
10: Szállom, mint a madara.
0: Ez az igazi madárnap, mikor a medvék is szállnak.
1: Madárnap és medvenap.
3: Száll a körhinta velünk.
10: Csomó, sose feledünk.
8: Jó barátunk Csomó, viszlát. Fű még nem volt nálad tisztább.

0: A csodálatos taposófű. Tandori Dezső mesehangjátéka hangzott el. Szereplők voltak: Minyuti felügyelő, Usztics Mátyás, Ubul, Vazul, Klotild, Matild, Medvék, Harkányi Endre, Pap János, Pálos Zsuzsa, Schubert Éva, Pipi néni és Alíz, Verebek, Sándor Böske, Nehrebecki Eszter, Csomó, a csodálatos taposófű, Estót József. A felvételt Ipoly Völgyi Tünde és Kornidesz Tamás készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária, a rendező munkatársa Kuna Mátyás, szerkesztő Szabó Éva, rendezte Varsány Janikó.
1: A mesejáték 1987-ben készült, és legutóbb 2022. október 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 10 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Csak nem 20 centiméterrel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnök jelölési folyamatáról is tárgyalnak. Ukrán dróntámadásban életét vesztette éjjel egy nő az Ukrajnával határos Belgorod megyében. 12-en meghaltak a tatárföldi Nizsnyekamszkban is, ahol tűz ütött ki a helyi olajfinomítóban. Az orosz légvédelem több mint 450 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg éjszaka, közülük 18-at Moszkvára lőttek ki. Az elcsatolt Szevasztopolban a lehulló szilánkok erdőtüzet okoztak. Közben orosz légi csapásokban 14-en megsebesültek hajnalban az észak-ukrajnai Szumiban. Poltava környékén lakóházak, civil infrastrukturális és ipari létesítmények is megrongálódtak. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamas lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a tegnapi kormányülés után hangsúlyozta, hogy az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Azt is kijelentette, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytoránynál. A 42 éves férfit súlyos mellé és felsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. A legfrissebb mérések alapján a határérték alatt alakul a Sziget Fesztivál zajszintje. A rendezvény szervezői szerint a harmadik kerületben elvégzett ellenőrzéseken a kapott adatok mindvégig elmaradtak az 55 decibeles éjszakai korláttól. A szervezők az érintett kerületekkel együttműködve a teljes fesztivál ideje alatt folyamatosan ellenőrzik a hangerőt, és szükség esetén azonnal beavatkoznak. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Ami az időjárást illeti, ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés. Legfeljebb az Észak-Dunántúli területeken lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és megélénkül a szél. Másutt esőre, szélre nem kell számítani. A hőmérséklet délután 32 és 37, este 20 és 29 fok között várható. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 24 fokos. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kávéházi költő, aki most önökhöz szól, ha visszanéz múltjára, nem csak gyermekkora köves udvarát, kamaszkora folyóparti lankáit, a parasztházakat és a vagongyárat látja, és nem is csak hányatott ifjúsága józsefvárosi szobáit, melyekben ágyra járóként hált nyolcad magával, hanem ifjúkora igazi otthonait, a budapesti kávéházakat is. Soha olyan biztos menedéket, mint a hajdani márványasztalok, melyekbe megkapaszkodva fölmerült, spartra mászott a szegénység örvényeiből. S az író vállalja is ezeket az ifjúkori tájakat, melyeknek a napfénye a villanylámpa, szélzúgása a ventilátorok kavarta léghúzat, fellege a cigarettafüst. Hiszen ezek alatt a fellegek alatt üldögélt, s élete nagy részében a szerkesztők szerkesztője, Osváth Ernő. Itt ült Nagy Lajos, József Attila. Ezeknél a márványasztaloknál ismerkedett meg Tersánszkival, Kassákkal, Ijéssel, Gellérivel, Pap Károllyal, meg annyi kávéházi íróval. Mert mi is volt akkor a magyar írók számára a kávéház? Ahogy Füst Milán írta egyszer, a fény, melynek sugárzásába menekülhettek az albérleti szobák sötétjéből. És a múlt századbeli kóborlások urbánus formája. Ahogyan Csokonai, Petőfi járta az ország városait, falvait, úgy járták később az írók Budapest kávéházait. Petőfi. De hiszen ő is kávéházi költő volt. 1848 forradalmának szülőháza a Pilvax kávéház.
1: Kellér Andor. A Márvány Szobros Kávéház egy amerikai biztosítótársaság hóbortos, túlméretezett reklámötlete. A társaság építette a palotát Hausmann Alajossal. Ők rendezték be a kávéházat meghökkentésül, gazdagságuk fitoktatásául. És milyen furcsa! A világ legnagyobb és legszebb kávéháza, így írnak róla a lapok, akárcsak a Vígszínház a külvárosban startol. Hiszen még a fiatalok is városon a belvárost értik. A nagy körutat pedig csak abban az időben nyitják meg hivatalosan, nagy sietve, hogy az 1896. évre a nagy nemzeti parádéra, a millenniumra elkészüljön. Nem is olyan régen még hajózható csatornát terveztek a nagy körút helyére. A kávéházban minden valódi volt. A márvány, a korintuszi oszlop, Lotz és Magyar Mannheimer freskói és az ezüst evőeszközök is. Heltai Jenő.
2: A New York sokáig pompázott, mint a város legszebb, legelőkelőbb kávéháza, újságírók, művészek, igazi és álbohémek fejedelmi palotája, amely egész nap és egész éjjel vendégeinek a rendelkezésére állt. Karzatán még borbé műhelye is volt. A nagy ablakokat nyáron elmozdították helyükről, teraszt bokroztak a kávéház elé. Délelőttönként ott sakkoztunk. Elszánt utcai kibicek sereglettek egy csaktábla köré, beleszóltak a játékba, tippet adtak, hogyan folytassuk. Veszekedtek egymással és a játékosokkal. Egy elkeseredett kibic egyszer az én kezemből is kivette a bástyát, és fejemre könyökölve egy merész lóugrást kockáztatott meg. Nem tudtam megakadályozni, hogy helyettem végigjátsz a játszmát. El is vesztette. Mire sértődöttem, köszönés nélkül ott hagyott.
3: Heltai Jenő, reggel a kávéházban. Fekete leplét félredobva a város ébredt halk morajjal, s miként ha rajtunk mosolyogna, pirosan ránk köszönt a hajnal. Néhány bolond, poéta lélek a kávéházban üldögélünk. Való igaz, hogy csúnya élet, melyet így álmodozva élünk. Egyik se kormányozza sorsát csöndes, nyugalmas enyhe révbe. A mi hazánk egy álomország, a kávéházak szürkesége. A mi hazánk egy kerekasztal, amelyen ott gőzölög a csája, s a csüggedésben megvigasztal a sült galamb teóriája. És egyikünk sem szólna akkor, mikor a más mélázva hallgat. S hazavánszorgunk virradatkor hősei egy szomorú dalnak. Mikor az utcára kiérünk, ott kint a reggel fénye pirkad, álmatlanul aludni térünk, s előről kezdjük álmainkat.
1: Heltai Jenőről és Harsányi Zsoltról szól a következő anekdóta. A két író a

0: történetet Harsányi. Eltai Jenő csöndesen pipázgatva vette át a szót. Ez semmi. Én nemrégiben Londonban jártam. Sétálok egy napon az előkelő Old Bond Street-en, s egyszerre szembe jön három rendkívül elegáns gentleman. Legalábbis felsőházi tagoknak néztem őket. Amikor elhaladnak mellettem, hallom, hogy megszólal az egyik. Látjátok, ez Heltai Jenő. Magyarul, mondta.
1: Elmentem egyszer önhöz, édes, sok-sok ígérgetés után. Egy diszkrét célra

játék, a nagy szerelmi virradatra hamar borult alkonyat. Eloszlott lassanként a mámor, tüzünk lassanként lelohadt. Ritkábban mentem át Budára, na, ön is csak néha-néha hitt. S ilyenkor szörnyen untuk egymást háromtól hatig. Ilyenkor szörnyen untuk egymást háromtól hatig. Ma szakítottunk, hála Isten, szívem dobog.

0: hogy mit fogok eztán csinálni 3-tól 6-ig, hogy mit fogok eztán csinálni 3-tól 6-ig.
1: Talmán Jenő, emlékek.
2: A New York fellendülése és első aranykora néhány kivételes tehetségű, rokonszenves ember szerencsés találkozásának köszönhető. Amint hogy maga az időpont is a tehetségek stafétaváltásának korszaka volt. A siker talán döntő tényezője, Reisz Gyula főpincér. Reisz Gyula irodalomtörténeti érdekességű, legendás alakját igazában csak egy új Kellér Andor írhatná meg.
3: Reisz Gyula vagyok, az otthon írók és hírlapírók köre főpincére. Harsányi úr, önök hirdetés útján főpincért kerestek. Nem csak óvadékot hozok, uram, hanem olyan hírneves vendégeket is, akik úgy vonzák maguk köré a polgári közönséget, mint a boros hordó a muslincákat.
2: És csoda történt. A New York egyszerre szakmát kapott Reisz Gyulával, a legfejedelmibb és talán legkoldusabb szakmát, az irodalmat.
3: Legyen az átvedlés első jele az, hogy a kávéház saját cégjelzésű kutyanyelveket bocsát író és újságíró vendégei rendelkezésére ingyen. A raktárhelyiségben Demizson számra álljon a Müller-féle finom antraszéntinta. A legkorszerűbb írókészletek tucatjaival. Tapperek gondoskodjanak róla, hogy a türelmetlen írók ne cigarettahamuval szárítsák föl tintafoltos kéziratikat.
2: De komolyabb dolgok is történtek az irodalmi jelleg hangsúlyozása érdekében. Harsányiék elhozatták lakásukból és elhelyezték a mai konyha bejárat helyén lévő kisebb raktárhelyiségben a 16 kötetes teljes Pallas lexikont. A munkájában elakadt író csak füttyentett, és az újságos gyerek már hozta is a mindentudó könyv pehezett kacorkötetét. Reisz Gyula ekkor az egyik tulajdonosnál, Harsányi úrnál érdeklődött.
3: Mi lesz a napilapokkal meg a külföldi sajtótermékekkel, főnök úr? Minden belföldi és külföldi nagylapot meg kell rendelni. A New York Times-tól a párizsi Figaroig, vagy a Neue Zürcher Zeitungig. Legyen itt a londoni Studio, a L'Illustration, a Siete Bör, a Simplicissimus, a Jugend, a Fliegende Blätter, még az öregasszonyoknak való Gartenlaube is.
4: Rendben van, Reisz úr, megrendeljük.
3: Köszönöm, Harsányi úr.

0: És a vidéki lapok?
1: Mi szükség rájuk?
0: Direktor úr, úgy látszik, kifelejtette a számításból, hogy Budapest lakossága a millénium óta rohamosan szaporodik. Valóságos népvándorlás indult meg vidékről, de a jó mucsaiak legtöbbjének szíve ott maradt Fatornyos hazájában. Boldogok, ha hírt kaphatnak hazurról. És amit most ajánlok, az nem is kerül pénzbe. Minden vidéki lap szerkesztője halálosan büszke lesz rá, ha Európa legszebb kávéháza állandó tiszteletpéldányt kér tőle. Tessék majd megfigyelni, mi lesz ebből.
2: Így került föl a New York falaira a tokiói Nishi-Nishi Shimbun, az Aftenbladet és a Stockholm Tidningen társaságában valami 400 vidéki magyar lap résztáblás névjegye is. Hogy Reisz Gyula értékét, jelentőségét jobban megértsük, idézzük az 1922. május 22-éről keltezett elbocsátó levelének néhány mondatát.
3: Hogy Reisz Gyulának a New York kávéházban eltöltött munkásságát és annak érdemeit megfelelően méltassuk, tulajdonképpen emlékiratot kellene szerkesztenünk. A fiatal írók, hírlapírók és színészek fiúi szeretettel ragaszkodtak Reisz Gyulához. Szaktudása, ítélő ereje, publikummal való bánásmódja imponáló volt. Ő az volt a kávéházban, ami a hajós kapitány a tengeren. A New York kávéház ragyogó korszakának legszebb napjai az ő nevéhez fűződnek. Elbocsáttatását ő maga kérte, és mi fájó szívvel veszünk búcsút kitüntetésre méltó barátunktól és munkatársunktól.

0: Nagy Endre és Kellér Andor Gárdonyi Gézáról.
1: A New York kávéházban szokott volt üldögélni Gárdonyi Géza, egy félreeső asztal mellett megbújva. Egy üveg borált, előtte abból hörpintgetett, és hosszú szárú pipáját cívogatta. Kedvenc bora kávé helyett a Szent Julian volt, amelynek zamata egzotikusan összecsengett a verpeléti szűzdohány illatával. Az egri remete tulajdonképpen a csendből, az élet forgatagába kerülve, itt pihent meg Pesten. Amikor ritkábban vagy sűrűbben felfelrándult az irodalmi gyűlésekre, a kiadóhoz, a borbélyhoz, végül is mindig a New Yorkban kötött ki, és gyakran virrat meg Pipaszó mellett. A fiatalok nem merték megközelíteni, nem mertek odaülni melléje, azt hitték rátarti. Pedig csak magányos volt. Szótlanul nézte a füst mögül a világot. Bőti Lászlót, a Nemzeti Színház igazgatóját már jó ideje foglalkoztatta a hatásában megkopott, elavult népszínmű felfrissítése a parasztdráma irányában. Becsülte Gárdonyi falu szeretetét, valóságos paraszt alakjait, s tőle remélte a műfaj megújulását. Gárdonyi írói érzékét akkor még kevesen ismerték. Népszerűségét Göre Gábor könyvei szerezték meg, őt magát is Görének nevezték bizalmasai. Bőti mondta később, hogy akkoriban még afféle mókás embernek nézték ezt a töprengő, bölcselkedő írót, az ögye mög a fene dolgait idézgették. A sokat vívódó ember éppen szakítani készült az írással, azt tervezte, hogy kivándorol Amerikába, és ott találmányából, a vízi bicikliből próbál meggazdagodni, de ha ez nem sikerül, hegedű művész lesz. Bőti jól lehet tudta, hogy szentségtörés volt az akkori Nemzeti Színház színpadán a magyar parasztgatyának a gondolata is. Egyszer a New Yorkban megpendítette Gárdonyi előtt a parasztdráma ötletét.
2: Te Göre? Írhatnál darabot a Nemzetinek.
3: Darabot írjak? Hogy kell?
2: Tudsz te. Próbáld meg.
3: Nem bízom az írásomat színészre. Pedig lenne színdarab témám.
2: No.
3: Ismered a Bodrib kutyám című novellámot?
2: Hogyne ismerném. Azt írnád meg darabnak?
3: Azt.
2: Írd meg.
3: Adsz-e nekem előre, mielőtt neki kezdenék a munkának 2000 koronát? Mert ha regényt írok, annyit kapok. Mégpedig előre. Anélkül le se ülök.
2: Az nehéz lesz. Keglevics intendáns úr, ilyen nagy előleget nem utalványoz még kéz darabra sem. Kemény makacs ember, nem lehet vele beszélni.
3: Én is kemény és makacs vagyok, nem csak a grófod.
1: Ezzel megszakadt a beszélgetés. Bőti tanácstalan volt, és elkeseredett. Minden áron pénzt kellett szereznie, hogy Gárdonyit munkára foghassa.
2: 1000 koronát a feleségem teremtett elő. Vadonatúj, ropogós, kékhasú 1000 koronás bankó. Nagy pénz. Ha valaki ezzel fizet a kávéházban, a főpincér rendőrért szalad. Mert csak sikkasztónak lehet 1000 koronása egy darabban. A feleségem azt tanácsolja, próbáljam meg. Hát, ha talán ennyiért is megírja a darabot. Alkudjak vele.
1: Bőti kocsiba vágta magát, és 5 perc múlva ott állt Gárdonyi Géza előtt.
2: Göre, itt van 1000-es. 2 nem tudtam szerezni. Nem a Nemzetitől kapott, hanem tőlem. Írd meg a darabot. Sok pénzt fogsz vele keresni, ez igazán csak szerény előleg. Írd meg a kedvemért, azért, hogy legyen paraszt darab, azért, hogy a hamis, hazug, cifrálkodó népszínműnek még az emlékét is kiírtsad. Szent a cél, hevítsen az, ha már 1000-es hiányzik. Géza, megírod?
3: Nem ülök le, csak ha 2000-et adsz. 1000-ért nem írok.
1: Bőti tudta, hogy itt felesleges minden szó. Makacs, hajlíthatatlan ember Gárdonyi. Elrohant. Fel az otthonkör kártyaszobájába. Bakkara játék folyt. A játékmester kérdezte, ki akarja a bankot kivenni. 2 licitáltak.
2: 200, 300, 400, 1000.
1: Összesen 1000 korona feküdt az asztalon. Osztott. A poentőr felvágta a kártyáit. 7 volt. Bőtinek egy 4-ese és egy 1-ese, azaz 5. Húzott még egy lapot a koporsóból. 3-as volt. Összesen tehát 8. A poentőr 7-jével szemben.
2: Nyertem. 1000 koronát. Köszönöm, uraim, a bank vonul.
1: Beváltotta a zsetonokat, és már is röpült vissza a New Yorkba, zsebében 2000 koronával. Gárdonyi már éppen távozni készült.
2: Göre! Göre, várj! Itt a pénzed!
3: Mondtam már az előbb, hogy 1000-ért nem.
2: De hisz ez 2000!
3: Hiszen az előbb még... Hogy szerezted a többit?
2: Az most mindegy. De csak írj!
1: Az író terminusra szállított. A darab címe A bor volt.
4: És az előbbi történethez tartozik talán egy anekdota is. Bőti László édesanyja, Rákosi Szidi a születésnapját ünnepelte. Bőti megkérdezte: mit szeretnél a születésnapodra, anyám? Szeretném, ha nem kártyáznál, kérte Rákosi Szidi. Mire a fia? Esküszöm, egy évig nem ülök kártyaasztalhoz. S csak ugyan, ettől a naptól kezdve Bőti László egy esztendőn keresztül minden éjszaka álva kártyázott.

0: Móri Zsigmond nem tartozott a kávéház jellegzetes vendégei közé, de szerette a New Yorkot.
1: 1908. 30. éves bénember, és hónapokig nem bírok írást cselekedni, amit odaadjak a drága Elek Arthurnak, hogy vigye az ismeretlen osváternőnek. Elmúlik a nyár. Messze jártam, nagyon messze. Már a második filmet tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbeesetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Elek Arthurnak. De mindjárt el is menekültem. Tudtam, hogy napokig nem fogok bejönni a szerkesztőségbe, hogy a választ meg ne kaphassam. De nem. Másnap reggelre kész volt az újírás. Ha sorsdöntő volt az átadott kézirat, ez viszont sorsmentő volt. Az újírás kellett, hogy igazoljon az előbbiért. Elek Arthur rögtön bit másnap a Szent New Yorkba, ahol várt a főpap. Ott találkoztam először osváternővel. Sötét sarokban ült egy kávéházi márványasztal mellett, asztalán rongyos papírboríték, írásokkal tele, a körülötte lévő székeken 70 újság, angol, francia, német, egész Európa minden ifjú tehetségét számon tartotta. E célból inspekciót tartott éjjel-nappal, rossz fogaival harapva a szivart, és odaadó szemekkel falva a betűt. Hallatlan udvarias volt. Nem egy társaságbeli úriember udvariassága. Egy apa gyöngétsége, aki fogadja a megjött fiút. Nagypápa szeme volt, s már deresedett, kévékben kefélte fel haja ezüstjét, mintha ezüst termett volna magas homlokán. Nézett, és mosolygott. Soká nézett, és nem szólt. Csak megfigyelt a pápa szemén át, és valami rögtön budjant bizalom, valami együtt fakadt közös titok, valami egymásra találtak, ős ismerettsége volt azonnal jelen. Még meg sem szólalt, már megelőztem. Zsebembe nyúltam, és odaadtam az új írást. El voltam számba, hogyha a régit levágja, ezt nem kapja meg. De a lény rögtön lefegyverzett, s már a másikat, a többet, a jobbat adtam neki magamból. Fölcsillant, fölragyogott a szeme, szinte kigyúlt, s karvaj, horgas ujjakkal egy morfinista szenvedélyével vette át az új dózist, s már olvasta. Leakasztott a füléről a szemüvegét, hogy jobban lásson, s közben olvasta. Az arca feszült volt, görcsösen feszült, minden idegszál, minden izom megfeszült rajta. A szemek kidagadt, a szemüveg lencséjén túl fantasztikusan kidagadt. Vámpír szemek, kis barna karika, nagy fehér gömbök, mohó, falánk, meredt szemek. Izzadt az arcas, vibrált olykor. A túl feszült idegszálak remegtek néha arcizmain. Mint egy nagy kielégülés után lankadtan lélegzett föl, hogy befejezte. Rám nézett komolyan, élesen, és én, akinek az írását enapig mindenütt visszaadták, ugyanolyan komoly harcos vadlázzal néztem vissza rá. Levette a szemüvegét, letette az asztalra, benyúlt a zsebébe, és azt mondta kurtám: kedves barátom, engedje meg, hogy az előbbi írást kicseréljem ezzel. Elében tette a régit, zsebre vágta az újat. A régi elbeszélés egy volt a sok közül, ami eltűnt sok írásom bozótjában. Az új, az a hét krajcár volt. Így történt.

0: Kevesen értették úgy az írást, mint Karinti. Ő igazán ismerte a szavak és mondatok lelkét. Kritikusnak is kiváló volt. Egy reggel meglátogatta Kosztolányit. Kezébe akadt egy könyv, egy verses kötet. Karinti anélkül, hogy a címét és a költő nevét megnézte volna, találomra kinyitotta a könyvet és olvasott belőle. Egyszer csak felkiáltott: ki írta ezt? Valami somjó, felelte Kosztolányi. Karinti elkérte a könyvet, végigolvasta, és ott Kosztolányinál megírt egy cikket a költőről. A kritika megjelent a Nyugat Figyelőjében. A folyóirattán csak egy napja volt az utcán, s már csöngettek Karinti lakásán. Somjó Zoltán vagyok, mondta az érkező fiatalember. Ön cikket írt rólam a Nyugatban, s én ott hagytam Szegedet, ahol eddig éltem és dolgoztam. Felköltöztem Pestre. Amikor később Karinti elmondta az esetet Asher Oszkárnak, azt is hozzátette: s erre akkor fel is lehetett jönni.
1: Kálmán Jenő egy éjszaka Krúdival a New Yorkban.
0: Egyszer régen, az első világháború előtt, éjjel 2 órátájban fáradtan betértem feketézni a félálomba ájult New York kávéházba. Komor csend fogadott. A lépteim zajától visszhangos kávéházban minden és mindenki aludni látszott. Még az a karcsú óriás is, aki a kassza barokk baldahínjával szemben, a kávéskonyha bejáratánál, ezüst pesgős vödör fölött, félkönyökkel a barnás, rozsdaszín márványtalpra támaszkodva, csukott szemmel a homályba révett. Hogy álmodozásából fel ne riasszam, megilletődve próbáltam irányt váltani. De a magányos óriás, anélkül, hogy szemét felnyitotta volna, jobb keze mutató ujjának fejedelmi mozdulatával rám parancsolt, hogy foglaljak helyet a kör alakú törzsasztalnál. Leereszkedtem egy székre. A kávéskonyhából kidugta ezüsttel tarkázott kefefejét Reisz Gyula, az irodalmi főpincér. Utasítást sem várva letette elém a kávét, és némán megtöltötte a bevetődő vendég számára készen tartott poharat a pomeri gyöngyöző nedvével. Így áll, mordult rám hangjában a jóindulatú barátság árnyalatával Krúdi, az óriás, és talpas poharát az enyémhez koccintva benedvesítette szép vonalú száját. Alig nyitott szemének függönye mögül figyelte, hogy iszom-e, vagy csak mímelem az ivást. Amikor látta, hogy a pohár tartalma utolsó cseppig lecsurgott szomjas gégémen, megnyugodva bólintott. Ismertem a regulát. Tudtam, hogy ilyenkor életveszélyes dolog beszélgetést kezdeményezni és megzavarni a bűvös áramkört, amely az író és az álomvilágnak figurái között szakadatlanul zsong és muzsikál. Várni kell, amíg az éjszakai nagyúr egy látszólag odavetett, közönyösnek látszó kérdéssel önhatalmulag feloldja a varázslatot. Bikanyakának megszokott ferde tartásával bóbiskolt az óriás, míg én székemen feszengve azon tűnődtem, hogy talán illendőbb és okosabb lenne szépen Lábujjhegyen elosonni, mielőtt jóvá tehetetlenül belekeverednék egy talán harmadnapig húzódó némadáridóba. De amint félig már álló helyzetben a szökési szándék kivitelezésére került volna sor, a hajós keze félre nem érthető mozdulattal markolta meg az üveg staniolpapírba csavart nyakát. Leülni, parancsolt rám Gordonka hangján, és mintha hirtelen ráeszmélt volna a csalétekre, amivel erőszak alkalmazása nélkül is maradásra bírhat, szívmelengető mosoly telepedett a szája szegletében. Van egy versed, mormogta. Azt hiszem, Szerenáda címe. A rám szakadt váratlan boldogságtól összeszűkült a torkom. A Szerenád volt az első nyomtatásban megjelent versem. Mondd csak fel szépen, ne az egészet, javította ki magát, csak azt a részt, ahol a királylányról van szó. Már nem emlékszem rá, szó szerint rebegtem a fülem hegyéig pirosan. Pedig dehogy nem emlékeztem. Mit nekem, hogy te nem vagy királylány, és én nem vagyok trubadúr, hogy a királylány csak irodás lány, s a trubadúr csak szobaúr. Megszégyenülve haraptam el a szót, Szimbád félre billent fejjel aludt, egy-egy rövidet horkantva is álmában. De amikor majdnem könnyesen elhallgattam, a hajós öklével az asztalra csapott. Mondd a végét is! És én mondtam. Mit nékem, hogy a szerenád már divatját múltas nem járja most, s hogy e nótás dalos fohászba belé csönget a villamos. Jóváhagyóan bólintott, mint egy tanár egy szerencsésen lezajlott kollokvium után. Megint csend lett. Én az imént ért megtiszteltetés boldogságával csendben ültem, és eszem ágában sem volt menekülni. Már három felé járt az idő, lassan fél négy lett. Odakint, mintha felhígított antracén tintával mázolták volna át az égboltozatot, a házak éles feketén meghúzott vonalakban váltak ki a mékék háttérből. Krudi most valóban aludt, ferde nyakkal, szikár öklét az asztal márványlapján nyugtatva. Szinte hihetetlennek látszott, hogy ez a verekedésre termett készfej, amelynek sugaras csontrendszere kirajzolódott a barnás bőr alatt, tollforgatásra van teremtve. Ezzel a puszta ököllel verte ki tavaly az erdélyi borozóból a karddal hadakozó garázda katonatiszteket. És mintha a nagy varázsló beleálmodta volna magát a fejemben kavargó gondolatokba, egyszerre csak felhorkant. A nyavajások, honnét tudták volna, hogy verekedésben 300 év fort adhatok bárkinek ebben a városban? Káprázva néztem rá. Már gondolkodni sem szabad a jelenlétében.

0: Az előbbi történet mesélőjéről, Kálmán Jenőről mesélünk most egy megtörtént esetet. A New Yorkban nem illett kalapban ülni. Ha valaki véletlenül megsértette ezt a szabályt, udvariasan figyelmeztették. Egyszer Zoltán, az egyik társtulajdonos, izgatottan tárgyalt a kávéházban a főpincérrel. Annyira izgatott volt, hogy megfeledkezett a szokásról, s magán hagyta a kalapját. Kálmán Jenő odament hozzá. Zoltán úr, a New Yorkban nem illik kalapot hordani. A tulaj idegesen válaszolt. Én más vagyok, én ide tartozom. Én is tartozom ide, replikázott Kálmán. Mégse teszek fel kalapot.
1: Molnár Ferenc, 1914. július 23. A telefonok szólnak. A kávéházban egy hosszú asztalnál az Azest egész szerkesztősége készenlétben. 11:30. Egy nagy automobil áll meg a kávéház előtt. Az újságírói asztalnál már áll mindenki. Egy úr berohan. A következő pillanatban üres a hosszú asztal. Ahogy a publikum utánuk tódul, csak azt látja, hogy valamennyien fölkapaszkodnak az automobilra, állnak benne, lógnak rajta. A gép bődül egyet, és elrohan fekete rakományával. Egy szó marad utána az utcán összeverődött tömeg közt. Háború.
2: Molnár Ferenc is a New York kávéházba gyökerezett. Nem csak szórakozni járt ide, sokat dolgozott is itt. Többek között itt írta az Ördög és a Lilium jó részét. Nagyon hamar a Befutottak közé került. Sikert sikerre halmozott, a hírnév elkényeztette. Krúdi szerint Bródi Sándornak előbb pártfogoltja és barátja, aztán irítsége és mérge volt. A közönség szemefénye volt Molnár, de írótársaitól eltávolodott. Népszerűsége köztük megcsappant. Ezzel kapcsolatos egy anekdota.
3: Kezdő író volt Karinthy Frigyes, még senkit sem ismert a hírességek közül. Egyik barátja alaposan megviccelte az ugratások későbbi mesterét. Elújságolta Karinthynak, hogy Molnár Ferenc, aki akkor már ismert jó nevű író volt, meg akar ismerkedni vele. Karinthy másnap izgatottan lépett Molnár asztalához, és zavartan bemutatkozott neki. Molnár arcán egy izom sem rándult, meg monokliát elegánsan csillogtatta, és így válaszolt. Nem tudom, ön kicsoda, nem tudom, mit akar, soha nem hallottam a nevét, fogalmam sincs róla, kihez van szerencsém, miért van szerencsém, de minden esetre van szerencsém.
0: Új korszakot nyitott meg az 1920-as évek közepén egy új tulajdonos, Tarján Vilmos. Korának egyik legjobb újságriportere volt, ám politikai okokból, Kumbéláról írt cikke miatt végkielégítéssel távoznia kellett az Estlapoktól. Mihez kezdjen hát? Tőkét akart szerezni, új egzisztenciát teremteni. Elhatározta, hogy kártyázni és nyerni fog. Kártyáztam, mint egy aranyásó, véres komolysággal, hogy pénzt csináljak, írta egyik könyvében. Félmilliós nyereségéből vette meg három társal közösen a New Yorkot. Az új New Yorkot a konjunktúrának megfelelő luxus jellemezte. Tarján Vili, a színjáték rendezője, elemében volt. Látta-e már a New Yorkot éjjel? Tűnik fel mindenütt a reklám. A legjobb kabaré műsor, a legnépszerűbb bárzongoristák, Európa leghíresebb jazzzenekarai itt találhatók. Gasztronómiai különlegességeiről dicshimnuszokat zengenek.
4: A New York kávéház kártyaszobájából való a következő történet. Vadnai László, meg annyi vígjáték, kabaré jelenet, így a Hacsek és Sajó írója, nászútra indult Budapestről ifjú feleségével. Bécsben, a Hotel Saherben szálltak meg, éppen vacsoraidőben érkeztek. Átöltöztek és lementek az étterembe. Alig rendelték meg a vacsorát, amikor észrevették, egy távolabbi asztalnál magánosan üldögél Vadnai régi barátja, a neves színpadi szerző, Lengyel Menyhért. Meghívták asztalukhoz. Lengyel boldog volt. Napok óta nem találkoztam ismerőssel, mennyire örülök nektek. Vidám hangulatban vacsoráztak. Az asszony a vacsora után felállt, elbúcsúzott Lengyeltől, és azt mondta újdonsült férjének, Lacikám, én most felmegyek, kicsomagolok, átöltözöm. 20 perc múlva gyere utánam. 20 perc? Kiáltott fel Lengyel Menyhért. Nagyszerű! Mióta vadászom egy kártyapartnerrel sikertelenül, ugye megengedi, hogy addig lejátszunk egy partit Lacival. Szívesen, válaszolta gyanútlanul az asszony, s felment a szobába. Lengyel és Vadnai átment a dohányzóba, és már is elkezdődött a kártyaparti. Hanem a 20 perc hamar elmúlt. 30 lett belőle, aztán 40, majd 1 óra, 2. Már jó ideje elkongatták az éjfélt a Stefán templomban. Vadnai megfeledkezett a nászútról, az ifjú asszonyról. Viharos csatát vívott Lengyel menyhértel. Éjfél után 2 óra lehetett, amikor megjelent Vadnainé. Fázósan húzta össze a pongyoláját, szeme vörös volt. Könnyezve szólalt meg, hangja tele szemrehányással. De Lacikám, mióta várlak? Lengyel menyhért, éppen ő következett ütésre, felnézett a kártyalapok közül, s megjegyezte elismerőleg. Ejnye, de tüzes a menyecske!

0: Füst Milán Tóth Árpádról.
1: A New Yorkban ült körötte kék füstkarikák, és vékony ujjai közt a vigasztaló barát a meleg szivar, az édes méreg, mely lassan rágta beteg tüdejét. Az egyetemi vizsgáit egyre csak halasztgatta, s a végtelen hosszú irodalmi viták betöltötték egész életét. Eljárt Osváth asztalához, elsakkozott Nagy Lajossal, eltréfálkozott velem és más közeli baráttal, végül gyalog nekivágtak a pesti hajnalban albérleti odóik felé Tersánszkival. Már ismert költő volt Pádi, így becéztük Árpádot, Adi a fájdalomnak ifjú lantosa, Kosztolányi a tiszta költő, a szeplőtlen művész néven illette, de egyetemi vizsgáit még mindig nem rakta le, és verseiből nem tudott megélni. Ehhez járult, hogy a hosszú New York-beli éjszakákból, mint egyik levelében panaszolta, rásokasodott a kávéházi adósság. Sok versének alaphangulatát a kávéház, a New York adta meg.
0: Tóth Árpád, bronzszobor a kávéházban. Sötét busongó bronzszobor, ki illatos lágy könnyüködve, csendes sarokba rejtve jól, fakó tükröknél álmodol. Jó néznem bús szemöldöködre. Ma bántana a furcsa lárma, s kinevetnének a fiúk, meleg csókok és tarka kártya. Ma lásd, tudom, hogy minden hazunk, s egy csendes otthoni zsalut verselnék meg áldón, vigyázva. Ma lovagolnék ünn a ködbe, korhad döngő hidakon át. Ma vizsgán búsan eltűnődve szétszednék egy vén fuvolát. Ma szép, szelid mártír halált halnék egy szent eszméért csöndbe. Ma főmet szépen hátrahajtom, sötét emlődre bronzszobor, s rémlik te is fejemre hajlón szép, bús csodákról álmodol. Tán arról épp, hogy így komoly, hervat lesz, holtan is az arcom.
2: A színészek többnyire nagy társaságokkal keresték fel a kávéházat, főként este, előadás után. Akadtak ugyan magányosak, közülük is a legmagányosabb, Csortos Gyula volt. Leginkább a mélyvíz valamelyik asztalánál ült. Itt fogyasztotta el híresen dús menüit, ha néha kemény volt a hús, ledobta a földre, rátaposott mondván, nehogy felszolgálják egy másik vendégnek.
3: Csortos később átpártolt egy másik kávéházba, a Japánba. De a róla szóló legendák tovább keringtek a New Yorkban. Egyik híres drámai szerepében, a nagy jelenetben mindig sírva fakadt a színpadon. Annyira őszinte volt a játéka, mint mindig, hogy képtelen volt elleplezni a sírását. Pedig szégyelte ezt a kibudjanó őszinteséget. És az egyik estén, amikor a drámai jelenetben újra sírva fakadt, hirtelen felkapott egy tappert, egy itatós papírtartót a színpadi íróasztalról, és elkezdte itatni a könnyeit. Talán soha addig, s azután sem fedte fel magát ilyen nyíltan. Ez a tragikomikus fintor önmaga felé, ez Csortos kettőssége, különbsége és nagysága is egyben.
2: A szegedi szabadtéri színpadon történt. Az ember tragédiáját játszották. Csortos volt Lucifer. Joviális, nyárspolgári ördög volt. Sohasem deklamált, sohasem illusztrált. Emberi ördög volt, ezért volt remek Lucifer. A bizánci színben fekete-zöld köpenyében Csortos a zárda ablaka alatt állt. Ádám szövege szerint kiáltotta szenvedélyesen: Izóra! Abban a pillanatban 10-et kongatott az egyetem órája. Csortos elnyújtott hangon az Ádámot játszó színészt utánozva visszhangozta: 10 óra!

0: Kezdő írókorában Karinti többet volt a New Yorkban, mint akkori barátságtalan lakásán. A nyugat indulása idején órákig mulattatta írótársait, és nem utolsó sorban önmagát, a kávéház barokk erkélyén sziporkázó ötleteivel. A komoly vitákat társas játékokkal tarkítják, ezeknek Karinti volt a nagymestere. Rímjátékok változatait gyártották versengve, öntötték az anagrammákat, amelyekben egy névbetűjé összedobálva értelmes kifejezést alkotnak. Intarziával híres emberek neveit építették be egy-egy mondatba. Fordítva is olvasható szavakból kacagtató értelmű mondásokat gyártottak. A halandzsa nyelvet is itt a kávéházakban tanulta meg egy fiatalembertől, Lax úrtól, aki érthetetlen, bávatak hadarással össze-vissza kevert szózagyvalékával Karintit addig idegesítette, míg végül 5 korona árán sikerült tőle megszabadulnia. De ezzel a halandzsa nyelvet birtokába vette. Ő és Kosztolányi lettek főtudósai. Szellemi tornájuk eredményeire néha büszkébbek voltak, mint komoly irodalmi sikereikre.
1: Hol s merre jár ő, merre vetette a sors a költőtársa drága pajtásomat, Jóskát? Mert költők voltunk mi ketten, ó, igen, s még mi nők, 22 évesek. 1910-ben a New York kávéház erkén, tudjátok-e, mi volt az? Ezek a mai költők mit tudnak, ezek a szavakat, amikből verset írnak, készen kapták? Nekünk nem volt szótárunk, nem volt könyvtárunk, mint ezeknek a konzervatív, begyöpösödött futuristáknak, meg maistáknak itten. Mi a nyelvet, a költészet anyagát, a beszédet, a gondolkodás anyagát magunk teremtettük, de nem úgy ám, mint Zamenhof, aki az eszperantó új szavait mégiscsak régi fogalmak jelölésére gyártotta össze. Nekünk bizony kész fogalmaink sem voltak, miután a régieket mind elvetettük. Mielőbb a szót alkottuk meg, s rábíztuk, hogy teljék meg tartalommal. Bizony, fogalmunk sem volt róla, és megszületett a halandzsa, a világ legtisztább nyelve, mely csak szavakat ismer, s a beszélő vagy hallgató tetszésére bíz, mit gondoljon, s mit értsen a szó mögött. Mert bejött Jóska a kávéházi asztalhoz, hanyagul és előkelően, s kissé borúsan, nem köszönt, köszönni minő értelmetlen ócskaság, s a mellettem ülő, beavatatlan idegen legnagyobb megrökönyödésére azt kérdezte.
2: Miért nem voltál ott a jegelésen?
1: És én minden további nélkül tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy mi most mind a ketten hullák vagyunk, besorozva a Svetlana utcai hullakamrák celláiba, és csak az őrmester háta mögött szökünk ki néha. Tehát nyugodtan feleltem, a csavarokat át kellett stimmelni.
2: Persze, a 4. felvonás végén. Mondtam, a marhának tegyen rá stemplit. Átvetted kérlek a csővizet?
1: Nem, össze volt folyva. Ki kellett kefélni.
2: Sürgönyözz a belügyminiszternek.
1: Ha még nem késő?
2: Még nem. Most szerelik fel a szájkosarat az akácfákra. Éppen arra jöttem. Különben hogy vagy?
1: Attól a kis kétoldali fülhallástól eltekintve elég jól.
2: Hadd el, én is rossz bőrben vagyok.
1: Mi az?
2: Még nem mondtam. Vérkeringésem van 2 napja.
1: Ezek után a kibisz, aki eleinte olyasfélét remél, hogyha nagyon odafigyel, végre mégis rá fog jönni, miről beszélgetünk mi ketten tulajdonképpen, rendesen felállt, kicsit támolyogva, bocsánatot kért, és a fejét tapogatva, hogy ott van-e még a nyakán, sietve eltűnt. Zavartalanul átadhattuk magunkat az alkotás örömének.
2: Na végre, ma kuruc verset fogunk írni.
1: Tiszta halandzsa, vagy lehet benne szó is?
2: Tiszta halandzsa, műfajszerű. Diktálom. Doborza. Húj, koszma vég, húj, kereki, vagykos csuhászok vereki, dengelegi.
1: Különösen jól sikerült vers volt, tele kurucos tűzzel, régies zamattal. Sajnos nem emlékszem már az egészre, csak a refrén cseng még a fülembe.
2: Nem ánd, nem ánd a vereszt.
1: Mennyi szép verset írtunk mindenféle modorban, műfajban. Csak annál az átkozott szonetnél, ami miatt szakított velem. Ennek a szonetnek is csak az elejére emlékszem, meg a végére. Finom, törékeny vers volt, kissé a francia dekadensek modorában. A címe Fájdala. és utána kezdő sorok borongós, bölcselkedő hangulata.
2: A pő, ha engem éj ki már, de mindeg egy havődagár, mert engem éj minder bagúr, mint vélgabon a bégahúr.
1: Diadalmas mozdulattal nyújtotta át a két verset. Figyelmesen átnéztem, vizsgáltam, bólogattam, lelkesen kérdezte.
3: Rendben van?
1: Azt hiszem, nagyon jól sikerül, csak itt egy betűt kellene változtatni.
3: Hol?
1: Itt a végén, az utolsó sornál. Azt írtad bagul, és a végén bégahúr. Írjuk bégahúr helyett bégahull.
3: Minek?
1: Hát a rím kedvéért. Ha bagul, akkor a másik legyen bégahull. Így szebb a rím. Egyforma betűvel végződik.
3: Csak nem gondolod, hogy egy hitvány rímjáték miatt föláldozom az egész vers értelmét? Fúj! Mindig sejtettem, hogy számodra csak puszta formaság a költészet.
1: Köszönés nélkül elrohant, soha nem láttam többet.

0: Petersánszki Józsi Jenő, emlékeim a New Yorkból.
1: A New York karzatának Handa bandája, aminek túlzásait csak Osváth Ernő bölcsessége és vasakarata tartotta féken, csak is mulatságomra és nem álmélkodásomra szolgált. Első ott létemkor Füst Milán, Osváth kedvence viselkedett velem legkedvesebben. Ő üdvözölt első beszélyem megjelenésekor is levélben. De akivel a legjobban összepajtáskodtam első találkozásra, az Nagy Lajos volt. Legjobb barátok is maradtunk, soha köztünk semmi kocódás. Hogyan ismerkedtünk össze? Ő is, én is untuk azt a reménytelen tudálékoskodást, ami az asztalnál a fiatalok közt néha dúlt. Így szólított meg. Mondja, maga szereti a sportot? Hát nézze, feleltem. Én iskoláimon végig előtornász voltam. Az 1903-as tornaversenyen megcsináltam a nyújtón az óriáskört is. Ez valami, piccentett rá Nagy Lajos. És maga? Érdeklődtem. Én pirkózom. Vívtam már nyilvános mérkőzést is. De most figyeljem. Én unom ezt a zsivajt itten, hanem a szomszéd moziban levetítik a Johnson és Jeffries box csatáját. Nem szökik el velem innen? Meglógtunk észrevétlen. Nekem nagy élményt jelentett, ahogy a néger leüti a világbajnok angolt. Jól mulattunk, aztán visszaszivárogtunk Osváth asztalához. Önmagamról a New Yorkban. Kedélyem egyáltalán nem hajlik az érzelgősségre. Az Ószövetségben van egy átok. Maradj utolsónak azok közül, akiket szerettél. Ez az átok jutott eszembe magammal kapcsolatban. Hiszen az valóban nem érdeme senkinek, hogy majd minden kedves emberét túléli. De ha már így történik, hibáztatni sem hibáztathatja senki magát, hogy átoknak érezze sorsát. Hát ez az. A New York múltja egészen a magasztosságig szép. A magyar irodalom, sőt, a képzőművészet, sőt, a zene nagyságai népesítették be ezt a kávéházat folyamatosan. Magam részéről hiszem azt, hogy a mai kávéház is épp így válik az új nemzedék alkotásainak ihletőjévé. A levegő támogatja ebben.

0: Elhangzott Új pódium, a New York Irodalmi Kávéház. A műsort a New Yorktól a Hungáriáig című Corradiné Gálos Magda szerkesztette könyv alapján rádióra alkalmazta Geszti Péter. Közreműködött Bánki Zsuzsa, Bárdi György, Borbás Gabi, Földi Teri, Kaló Flórián, Kálmán György, Seres János, Szatmári István, Tomanek Nándor, Versényi László. A felvételt Varga Károly és Hornyák György készítette. Zenéjét összeállította Takács György. A rendező munkatársa Hídvégi Lajos. Szerkesztő Gyenes György. Rendezte Gál István.
1: A felvétel 1981-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, március 30-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. 5. rész.
1: Húzd meg! A jobb szélsőt! Húzd meg! Húzd meg!
2: Vigyázz! Kitartani! Most egyszerre! Egyszerre! Húzd meg! Húzd rajta! Na még! Na még!
1: Szörcs! Szörcs! Rásd el onnan azt az őrültet! Kitartani! Kitartani! Óvatosan! A lábánál!
3: Fogom, Charlie!
1: Lábe!
3: Ne üvölts! Mindjárt kiszabadulsz! Most lehet egyszerre! Nyomás vele!
1: Húzd meg! Ez az! Lögd a fenébe azt a majmot!
4: A fenébe! Tényleg! Kiemeltük.
5: Vérzik.
4: Vérzik. De kutya vaja.
5: Valaki menjen vele és kötözzék be.
4: Látszik, hogy maga új ember itt, kapitány. Azt hiszi, megtűr magán kötést. Krokodilnyálat, azt ige.
5: Nem érdekel, akkor fertőtlenítsék.
4: Na, Charlie kapitány, mi szólsz a kávéskannáthoz? Tetszik? Gondolom, fényesebbhez szokott a kapitány.
5: Ami volt, azzal nem foglalkozom.
4: Na most tetszik, vagy nem tetszik?
5: Azt tetszik, hogy kiemeltük. Elválik, lehet-e rajta kávét főzni, vagy sem. Minden esetre hajó formája alig van.
4: Alaposan megnyúzták magának, kibelezték. A feketéket elküldhetnénk pihenni.
5: Valaki figyeljen oda, hogy adjanak nekik rendes ételt.
4: Másszunk fel rá! Azt kopogtassuk végig! Mocskos lett a hacukája, kapitány.
3: Neked pedig a szád mocskos.
4: Csontszakál. Látott már ilyen sima fejet. Kapitány, akár a tenyerem. Azért növeszt félméteres szakállat. Ami fönt kikopik, lent az állára tapad.
5: Nézzük meg előbb alulról. Végig maradták a fenéken. És hol van az a fickó, aki kormányosnak adta ki magát?
4: Elküldte a direktor. Elefántcsont brigáddal.
5: Miattam?
4: Na lehet. Csontot ugyan nem fognak hozni.
5: Ez nem tartozik ránk. És jegyezzék meg. Én a kávéskanna véget jöttem ide, arra figyelek. Semmi másra.
4: Ilyen szót se hallottam mostanában.
3: Hallgass rám, Charlie. Éjszakánként fogod hallani egy vén víziló fújtatását, trappolását. Az a rossz szokása, hogy ide jön a mi partunkra, és itt csatangol élelem után. Százszor is rádurrogtattak már, föl se veszi. Ennek a vén döglek varázsőrzi az életét.
5: Meg a vastag bőre.
3: Nem. Varázslat. Mert ez egy olyan állat. De ez az emberekre nem vonatkozik. Értesz? Itt egyetlen embernek sem védi varázs az életét. Jobb, ha ezt tőlünk tudod meg.
6: Haladnak, Monsieur Marlowe. Az igazgatónk nagyon elégedett a munkájukkal. Magam is rövidesen elkezdem a téglák gyártását.
5: Igen?
6: Hát kicsi elhúzódik a dolog, mert még nem találtunk törek helyett valamilyen megfelelő tömedékanyagot. Addig a kemencék építését sem érdemes, de nem fogok a végtelenségig gyártási utasításra várni odaátról.
7: Mondta igazgató úr, hogy maga egyenesen az Európai Központból jött hozzánk.
5: Igen.
7: És hogy olyan közben járói vannak, hogy maga Dören is fogadta.
5: Miért fontos ez itt?
7: De tetesse magát. Nagyon jól tudja, hogy itt mindennek jelentősége van. Maga kiemel egy félig rohadt gőzöst, de nem ez a végső célja.
5: Nem is. Hajózni akarok rajta.
7: Nyilván, mint ahogy én sem mondtam le a téglagyártásról.
5: Nézze. Nem tudom, hogy szólítsam.
7: Szólítsa nyugodtan titkárnak, mert ugye bár titkári teendőket látok el egyelőre igazgató úr mellett.
5: Szóval titkár úr, az Európai Központban millió kezet mozgatnak. Kék, sárga, zöld foltokon jelölik a terjeszkedést, a tevékenységet. Ahhoz képest én vagy maga nem sokat szólhatok be.
7: Mit ravaszkodik? Ne nézzen gyereknek. Igenis, hogy sokat számít. Maga igénybe vette a tekintélyes közbenjáróit. Azok segítségével került közénk. Az elefántcsontról is hallott talán. meg ásványi kincsekről.
5: Egyébről sem hall itt az ember.
7: Csodálja? Kit ne érintene egy kinevezés valamelyik folyóparti vagy belsőbb állomásra?
5: Én csak azt látom, hogy sokan sürögnek, forognak, mégis kevés elefántcsont gyűlik.
7: Igen, igen, ez tény. Rövidesen egy szárazföldi expedíció is elindul. Arra felé. Maga ragaszkodik a vízi úthoz?
5: A hajomhoz.
7: És Mr. Kurzhoz? Vagy talán ön nem ebbe az új bandába tartozik? Ne tagadja. Önt is ugyanazok küldték ki, mint Kurzot?
5: Lehet, hogy ugyanazok.
7: Na látjuk.

0: hogy kevés fény hull a bekötött szemű arcra. Tehetséges.
1: Na ugye, megszólalt uraságod.
0: Mondja, végül is ki ez a kurc?
1: Kurc az kurc. A belső állomás vezető.
0: Ahogy maga a központi állomás téglagyártója.
1: Nem úgy. Maga mindezt nálam jobban tudja. Elismerem, csodálatos ember, fákja vivő, a tudomány meg a haladás küldötte, meg az ördög tudja még mi minden. Visz neki fontos üzenetet, vagy nem? Csak nevessen. Nevessen. Gondolom, a saját szememnek csak hihetek.
0: Ön elolvassa a társaság bizalmas levelezését?
1: Hogy én?
0: Nyilvánvaló, elolvassa. Majd a Mr. Kurz lesz itt a vezérigazgató. Akkor ilyesmire nem lesz alkalma, uram.
1: Könyörűen, Marló. Ne gondolja rólam, kérem. Én Mr. Kurzot csodálatos embernek tartom. Hogy is mernék gúnyolodni fölötte? Mi itt sokan valljuk, hogy szükség van az ő, hogy úgy mondjam, magasabb értelmére, átfogó rokonszemvére, tiszta szándékaira. Igazgatónk is annyira szívén viseli, hiszen éppen ezért megy majd személyesen a maga gőzösével.
0: Akkor mindketten ehhez tartsuk magunkat.
1: Igaza van. Ön rövidesen találkozik Mr. Kurzzal. Sokkal előbb, mint ahogy nekem részem lehetne ebben a szerencsében. És ezért nem szeretném, ha hamis képet alkotna magának az én legbensőbb érzelmeimről.
0: Hagytam, hadd beszélje ki magát ez a papíros Mephisto. Úgy éreztem, a beleböknék mutató ujjammal. Nem találnék testében semmit, legfeljebb egy kevés piszkot. Fölkelt a hold, fekete figurák ődöngtek erre-arra. Vizet locsantottak a fölsziszenő parázsra, a gőz fölfelé szállt a holdfényben. Ennyi maradt egy textíliával dugig rakott fészerből, amely még azon a délutánon égett le, mint egy dobozgyufa. A tűzoltásra összeszaladó emberek mind nagyszerűen viselkedtek, egyenként körülbelül egy liternyi vizet zúdítottak a magasra szökő lángra. Közelben egy négert ütlegeltek, azt mondták, így vagy úgy, ő okozta a tüzet, meg kell mutatni nekik. Később még láttam őt néhány napig üldögélni, nagyon betegen. Próbálta összeszedni magát, azután elment. A vadon szótlanul újra befogadta. Nekidőltem lassan gyógyuló gőzösöm oldalának. Úgy feküdt ott a lejtőn a sötétben, akár egy roppant folyami állat hullája. Nem védte varázslat. Orlikaimban éreztem az iszap, Istenemre, az ős iszap szagát. Szemem előtt az ősi vadon nyugalma, a növényzet sűrű fala templomfalaknál magasabbra emelkedő. Csak egy homályos nyíláson át látod a nagy folyót, csillogva. Egyetlen mormoló hang nélkül áramlik széles medrében. Mindez hatalmas, várakozó, néma. Könyörgés. Fenyegetés. Kik vagyunk mi, ide tévedtek, győztesek, vesztesek? Mr. Kurz, ha egyáltalában létező, nem mindegy, ördöge vagy angyal, négy lábon járó marslakó, mondaná öreg vitorlakészítőm, és ökölre menne ítéért. Én azért ilyen messzire nem. Megverekedni Mr. Kurzért, és hazudni, vagy csak nem hazudni miatta. Hadd higgye papír Mephistóm, hogy európai befolyásaimmal segíthetek annak az ismeretlen, csodálatos embernek. Micsoda alakoskodás! Úristen, hisz nem több a nevénél. Más is festette azt a fáklyatartó alakot. Ennek a hazugságnak van iszapszaga, halálos illata, halandóság íze. Ha nem jutnék el hozzá, ha nem fognám így szorosan a kezemben, többé nem volna jogom a megvetéshez sem, amit a többiek hazudozása iránt érzek.
2: Igen, hagytam, hadd beszéljen, hagytam. Hadd gondoljon, amit akar a mögöttem álló hatalmakról. Miért ne? Ugyan miféle hatalmak állnak a hátam mögött?
0: Semmik! Legfeljebb ez a nyomorúságos, vél megcsonkított gőzös. Egyetlen támaszom. Amit pöfögésre fogok kényszeríteni. Nem. Lehetetlen. Lehetetlen az emberélet bármely adott időszakának létérzetét szavakba foglalni. Lehetetlen. Maguk el tudják őt képzelni? Őszintén.
3: Mr. Kurzot?
0: Igen, őt, a univerzális lángelmét.
4: Nem, de magát igen, Charlie.
0: Na persze, hisz ismernek.
3: Folytassa, papír Mephistóval.

0: Gyanék.
1: Az az ostoba ifjonc, még arról is hadart, hogy be kell látnom, egyetlen értelmes ember sem utasítja vissza ok nélkül feljebb valója bizalmát. Beláttam. Mit akarok még? Nem akartam más, mint néhány marék sarokszöget. Igen, sarokszöget, hogy betömhessem a lukakat, hogy befejezzem a javítást. Láda számált a tengerparton, szétpattant repett ládákban a sok sarokszög. De itt, ahol szükség lett volna rá, egyetlen darab sem akadt. Minden más igen, de sarokszög az nem. Kértem, hisz értelmes ember mindennek megtalálja a módját. Megfeledkeztek róla. Újra kértem, hetente jöttek-mentek a küldöncök postazsákokkal áruval, amelynek láttam borzadály fogta el az embert. Üveggyöngy, kalikó, tarkapamut, garasos holmi. Csak sarokszög nem érkezett. Szótlanul megálltam előttük, és úgy kértem. Mr. Kurzra hivatkoztam, hogy ő is akarná a sarokszöget. Ha Mr. Kurz tudná, hogy mennek itt a dolgok? Levélben rendeltek sarokszöget. Megjött a küldönc, nem hoztam.
2: Na, a fecsegő hülyének lett igaza.
1: Vissza is vontam magamban ezt a minősítést. Félelmetes pontossággal becsülte fel az ügyekhez szükséges időt.
0: De hát az ő érdekei is megkívánták volna, hogy siessenek. Kurz, az elefántcsonta, kapcsolathiány, az a hebehurgya sietős indulás.
1: Igen, mondtam már, hogy bohózatot játszottunk. Ami engem illet, éjszakai szálláshelyemet a kávéskanna fedélzetén rendeztem be. Megszerettem, hisz annyit robotoltam vele. Na ne, dolgozni nem szeretek. Inkább lustálkodni, vagy eltöprengeni valami.
3: Nincs ember, aki szeretne...
1: Hát én sem. Csak azt szeretem, amit a munka magában rejt, hogy lehetőséget kínál rátalálni a saját valóságomra. Tudják, az állomáson lenézték a szerelőket, csiszolatlan modoruk miatt. Én nagyon összemelegettem velük, Sörgyel meg a többiekkel. Csontszakál. Pillantása örökké nyugtalan, nem hogy jó munkás, de rajongó, műértő, özvegyember, hadgyerekkel, akiket egyik leánytestvére nevelt, élt halt a kölykeiért, és a világ végére szerződött el, hogy a többlet keresetéből az utolsó szantimot is hazaküldje. Képes volt lemondani a galambjairól is, már pedig odahaza megszállott tenyésztő volt. A szeme örökké a szerszámokon, az alkatrészeken. Amikor a gőzös feneke alatt az iszabban lebukva kutakodott, fölkötötte a szakállát egy különleges szakálkötővel. Nem vicc, erre a célra szerkesztette. Rossz asztalkedőből két fülre erősíthető hurokkal. Esténként kimosta, fehérre mosta, és ünnepélyesen kiteregette száradni.
4: Üzengetnek.
1: Talán meghalt egy falu főnök, és újat választottak.
4: Á, csodákat. Fia született. Kis fekete kölke.
1: Neked mindenről a családszaporulat jut eszedbe.
4: Tudod is, te mi az? Ezek tudják.
1: Majd az igazgatónk bérbe veszi őket.
4: Megreperáltam a feszmérőt. Holnap szerelhessük.
1: Jó lenne kipróbálni.
4: Majd, ha fit lesz a kazánat, Charlie, összehozzuk.
1: Majd, majd.
5: Akasszák fel magukat! Tehetetlen banda. Kurz már szétütött volna köztök.
1: Te ismerted?
4: Hát csak egyszer láttam. Fiatal forma volt. Másodjára meg nagy hajcihővel várták. Egész kenurajt küldött fehér csonttal. Várták Kurzot, ő meg hirtelen gondolt egyet, az visszafordult. Egy magába, egyetlen lélekvesztőn. Van mersz az ipsében? Én nem szaladnék a nyomába? Azt nem.
1: És ha egyszerűen csak derékember, aki kitart a munkája mellett, és tudja, hogy megbízhat a négy evezősében?
4: Hát biztos igazad van.
6: Kapitány! Kapitány! Kapitány! Jó hír!
1: Mi az?
6: Megjött a küldönc a jó hírre.
4: Már hír.
6: Jön egy karaván, hoznak szeget!
1: Ezt kimondta?
6: Benne van a postába. Hozzák a szeget!
5: Szörcs! Az anyát, hallod? Lesz sarokszögünk!
7: Sarokszög!
5: Beberedd a szeggeddet! Szeggezzed a szeggeddet! Hip, hip, hurrá! Vízió! Jön a szögünk!
6: Végül is miért ne küldhetnének szöget? Mi az nekik?

0: A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. Az ötödik részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. John, Horváth Sándor. Titkár, Bősze György. Serge, György László. Szerelő, Ambrus András. Zenei munkatárs Kelemen László, szerkesztő Pap Zoltán, rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 10 évvel később november 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. 6. rész.
1: Mint a holdkórosak. Szörcs még egy ideig szögdécselt a fedélzet vaslemezén, ami engem illet, ujjamat orrom oldalához nyomtam, és rejtelmesen bólintgattam a 4 világtáj felé. Barátunk, a szerelő, maga biztosan mondogatta, 3 hét múlva megjön a sarokszög. De nem jött meg. Helyette karaván, zűrzavar, invázió, 5 hullámban. Az Eldorado felfedező expedíció. Így nevezték magukat. Hebehurgya, mocskos kalóztársaság Szamárháton. Titoktartást fogadva, mintha nem bűzlött volna messziről, hogy valamiféle kincs harácsolása a céljuk. Nem tudom, ki pénzelte ezt a csürhét ládáikkal, holmiaikkal, állataikkal, de tény, hogy néhány nap múlva az Eldorado expedíció behatolt a türelmes vadonba. Sokkal később hallottam, hogy valamennyi szamár megdöglött, a kevésbé értékes állati lények további sorsáról semmit nem tudok. 2 hét múlva megérkezett a sarokszögünk. Szakadásig dolgoztunk, azután vízre emeltük a kávéskannát, és nem merült el. Még alaposan megdolgoztatott bennünket.
2: Megint sürgetnek, de olyan hangnemben, mintha nem is én lennék az igazgató, hanem ő.
3: Kurz elhitette velük, hogy ő fújja a passzát.
2: Halkabban!
3: Alszalak már.
2: Kellemetlen, kellemetlen. Elkényeztette őket a rengeteg tiszta fehér csonttal. Most meg már követelik.
3: És a számlái?
2: Mi van velük?
3: Annyit küldött, nem sok hallották.
2: Tőle semmit, fiacskám, semmit. Orránál fogva vezeti a tanácsot, én mondom.
3: Alzol, Charlie.
1: Nem, szórakozom az urakon.
2: Az a kérdés, mi jobb nekünk?
3: Egyedül van. Remélem, a klíma megteszi a...
2: Az se! Vele van az a rohadt vándorkupec. Lopkodja neki az ásott agyart.
1: Kiről beszélnek?
3: Egy orosz vagy lengyel. Arra felé kóborol. Rég fel kellett volna köttetni, igazgató uram. Még akkor, amikor a mi emberünket visszazavart a kurc.
2: Megtörténhet.
3: Mi az, hogy? Igazgató úr megteheti. Mindent, amit akar.
2: Igaz, igaz. Egyszer majd véget vetünk a tisztességtelen versenynek.
3: Ezen az úton kéne dülőre vinni a...
2: A módszerem, fiam. Nincs szükség segítségre. Kursznak volt olyan sürgős, most meg semmi. Engem nem okolhatok a késedelemért. Hát nem is okolnak.
3: Igazgató úr itt a legbiztosabb ember.
2: Tudják azt Európában is. A barom. A képtelen, veszedelmes beszédeivel. Mit kínzott velük, és ez a barom akar igazgató lenni. A gyűjtőállomás a jobb élet útjelzője, mondhatom.
3: Főnök.
1: Hallgass!
3: Minden kereskedelmi központ szolgáljon emberbaráti, tanító célokat is.
2: Ez nem nevetséges. Nagyon is veszélyes. Főleg, hogy ennyi agyarral támasztja alá. No de a szünet neki is árt, fiacskám. Szónoklatokkal nem érik be. Meglátjuk.
3: És ha nem is beteg, csak taktikázik?
2: Kitelik kurctól. Bár ő se látná értelmét. Nem. Betegen őrzi a gyűjtő területét, mi pedig minden esetre visszük magunkkal a puskás zarándokainkat.
3: Ezekben sem bíznék. Mohó népség.
2: Na. Nálam lesz a muníciós láda kulcsa. Mindannyiunknak bennem kell bízniuk. Ez a jelszó, fiacskám, amíg a markadban tartod őket.
4: Hogy fallák föl egymást.
1: Most legalább tudjuk.
4: Mit?
1: Hogy miért nem hajkurázott bennünket az igazgató úr. A módszerem, fiam, kivárni, halogatni. A levegő forró volt, vastag, nehéz, lusta. Nem Emleltünk örömet a tündöklő napban. A folyóparton vízilovak és aligátorok sütkéreztek egymás mellett. Az ember, mint a pusztaságban vándorolt volna. Utat vesztett a folyón, minduntalan zátonyba ütközött, és addig kereste a folyóágat, míg végül is úgy érezte, mindörökre elvágták mindentől, amit ismert. Jöttek pillanatok, hogy sürgetőleg rémlett fel bennünk a múlt. Mint amikor nincs egyetlen pillanatnyi vesztegetni való időd, jöttek, igen, de nyugtalan, lármás álmok alakjában. A folyó hosszú ajlatai lakatlanul tárulkoztak föl, mozdulatlanul. Ám ez a mozdulatlan élet legkevésbé sem sugallta a békesség érzetét. Mintha kifürkészhetetlen, töprengő szándék nézett volna bennünket. Később már észre se vettem. Nem értem rá. Folyóágok után kellett leskelődnöm, rejtett zátonyok jelei után elsüllyedt köveket figyelnem, megtanultam szépen összekoccantani fogaimat, hogy ki ne ugorjon a szívem, amikor véletlenül leborotváltam valamely pokolian alattomos vénfatörs kérgét, amely kiszorította volna az életet ebből az én bádog skatúja gőzösömből, és vízbe fullasztott volna mindönket. Tűzifa után kellett nézelődnöm, hogy az év folyamán fölvághassuk a következő napi fűtéshez. Ha az embernek ilyesmikkel kell törődnie, akkor a belső igazság elrejtőzik, szerencsére. Szerencsére. Mégis a csontomban éreztem, sokszor csak sejtettem, hogy ez a moccanatlan szándék figyeli bűvész mutatványaimat. Ahogyan az önök ilyen-olyan kötéltáncos mutatványait is figyelik, barátaim, amiket... Mennyiért is? Bukfencenként fél koronáért.
5: Márló, próbáljon meg tisztességesen beszélni.
1: Hogy... Bocsánat. Azt hittem, rég alszanak.
6: Rosszul hitte.
1: Bocsássanak meg én...
6: Értse meg, nem sért a bizarr hasonlataival.
1: Igazuk van. Megfeledkeztem a szívfájdalomról. Azt teszi ki a bír másik felét.
6: Jól van, jól van.
5: Ugyan, bármelyikünk képes bűvészkedni, méghozzá kitűnően, de nem bérért. Mit számít a bér, ha sikerül a mutatvány? Gondolja, hogy hagynám magam a sorstól, vállom veregetni?
6: Nyugalom, nyugalom, nem gondolta és nem is mond.
5: Velem is megtörtént, hogy védtem valami szerencsétlen flótást. Közben éreztem a csontomban, hogy az igazság mosolyog a trükkjeimen. De azért vagyunk normális emberek, hogy ezzel szembe merjünk nézni.
1: Igen, normálisak, normális a hőmérsékletük, az étvágyuk kitűnő, egész éven át, nem riadnak fel éjjelente, nem üt ki a verejték.
6: Charlie, képtelenségeket beszél.
1: Akkor pakolba vele! Mit vártak tőlem?
5: Azt, hogy ne igyekezzék elhitetni magával, hogy a sarki entesnek meg a túlsó sarki rendőrposztnak tömi a fejét.
1: És az álmok. A borzongás.
6: Bárki tengerjárt ember el tudja képzelni, mit jelent egy tengerész számára. Milyen megbocsáthatatlan bűnt. Ha állandóan súroltatja a rábízott hajó fenekét, holott annak lebegni kellene.
1: Végül is én nem csináltam rosszul a magam dolgát. Nem süllyesztettem el a gőzösömet első útján.
5: Azt a folyót se maga teremtette.
1: Nem. De azt se állítanám, hogy a hajó egész úton levegett volna. A huppanások szíven ütik az embert. Vagy amikor vonszolódik, gázol az iszabban a hajótest. 20 emberevő pacskol körülötte, tolja, mint a bekötött szemmel vezetnének kocsit förtelmes úton. Nagyszerű fickók ezek a kannibálok. A maguk helyén. Olyan legények, akikkel lehet dolgozni, és nem ették meg egymást. Hálás vagyok nekik. Élelmül vízilóhúst hoztak magukkal. Hamar megrohadt.
6: És a kék meg a bíborpontok, a raktárak, átvevő helyek?
1: Itt-ott egy-két rogyant kaliba. Felbukkanásunkra fehér emberek rohantak elő, hadonáztak, kiáltoztak, különösek voltak. Aztán újra megindultunk a csönd felé, fák, milliószám vastag, roppant, magasban nyúló fák, és a lábuknál árral szemben mászott a kicsiny, koromtól mocskos gőzös. Végeredményben, ha kicsinyek voltunk is, csak másztunk előre, más meg nem is akartunk. Azután a gőzvezető csövek szivárogni kezdtek, és akkor már nagyon lassan másztunk. A folyóágak úgy nyíltak, zárultak előttünk, mögöttünk, mintha az őserdő könnyedén átlépne fölöttünk, hogy eltorlaszolja a visszavezető utat. Hirtelen kirobban ordítozás. Fekete végtagok örvénye. kattogó tenyerek tömege. Lábdobogás, lengő testek, lengő fekete testek, forgó villogó szemek. Átok, ima, üdvözlet. Ki tudná megmondani? Fekete végtagok örvénye. Lábdobogás. Szabadság. Ezek az emberek szabadok. Emberi lények, mint mi, és szabadok. Szabad üvöltés, forgás, ugrálás. Távoli rokonaink, igen, mint mi. Együvé tartozunk, lengő testek, lengő fekete testek. Értelem van benne, amit felfoghat az ember. Igen, az ember rész mindent megérthet. Teljes múltat, teljes jövendőt, igen, ezt a táncot. Örömét, hú, félelmét, hú, bánatot, alázatot, bátorságot, dühöt, igazságot, igen, az igazságot. Lehull az idő köpönyege. Csak hadd tártsák szájukat az ostobák. Hadd borzogjanak a gyávák. Aki férfi, megérti ezt a táncot. Férfi! Mint azok ott a parton. Elvek itt nem segítenek. Sem szerzemények, ruhák, csilos rongyok, fegyverek. Csak a hit. A megfontolt hit. Hallom a táncot. Hallom. Beismerem. De van hangom is. Enyém a szó. Üdvös e vagy sem, mindegy. Nem lehet elnémítani. Maguk talán csodálkoznak, miért nem mentem ki magam is a partra táncot járni. Hát nem mentem. Nem volt rá idő. Ólomfehérrel és gyapjú takaró csíkokkal kellett vesződnöm, hogy segítsek bekötözni azokat a szivárgó gőzvezető csöveket.
7: Mennyi a mélység?
8: Kapitánynak jó. Ő mondta, az jó.
7: Csak tartsd be a rudat.
9: Ránk fognak támadni a feketéink. Alig esznek, és nem hülyék, látják, hogy nekünk van konzervünk.
2: A doboz ételt ugyan, meg sem mernék érinteni, átok van rajta. Még lesz alkalom valahogy cserélni. Azért kapják a részdrótot.
9: Hogy hihet ebben, ilyen hosszú út után? Sehol egy épkézláb falu vagy átvevőhely.
2: Nyugalom, maga nem ismeri őket. Minden hetedik napon kiosztom a fizetségüket. Nem látta, milyen szertartásosan veszik át egyenként a 9 hüvelyk részdrótot, és már halat is fogtak vele. És jól beosztják a lepényt.
9: Mennyire lehetünk kusztó?
2: 30 mérföld.
9: Hogyan nem döglik be ez a masina? Hallja, hogy fújtat?
2: Maga lázas, uram. Miért nem vesz be kinint?
9: Már bevettem. Nem erről van
2: szó. Hanem?
9: Ön nem mondta, hogy ekkora utat...
2: Én egy mérfölddel sem mondtam kevesebbet. Ugyan szedje már össze magát?
9: Nem a mérföldek, hanem a lassúság. Alig mászunk. A gép alig működik. Többször elsodródik.
2: Ember, fogja be a száját. Vagy azt akarjuk, kitetessem a parton?
9: Nincs joga hozzá, nem maga a kapitány.
2: Én parancsolok itt mindenkinek. Szedje össze magát. Akármelyik fekete különbül tartja a rendet, mint maga. Fehér ember léttére.
1: Adj neki fát. Nem látod, hogy éhes?
10: Igen, kapitány. Gonosz szellem mindig szomjas.
1: Hát ügyelj, nehogy bosszút álljon dühében. Majd, ha lemegy a nap, ő is megnyugszik. Na, ezt a sebet bekötözzük. Fogd a rony végét. Vigyázz,
10: éget, kapitány.
1: Vigyázz, ne érj hozzá. Majd én. Éget. Na, most áttekerjük. Úgy van, elengedheted, rohadt cső. Úgy, és úgy. Félcolos vascsőnek így szétégni. Több a kötözék meg a tömítés rajta, mint maga a cső. Ha? Hallgass csak?
10: Én hallgatok, kapitán.
1: Jól van, ember. Ügyes voltál. Nem fog bántani a szellem. Erígy föl, fújt ki magad, aztán még fát. Fát, ide le.
10: Mennyi fát, kapitán?
1: Ötöt meg ötöt, ide, le, nagy fákat. Éhes vagy?
10: Igen, éhes. Minden falubeli ember éhes. Nincs hús.
1: Majd ahol a csónak partot ér, lesz hús. Hús. Meg tánc.
11: Ordony, le!
2: Megmérték a vizet? Ki lehet gázolni?
12: Most mérik. Kapitány, mennyi?
11: Sekély. Mindjárt leül a fenék.
2: Azért csak húzódjunk a part felé.
11: Kijebb nem megyek. Mit fél? Nem törik össze a deregé.
2: Pofa be!
5: Kigázolunk a partra.
12: Puskát?
5: Mindenki hozzon fegyvert. És fej fölé.
11: Egy lélek sem mozog a parton.
5: Látja azt a zászló foszlányt? Jobb felé a lecsupasztott fán?
11: Látom.
5: Na, ott egy nádviskó. Térkép szerint semmiféle viskónak nincs ott helye. A társaság nem fogja törni, hogy a területén bárki illetéktelen állomást isson.
11: Állomásnak nem is nevezni.
5: Fegyvert kézbe!
9: Szétszóródva közelítsünk a parthoz, jobb lesz vigyázni.
12: És a feketéink?
2: A fele velünk jön. Megosztás elve, ugyebár?
12: Maradjunk a feketék hátában.
5: James, elég ebből. Ne intézkedjen, arra itt vagyok én.
9: Nincs joga kockáztatni az életünket.
5: Nyugodjon, ha nem akar egyedül éjszakázni valahol itt a parton.
11: Kiszállni!
8: Fürdünk, kapitány! Jó víz!
9: Jöjjön, apjaskám! Lubickoj! Ez a nagy partra szállás, imar őre!

0: A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A hatodik részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. John, Horváth Sándor. Igazgató, Horváth Gyula. Titkár, Bősze György. Serzs, György László. Zarándok, Baj Gyula. Ügynök, Szabó Ottó. Fűtő, Keresztes Pál. Fekete, Ambrus András. Zenei munkatárs Kelemen László, szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 1990. november 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Kedves hallgatóink, részleteket hallanak Goethe Római elégiák című versciklusából.
1: Némák vagytok-e büszke kövek? No, beszéljetek utcák, szóljatok ó paloták, géniusz, alszol-e még? Mindennek van lelke, tudom, szentelt falait közt Róma, csak én hozzám semmi, de semmi se szól. Ó, a fülembe kisúg majd, hol van az ablak, amelyben látom az angyali lényt, azt, aki gyújtva üdít. Még nem sejtem az útvonalat, hol járva naponta tőle, meg újra felé vesztem a drága időt, még romokat nézek most, templomokat, palotákat, megfontolt komoly úr osztja be útjait így. Elmúlik ez. Csak egyetlen templom érdekel aztán, az avatottra csupán ámor temploma vár. Egy világ maga Róma, de a szerelem tüze nélkül még a világ se világ, Róma se Róma nekem. Bánom is én, kit imádtok, jól vagyok itt valahára, válogatott urak és gyönyörű hölgy koszorú. Hogy van a bácsika nénike, kérditek, és jön a szabvány bárgyú beszédek után szomorú szórakozás. És ti, akik gyakran dühítettetek, ó, e világnak szűk s ragyogó körei, tőletek is búcsúzom. Európán át üldözi meddő politikával örjöngő szavatok ezt a szegény utazót, Párizstól le Livornóig kergetted így egykor s Rómáig, Marlboro dallal az angol utast, s még Nápolyig is, s Szmirnába hiába vitorláz, a kikötő Marlborót zengi hajója elé. Hallanom, így kellett utamon, hogy a nép sosem unja szidni örökké csak szidni királyi ligát. Most nem leltek rám e búvó helyen, amelyet ámor védve adott a király, mert nekem ő a király, szárnyával betakar, s a dühöngő Gallia híre nem rett tekteti még római kedvesemet. Ő sose kérdi, mi hír a világban, mert csak a férfi óhajait lesi már, akinek adta magát. Szűk fatetőkről, bércekről, vastag havazásról szól a merész idegen, s benne gyönyörködik ő. Osztja a férfi szívében gyújtott lángokat, az meg soha se félti olasz módra nehéz aranyát. Roskad az asztala most, és sűrűn váltja ruháit, s büszke finom fogaton jár operába a lány. Lány s anya északi vendégének örül, s íme barbár birtok a római test, s benne a római szív. Ó, mi lelkesüléssel tölt el a klasszikus ország, mi jól értem a múlt és a jelen szavait. Itt a tanácsot megfogadom, s naphosszat a régi írók könyveiben keresek új örömet. Éjjel azonban más tudománnyal foglal el ámor, fél tanulás mellett kétszeres így a gyönyör, s nem tanulás-e az is, míg kémlem a drága kebelnek formáit, s kezem a karcsú csípőn lesuhan. Így értem meg a márványt, szellemem összehasonlít, lát a tapintó kéz, látva tapintgat a szem. Így, ha nehány órát ellopna napomból a kedves, éjjeli órákkal kártalanít pazarul. S nem mindig ölelünk, olykor csevegünk is okosan, s míg ő szunnyad, ezer gondolatot szövök én. Sok versem született így édes oldala mellett, és a hegzameter ütemeit remegő ujjam az ő hátán olvasta ki. Lágyan aludt ő, s halk lélegzete, míg szívemig ért, zene lett. Ám közben a mécsre vigyázott, s római költők éjjeit álmodván vissza magában örült. Hogyha meséled, nem tetszettél senkinek édes, mint gyerek, és fitymált, rejtegetett az anyád, s hogy növekedvén csöndbe kinyíltál, elhiszem én ezt. Kedvel idéz lelkem, mint különös gyereket. Bár formára se színre se szép a borág, ha virágzik, embert isteneket csábít a fürt, ha megért. Itt van az ősz, duruzsolgat a tűz, a kemence világít, néha kibúvik a láng, pattog a rőzserakás. Szép ez az este ma itt, még megszenesedve a tönk sem hult le, nem is roskat még a parás hamuvá, s már jön a drága leány. Lánglobban eléje, ha megjön, s átmelegült évár, ünnepi szép viadal. És kora reggel már elhagyja az ágyat a kedves, új tüzet ébrezdget, lángot a hűlt hamuból. Mert ámor mindent megadott neki, gyújt a hízelgő ott, ahol épp az imént hunyt az öröm hamuvá. Jó sok hangot utálok, ám a kutyák ugatását mindennél jobban széthasogatja fülem. Mégis egy kutyazaj tölt el kényelmes örömmel, mely a szomszédból zengve, zuhogva csahol, mert ezugatta a lányt, amikor titokba lopózott hozzám, s titkunk majd szélnek ugatta vadul. Most, hogy hallom kin, úgy érzem, a lány közelít, vagy visszakísért az a perc. Vártam, igen, s benyitott.
0: Részletek hangzottak el Goethe Római elégiák című versciklusából. Fordította Babits Mihály, Jánosi István, Radnóti Miklós és Vas István. Elmondta Gáti József.
2: A felvétel 1975-ben készült, és legutóbb egy évvel később január 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
3: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
4: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán! Nyár 26! Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől, a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
2: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink! Ma délben a Hegymagasi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Hegymagas a Balaton felvidéken Tapolcától 6 kilométerre a Szent György hegy lábánál fekvő Árpád-kori eredetű település. Első ismert írásos említése egy 1083 és 1095 között keletkezett pannonhalmi oklevélben fordul elő. A 13. században két hegy magas volt, s mivel az egyik a bencés apátság birtoka volt, elnevezték Apátinak. Ez a mai Kisapáti. Hegymagas régi templomait 1274-ben említik először az oklevelek, Szent György és Szent Kereszt néven. A török időkben a település elpusztult. 1755-ben a Szent Márk templomot a földbirtokos lengyel család újjáépítette és Szent Lőrinc tiszteletére dedikálta. 1778-ban már újfent romos állapotban volt, ezért a 19. század elején Lengyel Antal lebontatta. A hívek és Lengyel Anna adományából 1823-ra felépült a ma is álló templom, amelyet 1914-ben kibővítettek, és neoromán stílusban átalakították. A hegymagasi Szent Lőrinc templom tornyában 3 harang lakik. A 90 centi alsó átmérőjű nagy és az 50 centis kis harangot Zeltenhofer Frigyes fiai öntötték 1926-ban Sopronban. A középső harangot, amely 60 centi átmérőjű, Tóth Árpád öntötte Veszprémben 1908-ban.

0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Benyújtotta Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívét a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges. A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlják államfőjelöltnek. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sólyog Tamás korábbi államfő eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk hármas turbinája is termelni fogja az áramot. Civilek vesztették életüket az éjszakai ukrán dróntámadásban. Nizsnyekamszkban 13-an meghaltak és 39-en megsebesültek. A Tatár köztársaságban gyásznapot hirdettek. Tűz ütött ki az olajfinomítóban. Az Ukrajnával határos Belgorod megyében egy nő halt meg egy lakóházatért dróntalálat következtében. Közben az orosz erők rakéta és légicsapást mértek az odesszai hőerőműre és 7 a régióban működő áramelosztó állomásra, illetve emellett megsemmisítették a gázmező infrastruktúráját is. A támadásoknak 5 halottja és 14 sebesültje van. A béketanács főigazgatója szerint a gázai övezeti rendezési terv végrehajtása az egyetlen kiút a közel-keleti válságból. Nikolaj Mladenov, bolgár diplomata hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy a palesztin terület többé ne jelentsen fenyegetést Izraelre, és ne ismétlődhessen meg a 2023-as terrortámadás. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor elutasította az amerikai támogatású tervet, és hangsúlyozta, hogy a fegyverek átadásáig az övezetből nem vonulnak ki. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkehiány miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető a kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Ami az időjárást illeti, ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúli területeken lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél is. Másutt esőre, szélre nem kell számítani. A hőmérséklet délután 32 és 37, este 20 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szerb Antal, Utas és Holdvilág.
3: Az idő lejárt. Mihály meggyógyult, és el kellett hagyni a kórházat. Úgy érezte, haza nem utazhat. Családja előtt lehetetlenné vált szökése által, amit úgyse tudna és nem is akarna megmagyarázni. El elhatározta, hogy írni fog haza, és pénzt kér. De a levél megírását napról napra halogatta. Addig is ott maradt Foligno-ban, ahol az egyetlen ember élt, akihez valami halvány köze volt. Elesli doktor. Szobát bérelt és csendesen élt, olvasta az angol regényeket, amiket a doktor kölcsönzött neki, örült az ebédnek és a vacsorának, és a jó pohár bornak, amit esténként a városka fő kávéháza előtt üldögélve, beszélgetve fogyasztottak el Elesli-vel.
4: Ne haragudjanak, hogy zavarom önöket, de már egész nap bolyongok ebben az átkozott városban, és nem találok senkit, akivel meg tudnám magam értetni. Felvilágosítást kell önöktől kérnem, azért jöttem ide. Nagyon fontos.
5: Parancsoljon velünk.
4: Kérem, én művészettörténetet tanulok Cambridge-ben.
5: Cambridge-ben. Cambridge-ben?
4: Igen, Cambridge-ben, Massachusetts államban. Miért talán ön is ott végzett?
5: Nem. Én Cambridge-ben. Cambridge-ben. Angliában. De mivel állhatunk rendelkezésére?
4: Szóval művészettörténetet tanulok, és most Olaszországba jöttem, mert amint talán maguk is tudják, itt nagyon sok olyan kép van, ami máshol nincs meg. Meg is néztem mindet. Voltam Firenzében, Rómában, Nápolyban, Velencében, és még egy csomó helyen, amelynek a nevét most nem tudom elolvasni, mert nagyon rossz itt a világítás. Most utoljára Perugiában voltam. Jól mondom?
5: Igen.
4: Ott a múzeumban megismerkedtem egy francia úrral. Francia volt, ez egy nagyon rendes ember. Minden szépen megmagyarázott, és azután azt mondta, hogy feltétlenül Foligno-ba kell mennem, mert ott van egy nagyon híres kép, amit Leonardo da Vinci van egy nagyon híres kép, amit Leonardo da Vinci, hát ide jöttem. És egész nap kerestem a képet, és nem találtam meg. És senki nem tudott útba igazítani ebben az utálatos kis fészekben. Legyenek szívesek, mondják meg, hogy hova dugták azt a képet.
5: Leonardo kép? Olyan sohasem volt Foligno-ban.
4: Nem lehet. A francia úr mondta. Azt mondta, hogy egy nagyon szép tehén van rajta. Meg egy liba, meg egy macska. Meg egy nagyon szép tehén. Meg egy macska. Meg egy liba, meg egy liba, meg egy macska. Nagyon szép tehén van rajta. Meg egy liba, meg egy macska. Meg egy nagyon szép tehén.
5: My dear lady, a dolog nagyon egyszerű. A francia úr becsapta magát. Foligno-ban nincsen Leonardo kép. És én ugyan nem értek hozzá, de az az érzésem, hogy Leonardo-nak nincs is olyan képe, amelyen egy tehén, egy liba, meg egy macska látható.
4: Nem értem. Hát akkor miért mondta?
5: Valószínűleg azért, mert a cinikus európaiak ezekkel az állatokkal szokták a nőket összehasonlítani.
4: Nem értem.
5: Persze csak az európai nőket.
4: Nem értem. Csak nem azt akarja mondani, hogy a francia úr gúnytűzött belőlem?
5: Sajnos így is meg lehet fogalmazni a dolgot.
4: Ön nem francia?
5: Nem. Magyar vagyok.
4: Az nem mindegy. De ön angol?
5: Igen. Részben.
4: És önnek is az a véleménye, mint a barátjának?
5: Sajnos igen.
4: Pedig milyen kedves voltam hozzá. Csak tudnám legalább, hogy hogy hívják a gazembert.
5: Hát nagyobb baj nem történt. Most beírhatja a noteszába, hogy volt Foligno-ban is.
4: Már beírtam.
5: Na látja. Holnap majd szépen tovább utazik és folytatja a tanulmányait. Majd kikísérem a vonathoz, mert már velem is előfordult, hogy rossz vonatra szálltam.
4: Nem arról van szó. Szégyen. Szégyen. Így bánni egy szegény, védtelen nővel. Mindig mondták nekem, hogy óvakodjam az európaiaktól, de nekem olyan egyenes jellemem van. Lehet itt viszkit kapni.
3: A lány csodálatos volt. Különösen, mint műtörténész. Azt állította, hoy Párizsban volt Watteau-nál, a műtermében. Nagyon kedves öreg úr, mondta, csak piszkos a keze, és nem szerettem, hogy az előszobában megcsókolta a nyakam. Gazdag filadelfiai szülők gyermekeként Párizsban, Bécsben és egyéb jó helyeken hallgatott fél éveket, de semmi sem fogott rajta. Megőrizte szellemének amerikai rumlatlanságát. Millicent Ingram nagyon csinos volt. kicsi orrával, nagy és nagyra festett egészséges szájával, kitűnő, sportív alakjával. Izmai rugalmasnak látszottak, mint a gumi. Mihályt erősen vonzott a Millicent butasága is. A mélységes butaságban van valami szédítő és örvényszerűen vonzó, mint az enyészetben. A vákum vonzó ereje.
5: Millicent. Na hát, hogy valaki tényleg Millicentnek hívjanak. Minek utazna már is tovább? Foligno is város. Maradjon inkább itt.
4: Igaza van. Maga az első európai, aki engem intellektuálisan értékelni tud. A legtöbb európai nagyon tompa, és nincs érzék a művészi szép iránt. De tudja, azt gondoltam, hogy nem lehet állandó művészeti problémákkal foglalkozni. Az állandó intenzív gondolkodás különben is nagyon árt a bőrnek. Elhatároztam, hogy mielőtt tovább utazom Siennába, egy kis szellemi szünetet adok magamnak.

0: Ha ez a táj valóság, gondolta Mihály, ha ez a szépség csak ugyan van, akkor minden hazugság, amit eddig csináltam. De ez a táj valóság. Riadtan fordult Millicent felé, aki édesen aludt mellette. Most egyszerre ráeszmélt, hogy Millicentnek semmi realitása nincsen. Millicent nem több, mint egy hasonlat, ami véletlenül eszébe jut az embernek. Egyszer csak halálos vágyódás fogta el. Olyan vágyódás, amilyen csak egészen fiatalon ismert. De ez reflektáltabb és égetőbb vágy volt. Mert ifjú korának a vágyódása után vágyódott olyan élesen, hogy fel kellett kiáltania.
1: Pedig olyan jó volt magával lenni, Mike.
2: Hát okvetlenül el kell mennie Szirénába.
1: Hogyne. Ha egyszer Miss Wolf, a művészettörténet professzorom azt írja.
2: Ne hegye meg az öreg bestiát. Nézze, Millicent, hallgassa rám. Ne nézze meg a szijénai primitíveket. Valószínűleg ugyanolyan primitívek, mint az umbriaiak. Nem mindegy, hogy 10 képet többet lát, vagy kevesebbet.
1: De Mike, hogy beszélhet így? Azt hittem magának van érzék a művészi szép iránt, annak dacára, hogy európai. Hát jöjjön maga Siennába, úgy sincs itt semmi dolga.
2: Az igaz, a dolgomtól elmehetnék.
1: Hát akkor miért nem jön?
2: Mert nincs pénzem.
1: Nincs pénze? Hogy lehet az?
2: Elfogyott.
1: És a szülei nem küldenek?
2: De igen, majd küldenek, majd ha írok nekik.
1: Na látja, addig pedig adok magának kölcsön, mennyire van szüksége. $500 elég lesz?
2: De Millicent, hiszen ez rengeteg pénz.
1: Igen? De hiszen megadja, nem?
2: Hát, az természetes. És végül is csak rövid lejáratú kölcsönről van szó. Nem is kell mindjárt $500. $100 is elég lesz. Mondjuk 200. Na, mondjuk talán mégis 300-at.
0: Mihály legfiatalabb bátyja, Tivadar volt a vivőr és a könnyelmű a családban. Állítólag egyszer egy színésznővel is viszonya volt. Ő talán megérti és megbocsátja a dolgot. Mihály tehát elfogadta a pénzt, megírta a levelet és elbúcsúzott Millicenttől. Most már tudta, hogy a kaland, a visszatérés a vándorévekhez csak átmenet volt. Csak lépcső, ami még lejjebb kell ereszkednie, még visszább a múltjába, a saját történelmébe. Az idegen nő idegen maradt, amint hogy a vándorévek csak haszontalan csavargással eltöltött idők voltak, de neki haza kell térnie azokhoz, akik nem idegenek. Csak hogy azok már régen halottak, és elsodorta őket a világ négy sarkának kóbor szele.
2: Tudom, mi a bajom. Akut nosztalgiám van. Szeretnék fiatal lenni. Van arra valami orvosság?
3: Bizonyára van. De arról nem szabad beszélni. Gondoljon Faustra. Ne akarjon újra fiatal lenni. Isten adja a férfikort és az öregséget is. Mondja meg őszintén, nincs magának valaki kedves halottja?
2: De igen.
3: Sokat gondol rá mostanában?
2: Igen.
3: Látja. Hiába nem visz maga abban, hogy a halottak vannak valamiképp. Maga a halottaiba betegedett bele. Meglátogatják és elszívják az élet erejét. Én többet nem tehetek. De vannak erősebb eszközök.
2: Tudja, hogy nem vagyok babonás. A babona csak azon segít, aki hisz benne.
3: Ez már rég túlhaladott álláspont. Meg kell próbálnia. Át kell mennie Gubbióba. Ott él egy csodatévő szerzetes. Fent, Szántubáldó kolostorában.
2: Gubbió. Erről a helyről egyszer már beszélt nekem. Valami nagyon kísérteties dolog történt ott magával.
3: Igen. Most már elmeséletem, talán az meggyőzi. Ugyanis épp erről a szerzetesről van szó benne. Tudja, én Gubbióban voltam városi orvos, mielőtt ide kerültem a kórházba. Egyszer egy fiatal nőhöz hívtak. Nem olasz volt, de jól beszélt angolul. A házbéliek elmondták, hogy a nőt, aki mint fizető vendég lakott náluk, egy idő óta hallucinációk gyötrik. Az a rögeszmé, hogy éjszaka nincs bezárva a halottak kapuja.

0: halottak kapuja. Gubbióban ezeknek a középkori házaknak két kapujuk van. Egy rendes az élők számára, és mellett egy másik, keskenyebb a halottaknak. Ezt a kaput csak akkor bontják ki, amikor a koporsót kiviszik a házból. Azután megint befalazzák, hogy a halott ne jöhessen vissza. Mert úgy tudják, hogy a halott csak ott jöhet vissza, ahol kiment. A kapu nincs is egy szinten az utcában, hanem úgy egy méterrel magasabban, hogy ki tudják adni a koporsót az utcán álmoknak. A hölgy, akiről beszélek, egy ilyen házban lakott. Egy éjszaka arra ébredt, hogy a halottak kapuja kinyílik, és belép rajta valaki, akit nagyon szeretett, és aki rég meghalt. És attól kezdve minden éjszaka eljött a halott.
1: Ezen könnyű segíteni. A hölgynek egyszerűen el kellett volna költöznie.
0: Mi is ezt mondtuk, de nem akart. Nagyon boldog volt attól, hogy a halott meglátogatja. Egész nap csak feküdtünk, maga is várta az éjszakát. A házbeliek egyre jobban aggódtak miatta.
1: És maga mit csinált?
0: Próbáltam megmagyarázni neki, hogy hallucinációi vannak, de kinevetett. Ott maradtam bele éjszakára. Éjfél előtt egyszer csak kézen fogott, és levezetett abba a fölszinti terembe, amelyben a halottak kapuja nyílt. Meg kell vallanom, hogy nem láttam a halottat. De a saját hibámból nem mertem bevárni. Csak azt éreztem, hogy rendkívül ideg lett, és a mécses lábja a lobogadékhozatban. És valahogy az egész testemben éreztem, hogy még valaki van a szobában. Megvaló magának őszintén, ez több volt, mint amennyit én el tudok viselni. Elrohantam. Maga erre azt mondja, hogy a hölgy szuggesztiója alá kerültem.
1: Lehet. És mi történt a hölgyel?
0: Na, épp ezt akarom elmondani. Mikor látták, hogy orvos, legalábbis ilyen orvos, mint én vagyok, nem segített. Elhívták Páter Severinust a Szántóvágó kolostorból. Ez a Páter Severinus nagyon különös és szent ember. Valami messzi országból vetődött Gubbióba, nem tudni honnan. Ritkán jött csere a hegyről, ahol szigorú önmegtagadó életet élt. Most valahogy mégis sikerült rábírni, próbáljon meg segíteni a hölgyen. A találkozásuk, azt mondják, igen megrázó és drámai volt. A hölgy, amit meglátta Páter Severinust, nagyot sikoltott és összeesett. Páter Severinus is elsápadt és megtántorodott. Úgy látszik, érezte, milyen nehéz dologról van szó. Azután mégis sikerült neki.
1: Hogyan?
0: Azt nem tudom. Úgy látszik, exorcizálta a kísértetet. Miután egy óra hosszat beszélgetett a hölgyel, valami ismeretlen nyelven, visszament a hegyre. A hölgy pedig megnyugodott és elutazott Gubbióból. Azóta senki sem látta semmit, sem a szellemet.
1: Érdekes. És ez a Páter Severinus csak ugyan valami idegen országból került oda? Nem tudja honnan?
0: Nem. Senki se tudja.
1: Milyen ember? Már a külsejét gondolom.
0: Elég magas, szikár. Hát amilyenek a szerzetesek szoktak lenni.
1: És ott van még abban a kolostorban?
0: Igen. Ő hozzá kellene mennie magának. A maga baján csak ő tudna segíteni.
2: Gubbióba keskeny vágányú motorvonaton kell menni. Egy óriási kopárhegy oldalában húzódik meg, mint egy rémülten felfelé menekvés közben leroskadva a város. A város fölött pedig a Monte Inchinónak majdnem az ormán egy óriási kiterjedésű fehér épület tömb, Szent Ubaldo kolostora. Mihály a katedrálisból kijövet, a Via del Consoli szegényesen méltóság teljes középkori házai közé kanyarodott be. Mindjárt a harmadik házon ott volt a halottak kapuja. A rendes kapu mellett a földtől egy méter magasságban egy keskeny, befalazott, gótikus kapunyílás. Egy keskeny sikátoron át lement a párhuzamos utcába, amely nem volt fiatalabb, csak valamivel kevésbé komoran előkelő. Az egyik ház előtt embercsoport tűnt a szemébe. Ha nem tudta volna rögtön, hogy miről van szó, bizonyára azt hitte volna, hogy látomása van. A ház előtt csuklyával elfödött arcú emberek álltak, gyertyával kezükben. Régi olasz szertartás szerinti temetés zajlott, ahol csuklyás hozzátartozók, a konfraternitás tagjai viszik a halottakat. A halott kapu nyitva volt. Be lehetett látni a házba, egy sötét terembe, amelyben a rabata állt. Papok és minisztránsok álltak füstölőkkel a koporsó körül, és énekeltek. Majd nem sokára felemelték a koporsót, és a halott kapunát kiadták az utcára, ahol a csuklyások a vállukra emelték. Ekkor a gótikus kapunyílásban megjelent a karinges pap. Sápadt, elefántcsont színű arcát szomorú és semmit nem látó tekintettel fordította az ég felé, félrehajtotta fejét, és valami kimondhatatlanul kedves, régi dolgokra emlékeztető mozdulattal összetette kezét. Mihály nem rohant oda hozzá, hiszen most már pap, komoly és sápadt szerzetes. Éppen egyházi funkciót teljesít. Nem. Nem rohanhat oda hozzá, mint egy gimnazista, mint egy fiú. Csak nézte Ervin arcát, hogy milyen hosszú és somány lett, és szemét, amelyből kiégett az ifjúkori tűz, és olyan mélységes szomorúság nézett belőle, mint Gubbió házaiból. Eddig csak egy szó volt Mihály számára, hogy szerzetes. Most megértette, hogy Ervin szerzetes, és könnyes lett a szeme. A menet elindult a koporsóval, nyomában a pap és a gyászmenet. Mihály is beállt a végére, és levett kalappal ballagott a távoli Campo Santo felé, fel a hegyoldalra. Szíve annyira dobogott, hogy meg kellett időnként állnia. Azután a temetés véget ért. Az emberek kezdtek szétszéledni. És Mihály még mindig nem tudta elszánni magát, hogy odalépjen hozzá. Talán jobb volna, ha most elutazna, és beérni avval a csodával, hogy látta Ervint. Ekkor Páter Severinus elhagyta társait és visszafordult. Egyenesen feléje jött. Mihályról lehult minden felnőttség, és odafutott Ervinhez.

0: Misi. Misi. Már a sírnál láttalak. Hogy kerülsz ide, ahol madár se jár? Ne sírj. Megváltoztál azóta. Ó, mennyi gondoltam rád. Te is megváltoztál azóta. Ó, mennyit gondoltam rád. Misi. Misi.
1: Tudtam, hogy itt kell lenned Gubbióban. Azért jöttem ide. Mondd, Ervin, hol és mikor beszélhetnék veled? Együtt vacsorázhatnánk?
0: Azt nem lehet. Én most egészen estig el vagyok foglalva.
1: Hát annyi dolgotok van?
0: Rengeteg. Ti ezt el sem tudjátok képzelni. Ma egy csomó imádsággal elmaradtam.
1: Hát mikor fogsz ráérni, és hol találkozhatnánk?
0: Csak egy módon, Misi, de félek, hogy ez neked nagyon kényelmetlen lesz.
1: Ervin, hogy gondolod?
0: Fel kellene jönnöd a kolostorba. Mi onnan csak kivételesen jöhetünk ki, és fent is minden órának megvan a szigorú kötelessége. Éjfélkor templomban megyünk zsolozsmákat mondani. 9-kor leszoktunk feküdni, és éjfélig alszunk. De ez nem kötelező, és erre az időre hallgatás sincs előírva. Ebben az időben beszélhetnénk egymással. Vacsora után jöjj, mint zarándok, és hozz valami kis ajándékot Szent Ubaldónak a testvérek kedvéért is. Néhány gyertyát talán, a szokásos. Jó lesz így?
1: Jó lesz, Ervin, nagyon jó lesz. Jó lesz, Ervin, nagyon jó lesz.
2: Ervin ezúttal nem karinget, hanem a ferencesek barna csuháját viselte. A tonzúra egészen más jelleget adott arcának. Magában is kiölt belőle minden világiasságot, és a Giottók és Frangelikok levegőjével verte fel. És mégis, Mihály úgy érezte, hogy Ervin kezdettől fogva erre az arcra készült. A tonzúra mindig is ott volt a fején, csak akkor még eltakarta Ervin kondor fekete haja. Nem volt kétséges, hogy Ervin megtalálta önmagát. Bármi rettenetes is az. Mécses gyújtott, és úgy vezette Mihályt írtatlan, fehérre meszelt, és teljesen üres termeken és folyósókon át a fogadószobába.
1: Mondd, hányan laktok tulajdonképpen ebben a kolostorban?
0: Hatan.
1: De hisz, itt 200-an is kényelmesen elférnének. Nem szoktál itt férni?
0: Misi. A Páter Prior jósága révén megkínálhatlak egy kis borral is. Töltsél magadnak.
1: És te?
0: Ó, én nem iszom.
1: Ervin, talán nem is cigarettázol?
0: Nem. Sokkal nagyobb dologról is le kellett mondanom. Úgyhogy ezt az áldozatot észre se vettem. De te így áll és gyújts rá nyugodtan. Nem tudom, milyen bor. Nekünk nincs pincénk, kolduló rend vagyunk. És ezt meglehetősen szó szerint kell érteni. Hát most mesélj.
1: Ervin, a kettőnk élete közül a tiéd a csodálatosabb.
0: De én mit mesélhetnék? Nekünk nincs életrajzunk. Egyikünk története épp olyan, mint a másiké. És az egész beleolvad az egyház történetbe.
1: Hogy kerültél ide, Gubbióba?
0: Először odahaza voltam novícius, Gyöngyösön. Azután sokáig az egri rendházban. Azután ki kellett küldeni egy pátert Rómába, és engem küldtek ki, mert addigra megtanultam olaszul. Aztán ott akartak tartani, de attól féltem, hogy ez arra vezetne, hogy idővel karriert csinálnék. Már persze csak a szó ferences értelmében, hogy házfőnök legyek valahol, meg ilyesmi. És azt nem akartam. Megkértem a generális atyát, hogy helyezen ide, Gubbióba. Mindig nagyon tetszett nekem ez a kolostor. Meg a farkas legendája miatt is. Emlékszel?
1: Igen.
0: Meg a farkas legendája miatt.

0: is mond? Olyan nehéz ezeket a dolgokat megkérdezni. Nem nagyon egyhangú itt?
1: Dehogy egyhangú. A mi életünkben épp úgy vannak örömök és bánatok, mint a kívülvaló életben. Csak mások a mértékek, és máshol van a hangsúly.
0: Szóval nem akartál szerzetesi karriert csinálni. Tényleg, Ervin, hogy tekintik a rendtársaid azt, hogy zsidó voltál? Nincs hátrányodra?
1: Ellenkezőleg. Akik éreztették velem, hogy mennyire idegenkednek a fajtámtól, alkalmat nyújtottak nekem a szelídség és az önmegtagadás gyakorlására. Meg aztán Magyarországon, amikor faluhelyen lelkipásztorkodtam, valahogy mindig híre ment a dolognak. És a derék falusi hírek mindig úgy néztek rám, mint valami csodabogárra, és sokkal nagyobb figyelemmel hallgattak. Itt Olaszországban pedig senki sem törődik vele. Itt már nekem is alig jut eszembe, hogy zsidó voltam.
0: Mióta is vagy itt Gubbióban?
1: Már csak. Azt hiszem, 6 éve. De lehet, hogy 7.
0: Mondd, Ervin, ezen már gondolkoztam, ha te eszembe jutottál. Érzitek ti is, hogy megy az idő, és hogy megy az idő is.

0: megy az is. Megy az idő is, minden részecskéje külön valóság. Minden részecskéje külön valóság. Van nektek történelmetek? Ha valami esemény eszedbe jut, meg tudod mondani, hogy az 1932-ben történt, vagy 1933-ban?
1: Nem. A mi állapotunkkal együtt járó kegyelemhez hozzátartozik az is, hogy Isten minket kiemelt az időből. Hát bizony a tüdőm nincs egészen rendben. Sőt, azt lehetne mondani, hogy nagyon rossz állapotban van.
0: Ervin, te beteg vagy, és nem gyógyítanak.
1: Te nagyon jó vagy, Mihály. De azért nem kell, hogy sajnálj. Majd, ha komoly lesz a baj, én hozzám is eljön a doktor. Meg aztán a testi szenvedés is hozzátartozik a mi életünk rendjéhez. Nem, hagyjuk ezt. Ne vesztegessük a drága időt olyasmire, ami se te, sem én nem tudunk segíteni. Inkább azt mondd meg, hogy találtál rám?
0: Szepet neki János mondta, hogy Umbriában vagy valahol. Pontosan ő sem tudta, hol. És különös véletlenek, igazán utódatásszerű dolgok révén sejtettem meg, hogy Gubbióban vagy, és te vagy a híres Páter Severinus.
1: Igen. Én vagyok Páter Severinus.
0: Egy legendát hallottam rólad. Hogyan exorcizáltál egy nőt, akit halottak látogattak. Itt a Via dei Consoli egyik albergójában. Mondd, Ervin. Ugye az a nő Éva volt?
1: Ő.
0: Ervin, mesélj, hogy volt? És milyen volt Éva?
1: Hát milyen legyen? Nagyon szép volt. Olyan volt, mint mindig.
0: Hogyan? Nem változott?
1: Nem. Legalábbis én nem vettem rajta észre semmi változást.
0: És mit csinál Éva?
1: Ezt nem nagyon tudom. Annyit mondott, hogy jól megy a sora, és sok mindenfelé megfordult. Nyugati országokban.
0: Hol van most, nem tudod?
1: Honnan tudjam? Annak már néhány éve. Azt hiszem, hogy itt volt Gubbióban. Bár mondom, az időérzéken nagyon bizonytalan.
0: És mondd, ha elmondhatod, hogyan történt a... Hogyan küldted el a halott Tamást?
1: Nem volt nehéz. Évát az a ház tette kísértett látóvá. A halott a kapuja másokat is megzavart már. Csak arra kellett rábírnom, hogy elmenjen onnét. Nekem már annyi látomással volt dolgom, és annyi kísértettel az évek során. Különösen itt Gubbióban, a halott kapuk városában, hogy meglehetősen szkeptikus lettem ezen a téren.
0: Mégis, hogy gyógyítottam még Évát?
1: Sehogy. Amint általában lenni szokott az ilyen dolgoknál. Komolyan beszéltem vele. Imádkoztam egy kereset. És megnyugodott. Belátta, hogy élőnek az élők közt a helye.
0: Biztos vagy ebben, Ervin?
1: Egészen biztos. Ha csak nem választja azt, amit én.
0: Arról nem mondott semmit, hogy hogyan halt meg Tamás? Jó van. És belőlem is ki tudnád exorcizálni Tamás emlékét, és Éváét, és mindnyájatokét, mond.
1: Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És nem is tudom, jó volna-e. Mert akkor mi maradna neked? Nagyon nehéz egyáltalán neked valamit mondani, Mihály. Ilyen tanácstalan és tanácsolhatatlan zarándok, mint te, ritkán jön Santo Baldóhoz. Amit én tanácsolhatnék, amit kötelességem volna tanácsolni, azt úgysem fogadnád meg. kegyelem tára csak azelőtt nyílik meg, aki részesedni akar a kegyelemben.
0: Mégis, hát mi lesz velem? Mit csináljak holnap és holnap után? Ez a felnőtt vagy álfelnőtt életem. A házasságom is teljesen elhibázott. Fogalmam sincs, mihez kezdjek. Mit várjuk a jövőtől? Hogyan térjek vissza magamhoz? De legfőképp ez gyötört, a nosztalgia az ifjúkorom és az ifjúkori barátaim iránt. És te hogy bírod? Neked nem fáj? Neked nem hiányzik? Hogy csináltad? Tőled vártam, hogy tanácsot fogsz adni. Menjek haza Pestre, mint a tékozló fiú, vagy kezdjek új életet, menjek el munkásnak. Ne hagyd magamra. Úgyis olyan egyedül vagyok. Mit tegyek?
1: Most menj aludni. Mindjárt éjfél. Nekem a templomba kell mennem. Menj aludni. Majd elvezetlek a szállásodra. És a matutinom alatt majd gondolkozom rajtad. Talán megvilágosodik. Már máskor is megtörtént. Holnap reggel

0: Reggel Mihály abban ébredt, hogy Éváról álmodott az éjjel. Furcsa, paradox, betegesen édes érzés volt ez ezen a kemény, aszkétikus fekvőhelyen. Álmára nem emlékezett, de egész testében érezte azt a sejmes eufóriát, amit csak az álom adhat meg. Az éber szerelem csak egészen kivételesen. Felkelt, nem kis önmegtagadás árán megmosdott a nem nagyon modern mosdóhelyiségben, és kilépett az udvarra. Ragyogó, hűvös, szeles reggel volt. Éppen misére harangoztak. Ünnepélyes és boldog érzést töltötte el. Ervin bizonyára meg fogja mondani, hogy mit kell tennie. Talán vezekelnie kell. Igen, egyszer egy munkás lesz. A keze munkájával fogja megkeresni kenyerét. Úgy érezte, hogy valami elkezdődött benne, és most ő érte száll az ének, és érte konganak a friss és mély hangú tavaszi harangok. Az ő lelkéért.
1: Hogy aludtál?
2: Jól, nagyon jól. Egészen másképp érzem magam, mint tegnap este. Nem is tudom miért. Gondolkoztál azon, mit csináljak?
1: Igen, Mihály. Azt hiszem, Rómába kellene menned. Rómába kellene menned.
2: Rómába? Miért? Hogy jutott az eszedbe?
1: Tegnap éjszaka a kóruson... Ezt nem tudom neked elmondani. Te nem ismered ezt a fajta meditációt. Tudom, hogy Rómába kell menned.
2: De miért, Ervin? Miért?
1: Annyi zarándok, bujdosó és menekült ment már Rómába a századok folyamán, és ott annyi minden történt. Tulajdonképpen mindig minden ott történt. Azért mondják, hogy minden út Rómába vezet.
2: De mit csináljak Rómában?
1: Az mindegy. Menj templomba. Menj ki a katakombákba. Amit akarsz. De legfőképp ne csinálj semmit. Add át magad teljesen. Ne legyen programod. Ma nem olyan öltözött az arcod, mint tegnap volt. Használd fel indulásnak ezt a szerencsés napot. Menj. És nem veled.
0: Mikor Erzsi megkapta az üzenetet, amelyet Mihály családja juttatott el hozzá, nem maradt tovább Rómában. Hazamenni nem akart, mert nem tudta, hogy adja elő Pesten házassága történetét. Bizonyos földrajzi gravitációt követve ő is Párizsba utazott, mint azok az emberek szoktak, akik teljesen reménytelenül új életet akarnak kezdeni. Párizsban felkereste gyermekkori barátnőjét, Tolnai Sárit, aki már kamaszkorúban is férfias egyéniségéről és rendkívüli használhatóságáról volt nevezetes. Férjhez sose ment, nem volt ideje hozzá. Mindig éppen égető szükség volt rá a vállalatnál vagy újságnál, ahol dolgozott. Szerelmi életét oly futtában bonyolította le, mint egy kereskedelmi utazó. Idővel, mikor már mindentől nagyon undorodott, Párizsba emigrált, hogy ott új életet kezdjen, és folytatta ugyanazt, amit Pesten csinált. Csak hogy most francia vállalatoknál és újságoknál. Mikor Erzsi Párizsba érkezett, éppen egy nagy mozigyár titkárnője volt. Ő volt az a bizonyos egyetlen csúnya nő a házban, a sziklaszírt, akihez nem ér fel a szakmával együtt járó erotikus atmoszféra, akinek józanságában és elfogulatlanságában mindig meg lehet bízni, aki sokkal többet dolgozik és sokkal kevesebbet keres, mint a többiek. Korán őszülő típus lévén rövid hajával olyan nemes feje volt, mint egy tábori püspöknek, törékeny és kislányos teste fölött. Mindenki megfordult utána, és ő erre nagyon büszke volt.

0: És miből fogsz élni? Még mindig olyan sok pénzed van?
1: Hát, tudod, Csári, a pénzem, mert nagyon ravasz a dolog. Zoltán, amikor elváltunk, kiadta a hozományomat és az apai örökségemet. És én annak a nagy részét Mihályék vállalatába tettem bele. A kisebb részét pedig minden eshetőségre elkészülve bankba tettem. Szóval volna miből élnem, csak nagyon nehéz hozzájutni. A bankban levő pénzemet ide kihozni tisztességes úton nem lehet. Tehát arra vagyok utalva, amit ex-apósom eljuttat hozzám. Márpedig ő, ha pénzt kell a kezéből kiadnia, igen-igen nehéz ember szokott lenni. És nincs semmi megállapodásunk erről.
0: A pénzedet ki kell venned a vállalatukból. Ez a legelső.
1: Igen. De ahhoz el kellene válnom Mihálytól. El kellene válnom Mihálytól.
0: Hát természetesen el kell válnod Mihálytól.
1: Az nem olyan természetes. Az nem olyan természetes.
0: Na hallod, ezek után?
1: Igen.
0: Az nem olyan igen, természetes.
1: De Mihály nem olyan, mint más ember.
0: Az nem olyan természetes.
1: Azért is mentem hozzá.
0: Jól is jártál vele.
1: Az nem olyan természetes.
0: Nem szeretem az olyan embereket, akik nem olyanok, mint más ember. Más ember is elég undorító. Hát még az, aki nem olyan.
1: Jó, Vasári, ezt hagyjuk. Különben sem teszem meg Mihálynak azt a szívességet, hogy csak úgy elválok tőle.
0: De mi a fenének nem mész az a Pestre, amikor ott a pénzed?
1: Nem akarok addig hazamenni, amíg ezek a dolgok nem tisztázódtak. De mit mondok otthon az embereknek? Képzeld el, miket beszélne Juliska, az unoka nővérem.
0: Beszél az úgy is, nyugodt lehetsz.
1: De itt legalább nem hallom. Meg aztán nem megyek haza Zoltán miatt sem.
0: Az első urad miatt?
1: Amiatt. Már a pályaudvaron várna virágcsokorról.
0: Ne beszélj. Hát nem haragszik rád, hogy ilyen csúnyán ott hagytad?
1: Dehogy haragszik. Teljesen igazat ad nekem. És alázattal várja, hogy hát, ha egyszer mégis visszamegyek hozzá. És bánatában biztos szakított az összes gépírónőjével és szűzi életet él. Ha hazamennék, le nem menne a nyakamról. És azt nem lehet kibírni. Mindent elviselek, csak a jóságot és a megbocsátást nem. Különösen Zoltán részéről.
0: Hát tudod, ebben az egyben igazad van. Nem szeretem, amikor a férfiak jók és megbocsájtók.

Szerbantal, Utas és Holdvilág. A harmadik rész hangzott el. Szereplők: elbeszélő Gálfi László, Millicent Pokornilia, Mihály Bodó Viktor, Eleszli Lukács Andor, Ervin Zsótér Sándor, Sári Kecskés Karina, Erzsi Ónodi Eszter. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.

hangfelvételt 2001-ben készítették, és legutóbb 2003. április 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Petri György verseit Jordán Tamás mondja el.
1: Kis Elégia, kedves Mihály s Dezső, egy részét már tudom annak, amit ti tudtatok. Elindultam a ti utatokon, elkezdtelek titeket óvatosan követni, s nem is vacog a fogam, legalábbis nem nagyon. Utánozhatatlan féreg mozgásomat, ahogy így rákmenetben hátrálok, hátrálok kívülebbre szünetlen, vagy inkább lebegek, pangó vizen moszat, nem csinálja utánam egyötök sem. Érdeklem, talán ez a helyes kifejezés, és elmulattat ez a sok álzárlat, nem jövő befejezés, halasztott halasztás, nem látványos lefejezés, kiváró taktika, nem huszár adtak. Labirintus. Csak egy dologhoz van érzékem, ahhoz, hogy fölleljem az életben mindazt, ami rossz. Talán érzékem sincsen, csak eszem, hogy tudjam, bármit teszek, rosszul teszem. A labirintusból kiút nincs, csupán céltalan, tovább. Elvágom a Riad névfonalát. Nélkül. Nehéz nélkülem elképzelni a világot. De ki mondta, hogy muszáj elképzelnem? Mellesleg el tudom képzelni. Egy tányér tejszín, macska nélkül. Chopinről. Minden olyan könnyű, minden olyan illatos, mint a méz. Csak a tüdőm rohadt szét, csak a szívem oly nehéz. De jó lett volna élni, szomorú valcer és elegáns menüett. Sajnálom, hívnak már, mennem kell. Nem lehet. Sietek. Gyufa. Az öngyújtókkal mindig befülöttem. Ez így mondhatni majdnem képzavarnak, habár tény, volt valaha zsebes fürdőgatyám, amelyben olykor önfeledkezett csomagmunkás vagy Kossuth, meg egy skatulya gyufa. A gyufára amúgy is pikkeltem, mert hangzóit megkeverve fagyúnak hangzik, ami jobb társaságban zsenás. Ezért tértem volt át az öngyújtóra, amitől viszont bőrkeményedésem támadta a hüvely kujjamon, a rovátkolt csiholó korong túl gyakori üzembe helyezése következtében. Ugyanezt a kálváriát megjártam a piezo elektromos, nyomásra gerjedő több $10 tüzelőeszközökkel is. Hol a piezo hiányzott belőlük, hol az elektrom. De veszem észre, elcsellengtem a tárgytól, amire ráadásul rá se tértem. A nők, tudnélik, a hölgy menyétek, feleség, féleségek, asszony kacatok, akik napot is éjjé feketítve, holdat kormozva nem szeretnek engem megállás nélkül, sőt, visszamenőleg éveknek soka óta. És mint a kérdezetlen homok, pereg életem el a semmibe. Álom. Próbáltam a maját kicsalogatni a sírból. Raktam egy tálcára libamájat, kaviárt, lazacot a legjobb fajtából, és még egy tucat osztrigát, frissen halászottat, repülőgépen egyenest Isztriából, meg viszkit. De ő az egészre legyintett. Azt mondta, jobb neki már odalent. Bach kapcsán. Komm süßer Tod, vagyis jöhet a desszert. Miután bezabáltuk életi bús lakománkat, úgy mint házasságok, válások, gyerekek, unokák és egyéb kiegészítők, most a haláltortán, aki egyszerre elfújja az összes gyertyácskát, az elnyeri méltó jutalmát, a szívinfarktust. Mint anyaöl várja már régtől, hogy visszafogadja a sír. Tudom, ez a poén úgy serceg, mint a zsír, na de én magam volnék a tepertő, és most értem jött a halál, s lett tepertő. Schubertről. A zenéhez nem sokat értek, szabatosabban szólva semennyit. Valószínűleg ezért vonzódom a vokális műfajokhoz. A szöveg járszallagja segít. Meg aztán vonzódom az emberi hanghoz. Ehhez a megemelt, de mégiscsak beszédszerű képződményhez. Tudom, hogy ez meglehetősen parragi és primitív hozzáállás, de hát a zenét nem a szakértők számára szerzik. Schubert bizonyosan nem a vájtfülűeknek és muzikológusoknak. A humor és pátosz ezen különös keveréke, mindig a halál árnyékában, de önsajnálat nélkül. A Frem bin ich eingezogen, Frem zieh ich wieder aus, hűvös mérték és távolságtartása példaszerű. Száraz tény megállapítás, s közben jókedélyű, tréfát kedvelő, kövérkés, pici, cvikkeres ember. Elég volt neki, hogy ő tudja magáról. Zseni. Bár ebből se csinált nagy ügyet. Nagyapám abgangja. Már nem ismert meg senkit. A lába és a feje egyenletesen gyorsan reszketett. Én a felmenőim között álltam ágyánál, és azon morfondíroztam, hogyan sokkolom majd a felmenőimet, hiszen kénytelen leszek közölni velük, hogy a papának már annyi. És akkor átsuhant egy nővérke a kórtermen, a nagyapám feléje fordította tekintetét, és tagoltan érthetően így szólt. Köszönöm, kisasszony, minden nagyon finom volt. Hajnalban excitált. Most már soha nem fogom megtudni, miféle minden és milyen értelemben volt nagyon finom.
0: Petri György verseit Jordán Tamás mondta el. Szerkesztette Turay Tamás. Rendezte Markovics Ferenc. A hangfelvétel 1999-ben készült, és legutóbb 2014. augusztus 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Baka András lesz az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, hogy nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartja Sólyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választatja meg az országgyűlés, és az eredmény kihirdetése utáni 8. napon, augusztus 19-én léphet hivatalba. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk hármas turbinája is termelni fogja az áramot. Kábítószerbirtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ sója alatti rosszul létek miatt, írja a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. Egy fiatal még vasárnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedrogozhatták a buli alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összeesett. A rendezvény szervezői azt kérik, hogy bárki hasonló esetet tapasztal, forduljon a rendőrséghez. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a katániai repülőtérre érkező járatokat, írja a Reuters. A szicíliai repülőtér üzemeltetője közölte, hogy a vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért délutánig nem fogadnak érkező gépeket. Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát légitársaságuknál. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is beszámoltak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Ami az időjárást illeti, itthon marad a hőség, ma is holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Az éjszakai 16-22 fok után holnap napközben 32 és 38 fok közötti értékekre számíthatunk. És egész héten hasonló idő várható majd. Hírekkel itt a Kossuth Rádióban legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Dr. Glass. Írta Hjalmar Söderberg.
1: Július 25. Helga Gregorius. Szüntelenül magam előtt látom. Úgy, ahogy álmomban láttam, mesztelenül, amint felém nyújt egy csokor sötét virágot. Talán vörös volt, de nagyon sötét. Igen, a vörös nagyon sötétnek tűnik alkonyatkor. Nincs este, hogy amikor lefekszem, ne kívánnám őt újra látni álmomban. De a kétértelmű mosolyt képzeletem lassanként elnyomta. Azt ma már nem látom. Bár visszajönne a lelkész. Akkor az asszony biztos megint átjönne. Látni akarom. Hallani akarom a hangját. Azt akarom, hogy velem legyen.

0: Július 26.
1: A lelkész az ő arca is kísért. Azzal az arckifejezéssel üldöz, melyet legutóbbi találkozásunk során öltött magára, amikor a nemiségre tereltem a szót. Hogy tudnám leírni ezt az arckifejezést? Az néz így, aki rothadás szagot érez, és titokban élvezi.

Augusztus 2. Világít a holdfény. Minden ablakom tárva nyitva. Dolgozó szobámban ég a lámpa. A szekreterre tettem, hogy védve legyen az éjszakai szellőtől, ami lágyan susogva belekap a függönybe, mint egy vitorlába. Fel alá járkálok a szobában, időnként megállok az asztalnál, és papírra vetek egy sort. Sokáig álltam a nappali egyik ablakánál. Néztem kifelé, és figyelmesen vártam az éj furcsa neszeit. De ma éjjel csönd honol a sötét fák alatt. Mindössze egy magányos nő ül az egyik padon. Régóta ül már ott, és a hold ragyog. Oly sokféle holdat láttam már. A legrégebbi, ami eszembe jut, amelyik az ablak túloldalán trónolt kisgyerekkorom téli estéjén. Mindig egy hólepte fehér háztető fölött strázsált. De akkor még nem voltak olyan tulajdonságai, mint amelyek később ragadtak rá. Nem volt se lágyan szentimentális, se hideg és félelmetes. Pusztán nagy és fényes. Az ablak része volt. Az ablak pedig a szobájé. Nálunk lakott.

Augusztus 10. Egy mutató nélküli óra kifejezéstelen és üres. A holtak arcára emlékeztet. Épp egy ilyen órát nézek most. Egyéb iránt nem is óra, csak egy üres tok. Rajta szép, öreg óralappal. Az imént láttam meg a pupos órásmester kirakatában a sikátorban, amikor hazafelé sétáltam a forró, sárga alkonyatban. Csodás alkony volt. Mindig így képzeltem a nap végét a sivatagban. Bementem a mesterhez, aki egyszer már megjavította az órámat, és megkérdeztem tőle, miféle óra az, amelynek nincs mutatója. A puposok kokettáló mosolyával megmutatta a szépséges ezüstokot, egy valóságos remek művet. Árverésen vette, de az óra műtönkre ment, használhatatlan volt. Az órás azt tervezte, hogy újat épít bele. Megvettem a tokot, úgy, ahogy volt. Beleteszek majd párat a piruláimból, és a jobb mellény zsebemben hordom a zsebórám párjaként. Közeleg az éj. Egy szikrázó csillagsugara áttűz a nagy gesztenye falombján. Érzem, hogy ma este jól fogok aludni. Hűs nyugalom árad szét a fejemben. Mégis nehezemre esik elszakadni a fától és a csillagtól. Éj! Milyen szép szó! A régi gallok szerint az éj idősebb a nappalnál. Úgy hitték, hogy a rövid tűnő nappalt a végtelen éj szülte. A hatalmas, végtelen éj. Na persze ez is csak szófordulat. Mi is az éj? Mi az, amit mi éjszakának hívunk? Piciny bolygónk karcsú, kúpalakú árnyéka. A sötétség kicsi, csúcsos tölcsére a fénytengerben. És a fénytenger az micsoda? Egy szikra a világűrben, egy kis fényudvar, egy apró csillag a nap körül. Jaj, mi ez a kór, ami megfertőzte az emberiséget, hogy mindenről tudni akarja, micsoda? Miféle ostor űzte ki a többi csúszó, mászó, járó, futó, repülő, földi lények testvérközösségéből, hogy felülről, kívülről tekintsen idegen szemmel a világra és önnön életére, és kicsinek, értéktelennek találja azt. Hova vezet mindez? Mi lesz a vége? Eszembe jut az álmomban hallott panaszos női hang. Még mindig a fülemben cseng az idős, zokogó asszony hangja. Ég a világ, ég a világ. Nézd a világot a saját szemszögedből, ne valami elképzelt űrbéli pontról. Szerényen mérj saját mércéd, saját helyzeted és saját lehetőségeid szerint. A föld lakó ember helyzete és lehetősége szerint. Akkor a föld elég nagynak, az élet fontosnak, az éjszaka pedig végtelennek és mélynek bizonyul majd.

Augusztus 12. Hogy ragyog a szélkakas a templom tetején az esti napsütésben? A lelkész július 4-én vagy 5-én utazott Purlába 6 hétre. Azaz már nincs messze, hogy fürdőkúrája után frissen és üdén visszatérjen közénk.

Augusztus 13. Hogy történjék? Régóta tudom. A véletlen úgy hozta, hogy a probléma megoldása mintegy magát.

Megmenteni szeretnék. Beidézik, egy életre besározzák a nevét, talán még el is ítélik gyilkosságért. Természetesen semmi olyan nem történhet, ami alkalmas a rendőrség érdeklődésének felkeltésére. Senki nem tudhatja meg, hogy a lelkész pirulákat kapott. Természetes halált kell halnia. Szívrohamban. A felesége sem sejthet semmit. Persze, ha nálam hal meg, az valamelyest kellemetlen orvosi híremre nézve, de ez egyre megy. Egy nap majd feljön hozzám, a szívéről vagy valami badarságról beszél, és azt akarja erősítsen meg, hogy javult az állapota a fürdőkúra után. Senki nem hallja, miről beszélünk. A nagy üres nappali, a váró és a rendelő között helyezkedik el. Meghallgatom majd, kopogtatok, és megállapítom, hogy bámulatosan javult az egészsége, de még így is van egy apróság, ami zavar. Előveszem a pirulákat. Elmagyarázom, hogy ez egy új szer, bizonyos szívbetegségek ellen, egy nevet is ki kell majd találni neki, és javasolni fogom, hogy azonnal vegye be. Elfordulok, az ablakhoz lépek, lenézek a temetőre. Az üvegen dobolok. Mond valamit, például, hogy milyen jó a bor, de a mondat közepén elhallgat. Puffanást hallok. A földön fekszik. És ha nem akarja bevenni a pirulát... Ó, úgy beveszi majd, mint valami nyalánkságot, élhal a gyógyszerekért. Na de ha mégse? Hát akkor nem tudok mit tenni. Akkor marad minden a régiben. Fejszével mégsem csaphatom agyon. A földön fekszik. Elpakolom a pirulás dobozt, az üveget és a poharat. Csengetek Krisztinért. Rosszul lett a lelkész, elájult, biztos elmúlik hamar. Kitapintom a pulzust, a szívet. Szívroham. Mondom végül. Meghalt. Felhívok egy kollégát. Na igen, kit is, hadd gondolkodjam. Ez nem jó. 7 évvel ezelőtt írt egy értekezést, amit én aztán kissé szkeptikusan recenzáltam egy szaklapban. Amaz túl okos. Ez és ez elutazott. Amaz. Igen, ő jó lesz. Vagy az, vagy végszükség esetén emez. Megjelenek a váró ajtajában. Alig, hanem eléggé sápadtan és halkan fegyelmezetten bejelentem, hogy olyan esemény történt, ami miatt kénytelen vagyok aznapra berekeszteni a rendelést. A kolléga megérkezik, elmesélem, mi történt. A lelkésznek régóta súlyos szívbántalmai voltak, kollégám barátságosan kifejezi sajnálatát a kínos balszerencse miatt, hogy a halálnak éppen nálam kellett bekövetkeznie, és kérésemre kiállítja a halotti bizonyítványt. És ha boncolásra kerül sor, nos, akkor én is beveszek egy pirulát. De van még valami. Ördög és pokol, mekkora idióta vagyok. Nem csak magamra kell gondolnom. Tegyük fel, hogy sor kerül a boncolásra. Én beveszem a pirulát, eltűnök a süllyesztőben, és Gregorius társaságában átkelek a Stixen. Milyen magyarázatot találnak majd a különös bűntényre? Az emberek oly kíváncsiak, és ha már a holtak magukkal vitték titkaikat, nem az élők között próbálnak majd magyarázatot lelni? Nála? Törvényszék elé vonszolják, kihallgatják, zaklatják, egy-kettőre kiszagolják, hogy szeretőt tart. Hogy kívánta a lelkész halálát, az szinte magától értetődik. Talán ereje sem lesz tagadni. Minden elsötétül előttem, és én hoznám mindezt a fejedre. Te mindenkinél kedvesebb, szépséges virágszál. Úgy töröm a fejem, hogy szinte beleőszülök.

Augusztus 14. Már csak lenne egy barátom, akiben megbízhatok. Egy barát, akitől tanácsot kérhetnék, de senkim sincs. És ha lenne is, azért annak is megvannak a határai, hogy mit várhat el az ember a barátaitól. Hisz mindig is magányos voltam, úgy hurcoltam magányomat az ember rengetegben, mint csiga a házát. Vannak, akiknél a magány nem egy kialakult körülmény, hanem tulajdonság. És ez az ügy.

még inkább elmélyíti magányomat. Mindegy, miként alakul, jól vagy rosszul, számomra a büntetés mindenképpen életfogytiglan magánzárka lesz.

Augusztus 17. Bolond, rongyember, ökör. Ugyan, mire jó, ha szidom magam? Az ember úgysem tehet semmit saját gyomra és idegei ellen. A rendelési idő már rég letelt. Az utolsó páciens nemrégiben ment el. A nappali ablakában álltam, és nem gondoltam semmire. Hirtelen Gregóriust pillantottam meg, amint átvág a temetőn, és egyenesen a kapu felé tart. Minden elhomályosult a szemem előtt. Nem számítottam rá. Nem tudtam, hogy már visszajött. Szédülés, rosszul lét, hány inger fogott el? Egyetlen gondolat járt a fejemben. Ne most, ne most. Majd máskor, ne most. Már jön fel a lépcsőn. Itt áll az ajtó előtt. Mit tegyek? Kiszólok Krisztinnek. Bárki keres, mondja azt, hogy nem vagyok itthon. Tágra nyílt szeme és tátva maradt szája elárulta, hogy elég különösen festetek. Berontottam a hálószobába, és erre teszeltem az ajtót. Épp, hogy elértem a mosdótálat, elhánytam magam. Nem vagyok képes rá. Hiszen pont most kellett volna megtenni. Aki cselekedni akar, annak meg kell ragadnia az alkalmat. Ki tudja, lesz-e másik? Nem vagyok képes rá.

0: augusztus 21. Ma találkoztam az asszonnyal, és beszélgettünk is. Kisétáltam a Skepsholmra délután. Alig értem át a hídon, rekkébe botlottam. A dombról jött lefelé. Lassan lépdelt, közben a földet bámulta, előre bigyeztett alsó ajakkal, és botjával lögdöste a kavicsokat. Nem úgy festett, mint aki nagyon elégedett a világgal. Azt hittem nem vesz észre, de amikor elhaladtunk egymás mellett, felnézett, és arckifejezését villámgyorsan átrendezve, kimondottan szívélyesen és vidáman biccentett. Folytattam utamat, de pár lépés után megálltam. Az asszony sem lehet messze, gondoltam. Talán oda fennmaradt a dombon. Valami megbeszélni valójuk lehetett, és ott beszéltek meg Talákát, ahol alig jár valaki, s hogy ne lássák őket együtt, a férfit előre küldte. Leültem a nagy balzsamnyárfa törzse mellett körbefutó padra, és vártam. Azt hiszem, ez Stockholm legnagyobb fája. Sok tavaszi estén ültem gyerekként ez alatt a fa alatt anyámmal. Apám soha nem volt ott, nem szeretett velünk sétálni. De az asszony nem jött. Azt hittem, meglátom, amikor lefelé jön a dombról, de talán más úton ment, vagy nem is járt ott. Azért felmentem kerülő úton, és megpillantottam. A lépcsőn ült összekuporodva, egyenesen a lemenő napba nézett, és sírt. Nem szipogott, hangtalanul hullottak a könnyei. Sarkon akartam fordulni, de észrevettem, hogy meglátott. Kissé kimérten üdvözöltem, és tovább akartam állni. De ő azonnal felugrott az alacsony lépcsőfokról, kecsesen és finoman, akár egy székről, közelebb lépett, és felém nyújtotta a kezét. Sietve letörölte a könnyeit, feltette a kalapját, és szürke fájtlat vont az arca elé. Némán álltunk pár másodpercig. Szép ide fent ma este, mondtam végül. Igen, szép esténk van, és szép nyarunk is volt. De hamarosan vége, már sárgulnak a fák, nézze, fecske. Magányos fecske suhant el mellettünk oly közel, hogy szemhéjamon hűs szellőt éreztem, majd egy gyors fordulattal eltűnt a kékségben. Hogy van a lelkész úr? Kérdeztem. Jól, köszönöm. Pár napja hazatért Purlából. Javult valamit a helyzet? Fejét kissé elfordítva, hunyorogva nézett a napba. Az én szempontomból nem, válaszolta halkan. Megértettem, nem is vártam mást. Persze nem volt nehéz kitalálni. Mondja Gregoriusné, kérdezhetek valamit? Igen, hogyne. A férfi, akit szeret, mert ugye fogalmam sincs kicsoda az, ő mit szól ehhez az egészhez? Mit kíván tenni? Hogyan szeretné látni a jövőt? Hisz alig, ha lehet elégedett a jelenlegi helyzettel. Hosszan hallgatott. Kezdtem azt hinni, hogy ostobaságot kérdeztem, és nem akar felelni. Azt akarja, hogy utazzunk el, mondta végül. És a lehetősége is megvan rá? Úgy értem, szabad ember, tehetős, nem köti se állás, se pozíció, olyan férfi, aki azt teszi, amit akar? Nem, hiszen akkor már rég megtettük volna. Itt nagy jövő előtt áll, de új utat akar törni magának egy idegen, messzi országban. Talán Amerikában. És ön? Ön szeretné ezt? Kérdeztem. Megrázta a fejét. Szemei megteltek könnyel. Én legszívesebben meghalnék, mondta. A nap lassanként belefúlt a szürke ködbe. Hűs szélárám susogott a fák között. Nem akarom tönkretenni az életét. Nem akarok teher lenni a számára. Miért kellene elutaznia? Csak miattam tenné. Az egész élete itt van. Az állása, a jövője, a barátai, minden. Mondja Gregoriusné, ugye lehetek a barátja, úgy tekint rám, nem igaz? Nem veszi rossz néven, hogy ezekről beszélek önnel? Rám mosolygott könnyei fátlán keresztül. Igen, mosolygott. Nagyon kedvelem önt, mondta. Olyat tett értem, amit senki más nem tudott, és nem is akart volna megtenni. A barátja régóta akarja, hogy elutazzanak? Régóta beszél erről? Először ma este említette. Idefent találkoztunk, nem sokkal az ön érkezése előtt. Eddig soha nem beszélt erről, nem is hiszem, hogy gondolt volna rá korábban. Ezek szerint történt valami rendkívüli, ami miatt ez az eszébe jutott. Valami aggasztó? Leszegte a fejét. Talán. Sokáig hallgattunk. Csend honolt körülöttünk, de fejünk felett a szél már élesebben fütyült a fák lombja közt, mint az imént, és a levegőben már egy szikra meleg sem maradt. Az asszony fázósan megborzongott. Meg akarok halni. Rettentő szívesen meghalnék. Úgy érzem, mindent megkaptam az élettől, ami nekem járt. Soha nem lehetek már olyan boldog, mint ezekben a hetekben voltam. Alig múlt el nap, hogy ne sírtam volna, de boldog voltam. Az utóbbi időben többet tudtam meg magamról, mint egész életemben azelőtt. Megismertem a testemet. Megtanultam megérezni, megérteni, hogy a testem én vagyok. Nincs öröm, nincs bánat, nincs élet, csak amit rajta keresztül kapunk. És a testem tudja, hogy meg kell halnia. Érzi, ahogy néha az állatok is érzik. Besötétedett. A város zsivaja erősebben szökött fel hozzánk a sötétben, és odalent, a part és hidak mentén kigyulladtak a lámpák. Igen, a teste tudja, hogy egyszer meg kell halnia. De nem akar meghalni. Élni akar. Nem akar meghalni mindaddig, amíg össze nem roppan az évek súlya alatt. Fel nem emészti a szenvedés, el nem égeti a vágy. Majd csak akkor akar meghalni. Most azt hiszi, hogy meg akar halni, mert olyan sötétek a kilátásai. De nem akar, tudom, hogy nem akarhat. Várjon, míg eltelik egy kis idő. Fogadjon el minden napot olyannak, amilyen. Minden megváltozhat, hamarabb, mint gondolná. Ön is megváltozhat. Erős és egészséges, még erősebb is lehet. Azok közé tartozik, akik képesek változni, képesek megújulni. Egész testében megremegett. Későre jár, haza kell mennem. Nem mehetünk le innen együtt, nem lenne jó, ha meglátnának. Menjen azon az úton, én majd a másik irányba megyek. Jó ét. Felém nyújtotta kezét. Úgy szeretném megcsókolni az arcát. Szabad? Felhajtotta a fájtlat, és megcsókoltam. Válaszul így szólt. Én pedig szeretném megcsókolni a homlokát. Nagyon szép homloka van. A szél belekapott ritkuló tincseimbe, ahogy levettem a kalapom. És ő meleg, puha kezei közé fogta a fejemet. És megcsókolta a homlokomat. Ünnepélyesen, mint egy szertartáson.
1: Dr. Glass. Előadta Scherer Péter. Írta Hjalmar Söderberg. Fordította Papolci Péter. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A negyedik részt hallották.

0: felvétel 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 7-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Erős vár a mi Istenünk.
2: Az Evangélikus Egyház félóráját hallják.
1: A stúdióban Stipner Kőháti Dorottya szerkesztő
3: és Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak, szeretettel köszöntjük Önöket.
1: Zajban hangodat mottóval rendezte meg egyházunk jubileumi 15. Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóját Sopronban, az Erzsébet kertben, július 8-a és 12-e között. Ahogy két hete, most is meghívjuk hallgatóinkat. Jöjjenek velünk, adosszuk meg hangmozaikokból összerakott emlékkönyvünket. Szeretettel ajánljuk szöveges és képes beszámolóinkat folyamatosan frissülő evangélikus.hu oldalunkon a Szél Rózsa 2026 címkére kattintva, videókat pedig a Szél Rózsa YouTube csatornáján nézhetik meg.
3: A találkozások, az élmények, az önfelett pillanatok, az istentiszteletek és áhítatok, a közös éneklések, az imádságok, az előadásokról hazavitt gondolatok, az új barátságok születése megszámlálhatatlan. Istené a dicsőség, hogy részesei lehettünk ennek az immár több generáció számára meghatározó eseménynek. Mindenki másként vitte haza azt a hangulatot, lelkiséget, színt, amelyet egy szóval csak így nevezünk, a Szél Rózsa. Balcó Mátyás újságíró jegyzetét is a Sopronban töltött napok ihlették.
4: Hogy milyen egy keresztény, onnan is megközelíthető, hogy milyen biztosan nem egy keresztény. Ugyanis tapasztalatom szerint bármilyen csoport, közösség negatív megközelítése a tájékozatlanságnak, a téves berögződéseknek, a széles körben elterjedt sztereotípiák fenntartások nélküli befogadásának a következménye. Különösen így van ez, ha valaki alapvetően ellenérzéssel viseltetik mások iránt. Ilyenkor ezek a negatív társítások még hatásosabban vernek gyökeret az emberben, erősítve azt, hogy az ő megítélése a helyes. Manapság az információ áradatban talán nehéz is elvárni, hogy mielőtt ítélkezünk, tájékozódjunk, miközben nagyon jó lenne, ha ez mégis megtörténne. 4 évig dolgoztam egy budapesti borbárban, emlékeim szerint ez alatt az idő alatt nem volt nálam idősebb kollégám, jóval fiatalabb, viszont annál több. Ha nem volt teltház, egy-egy 8 órás vagy még hosszabb műszak során általában lehetőség nyílt kicsit beszélgetni is egymással. Magamtól célzatosan én soha nem hoztam fel, hogy hívő vagyok, de előfordult, hogy egy-egy beszélgetés alkalmával ez is szóba került. Ilyenkor először egy kis meglepődést tapasztaltam, talán nem ilyennek képzeltek egy templomba járó keresztényt, ami viszont számomra örömteli volt, hogy az érdeklődés is megvolt a téma iránt, nagyjából a címben is szereplő kérdés mentén, milyen egy keresztény? Emlékszem egy 4 évvel ezelőtti ilyen beszélgetésre. Tudtam, hogy röviden, a helyzetnek megfelelő mélységben mit mondanék arról, hogy milyen is egy keresztény, milyen vagyok én, és ezt meg is tettem, de amolyan bevezető információs csomagként előtte megmutattam a kollégámnak a 2022-es Gyulai Szél Rózsa találkozó egyik napjának összefoglaló videóját. Azt, amelyikben a Blaha Lujziana koncertjéről is voltak nagyon jó snittek. Tudtam, hogy ez az illető számára kapcsolódási pont lesz, hiszen ismerte is a zenekart, és a borbárban is gyakran hallgattuk. Őszintén meglepődött, hogy amit látott, az egy keresztény rendezvényen történt. Persze egy Szél Rózsán nagyon sok minden más is van, lelki alkalmak, előadások, beszélgetések, reggeli és esti áhítatok, nyitó és záró istentisztelet. Szerintem ezek egy néhány perces videóban összevágva nagyon jól mutatnak együtt. Hogy milyen is a keresztény ember, egyáltalán milyen is egy keresztény közösség, azt mint csebben a tenger a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó is megmutatja. Azt, hogy a keresztény ember szinte minden tekintetben éppen olyan, mint bármilyen más ember a Földön. Szereti jól érezni magát, vágyik a társaságra, örül a találkozásoknak, sportol, zenél, koncertre megy, motorozik, beszélget, gondolkodik, elmélyül, csalódik, haragszik, megbocsát, foci világbajnokságot néz, éjszakáig fenn van, aztán reggel álmos. A sor nagyon hosszan folytatható, akár azzal is, hogy keresztény és keresztény ember között nem csak a felekezete szerint lehet különbség, de még bizony azon belül is. A keresztény ember tehát szinte mindenben ugyanolyan, mint bárki más, de itt ez a szinte azért nagy jelentőséggel bír. mert aki a keresztet nem csupán divatból viseli magán egy nyaklánc, fülbevaló vagy tetoválás formájában, és nem politikai indítatásból hivatkozik rá, hogy aztán a mindennapi életben ellene menjen, annak a kereszténység azt jelenti, hogy az életek középpontjában Jézus Krisztus áll. Az idei Szélrózsán is fellépett a Blaha Louisiana, ezúttal is szuper koncertet adtak. Az ötnapos fesztivál izgalmas és szép kontrasztjaként hoztam magammal haza Sopronból két élmény. Péntek este fiatalok buliznak a Blaha Louisiana koncertjén, másnap ugyanott, ugyanők elcsendesedve, imádságban vannak együtt a késő esti gyertyafényes áhítaton. Ilyenek is a keresztények, ilyenek is vagyunk.

0: Két házigazdalelkésszel találkozhattunk Sopronban. Most dr. Tóth Károllyal készült interjúnkat hallják.
1: Két évvel ezelőtt Nyíregyházán nagyon sok soproni vett részt, az ottani szélrózsán, és ahogy teltek a találkozó napjai, egyre több soproni jött oda hozzánk a gyülekezet vezetőihez, hogy hú, de jó lenne, hogyha Sopronban lenne a következő. Úgy egyre érlelődött ez az elhatározás, szóval tényleg lehet azt mondani, hogy ez egy alulról jövő kezdeményezés, mert sokan vannak, akik régóta járnak a szélrózsára, akiknek fontos ez és szeretik. Úgyhogy a cél az kettős volt. Egyrészt az, hogy igen, a soproniaknak elhozzuk a szélrózsa élményt, pontosabban az evangélikus egyházunknak egy újabb arcát mutathassuk meg. Sokan sokféle módon ismerik azért az evangélikus egyházat Sopronban, részben a gyülekezetünkön keresztül, részben intézményeken keresztül, nagyon sokféle módon, de ez egy újabb arc. A másik cél pedig az, hogy ennek a szélrózsás közösségnek, azoknak az evangélikusoknak, akik az ország távolabbi részein élnek, megmutassuk egy kicsit Sopront, megmutassuk azt, hogy mit jelent a mi városunk és a mi gyülekezetünk.
0: Mindenkinek megvan a szélrózsa története, hadd kérdezzük meg a tiédet.
1: 10 éves koromban nekem sokat adott, amikor egyenesen jártam ifjúsági táborokra, akkor ezt konferenciának neveztük, de hát ez inkább csak fedőnév volt, táborok voltak ezek, és akkor onnan hívogattak, hogy menjek szélrózsára. 98-ban még nem mertem elindulni, akkor még 15 éves voltam, de aztán 17 évesen a debrecenire a 2000-esre már elmentem, és az egy nagyon nagy élmény volt, és aztán utána többen úgy vettem részt, hogy sátorozva, klasszikusan. Nagyon sok olyan program volt, amiből valóban tudtam meríteni, és akár évre vagy évekre szóló muníciót is adtak azok az áhítatok, azok a találkozások, azok a koncertek.
2: Szerintem van egy tévképzet sok esetben azoknak a gondolataiban, akik nem ismerik mondjuk az evangélikus közösségeket közelebbről és belülről, hogy egy ilyen rendezvényen meg kell felelni valamilyen elvárásnak, valamilyen viselkedési normának.
1: Abszolút. Egyébként én kétirányú félreértést szoktam tapasztalni. Egyrészt, amikor szóba került, hogy ez egy egyházi rendezvény lesz, akkor voltak, akik úgy gondolták, hogy no, hát akkor mi végig lehajtott fejjel imádkozunk. Van imádság is, igen, de hát azért nem csak erről szól a szélrózsa. De a másik oldalú félreértéssel is találkoztam, amikor mondtuk azt, hogy igen, hát ez egy fesztiválszerű találkozó, akkor már úgy elképzelték maguk előtt, hogy milyen lesz, és akkor azon döbbentek meg, hogy bent a találkozó helyszínén nem lehet alkoholt fogyasztani, és árusítani például, és akkor ezt sehogy sem tudták elképzelni, hogy hát milyen fesztivál az, ahol nem isznak alkoholt bent, úgyhogy valóban ez egy felszabadult hely, de mégis más, mint bármelyik más fesztivál, szóval van azért egy különlegessége.
2: A 15. szélrózsa mottója ez volt, zajban hangodat. Neked mit mond ez személyesen?
1: Nagyon sokat adott számomra az, ahogyan kiválasztották nekünk a nyitóáhítatnak az alapigéjét, ami arról szól, hogy Illés próféta találkozik az Úr hegyén magával, Istennel, de ő nincs ott, sem a földrengésben, sem a szélben, sem a tűzben, hanem halk és szelíd hanggal szólítja meg őt. Úgyhogy én tényleg úgy gondolom, hogy zajlik egy hangerőverseny körülöttünk, amiben versenyes sok minden a figyelmünkért, és hát gyakran már eltúlzott mértékben annyi hirdetéssel és a szószoros értelmében vett hangerővel. Viszont nekünk olyan Istenünk van, aki nem száll be ebbe a hangerőversenybe, hanem egészen szeriden és egészen személyesen szólít meg bennünket.
0: A Soproni Evangélikus Oktatási Intézmények diákjai hihetetlen lelkesedéssel, kedvességgel, nyitottsággal önkénteskedtek végig a találkozó alatt. Látszott, hogy jól érzik magukat, hogy az a feladat, amit vállaltak, az a szívügyük.
1: Ez abszolút így van, és hát a többségnél ez nem most kezdődött. De voltak olyanok, akik most először hallottak erről. Az év elején, februárban, márciusban voltak olyan alkalmak a soproni iskolákban, ahol beszéltünk erről. És volt, aki akkor hallott először erről, mi is ez a szélrózsa, és sokan közülük is eljöttek, és már önkéntesnek eljöttek, és tényleg nagyon hamar a szívügyükké vált nekik is.
0: Hogyha egy mondatba kellene összefoglalnod azt az élmény és érzés kavalkádot, ami most nyilván benned van, akkor mi lenne az a mondat, vagy az a fohász, amivel így összegeznéd a szélrózsa találkozót?
1: Egy sokszínű, sokrétű esemény volt, ahol viszont én éreztem, átéltem azt, hogy a zajban tényleg megszólalt Istennek a hangja. Úgyhogy a találkozás az nem csak sok régi ismerőssel és sok új ismerőssel történt, hanem valóban Istennel is, úgyhogy én hiszem, hogy sokan ezt élhettük át.
2: Az ötnapos program központi üzenetét az Apostolok cselekedetei 8. fejezete 31. versének részlete adta, Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? De hogyan ehhez egy nem bibliai szókapcsolat? A találkozó teológiai tematikájáról Molnár Lilla, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa, a Melanchthon Evangélikus Szakkollégium igazgatója így fogalmazott.
3: A Szélrózsának mindig van egy témája, és ez a téma általában egy bibliai történeten alapszik, egy-egy történetből van, amikor egy mondat is kiemelkedik, és akkor ahhoz kapcsolódik egy motto. Hogy ezek mennyire konkrétan bibliai szövegek, vagy csak parafrázisok, vagy messzebbről kapcsolódó dolgok, ez mostanában már elég változatos. Úgy indult az idei Szélrózsának a témaválasztása, hogy valahogy azt éreztük, volt egy közvéleménykutatás is, hogy mi foglalkoztatja az embereket, ki mit javasolna témának és mottónak, és valahogy az emelkedett ki, hogy mennyire fontos az egymással való kapcsolat, az, hogy mi egymásnak szólaltassuk meg Isten üzenetét, hogy Isten rajtunk keresztül beszél másokhoz. Az emberi interakció az szerves része annak, hogy Isten velünk kapcsolatban van. És az etióp kincstárnok története lett így a Szélrózsa alaptörténete, és annak a mondata pedig az, hogy hogyan érthetném meg, amíg valaki meg nem magyarázza. Tehát nagy bajban voltunk, hogy milyen jó mottót találjunk, ami úgy az emberek figyelmét elkapja, és végül az egyik tizek tag Mészáros Nellinek az ötlete volt, hogy ez az egész megszólaltatni Isten igét, és aztán meghallani Isten igét, úgy, hogy közben mennyiféle hang vesz körül minket, halljátok biztos itt az én beszédem alatt is, énekkarok, zenekaroknak a zaját, de a forgalom zaját is, tehát hogy mennyire nehéz meghallani Isten hangját. És ez egy közel szám, egyébként a közel egy teológusokból alakult, most már lelkészekből álló zenekar, és az Ott vagy című számukban van ez, hogy zajban hangodat. És valahogy ez a szókapcsolat eszébe jutott a Nellinek, és ízlelgettük, és rájöttünk, hogy mennyire jól kapcsolódik. Annak ellenére, hogy nem a bibliai mondatból származik, vagy nem egy bibliai szókapcsolat konkrétan, de mégis nagyon jól kifejezi, amit itt szeretnénk az embereknek átadni.
0: Tennünk kell azért, hogy a zajban, ami az életünk valósága, meghalljuk Isten hangját, vagy ez is egy olyan ajándék, mint Isten kegyelme, teendőnk van, vagy adottság, vagy is.
3: Pontosan, igen. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nem is kétoldalú dolog, hanem ez a kettő keveredik benne. A mai reggeli állítaton is arról volt szó, hogy igazából nekünk keresnünk kell Istent, Isten erre hív minket, hogy keressük őt, de hogy még a kereséshez nem, hogy a megtaláláshoz is kevés az erünk, a tehetségünk, és hogy Isten pont ezért már elébünk jön. Tehát mindent Isten szeretette, Isten kegyelme és Isten ajándéka előz meg, de onnantól kezdve, hogy ezzel mi találkozunk, nekünk felelősségünk van, és nem spórolhatjuk meg a munkát. A különböző zajokban aktívan keressük az Isten hangját, hogy nyitottak legyünk arra, hogy megszólítson minket ez a hang, mindenféle más hangban le. Tegnap este Nikodémus története volt előttünk az áhítaton, aki éjszaka megy oda Jézushoz, amikor úgy elcsendesedett már minden, és ott teszi fel a kérdéseit, amikre választ keres, és én is sokszor megéltem azt, hogy amikor iránymutatásra van szükségem, hogy össze vagyok zavarodva, nem tudom, hogy merre, hogyan, nem akkor hirtelen emelkedik ki, vagy hallok meg valami biztatót, vagy irányadót, hanem amikor sikerül egy kicsit lenyugodni. Amikor sikerül elvonulni egy picit a zajoktól, akkor ezt nem én találom meg, hanem egyszer csak megtalálnak ezek a válaszok. Ezt nagyon sokszor megéltem a szorongató helyzetekben, vagy amikor izgul az ember, amikor sok a feladata, és vajon hogy fog alakulni, összejön-e minden, kész leszek-e, hogyan tudom megcsinálni. Olyankor nagyon nehéz meghallani a biztató, az enyhülést adó és az iránymutató szót, és akkor egyszer csak mondjuk az zuhany alatt, vagy lefekvés előtt, vagy amikor csak éppen leülök a kutyámmal, megsimogatom, és egy kicsit megnyugszok, és akkor hirtelen megszólít az iránymutató hang.
0: 15. Szélrózsán vagyunk most itt Sopronban, ami 30 év. Egy 30 éves ember, hogyha most egy emberre gondolunk, még fiatal, de már kiforrott, már tapasztalt, már tanult, de még friss, lendületes, agilis, tele van tenni vágyással. Mondhatjuk, hogy a Szélrózsa is ilyen?
3: Már tavalyhoz képest is szervezünk, Szidori Lurali mondta tegnap, hogy 100-al több programunk lett. A technikában is, az infrastruktúrában is fejlődünk, mindig tanulunk évről évre, és ez szükséges is, és egy belső igényünk is. Monitorozzuk mindig, hogy az emberek hogyan rezonáltak a dolgokra, mi az, ami tetszett, ami megszólított őket, azokat erősíteni, megtartani, amire olyan visszajelzés érkezik, akkor azon egy kicsit alakítani, de azt nagyon szeretnénk, hogy a nagy fesztivál hangulat és a modern technika infrastruktúra mellett vagy mögött mindig Isten igéje álljon. Tehát, hogy ez a találkozó, ez egy biblikus, sok teológia bibliai és lelki témával felszerelt Istenhez vezető találkozó legyen.
2: A szélrózsán még az is megtörténhet, hogy egy püspök gitárt ragad és megénekelteti a közönséget, ahogy Keckó Pál az Északi Evangélikus Egyházkerület idén beiktatott püspöke tette.

0: Óriási érdeklődés kísérte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Hangad az egyházi és a világi közéletben címet viselő pódium beszélgetését Prüle Gergely országos felügyelővel. Tarr Zoltán, aki mint református lelkipásztor a 90-es évek végén egyetemi lelkészként szolgált, elmondta. Sok élmény köti a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóhoz, amelyen több alkalommal maga is jelen volt, résztvevőként, illetve közreműködőként is.
1: A 2003-tól 12 éven át zsinati tanácsosként szolgáló minisztert Prüle Gergely az egyházi szolgálatból hozott tapasztalatokról, a közösségek megújulásának lehetőségeiről, az innováció szerepéről is kérdezte. Szó esett a közéleti szerepvállalás személyes hátteréről, a keresztény közösségek szabadságáról, valamint arról is, hogy a miniszter szerint milyen alapokra helyezve optimális az állam és az egyház kapcsolata.
0: Büszke lesz arra, ha sikerül hozzájárulnia a jobb, szebb, vállalhatóbb közbeszédhez. Fogalmazott dr. Hallerné dr. Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke, aki szintén ellátogatott a találkozóra. A soproni országgyűlési képviselő a személyiségvédelem munkaág programsátrában a saját hangom, a saját történetem, narratívai építés és erőszakmentes kommunikáció című workshop előtt szólt és kérdésekre is válaszolt.
1: A Szél Rózsán az ökumené magától értetődő.
0: Az evangélikus Dani Csákvárról érkezett, a református Sólyom pedig a kálvintéri református gyülekezetből jött.
2: Ez nekem a legelső Szél Rózsám eddig, de élvezem, hogy örülök.
3: És egyből vállaltál önkéntes feladatot?
2: Igen, amíg ide jöttem, azt se tudtam, hogy mit fogok csinálni őszintén, de nem bántam meg eddig. A székesfehérvári ciszterci Szent István gimnáziumba járok, harmadikba.
4: Én egy OKS képzést végzek, villanyszerelést, mert érettség után nem tudtam, hogy mit csináljak magammal. Ez az első Szél Rózsám nekem is, és barátoktól hallottam, hogy lehet jönni önkéntesnek, és nagyon szívesen vállaltam, mert szeretek önkénteskedni.
3: Ti itt melyik sátornál dolgoztok?
2: Itt a Szél Rózsa Shopban dolgozunk, le vagyunk osztva egy délelőtt vagy délután, de egyébként egész nap itt vagyunk.
3: Milyenek az idei Szél Rózsások?
4: Mindenki nagyon kedves, barátságos, együttműködő, teljesen felszabadult a környezet.
3: És azért van lehetőségetek a programokra is elmenni?
2: Ó, persze igen. A vezetőnk úgy osztott be minket, hogy hát két személyes a feladat, de hárman vagyunk, hogyha esetleg valaki szeretne elmenni valamilyen programra, akkor át tudja venni a helyünket. Tehát, hogy mindenre van lehetőségünk, amellett, hogy itt segítünk.
3: Mi az, ami legjobban tetszik?
4: Sokféle programon vettem részt, főként ezekben a kisebb sátrakban járkáltam össze-vissza, mindenféle feladatokat csináltam, meg este a koncertekre eljártam. Legjobban az Orebo hát tetszett.
3: Neked mi tetszett a legjobban?
2: Sokszor kellett végig sétálnom az egész fesztivál területén, és hogy végig sétáltam, balra-jobbra néztem, mindig valahogy tök jó programot láttam, valahol énekeltek, játszottak, beszélgettek. Néha én is leültem, például volt egy beszélgetés, ami a Luther kollégiumról szólt, és ott becsatlakoztam, és tökre jó volt.
3: Mit szóltok ehhez, hogy ez 30 éve indult egy egészen kicsi kezdeményezésből, és most egy ekkora fesztivál? Hát több nem sietetek akkor.
4: Tényleg nem éltünk akkor. Nagyon jó látni, hogy egy kis kreativitás és kitartással mennyire messzire lehet eljutni, főleg egy ilyen fesztivállal kapcsolatban.
3: Hitetek szempontjából fontos ez a néhány együtt töltött nap a közösséggel?
2: Igen, én egy viszonylag kicsi gyülekezetből jövök, meg hát katolikus iskolába járok, így viszonylag ritkán látok más evangélikusokat, és amikor idejöttem, azt mondtam, hogy rengetegen vagyunk, és tökre megörültem neki, mert ezt tényleg nem látom mindennél.
4: Igen, én is, mint református, nagyon örülök, hogy habár nem teljesen ugyanaz a református és az evangélikus, mégis mindannyiunkat összeköt az Isten, és hálásuljuk az Úrnak, hogy itt lehetek, és ennyi hasonló gondolkodású emberrel lehetem körbe magamat.

0: kulturális programok között is erős volt a kínálat, megtartották a Látod-e Isten című Gája Laboratórium ősbemutatóját is. A zenés felolvasó színházi előadás Grillus Dániel és zenésztársai, valamint Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök és négy színész közreműködésével kelt életre a színpadon. A protestáns Gájara prédikátorok megrendítő történetét felidéző oratórium Fabinyi Tamás ötletéből született, zenéjét Grillus Dániel, a Kaláka együttes tagja, szövegét Szabó T. Anna költőnő jegyzi. Baróczi Dóra, Mészáros András és Száraz Dénes színművészeket kérdezte érzéseikről, benyomásaikról és arról, hogy korábban ismerték-e a gályarabok történetét.
1: Teljesen meglepő volt számomra, hogy ilyen történt valamikor nagyon régen, az 1600-as években, és hát elég erős hatással volt rám az első hallgatás, amikor először ezt elolvastuk. Egy kicsit így üldögéltem utána, hogy wow, egy kicsit sokkoló. Nagyon szép szövege van, nagyon érdekes. Azok a szép hasonlatok, meg metaforák, amik vannak benne, engem eléggé meghatott. Én nagyon szeretem az Arany János balladáit, nekem ez erre hajaz. Jó lenne, ha lennének ma is ilyen írók, akik hasonlóképpen tudnak ilyeneket készíteni.
2: A gályarab történetről én nem tudtam. Nagyon örülök, hogy ez most átérhettem, megtapasztalhattam így a színpadon keresztül. Ami nekem még külön nagy dolog, hogy a Grillus Dániellel dolgozhattam együtt. 2011-ben játszottam az Új Színházban Budapesten a Szent Ferenc életét, amin Szent Ferenc átment, igaz, hogy saját magától meg akarta tapasztalni a szenvedést, és azt, hogy igazából semmire nincsen szüksége. Az azért hasonlít erre. Mennyit bírunk még? Ez nagyon jó tudni, hogy amikor már azt gondoljuk, hogy már semmi nem segít, akkor még rengeteg erőnk van. Sőt, légerőt is tudunk adni másoknak.
3: Legközelebb augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom rendezvény keretében lesz megtekinthető az előadás, az ősz folyamán pedig több helyszínen is műsorra tűzik.
0: Térjünk vissza a Szélrózsához. A nyitó alkalom elején az egyik alapító tag Baranyai Csaba kőszegi lelkész kongatta meg a szimbolikus Szélrózsa harangot. Hogyan emlékezik az első, ma már történelemmé vált Szélrózsára?
4: Meg egész Szélrózsa tulajdonképpen nagyon sokféle csoportból, gyökérből táplálkozva nőtte ki magát, és egy abszolút alulról szerveződő dolog volt. Én magam ünnezett mevíz gitártáborokon keresztül kerültem bele úgymond a szervezőcsapatba. Egészen különleges volt az érzés, hogy azok a különböző csoportjai az egyházunknak összefogtunk. Ilyen zenei találkozókat szerveztünk többet is előtte, de arról beszélgettünk többen, hogy jó lenne, hogy ez kibővülne, és nem csak könyvzenei találkozó lenne, hanem más területek is megjelennének. Úgyhogy valahogy így kerültem oda. Egyébként meg ami személyesen engem különösen megérint, az az, hogy fiunk, aki most a Tüzeknek a tagja, Bence, ő akkor 4 éves volt, és 4 évesen vett részt az egyik barátjával a találkozón. Úgyhogy hát egy egész más élethelyzetben voltunk. Most már az ő gyerekei azok, akik 4 év körüliek, számomra nem csak nosztalgiát jelent egyszerűen, hanem ennél tényleg sokkal többet, mert valami olyasmi indult el, amiről nyilván nem tudtuk mi akkor, hogy lesz belőle, mivé növi ki magát, de azt is nagyon jó látni, hogy ők, akik tovább vitték, tovább viszik, nagyon profi módon, és ugyanakkor óriási lelkesedéssel csinálják. Közösségben élő embernek is nagyon sokat jelent ez a találkozó.
3: Milyenek voltak az első Szélrózsán a körülmények? Ugye most itt már programsátrak, sokasága, kis színpad, nagy színpad, nap 24 órájában szinte vannak programok. Mai fejjel elképzelni, hogy honnan indult, segíts!
4: Lényegesen szerényebb körülmények voltak természetesen, maga az az egész várajai egykori úttörő tábor, össze nem lehet hasonlítani, nem csak azon, hogy nyilván kevesebben is voltunk, néhány százan talán, de az az akkori körülmények között egy óriási dolog volt. Nekem olyan élményem van, hogy azért ez egy nagyon jó kis közösség volt. Persze, hogy minden más volt. Tegnap pont mondott el Ócsai Zoli egy sztorit, hogy meghozták a színpadot, aztán lerakták oda, és úgy kellett embereket keríteni, hogy egyáltalán kirakja össze, és hogy az álljon. Szóval nyilván egészen más volt ez a hőskor.
3: Nagyon sok minden változott. Mi az, ami örök?
4: Hát az evangélium az, ami örök, és nagyon jó volt itt ezen a 30 éves jubileumi találkozón végig tekinteni mindenféle formában, bélyegek formájában, és mindenhogyan annak a mögöttünk lévő 15 találkozónak a mottóit. Én azt gondolom, látva itt például akár nyugdíjas püspökeinket is, vagy az előző találkozókon is, ahogyan részt vettek, hogy ez egy olyan érzés, ami nem hal ki, nem fogy ki az emberből valahogyan. Szerintem ez az, aminek megtartó ereje van.
3: Istennek a munkáját szinte mi emberek fel se tudjuk mérni, hogy hányan kapottak például elhívást a lelkészi pályára, vagy az egyházban való más jellegű nem lelkészi szolgálatra egy-egy szélrózsa után.
4: Hát erről nyilván nem vezetünk statisztikát természetszerűleg, de azért nagyon jó látni azt, én most készülve erre a beszélgetésre megkerestem a régi jegyzeteimet, és 1996-ban, amikor az első szélrózsa találkozó volt, közvetlen előtte való héten tartottuk a Merisz gitártábort, és ott megvan a teljes lista, hogy kik vettek ezen részt. Nagyon jó volt vele kukkantani abba, hogy hány olyan szolgáltat végző, vagy olyan helyen szolgáló barátunk van, akik ott voltak ebben a táborban konkrétan, de nyilván a Szélrózsán is ugyanígy mindez megtörtént.
3: Az ember munkájának a gyümölcse és Isten áldása, az ő ajándéka az, hogy most 30 évvel később itt vagyunk ennyien, és abban reménykedünk, hogy még sok-sok Szélrózsa áll előttünk, az evangélikus egyház előtt.
4: Ámen, erre nem tudok mást mondani. Mindenféleképpen sokszor szégyenül meg az ember, amikor kis időn, mert nekünk is voltak azért, emlékszem, a régi időkben vitáink, meg sok nehéz helyzet is adódott, de valahogyan mindig jót hozott ki belőle az Úristen. Én a Kőszegi találkozónak ugye házigazdája is lehettem, akkor kerültem újra vissza a találkozók szervezői csapatába. A Kőszegi találkozón is azt éltük meg, például volt egy hatalmas nagy eső, és mindenkit kimosott, és a nagy színpadról bekerültünk ott a Nagy László intézménynek a dísztermébe, az esti állítatra, hát az is egy óriási élmény volt, ahogy ott sorogtunk sok százan abba a terembe, és szóval az Úristen valóban az ő áldását tudja adni a mi dolgainkra, és sokszor a ügyetlenkedéseinkre. Számomra, mivel ott házigazdaként élhettük meg mindezt, az különösen kedves, de arról nem is beszélve, hogy maga a gyülekezet micsoda impulzusokat kapott annak a találkozónak a kapcsán, tehát most nem akarok túl nagy számot mondani, de közel 100 ember vett részt a gyülekezetünkből bármiféle önkéntes munkában, vagy akárhogyan is, és azt egyértelműen elmondhatom, hogy egy gyülekezetünk nagyon is megerősödött a 2008-es Szélrózsa találkozó után.
3: Köszönjük nektek, mint alapítóknak, hogy megvolt bennetek a lendület, a hit, a bátorság, hogy elindítsatok együtt valamit fiatal lelkészekként, mert az egyház így épül, és így adjátok tovább a mai fiataloknak, ők meg majd azutánuk jövőknek. Úgyhogy köszönettel tartozunk nektek mindenképpen.
4: Jó dolog a Szélrózsában addig munkálkodni, azt hiszem. Nekem szülőként az, hogy a fiam most a tüzeknek, a szervező csapatnak a egyik tagja, ez egy különösen nagy élmény. Néhány évvel ezelőtt fiamról kérdeztem, hogy na, ő a Baranyai Csaba fia, ma már úgy azonosítanak be engem, hogy én vagyok a Baranyai Bence édesapja, úgyhogy ennyit változott a világ.
5: A Szélrózsán könyvbemutatók, dedikálások, gazdag komoly zenei és keresztény könnyű zenei program is része volt a kínálatnak. A Csak rólad énekelnék dalos könyv, melynek alkotóival későbbi adásunkban hozunk interjút, a Szélrózsa szó szerint is lágerkönyve lett. Ennek egyik dalával búcsúzunk.

0: Evangélikus fél órával legközelebb két hét múlva, augusztus 24-én, hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádió hullámhosszán. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Erika gyártásvezető és Pór István hangmérnök, a vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
1: Stettner Kőháti Dorottyát
0: és Hajdú Tibort hallották.
1: Erős vár a mi Istenünk.

0: 14 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demetimea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Szándékosan nem foglalkozott a korábbi politikai elit a klímavédelemmel és az éghajlatváltozással, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, idén augusztusban 28%-kal több vizet tartanak meg Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. Beszélt arról is, hogy a Duna vízszint emelkedésének köszönhetően estétől várhatóan már két turbina működik Pakson. A következő hetekben ugyanakkor nem várható csapadék, ezért ismét vízszint csökkenésre kell készülni az erőműnél. Hangsúlyozta azt is, az ország összefogott, és majdnem 10%-kal csökkent az energiafogyasztás a kritikus napokban. Baka András lesz az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés, és az eredmény kihirdetése utáni 8. napon, augusztus 19-én léphet hivatalba. Baka András azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca adatai szerint a tavaly júliusihoz képest a javulást egyebek mellett az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkenése, valamint az adó és járulékbevételek emelkedése okozta. A kormányfő úgy kommentálta az adatokat, hogy megszüntették a lopást és a pazarlást. A lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság, miután eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából. A rendőrség azt kéri, aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök ma is veszélyesek lehetnek. Hatástalanításukat kizárólag tűzszerészek végezhetik el. Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ show-ja alatti rosszul létek miatt, írta a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. A nyomozók már több tanút is meghallgattak az ügyben. Egy fiatal még tegnap posztolta arról, hogy a hugát valószínűleg tudtán kívül bedrogozhatták a buli alatt. Posztjában azt írta, amíg a helyszíni detoxikálóban várakozott, legalább 18 fiatal került be oda hasonló esetben miatt, és felháborítónak nevezte, ahogy bántak velük. Az országos mentőszolgálat úgy reagált, megvizsgálják a működésüket érintő kritikákat. Marad a hőség. Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk. Csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk. Híradással 15 órakor jelentkezünk legközelebb. 14 óra 4 perc.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádióváltozata. Első rész. Bevezetés.
1: Horeb Homér tudományos jelentősége és munkássága sokkal ismeretesebbek sem, hogy ezekre emlékeztetni kellene. Egyéni sorsa is, bánatainak és örömeinek minden prizmáival, azok közé az embertörténeti dokumentumok közé tartozik, amelyekből jövendő idők és nemzedékek a múltak minden ostobaságát, gonoszságát és igazságtalanságát szokták megítélni. Semmi sem hiányzott dicsőségéhez. Mert bizonyos politikai áramlatok során még abban az üldöztetésben is része volt, ami a történelem tanulsága szerint minden nemzet nagyjainak kijár, és úgy mutatja meg ezeket, a nemzetekhez igaz nagyjait, hogy az áldozatok közt kell őket keresni. Ha olykor Hegel és a francia filozófusok után való elepedettsége látszólag csorbították is egyéni különvalóságát, mindez korán sem jelentett szolgai utánérzést vagy másodfokúságot. Inkább azt a természeti tüneményt releválta, amit a vérmérséklet, értelem és jellem azonossága termel ki, egy azon forrásból táplálkozván, egy azon gondolat mélységeiben bolyongván, mint egy szellemi ikertestvérben. Az élettel nem lehet vitatkozni, mint ahogy azt lehet filológiai kérdésekben. A régi Arábia története és a szasszanidák korszaka Ázsiában megengedi a sok föltevést, verzátusságot, költészetet és fantáziát is, és még sok másfajta csalafintaságot. Az élet jóval kevesebbet enged. Az élet majdnem semmit sem enged. Itt végül minden azokban a kiszabott lehetőségekben omlik össze, amelyek nagyobbszerű regényesség nélkül, költészet és fantázia nélkül, talán éppen a maguk egyszerűségében nyújtják az emberi létnek azt a drámaiságát, amelynél nincs semmi a világon siralmasabb.

0: Az alkonyatban, a Margit-szigeten, Horeb tanár úr magányosan ült egy padon, a platánok alatt, és súlyos fejét szellőztette, mint egy gazométert, a levegő minden irányában. Fekete kemény kalapja elnyűtten pihent mellette a padon, azzal a sajátos hozzátartozással, melyel bizonyos ruhaneműk megosztják sorsukat és melankóliájukat tulajdonosaikkal. Magam is valami tárgyi vonzódással ültem le Horeb tanár úr mellé irónikusan, mint ahogy az ember egy ilyen kopasz tudós mellé ül. Milyen szép feje van a tanár úrnak, mondottam elérzékenyedve. Kár, hogy mindig úgy elszokta rejteni, filozófikusan, a kalapja alá.
1: Szép feje van Teopompusznak és Széchenyi Istvánnak,
0: felelte elhárító szerénységgel, és tájékozottan.
1: A szép fej első követelménye, plasztikailag szólván a szakáll. Az olyan vastag, tömött, bodros szakáll, amilyen például Anakreonnak volt, hogy úgy szólván abszorbeálja és felfolja a bőrt szőrszálai tömegével, amelyben az arc örökre elmerül.
2: Egyébként mivel szolgálhatok?
0: Kérdezte azzal a fölényes idegenkedéssel, melyel általában orientalisták viseltetnek laikusok iránt. A salamoni időkkel foglalkozván, jegyeztem meg inszinuálóan, talán lesz olyan kegyes megvilágítani sötétségeimet egy némely legendával.
1: Hallja csicseregni a madarakat,
0: kezdte Horeb tanár úr abban a kérdő formában, mely a tudósi modorában a féle bevezetés szokott lenni. Hallom, feleltem érdeklődve, mert a fejünk felett csak ugyan madárfügy hallatszott az ágon.
1: Ezek rigó madarak, de amelyekről én beszélnék magának, azok egyszerű kis szarkák voltak egy cipruson, Salamon király idejében. Ez egy régi mese, midrászi mese, ha úgy tetszik, és talán maga is hallotta már. Mégis szívesen megismétlem, mert szimbolikus értelme örökbecsű előttem.
0: Előttem is, mondottam minden esetre.
1: Tehát ezek egyszerű kis szarkák voltak, egy hím szarka és egy nőstény szarka, akik egy magas cipruson ültek azon a vidéken, ahol Salamon király temploma fölépült. Ön tudja, micsoda világcsodája volt ez a templom. Isten dicsőségére az egész napkelet, Főniciától Kannánáig csak erről a hallatlan épületről beszélt, mely 18 márvány teraszával egymás fölé építve a legmagasabb egekig vonta föl csodálatos oszlop sorát az aranysasok és aranyoroszlánok olyan masszív tömegével, hogy ez túlszárnyalt minden egyiptomi építkezést, és csak ugyanannak az elegáns várkasténak tűnt, amelyet Jehova méltónak fog találni arra, hogy oda végleg beköltözzék. Ez lévén a helyzet. Salamon király jókedvel jött ki a kertjébe, és leült egy kőpadra. Éppen ama ciprus alatt, amelyen a két szarka csicsergett. De mivel innen nyílt a legszebb kilátás is a templomra, a király megelégedette szemlélte nagy művét, két szőrös kezét dörgölve, és csak akkor borult el egy pillanatra, amikor a költségvetés jutott az eszébe is, a rengeteg számla, amivel még tartozott részben a tíruszi királynak azokért a kiválasztott és extra finom cédrus sudarakért, amelyeket az Libanonból szállított, amofír, ahogy a kereskedők mondják. Na de a nap éppen leáldozván az oszlopsorok fölött az egész templom végtelen kőmasszáival merő aranynak tűnt az égben. Mindegy, kiáltott fel a király elragadtatva, nem fontos, mi bekerült, és már kézilantját kapta föl, hogy a legboldogabb énekek énekébe kezdje, mikor hirtelen figyelmes lett a madarak hangjára, amelyet tudva levőleg épp úgy értett, mint az emberi beszédet. Pontosan hall.

0: mondani, te sarka, hogy te feldöntöd az én templomomat, s már azon volt, hogy agyon csapja. Ó, királyom, sipongott a sarka, még ez egyszer könyörülj rajtam, hiszen csak azért mondtam az egészet, hogy egy kicsit imponáljak a menyasszonyomnak párzás ideje közeledvén. No, eredj, felelt elnézéssel a király, bölcsen megérte minden lelki dolgot, még az ilyen kis szarkamadár hiúságát is, és haragja csillapodván fölkapta a lantját, megindult lobogó köpenyével, s elment, miközben a madár visszarepült a fára. És mikor ott volt megint a sűrű lombok között az ágon, s megint büszkén a tollát borzongatta a kis nőstény szarka, azt kérdezte tőle, mit akart tőled a király? Szépen megkért, hogy ne bántsam a templomát, felelte a hím szarka.
1: Ó, a szemtelen!
0: No, lássa!
2: A tanár úr akkor hirtelen a kalapja után nyúlt, miközben sértődötten pillantott fel a platánra, a rigó madarak irányában.
3: Második beszélgetés. Egy ékiratról.
2: Néhány nappal később Horeb tanár úr, orientalista és asszirológus, Goldziher és Varjasi tanár úrak híres ellenfele egy könyvesboltból jött ki a Váci utcában, amikor meglátta. Közismert eredeti divatja szerint fekete kemény kalapja oly lehetetlenül mélyen volt a fejébe nyomva, hogy a füle kétfelé állt, kínosan legörbülve a karima alatt. Úgy kellett valahogy meghajolnom fél oldalt a kalapja alá, hogy a szemébe nézhessek, s köszönthessem. Jó napot! Mondtam igen élénk hangon, amit a rohamsisakos fej megkövetelt.
0: Jó napot!
2: Felelte egy gyakorlott pillantással, sötéten a kalapja alól, mint egy tömlöc ablakból.
0: Éppen jó, hogy látom.
2: Igen, mert én önt nem. Feleltem az egyik fülnek, mert igazából alig láttam mást.
0: Ön újabban sokat foglalkozik velem. Noha, közepes szakértelemmel.
2: Folytatta keserűn Horeb tanár úr, és még hozzátette rezignáltan.
0: Na nem baj, ha jól esik. Miért ne? Na de mondok én önnek talán illetékesebben egy rövid kis történetet. Egy szíriai ékiratból, amit megírhat az újságba.
2: És a könyvesbolttól a piaristák palotájáig elmondta a következőket.
0: Mikor egy nap Antiohiában az impérium gondolata nyugatról keletre tolódván valakit királynak kikiáltottak, a nép újjongott, és látni kívánt az uralkodót, akit eddig sose látott. Na, gyerünk, abukalak! Fordult az új király egy kegyencéhez, a kép ott volt a közelében. Te lész a hadsegédem. Rögtön öltöz fel szépen, amint én is öltözöm, aztán fogasd be két szép arablovat a kis sárga kocsimba, elkocsizunk az Orontesz partjáig, hogy ilyen formán a nép megismerjen engem. Nagyon helyes! Felelte abukalak, és gyorsan felöltözve már várta is a királyt a kocsiban, mert még nem tudta, hogy ez nem volt illendő. Előbb beszállnia. A király is beszállott, és odaszólt a kocsisnak. Az Oron teszig, és vissza! Ó, vissza? Azt már nem tudom. Morogta a hadsegéd a fogak között, ami nyilvánvalóan valami gonosz tervet forralhatott magában. Tessék, kérdezte a király. Nem mondtam semmit, felelte Kalak, és már végig jöttek az úton. És amerre csak jöttek a cédrusok alatt és az olajfák mentén, a nép újjongott, kiáltott, éljen a király! És voltak itt a honbeliek között szilíciaiak, és jó atyafiak frígiák.

0: fából, akik csak nézték a szép fogatot és éjjeneztek. De nem tudták, melyik a király a két aranypaszomántos közül, aki a kocsiban ült, és jobbra-balra fordulván kérdezgették a benszülött antiohiaiaktól, melyik a király. Azt mi sem tudjuk, felelték ezek. És mint a futótűz terjedt hirtelen a kérdés szájról szájra, melyik a király? Melyik a király? És már mindenfelől zúgott a hang, ahogy mind többen és többen lettek az utcán. Melyik a király? És végre a kocsiban is meghallották ezt. Ha te kevésbé ülnél ilyen büszkén mellettem, súgta a király hadsegéde fülébe. Ezek mind tudnák, hogy én vagyok a király, de te még büszkében ülsz, mint én. Ez igaz, felelte Abukalak. De viszont engem is megválaszthattak volna, nem igaz? Kérdezte szigorúan. A helyzet az, felelt a király már-már kissé idegesen, hogy engem választottak. És illő, hogy a nép meg is ismeri, akit megválasztott. Rendben van, felelte a hadsegéd, és rögtön egy hirtelen mozdulata úgy kilökte a kocsiból a királyt, hogy ez szinte röpült szegény, s egy nagyot zuhant végül egy babérbokor tetejére. Aranypaszomátosan. És akkor a barbár tömegek előtt a felség személye iránt nem volt kétség többé. Mind rohantak a kocsi után a sok népek, öröngő üdvrivalgással, és az ünnepi zsivaj oly messze zúgott el, hogy még az Oronteszen is túl 120 mérföldnyire meglepett hajósok gályáikkal megálltak a tengeren. De a Bús királyhoz a babér barogyva egy magányos idegen közeledett akkor. Név szerint Flavius Corippus történetíró, aki éppen egy királyválasztásra jött el Antiohiába történelmi tanulmányok céljából, és elvegyülve a nép közé az egész jelenetet látta. Na, ébredj te szegény ember, mondta. És a király fölé hajolva átfogta a derekát, és kiemelte a bokorból, és lágyan a sebeihez is ért, a vérét szárítgatva finom sejemkendőjével, mire a király nyöszörgő megszólalt. Hát te nem rohansz a többiekkel? Kérdezte csodálkozva. Én nem, felelt Corippus csendesen, mert különböző ismereteim alapján, de vérző homlokod után is ítélve, ha arról van szó, melyik a király, azt kell hinnem, csak is te lehetsz az. A nép másképp ítél, másképp ítél a bölcs. Na, eredj szépen haza és pihent ki magadat. Azzal elbúcsúzott a királytól, miután még egyszer végigvont a lássejem keszkenőjét a homlokán.
1: Amit a tanár urral nem tehetett volna, feleltem a kalapja alá hajolva, és meglehetősen hálátlanul e szép történetért.

0: harmadik beszélgetés. A karácsonyról.
1: Karácsony közeledvén meglátogattam Horeb tanár urat, és a következő kérdést intéztem nagy feje irányában, mely kopasz és harmatos bőrfelületével szinte gőzölgött a tudományosságtól. Honnan van az, hogy az izraelita tradíció semmi felvilágosítást nem nyújt annak a tündöklő egyéniségnek a személyét illetőleg, aki ezelőtt 20 évszázaddal eljött erre a világra, hogy megváltsa ezt a világot és feldíszítse morális szépségekkel, amint azt tudjuk. Meg fogja engedni, tanár úr, tettem hozzá zsurnalisztikailag, hogy ez egy aktuális kérdés ezen a szent napon.
2: Ez mindig aktuális kérdés, nem csak ezen a szent napon, mert ez egy tudományos kérdés. Egyébként örülök, hogy ön végre komoly dolgokkal is foglalkozik.
1: Tette hozzá megelégedéssel, de még mindig egy árnyalat gyanakvással.
2: Valóban feltűnő az. Több, mint feltűnő, egyenesen meglepő, sőt, megdöbbentő, hogy például a Talmudban és a többi legrégibb írásokban, amelyek pedig híven följegyzik a kor szellemi és erkölcsi mozgalmait, még nyomát sem találjuk Jézus életének, még egy célzást sem találunk arra a forradalmi hatásra, arra a világfelforgató hatásra, amit Jézus gyakorolt az emberiségre. A legnagyobb csend borul Jézusra a vele egykorú írásokban az evangéliumok előtt, amit például Josephus Flavius történetíró jegyez fel róla. Az nagyrészt apokrif betoldás, nem is szólván Tacitusról, aki a későbbi keresztény mozgalmakat Rómában teljesen félreismeri. Nyilvánvaló, hogy izraelita részről még csak nem is álmodt, ennek a názáreti sorsosnak sorsdöntő és világmegváltó jelentőségét. Nem is értették, nem is sejtették, hogy Jézus mit jelent és mit fog jelenteni a világnak. Ezzel szemben gondoljon arra, micsoda mozgalmakkal, micsoda ellenhatásokkal járt a protestantizmus feltűnése, és mennyit írtak arról, és micsoda tűzzel, vassal a későbbi katolikus írók. Ez az érthetetlen hallgatás Jézus szerepéről már nem csak önnek tűnt fel.
1: Ezek után engedje meg, hogy mindebből levonjam a tanár úr egyetértésével azt a tanulságot, hogy az igazi nagyságok tekintetében teljesen mindegy, ha kortársaik írnak-e róluk, vagy sem.
2: Ezt nem mondanám ilyen apodiktikusan. A történelem többnyire aszerint ítéli meg az ember dicsőségét, amennyi fényt és világosságot hagyott maga mögött az élete útján a világban. De Jézus egyénisége úgy tűnik, fölött áll a történelemnek. Tüneményes fényét inkább a világ vallási érzülete alkotta meg, mint a történelem. Mert az ember lelkének, hogy örvendjen, hogy boldog legyen, az ember vallási és erkölcsi kielégülésének nincs is szüksége a történelemre. A Jézusról szóló történelmi ítéletet mindenki a maga szívében viseli. Engem például alig érdekel az, mi történt Palesztinában ezelőtt 20 évszázaddal, hogy Jézus hol született, micsoda vallásban, micsoda szülőktől. Engem csak az a morális eszmény, az az örök szépség érdekel, ami árad belőle, a jóság, az irgalom, az alázat halhatatlan emléke és fénye. És ezzel ön is beérheti.
1: Összeszedvén jegyzeteimet, még egyszer a nagy kopasz fej felé fordultam tisztelettel. Ezeken kívül nem kíván nyilatkozni? Kérdeztem.
2: Nem kívánok. Nem is érek rá. Mindjárt meggyújtják a karácsonyfát, nekem még rohannom kell egy taxin, hogy ebben az utolsó órában valami ajándékot vegyek a feleségem.

0: Negyedik beszélgetés. A jó emberekről.
1: Megpillantván Horeb tanár urat a Váci utcában, rögtön hozzá csatlakoztam. Kérem, tanár úr, mondottam. Nem tudom, miképpen méltóztatik vélekedni ebben a kérdésben, de a magam részéről be kell vallanom, hogy a spanyolországi események módfelett elkeserítenek. Mindenek előtt a rendembere vagyok. Nem is szólván arról, hogy a spanyolok elűzték koronás királyukat, főképpen az nyugtalanít, hogy nem lehet tudni, hová fejlődik ez a dolog. Hát nem igaz? Tettem hozzá a kérdésnek azzal a rugalmasságával, melyel a magam igazát kívántam lerögzíteni.
2: Azt sohasem lehet tudni, hová fejlődnek a dolgok. Azt még azok sem tudják, akik fejlesztik a dolgokat. Mert ha tudnák, igen sok esetben egészen másképp fejlesztenék. Egyáltalán nagyon kevés az, amit tudni lehet. Főképpen abból lehet a legkevesebbet tudni, amit a leginkább szeretne megtudni az ember. Nem vagyunk tisztában legintimusabb természetű dolgainkkal sem. Egyes gondolkodók szerint például az idők végtelensége talán csak egy perc, két csoda között.
1: Ez mind lehet, feleltem tisztelettel. De ami tény, az tény. Például tény az is, hogy ez a 13. Alfonz egy nagyon jó és tisztességes ember, aki jobb sorsot érdemelt.
2: Semmi annyira meg nem hamisítja a történelmet, mint amikor az ember valami tökéletes és abszolút típust állítana fel benne. Jó Fülöp is igen jó ember volt a 15. században. Jósága a szó közönséges értelmében főleg nőkkel szemben mutatkozott. És e ponton a leggyöngédebb és leggavallérosabb egyéniségnek tekinthető, aki valaha ült egy trónon, nagyon könnyen sírt például. Azokat a szerencsétlen harcosokat, akik elestek a csatában, a szíve mélyéből megsiratta. De az angolokkal való összetársulása több ember életébe került, mint ha egy szerencsétlen harcos elesett a csatában. Az apja halálakor nagy fájdalmában patakonként ontotta könnyeit, s hogy ezt a halált megbosszulja, patakonként ontotta a vért. Azon felül 16 fattya volt, körülbelül 27 hölgytől.
1: 27 hölgy? Ez sok.
2: Ebből 3 törvényes feleség volt, 24 pedig szerető. Egy egész levéltárokmány maradt Jó Fülöp után. Kitűnő király! 100 és 100 levél és írás maradt utána, ami mind a fattyok eltartására és az anyák és dajkák tartás és tisztelet díjára vonatkozik. Mert amilyen jó ember volt, amilyen gyönged és érzelmes szívű, mind erre a sok gyermekre, anyára és dajkára gondja volt, amit hogy soha nem hagyott el senkit életében, akit valaha szeretett egy percig. Most képzelheti különben, micsoda kiváló egyéniség lehetett. Micsoda magas rendű egyéniség, ha az inasa sem volt kisebb ember, mint az a flandriai Van Eyck, a festő, aki olyan gyönyörű szőke hajakkal ábrázolta szentjeit. Ezt az inasát később megtette tanácsosának, mert az inasok tudva levőleg a legkitűnőbb tanácsadók. El is küldte ezt a Van Eycket néhány más tanácsosába, Portugáliába, Izabella infánsnőért, aki aztán a harmadik felesége lett. Ez időtájt semmi más nem érdekelt ezen a világon, csak ez a fiatal Izabella. Boldogan hagyta el Párizst, ahol különben éjség pusztított, s rohant Flandriába, fiatal mátkája elébe. E perctől fogva egész Flandriában, de különösen Brüzs városában, ahova a gyönyörű hercegnő megérkezett, olyan ünnepségek kezdődtek, beszéltek, hogy amikor hónapok múltán lezajlottak, a fél ország belepusztult az adókba, s a költségekbe. Hetekig folyt a bor, éjjel-nappal. Rajna és burgundi bor a legjavából az esőcsatornákban. Ezren és ezren feküdtek hason az utcán a házfalak mentén, és szívták magukba tátott szájjal a kitűnő nedűt, ahogy folyt az eresz alól, a csövekből, s a csatornákból.
1: Rubenszi kép.
2: Valóban az.
1: Felelte a tanár úr kemény kalapja alól, mely mélyen be volt nyomva a fejébe. A két füléig oldalt. Szokása szerint.
2: Ez volt jó Fülöp. Végül megalapította az esküvője napján 1430. január 10-én az aranygyapjas rendet. Voltak éppen a felesége tiszteletére ezzel a hitves és megnyugtató jeligével. Otr Nuré, amit magyarul úgy lehetne mondani, soha sem lesz nekem más. A fiatal királyné egyesek szerint nem nagyon bízott ennek a jeligének az ígéretében. Az egyház sem nagyon szerette, kisé pogány zamatja miatt ezt a jászoni aranygyapjút, és Gedeonra keresztelte át. Számosak úgy hitték a 15. században, hogy ez a rengyel a flandriai textilesek győzelmét jelenti, holott ez nem volt más, ez az új rengyel, mint annak a szőke szépségnek az ünneplése és diadala, aki Izabella volt. Az aranygyapjú a király gondolatában a felesége szép szőke pelye volt, ezért írt a jeligéül, sohasem lesz nekem más.
1: Hát ez mindigen tanulságos dolog. De azért mégis nyugtalan vagyok.
2: Örülj, hogy nincs inkvizíció, mint a 15. században, mert akkor több oka lehetne a nyugtalanságra.
1: Tette hozzá, és kiemelvén tömör fejét a kalapja alól, barátsággal köszönt, és ment.
0: Ötödik beszélgetés. A reménytelen szerelemről.
1: Séta közben a Margit szigeten összes panaszaimat, bánataimat és keserveimet előadtam Horeb tanár úrnak. A levelek hullottak a fákról. Az őszi napfény áttűzött a bokrokon, és az indák és gajjak között, immár lomb nélkül, a fényben el lehetett látni a Dunáig. A szürkés párákban a horizont mélyén egy álombeli híd hajlott át a folyó. Horeb tanár úr leült egy padra.
2: Eszembe jut a Francia Tudományos Akadémia egykori főtitkára, aki sohasem panaszkodott. Aki végigélt egy hosszú életet anélkül, hogy egyetlen egy sóhaját hallották volna. Igaz, hogy ez Condorcet volt, ez a főtitkár. Az is igaz, hogy abban a tüneményes 18. században élt, amikor bajos volt panaszkodni, mert aki nem volt megelégedve, és csak egy hangosabb szót szólott, annak rögtön levágták a fejét.
1: Bocsánat, vetettem közbe. A helyzet nem analóg. Condorcet tudtommal filozófus volt. Én egyszerűen csak szerelmes vagyok. Sőt, szerelmes vagyok egy hölgybe, aki jóval fiatalabb nálam, és amellett más szeret.
2: Na lássa!
1: A tanár úr levette a kalapját. Mindig így vette le a kalapját, finoman, amikor történelmi múltakról emlékezett. Mindig így vette le a legmélyebb tisztelettel történelmi emlékek előtt. mert máskülönben mindig a fején tartotta ezt a kemény fedőt, köztudomás szerint mélyen a homlokába nyomva.
2: Na lássa, Condorcet 22 évvel volt idősebb, mint az a tündéri Zsófi, akit szeretett. Tündéri? Több. Ez a fiatal teremtés számos kortársa tanúsága szerint maga volt az élő fény. Az élő fény női formában. Egyetlen egy szempillantásán minden sugárzott, s megtisztult körülötte. Amellett látszott rajta, hogy valami hiányzik az életéből, mikor Condorcet elébe állt, s megvalván szerelmét megkért a kezét, Zsófia szemlesütve megvallott mindent.
1: Mi az, hogy mindent?
2: Tudnélik, hogy más szeret. Más szeret reménytelenül.
1: Reménytelenül? Nem analóg.
3: Kérem, a dolgok és helyzetek gyakran meg is ismétlődnek az életben és a történelemben. Mégsem lehet kívánni, hogy teljesen fögyjék egymást. Már ott is találok némi eltérést, ahol önt, Condorcethez hasonlítottam. Condorcet csak ugyan filozófus volt. Sőt, az a ritka filozófus volt, aki még meglátta eszméjének gyakorlati megvalósulását, amit önről nem mondhatnék. Azon felül minden reménye abban kulminált, hogy az egész emberi faj boldog lesz egy nap. Gondolom, ön reményei tekintetében beéri kevesebbel. Szóval Condorcet, mint igazi bölcs, elvett a maga Zsófiáját, és 2 évig úgy élt vele, mint hogy 2 testvér vagy 2 szellem élnek együtt. 2 év múltán, július 14-én, mikor a francia nép ledöntött a Bastille-t, Zsófia már szerette az urát. 1 évvel később gyermekük is született, holott Condorcet már öreg ember volt akkor. Ez egy vulkán volt a hó alatt, ahogy ezt írták róla.
1: Fejezte be valami bánatos visszatéréssel önmagához, és hallgatott. A levelek lehullottak a fákról. A Duna felől egy hajófüttye szólt, élesen, mint egy vészjel. Szóval, mi a teendő? Kérdeztem a tanár úrtól.
2: Ha én azt tudnám.
1: Ezt felelte Horeb tanár úr, s megint sokáig hallgatott.
0: Hatodik beszélgetés. A francia nyelvről.

0: Egy másik nap megpillantván Horeb tanár urat a kávéház teraszán, mély tisztelettel üdvözöltem, s leültem az asztalához.
1: Olvasok, kérem,
0: mondta egy francia újság mögül a rámában. Úgy mondta ezt a ráma mögül, elhárító célzat nélkül, csak éppen mint aki metodikusan megvilágít egy pillanatot, mely nem szorul magyarázatra. Ha a tanár úr elmerül egy hírlapi cikkben, jegyeztem meg alázattal, az nyilvánvalóan több, mint egyszerű újságolvasás.
2: Minden esetre kritikával, s a tőlem telhető fantáziával kísérem, amit olvasok. Eppetben különösképpen felüdít és meghatja a szívemet a francia miniszterek berlini szereplése. E két nap alatt, amíg Berlinben időztek, mennyi szép szó hangzott el ajkaikról. Micsoda finom hangsúlyozással és ritmikával. Arra a különös zeneiségre gondolok, ami a francia nyelvet már a beszéd formájában is olyan művészessé varázsolja. A francia forradalom nagy reprezentánsai, amellett, hogy a szívük mélyéig meg voltak győződve arról, amit mondtak, főképpen a szavak melódiáival és a mondatfűzései toppergésével hatottak. Voltak közöttük olyan szónokok is, olyan igazi, javíthatatlan szónokok, akik még akkor is beszéltek, mikor már bele voltak helyezve a giotinba, és a kés felülről már zuhanóban volt. Például Duroy odaszíjazva a deszkához, egész testével vízszintesen a bárd alatt, a fejével a kosár fölött, amelybe ez a fej levágva a törzsről be kellett, hogy hújjon, még felkiáltott. Nagyszerű szónok! Franciák, egyesüljetek! Ölelkezzetek össze! Szeressétek egymást! Csak így lehet megmenteni a köztársaságot! Ezt mondta ez a Duroy. És ami talán a nevetséges szavakban figyelemre méltó, korántsem az, hogy ilyen drámai helyzetben hangzottak el is, ami nyilvánvalóan emeli morális értéküket. Ami figyelemre méltó, hogy mondatokra csoportosítva, és a mondatok bizonyos időtartamhoz arányítva pontosan betöltötték azokat az utolsó perceket, amelyek egy szónok életét a haláltól elválasztják. Betöltötték egy megszűnő élet és egy meginduló gép közötti űrt. Egyetlen egy hanggal, egy betűvel nem volt ez se több, se kevesebb, mint amennyi kellett, hogy legyen egy ilyen kurta lehetőségre és rövid spáciumra. Se több, se kevesebb, mint amennyi térben és időben maradék nélkül elmondható lehetett. Úgy ki volt szabva, mint egy Mozart szonatina két határ közt, olyan tökéletesen. Igazi szónoki bravúra, melyhez hasonlót keveset ismerek a történelemben.
0: Nem tudok hozzászólni a kérdéshez, feleltem, mert a Duroy esetében nem lévén kellőképpen tájékozva, nem tartanám illőnek, hogy a tanár úrral vitatkozzam, és tovább fűzzem a fonalat.
2: Ne is fűzze, ez csak bízza rám. Ez a kitűnő Duroy ismerte a szavak hatását bizonyos szituációkban. Egész forradalmi szerepléséből csak ez a pár mondat maradt. De ez egy nagy iskola. S visszatérve a francia miniszterekre, megint csak a sok szép beszédre gondolok. Engem valójában inkább a filológia érdekel, inkább a művészet, mint a politika. Csak ugyanúgy tűnik, hogy csak az iged dicső és nagy, ami megvalósul elhangzása nyomán, ha ugyan megvalósul valami, az vagy képzelt, vagy tökéletlen. soha a szépség nem válhat annyira valóvá, mint amennyire a szó ezt ki tudja fejezni.
0: Különösképpen a francia szó.
2: Úgy van. Nem lehet tagadni, hogy a legszebb dolgokat a világon elsőben is francia nyelven mondták. Aki először mondta azt, hogy szabadság, az ezt franciául mondta. Szó sincs róla, a régi görögök és latinok is mondtak figyelemre méltó szép dolgokat. Egy némely mondatkonstrukciójuk, mintha márványból volna faragva, vagy bronzból volna öntve, de az emberi jog és igazság formuláját legelsőbben francia szavak proklamálták. Egy pár igen hasznos francia mondat áll az emberiség rendelkezésére évszázadok óta, ez mind él, virul és cseng. Ebben mindenki megtalálja magáét, a szegény épp úgy, mint a gazdag, az előbbi a jóságnak és irgalomnak minden kifejezését, mert nem lehet tagadni, hogy a francia nyelv a maga bőségével és kincseivel nagyon jó és hasznos a szegény embereknek. Viszont a gazdagok is megtalálják benne fényes eszközeiket. Ez egy liberális nyelv. Ez talán a legkitűnőbb hangszer az emberiség szolgálatában. Amit itt olvasok, az a pár francia mondat, az megvalom vigasztaló számomra. Mert hiszen olyan kevés az manapság, ami még vigasztaló. Be kell írni a nyelv zenéjével, szép fordulatokkal, mondatokkal, az emberi szó művészetével. Be kell írni azzal, ami szépen hangzik.
0: Ezeket mondván a tanár úr megint eltűnt az újságráma mögött.

0: Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádióváltozatát hallották. Az első rész hangzott el. Szereplők: Horeb Homér, Kézdi György. Fiatal újságíró, Szirtes Balázs. A felvételt Táncos Tamás és Maksai Helga készítette. Zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztette és rendezte Varsányi Anikó.
1: A rádióváltozat 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Két dobos című orosz mesét Somogyvári Rudolf mondja el.
1: Kolja egész vasárnap délelőtt dolgozott. Fúrt, faragott, kopácsolt, délutánra elkészült a ládikó. Megmutatta édesapjának. Papa, nyisd fel a tetejét! Az apa fel akarta nyitni a ládikót, de nem tudta. Leszögezted? Kérdezte. Dehogy, mosolygott Kolja. Titkos zárat készítettem rá. Senki nem tudja kinyitni. Miért kellett neked a titkos zár? Csodálkozott az apja. Mit akarsz benne elzárni, és főleg ki elől? Kolja a kis húga felé kacsintott, és így felelt. Először is van mit elzárnom, és azt is tudom, ki elől. Tánya megsértődött. Azt hiszem, tévedsz, kiáltotta. Még soha semmit nem vettem el tőled kérés nélkül. Miért árulkodsz rám? Másnap reggel, amikor Tánya egyedül maradt otthon, Kolja iskolába ment, édesapja munkába, édesanyja pedig a piacra, nyomban előkerítette az ágy alól a ládikót, de a teteje nem nyílt fel. A kislány sokat vesződött vele, kíváncsisága pedig nőttön nőtt. Mit dughatott el előlem? Mormogta magában. Nem olyan ez a mi Koljánk, aki ok nélkül titkos zárat készít. Hirtelen egészen véletlenül megnyomott egy kis szögfejet, amely a tető oldalából állt ki. Valami kattant a ládikóban, és felnyílt a teteje. Füzetek, könyvek, lehúzós képek voltak a ládikó tetején, aztán tépet csúzli, egy darab kék kréta, végül négy üres patron került Tánya kezébe. Ó, kiáltott fel Tánya, ezt aztán igazán nem érdemes titkos zár alá tenni. Miattam szabadon is lehetnének, én bizony nem nyúltam volna hozzá. Mi jutott eszébe? Kellenek is nekem az ő patronjai. De mégiscsak talált valami figyelemre méltót a ládikó fenekén. Egy piros szalaggal átkötött kék dobozt. A doboz tetejét a metró egyik bejáratának a képe díszítette, a bejárat fölött nagy M betű piroslott. Csokoládé, suttogta Tánya. Hogy nem szégyeli magát ez a Kolja. Eldugta előlem a csokoládét. Pedig még sohasem sajnálta tőlem. Tánya sokáig forgatta kezében a kék dobozt, végül elhatározta, megnézi, milyen csokoládé van benne. Ezüst papíros, vagy csak sima? Óvatosan lefejtette róla a piros szalagot, és kinyitotta a dobozt. Négy sor volt a dobozban, mindegyikben 5-5 szem csokoládé, minden darab szép ezüst papírba csomagolva. Vajon töltötte a csokoládé, vagy csak sima? Kíváncsiskodott Tánya. Óvatosan leszette az egyik szemről az ezüst papírt, nehogy megsértse. Sötét barna volt, apró barázdákkal. Milyen lehet az íze? Kíváncsiskodott tovább, és széttörte a csokoládét. Rózsaszín töltelék volt a belsejében. De hát egy szemből nem állapíthatta meg szegényke, hogy igazán jó-e a csokoládé. Már a harmadikat kóstolgatta, amikor ujját nyalogatva így gondolkodott. Lám, milyen jó csokoládét tart Kolja a titkos lakat alatt. Aztán mégiscsak megszólalt a lelkiismerete. Júj, mit tettem, hiszen Kolja megtudja, elmondja mamának, ő pedig a papának, és akkor nem vesznek nekem karácsonyi ajándékot, sőt a nevem napjára se kapok semmit, és ennek is Kolja az oka, miatta kapok ki mindig, és csak azért, mert nem szeret. Tánya a szíve mélyéig elkeseredett. Olyan bánatos volt, hogy vett még egy szem csokoládét, és megette. De ettől még semmit nem javult a helyzet, és egyre azon törte a fejét, mit is tehetne. Jó ötlete támadt. Fogott egy darab barna rozskenyeret, abból sodort négy golyót, belecsavarta az ezüst papírba, és visszatette a dobozba. Az álcsokoládé annyira hasonlított az igazira, hogy amikor másnap Tánya kivett 5 szemet a dobozból, az 5 közül az egyik a kenyérből készült csokoládé volt. És néhány nap múlva hiába keresett, hiába kutatott, egyetlen valódi csokoládét sem talált a dobozban. Itt valami tévedés történt, aggodalmaskodott Tánya. 20 csokoládé volt a dobozban, és én csak 19-et ettem meg, tehát egy valódinak még kell benne lenni. Az utolsó szemet azonban nem sikerült megkaparintania, mert megkezdődött az iskolai szünidő. Tánya egész nap izgatottan leste Kolja arcát, de nem vett rajta észre semmit. Később az apa meghozta karácsonyfát. fel kellett díszíteni, telefonálni kellett az ismerősöknek, és figyelmeztetni őket, hogy nem csak fenyőfa ünnep lesz, hanem névnap is, nehogy megfeledkezzenek az ajándékokról. Ennyi munka között Tánya nem is gondolt Kolja csokoládéjára. Sok vendég érkezett a névnappal összekötött fenyőfa ünnepre. Elhalmozták Tányát szerencse kívánatokkal, és átadták neki az ajándékokat. Utoljára Kolja köszöntötte fel Hugocskáját. A vendégek szeme láttára kihúzta az ágy alól a ládikót. Tánya előtt sem titkolódott tovább, ujját rászorította a kiálló szög fejére. A tető felpattant, Kolja kivette a kék dobozt, és ünnepélyesen átnyújtotta Hugocskájának. Tessék, mondta. Eltettem karácsonyra. Tombolán nyertem a színházban. Csak arra kérlek, Tányecska, adj egy szemet nekem is. Szeretném megkóstolni. Olyan régen rejtegettem, és nem nyúltam hozzá. A vendégek mosolyogtak, édesanyja megsimogatta Kolja fejét, Tánya pedig lesütött szemmel hallgatott. Remegő kézzel kibogozta a fényes selyemszalagot, és felnyitotta a dobozt. Kolja válogatás nélkül kivett egy szemet, lefejtette róla az ezüst papírt, és bevette a szájába. Tánya megremegett. Most mindjárt kiköpi, és minden kiderül, gondolta rettege. Tessék, Tányecska, kínálta Kolja. Kóstold meg te is, milyen finom. És csak, rózsaszín a tölteléke. Vegyél egyet, kóstold meg. Nem lehetett ellenkezni. Tessék, ez mindig így van, gondolta Tánya, miközben rágta a megkeseredett száraz kenyeret. Egyetlen valódi volt köztük, és éppen az jutott Koljának. Nekem soha sincs szerencsém. Nos, ízlik? Érdeklődött Kolja. Mit is válaszolhatott volna? Nagyon, suttogta, és alig tudta könnyeit visszafojtani.
0: A két doboz című orosz mesét Somogyvári Rudolf mondta el. Szerkesztette Molnár Magda, rendezte Solymosi Ottó. A felvétel 1970-ben készült, és legutóbb 2001. szeptember 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demeti Mea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Hozzátette, mint az ügynökakták kérdésében, a víz megtartás és az atomenergia kapcsán is őszintén kell beszélni. Egyúttal azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot. Baka András lesz az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés, és az eredmény kihirdetése után utáni 8. napon, augusztus 19-én léphet hivatalba. Baka András azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Kölcsönösen támadták egymás energetikai létesítményeit az ukránok és az oroszok. Az ukrán erők az oroszországi Tatárföldön, Nyizsnyekámszkban lévő olajfinomítóra mértek csapást, a létesítmény területén tűzütött ki. Eközben az orosz hadsereg Záporizsja városát vette célba, 24 ember sebesült meg, köztük 2 gyermek. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Romániában településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság, miután eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából a fővárosban, a Nagytétényi út közelében. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról, vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni, vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök ma is veszélyesek lehetnek, hatástalanításukat kizárólag tűzszerészek végezhetik el. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten, a Szentgellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás 1-2 héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség. Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk. Csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok lesz. Egész héten hasonló időre készülhetünk. Híradással 16 órakor jelentkezünk legközelebb, 15 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami, de csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
5: Kertész Imre, Gája napló, 7. rész.
4: Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
5: A naplóban a kudarc.
4: Az emberi állapotban az az érdekes, hogy megoldhatatlan. Arról lehet csak elmélkedni, hogy egyénileg hogyan éljünk. Eddig minden munkám egy kudarcról szólt. Miért ne írnám most meg a kudarcot? Ez az egyetlen lehetséges etikám. Kudarcban élni és etikává tenni. Csak éppen nem szabad elhinni, hogy ez megoldás, vagy hogy felül emel. Legfeljebb jobban szórakoztat.
6: Az öreg az iratszekrény előtt állt.
4: Az öreg az iratszekrény előtt állt. Ez már véglegesnek tűnik. Nem tudom, hogyan kecmergek ki belőle.
6: Egy fia ötlete nem sok, megírandó könyvéhez az öregnek annyia sem volt. Annak ellenére, hogy a maga részéről igazán minden tőle teretőt elkövetett, hiszen, mint láttuk, jelenleg is az iratszekrény előtt állt és gondolkodott. Valamennyi régi, régebbi vagy még régebbi ötletét, vázlatát, töredékét is átnézte már az elmúlt napokban, amelyeket ötletek, vázlatok, töredékek címfelirattal ellátott dossziéjában tárolt. Ám vagy hasznavehetetlennek bizonyultak, vagy pedig egyetlen szót sem értett belőlük. Holott ő maga jegyezte fel őket régen-régebben vagy még régebben. Nagyobb sétákat is eszközölt a budai dombvidéken. Gondolkodó séták, így hívta az öreg. Mint hiába. Most már, miután ötletei, vázlatai, töredékei és sétái, gondolkodó séták, így hívta az öreg, sorra rendre mind csődöt mondtak, csak papírosai maradtak még hátra. Régóta nem látta már a papírosait. Nem is akarta látni őket. El is rejtette az iratszekrény legmélyére, nehogy valamiképp a szem elé kerüljenek. E ponton azonban attól kell tartanunk, hogyha nem szakadunk el kissé az öreg gondolatmenetétől, sosem fogjuk a továbbiakhoz szükséges tiszta megvilágításban látni az ötletek, vádlatok, töredékek, illetőleg a papírosok között fennálló hajszál finom, de elhanyagolhatatlan különbséget. Talán nem is kényszerülünk túl hosszadalmas magyarázkodásra. Ötleteket, vázlatokat, töredékeket ugyanis kizárólag olyan személy állít elő, akit erre feltétlen és nyomós okok szorítanak, akinek mondjuk, mint például az öregnek is történetesen könyvírás a foglalkozása, illetőleg, hogy pontosabbak legyünk, úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása, mint hogy egyéb foglalkozása nem volt. Papírosai viszont mindenkinek vannak. Papíros, amely kamaszkora verseit őrzi. Papíros, amelyen kivezető utat keresett egy válságos időszakban. Esetleg egy egész napló. Egy házterve. Egy nehéz esztendő költségvetése. Egy megkezdett levél. Egy üzenet, rögtön jövök, amely később esetleg végzetesnek bizonyult. Az öregnek egy egész dossziéra való ilyen papírosa volt. A történetünk elején felállított helyzet tehát, amelyhez mind mostanig, korántsem önfejűségből, csupán az öreg elhatározásainak nehézkessége miatt következetesen ragaszkodtunk, most az alábbiak szerint módosult. Az öreg a tártaltajú iratszekrény előtt állt és gondolkodott. Félek, gondolta, hogy végül még elő fogom venni a papírosaimat. Amit meg is tett egyéb iránt. Talán nem bizonyul merő szószaporításnak tehát, ha a történetünk elején felállított, ám azóta módosult helyzet további módosulásáról most az alábbiakban a tőlünk telető rövidséggel ismét beszámolunk. Az öreg az iratszekrény előtt ült és olvasott.
4: Ami megtörtént, megtörtént. Most már nem segíthetek rajta. Múltamon épp oly kevéssé változtathatok, akár csak a belőle kérlelhetetlenül következő jövőmön, amelyet még nem ismerek.
6: Te nagyságos jó Isten, mondta fennhangon az öreg.
4: Jelenem szűk mesdjéin pedig ugyanolyan iránytalanul mozgok, mint az elmúlt vagy a bekövetkező időben.
6: Aha, mondta fennhangon az öreg.
4: 14,5 éves koromban mértéktelenül bárgyú körülmények összetalálkozása révén körülbelül fél óra hosszat néztem szembe egy élesre töltött golyószóró rám meredő csövével. E körülmények leírása normális nyelven úgy szólván képtelenség. Legyen elég annyi, hogy egy csendőrkaszárnya szűk udvarán álltam egy félelem verejtéket, és ki tudja, milyen gondolatfoszlányokat kiválasztó tömegben, melynek egyedeihez mindössze az az általánosság fűzött, hogy mindannyian zsidók voltunk. Kristálytiszta virágillatú nyár éjszaka volt, felettünk teli hold ragyogott. A levegőt egyenletes, tompa zümmögés töltötte be a Royal Air Force ismeretlen célpont felé húzó kötelékei. S az a veszély fenyegetett, hogyha bombát találnak pottyantani a kaszárnyára vagy a környékére, a csendőrök úgy mond, halomra lőnek minket. Hogy miféle lehetetlen összefüggések és hülye indokok alapján ezt akkor és utólag is tökéletesen mellőzhetőnek találtam. A golyószóró egy filmfelvevő gép gólyalábaihoz hasonló állványzaton nyugodott. Valami emelvényfélény tárgyilagosan összehunyorított szemű turáni bajuszos csendőr állt mögötte. A cső végéhez nevetséges töltsérformájú alkatrész illeszkedett, akár nagyanyám mágdarálóján. Várakoztunk. A zümmögés dörejjé fokozódott, majd ismét zümmögésé csitult, hogy a beálló csend egy-egy süket szakasza után újabb dörejjé fokozódó zümmögésnek nyisson teret. Pottyan vagy nem pottyan? Ez volt a kérdés. A csendőrökön lassan a szerencse játékosok bomlott jókedve lett úrrá. Hogyan is foglalhatnám szavakba azt a váratlan derűt, amely az első csodálkozásom múltán bennem is eláradt. Csupán a tét csekészségét kellett felismernem ahhoz, hogy bizonyos módon én is élvezni tudjam a játékot. Megértettem a számomra adott világegyetem egyszerű titkát. Bárhol, bármikor agyonlőhető vagyok. Lehet, hogy

0: egy rádiót. Hát igen. Oglücs, így hívta az öreg. A csend nélküli lény. Nem nő, nem férfi, nem állat, még kevésbé ember. Oglücs, így hívta az öreg. Egy női küklopsz alatt lakott az öreg, amely zajokkal táplálkozott. Neszeinek sűrű hullámverésében napfossza tehetetlenül hányódott az öreg. Hallotta az ajtó szörnyű döndülését, valahányszor tanyájára megérkezett, gyors zuhanások, gördülések záporozását. Talán, vélte az öreg, a hazahordott zsákmányt dobja le ilyenkor. Majd hamarosan elbődült valamelyik szolgálattevő fenevadja, vagy a rádió, vagy a televízió. Oglücs, így hívta az öreg. Nem volt mit tenni, bele kellett törődni. A hosszú évek kialakították az öregben az úgy szólván automatikus védekezési reflexet, mint ahogyan például esőben kinyitotta az esernyőjét. Egy pár viaszgömb hengerformájú üvegkapszulában állandóan használatra készen várakozott az iratszekrény legfelső rekeszének előterében, hogy szükség esetén a tenyérnémi puhító előmunkálata után azonnal az öreg fülébe kerülhessen. A puhító előmunkálat közben fél hangon még egy hosszabb, rövidebb szöveget is el szokott mondani az öreg, mely hosszabb, rövidebb szöveg hosszúsága, illetve rövidsége mindig az évszaktól függött. Télen hosszabb szöveget mondott, mint nyáron, ami abban a fizikai tényben leli egyszerű magyarázatát, hogy melegben hamarabb púl meg a viasz, mint hidegben. Így ezen a gyönyörű, langyos, kisé párás, de verőfényes nyárutói, őszerői reggelen lassan és mint egy magyarázóan tagolva mindössze ennyit mondott az öreg, hogy azt a jó, kurva, búbánatos náci nénikédet, míg az ujjai közt már is megpújított gyurmát, gondosan megformázva a fülébe gyönkötte. Miáltal a módosult helyzet ismét módosult egy csöppet, amennyiben az öreg most már két viaszgömbbel a fülében olvasott tovább.
1: Világegyetem egyszerű titkát, bárhol, bármikor agyonlőhető vagyok. Sok évvel később és sok évvel ezelőtt megtudtam, hogy regényt kell írnom. Valami közönyös hivatal folyosón várakoztam éppen teljesen közönyösen, és valamilyen közönyös neszt hallottam, lépteket. Egyetlen pillanat alatt zajlott le az egész. Visszaemlékezve erre a pillanatra, amelyre egyéb iránt képtelen vagyok visszaemlékezni, azt kell hinnem, hogyha meg tudtam volna őrizni magamban a világosságát, a valahogyan mint egy lepárolt tartalmát, akkor a kezemben tarthatnám, ami valójában mindig is a legjobban érdekelt, a létezésem nyitját. Ám a pillanatok elmúlnak és nem ismétlődnek. Így tehát úgy képzeltem, hogy legalább a sugallatához hűnek kell maradnom. Elkezdtem regényt írni. Írtam és összetéptem, újraírtam, megint összetéptem. Így szálltak az évek. Írtam, írtam, míg úgy nem éreztem, hogy rábukkantam a számomra lehetséges regényre. Regényt írtam, miközben hülyébbné hülyébb vígjátékokat állítottam elő a zenés műfajban, hogy kenyérkeresethez jussak.
0: Na csak, mormogta az öreg. Úgy indul, mintha gyónás akarna lenni. Rossznak nem rossz, bár később még elromulhat. Az a baj, hogy őszinte. Ez nem valami szerencsés. Meg aztán a téma sem az. Hát igen, ha már könyvet kell írnia, akármilyen könyvet, csak könyv legyen, az öreg régóta tudta már, hogy teljesen mindegy, milyen könyvet ír, jó te vagy rosszat, a lényegen ez semmit sem változtat. Mégis legalább valamilyen szerencsés témájú könyv legyen. Eddigi témái bizony nem voltak túl szerencsések. Ennek okát, ha nagy ritán elgondolkodott rajta, abban látta az öreg, hogy Valószínűleg nincs fantázia.

0: Ja. Ami eléggé hátrányos dolog, megfontolva, hogy ehhez képest pont könyvírás volt a foglalkozása. Illetőleg, hogy pontosabbak legyünk, úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása, mint hogy egyéb foglalkozása nem volt. Így azután mi egyebet is tehetett volna? Témáit többnyire a saját tapasztalataiból merítette. Ami viszont a legszerencsésebb témáit is mindig elrontotta. Ezúttal azonban résen akart lenni. Nagy maraság volt, gondolta, elővennem a papírosaimat. Legjobb volna visszacsomagolni. Csak hogy, gondolkodott tovább, most már érdekelnek. Ettől féltem, tette hozzá gondolatban. S méltán, mert most az egyszer már tartósan módosult korábbi helyzet visszaállításáról számolhatunk be. Az öreg az iratszekrény előtt ült és olvasott.
1: De ezzel nem jutok előbbre. Ez végeredményben egy történet. Bővíthető, kurtítható és nem magyaráz meg semmit. Mint általában a történetek. Történetemből nem tudom meg, hogy mi történt velem. Márpedig erre volna szükség. Még azt sem tudom, hogy vajon éppen most hullik le szememről a hályog, vagy ellenkezőleg, épp most borul-e rá. Minden esetre mostanában lépten nyomon meglepődöm. Itt van például a lakás, amelyben élek. Eltekintve a feleségem által időnként szükségesnek tartott változtatásoktól, minden épp olyan benne, mint tegnap előtt, mint egy vagy mint 19 éve,
0: amikor... 19 éve! Horkant fel az öreg.
1: 19 éve, amikor beköltöztünk. Mégis újabban valamilyen alattomos fenyegetés árad az egészből, valami, ami zavarba ejt. Soká törtem a fejem, amíg rájöttem végül, nem az változott meg, amit látok. A változás abban rejlik csak, hogy látom. Igen, eddig még sosem láttam ezt a lakást, amelyben 19. éve lakom.
0: 19. éve, ingatta fejét az öreg.
1: Még sincs ebben semmi rejtély, ha jobban meggondolom. Annak a pasasnak a számára, akivel egykor, még pár hónapja is azonos voltam, ez a lakás egy minden esetre tartós, ám mégiscsak esetleges hely volt, ahol a regényét írta. Ennek az ürgének dolga volt. Határozott célja, ki tudja, talán rendeltetése. Egy szóval, akármilyen lassan végezte is egyébként a dolgát, mindig sietett.
0: Na igen, bólintott az öreg.
1: Érzem, hogy mindenfelé csapdák nyílnak meg a lábam alatt. Hibát hibára halmozok. Minden észleletem, minden, ami körülvesz, arra szolgál csupán, hogy ellenem támadjon, kétségbe vonjon, aláaknázza valószínűségemet. A baj akkor kezdődött, amikor a regényemet befejeztem.
0: Na igen, bórintott az öreg.
1: Hirtelen összeomlott valami, amivel hosszú évek során egészen jól elszórakoztam, úgy látszik. Erre is csak utóbb ébredtem rá. Addig azt hittem, dolgozom, s az ennek megfelelő kényszeredett düvel láttam neki nap-nap után. Most hát kifogytam belőle. Napi szorgoskodásom ezzé a papírhalommá lényegült át. Itt maradtam üres kézzel, kifosztva. Egyszerre szemben találtam magam az anyagtalan és alaktalan rémmel, az idővel. Rám tátotta ostobán ásító pofáját, s nem volt mit a torkába tömnöm.
0: Na igen, bólintott az öreg. Járni kéne egyet, el is megyek. Meglazította fülében az olvadékony viaszgömböket. Oglütz, hogy azt a... kezdte az öreg. Nem érdemes, úgyis elmegyek, gondolta aztán.
2: Gálya napló. A hetedik rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és a Kudarc című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Gábor Miklós. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
3: A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami, de csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
2: Kertész Imre, Gálya napló, 8. rész.
1: Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
2: A naplóban a kudarc.
1: Az emberi állapotban az az érdekes, hogy megoldhatatlan. Arról lehet csak elmérkedni, hogy egyénileg hogyan éljünk. Eddig minden munkám egy kudarcról szólt. Miért ne írnám most meg a kudarcot? Ez az egyetlen lehetséges etikám. Kudarcban élni és etikává tenni. Csak éppen nem szabad elhinni, hogy ez megoldás, vagy hogy felül emel. Legfeljebb jobban szórakoztat.
3: Na igen, bórintott az öreg.
1: A baj akkor kezdődött, amikor a regényemet befejeztem. Hirtelen összeomlott valami, amivel hosszú évek során egészen jól elszórakoztam, úgy látszik. Erre is csak utóbb ébredtem rá. Addig azt hittem, dolgozom, s az ennek megfelelő kényszeredett düvel láttam neki nap-nap után. Most hát kifogytam belőle. Napi szorgoskodásom ezzé a papírhalommá lényegült át. Itt maradtam üres kézzel, kifosztva. Egyszerre szemben találtam magam az anyagtalan és alaktalan rémmel, az idővel. Rám tátotta ostobán ásító pofáját, s nem volt mit a torkába tömnöm.
3: Na igen, bórintott az öreg.
4: Hogy azt a...
3: kezdte az öreg. Oglücz, hogy azt a félfülű, bárcabitorló, oráni táncos anyukádat, mondta lassan, és mint egy magyarázóan tagolva az öreg, miközben az ujjai közt megpuhított gyurmát gondosan megformázva a fülébe gyömkötte, mint egy hatályon kívül helyezve ezzel Oglücöt. Az öreg az iratszekrény előtt ült és olvasott.
1: Igen, ha következetes vagyok, talán sosem fejezem be a regényemet. De ha már mégis befejeztem, nem volt következetes dolog meglepődnöm azon, hogy készen áll. Márpedig így történt. Most aztán itt feküdt előttem ez a több mint 250 papíros lap, s ez a köteg, ez a tárgy bizonyos cselekedeteket követelt tőlem. Fogalmam sincs, hogyan kell kiadatni egy regényt. Mindenek előtt legépeltettem, majd pedig bepréseltem egyetlen nyomókapcsos dossziémba, azután hónom alatt a dossziéval fölkerestem egy kiadót, amelyről tudom, hogy úgymond mai magyar szerzők regényeinek kiadásával is foglalkozik. Bekopogtam egy titkárság feliratú ajtón, s az itt működő hölgyek egyikétől, akit az illetékességnek az a titokzatos aurája lengett körül, amit annyira nehéz meghatározni, megtudakoltam, itt hagyhatnék egy regényt. Igenlő válasza után átadtam neki a dossziét, s még láttam, amint egy hátulsó asztalon tornyosuló több más dosszié közé helyezi. Azután pedig egyenesen a római parti strandra mentem.
3: Istenem, mondta az öreg.
1: A római parti strandra mentem, mivel azt reméltem, s nem is csalatkoztam, hogy a bár napos, de hűvös és szeles időjárás a strandok dagonyázó tömegeit ma távol tartja, és ott a hideg vízben lomha hosszú túratempókkal 1000 métert úsztam.
3: Istenem, mondta az öreg.
1: Később, jó 2 hónap múlva egy pasasnál ültem, aki ennek a kiadónak a nem tudom mije. Ám a pasas még se rólam, se regényemről nem hallott. Sietve menekültem. Legszívesebben egyenest a római parti strandra mentem volna.
3: Istenem, mondta az öreg.
1: De immár kánikulai főszezon lévén úszásra semmi reményem nem lehetett.
3: Na igen, bólintott az öreg.
1: Legközelebb a pasas közlékenyebbnek mutatkozott. Tud már rólam is a regényemről, bár ő maga még nem olvasta, mondta. A fasizmus fordult felém írógépe mellől, amelyben egy cégjelzéses levélpapírt láttam befűzve, nagy és iszonyatos téma, amelyről már...
3: Aha, mondta fennhangon az öreg, miközben izgatottan kezdett turkálni a dossziéban, még nem a papírosai halmazában egy cégjelzéses levélpapírosra bukkant. Rendes közönséges üzleti levél volt dátummal. 1973, 7.27. Ügyintézővel, kitöltetlen, tárgyal, megjelöletlen, iktató számmal. 482/73, megszólítás nélkül. Kéziratát kiadónk lektorai elolvasták, kezdte olvasni a levelet az öreg, egybehangzó véleményük alapján. Aha, jegyezte meg felhangon az öreg.
1: Nagy és iszonyatos téma, amelyről már sokan és sokat írtak. Mind a mellett, tette hozzá, mint egy megnyugtatóan, korán sem állítaná, hogy a téma teljesen ki van merítve. Nem keserű kissé? Kérdezte aztán hirtelen. Micsoda? A regénye? De igen, feleltem. Láthatóan zavarba hozta a válaszom. Ne vegye készpénznek, amit mondtam, ez nem vélemény, hiszen még nem olvastam a regényét. Most viszont én jöttem zavarba. A jelek szerint tehát, amennyiben regényemet ne talán keserűnek érezné, valószínűleg nem nyerné el a tetszését. Akkor láttam csak, hogy egy hivatásos humanistával ülök szemben. Márpedig a hivatásos humanisták szeretnék azt hinni, hogy Auschwitz csak azokkal történt meg, akikkel akkor és ott történetesen megtörtént, s hogy másokkal viszont, akikkel akkor és ott történetesen nem történt meg, a többséggel, az emberrel általában semmi sem történt. Vagyis ez a kiadói ember azt szeretné olvasni a regényemben, hogy annak ellenére, sőt, éppen annak ellenére, hogy velem történetesen ott és akkor is megtörtént, Auschwitz engem mégsem mocskolt be. Csak hogy bemocskolt. Másképpen lettem mocskos, igaz, mint azok, akik odavittek, de mocskos lettem mégis. Szerintem ez alapvető kérdés. El kell ismernem azonban, hogy is ne kellene. Félő, hogy ilyen formán az is belekeveredik kissé ebbe a mocsokba, aki a regényemet jó szándékúan kézbe veszi, és gyanútlanul olvasni kezdi.
3: Az öreg most az iratszekrény előtt ült, és gondolkodott. El kéne olvasni még egyszer azt a könyvet, gondolta. Ám bár, folytatta a gondolkodást, minek? Semmi kedvem koncentrációs táborról olvasni. Nagy maraság volt elővennem a papírosaimat, tette hozzá gondolatban. Minél fogva az öreg az iratszekrény előtt ült és olvasott.
1: Nagyon is megérteném tehát, ha egy hivatásos humanistát ingerelne a regényem. Engem is ingerelnek a hivatásos humanisták, mert vágyakozásukkal a megsemmisítésemre törnek. Érvényteleníteni akarják a tapasztalataimat. Csak hogy ezekkel a tapasztalatokkal történt valami, aminek révén megrökönyödötten észleltem, most egyszerre a hátrányomra fordultak. Időközben ugyanis, hogy nem, megmásíthatatlan, ízlésbeli állásfoglalása alakultak bennem. Úgy éreztem, hogy személyes nézeteim, amelyeket regényem teljes mértékben kiszolgáltat, ügyem szempontjából kezdenek baljós tényezőknek mutatkozni. Ráadásul ehhez az ügyhöz, mely történetesen ennek a regénynek a tárgyi formáját öltötte, bizony kevésbé emelkedett, de korántsem elhanyagolható egyéb tényezők is tapadnak. Így pénzbeli kilátások...
3: He-he, derült az öreg.
1: A jövőm kérdése, a társadalmi státuszom, hogy így mondjam.
3: He-he-he-he, mulatott az öreg.
1: Hirtelen eléggé különös és meglepő helyzetben találtam magam. Fogja lettem ennek a 250 oldalnyi papíros kötegnek, amit én magam állítottam elő.
3: Hát igen, mondta felhangon az öreg.
1: Nem hinném, hogy már akkor tisztán láttam volna, ami még ma sem egészen világos előttem, hogy miféle csapdába, miféle elképesztő kalandba bonyolódtam. Ha jól emlékszem, beértem egy futó bal sejtelemmel. Úgy látszik, olyan a természetem, hogy egyik fogságból úgy tudok csak szabadulni, ha azon nyomban egy másikba vetem magam.
3: Hát igen, mondta felmagon az öreg.
1: Alig, hogy a regényemet befejeztem, már is újabb írnivalón kezdtem törni a fejem. Ma már legalább sejtem, mire volt jó mindez. Hogy elkerüljem a közvetlenül fenyegető másnap gondját.
3: Hát igen, mondta felhangon az öreg.
1: Ha sikerül újabb házi feladattal ellátnom magam, időm folyását és a benne előforduló történéseket, ismét összetévesztetem az akaratommal, melyeket célok igájába fogtam. Így azután megint kitárulhatott előttem a végtelen. Holott csak fénytöréseket idéztem elő a tényleges perspektívában. De még nem tudtam, mit írjak.
3: Na igen, bólintott az öreg.
1: Nem tudtam, mit írjak. Ezt önmagában véve is gyanús tünetnek találhattam volna. Az igazat megvalva, egyetlen számba jöhető leckémben sem sikerült észrevennem azt a fontosságot. Azt a mondhatni minden józa megfontolást elsöprő szükségességet, mint annak idején a regényemben. Azt azonban némi sajnálkozással bár, de végképp magam mögött tudtam. Végül is egy jelentéktelen közúti incidens adta meg az indítékot. Mindig is híve voltam a hosszabb gyalogjárásoknak, melyek során rendezhetem eszméimet. A derűs, meditatív környezetet tüntetem ki ilyenkor, a Dunapartot, budai dombtetőket, ahol kedvtelve engedhetek egy-egy váratlanul megnyíró panoráma megtorpanásra késztető csábításának. Előttem kéklő távlat, a beépített pesti lapály. Egy-egy kiemelkedő toronyépület, egy-egy kupola, egy-egy felfénylő tető vagy ablaksor, közbül a folyó csillámló szalagja, fölötte a hidak íveivel. Hátam mögött tömör, szürkés zöld hegyoldal, villák, dobozépületek, békés otthonok mosolya, televízió torony. Aznap emlékszem, párás, fullasztó meleg volt, a fehér égből gonoszul tűzött tarkomra a nap. Mire egy gyepsával kettéosztott autópálya tetejére értem, füröttem a verítékben. A hőségtől, tompa fejfájásomból és döntésképtelenségemből származó feszült ingerültségemet az út folyamán ezer apróság csigázta szinte pattanásig. Egy mentőautó hirtelen felvigyogó szirénája a fülem mellett, egy kerítés mentén a váratlanul a rácshoz vágódó kutya megmagyarázhatatlan gyűlöletkitörése, eszelős, hörgő, acsarkodó csaholása, mely szakadatlanul kísérte lépteimet, egy félnótás külsejű pasas szalmakalapba rövidújú ingben, nyakából bőrszíjon a hasára ereszkedő és egy korszerű radarkémhajó valamennyi szerelékével rendelkezni látszó táskarádió, melynek recsegő üvöltésétől sehogy sem szabadulhattam, egy elcsörtető teherautó sűrű fekete szennypermete, amelybe könnyezve, prüszkölve fuldokoltam, Egy szóval csupa jelentéktelen benyomás tulajdonképpen, melyek azonban halmazatban és némi lelki zavarral párosultan a nagyvárosokban az embereket kiszámíthatatlan tettekre, egyéni perverziókra, anarchisztikus gondolatokra, bombák elhajítására ragadtatják. Éppen átvágtam Rézsut az úton, teljesen szabálytalanul, ami azt illeti. Hallottam, hogy sarkamban egy autóbusz, de annyi bántalom után, amikben mind én húztam a rövidebbet, ezúttal valami furcsa makacság fogott el. Le vagy szarva, kerülj ki, vagy gázolj szépen, elgondoltam. Dudaszó fékcsikorgás, akkor átugrottam, mint egy szöcske, amikor el akarják tiporni. A sofőrfülke kinyíló ajtajából átkok zápora zúdult a fejemre. Visszaordítoztam. A közönyös levegőt szennyes szavak meddő hangzavarával töltöttük meg. Azt hiszem, mindkettőnknek jól esett. Kiokáthattuk felgyülemlett, személytelen mérgeinket. Miután magamra maradtam az útszélen, derűs elégtétellel állapítottam meg, hogy csaló vagyok. Hiszen azért mertem csak vállalni a kockázatot, mert tökéletesen megbíztam a sofőrben.
3: Na igen, bólintott az öreg.
1: Persze el is gázolhatott volna, mondjuk műhibából. Ám tisztában vagyok vele, hogy a buszsofőrök kitűnően vezetnek. Elgázolhatott volna továbbá azért is, mert a törvény neki adott volna igazat. Én mentem át szabálytalanul. De jól tudom, anélkül, hogy ezt a buszsofőrt személyesen is ismerném, bizonyos körülmények között nem szívesen gyilkolnak az emberek. Áthajtani egy puha testen, ez a tankok kiváltsága. Más dolog a gyilkosság, és megint más dolog a tömegmészárlás. Így jutott eszembe ismét egy régebbi elgondolásom. Az erőszak esztétikai közvetíthetőségéről szóló, lehetőleg nem túlméretezett traktátus terve.
3: Na igen, bólintott az öreg, nagy maraság volt.
1: Az erőszak esztétikai közvetíthetőségéről szóló, lehetőleg nem túlméretezett, traktátus...
3: Szentséges Isten, mondta felhangon az öreg. Az öreg az iratszekrény előtt ült, és nem csinált semmit. Nem gondolkodott. Nem is olvasott. Nagy marhaság volt elővennem ezeket a papírosokat, gondolta aztán.
2: Gálya napló. A 8. rész hangzott el. A műsor Kertész Imre napló jegyzetei és a Kudarc című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Gábor Miklós. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
0: A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. február 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. E-mail a Siratófalba. Örőnék Géza verseit Vágó Péter, Zelki János, Zoltán Gábor és Németh Gábor mondja el.
5: Igazság. Az igazság csoda. Érdemes szenvedni, mint űrhajós, kit nem vár a tengeren senki, s már kívánná, inkább fönt veszett volna oda. Bíró úr, higgy el, az igazság egy csoda. Az igazság csoda. Nem kell belőle sok, ha sikerül esemény, ha nem sikerül, majd fog. Mert az igazság ilyen. Előbb-utóbb tudni, mint csőben a kígyó, nem tud megfordulni. Amik éppen hosszabb a vonó a húrnál, az igaz vonata úgy hosszabb az útnál, mégis fél az ember. Mikor érünk oda? Bíró úr, higgy el, az igazság csoda. Utolsó szó jogán annyit mondhatok, aki él, itt is él. És itt is a legnagyobb, mert nincs béke. S ha van, úgy mindig a harcban. Savval esztették hátamba az évek. Bíró úr, öndöf, kegyelmet nem kérek.
6: Örökség. 5 éves voltam. Egy téli estén apám, akit 1 hét múlva temettek, öltönyt vett a pizsamájára, hogy a látogatási időt ne a kórházban töltsük. Kézen fogva mentünk, mindig ugyanabba a cukrászdába. A néni, aki hozott ilyenkor, diszkréten eltűnt. Amíg a krémes jött, apu a rajzaimat nézte. Azt mondta, a legtöbb gyerek csak egyféle autót tud rajzolni. Visszafelé már besötétedett. Tán egy zöldre vártunk, mikor leguggolt hozzám, s fáradtan azt kérdezte, hiszem-e, hogy innen, az utcáról, ezzel az én pici ujjammal mindjárt el fogom érni ott annak a magas háznak a tetejét. Izgatott lettem, mert ő sosem tévedett. És most is hűen önmagához minden teketória nélkül tett csodát. Az úton épp sínt hegesztettek, apám háttal az ívfény elé állított, s én mutató ujjam óriási árnyékával szájtátva végig simítottam egy 10 emeletes ház összes emeletét.
7: Mit kíván a magyar homeless? Málha nélkül járni könnyen, ahogy élek, megköszönjem, kőből rakni sírt anyámnak, zsoltárt zsongani vasárnap, hajat mosni, körmöt vágni, pizsamámat gombolászni, 4 fal között ágyra dőlni, drágább könnyet, mint a kölni, ébrezgetni a gyermeket, kit eddig a teste nevelt, imádkozni evés előtt, hogy a kenyér adjon erőt, félretenni szebb fogakra, nem vágyni a jónál jobbra, adakozni ugyanannak, számíthasson rá, hogy kap. És ha eljön, minek el kell, uniót a jó Istennel.
5: Tangó. Övék a sajt, miért csak a bűze, övék a meleg, miért csak a tüze, övék a titok, tiéd csak a titka, övék a tangó, nem azért ki írta. Övék a doktor, miénk az ótvar, a grafit is kémény, egy lejárt tonhal, övék a tudás, misén a főhely, itt barátom, itt csak a fal dől el. Köröttük ne félj, 8 szolga ugrál, tűz, víz, föld, ég, tavasz, tél, ősz, nyár. Övék a csend is, miénk a némaság, másé a nászéj, a miénk a vaságy. S most, hogy ezt így jól elpanaszolkodtuk, vissza a tévéhez, dögre vár a dökút. Mi közös bennünk? Isten és az este? Ugyanazt a múltit dagasztjuk degeszre.
6: E-mail a sirató falba. Ó év, búcsúzom tőled. Létem révbe érve öblöget, ami szívemen, az a számon. Vér. Kösz a szavakért, köszönet a kosztért, ó év, búcsúzom tőled. Világ, világ, Isten szabadalma, atya jegye, mind halványabb rajta. Alapos vagy igaz csupán, mint a vonat, ki a szívósabbra, ha kell, visszatolat. Világ, világ, tőled is búcsúzom. Élet, élet, te a legkedvesebb. Hamar ejts egy homorú könycseppet, cseppet. Ki, mint ejtőernyő megsegít, hunyni vágyom egy régi reggelig, szüleim ágyában ébredni újra. Lennék bár festő, ha volna lélek röntgen. Gipszben állna arcom, s hogy magam meg ne öljem, áldanám az urat, jól képén teremtett. Oka volt rá elég, megvert hát egy embert. Jaj, miket hordok én itt össze. Izzik, izzik egy hal a víz alatt. Érezz meg, nyújts felém védőkart, hozz rám víg esztendőt, szeress egy kicsikét. Áttetsző ikrád a tenger mélyén is ég. Új évet adj, újat, egyetlen egyem.
8: Fény, vedd fel a gyereket, mert nem sír mindörökké. Borulj az asztalra, asztal se mindég lesz. Mint azonosításkor úgy látod magad. Nincs a te lelkedben, csak egy egész kevés test.
5: Szong. Elég az éjségből. Én ma enni fogok. Már a csend is üres. Még az ég is korog. Fagyból is elég, az is oly mafla. Mindig, aki fázik, csak azt vacogtatja. Világ, élet, ember, egy kalickában tűz ég, íznek a levesbe, körmét vágja a nép. Világ, élet, ember, beton, fagyot iszap, a hosszabbításban teste menni kap. Ám éhezem-e annyit, mint amennyit ettem, amikor még volt mit se elégedetten. Jobb, ha befogom hát, s eltűnődöm azon, a nép ópiuma minden forradalom.
6: Hogy vagy? A kérdést kösz, mint általában nyomom vezet ma is, eltűnt a lábam. Élek, éldegélek, széthomoklottan, a szemedre gondolok. Van neked még olyan? Előről bújok öreg kabátomba, így most, mintha megöleltek volna.
5: Portré. Jelent a tőr a szívnek. Játssza, hogy csak foltja, hogy hiányaid üde összhangba, ő hozza. Sec perc alatt egybefor pár beste semmi, ha elalszol, rögtön el is próbál nyelni. Ébren vagy hát inkább jobb a fagy a bűznél, jobb kín járnod, mintha egymagadban ülnél. Ébren vagy, és tudsz már nem mindent, de sokat. Nincs asszony például, nincsen csókokat ad. Ám a szív, hiú, kemény szamárfészek. Még egy tőr se talál benne különbséget. Mondd, hol az az ős erő, az a csalafinta ész. Nehéz az arcod akár egy megfagyott vízesés.
6: Hangok. Kérdi, fiam, a madaraknak hol a füle? Van nekik. Akkorka, mint a szemük, csak tolfedi. Mint szivacs a mikrofont, szeles időben. A párbeszéd már a tojásból megkezdődik. Kicsipog a héj mögül a kicsi, ha fázik, vagy ha épp melege van. Tetszik fiamnak a dolog. Én két szót álmodok egész éjszaka. Én. Eltörtél. Isten. Felnőttél. Én. Eltörtél. Ő. Felnőttél. El. Fel. El. Fel. Még két ilyen makacsot, gondolom.
5: Exit. Végig tiporsz rajtunk élet. Neked még sincs ellenséged. Téged mindenki csak akar. Nincs a világon oly nagy baj, hogy téged szív ne szeressen. Miért fürkész úgy minden ember? Mi a titkod? Hogy csinálod? Aki élt, az élni vágyott, élni az utolsó percig. Ki az, kit nem ez az elf szít? A tűz, hogy utánad is te jössz. Megszülsz, megölsz, megszülsz, megölsz. Nevetsz, ahogy bőketnél csak. Beállsz mellém szakadéknak. Lépj előre, szólóz, te jössz. Megszülsz, megölsz, megszülsz, megölsz. Kígyós ugyul szirmok alatt, melbimbódból arzén fakad. Cukkol a cél, játszol vele, izgat a királylány fele. Megnyílsz, amint záródsz, éppen véradáson kapott étszen, aztán újra üde, s szép vagy, kisbabákon születésszag. Nekem fája az, ami késztény, túl sokat vagyok már észnél, ugrani már én se ugrok, elnyeri az autóm a smog, kiszállok lassan, elszántan. Estem eltűnt, rég nem láttam, húz az élet, hűl az ember, sorson fölborult úthenger, fejben Istenhez vonítok, mindenki hiányozni fog, senkit nem akarok most itt részvétlen borzalom bódít, bilincsben, de azért állok, bíró nincsen, se szabályok, véres az alsó ring kötél, uram, szépen kiütöttél, mondják a tiszta emberek, jó a te ránk emelt kezed, szebben szeret, mint egy asszony. Hagytam. Hadd áldjon, állkapcson. Pont elég volt, sok is néha, jöjj, vakvezető hiéna, lábhoz. Két szép őrangyalom, utolsó versem hallgatom, a köd akár egy rossz pulóver, szikrát szóra, hogy múlok el, csillagtetvek léhajában.
7: Utóirat. Két fény mindig marad, a sötét fél magától, az örökmécses elől, a vészkijárat hátul, mert nem ér véget semmi, sem öröm, se bánat, új világ nő, még nagyobb, tűz martalékának.
9: Torzó. Világ nélkül élek. Lapát helyett csuklóm az evező villágban.
0: Rőrik Géza verseit Vágó Péter, Zelki János, Zoltán Gábor és Németh Gábor mondta el, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Maksai Helga és Varga Károly készítette 2007-ben. A műsor legutóbb ugyanabban az évben, március 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
10: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Deme Tímea. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. A paksi atomerőműnek nem volt konkrét terve az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Hozzátette azt is, hogy a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincs felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca adatai szerint a tavaly júliushoz képest a javulást egyebek mellett az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkenése, valamint az adó és járulékbevételek emelkedése okozta. A kormányfő úgy kommentálta az adatokat, hogy megszüntették a lopást és a pazarlást. Eredményes volt a 30 napos fővárosi közbiztonsági akció, közölte a belügyminisztérium. Az ellenőrzéseket a rendőrség bevonásával azután indították, hogy önkormányzati vezetők és lakosok is jelezték, Budapest egyes részein főleg a droghasználat miatt jelentősen romlott a közbiztonság. Az akciót értékelő egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Baricska Norbert, Budapest rendőrfőkapitánya és Bódis Kriszta kormánybiztos egyetértett abban, hogy a probléma megoldásához a szociális és egészségügyi területek bevonása is szükséges. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig balesetveszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Kigyulladt a gaz és az avar egy felsőpakony és üllő közötti területen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint eddig mintegy 20 hektáron égett le az aljnövényzet, és félő, hogy a tűz átterjed egy erdős területre, továbbá egy nagy feszültségű elektromos vezetéket is veszélyeztet. Az oltás az erős szél miatt várhatóan elhúzódik. Több évszázados kódexeket, ősnyomtatványokat lehet majd olvasni és kutatni a veszprémi várnegyed megújult kis szemináriumában. A veszprémi főegyház megyei könyvtár és levéltárnak otthont adó épületben látványkönyvtárat, előadótermet, klimatizált raktárakat, kiállító termet is kialakítanak. Marad a hőség, ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból.
13: Extázis. Kopp Lukácsnak már két napja influenzásan feküdt a felesége. Harmadnap délben csöngetni kezdett hivatali szobájában a telefon. Valami cseténé vagy csekéné jelentkezett, akiről kiderült, hogy a Koppék szomszédjában működő tánciskolában dolgozik, mint ruhatáros. Tőle tudta meg, hogy a felesége jobban van ugyan, de még lázas, és emiatt nem bírt átmenni a telefonhoz. Azt üzente cseténével, hogy hozzon haza egy kiló kenyeret, és húzdek a felvágottat, minden egyéb van otthon. Ettől a megbízatástól kellemes izgalom fogta el Lukácsot. Jutka, a felesége, még sohasem kérte meg ilyesmire. Példás házi asszony volt. Maga vásárolt, főzött, mosogatott, takarított és mosott. Ellátta két kis gyermeküket és férjének sokat betegeskedő idős édesanyját. S ha Lukács nagy lelkűségi rohamaiban fölajánlotta, hogy segít a háztartásban, mindig elhárította. Így tehát Lukács, akinek sok-sok esztendő óta nem kellett bevásárlásokkal bíbelődnie, izgatottan tervezgetni kezdett. Épp aznap kapta meg félhavi fizetését, elhatározta, hogy felvágott helyett sonkát visz haza, kenyer helyett pedig zsemlét, vagy kalácsot, vagy másmilyen finom péksüteményt. Aztán átment a kalkulációs osztályra, ahol egy barátja dolgozott. Kérlek szépen, érdeklődött, hol lehet sonkát kapni? A barátja rábámult. Majdnem minden csemegésnél, itt a sarkon is szokott lenni. Csak szokott? Kérdezte Lukács, és gondterhelten visszament a biztosítási osztályra. Ha a sonka beszerzése ilyen bizonytalan, gondolta, akkor talán kár is itt a hivatal környékének félreeső utcáiban kísérletezni. Az lesz a legokosabb, a bevillamosozik a belvárosba, megveszi a sonkát, és ugyanazzal az átszállóval hazamegy. Mint hogy nem tudta az üzletek záróráját, bement a főnökéhez, és Jutka betegségére hivatkozva egy órával a munkaidő vége előtt elkéreckedett. A ferenceseknél szállt le. Mindjárt talált egy csemegeboltot, méghozzá olyan szépet és fényeset, hogy szívét valamilyen ünnepi, lebegő érzés fogta el, mint amikor az ember egy kivilágított templomba lép. Biztosan lehet sonkát kapni, gondolta örvendezve, és miközben sorban állt a pult előtt, nem csak egy tál halovány rózsaszínű sonkát vett észre, hanem mindjárt mellette egy másik tálon ugyanolyan vékonyra szeretelt téli szalámit. Elhatározta, hogy 10 deka sonkát és 10 deka téli szalámit vesz, amit a segéd készséggel le is mért neki. Mást nem tetszik parancsolni? Kérdezte aztán. Nem kérek semmit, mondta Lukács, és egy gyors pillantást vetett az árukészletre. Ez micsoda, kérem? Kolbászkrém, mondta a segéd. Ettől a szótól, nem tudni miért, Lukács szájában összefolyt a nyál. Ráadásul a kolbászkrém tubusba volt csomagolva, mint a fogpaszta. Lukács még sohasem evett tubusba csomagolt élelmiszert. Kérek egy tubussal, mondta rekedten. Gyönyörű ementális sajtunk van, mondta segéd. Ez a mondat szíven ütötte Lukácsot, élt-halt a sajtért, de legjobban az ementáliért élt-halt. Jutka ismerte ezt a gyengéjét, mégsem volt sajt az asztalukon talán évek óta. Ő nem tette szóvá, azt hitte, nem is lehet kapni ementálit, de most, amikor meglátta malomkerék nagyságú, félbevágott sajtkolosszusokat, hirtelen ingerültség támadt benne, és így szólt. Ebből is kérek 25 dekát. A segéd levágta, megmérte a sajtot. Ekközben Lukácsból elpárolgott a dű, sőt, valami bűnbánatféle foglalt el a helyét. Úgy érezte, ha már megvette ezt a nagy darab sajtot a maga örömére, akkor Jutkának is dukál valami kárpótlás. Milyen halfélét lehet kapni? A segéd javaslatára vett 2 doboz norvég szardíniát és 2 szelet fogast aszpikban. Ekközben már érezte, hogy szédül. Nem úgy szédült, mint aki vérszegény vagy tengeri beteg, úgy szédült, mint aki fülig szerelmes, vagy örül a tavasznak, vagy 2 fröccsöt szopott le egymás után. Amikor a segéd, immár teljesen biztosan a dolgában, felmutatott egy ovális konzervdobozt, amelyben szarvasgombás libamájpástétom volt, Lukács biccentett. Hang már nem jött ki a torkán. Megkapta a blokkot, elindult a pénztár felé, már majdnem odaért, amikor egy másik pultnál megpillantott a narancsokat. Mélyet lélegzett, és odatántorgott a kisasszonyhoz. Kopik szigorú beosztással értek, minden forintnak megvolt a helye, mint a számoknak a számsorban. Étrendjük egyhangú volt, de Jutka mégis úgy tudta vezetni a háztartást, hogy a hónap utolsó napján is csak 1 vonással volt szegényebb az étkezés, mint a fizetést követő napokban. Ahhoz pedig nem kellett biztosítási matematikusnak lenni, hogy leolvassa a kezében tartott blokkról a végösszeget, és összevesse az egy napra eső kosztpénzzel. De Lukács már nem volt beszámítható állapotban. Bőre viszketett, édes melegség hullámai öntötték el. Nem gondolt Jutkára, fütyült a világra, szeme csillagott, s valamilyen képzelt csárdási ritmusára halkan összeütögette a bokáját. Citromot is kérek, mondta, miután a kisasszony már lemért a narancsokat. Mi ez, gyönyörűm? Fordult azután a kisasszonyhoz. Csak nem füge? Fügét is vett. Mazsolát is. Mély hűtött őszi baraszkot és málnát is vett. Be volt rúgva. Hangosan dudorászott, miközben a segédek és kisasszonyok mértek, csomagoltak, számoltak. Még vett egy kis zöld hagymát, egy kis üvegházi hónapos retket. Az egész világot meg akarta venni. Tánclépésben libegett a pénztárhoz, s annak az ősz fehérköpenyes asszonynak, aki a százashaiból visszaadott, barátságosan megcsipkedte az arcát. Annyi csomagja volt, hogy eldobta az átszálló jegyét, és taxin ment haza. Zsákmányát lerakta a konyhában. Akkor már nem dudorázott.
14: Nem felejtetted el a felvágottat, szívem? Kérdezte a felesége. Jutka kiment a konyhába, és mikor visszajött, nagyon sápadt volt. Rámerett az urára. Mi bajod, szívem? Kérdezte ijedten. Szédülök, mondta Lukács. Jutka nem szólt többet. Ágyat vetett neki, lefektette, vizes törülközőt rakott a fejére. Beadott neki egy gram aspirint, mert emlékezett rá, hogy legény korában a nagy ivászatok után mindig ezzel kúrálta ki magát. Lukács mély és kábult álomba merült. Másnap karikás szemmel, erős fejfájással jelent meg hivatalában. Mindenki azt hitte, hogy az este kirúgott a hámból. És ő neki is olyan érzése volt, mintha végre valahára Isten igazában kimulatta volna magát.

Mit mond a hangszóró? A szekrényes öltözőnek mind a négy fala, a padlótól a mennyezetig csupa szekrény. Mind ugyanarra a kulcsra nyílnak. A kulcssal a kabinos jön, megy, bezár, ha valaki úszóruhára vetkezett, kinyit, ha öltözni kíván. 35 éve jön, s megy e szekrények előtt, behunyt szemmel is megtalálja akármelyiket. Néha alig van vendég, akkor ül, pihen, s a hangszórókon közvetített rádióműsort hallgatja. Máskor váratlan

Hát, Schuller úr, úgy szóval senkit se várakoztatott. Ezt is ki lehet tapasztalni, kérem. Ám bár van itt néhány velem egyidős kabinos, aki ilyen rumliban elveszti a fejét. Azt akarja mondani, hogy a tapasztalat nem minden? Bizonyos esetekben nem. Szerintem a kabinossághoz némi rátermettség is kell. Ezt maga jobban tudja, Schuller úr? Sőt, kérem, tovább megyek. Még a rátermettség is kevés. Hogy az ember a legnagyobb torlódásban se veszítse el a fejét, ahhoz speciális adottságokra van szükség. Milyen adottságokra céloz, Schuller úr? Lélek jelenlét, öblös hang, erélyes, sőt, ha kell, erőszakos fellépés. Persze, ilyen méretű közbelépésre csak ritkán nyílik lehetőség. Remélem, Schuller úrnak már nyílt rá lehetősége. Összesen egyszer volt itt akkora torlódás, hogyha nem én vagyok szolgálatban, akkor összetaposták volna egymást a vendégek. Mikor történt ez? Amikor a hangszórókon bemondták a hadüzenetet. Ráadásul gyönyörűen sütött a nap, és zsúfolásig volt az uszoda. Az öltöző ablakán besüt a nap. Ma is gyönyörű az idő, ma is zsúfolt az uszoda, ma is szól a hangszóró, mondja híreket. Schuller úr az ablakhoz lép, fülel, kérdőn nézek rá. Semmi legyint. Valahol Bengáliában.

Édes öregem, az Amerikai Egyesült Államok Pennsylvania államában van egy Stockpool nevű kisváros, ahol Balla Elemérnek hívják a serifet. Már ötödízben választották meg a tisztségre, ami nem is olyan meglepő, mert a városka lakóinak többsége magyar. Él ugyan közöttük egy elég szép számú, angolul beszélő őshonos kisebbség, az amerikaiak, de ők is kevés kivétellel szintén Ballára szoktak szavazni. Ezek az amerikaiak részben szétszóródva, részben a fő utca, Main Street, déli végében élnek, ami persze nem jelenti azt, hogy a legkisebb mértékben is elszigetelődnének a magyaroktól. Sokan közülük, főleg a fiatalok, magyarul tanulnak, és főnyereménynek számít, ha egy amerikai család a leányának magyar fiút tud kifogni. Volt például Balla serifnek egy útmérnök fia, Smith Bessinek pedig egy izig-vérig őslakos családja. Az Isten is egymásnak teremtette őket. A lakodalom mindenütt lakodalom, vagyis rengeteget szokás róla mesélni, pedig sose történik semmi különös. Ez is olyan volt. A Smith-ék háza mögött kertjüknek gondozott pázsitján három sor terített asztalnál ültek a vendégek. Felerészt magyarok, felerészt amerikaiak, 300 vagy 400-an, de mégis inkább 400-an. És jókat ettek, ittak, miközben jól elbeszélgettek. Később a hangulat emelkedettebb fokán fölállt Balla serif, és pohára kézben, ahogy Stockpoolban mondják, föltóztolta az ifjú párt. Balla már egy kicsit beívott, de azért szépen nyugodtan, rendbeszedetten kívánt szerencsét, boldogságot és jó sok gyereket a fiataloknak. Aztán egy kicsit elkalandoztak a gondolatai,

0: és elmondotta, hogy az ő apja, aki annak idején átjött az óceánon, elmesélt neki egyszer egy történetet, mely az óhazában játszódott. Abban a faluban, ahol az ő apjának az apja lakott, a helység nevet persze rég elfelejtette a serif, épp szőlőszüret volt a nagyapja szőleiben. Hát persze ki tudja, hogy van oda át, de úgy látszik, hogy amikor leszüreteltek, valamilyen okból átjárnak egymáshoz az emberek. Így aztán a nagyapja szőlős dombjára is fölzörgött néhány kocsi. Azt már Balla serifnek az apja se tudta, hogy a nagyapa testvéröccse vagy az unokaöccse állította be, de minden esetre olyan valaki, aki messziről jött vissza, vagy talán sokat volt távol, és nem adott hírt magáról, de most följött a dombra, valami szekérem vagy kocsin, akkor a nagyapja odalépett hozzá, és a két kezét a két vállára téve azt mondta neki, édes öregem, az öcs pedig két kézzel a nagyapja karját fogta meg, és elkezdte himbálni, miközben ő is azt mondta, édes öregem. Hogy mondott-e mást is, azt most már nem tudja pontosan, mert már nem mozog valami frissen az esze, de valami megható dolog lehetett. Ettől a serif is elérzékenyedett egy kicsit, ez a kemény ember, akinek évek óta csak bankrablókkal, betörőkkel és gyilkosokkal volt dolga, de aztán igyekezett megregulázni magát, és azt mondta, ne csodálkozzanak. Oda hát más a világ. Nem olyan könnyű megérteni, mert ott például nincsenek amerikaiak, és mindenki kizárólag magyarul beszél. Az ő nagyapja tehát, miközben fogták és himbálták egymást, megint csak azt mondta, és persze magyarul mondta, hogy édes öregem. A kertben egy kis csönd lett, mindenki Balla serifet nézte, nagy szemeket meresztve, ámulatba esve, pedig ő csak annyit mondott, hogy édes öregem, és angolul is hozzátette, egyébként teljesen fölöslegesen, mert mindenki, aki ott volt, tudott magyarul, hogy my good old fellow. Ezt az esküvőt, meg ezt a tósztot aztán még sokáig emlegették. Jól lehet, azt, ami elhangzott, senki se tudta pontosan fölidézni, hisz ez az egyetlen óhazai emlék Balla serif emlékezetéből is elég homályosan került elő. De azért a magyarok is továbbadták, meg az amerikaiak is továbbadták, amitől az elmosódott történet még elmosódottabbá vált. De így is lehetett valami érdekes a dologban, mert aki továbbadta, és aki attól hallotta, aki továbbadta, annak is az emlékezetébe vésődött ez az emlék, és ha talált valakit, aki még nem hallotta, szívesen elmesélte neki. Pedig hát Istenem, miről van itt szó? Arról van szó, hogy édes öregem, ami angolul így hangzik, hogy my good fellow. És ráadásul a szavak jelentése mindkét nyelven hajszál pontosan ugyanaz. Hát akkor minek ezt emlegetni? Nem is tudom. Az ember melegségre vágyik. Amikor véget ért a délelőtti vizit, Gró doktor már kifelé mentében észrevette, hogy az egyik beteg szaporán integet neki. Oda ment az ágyához. Ne tessék haragudni, hogy föltartom a főorvos urat, mentegetőzött a beteg, akinek a haja a két hetes kórházban fekvéstől egészen a válláig lenőtt. Ettől olyan külseje lett, mint az apostoloknak, különösen, ha még hozzá képzeljük ájtatosan kék szemét és pezsgődugó formájú szelid orrát. Én csak az iránt szeretnék érdeklődni, hogy
1: Milyen fűtése van a doktor úrnak?
2: Maga kájhás, ugye, Krejbich bácsi?
1: Kérdezte az orvos.
2: Az bizony, cserépkájhája van a doktor úrnak? Gró doktor nem válaszolt rögtön. Egy percig gondolkoznia kellett. Először is, mert nyár volt, és ilyenkor senki sem tartja észben a kájháját. Másodszor, mert olyan ember volt, aki nem sokra becsülte a civilizáció áldásait. Jól tűrte a kényelmetlenséget, hidegre nem volt érzékeny, azt ette, amit elébe raktak, lakására nem költött. Nem is volt benne se szőnyeg, se kép, de még egy árva kaktusz sem. Jellemző rá, hogy még egy cigaretta fajtához sem ragaszkodott, amit a trafikban meglátott, azt megvette. Nekem csak egy közönséges vaskályhám van, Krejbich bácsi.
1: A kályhásnak felcsillant a szeme. És mit szólna a főorvos úr egy békebeli minőségű termokokszhoz?
2: Jó nekem az is, amim van, mondta az orvos, rámosolygott a betegre, és kiment a kórteremből. Hozzá volt szokva a hála rohamokhoz. Jól sikerült műtétek után megajándékozták már hízott libákkal, díványpárnákkal, kávéval, teával, kézzel kötött harisnyával, sőt, egyszer egy pár postagalambbal is. Előfordult, hogy egy beteg verset írt hozzá, a sorok kezdőbetűi fölülről lefelé összeolvasva a következő szavakat adták: Isten áldja meg Gró Mihály doktort. A kórházi orvosoknak szűkös a fizetésük. Ennél fogva ő sem vette zokon, ha tehetősebb betegei diszkréten kezében nyomtak egy levélborítékot. De úgy viszajgott a természetbeni hálaadományoktól, hogy amikor Krejbich bácsi újabb célzásokat eresztett meg a kályháról, határozottan kijelentette: Köszönöm, Krejbich bácsi, egyrészt azonban nincs szükségem arra a termomicsodára, másrészt pedig nem akarom, hogy maga költségbe verje magát.
1: A kályhás izgatottan fölült, és kidugta bütykös lábfejét a takaró alól. Félre tetszett érteni, mondta. Egy valamire való termokoksz 8000 forintba kerül, főorvos úr. Én a kályhát nem ajándékba akartam adni, hanem úgy gondoltam, hogy önköltségi áron megcsinálnám a főorvos úrnak.
2: Ne fáradjon, Krejbich bácsi, mosolygott Gró. Én úgy szólván csak aludni járok haza, minek nekem egy ilyen drága kályha?
1: Tudja a főorvos úr, hogy mi az a termokoksz?
2: Nem én.
1: Krejbich bácsi ágas-bogas lábának öreg ujja erre rángatózni kezdett.
2: Még nem is látott termokokszot?
1: Még nem. Krejbich bácsi, akinek hasából 1,5 méter vékony belet vágott ki Gró, még 3 hétig feküdt a kórházban. Ez alatt megtörte, vagy jobban mondva, megőrölte az orvos ellenállását. De nem érvekkel győzte le. Amikor Gró doktor megrendelte a kályhát, még mindig meg volt győződve róla, hogy számára haszontalan holmira pocsékolta a pénzét. Krejbich bácsi nem az érveivel, hanem a szenvedély erejével győzött. Mert Krejbich bácsinak a termokoksz volt a szenvedélye.
2: számon tartotta, hány budapesti családnak rakott már Thermocox kályhát. Ezekkel a családokkal évekig tartotta a kapcsolatot, valahogy úgy, mint egy apa, aki szép stafírunggal adta férjhez a lányát. Eljárt hozzájuk, felpiszkálta a tüzet, megveregette a kályhát, és bizalmasan ráhunyorgott a háziasszonyra. Mindenütt szívesen látták. Kérésére többen felhívták telefonon Grót, egy postatisztviselő, egy világbajnok, egy opera énekesnő, gratuláltak neki a tervezett kályhához, és meghívták, látogassa meg egyszer az ő termokokszukat. Az orvos érezte, hogy ha tovább makacskodik, köztiszteletben álló személyek dühét zúdítja magára, egy okkal több, hogy megcsináltassa a kályhát. Lakása a Gellért-hegy északi lejtőjén 2 hónapig lakhatatlan volt. Kreibich bácsi telerakta csempével, vasalkatrészekkel, tróglikkal, japánerekkel, téglaporral és piszakkal. Ezt gróf föl sem vette. Életében az otthona alárendelt szerepet játszott. Szerette a hivatását. Sokszor vacsora időig dolgozott az osztályán. Minden második estéjét a főnökénél töltötte, Varga adjunktusnál, aki szintén aglegény ember volt, és az egyik kórházi orvoslakásban lakott. A közbelső estéken vagy éjszakai ügyeletet vállalt, vagy pedig nőismerőseit látogatta meg. Mint semmi másban, a párválasztásban sem volt válogatós. 4-5 nőnek udvarolt egyszerre, főképpen, mert mindegyik egyformán kedves volt hozzá, s ő nem bírta magát rászánni a szakításra. Jellemző rá, hogy még a keresztnevüket sem tudta megjegyezni, s ezért mindegyiket így szólította: anyukám. Már jól benne jártak a fűtési idényben, amikor Gró doktoron először látszott valamilyen változás. Varga adjuntusnak egy este szemet szúrt, hogy barátja sűrűn nézegeti az óráját. Mi az? Rendezvúd van? Kérdezte. Legyintett Gró, rá kéne rakni a kályhámra. Az adjuntus rábámult. Gró pedig kirohant telefonálni, és amikor visszajött, paprika vörösre gyúlva szitta a szomszédnőjét, egy lompos boszorkányt, akinek ő rendszeres havi díjat fizet azért, hogy esténként egy fél vödör kokszot tegyen a kályhára. Ha nem jut eszembe telefonálni, méltatlankodott, megint elfelejtette volna az a vén csoroszja. Hát aztán, csodálkozott Varga, hát nem idebent alszol. Ehhez te nem értesz, mondta fensőbségesen mosolyogva Gró doktor, ez egy valódi termokox. Alig figyelt a barátjára. Látogatásai idővel megritkultak, aztán teljesen megszűntek. A sebészeten észrevették, hogy Gró kezdi hazahordani a betegektől kapott hímzett díványpárnákat. Ugyanakkor részkarcokat vásárolt, s kéz alatt egy szőnyegre is szert tett. Ekkoriban már majdnem minden estéjét otthon töltötte. Üldögélt, olvasott, rádiózott, vagy pedig neki vetette hátát a kályhának, és melegedett. Nőismerőseit is kezdte elhanyagolni. Az egyiket, aki nagyon ragaszkodó volt, egy este meghívta a lakására. Amikor beléptek, a leány örömmel kiáltott fel. De jó meleg van nálad! Azt elhiszem, büszkélkedett Gró. Csak nézd meg jól, miféle kályha ez, anyukám. Átkarolta a lányt, odavonta a kályhához. Elmagyarázta, hogy ősszel megrakják benne a tüzet, s az nem alszik ki többet tavaszig. Hát, azt tudod-e, kérdezte, mennyit fogyaszt ez a kályha? 18 mázsát ősztől tavaszig. Az sok vagy kevés? Kérdezte a vendég. Gró elengedte a lányt. Hűvösen bánt vele egész este. Szép is volt, okos is volt, de neki mégis elment tőle a kedve. Nem is hívta többet. Néhány balul sikerült kísérlet után elhatározta, hogy a többiekkel is szakít. Otthon ülő ember lett belőle, és emberkerülő. Elajándékozta opera bérletét. Ha tehette, nem vállalt éjszakai ügyeletet. A kórházból egyenesen hazasietett. Előfordult, hogy délben taxit hívott, hazament, néhány percre nekivetette hátát a kályhának, és aztán megnyugodva tért vissza a kórházba. A kályha hibátlanul működött. Keveset fogyasztott. Egyenletes meleget adott. Sosem aludt ki benne a tűz. Egy szóval tökéletes volt, oly tökéletes, hogy Gró doktornak néha furcsa gondolatai támadtak. Például, hogy semmiféle élőlény, beleértve önmagát is, nem lehet olyan tökéletes, mint egy termokkox. Lassanként minden csínyát, binnyát kiismerte. Rájött, hogy ha növeli a húzatot, akkor melyik cserépsor adja ki először a meleget. Bele-belenézett az aknába, ahol cseresznye pirosan izva roskat lefelé a koksz, és halkan, mint egy izzó szú, percegett. Milyen csodálatos, gondolta ilyenkor Gró, belül forró, mint egy vashámor, kívül langyos, mint egy asszony test. És ilyenkor kísértést érzett, hogy megcsókolja a kályát. Február végén beteget jelentett. Attól kezdve hol bejárt, hol otthon maradt. Nem volt semmi baja, csak nem vágyott elmenni a finom meleg szobából. Egy ilyen napon sürgönyzött Krejbich bácsinak, hogy másnap este látogassa meg. A kályhás belépett. Felpiszkálta a tüzet, megöveregette a kályha oldalát, sőt, még a fülét is rátapasztotta, mint amikor az orvos ellenőrzi a tüdő működését. Jól szuperál, főorvos úr, kérdezte aztán. Nagyszerűen, mondta Gró. De én más miatt hívattam magát. Rájöttem valamire, Krejbich bácsi. A kályhás várakozás teljesen nézett rá. Gró neki támaszkodott a kályhának. Megvárta, míg át nem járja a meleg. Mostanáig, mondta aztán, az emberek nagy házakat építettek, és minden szobában raktak egy kályhát. Nem lehetne fordítva csinálni, Krejbich bácsi. Hogy fordítva? Kérdezte a kályhás. Nagy kályhákat kéne építeni, mondta ábrándozva Gró, s a nagy kályhákba kicsi házakat. Mit szól hozzá, Krejbich bácsi?
3: Így első hallásra kicsi szokatlanul hangzik, mondta némi gondolkodás után a kályhás.
2: Hiába marasztalta az orvos, nem sokára elköszönt, és hazament. Másnap Gró doktort a kórház sebészetéről szép csendben átvitték az elmeosztályra. Azóta ott él. Nem bánt senkit, és őt sem bántja semmi. Hátát a falnak veti, és szelíd mosolyjal néz a semmibe.

A megváltó. Délelőtt 10 óra volt, amikor az író befejezte drámáját. Előző este még 2 nehéz jelenete volt hátra. Átírta az éjszakát. Közben legalább 10 feketét főzött magának, és legalább 10 kilométert gyalogolt a szűk szállodaszobában. Most mégis olyan frissnek érezte magát, mintha nem is volna teste, olyan boldognak, mintha megszépült volna az élet, és olyan szabadnak, mintha megszűnt volna lenni a világ. Lesétált a partra, megkereste a csónakost. Ki visz a vízre egy kicsit, Valentik bácsi, kérdezte tőle. Tessék beülni, mondta a csónakos. Borús volt az ég, szellőse rezdült, Valentik bácsi gyors és rövid csapásokkal evezett, ahogy a Balatonok szokás. Mit gondol, kérdezte az író, mikor már egy jó darab utat megtettek, ide látni még a partról? Még ide, mondta a csónakos. Tovább mentek. Csak az evezők csobbanása hallatszott. A partról már nem ért idáig a hang. Összemosódtak a házak, a kikötők és az erdők. Már csak egy ceruza vonás látszott, ahol véget ér a tó. Még most is ide látni? Kérdezte az író. A csónakos körülnézett. Ide már nem. Az író lerúgta lábáról a szandált és fölállt. Akkor húzza be az evezőt, Valentik bácsi, mondta. Megpróbálok egy kicsit a vizen járni.

a sótartó felé. Ott ült az egész rokonság és Ursula, egy roppant csinos 16 éves lány Warnemünde-ből, cseregyerek. Már megmutatták neki Budapestet, levitték a Balatonra, ma este magyar konyha volt soron. Kitettek magukért, halászlét adtak, tejfölös paprikás csirkét, háromféle rétest. Még a csirkénél tartottak, amikor Valkó Károly körülnézett és így szólt: hol a só? Ursula miatt németül is el kellett mondani mindent. De Valkó még kívánt is a kérdésre a választ, a mosolyra viszonzó mosolyt. A nagy zsivajgásban, nevetgélésben amúgy se figyelt rá senki. Der Salz? Kérdezte, s rámosolygott Ursulára. Das Salz, javította ki a lány visszamosolyogva, és a sótartóra mutatott. Aztán sajnos másfelé fordult a figyelme. A sótartó nem volt messze, legalábbis úgy látszott, mintha nem volna messze. Valkónak 50 éves kora óta fokozatosan romlott a bal szeme, örök rettegésben élt, hogy nem újítják meg gépkocsi vezető jogosítványát. Rosszul tudott távolságot becsülni, és ezen már a szemüveg sem segített. Kinyújtotta a kezét a sótartóért. Nem érte el. Még messzebb nyújtotta. Azt várta, hogy valaki segít, de Tildi, a kisebbik lánya, épp a galuskát kínálta körül. Das sind die ungarischen galuska. Nudeln? Kérdezte, mert csak a nullit ismerte a szép Warnemünde lány. Nicht Nudeln, sondern galuska, magyarázta Valkóné, és mindenki nevetett. Eközben a testes családfő, akivel senki sem törődött, áthajolt az asztalon, valósággal ráfeküdt, aztán a szószoros értelmében fölmászott rá, és kitaposott fekete fűzős cipőjében megállt a hófehér abroszon. Erre se figyelt föl senki. Most éppen az uborka kovászolását magyarázták Ursulának, ami elég nehezen ment, mert senki se tudta, mit jelent németül kovász. Valkó tehát útnak eredt az asztalon, átlós irányban a sótartó felé. Kettőt lépek, gondolta, s ott leszek. De nem egészen így történt. Nem mintha a sótartó távolodott volna. Inkább azt kell mondani, hogy az egész asztal a rajta levővel s körülülőkkel, mintha megtágult volna. A kis tárgyak megnőttek, a nagyobbak még nagyobbak lettek. A tányér, amely a savanyúságnak volt oda készítve, akkorára nőtt, mint egy szökőkút medencéje. Egy heverő fogpiszkáló, mint egy előre gyártott vasbetongerenda. Valkó a 71-es számú építővállalat anyagát vevője volt, innen a hasonlat. Nem csoda, hogy ebben a táguló univerzumban Valkó csak ment, ment, aztán sietségre fogta, de a sótartó, bár nem is távolodott, semmivel sem került közelebb. Ilyenkor már nem lehet megállni. Valami zúg az emberben, gyerünk, gyerünk! Izgalmában Valkó észre se vette, hogy halkulóban a nagy vendégzsivaj. Futásnak eredt. De aztán eszébe jutott, hogy a szívbillentyű elégtelensége miatt a körzeti orvos még a lépcsőjárástól is eltiltotta. Megállt. Zihálva nézett körül. Szerencséje volt. Egy kard hosszúságú késpengén kellett csak átlépnie, s ott várta a kocsija egy 1500-as Fiat. Kanadából kapta már használt állapotban a sikkasztás miatt külföldre szökött sógorától. Kinyitotta az ajtót, beült. Az ablakok be voltak fagyva, a motor is nehezen indult, néhány percig melegített, aztán nekivágott a hómezőnek, lassú tempóban, óvatosan. Ez már a vérében volt, amióta Margit híd kellős közepén rosszul becsülte a távolságot, és hátulról alácsúszott egy nagy autómentőkocsi emelődarujának. Tulajdonképpen ebben is szerencséje volt, mert mindjárt fölkapcsolták a kampóra. De most a hóban még jobban vigyázott. Kikerülte a szerteszét heverő kenyérmorzsákat, lefékezett minden abrosz gyűrődésnél, de hiába, alig tett meg 10-12 kilométert, s már is beleszaladt egy útjelző táblába. A póznak időlt, a motor rányomódott a hűtő, és megállt. Valkó megnézte a hóba süppett táblát, melyre az volt kiírva, a sótartó felé. Egyébként fölöslegesen, mert a sótartó, ha bár az is bele volt süppedve a hóba, tisztán ide látszott. A feleségét viszont már csak homályosan látta, belemosódva a téli hómező derengésébe. Épp nevetett, biztosan hibásan mondott valamit németül, gondolta az anyag átvevő, miközben tovább lábolt a térdig érő hóban.
A felső réteg el volt jegesedve, ami megnehezítette a járást. Ő azonban ment, ment, mert ilyenkor már nincs megállása az embernek, akkor se, ha a fűzős cipőjén több kilós hókoloncokat cipel. Már-már fogytán volt az ereje, amikor megint történt valami. Az ő hagyományos szerencséje most se hagyta cserben. Egyszer csak elébe kanyarodott egy kutyák vontatta szán. Először elmosolyodott, hogy kerül az asztalra kutyaszán, gondolta. De aztán elkomolyodott, sőt elérzékenyült, mert eszébe jutott ifjúkorának kedves olvasmánya, a Scott utolsó útja, melybe a kamaszkor egész hős kultuszát és romantikáját beleálmodta. Csak behunyt a szemét, s már ő volt az angol kapitány, aki fagyhalált halt a déli sarkon. És tessék, milyen az élet! Most ott állt, megkopaszodva bár szervizívbajával, abban a tragikus hatnapos hóförgetegben, és ostora pattogtatásával lógatta futásra a tucatnyi izmos, hosszú szőrű sarkvidéki kutyát. Helyzete nehéz volt, s egyre nehezült. A hőmérő higanya leszállt, s neki se sátra, se kétszer sültje, se petróleum kájája. Kutyái egymás után belebukfenceztek a hóba, mert kutya eledelese volt. De azért csak hajtott, hajtott, három nap, három éjszaka, hajtott étlen szomjan, fagyoskodva a reménytelen mentő expedícióban reménykedve hajtott, míg csak a harmadik nap estén az utolsó kutya is ki nem dőlt. Teljes csönd borult rá. Ameddig ellát a szem, csupa hó. Üres a látóhatár, eltűnt a rokonság, el a felesége, el még a Warnemünde-i lány tündöklő szőkesége is. Csak egy aranyszín lángocska libegett a fekete égen a sótartó közvetlen közelében. Tildi ugyanis a német vendég tiszteletére kiverekedte, hogy két gyertya is világítson a vacsoraasztalon. Az anyagát vevő áhítattal nézte. Istenem, mondta magában, északi fény. Lába szárán lassan kúszott föl a jég. Elővett egy kis előjegyzési naptárt, ahová kiszállásai voltak följegyezve, és dermed kezével félig befagyott töltő tollával beleírta. Isten óvja a királyt. Habár még ifjan is szodz nem volt, nemhogy királypárti. Aztán még földerengett valami az ifjúságából, és hozzáírta. Éljen Anglia! Holott sose járt Angliában, mindig csak Olaszországba vágyott, de tavaly, amikor megkapta az útlevelet, $70 a zsebében nem mert egy ilyen hosszú utazásnak nekivágni.

0: Nyilatkozat.
1: Torkig vagyok. Állandóan téves számokat tárcsázok. Hangom, ha a főnökömmel beszélek, reszketni kezd. Úgy szólván elvesztettem a munkakedvemet. Gimnazista kislányom átnéz rajtam. Jövőre 50 éves leszek. Ennél fogva alul írott dr. Stü Rudolf ünnepélyesen kijelentem, hogy ezen okmány aláírása hamis, aláírója csaló, akivel nem vagyok azonos. Dr. Stü Rudolf ünnepélyesen.

Egy országgyűlési felszólalás. Dénes Dénes a fontos javaslatairól és közérdekű interpellációiról ismert képviselő az országgyűlés mai ülésén ismét nagy horderejű felszólalásra készült. Ehhez gyűjtött adatokat a tegnapi napon, ez járt a fejében ma is, mindjárt a reggeli ébredés után, miközben ágyában teljes kávéját itta. Ám de, talán éppen azért, mert így tele volt a feje, Csenger megye kiküldöttje valahogy fölcserélte az események egymás utánját. Ahelyett, hogy először megfürdött volna, az aszály leküzdését célzó törvényjavaslatát nem a parlamentben, hanem még odahaza a fürdőszobába mondta el a feleségének és két gimnazista fiának. Családtagjai helyeselték a javaslatot. A parlamentben viszont, mint az ülés harmadik felszólalója, fölment ugyan a szónoki emelvényre, de ahelyett, hogy elmondta volna örökös aszály sújtotta megyéjének szebb jövőjét ígérő interpellációját, csak melegfürdőt vett. Beleült a kádba, fülét, nyakát, hónalját, alsó testét beszappanozta, és aztán, miután lezuhanyozott és megtürülközött, visszaült Csenger megye képviselőjének immár hagyományos helyére. Javaslatát az országgyűlés rövid vita után, melyben az illetékes miniszter is felszólalt, egyhangúan jóvá hagyta, s így az törvényerőre emelkedett. MTI.

Ki mit tud? Bárd Elek, 38 éves bankpénztáros, nála 10 évvel fiatalabb feleségével, született Ulrich Nóra mozgásművésznővel, valamint két gimnazista fiával egy verőfényes tavaszi délelőttön kisétált az állatkertbe, ahová azonban nem sikerült bejutniuk, mert a kaput óriási tömeg vette körül, azon belül pedig rendőrautók, tűzoltókocsik és mentők akadályozták meg a továbbjutást. A körülállóktól megtudták, hogy a hüllők házából kiszabadult egy 15 méter hosszúságú kobra, mely jelenleg a pénztárfülke előtt tekereg. Bocsánat, mondogatta Bárd Elekné, miközben átfurakodott a sokaságon, és egyenesen odalépett a szörnyetekhez. Halkan és behízelgően dudorászni kezdett, aztán megsimogatta a vérszomjas hüllő fejét, és belépett az állatkert kapuján. A kígyó engedelmesen követte. Be a kapun, át a pázsiton, el az oroszlánok és tigrisek zárkái előtt, vissza a saját ketrecébe, melyet a mozgásművésznő gondosan rázárt, majd lassú léptekkel visszasétált övéihez. Hát ezt hogy csináltad? Kérdezte a férje az elámult tömeg közepén. Nekem ez semmi, mondta szerényen Bárdné. Vizsgázott okleveles kígyóbűvölő is vagyok. És ezt miért nem mondtad meg soha? Kérdezte a férje Bárd Elek bankpénztáros. Mert sosem kérdezted, mondta a felesége, és fiait kézen fogva férje kíséretében elindult a főkapu felé.

Hiába sikerül egy vitás kérdést tisztázni, már is ott a következő talány. Egy kis rezedaszál kiment az illemhelyre, és helyet foglalt az ülőkén. Ekkor valami szöget ütött a fejébe, hiszen ő növény, nincs se bélcsatornája, se széklete. Akkor meg mit keres itt? No, ez legalább tisztázódott. A kis rezeda fölkelt, és dolga végezetlen visszament a vendégek közé. Amikor a háziasszony, angol királyi vérből, akinek a neve napját ünnepelték, kérdő pillantást vetett rá, visszamosolygott, de csak ennyit mondott magyarázatul. Egy kis félreértés történt, és elindult a büfébe, mert pezsgőzhetnék jelett. Az lesz a jó hec, gondolta, amikor a karcsú poharakat meglátta. Ha inni sem tudok...

Végleges megoldás. 26 éves vagyok, egy kissé csontos, szögletes, de azért csinos külsejű. Mégis eddig összesen csak 3 férfival volt dolgom. Egyébként mindhármat Ernőnek hívták, talán véletlenül. Most azonban minduntalan csönget a telefon. Egy türelmetlen és agresszív férfi hang jelentkezik. Miért hallgat, mondja, maga az Lulika? Haló, Lulika, hát egy szava sincs hozzám. Teljesen tanácstalan vagyok. Válaszoljak, vagy lecsapjam a kagylót? Mi okos? Mi helyes? Elmúltam 30, de még csak egyetlen egy férfi mondta, hogy szeret. A múltkor 3-ról beszéltem, de nem mondtam igazat. Csak egy volt, és azt sem hívták Ernőnek. Aztán sokszor szólt a telefon, ezt is említettem, de kiküldtek egy szerelőt, teljesen szétszette. Most nem lesz több téves hívás, mondta, és tényleg. Évek óta most csöng először a telefon. Jaj, mi lesz, ha Lulikát keresik? Mondjam, hogy tessék, én vagyok Lulika. Vagy mondjam, hogy tévedés, miért molesztálnak? Én nekem Steyer Edith a nevem. Múlnak az évek, elmegy az élet, még mindig szűz vagyok. Eső előtt megfájdul a fejem. Egyszer biztosra vettem, hogy belém szeretett egy Ernő nevű férfi, de annyira félt a visszautasítástól, hogy csak telefonozni mert. De ez se volt szerelem. Később kiderült, hogy csak a készülékemben volt a hiba. Ettől kis híján idegösszeroppanást kaptam. De egy idő múlva rájöttem, hogy sokkal kevesebbel is beérem. Csak az a fontos, hogy végleges megoldás legyen. Akkor történt, hogy lenyeltem a lift kulcsot. Előzőleg vékony cukorspárgát kötöztem rá, és a másik végét ráerősítettem az alsó szemfogamra, mely egyedül áll. Se jobbról, se balról nincs mellette fog. Az viszont eszembe se jutott, hogy a cukorspárgát nem mutatja a röntgen. Maga kis butuska, szidott a műtét után az orvos. Miért nem szólt, hogy a fogához kötözte? Simán ki tudtam volna húzni a száján keresztül a kulcsot. De én megmagyaráztam, hogy nem őket akartam bosszantani, kigondolt műtétre. Én csak azt akartam, hogy valami végleges megoldást találjak, amit már nem lehet én tőlem elvenni. Másfelől azonban belehalni sem lehet.

Elhangzott egy percesek. Örkény István rövid írásaiból Hamon Péter, Vallai Péter, Kézdi György, Örkény István, Darvas Iván, Fenyő Ervin, Szacsvai László, Merc Tibor, Kovács Adél és Bodnár Erika olvasott fel. Zenei szerkesztő Bánkövi Gyula, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 2002-ben, és legutóbb ugyanabban az évben, április 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Rózsaméz. Guillaume Nándor regényének rádióváltozata. Első rész. Lovasok a szívnél.
1: Azt mondják, hogy csöndesek, nagyon csöndesek voltak az éjszakák Szent Tamáson az 1920-as években. Az emberek korán behúzódtak házaikba, és korán eloltották a lámpákat. A faluszéli házak lakói a csöndes éjszakákban néha lódobogást hallottak. Ilyenkor messzebb húzódtak a sötét ablakoktól. Nem érdekelte őket, hogy mi történik odakint, de az is lehet, egyik-másik házban tudták, hogy a poros dűlőutakon Török Ádám a rablógyilkos lovagolni tanul. Guillaume Antal az egykori huszár tanította lovagolni. Éjjelenként, amikor az emberek a házakban lapítottak, ők ketten a Feketicsi út öreg eperfáj alatt szoktak találkozni.
2: Olyan büdös vagy, hogy bekötött szemmel is rád találnék. Már megint kilométerről érzem a szagodat. Büdösebb vagy, mint a lovaid.
3: Nem az én lovaim.
2: De azért szereted őket, mintha a tieid lennének.
3: Szeretem őket, szép és jó lovak ezek.
2: És csutakolod őket, mintha a tieid lennének.
3: Igen, és te is ugyanilyen büdös lennél, ha egész nap a lovakat csutakolnád, meg az istállót pucolnád.
2: Munnyin gazda istálója?
3: Mindegy.
2: Nekem nem mindegy. Én sohasem ganéznék más lovai alól.
3: Hát én pedig ganézok más lovai alól. Éjjelenként pedig téged lovagolni tanítalak. Csak tudnám miért.
2: Jól van, üljünk fel és zavarjuk meg a munnyin lovait. Na, megint tettél rájuk nyerget?
3: Igen.
2: Mondtam, hogy nem kell már nyereg.
3: Azt hittem, nem árt.
2: Szedd le a nyergeket.
3: Ahogy akarod, leesel és a nyakadat töröd.
2: Nem fogok leesni.
3: Jó, lecsatolom a nyergeket. Ide teszem őket a fa mögé.
2: Na, így már jobb.
3: Rossz huszár lett volna belőle, túlságosan nagy darab ember.
2: Sohasem akartam huszár lenni, egyáltalán nem akartam katona lenni.
3: Tudom. Na, mehetünk.
2: Nyugtalan, ez az
3: ártalmas. Tartsd erősen, és ne ülj olyan mereven, mint a gyerekben. Szőrén, másként kell megülni a lovat. Egyik kezeddel kapaszkodj a sörényébe. Könnyen leeshetsz.
2: Nem fogok leesni, előbb döglik meg a munnyi lova.
3: Nem döglik meg, biztos lehetsz benne. Jó vérű ló ez.
2: Persze. Jó vérű ló.
3: Elég várja, hogy kiszabaduljon az istálóból. Munnyinnak nagyon jó lovai vannak.
2: Nagyon jó lovai vannak. Nekünk pedig nincsenek még rossz lovaik.
3: Erősebben tartsd. Figyelj engem.
2: Egyeseknek jó lovai vannak, másoknak még gebéjük sincs. Pedig Isten mindenkit egyformán szeret.
3: Hiszel Istenben?
2: Hiszek. És hiszem, hogy Isten mindenkit egyformán szeret.
3: Egy orosz gróf a fogolytáborban egyszer térdre borult előttem, és istenként imádott engem. Olyan alázattal imádkozott hozzám, hogy én akkor tényleg Istennek éreztem magam.
2: Igazán?
3: Nagyon jó érzés volt. De nem tudhatod, sosem voltál fogolytáborban?
2: Nem, meg a háborúban sem voltam. Katona szökevény voltam.
3: Tudom.
2: Alára ítéltek, amikor elfogtak. Az újvidéki börtönben vártam, hogy kivégezzenek. Egy szombatista lelkésszel zártak össze. Őt is halálra ítéltek, mert ő sem akart háborúba menni. Ez a szombatista lelkész folyton imádkozott, és próbált rábeszélni engem is, hogy imádkozzak Istenhez. Tudtam, hogy meghalok. Dühített ez a jámbor marha, egyszer meg is vertem. Nem védekezett, meg aztán hiába is védekezett volna. Gyönge kis emberke volt. Verhettem, ameddig akartam. Ő meg folyton azt mondogatta, imádkozz Istenhez, Isten mindannyiunkat egyformán szeret. Legszívesebben agyonvertem volna, de egyáltalán nem védekezett. És ennek a ványat lelkésznek lett igaza. A szerbek feljöttek Újvidék alá, a németek és a mi magyarjaink visszavonultak, és minket elfelejtettek kivégezni. Azóta hiszek Istenben.
3: Nagyon jó érzés, ha letérdelnek az ember elé, és istenként imádják.
2: Valamikor a háború előtt nagyon sokat üldögéltem a Kálvárián, a megfeszített Jézus lábánál. Alatt sütöttem ott, és a szálkákat Jézus lábaihoz szórtam. Rengeteg halat ettem abban az időben. Két bátyám, Sándor és István akkor készült Brazíliába. Nekik gyűjtöttünk pénzt, és én jóformán csak halat ettem. Magam fogtam és sütöttem a halat, a csontokat pedig a megfeszített Jézus elé szórtam.
3: Miért jöttek vissza Sándorék Brazíliából?
2: Nem találták fel magukat. Évekig gürcöltek, és nem szereztek semmit. Mindössze 5 sötétkék ünneplő ruhát hoztak, és 5 csontfejű fehér sétabotot. Most aztán a családban minden férfinak van egy sötétkék ruhája és fehér sétabotja. Nekem is. Ha nem volna az a ruhám, majdnem olyan rongyos lennék, mint te.
3: Gondolom, én már rongyosabb is.
2: Rongyos vagy, mint egy rossz csavargó, és büdös is vagy. Pedig Isten...
3: Mindenkit egyformán szeret.
2: Igen.
3: Mert a szombatista lelkész mondta, és mert a háború véget ért, mielőtt téged kivégeztek volna.
2: Igen, de nem csak azért.
3: De aztán megint csak börtönbe kerültél, a szerbek is lecsuktak.
2: Elkaptak vonatfosztogatás közben, de akkor legalább nem ítéltek halálra. Többet nem fogok csontokat szórni a megfeszített Jézus lábaihoz.
3: Az a rojtos Gallai is folyton a Kálvárián üldögélt valamikor.
2: Többet, mint én. Akármikor elmentem oda, őt ott találtam.
3: A citerás. Mindig csodálkoztam. Hogy tudtál évekig egy citerással barátkozni?
2: Kedveltem. Nem volt rossz ember, csak hülye volt, szegény. Elment a háborúba és szétlövette a könyökét. A háború után felkerestem. Nagyon szomorú volt. Merev a jobb karja. Nem tudott citerázni.
3: Az egyik Krebslányt vette el feleségül.
2: Rézit. Ez a Gallai szerencséje. Rézi mindenből pénzt csinál. Nélküle Gallai éhen halna. Lehet, hogy ma éjszaka elmegyünk Krebszékhez.
3: Minek?
2: Beszélnem kell vele.
3: Nappal is elmehetsz hozzá.
2: Jobb, ha éjszaka megyek.
3: Na, nekem minden.
2: Ne futtassuk meg kicsit a lovakat.
3: A lovaknak jót tenne, de te...
2: Nem esek le.
3: Hát akkor gyerünk! Jó kapaszkodj meg!

0: Nem estem le.
1: Jó tett a lovagnak ez a vágta.
0: Képesek volnának egész éjjel vágtatni.
1: Eső lesz hamarosan, messzire elhallatszik a hajókürt.
0: Ismered Stipan Basityot, a hajós kapitányt? A Dungyerszki hajóján szolgál, a Dungyerszki búzáját szállítja.
1: Nem ismerem.
0: A piacon szokott néha részegen lődörögni.
1: Nem ismerem.
0: A börtönben találkoztam vele, amikor a vonatfosztogatásért ültem. Egy cigány lókupecsel és ezzel a Basityjal voltam egy cellában. Őt kocsmai verekedés miatt zárták be. Sokat beszélgettünk. Jó üzletet ajánlott nekem. Átadna valamennyit a Dungyerszki búzájából.
1: Lopja a gazdáját?
0: Na és ha lopja. Marad még a Dungyerszkinek éppen elég.
1: Hát Isten a hajós kapitányt is ugyanúgy szereti, mint Dungyerszkit, ugye?
0: Ugyanúgy.
1: Mit kér cserébe a búzáért?
0: Lovakat. Lovakat kellene áthajtani Magyarországra.
1: Na, értem már. Ezért tanítalak én lovagol.
0: Hát persze.
1: Sejtettem kezdettől fogva, és ezért tanulsz gyerek nélkül lovagolni, mert nyerget nem akarsz lopni.
0: Nem, nyerget nem akarok lopni.
1: Nehéz lesz. Messze van a határ, és jól őrzik.
0: Jó lovakkal egy éjszaka el lehet érni a határra, és jó vezetővel könnyen át lehet csúszni. Ezt attól a cigány lókubetszől tudom.
1: Ezzel is összebarátkoztál?
0: Volt rá időnk a börtönben. Igaz, az első napon megvertem. Ő már vagy két hónapja ült, amikor engem bevittek, és mindjárt piszkoskodni kezdett velem. Kijelentette, hogy a küblit ezentúl minden nap én fogom kihordani. Ezért még nem bántottam volna, de hogy rám ijesszen, egy bicskát is elővett. Nem tudom, hogyan szerezhetett bicskát a börtönben, talán becsempészte hozzá valaki. Hadonászott az orrom előtt a bicskával, fenyegetőzött, én meg elkaptam a karját, hátra csavartam, aztán falba vertem a fejét. Attól kezdve nagyon szelíd volt, és ő hordta ki a küblit. Később szépen összebarátkoztunk.
1: Ő is benne van a dologban?
0: Talán. Ismeri az átjárókat.
1: Akkor is nehéz lesz.
0: Meg lehet csinálni. De szükségem lenne még valakire, aki ért a lovakhoz.
1: Jaj, találsz valakit.
0: Te értesz a lovakhoz.
1: Értek a lovakhoz, de nyugodtan akarok élni.
0: Miből? Miből akarsz nyugodtan élni?
1: Istálós vagyok, ez is valami. Júniusban elmegyek aratni. Néha eljárok házakhoz hajat vágni és borotválni. Még a halottakat is megborotválom. Nem undorodom tőlük. Sok halottat borotváltam én a fogolytáborban.
0: Ott tanultad a borotválást és a hajvágást?
1: Ott. Borbét kerestek. Én mindjárt jelentkeztem. A soha életemben nem voltam borbé. De hát a foglyokat főleg kopaszra kellett nyírni. Gyorsan beletanultam. Ügyeskedtem. Elég jó dolgom volt. Főleg aztán, hogy magasrangú orosz tiszteket, meg grófokat, meg hercegeket is nyírtam. 3 évet kihúztam ott, és élve maradtam.
0: Aztán hazajöttél rongyosan.
1: Haza?
0: És azóta is rongyos vagy. Ügyeskedsz egy kicsit, és rongyos maradsz.
1: Nyugodtan akarok élni.
0: Meg büdösen.
1: Voltam én már büdösebb is.
0: A fogolytáborban?
1: Igen. A latrina ott húzódott a barakunk mellett. Hosszú, mély árok volt a latrina. Gerendákat raktak az árok fölé, és ezekre a gerendákra kellett guggolni. A megcsúszott valaki a gerendán beleesett a latrinába, és ott fulladt meg a mocsokban. Télen

0: Gyűlöltem. Ő ásotta azokat a mély latrinákat, és láttam az arcán, hogy élvezi, amikor az emberek téren lefordulnak a gerendáról, és belefulladnak a mocsokba. Képes volt órák hosszat a hóban toporogni, és a latrinát figyelni. Soha életemben nem gyűlöltem senkit annyira, mint ezt az embert. Egyszer azt álmodtam, hogy a Szent Tamási Zöld utca közepén állok. A táborparancsnok térdel előttem a díszes tiszti egyenruhájában, összetett kezekkel könyörög, én pedig baratvával levágom mind a két fülét és az orrát.
1: Aztán valóban letérdelt előttem.
0: Hát aztán valóban letérdelt előttem. Elértek hozzánk a vörösök, letartóztatták a táborparancsnokot, és barakba zárták más magasrangú tisztekkel együtt. A katonák, akik addig őriztek bennünket, csatlakoztak a vörösökhöz, meg a hadifoglyok közül is sokan. Engem is hívtak. De én azt mondtam, hogy sebesülésem volt, már nem tudok harcolni, se lóra ülni. Inkább maradtam, és a letartóztatott tiszteget nyírtam, és borotváltam. Pedig kutya bajom se volt, sosem sebesültem meg. Arról volt szó, hogy egyáltalán nem bíztam a vörösökbe. Nagyon nyomorúságosan néztek ki. Rongyosabbak voltak, mint most én. Azt gondoltam, gyorsan el fogják őket söpörni, hiszen olyan rongyosak voltak. Ezt hitték a barakba zárt tisztek is, csupa grófok, talán hercegek. Bíztak benne, hogy hamarosan kiszabadulnak. Mondogatták, éppen elégszer, és én még mindig féltem tőlük, hiába, hogy foglyok voltak. A táborparancsnok előtt mindig vigyázba vágtam magam, mielőtt borotválni kezdtem volna. Aztán mégse söpörték a vörösöket, és én kezdtem nem félni a tisztektől. Úgy körülnyírtam a táborparancsnok fejét, hogy csak a feje bugján maradt egy kis hajpamacs. Olyan lett, mint egy vedlet öreg pulykakakas. Meg sem lehet nyikkadni, de úgyis féltem én már tőle.
1: Te piszkoskodtál, mi?
0: Ez még semmi. A borotvát többé nem fentem meg, mielőtt őt kezdtem volna borotválni. Sűrű, erős szakálla volt, kipattogott az arcbőr, amíg végighúztam rajta az életlen borotvát. És egy napon, amikor beléptem a barakba, a táborparancsnok letérdelt előtt, imádkozni kezdett hozzá. Azt mondta, hogy én vagyok az ő Isten, és kért, hogy kegyelmezzek neki. Esdeklő hangon imádkozott, a feje búbján remegett a hajpamacs. Akkor tényleg Istennek éreztem magam. Lenyírtam a hajpamacsot a fejbúbjáról, így mindjárt emberi formája lett, és kifent borotvával borotváltam meg az arcát. Kegyelmes voltam hozzá, mert Isten is kegyelmes. Soha többé nem láttam a táborparancsnokot, azt hiszem elvitték a bolondok házába.
1: És most? Várod, hogy jöjjön egy másik táborparancsnok, és az is térdeljen előtted?
0: Életemben akkor voltam a legboldogabb, amikor térdre borulva imádkozott előttem az az orosz gróf, meg gróf volt a táborparancsnok. Te, az is lehet, hogy herceg volt. Ha képzeld el, egy herceg térdelt előttem, és hozzám imádkozott.
1: Te pedig rongyosabb és büdösebb voltál, mint most.
0: Rongyosabb és büdösebb voltam, mint most.
1: Nem mindig győznek a rongyosok.
0: Győznek, ha sokan vannak. Ha sokan vannak, senki se tudja őket elsöpörni.
2: Éppen ez a baj. Csak akkor győzhetnek, ha sokan vannak.
1: Akkor pedig mit ér a győzelem?
2: Sok ember között elvész a konc. Egyedül vagy csak kis csapatban kell zsákmányt szerezni.
1: Akkor mindenkinek sok jut belőle.
0: Nyugodtan akarok élni, lovagolni, szívesen megtanítalak, de...
1: Menjünk a szívhez, krepszékhez, a vízimalomba. Ott talán okosabb embereket találok.
0: No, jól ismered őket?
1: A háború alatt egy ideig náluk rejtőzködtem. Rendesek voltak velem, és lehet, hogy a rojtos gallait is ott találom a malomban. Szokott segíteni az apósának.
0: Fel nem mehetünk. Úgy sem jártam még soha a vízimalomban.
1: Futtassuk át meg még egyszer a lovakat.
3: Szent Tamás északi peremén a katolikus temető és a kálvária között volt a Gavanszki féle vízimalom. Itt hosszú földgát állt a útját a folyónak, és a gát és a malom között volt a szív. téglából épített egy méter magas

0: csúcsos emelkedő, amolyan kezdetleges zsilip, amely alacsony vízálláskor teljesen elzárta a folyót, és a vizet a malomlapátjai felé terelte. A krivája azonban itt ritkán apadt le egy méter alá. A víz többnyire keresztül zúdult a szív alakú emelkedőn, fehér habokat vetve csapódott le a másik oldalon, és a szív tulajdonképpen olyan volt, mint egy szép kis természetes vízesés. A szív melletti vízimalomban már hosszú évek óta egy Stefan Krebs nevű német ember volt a molnár.
1: Jól esik ismét a földön állni, igaz?
2: Köst ki valamelyik fához a lovakat. Én addig bezörgetek a malomba.
1: Kicsit terázik a malomban.
2: A rojtos gallai. Persze, hogy a rojtos gallai. Sohasem változik meg. Szétlőtték a könyökét, de ő még így is citerázik. Az egész vízimalmot elvihetnék a feje fölül, akkor sem hagyná abba a citerázást. Nézd meg!
1: Furcsán fektette le a citerát.
2: Merev a jobb karja.
1: Ki az a másik? Az a vörös hajú, aki a zsákokon alszik.
2: Az Péter, a kisebbik Krebs fiú.
1: Na, hallottam róla, nyomdás segéd. Azt mondják, nem csak a haja vörös. Az örülni fog a tervednek. Ő se szereti a gazdagokat.
2: Nem tudom, ezek a vörösök minden csordában akarnak megoldani. Ki az? Nyisd ki már az ajtót, te nyavajás muzsikus.
3: Török Ádám, vártalak már. Hallottam, hogy hazajöttél a börtönből.
4: Török Ádám, mi a fenét akarsz ilyenkor?
2: Tőled semmit, fiam, aludj tovább. Rojtos, sugd be az ajtót. Ez itt Gion Antal, még soha sem járt vízimalomban.
3: Hát akkor nézzen körül. Te meg ülj le ide a zsákokra. Örülök, hogy eljöttél. Azt mesélik, hogy folyton a piacon sétálsz, alig lehet rád ismerni. Sötétkék ünneplő ruhában, fehér sétapálcával.
2: Úgy tudtam, hogy felhagytál a citerázással.
3: Egy ideig tényleg felhagytam vele. Azt hittem, hogy a kacska kezel, mert úgyse tudnék citerázni. De az idén kövér csütörtökön ismerősök jöttek össze nálunk, és rábeszéltek, hogy próbáljam meg. Kiderült, hogy tudok játszani merev könnyékkel, és csak kissé messzebbre kell tolnom a citerát.
2: Megint járod a házi bálokat, mint valami muzsikus cigány.
3: Nem, házi bálokban már nem járok. Magamnak játszom, meg otthon a Rézinek, meg a gyereknek. Van egy kicsi gyerekünk.
1: Fiú?
3: Fiú. Rengeteget bömböl. Citerázni meg énekelni szoktam neki, hogy elhallgattassam.
2: Miből éltek?
3: Rézi var. Én segítek apósomnak itt a malomban, de eljárok aratni és csépelni is.
2: Aratni? Te?
3: Muszáj volt. Beletanultam. Igaz, keservesen megszenvedtem. Sohasem csináltam azelőtt, és a könyököm nem hajlik. Akárhogyan igazítom a kaszát, sokkal szélesebb rendet vágok, mint mások.
1: Érdekes ez a vízimalom. Hanem hogyan borotválkozol, ha nem hajlik a könyököd?
3: Rézi szokott megborotválni.
1: Asszony kezében borotva?
2: Lehet, hogy az idén már nem kell kaszálnod. Hol van Stefán?
4: Apám alszik.
2: Ébreszt fel.
4: Ilyenkor megőrültél?
2: Ébreszt fel, beszélni akarok vele.
4: Nappal is beszélhetsz apámmal.
2: Most akarok beszélni vele, mozgás, fiam.
3: Fontos?
2: Fontos.
3: Menjél, Péter.
4: Fenébe is.
2: Izgág a kölyök.
3: Nem kölyök már, hamarosan megnősül.
2: Ti is itt laktok a malomban?
3: Nem, mindzsa mama hetes laktanyájában lakunk.
2: Rézi tehát nincs itt.
3: Nincs.
2: Jól van, jobb, ha nincs itt.
3: Mit akarsz az apósommal?
2: Majd meghallod.
5: Na nézd csak, Török Ádám. Megint a csendőrök elől bujkálsz?
2: Nem, mostanában egészen jól megvagyok a csendőrökkel.
5: Láttam. Láttalak vasárnap a piactérről azzal a hájos csendőrtisztel mentél be a Pivnicki kocsmába. Karalityi, vagy mi a neve?
2: Karagity.
5: Igen, igen, Karagity. Azt mondják, nagyon szigorú ember.
2: Nem mindenkivel.
5: De lehet. Mostanában gyakran eljárok a piactérre. A malomba dolgoznak helyettem a gyerekek. Elgyöngültek már a kezeim, nehezen tudom bekötni a zsákokat. Szeretek a piactéren sétálgatni, mindenfélét lát, hall az ember. A feleségem azt mondja, hogy én vagyok a falu farka. Na, üljünk le.
2: Akar pénzt keresni?
5: Természetesen.
2: Hamarosan lesz 100 mázsa búzám. Na. Később talán több is. Sokkal több. Átadnám a búzát, maga megőrölné, a lisztet eladná a pékeknek, és a keresett 20%-át megtartaná magának. Bizonyára ismer pékeket.
6: Ismerek pékeket. Hozhatod a búzát.
2: Ó, nem ilyen egyszerű a dolog. A búzát maguknak kellene elhozni egy kiselejtezett uszájról. Hmm. Az uszája a disznópiactól lejjebb van a csatorna partjánál, ahol már a nádas kezdődik. Zsákonként kell elhordani a búzát.
6: Értem. Ezért jöttél éjszaka?
2: Jobb, ha nem látnak bennünket együtt.
4: Nem lopunk búzát.
2: A búzát már ellopta más. Egyszerűen csak ide kell hordani.
4: Zsákonként mi? És lehetőleg éjszaka, vagy nem?
2: De igen.
4: Nincs szükségünk lopott búzára.
2: Az apáddal tárgyalok, kölyök. Mennyit hoz a malom?
6: Keveset. Mostanában nagyon keveset. Még a gazdának is kevesebbet hoz. Mi meg éppen csak megélünk a percentből.
4: De azért nincs szükségünk lopott búzára. Hoz majd többet is a malom, lesz még bő esztendő. És megváltozhatnak az idők.
7: Ügyeskedni is kell, ha az ember épségbe ki akarja várni a gazdagabb esztendőket. Én 3 évig voltam a fogolytáborban.
2: És egy herceg letérdelt.
7: Így van. Egy igazi herceg térdelt előttem és imádkozott hozzám. Azt mondta, hogy én vagyok az ő istene. De amíg ezt kivártam, 3 évig kellett ügyeskednem, hogy éhen ne halljak, vagy bele ne fulladjak a latrinába.
8: Ajánlom, hogy ébresszük fel Steffit. Majd ő tárgyal Török Ádámmal.
4: Minek? Ebből az üzletből úgysem lesz semmi.
2: Fogd be már a szád, kölyök! Mit gondolsz, kié az a búza? Nem ilyen szegény ördögöké, mint te vagy én.
4: Nem lesznek mindig szegények a szegény ördögök.
2: Azt mondják, te kommunista vagy.
4: Mi között hozzá? Nem vagyok.
2: Ismerlek én benneteket. Összedugjátok a fejeteket, pusmogtok és nem csináltok semmit.
4: Többet csinálunk, mint a világ összes Török Ádámja.
2: Ismerlek én benneteket. Csordába álltok, és már útközben feléltek mindent. Semmitek sem marad még, ha győztök is.
4: Nem rabolunk.
2: Na, hívd gyorsan a bátyádat, annak legalább van esze, és most már fogd be a szád, mert a malom köz csapom a fejedet.
4: Azt hiszed, félek tőled, Török Ádám? Tudom, hogy egész életedben raboltál, embert is öltél.
6: Héter! Menj és ébresz fel, Steffit!
2: Rendben van. Feldühített ez.
6: Nem hallgass rá, mostanában összehallgass mindenfélét. Honnan lopod a búzát?
2: Nem én lopom.
6: Hát, kicsoda.
2: Fontos ez?
6: Nem túlságosan. Valamelyik nap együtt láttalak azzal a részek hajós kapitánnyal. Mi is a neve?
2: Basics.
6: Igen, igen, Basics. Neveket nehezen jegyzem meg, de sok mindent látok, hallok, amióta a falu farka vagyok, ahogyan a feleségem mondaná.
8: Itt van Steffi.
6: Gyere ide, Steffi. Török Ádám lopott búzát kínál. Nekünk kellene elhozni és megőrölni. A liszt 20%-a...
8: Péter már elmondta. Ja. 20% az kevés.
4: Egyáltalán nincs szükségünk arra a búzát.
2: Dehogy kevés. Ingyen kapjátok a búzát. Megőrlitek és eladjátok. Alig van munka vele.
8: El is kell hozni azt a búzát arról az oszályról. És a disznópiasz körül meg a csatorna hídján mindig csendőrök ólálkodnak.
2: A csendőrökkel nem lesz baj.
6: Török Ádámnak jó barátja az a hájas csendőrtiszt. Karalics. Vagy hogy is hívják?
8: Akkor is vigyáznunk kell. Bárki megláthat és feljelenthet bennünket. Esetleg olyankor, amikor Török Ádám barátja nincs szolgálatban. 35%.
2: Legfeljebb 25. Éjszaka nem lát benneteket senki.
8: Válon kell hazahordani a zsákokat. A csatorna innen legalább 2 kilométerre van. Még 30% is kevés.
2: Nem szakadtok bele, elég erősek vagytok te is, az öcséd is, meg Galla is.
8: De még soha életedben nem hordtál zsákot, soha az életedben nem dolgoztál.
2: Legfeljebb 28%.
8: Rendben van. De a korpa is a miénk. Te úgysem tudnál mit kezdeni a korpával.
2: Na, hát ezzel akkor meglennénk. Sokra viszed még az életben, fiam. Ha. Lehet, hogy a te fejedet kellene a malomkőhöz csapnom, nem az öcsédé.
4: Én nem hozok el egyetlen zsákot sem az uszájról. És Rézi is nagyon dühös lesz, ha megtudja, hogy Török Ádámmal üzletelünk. Hallod, Steffi? Rézi megpofosz, ha meg tudja, mibe viszed bele apánkat.
8: Rézit majd elintézi a férje, igaz?
2: Nehéz lesz.
8: Te intézd el, te vagy a férje. Mikor mehetünk a búzáért?
2: Talán egy hónap múlva. Majd szólok.
8: Megint éjszaka, mi?
2: Na, nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek. Gyerünk, Antal.
7: Most már lassan hazaindulhatunk.
2: Nem gondoltad meg magad? Látod, milyen szépen összejönnek a dolgok?
7: Nem tudom.
2: Rongyosan és büdösen akarsz megdögleni. Vagy ki akarsz menni Brazíliába, mint az én két bátyám, hogy ünneplő ruhát hozhass haza? Most meg a harmadik bátyám a Pali készül Franciaországba, majd ő is összekapar egy sötétkék ruhára valót.
7: Pali ki akar menni?
2: Nem tudom lebeszélni.
7: Majd gondolkodom a dolgon. Egyelőre még úgyis gyakorolnod kell a lovaglást.

0: Rózsaméz. Gion Nándor regényének rádió változata. Az első rész hangzott el. Lovasok a szívnél. A szereposztása következő volt. Török Ádám, Kertész Péter. Gion Antal, Balázs Péter. Gallai István, Szacsvai László. Krebs Stefán, Kozák László. Krebs Péter, Tordi Géza. Krebs Stefi, Konrád Antal. Az író, Tomanek Nándor. Szerkesztette Fehérvári Győző. A zenei munkatárs Molnár András volt. Rendezte Pós Sándor.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 13-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Rózsaméz. Guillaume Nándor regényének rádió változata. Második rész. Kivándorlók és lótolvajok a Zöld utcából.
1: A Szent Tamási Zöld utcában többnyire nagyon szegény emberek laktak. Könnyen verekedő, lobbanékony emberek. Egyébként jó munkások voltak, jó kaszások és kapások. Aratáskor vagy kukoricatöréskor hetekig kint aludtak a földeken, talán még éjjel is dolgoztak. Az év legnagyobb részében azonban munkanélkül maradtak. Ilyenkor aztán céltalanul témferegtek az utcán, büdös, fekete vágott dohányt szívtak, a bajuszuk széle megsárgult a cigarettafüsttől, zsíros, rossz kalapjukat a szemükre húzták, és ha egy módosabb ember arra ment szekéren, utálattal a földre köptek, vagy csúfondárosan röhögtek. Általában mindenen gúnyolódtak és röhögtek, csak akkor komolyodtak meg, ha munkát kaptak. De ritkán kaptak munkát. Egy tavaszi estén csoszogó törökéknél búcsúvacsora volt. A legidősebb testvért Pált búcsúztatták, aki Franciaországba indult. A szobában, a kecskelábú asztalnál együtt ült a négy testvér, Pál, István, Sándor és Ádám, az asztal főn az apjuk ült, az asztal másik végén az anyjuk. Pál és István feleségei, gyerekei a konyhában voltak.
2: Sógorotok, a kis Simon nagyon panaszkodott nekem tegnap. Fájlalja, hogy István és Sándor még egy vacak ünneplő ruhát se hozott neki Brazíliából. Pedig ő sírt, mikor elmentetek, mert azt hitte, hogy soha többé nem lát benneteket. Erre visszajöttök, és még egy ünneplő ruhát se hoztok neki. Még egy sétabotot se kapott tőletek. Azt mondja, egy sétabottal is megelégedett volna. Egy emberfejű sétabottal, amilyen nektek van. Soha se látott még csontból kifaragott emberfejet.
3: A kis Simon folyton panaszkodik valamiért.
2: Azt mondja, legalább visszahoztátok volna a fekete ünneplő ruhátokat, amiben annak idején elindultatok Brazíliába.
3: A kis Simon kétszer belefért volna azokba a ruhákba.
2: Átalakította volna.
3: Még odafelé a hajón leszakadt rólunk a fekete ruha. Igaz, Sándor?
4: Darabokra szakadt a ruhánk, mire Brazíliába értünk. A hajón hideg volt éjszaka, és mi a fekete ünneplő ruhánkba aludtunk. Különben is avult volt.
2: Pali, neked azt üzeni a kis Simon, hogyha majd jössz vissza Franciaországból, hozzál neki sötétkék ruhát, még fehér sétabotot, és azt üzeni, hogy a családodért ne aggódj, amíg oda leszel, majd ő segít gondoskodni róluk.
3: Pali éppen azért megy el, hogy gondoskodjék a családjáról. Talán több szerencséje lesz, mint nekünk Brazíliába.
5: Egyetek is közben, ne csak beszéljetek. Pali!
6: Eszem, apám, eszem.
3: Ubonyi Jóska sok pénzt hazaküldött Franciaországból, pedig csak egy éve van kint. A felesége már vett egy lánc földet.
7: Valadin Feri is minden hónapban küld haza pénzt.
6: Ha az a mafla, Ubonyi Jóska évente egy lánc földet összehoz, én összekaparok legalább két láncot. És akkor három év után nyugodtan visszajöhetek.
2: A kis Simon azt mondja, ha jól feltalálod magad odakint, lehet, hogy ő is kimegy utánad. Egy évre, másfél évre.
5: Ádámnak kellene kimennie.
8: Hogyan?
5: Ha Pali jól feltalálja magát Franciaországban, kimehetnél hozzá egy-két évre?
8: Sehova sem megyek.
5: István és Sándor megjárta Brazíliát.
8: Én nem küldtem őket.
5: Senki sem küldte őket, de hát az ember boldogulni akar.
8: Örülök, hogy nem boldogultak. Örülök, hogy megint itthon vannak. Pali is jobban tenné, ha itthon maradna.
5: Megpróbál kimászni a nyomorúságból. Egyszer már ki kell mászni a nyomorúságból.
8: Másszon ki itthon a nyomorúságból. Hogyan, öcsém? Kérdezz azoktól, akik már kimásztak belőle. Egész csomó gazdag embert ismerek, a bőrük alatt is pénz van. De egyik sem Brazíliában vagy Franciaországban tömte meg magát. Itthon híztak meg. A nekem járó rész is valahol náluk van.
5: Adjuk ezt.
8: Az Isten őket sem szereti jobban, mint engem.
5: Adjuk ezt. Megint rabolni, meg gyilkolni akarsz.
8: Ki akarok mászni a nyomorúságból? Visszakérem a nekem járó részt.
7: Éppen eleget bujkáltál már a csendőrök elől. Nem lenne jó, ha ismét vadászni kezdenének rád.
8: Az a dolguk, hogy emberekre vadásszanak. Ha pedig itt valakinek a terhére lennék...
2: Nyughass már! Senkinek sem vagy a terhére. Csak nem szeretnénk, ha megint börtönbe kerülnél.
8: Nem fogok börtönbe kerülni. De Franciaországba sem megyek.
2: Jött valaki.
3: Megnézem. Gion Antal van itt.
9: Palitól akarok elbúcsúzni. Ti még eztek? Már indulnia kellene.
8: Befejeztük, ülj le.
9: Azt hittem, többen lesznek itt. Emlékszem, amikor Sándorék indultak Brazíliába, az egész Zöld utca összejött itt nálatok. Most is meg kellett volna hívni az ismerősöket, mindjárt vidámabban búcsúznánk Palitól.
3: A Zöld utcában azóta már megszokták, hogy az emberek elmennek külföldre.
4: Mirulunk azt hitték, hogy örökre elmegyünk Brazíliába. Azért jöttek olyan sokan búcsúzkodni. Azok is eljöttek, akiket nem is hívtunk. De Pali nem megy el örökre, legfeljebb 3 évig maradt Franciaországban.
8: Jobb szeretném, ha itthon maradna. Majd én összekaparok évenként 2 láncföldet, ha már annyira földre éheztek.
6: Annál jobb lesz, ha közben te is szerzel valamit. Csak nehogy börtönbe találjalak, ha visszajöttem.
8: Nem találsz börtönben.
5: Indulnunk kell az állomásra.
6: Ne. Hát akkor...
5: Hol vannak a sétapálcák?
2: Sétapálcák? Minek? Sötét van kint.
5: Hozd ide a sétapálcákat.
2: Jó, hozom.
5: Ádám, te nem jössz velünk?
8: Itt maradok Antallal.
6: Hát akkor, öcsém.
8: Gyere minél előbb vissza. És hozzá sötétkék ruhát annak a nyavajás Simon sógornak.
9: Ha nagyon sok pénzed lesz, vegyél nekem is egy sötétkék ünneplő ruhát.
5: Na, menjünk.
6: Isten veletek.
9: Ali hát mégis elment.
8: Ki akar mászni a nyomorúságból? Franciaországban fog kimászni a nyomorúságból, mint amazok Brazíliában.
9: Lehet, hogy szerencséje lesz.
8: Nem olyan messze kell keresni a szerencsét. De hiába beszélek nekik. Egyik bátyám nagyobb marha, mint a másik.
9: Indulunk mi is?
8: Induljunk.
9: Sötét éjszakánk lesz.
8: Az kell most nekünk.
9: Csak az eső ne essen, mert akkor megragadunk a földeken.
8: Nem lesz eső.
9: Azt hiszem, a béresek lefeküdtek már.
8: Biztosan lefeküdtek, ma korán lefeküdtek. Holnap vasárnap lesz, bejönnek a kocsmákba.
9: Tök részegre isszák magukat, minden vasárnap tök részege.
8: Holnap mi is edhetünk valamit a garatra.
9: Remélem. A cigány hol vár bennünket?
8: A tanya közelében.
9: Hogy hívják?
8: Karába.
9: Megbízhatunk benne?
8: Ügyes ember, ismeri az utat, meg a határátjárókat.
9: Nem csak erre gondoltam.
8: Félsz?
9: Egy kicsit. Először megyek lovat lopni. És ezt a cigányt nem ismerem.
8: Én ismerem. Amióta egyszer falba vertem a fejét, nagyon tisztel engem. És azt is tudja, hogy pisztoly van nálam.
9: Pisztoly van nálad?
8: Igen. A cigánytól kaptam, amikor kijöttem a börtönből. Ennyire tisztel engem, nézd meg. Vadonatúj csendőrpisztoly. Valahonnan lopta a cigány.
9: De minek a pisztoly?
8: Nem árt, ha van. Szükségünk lehet rá.
9: Úristen.
8: Na, ne félj, téged nem foglak lelőni.
9: Ott van valahol a Popich tanya. Nem világítanak az ablakok.
8: Alszik ott már mindenki.
9: Vigyáznunk kell. Csöndben kell dolgoznunk. Nem nagyon ismerem a járást a tanyán.
8: A te gazdáddal kellett volna kezdeni. Neki is jó lovai vannak, és ott ismered a járást.
9: Nem. Amíg én ott istálós vagyok, addig onnan nem lopunk lovakat.
8: Egyszer úgyis sorra kerül.
5: Török Ádám. Ti vagytok?
8: Jól van. Itt a cigány.
9: Halálra rémisztent.
5: Olyan lármát csaptok, hogy még a szomszéd tanyákat is felveritek. Gyertek utánam. De fogjátok be a szátokat.
8: Lefeküdt mindenki a tanyán?
5: Alszik mindenki.
9: Kutyák?
5: 3 nagy dög van a tanyán.
8: Nem baj. Antal csöndben fogja kivezetni a lovakat. Ért hozzájuk. Valamikor huszár volt, és nem ilyen rongyos ruhákba járt, mint most.
5: Ha felébrednek a béresek, és ránkuszítják a kutyákat, elmegy a kedved a nevetéstől, Török Ádám.
8: Én bízom a huszárunkban.
9: Vigyázni fogok.
8: Azt elhiszem. Éppen eléggé meg vagy ijedve.
5: Ott van az istáló.
9: Ti menjetek oda a fákhoz.
8: 6 lovat vezes ki az istálóból.
9: 2-esével fogom kivezetni őket. Megyek.
5: Isten verje meg.
9: Kik a vér?
8: Elhallgatott.
5: A fölébrednek.
8: Nem ébrednek fel.
5: A kutyák egy pillanat alatt felverhetik a tanyát.
8: Érdekes lenne. Nálam van a pisztoly.
5: Elhoztad?
8: Elhárt.
5: Lőnél is vele?
8: Ha a Popics gazda kerülne elém, nem sokat gondolkodnék.
5: Hát lehet, hogy...
10: Hallgass! Itt jön Antal a lovakkal. Hármat kivezettem. Engedelmes jószágok.
5: Jó lovak.
10: Fogjátok őket. Megyek vissza.
8: Csigavér, mindjárt indulunk.
5: Megigazítom a kötőféket.
8: Ügyesen dolgozik a huszárunk.
5: De nagyon fél.
8: Te is félsz, cigány. Félsz, igaz?
5: Hát, nincs éppen nevethetnék.
8: Pedig olyan jól esik nevetni néha.
5: Nem ilyenkor.
8: Ilyenkor is.
5: Te nem félsz?
8: Nem.
5: Persze, te már embert is öltél. Engem is. Majdnem megöltél a börtönben.
8: Bicska volt nálad.
10: Várj, itt van a másik három ló is. Indulhatunk.
8: Ez a beszéd.
10: Mindenki tartja a vezetéklovát?
5: Igen.
10: Induljunk, de csak lassan.
11: Futás!
5: Talán megnyugodtak azok a dögök. Lehet, hogy nem verték fel a tanyát.
8: Beszélhetsz hangosan is, cigány. Most már senki sem hall bennünket.
9: Nem gyulladt ki a világosság a tanyán.
8: Reggelig nem fogják keresni a lovakat.
11: Addigra már átjutunk a határon. Most merre?
9: Karába tudja az utat.
11: Menj előre, cigány.
12: Gyertek utálam. A fákat nézzétek. Jobb oldal.
9: Az ott? A Szegedi út?
12: Igen. Mindig a fákat nézzétek.
11: Gyorsabban, bírják a lovak.
9: Nagyon jó lovak.
12: Világ végére is elvisznek bennünket.

0: Mi van?
1: Elveszett a cigány.
0: Micsoda? Álljunk meg!
1: Elmaradt tőlünk. Meglógott a két lóval.
0: Akkor meg.
1: Azt mondtad, hogy megbízható ember.
0: Nem mer meglógni. Valami baj lehet.
1: Meglógott?
0: Itt jön, látod, nem lógott meg.
1: Igen, ő az.
0: Hol a keserves istenben voltál?
2: Lemaradtam.
0: Miért?
2: Nem bírom tovább.
0: Mit mondasz?
2: Miért? Nem bírok tovább lalagolni.
0: A mozgását kell mennünk a határon, mielőtt megvirrad.
2: Miért köpök, nem érted? Le kell szállnom. Lóról. Nem bírom már az ilyen hosszú lovagolást. Valamikor meg se kocsant.
0: Most már mindegy, a lovon maradsz, ha beledöglesz is. Neked kell átvezetned bennünket a határon.
2: Nem vagyunk már messze. Majd elmagyarázom.
0: Ne magyaráz semmit, hanem indulj, te rühes cigány. Ha itt maradsz, elfognak, és akkor beárulsz bennünket is.
2: Ne mondd nekem azt, hogy rühes cigány.
0: Indulj, rühes cigány.
2: Meg foglak ölni, Terek Ádám.
0: Az Istenet.
2: Ne mondd azt, hogy rühes cigány.
0: Látod ezt a pisztolyt? Tőled kaptam valamikor.
2: Látom.
0: Ha nem indulsz, azonnal agyonlőlek. A fejedet lövöm szét. Elhiszed?
2: Elhisz.
0: Akkor hát indulj.
2: Rohad a szíved, Török Ádám.
0: Mozgás, rühes cigány!
2: Rohad a szíved, Török Ádám. Fakuljak meg, amíg egyszer látlak.
3: Legközelebb már nem lesz rá szükségünk. Ismerjük magunk is az utat.
0: Nem hozzuk többet magunkkal.
3: Ketten is el tudunk hajtani hat lovat. A rudat teszünk a két vezetékló közé.
0: Gyorsabban, cigány! Holnap este már citeraszót hallgatok.
3: A vízimalomban?
0: Nem. Elmegyek a Gallaiékhoz, a hetes laktanyába.
4: A hetes laktanya a Tuki dombon volt. Hajlott tetőgerincű, hosszú épület, tágas udvarral, udvarra nyíló, hét ajtóval, hét szobakonyhás lakással. A lakásokban jobbára fiatal és szegény házas párok laktak. Kicsi és olcsó lakások voltak ezek. Gallai Istvánék a hetes laktanya legszélső lakásában laktak, ahonnan esténként, ha Gallai István otthon volt, citeraszó hallatszott. Ilyenkor a szomszédok is gyakran átmentek hozzájuk, és énekelni szoktak a citeraszó mellett. Egy vasárnap estén, amikor Gallaiéknál volt Bata János, a nagyorrú halász, Habenyák József, a napszámos, és ott volt Péter, a kisebbi Krebs fiú, váratlanul benyitott hozzájuk ifjabb Johann Schank, a devecseri téglagyár tulajdonosa.
5: Johann, te itt?
6: Erre jártam.
7: Erre járt, és akkor benézett a hetes laktanyába.
6: Hogy vagytok? Szervusz, Péter.
8: Szervusz. Nem gondoltam volna, hogy itt találkozom veled.
6: Rézit akartam látni. Hallottam, gyereketek is volt.
8: Elég régóta megvan a gyerekük. Csak most jutott eszedbe?
5: Fogd be a szád, Péter. Johann akkor jön ide, amikor akar.
8: Persze, ti valamikor együtt jártatok a német iskolába.
6: Neked is jobb lett volna, Péter, ha német iskolába jársz.
0: Alig, hogy belép ide, már is kioktat bennünket, mert te ki...
6: Ki ez a nagyorú ember?
5: Bata János a szomszédunk. Jó ember, csak folyton elégedetlenkedik valamiért, és haragszik mindenkire, akinek többje van egy halászhálónál.
6: Úgy látom, az öcséd is elégedetlen.
5: Péter, ő még gyerek.
8: Nem vagyok gyerek.
5: Ne hallgass rájuk, Johann. Ülj le.
6: Kicsit berúgtam, ne haragudj. Benéztem néhány kocsmába, és iszogattam az emberekkel. Nagyon sok hajléktalan emberrel találkoztam.
0: Találkoztál te már azelőtt is hajléktalan emberekkel. Ezért igazán nem szükséges a kocsmákat járni.
6: Segíteni akarok ezeken az embereken.
0: Igazán?
6: Igazán. Javasoltam nekik, hogy forduljanak beadvánnyal a községhez. és kérjék, hogy a koplalón osszanak ingyenház helyeket.
7: Ilyen rosszul állna a téglagyár?
6: Nem áll rosszul a téglagyár. Segíteni akarok az embereken. Jó tanácsot adtam nekik.
5: Ne hallgass Jánosra. Ő mindig ilyen. Soha se tetszik neki semmi. Mindenért morog.
7: Egyszer már kértük, hogy osszák ki a koplalót. Ha jól emlékszem, akkor éppen ti, sankok, akadályoztátok meg.
6: Miért akadályoztuk volna meg?
7: Mert akkor még nem volt mind a két téglagyár a tiétek.
6: Nincs nekünk jóformán semmi hasznunk a telekosztásból. Csupa szegény ember kapna ott telket, aki csak vert faluházat építen.
7: Az alapokba tégla kell.
8: A tetőkre meg cserép.
7: Mindezt a sankoktól kellene megvenni.
6: Akkor is ti járnátok legjobban az ingyenház helyekkel. Végre saját házatok lenne. Én igazán csak segíteni akarok.
7: Nem tetszik nekem, ha a sankok akarnak segíteni rajta. És lehet, hogy én nem is a koplalón szeretnék házat építeni. Lehet, hogy fenn a dombon, a szőlőskertek tövében szeretnék házat építeni. Úgy tudom, az öreg sanknak is van ott szőlőskertje. Ott is ingyen adnak házhelyet, ha beadvánnyal fordulunk a községhez, ha?
6: Nem hiszem. Ott már fizetik el a telekért.
7: Hát akkor fizetek. A szőlőskertek tövében fogom felépíteni a házam. Azt akarom, hogy a házam a domb tetején álljon. Az udvar a dombon kezdődjék, és a víz széléig érjen. Az udvar végébe kötöm a csónakomat, a hálókat pedig a dombon fogom szárítani. Ha jó szél lesz, a döglet halak bűzét elviszi a téglagyárba és az öreg sank szőlős kertjébe.
8: A sógorom mindig tudja, hogy mikor kell citerázni. A citera szó megnyugtatja a síró gyerekeket.
5: Ne hallgass erre a halászra, Johan. Ő mindenért dübegurul. Te tényleg érdemes aláírásokat gyűjteni?
6: Érdemes. Kaphattok ingyen házhelyet a koplalón.
8: Felépítjük a házunkat. Az egész ház egy hosszú szobából fog állni, hogy sokan elférjenek benne. Ha elkészül, szögeket verünk a plafonba, színes papírszallagokat aggatunk a szögekre, és oda csődítjük az egész hetes laktanyát. Reggelig fogunk énekelni.
5: Konyhát is építünk.
8: Nem kell konyha. Csak egy hosszú szoba kell, hogy mindenki kényelmesen elférjen benne. A gyerekek nyugodtan alhatnak az egyik sarokban. Úgy is szeretnek citere szónál aludni.
5: Ne bolondozz! Konyhára is szükségünk van.
8: Nem bolondozom. Egy hosszú szoba és kész. Nálunk mindig sok vendég lesz. Azt akarom, hogy kényelmesen elférjenek.
5: Konyhára szükségünk van. Ha konyhát nem építünk, én nem költözöm el a hetes laktanyából.
8: Hey, mit tehet az ember, ha ilyen felesége van? Hát akkor lesz konyha is. Majd nagy konyhát építünk, sokkal nagyobbat, mint ez. Hogy mindenki elférjen benne.
5: Rendben lesz minden, Johan. Megcsináljuk a beadványt, aláírást is gyűjtünk eleget. Sokan vannak, akik szeretnének maguknak házat építeni.
6: Tudom én azt. Azért is akarok segíteni. Ideje már, ha saját házatok legyen.
7: És hogy fogjon a tégla meg a cserép a gyárból. Az öreg sanka a szőlős kertjében.
9: Jó estét!
7: Miért nem énekeltek a citerához?
5: Török Ádám is megtisztel bennünket, na csak.
8: Gyere be, ülj le!
7: Ez az a rablógyilkos?
9: Ja, ez az. Még csak ő hiányzott ide.
7: Inkább nem ülnék le. Vannak itt, akik nagyon görbén néznek rám. Különösen az a vörös hajú kölyök. Meg az a nagy orrú. És még a fiatal téglagyáros is itt van.
8: Üljél csak le. Johan Sank rézi régi iskolatársa. Akkor jön hozzánk, amikor akar. Te pedig az én régi barátom vagy, és te is akkor jössz hozzánk, amikor akarsz.
7: Nem. Csak veled akartam pár szót váltani. Gyere ki az udvarra.
8: Ahogy akarod.
7: Úristen! Micsoda pofák gyűjnek itt eszen állatok. Sógorod, az a vörös hajú kölyök, meg az a nagyon ruhalász. Az is?
8: Az is.
7: Hogy férnek meg ezek ketten a téglagyárossal?
8: Éppen marakodtak, amikor beléptél.
7: Sankkal én is szívesen összemarakodnék, de csak sötétben, és amikor sok pénz van.
8: A vendégeimet hagyd békén. Rabolj ki valaki mást.
7: Ha tudná, hogy ennél a sanknál most legalább 100 000 dinár van, megvárnám a sötétben is apró szeletekre aprítanám.
8: Nincs nála annyi pénz.
7: 50 000 ér is felaprítanám.
8: Annyi sincs nála, és neked sincs szükséged a pénzre. A lovak...
7: A lovakkal minden rendben, a határon túl vannak. Az értük járó búza pedig a hajón. Remélem, hordjátok már.
8: Hordjuk, éjszakánként.
7: A csendőrök?
8: Messze elkerülnek bennünket.
7: Jól van.
0: Az a hájas csendőrtiszt állja a szavát. Persze, jó pénzért mindenki állja a szavát. Rézi tud a dologról?
10: El kellett mondanom neki.
0: Azért fogadott ilyen kedvetlenül?
10: Azért. Fél, hogy baj lesz belőle.
0: Nem lesz baj, jól járunk mindannyian. És neked nem kell többé aratni járnod ezzel a kacska kezeddel.
10: Az idén még elmegyek aratni. Megígértem Rézinek. De ha jól megy a dolog, jövőre már nem kaszál.
0: Az idén sem kellene.
10: Megígértem Rézinek.
0: Harcias asszony. Lánykorában is ilyen volt. Emlékszel? Amikor még te meg én a halakat fogdostuk a szívemért.
10: Emlékszem.
0: Ma este szívesen elénekelgettem volna veletek. Tulajdonképpen azért jöttem. De az a sok ronda pofa volt bent.
10: Gyere be! Énekelni fogok.
0: Á, fenét, már így is marakodnak. Mi lenne, ha még én is bemennék? Velem is kikezdenének, aztán kénytelen lennék megverni valakit.
10: Nem kell senkit sem megverned. Nem fognak beléd kötni. Majd citerázok.
0: Ez megnyugtatja őket.
10: Persze. Sokféle ember jár mi hozzánk. Ha nagyon zabosak, akkor olyan hangosan citerázok, hogy nem értik egymás szavát. Kénytelenek énekelni. Később aztán jó kedvük lesz, hiszen éppen azért járnak hozzánk, hogy néha jó kedvük legyen.
0: Én is szeretném, ha ma este jó kedvem lenne. Hát, tulajdonképpen már jó kedvűen jöttem ide.
10: Hát akkor menjünk be.
0: Ha úgy gondolod.
10: Gyere.

0: Rózsaméz. Gion Nándor regényének rádióváltozata. A második részt hallották. Kivándorlók és lótolvajok a Zöld utcából. Ismertetjük a szereposztást. Török Ádám, Kertész Péter. Gion Antal, Balázs Péter. Apa, Harkányi Ödön. Anya, Rosti Magda. Török István, Fonyó István. Török Sándor, Oszter Sándor. Török Pál, Izsóf Vilmos. Karába, Őze Lajos. Gallai István, Szacsvai László. Rézi, Törőcsik Mari. Krebs Péter, Tordi Géza. Bata János, Szilágyi Tibor. Sank Johann, Pató István. Az író Tomanek Nándor. Zenei munkatárs Molnár András. Szerkesztette Fehérvári Győző. Rendezte Pós Sándor.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: A van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
6: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok, és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, délpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
1: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.
7: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Deme Tímea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Hozzátette, mint az ügynökakták kérdésében, a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is őszintén kell beszélni. Beszélt arról is, hogy a Duna vízszint emelkedésének köszönhetően este várhatóan már 2 turbina működik Pakson. A következő hetekben ugyanakkor nem várható csapadék, ezért ismét vízszint csökkenésre kell készülni az erőműnél. Az ellenzéki frakciók a kormányzati intézkedéseket bírálták, a Mi Hazánk szerint a kormány dilettáns hibákat követett el. Például Orbán Anita külügyminiszter csak azután beszélt szlovák kollégájával a Duna víz hozamáról, hogy a Mi Hazánk politikusa erről kérdést tett fel. A KDNP rémhír terjesztéssel vádolta a kormányfőt a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban. A párt szerint térdre kényszerítették az energetikai szektort, ahelyett, hogy és felkészültek volna a krízis helyzetre. A Fidesz úgy vélte, az energiaválságot a magyar emberek és vállalkozások oldották meg, amikor önkorlátozással visszafogták fogyasztásukat. A Tisza szerint a magyarok közös eredménye a válsághelyzet kezelése, ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy nem lehet tudni, mi derül még ki az előző kormány mulasztásairól. Hűtlenkezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette a gondos óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ezt a tárca vezető Tanács Zoltán jelentette be egy interpellációra válaszolva az országgyűlésben. Közölte azt is, a programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést nevez ki, amelynek feladata a szolgáltatás zökkenőmentes biztosítása. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológia gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakembermesterképzést kínálna. Ez utóbbi célja olyan szakemberek képzése, akik képesek időskor vagy betegség miatti képességvesztések kezelésére, újra tanítására. A rendeletmódosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csak nem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Marad a hőség. Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok lesz. 19 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 18 óra 4 perc.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. Hatodik rész.
1: Magyar költészeti napokon fura volt a New Yorkieknek, hogy vannak magyarországi magyar költők, még nem magyarország, magyar költők, jugoszláviai magyar költők, hogy mi a kettő közt a különbség, kérdezték. És én ilyen nagyképűen mondtam, hogy abba különbözik a jugoszláviai magyar költő, a magyarországi magyar költőt, hogy nekünk, hogy nekem van tengere. És ez ott nagyon jó hangzott, nagyon jó visszhangja volt, és nagyon érdekesen reagáltak. Na hát, hogy amerikaiak, akik óceánokkal vannak, a tenger, egy kis beltenger, egy kis mediterrán nem sokat jelent. Na de mivel legtöbb amerikai van, a másonnal jött, nagyon értették, érezték ezt. De utána itthon ironikusan viszonyultak ehhez, és támadtak ez miatt, ugyanis ebbe találták meg az irodalmi koncepciónak és az egész tevékenységének a hazugságát, hogy hazug konstrukciót, ilyen hazug metaforát csempésztem be a köztudatba, az irodalom centrumába, ahol a nemzetnek, az Istennek, vagy a hazának, vagy a népnek kellene lenni. Én pedig elcsábítottam az irodalmat, és becsempésztem egy ilyen hazugságot, mint a tenger. Egy ilyen megfoghatatlan valamit, és ilyen kategóriákon, mint azúr és tengeri só. Ebben sikerült megfogalmazni az egyik fő bűnömet. Persze a valóság is jócskán tarkon vágott ebbe az ügybe, és én ezt a problémát, mikor ez beindult, hogy én ezt megszenvedem, névtelen leveleket is kaptam, mikor elkezdődött a háború, hogy na most már van tengered. És aztán történt az, az eset Dubrovnikban, amikor a költőismerősünk fiatal korában együtt voltunk az első jugoszláv értelmiségi találkozón a Neretva deltában. Különben nekem a központi kategóriám volt fiatal koromban a delta. Akkor még inkább filozófia, egy ilyen költői kategóriát akartam csinálni bele. Később egy az egybe értettem. Szilágy Istvánnak és a Sütőnek gyönyörű Duna-Delta írásaik vannak, a magyar irodalom antológikus darabjai. Szilágynak van egy írás, amikor Szilágyi Domonkossal utaznak a deltába, és az azt hiszem a magyar irodalom egyik legszebb írása, de a Sütő írás is antológikus. A Sütőt kömben ismerem, jártak nálam az erdélyirok valamikor Újvidéken, és foglalkoztunk is az első eszékötetével. Én szeretek egyes eszét. Egyik legjobb magyar eszének tekintem az egyiket. A Sütő egyik eszé, ami nagyon közel hozzám, az a Nagy Imre festőről szól, a halála, ahogy elégetik. Kremálják, és benn fölül a csontvászint, és illuminálnak a csontjai, mert az a rengeteg vegyi anyaggal való, egész életen való munkálkodástól úgy látszik, a csontok beszívták ezeket a festékanyagokat. Másik eset, a harmadik eset, amit egyik legjobb magyar eszének tartok, az mindössze 5-6 sor, vagy 10. Az egyik úti naplójának a része Indiába, vagy Egyiptomba játszik, mert nem is emlékszem, régen olvastam. Ennyi az egész, hogy a nagy tömegbe megy, és az utcán ül egy sötét figura, és mikor ránéz az arcára, Juhász Gyulára hasonlít. És akkor lenné ez a földre, előtte egy fehér papír van, és a fehér papír közepén egy gyöngyszem. Egy gyöngyszemet árom. Ennyi az egész szöveg. Mindenkinek ajánlom Szilágyi és Sütő Duna-Delta szövegeit. Nagyon komoly szövegek, és nagyon fontos szövegek. De nálam kezdetben másról volt szó. Azt szerettem volna egy ilyen vízügyi ügyeskedés is, vízrajzi dolog is volt, hogy a Tiszát, vagy a Neretvát köröztő valahogy a tengerig vinni. De tehát, hogy minden beletorkolik, hogy mégis valahogy a világunk, az életünk oda torkolik több, mint valószínű, de lehet, hogy negatíve fog, nem pozitívként negatív. Na mindegy, de én sokat bókláztam ott a deltában, de ott korai 60-as években volt egy értelmiségi találkozó, az első ilyen jugoszláv értelmiségi találkozó, fiatal írók értelmisége. Végele voltunk ott, és ott volt ez a költő Milisics is. De aztán sokáig nem találkoztunk, ő Danilo Kisnek volt az egyik barátja, dubrovniki születésű szerb, régi szerb családnak a leszármazottja, és egy belgrádi festőnő volt. A felsége ott éltek a tengerparton, és jugoszláv néphadsereg hajója lőtt a partot, és belőtt az ő konyhájukba, és egy gránát eltalálta. Az első gránát tulajdonképpen ő találta. Felsége mesít, hogy behúzottak az asztal alá, de a férje épp főtette előbb a levest, szeretett főzni, és mikor egy kicsit alább hagyott a lődözés, akkor azt mondta, hogy kimegy, elzárja a gázt a leves alatt, és abba a pillanatban mellbe talált egy gránát. Felesége hősiesen ott kitart, és egy szigetet fest azóta, amit az ablakból látni, egy kis szigetet. Most volt Belgrádban kiállítás. De az egész jugoszláv bosnyák festészet, persze itt a meghatározások nagyon relatívak, ehhez a részhez kötődik. Ez tulajdonképpen most egy kis közel álló társaság Belgrádba. Halil Tikvesának hívják az egyik grafikust, festőt, aki Belgrádban él, Újvidéken tanít az akadémián. De Mostar mellett született Pocsitejjel szembe. Pocsitej az a legszebb bosnyák csoda kis városka volt fent a Neretva fölött a hegy oldalba. Muzlin, tetők, félhold, stb. De egy gyönyörű hely. Valamikor ott magyar katonák is a történelem folyamán többször ügyelték az utat onnan. Most mesélik, hogy szétlőtték Szafed Zésznek a másik festőnek, aki ilyen fontos, szintén bosnyák, ott volt műterme. Szétlőtték, akkor biztos, amikor szétlőtték a Mostári hidat is, és egy nagy keresztet döftek, szúrtak a hegy oldalba. Ezzel szemben, Pocsitej szemben, Mostár mellett született Halil Tikvesa. Ez a dohány termesztésnek a világon egyik legfontosabb helye, és ő is nagy szakértő a dohány termesztésnek, és épp most olvastam egy naplót, író barátja írta, hogy egy társaságban voltak most a napokban, Belgrádban, és azt mondja, ott volt a Tikvesa is, és azt mondja, én cigarettáztam, füstőtem. A Tikvesom gyönyörűen mesélt a dohány termesztésről neki, hogy kell öntözni, hogy kell óvni a naptól, stb. Azt mondja, én meg csak cigiztem, azt mondja, és este fej már, amikor készültünk haza, akkor Tikvesa Halil kivette a zsebéből a dohány zacskóját, és azt mondja, hogy gyönyörű dohányt megcsavart, és elszívott egy cigaret az este végén, és akkor hazamentek. Ez a Tikvesa egyik legfontosabb festőgrafikus számomra. Neretva az a világ egyik legcsodálatosabb folyó, ami most borzalomak vannak mellette, szinte tele szaladt vérrel, és szétlőtték a világ egyik legszebb hídját. Hála Istennek épp magyarok próbálják kibányászni. És nekem ez nagyon fontos, hogy az egyik legszebb metaforát épp magyarok állítják vissza. Így értem én, hogy nekünk közünk van ezekhez a dolgokhoz. És így legyen közünk. Hogy folyik a Neretva, az a gyönyörű drágakő, ilyen folyékony drágakő, amiről annyi verset, meg annyit írta. Nem biztos, hogy jókat, de szépek. Ahogy közelik a delta, az lassul a folyó, szélesedik egy kicsit. Egy gyönyörű, valami csoda történik ott a folyóval, és ott van egy csónaktípus. Valami ősi csónaktípus lehet, egyesek töröknek mondják, de törökök előtt is mindig ott lehetett. Levélforma, vaginaforma, dohánylevélforma, bordás, karcsú, gyönyörű csónak, trupicának hívják, trupice. És Tikvesa, aki elkerült Belgrádba az akadémiára, kitartóan ezt a csónakot rajzolta, csak, illetve metszette grafikáiban a lemezre, és tisztította ezt a formát, és egy abszolút jellét tisztított. A modern művészet egyik legszebb jele született így meg. hasonló folyamatot láthatunk a Dzsamonyán, egyik nagy jugoszláv szobrásznál, macedon származású, de Horvátországban élő, világviszonylatban is ismert szobrász, akiről Argán egy nagy könyvet írt. Ő a kovácsszög formáját vette alapformának. New York-i drága Tiffany-ba látni ékszert, nyakéket, ami kovácsszöge, aranykovácsszögekből van összeszereve, Dzsamonya tervezte. Tehát ilyen alapformákat letisztítanak, és akkor képesek gyönyörű jellel, mert így csinált a tikvös ebből a csónakból egy ilyen jelet. Néha érezni, hogy ez folyón van, néha mesztelen nők ülnek benne, néha két szál deszkát szállítanak vele, és szinte egy absztrakció

hatalmat az ő deltai kis házai műtermé. Ugyanis abban az időben később is, most nem tudom milyen a helyzet, hol a horvátok gyilkolták a bosnyákokat, hol a szerbek. Amikor nem a horvátok vagy a szerbek gyilkolták a bosnyákokat, akkor lehet, hogy a bosnyákok gyilkolták vagy a horvátokat, vagy a szerbeket, nem tudom. Nem, mivel gyöngébek voltak, lehet, hogy kevésbé, nem tudom. De elég veszélyzóna volt, és tikvesen belepusztult, hogy nem mehet oda, és mikor egyszer voltunk nála a műtermébe a Jutkával és a Szabolcs fiammal, Felsíme és a fiamma, akkor följött valahogy a tenger, a delta, észrevett valamit rajtunk, és abban a pillanatban oda ment a falhoz, fő volt valami tekercsőbe, és csak meghúzott egy kis zsinort, és legördült egy hatalmas térkép, a delta térképe. Minden kis mozzanat rajta volt, és elkezdett magyarázni, előadást tartott önkívületben. Még ott nem láttam. Na, és aztán később egy eljött hozzánk, és azt mondta, hogy cseréljük el, mert ő minket magyarokat talán nem bántanak ott, de ő nem tudja elviselni, hogy elvesszen az a nagyon erős, nagyon különös figura. Na, ha a bosnyákok finomabb, törékenyebb alakok, mint mondjuk a montenegróiak, de ez egy elég ilyen hegyi alkatú figura. Na, ha nem fekete haja, vörösesebb, szőkésebb. Nagyon kemény és erős. És egy nap azt mondta, hogy visszamegy, és nem baj, ha megölik. Azóta kétszer visszament, és megvan a műterme, és elkezdte a romos mosztárt rajzolni. Tehát visszament a konkrét adathoz. Érdekes egy művésznél megfigyelni, hogy mi történik vele egy a motivumával, vagy művészetével egy időszakban. Egy olyan időszakban, amiben háború is van közben, ilyen szocializmus, olyan szocializmus, ilyen félfasiszta nacionalizmusok, háború, szétesik ország, stb. Elkezdesz figyelni egy művészt, persze te is az vagy, és téged is figyelnek. Ahogy mondja a vicc, hogy figyellek, büdös kurva, szóval a művész figyelve van, és majdnem mindig elkurul. Na, a Tikvesát figyelve érdekes volt nekem, hogy imádtam ezt a tiszta jelet. Nekem ez a modern művészet egyik legszebb dolga volt. Én imádom ezt a csónakot. És aztán, amikor jött tábor, ő egyszerűen konkrét motivumhoz visszafordult. Elkezdte pasztellal festeni a pár részt, mostanak pár részét, és feketével azt csinálta, és valami feketeség alakult ki, és azok a képek átmenetiek, nem mondom, hogy gyöngébek, ahol a motivum jobban kivehető, hogy XY templom, vagy valami, de ahol a rom elkezd rommá válni, és valami sötétség kezd szerveződni negatív motivummá, vagy egyáltalán valamivé, szén. Ismét érzett, hogy egy komoly művészet van. A legborzasztóbb időkben állandóan vágtak ki az újságokból a borzalmas címeket és a fotók. Itt ezeknek a szereplőknek, főleg a nacionalista, Belgrádi és az országot háborúba sodró figuráknak a kijelentés egy címét, és azokból csinált hatalmas kollázsokat, de keresztformában. És ezek is nagyon merész és nagyon fontos dolgok, de érdekes, hogy a tiszta formától elment a konkrét felé. Na most a Milisic Dubrovniki felesége, a belgrádi szerb festőnő, az pedig a legnagyobb borzalomból, mert ő benne volt, kezek között halt meg a férje, aki szétlőtte a hajóról a gránát. Tehát az Azurból előző napot, vagy előtt, de az délelőtt még ott fürdött, azt mondja, kinézett, és mondta, hogy ott onnan az a hajó lő, azt mondja, én ott úsztam én. Tehát az Azurból egyszer csak visszalő a gyágyú, és belövi a költőt. És ez a festőnő, aki Dubrovnikot is festette, de főleg kollázsokkal foglalkozott. Például van egy gyönyörű Sorozás című festménye, épp az én tulajdonom. De amiről mikor írtam, úgy írtam, hogy mintha Rilke, Adi meg Trakl állna a Sorozási Bizottság előtt. Bekötött szemű tisztek egy üveg edényből, amilyenben az aranyhalakat tartják, húzzák ki a katonák neveit. Érdekes, hogy ez a festőnő viszont fordított utat járt meg. Ő egy tiszta jelet.

0: hozott ki a háborúból. Tehát nem hagyta ott azt a lakást, na, ha szerették volna, hogy ott hagyja, mert szerb, tehát gyanús. Nem hagyta ott a lakást, hanem elkezdett festeni, és az ablakán lát egy kis szigetet, csak azt fest, és csak azt rajzolja. Ceruzával egyszer lerajzolja, vagy óriás papírra zuhogó grafit vonalakkal megrajzolja, napot megrajzolja, a sötét árnyékát a szigetnek. Aztán elkezd ezt olajjal festeni, az olaj majdnem fekete, és de benne van egy kis kék is. Egy halálsziget, Böklinnek a halálszigetire emlékeztető valami, hogy mint hogy a költő, a lelőtt költő, meghalt költő lelke ott lenne a szigeten, és most ez a kiállítás olyan félmetes volt, kisvásznakon is, csak ez a sziget, nagy rajzokon, és csak ez a sziget, csak ez a sziget. Tehát ez a sziget egy tiszta jellé válik, olyan tiszta jellé, mint amilyen tiszta jell volt a Tikves a csónak. Tiszta jelt hozott ki a borzamba, a háborúból, az ostromlott a lőtt Dubrovnikból. Érdekes, hogy az irodalom, a költészet nem hoz ki ilyen szép. Költészetben nem találkoztam ilyen szép dologgal, mint például ennél a két festőnél, amit kiosztak a háborúból. Na most az az érdekes, hogy maga a tenger a képzőművészetben engem állandóan foglalkoztatott. Tehát ez a vége a dolognak. A kezdete az valahol Vidovicsnál kezdődik, ott kezdtem én foglalkozni az Adria festésszel, a Marina festészet, az egy külön disciplina volt valamikor, és én, hogy tudjak csinálni egy magyar költészetet, a tengerről szükség volt szavakra, anyagokra. A hozott anyaggal, mint ahogy az Örkény mondaná, nem élhettem a régi klisikkel, noha élhettem volna, mert az Adriának is van Herceg Ferenc itt egy könyvet, akkor Juhász Ferencnek is van az egyik verse, a másik Béla ott köt ki a csónakba az egyik nagy versében. Szóval van irodalmaja az Adriának, csak én valahonnan máshonnan akartam kezdeni, ugyanis én rám nagyon hatottak a francia költők, elsőbb a Valéry vagy ő, mert ő eszéket is mindent írt a mediterránról. Van Mallarmé, szóval ilyen tiszta metaforákra, tehát az azúra volt szükségem egyértelműen, és nem tudtam, hogy hogy tudom én ezt egy alföldi ember, hogy tudja ezt előállítani. Noha érzékeltem, hogy az alföldi embernek mennyi útja vezet a tenger felé, Kosztolányi és a Tömörkényi példájával. Vidovics ez egy Rómába tanult modernizmusok előtt kezdő klasszikus festő. Az akadémiát befejezte, pointillizmus megérintette, és ilyen sötét vitorlásokat festett, fekete képek, amelyek kedve a vitorlásnak az élén valami fény megjelenik. Aztán idős korában bezárkózott egy splitti műterembe, és többet nem mozdult ki. Olaszországot tanult, olasz kultúrája volt, és aztán bezárkózott ebbe a műterembe, és többé nem mozdult ki. Egy pár tárgyat rajzolt, csak ami ott volt, pár baba, pár szobor, úgy, mint ahogy Konyovicsnál az a Krisztus szobor, és az a kuruc óra, beépítve a kurucnak a mellébe, az a faszobor, az a két faszobor volt a csendéletének téma, őnek is úgy volt egy kicsi semmis tárgy a műteremben, és egész életében azt rajzolta. De úgy, hogy megrajzolt, hogy lekaparta, szinte nem látni semmit, csak valami homályosan sejlik valami, hogy ott van, és mind jobban megsötétedett, és lassan átment, nagy modern művészé lett. Aztán a Babics, Jubo Babics nevű festő, művészettörténész, nagyon fontos, egyik legfontosabb figurája ennek a térségnek. Érdekes, hogy a kis kultúrák egymás közt semmit se tudnak. Magyarországon senki sem tudja, hogy ki volt Jubo Babics. De mindig arról beszélünk, hogy egymást megismerni, és hogy mit csinálnak az emberek, hogy egymást megismernek, kinek merül fogalmam is. Mindig az ellenkezőt csinálja. Na, van ez a Jubo Babics, ez kb. Olyan ember volt, mint Fülep Lajos. A nagy olaszországi, nagy francia kultúrával megírta az olasz festészet történetét, a francia festészet történetét, a horvát festészet történetét, de maga is festő volt. Most képzeljük el azt, hogy Fülep Lajos egyik nagy modern magyar festő lenne, plusz. Ő tanított az akadémia, az Zágrábi Akadémián. Az ő tanítványai lettek a legnagyobb festők. Az ő tanítványa volt Musics és Stupica. Szerintem a 20. század legnagyobb művészei közt a Herik. Ez a Ljubo Babics egy fantasztikus nemzedéket kezdett kinevelni. Elmentek Spanyolország, és ott értek, ott rajzotokat festettek, Velázquezt és Goyát abszolválták, a spanyol tájat, és aztán hazajöttek. Aztán azt mondta, hogy most pedig kimentek a karsztra. Úgy, amikor azt mondta, hogy kimész a pusztába. Első volt, aki kiment és festett ezekről a vidékekről, a karszt festészet tulajdonképpen tőle kezdik. Van egy pár kép, ami hamuszürke, de finom olajjal dolgozott. Ezek a kis karszti kerteknek ez a ritmusa csodálatos. Ő fedezte ezt fel a festészetbe, és utána kiküdt a diákét, ezeket a nagy tehetségű diákét. Többen is voltak. Simonovics, Gliha, ezek mind európai nagyságú figurák, de a Musics és a Stupica az pedig a leg- és legnagyobbak közé tartozik. Musics szerintem a 20. század egyik legnagyobb festő, ez hozzám legközelebb álló intim. Nagy szóló szavak, de én 20-30 éve foglalkozok ezzel, és nekem ez a szerény vélemény. Ezek egy kicsit aszkétikusabb, vagy visszavonottabb festészet, de utána kimentek más festők is, Dobrovics is kiment, Konyovics is, akik csapkodtak expresszív, de kiment például Mortics is, aki pedig a nagy akciófestészet, a New York-i expresszionista festészet, abstrakt expresszionista festészet hatása alatt dolgozott, óriási vörös és fekete abstrakt képeket, gesztuális, Pollock, de Kooning, stb. Hatása alatt festett. Ő háború előtt szintén lement a tengerre, és elkezdte festeni ezzel a feketével és vörössel a tengert. Kicsit ilyen mexikós, dél-amerikai, és egy csöppel édeskésebb és eladhatóbb festészet, mint emezeki, akikben volt egyfajta aszkétaság. De ez is egy izgalmas, releváns nagy tengerfestészet. Musics, hogy visszatérnék, őről is már biztos beszéltem sokat. Ő egyszerűen kivonult korcsol fölé, és visszavonult, és elkezdett meditálni a sivatagot, tehát a karszton. Talált egy-két kis motivot, egy-két repedést, egy kis hegyi lovakat. Akkor a hegyi lovon az asszonyok fekete esernyővel a napernyő helyett, ez egy forma, azt addig tisztította, nem lett föl több motivot. Egész életében hagyta, csak ez a motivum. Goriciába született, szlovén, olasz határon, osztrák határon, monarchia polgára volt, végül a háború után Velencébe került, olasz állampolgár. De a háború előtt még van egy fontos momentum, ugyanis Triestbe valami kapcsolata volt az ellenállási mozgalommal, megfogták és Dachauba, koncentrációs táborba vitték. Tehát a sivatagból a koncentrációs tábor. Ott titokban ott is talált valami papírokat, papírzsákokon rajzolt. Az egyetlen releváns, legnagyobb művészet, amit a koncentrációs táborban kikerült, hogy létezik erre a témát. Aztán ő ezt később rajzolgatta, tovább festette, de megvannak azok, az, amiket kimentett az inge alatt, őrizte valahogy, megmentette ezeket a rajzokat. Utána visszament a karsztra, koncentrációs tábor után. Majd pedig Velencébe telepedett le. A szinte ugyanabban a házban, ahol valamikor Rilke is írt. És Rilke, hogy leírja a látványt, amit lát az ablakából, körülbelül egy Musics festmény. Igaz hozzá, hogy sikerült neki egy Velence festészetet csinálni. Tehát a legnagyobb aszkétának a legpazarabb, legfényesebb, legcsodálatosabb város terve. Meg tudta festeni. Azért, mert visszavonta a festészetet. De egy boldog festészetet csinált, tehát mindenki szín pozitív valami, amit fölvisz a vászon, vagy a papírra, egy kis rocker, az már csoda, mert él. Visszavonta Velencét tulajdonképpen. Már Monet fantasztikusan megbirkózott Velencével. Nála szétfolyt volna minden, de zseniálisan a fekete karókat elkezdte festeni a függőleges fekete karókat, ami ez a gondolákat köti. És ez egy olyan szerkezetet és egy ellenpólust adott szétfolyó, struktúra nélküli monéképeknek és a tükröződő és játszó velencének. Ugye egy releváns festészetet sikerült neki megragadni, Velencét, Monénak. És azt hitt az ember, hogy többi nem festhető Velence, mert gics. És Musi csak itt teljesen visszavonta a festészetet és magát is. Sivatag, kaszt, koncentrációs tábor. Akkor elkezdett ilyen kis Velencei képeket festeni. És ő pedig nem ezeket a karókkal oldotta meg, hanem ház előtt vannak ilyen nagy, csúnya zöld tartályhajók, ahonnan az olajat szivatják ki tömőolaj. És ezeknek a hajóknak állnak ilyen nagy pipaszerű vascsövek. Elkezdte azokat ismételni, és ez egy ilyen elidegenítő motivum, ami zavaró, ami ellenpontozza a szép látványt, és ezekkel a pipákkal ugyanazt elért, amit mondnék. Meg azzal, hogy mindig minimálisat fogott csak, de viszont az a minimális annyira érett, valami csoda az ő festészete, hogy visszavont festészet, megszenvedett festészet, és mégis pozitív, és mégis festészet. Akkor, amikor festészet már nem létezett. Tehát körülbelül én így látom a tenger festészetet. Persze itt a mediterrán festészetre is ki lehet szélesíteni, különösen Bonár úgy számomra nagyon fontos. Monet után Bonár tudott még ebbe az ehető, finom, gyönyörű anyagba mozdulni, annélkül, hogy értéktelen dolgokat csinált volna. Most utoljára, amikor volt a Velencében a Biennálén, a Jovánovics szerepelt a Biennálén, akkor volt egy kiállítás, az emberi forma deformációja a festészetben is. Volt egy pár Bonár önacki kis indigós kis képek, gyönyörűek voltak, a legszebb képek voltak az egész kertesünkön, mert most itt szerepelt ott egy képe, épp ez a koncentrációs anyagból. A csoda most következik, csak mi történik? Tehát elkezdte rajzolni a koncentrációs táborba azokat a fél hullákat, vagy hullákat, ahol valaki felmeli a kezét, még annyi ereje van. És aztán, mikor ő Velencébe került, elvett felségű, hogy olasz festőnőt Idát, és azt rajzolta csak. Senki mást, annak a portréját, meg a saját önacképét. Vagy magát, hogy ül egy üres műterembe. És aztán elkezdte az arcát tovább festeni, hogy öregszik, és megjelenik rajta valami fehér, és egy pillanatban úgy néz ki, hogy a messzes gödörbű néz ki, hogy emelkedik ki. Úgy, mint a hullái a koncentrációs tábor. Egyszerűen a halál előtt kezd hasonlítani a koncentrációs tábor figuráját. Tehát a halál, az arca is, és az önacképben is tudott csinálni valamit Rembrandt, Cézanne színvonalán. Mert nem rajta nincs önacskép, a modern festészet nem lehetséges. Csak egy ennyire visszavont arc merülhet föl a messzes gödörből. De egy pozitív festészet. Nála még mindig ott van, hogy festészet, mert élek, mert élve maradtam. Ez a kör, a sivatag, a koncentrációs távol és a halál között mégis ott van a szín, ami pozitívnak mondható. Amennyit beszéltem meg, amilyen jelentősége lett ezeknek az én kijelentéseimnek, ahhoz viszonyítva nem hiszem, hogy eleget írtam a tengerről, és itt szeretnék egy pár szót a tengerirodalmunkról, Adria irodalmunkról, amit az egyik hosszabb versembe Adriadalomnak, amiben a riadalom is és a dal is benne van, neveztem. Nem is tudom, hol kezdeném, talán Majtényi néhány dubrovniki riportjával. Majtényi érdekes írónk, aki egy különös figurát teremtett, a Bige Jóskát az irodalmunkba, de kávéházi ember volt, igazi újságíró, és szeretett pipázgatni a kávéházakban, és dubrovniki kávéházakban, teraszokban is, és néhány szép kis riportot, kis tárcát írt ezekről. Aztán a következő lépés már egy fontosabb, nagyobb mű, Major Dél című regényét említeném. Majornak különben is fontos szerepe volt az én életemben, irodalmi életemben is, és nagyon korán kötöttünk hozzá Domonkossa Végellel. Egy időben ő szerkesztette a Hidat, szinte naponta meglátogattuk és szinte egy családtagok voltunk náluk. Utána ő a politika felé mozdult el, többek között, mint egyszer mondta, talán azért is, mert igazán nem tudta megvalósítani azt, amit szeretett volna az irodalomban, a mi nemzedékünkkel, ugyanis nemzedéki korlátok azért megmaradtak közöttünk. De én nekem nagyon fontos ember volt, ugyanis Doboti Amér ő hozzá vezetett el, nála aludtam, amikor először utaztam Újvidékre. Major különben nagyon fontos volt, ami a szellemi életet illet is. Ha Újvidéken járt legtöbbször, Mésző és Danilók is náluk aludtak, vagy a magyar műhelyesek például. Utána, amikor politikus lett, akkor különös dolog történt. Ő az autonomisták táborába került, és ott az az autonomista politika, ami most nagyon aktuális napjainkban, aktualizálódik az autonómia kérdése. Ők harcba álltak Belgráddal, a belgrádi centralizmussal, a centrumból sugárzó nacionalizmussal is minden bizonnyal. De mi pedig kötöttünk Belgrádhoz, és az autonómiát valami bezártságként értelmeztük, és itt konfliktusba kerültünk velük. Ők is féltek tőlünk, hogy mi nyitunk, és beengedjük az ördögöt.
1: Ott ez a 60-as vagy a 70-es évek?
0: Hát az 50-es években voltam először náluk, 60-as évekhez kötődik ez a nagy irodalmi barátságunk, és a 70-es évek a politika, és 80-as. Na, tehát az ő regényét kell okvetlen megemlíteni, a Dél című regényét, ami részben Orebicshez köthető. Orebics nagyon fontos tengerparti város lett később az én számomra is. Az Adria dalom tulajdonképpen Orebicsen játszódik. Persze az egyik központi alkotás Domonkos rátkája, Domonkos néhány tengerverse, aztán pedig napokba kell, hogy végre könyvben megjelenjen Német István Dubrovniki írásai, riportjai, jegyzetei. Ő egy népies íróként indult, az első novellás kötetének címe Paraszt király, de nagyon finom érzéke van a képzőművészethez is. Egy különös kapcsolódása a tengerhez. Vett is később lent lakást, de háborúban sem szétlőtték és elvesztette Horvátországba. Volt egy hosszú időszak, amikor minden télen rendszeresen lejárt Dubrovnikba. Megemlíteném még például Böndör Karsz című kötetét, ugyanis Böndör Pál ott katonáskodott, a szemép Kninben, ahogy valamikor a monarchiában fontos volt, hogy ki hol katonáskodott, úgy a mi fiatal íróinknál is. Koncz István versében például nagyon fontos Macedónia. Tehát ezek lennének azok a művek, amiket okvetlen meg kellene említeni. Én Rovinyról beszéltem, utána Rovinj után egy kicsit léjebb ereszkedtem. Családomban Tiesna volt az a hely, ahova gyakrabban eljártunk. Az volt az a centrum, onnan indultunk, Vodice, vagy pedig Murter, Bemurter szigetcsoport, egy csodálatos paradicsomi világába.
1: Mihez vannak közel, nagyobb helyhez? Ez a közép rész, ez a
0: Sibenik például. Aha. Másik törzshelyünk élet Zsujana. Zsujanával szemben van Miet, az egyik legszebb sziget. Zsujana szinte egy kis csodálatos kis öböl. Sok nyarat töltöttem itt. Úgy kerültem ide, hogy a főnök, főszerkesztőm Weber Lajos, aki nagy tengeri farkas volt. Volt egy kis hajója, és ő állandóan ott élt egész életében. Kezdetben mély tengeri halászata foglalkozott, aztán csak hajózott, volt egy kis vitorlása is a feleségével. Mint viccesen megjegyezte, mindig van feleséget választott, kis növésűt, hogy a hajón tudja alkalmazni, sok felesége volt, hogy matróza legyen, és a matróza beférjen a hajóba. Gizikével, a feleségével voltunk, és ő tanított meg énekülni egy dalocskát, amelyről aztán kisült, hogy Ottlik Géza írta. Könyökanya című drámámba idézem ezt a verset. Zsujanában sokan újvidékiek és vajdaságiak isnak is voltak házuk. Én is vittem barátokat. Többek közt egy gyönyörű nyarat ott töltöttünk Kibédi Varga Áronnal, akivel azelőtt Erdélybe jártunk Lászlófi Aladárhoz. és aztán már ott van Dubrovnik. Utána pedig Vrnik következett a tengerparti városok közül. Vrnik egy kicsi sziget Korcsolával szemben. Ez is egy paradicsomi vidék, úgy, mint Murter. Csoda. Valahol Dalli arról beszél, hogy az Isten egyik csodája Mediterráneum. Hát ha pontokra kellene rámutatnom, akkor az egyik a Murter lenne, a másik például ezek a kis szigetek, Korcsolja környéke. Háború kitörése előtt a rádióban, ahol dolgoztam, a titkárnő mesélt, hogy az édesapja meghalt, volt egy házuk, Orebicsen félkész ház, és hogy meghalt, és szívesen eladná azt a házat, mert nem győzi gondozni. És mi a Jutkával azonnal fölültünk a vonatra, már kezdtek lődözni Pakrác meg arra Plitvice körül. Jutkával beültünk a vonatba, és lementünk Orebicsre, és megnéztük ezt a házat. Csodálatos volt a hegy, az óriási Sveta Ilija nevű hegy tövében, előtte a teraszról pedig az a kék végtelen látszott. Noha közte alatt ott volt maga Orebics, egy isteni helybe fejezetlen volt, szegény öreg ott halt meg, és nagyon olcsón megkaptuk volna, annál is inkább, mivel Orebicsen volt egy Kanizsa ismerősöm, épp az adminisztrációban dolgozott, a Kanizsa egyik első szabomnak a fia ott élt, és ő megígérte, hogy segít elintézni az adminisztratív dolgokat. Visszafelé még kicsit bókláztunk a Deltába, és alig, hogy visszajöttünk, kitört a háború. De életem egyik legnagyobb élménye volt ez az időszak ott Orebicsen. Már nem volt idény, de szép idő volt. Megkerestem egy ismerőst, oroszlámosi ismerőst. Különben Jutka édesapja, illetve nagyapja, aki együtt járt Gárdonyival tanítóképzőbe, Magyarországról helyezték ide tanítónak oroszlámosra. Voltak Cservenkán, aztán pedig Palicsra, Szabadkára került, tanítóskodott, de állandóan arról mesélt, hogy valamikor együtt járt Gárdonyival, még Szegeden is mulattak a Dankó Pistával, és többek között ezért is foglalkozom Gárdonyival. És akkor elkezdtem a nagyapa, a tanító nagyapa miatt olvasgatni, hogy is tudnám behúzni a prózámba Gárdonyit, akkor rábukkantam egy sorára, vagy fél sorára Tolsztoj című versében, ahol azt írja, hogy a próza fű. És attól kezdve ez lett az egyik refrénem, egyik szervező eleme az írásaimnak, a próza fű. Érdekes módon olvastam valahol egy írást, ahol odasorolnak azok közé, akik fontos írónak tartják. Én ilyesmivel nem szoktam foglalkozni. Én keresem az utat, hogy tudok közel férkőzni egy íróhoz, vagy véletlen történik ez. A feleségem nagyapján köröztül indultam el feléje. A gyerekkörű olvasmányok persze léteztek, és az Én falom című prózája is, azt is ismertem és szerettem. Aztán meglátogattam a házát, Egerbe megdöbbentett a könyvtár, akkor megvizsgáltam a Hokedliát, ahol a Lavor mosta lábát, festményeit, igen, a festményeiről, mivel foglalkozok az írók képzőművészeti tevékenységével. Én csak ezzel foglalkozok, és lassan, ha tudok terjeszkedni egy íróban, akkor terjeszkedek, vagy többet foglalkozok vele, ha nem, akkor nem. És ez az Orebicsi orvos oroszlámoson született, és én úgy ismertem meg, hogy egyszer Kanizsán írótáborban lent voltunk a csodafürdőbe társasággal, és megjelent az asztalnál a Doboti Amér egy orvossal, aki fehér köppenyben volt, fehér simicipőben, és pontosan úgy nézett ki, hogy az írásaimban leírom Csát Gézát, ugyanis véres volt egy kicsit a köpenye és a simicipője. Én nálam Csát mindig így jelenik meg, és ez az ember a szálloda közepén úgy odajött az asztalunkhoz. Ti Amér már akkor kicsit nehezen beszélt, ez már a fejlővése után volt, és mondta, hogy bemutatom a barátomat, a Orebicsi orvost, aki pedig lekezdett önk, és ahogy mi mutatkoztunk be, én mondtam, hogy Tolnajot vagyok, akkor elkezdett egy versemet szavani, a Pap József, akkor a Pap Józsefnek a verset kezdte szavani, akkor Fejér Ferenc mutatkozott be, akkor Fejér Ferenc nevét, lejött hozzánk, kicsit beszélgetett, csak azt vettem észre, hogy valamelyik költőnőt főkérte táncolni, és már a táncpódium előtt lejtett a véres simicipőjébe és a véres köpenyébe. Kérdeztem, hogy mi járatban van, azt mondja, hogy hullát vitt Pestre, mert meghalt Orebitje. És már el is viharzott. Elejtette a táncát ezzel a nővel, bejött vissza a mentőkocsiba, és ment vissza Orebitjre. Dr. Görög István, ez a nagy görög témának az egyik főszereplője. Nem, őt megkerestem ott lent, és mikor meghallott, hogy ott vagyunk, akkor azonnal szabadságot vett ki, és bejöttünk a kocsiba, és vitt mindenhova, és gyönyörű kis öblökbe, és falukba, és halász kocsmákba, ahol a számunkra legszebb rákokat és legszebb halpédányokat vették ki a varságból, és visszafelé már meg volt sütve, minden el volt készítve. Ő közben egy-egy betegész beugrott, mikor kijött, azt mondja, hallottátok a sikítást? Mondjuk nem, mi? Azt mondja, lekaptam az öregasszony körmit. De közben kapott érte egy 5 kiló Szent János kenyér lisztet. Akkor következőni nem tudom mit a fülit most, aki valakinek, akkor ott kapott egy zsák fügét. Akkor mindezt pakoltuk be a kocsiba, és így körbejártuk a vidéket, egy bementünk egy házba, sötét volt, egy ember feküdt egy ágyon, mint egy beket hős, és akkor ő megsimogatta, mondott valamit neki, és majd mentünk tovább. Kérdeztem, hogy ez mi volt. Tehát azt mondja, ez volt valamikor a Szarajevói Rádió híres gitaristája megvakult, és most itt él egyedül vakon, és nem mozdul már ki, csak én látogatom, azt mondja. És így sorban az egész fal mindenkit.
1: Ez apácák háló helyét mondom.
0: Igen.
1: A legszebb sor az, hogy mert egy költőnek látnia kell az összehajtogatott bugyik magányát. Ez gyönyörű.
0: Igen, ezt el is fejtettem, hogy még az apácáknak is ő volt az orvos, és volt egy gyönyörű kis zárda, és berobogtunk oda is, mert nagyon tetszett neki egy fiatal apáca, és elővel akarta hívni, hogy jöjjön velünk egy másik kolostorba, hogy közben egy kicsit megbirizgálja, mert úgy csipkottaja az apácákat. Egy másik egy pap ismerősöm ütelő eszembe, Bush tiszteletes, akit agyonvertek Zentán néhány éve, ő vele volt egyszer Rómába, és ő is a Szent Istvánházba kuckuszta az apácákat, azok sikoltoztak és elszaladtak előle. A doktor Görög is így csinált, bevezetett az apácákhoz, valahogy elterelte a figyelmüket, és megfogta kezemet, és bevitt a hálószobába, és ott voltak az ágyak, és kis paravánokkal voltak elválasztva. De az ágy mellett ott volt egy kis szék, így, mint a mi székünk, egy kis hokedli, és azon ott voltak a fehér neműik előkészítve arra napra, vagy a következő napra, és ott voltak a bugyik is. És akkor megmutatta, hogy egy költőnek ezt is kell ismerni, mivel ő nagyon szerette az irodalmárokat és a festőket. Kömben hajóorvosnak készült, Hamburgba, Dubrovnikba tanult, és svájcer volt az ideália. El is küldtem neki a svájcer könyvét, Bach lemezét. A legmegrázóbb az volt, hogy az utolsó éjszaka elváltunk, és hajnalban ilyen családi ágyban aludtunk a Jutkával, és nyitva volt az ablak, szép idő volt, de volt valami szél, és mondom a Jutkának, de kisinyitom, aztán mondom, úgy látszik erős szél volt, és kidöltött a fákat, mert mondom, ránk esett, vagy bezuhant az ablakon egy ág. Mert így kitapoltam kezemben, láttam, hogy valami ág, és leföl valaki fölnevet, kinyitjuk a szemünket, hát ott állt a Görög, és nagy babér ágakkal betemette az ágyat, és mondta, hogy gyorsan kapkodjátok le, jó lesz levesbe. És tényleg leszedtük az ágról a babér leveleket, és nagy zacskókba hoztuk. De mind, amit összeszedtünk az úton, a Szent János kenyérlisztet, a fügét, a narancsot, a citromot, a babér levelet, mind fölpakolt, és sírva búcsúzott el tőlünk. Utána jött a háború. Ő nekem elmesélt, hogy az édesapja Toroszlámoson a partizánok, mivel hentes volt, úgy gyilkolták meg, hogy felakasztották a hentes kampúr. És én nekem ez megdöbbentő élményem volt. A vers egyik szervező eleme, tárgya, metafora ez a kampó, de...
1: Adria Dolonci.
0: Igen. Igen, és ez egy kicsit a kampót tudod Velicskovicsnál is egy nagyon fontos dolog. Ez a Piriszkinés, igen. Szóval ez szinte belém akadt, mint egy nagy horog, és meg is jelent ez a vers a szimpózión tengerszámában, az Utasi Csilláig szerkesztette a tengerszámában, és akkor azt hittem, hogy ez be van fejezve, akkor volt két fiatal fia, és azt hiszem, hogy azok elmentek a háborúba, el kellett, hogy menjenek háborúba, Tömi valószínű neki is, de nem tudok részleteket, ő meghalt, nem tudom, hogy a gyerekei éve maradtak-e. Felesége pszichailag azt hiszem összeroppant, már előbb egy kicsit, az egyik gyerek is már, és aztán nem tudom, hogy a háborút, hogy két gyerek hogy élte túl, épp katonakötelesek voltak, és mikor eljutott hozzám a halálhír, akkor elkezdtem jegyzeteket készíteni a vers folytatásához. Aztán véletlen hallottam egy riportot a rádióban egy oroszlámosi nővel. Hirtelen a riport közben fölismertem, hogy Dr. Görögnek a nővére. Ki elmesít az apjuk halálát. Ott nem a kampó volt a központi kategória, hanem hogy levágták a fejét, és egy vödörbe dobták, és ők a vödörbe sikerült megmenteni. Valami borzalmas detály merült fel újra, a görög tragédia tovább folytatódott, és akkor elhatároztam, hogy megkeresem görög nővérét, és tovább írom a verset, ugyanis a tengeren Orebics volt az utolsó állomás.

0: Az Úr Express. Életútjáról mesélt Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia.
1: A Portré műsor 1999-ben készült, és legutóbb 2011. június 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Deme Témea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. A paksi atomerőműnek nem volt konkrét terve az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Hozzátette azt is, hogy a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincs felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Éles vita alakult ki az országgyűlésben, és a házbizottság rendkívüli ülését is összehívták. Azután, hogy Gyöngyösi István Tiszás képviselő napirend előtti felszólalása közben megemlékezést kezdeményezett a roma holokauszt áldozatairól. A Tisza, a Fidesz és a KDNP képviselői állva tisztelegtek, a Mi Hazánk politikusai azonban ülve maradtak. Magyar Péter kormányfő döbbenetesnek nevezte az esetet, és bírálta a Mi Hazánkat. Az ellenzéki frakció ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a Tisza megsértette a házszabályt, azzal, hogy előzetes egyeztetés nélkül kérte a képviselőket a felállásra. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette a gondos óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ezt a tárcavezető Tanács Zoltán jelentette be egy interpellációra válaszolva az országgyűlésben. Közölte azt is, a programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést nevez ki, amelynek feladata a szolgáltatás zökkenőmentes biztosítása lesz. Már csak nem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek, emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Rekordszámú 230 illegális bevándorló jutott át hajnalban egyetlen nagy felfújható gumicsónakon a La Manche csatornán Nagy-Britanniába. A francia tengeri mentőtársaság szerint mindez új és tragikus rekordot jelent, abban, ahogyan életveszélyes kishajókon próbálnak átkelni embercsoportok a csatornán. Júliusban 165-en jutottak át a szigetországba egy hasonló sérülékeny kis hajón. Idehaza eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök máig veszélyesek lehetnek. Eloltották a tüzet Felsőpakony közelében, ahol az aljnövényzet égett, és egy akácosba is belekaptak a lángok. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint mintegy 25 hektár cserjés, erdős terület égett le. A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik, amelyek várhatóan hosszú ideig elhúzódnak. Folytatódik a hőség. Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk. 20 órakor jelentkezünk híradással, 19:04.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Az égbe bál van, minden este bál van.
4: Bordák, palánkok. Parti Nagy Lajos válogatása.
3: Megpróbálom elmondani őket. Nem színészet és kedés, nem előadás, hanem omázs és tisztelet. Nagy-nagy szeretet és köz azokhoz, akiktől ma részleteket fognak hallani. Apák, a sok közül persze, ezért vagy azért apák. Kamaszkorom apái, hozzám tartoznak, elkísérnek. Akkor is gondolva van rájuk, ha nincs, ott vannak a párnám alatt a kezem járásában és ügyében, remélem. Úgy vannak ott, hrábális örkény, hasek és otlik, ahogy a saját személyes apám, kinek az emlékére ma este felolvasást megkísérlem. Részlet Bohumil Hrabál szigorúan ellenőrzött vonatok című regényéből, Zádor András fordításában. Szokott-e még festeni, mozdonyvezető úr? Kérdezte Hubicska forgalmista úr. Szoktam bizony, bólintott a mozdonyvezető. Most tengert festek. Képeslapok szerint nagyítom a tengert. Nem volna jobb kimenni a természetbe? Kérdezte a forgalmista úr. Adjon békét a természettel, a természetben minden mozog, kiáltotta a mozdonyvezető nevetve. Aztán visszafordult a szolgálati kocsi felé, és kacsintott egyet, mire mindnyájan nevetni kezdtek. A természet szerint mindent kisebbre kellene csinálni. Csak egyszer dőltem be a természetnek. Elkértem a tanítótól az iskola kitömött rókáját, kivittem az erdőbe, és odaállítottam egy fa alá, de amikor éppen elkezdtem festeni, odaszaladt két kutya, és széttépte a rókát. 300 korona. Adjon békét a természettel. Tudja, hogy másolom én a tengert a képeslapokról? Kérdezte a mozdonyvezető. A papundeklit, amire festek, satuba fogom, a képeslapot rajszöggel hozzáerősítem a gyalupathoz, és pontosan lefestem, amit látok rajta. De a kezem nem mozog úgy, ahogy akarnám. Azt az igazi hullámverést, azt a szép svungot, ami a képeslapon van, sehogy sem tudom átvinni a papundeklire. Nizse úr, mondta Hubicska forgalmista úr, próbálja meg a képeslapot is befogni a satuba, mindjárt a papundekli mellé. Aztán fogja meg az ecsetet, és a képeslap fölött csináljon vele így, ahogy a hullámverés mutatja. Csináljon csak így, de mindig nagyobb és nagyobb lendülettel, és amikor már érzi, hogy a mozdulat teljesen átment a kezébe, kenje rá a hullámokat egyenesen a papundeklire. Hogy magának milyen jó ötletei vannak, csodálkozott a mozdonyvezető. Örkény István, az utolsó megy mag. Már csak négyen voltak magyarok. Mármint, hogy itthon, Magyarországon. Más népek közt szerte szóródva még jó néhány élő magyarokat. De egy megyfa alatt tanyáztak. Jó fa volt, árnyat és gyümölcsöt is adott. Persze csak megy szezonban. A négyből is az egyik nagyot hallott, kettő pedig rendőri felügyelet alatt állt. Hogy miért, azt már maguk se tudták. De azért néha még elmondogatták. Én rendőri felügyelet alatt állok. Neve csak egyetlen egynek volt, jobban mondva csak ő emlékezett a nevére. Síposnak hívták. A többiek, mint annyi mást, a nevüket is elfelejtették. Négy embernél nem olyan fontos, hogy mindegyiknek külön elnevezése legyen. Egyszer azt mondta Sipos. Kéne valami emléket hagynunk magunk után. Mi a csodának? Kérdezte az egyik, aki rendőri felügyelet alatt állt. Hogy arra az időre, amikor már nem leszünk, maradjon utánunk valami. Ki lesz akkor mire ánk kíváncsi? Kérdezte a negyedik magyar, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Sipos azonban ragaszkodott a tervéhez, mely a másik kettőnek is megtetszett. Csak ő, a negyedik hajtogatta a magáét, hogy ennél butább ötletet még nem termett a föld. Zokon is vették a többiek. Mi az? Szóltak rá, hogy beszélsz? Te talán nem is vagy igazi magyar. Miért? Kérdezte ő. Olyan nagy mázli most magyarnak lenni? Ebben volt valami. Abba is hagyták a torzsalkodást, és nagy fejtörésbe kezdtek, hogy miféle emléket hagyhatnának maguk után. Egy követ megfaragni, ahhoz véső kellett volna. Ha legalább egy gombostője volna valakinek, azzal, magyarázta Sipos, bele lehetne szurkálni a fakérgébe valamilyen üzenetet. A fában az holtig megmarad, mint az emberi bőrön a tetoválás. Hát akkor dobjunk föl egy nagy követ, javasolta az egyik rendőri felügyeletes. Hát te buta, hiszen az leesik. Amaz nem vitatkozott. Szegény, tudta ő magáról, hogy némiképp rövid az esze. Hát mondjatok jobbat, szólalt meg később. Mi van valami, ami megmarad? Ezen sokáig eltanakodtak. Végül abban maradtak, hogy két kő közé, nehogy a földbe mussa az eső, elrejtenek egy megymagot. Nem valami óriási emlékeztető, de jobb híján az is megteszi. Nozám, de honnan vegyék? Hiszen ők, amíg a megy szezon tartott, meggyen éltek, utána pedig összeszedték, apróra törték, és megették a magvakat. Most aztán nem találtak egy fia magot sem. Ekkor azonban a negyedik magyarnak, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt, eszébe jutott egy meggy. Most már ő sem ellenkezett, hanem szívvel, lélekkel velük tartott, és csak úgy buzgott a tetvágytól. Az a bizonyos meggy olyan magasan termett a lombkorona legtetejében, hogy annak idején nem tudták leszedni. Így aztán ott maradt, és magvára aszott. Kisütötték, hogy négyen, ha egymás vállára állnak, azt az egy szál meggyet mégiscsak le tudnák hozni. Jól átgondoltak mindent. Alsónak odaállt az a rendőri felügyeletes, akinek sok esze ugyan nem volt, de ereje annál több. Az ő vállára az mászott föl, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Ő utána megint egy rendőri felügyeletes következett. Utolsónak pedig a vékony hasú, vékony dongájú Sipos kezdett neki a mászásnak. Nagy üggyel bajjal föl is ért, ki is egyenesedett a három társából álló oszlopon. De mire fölért, elfelejtette, hogy miért mászott oda. Egyszerűen kiment a fejéből. A többiek kiabáltak ugyan, hogy hozza le azt az összeaszott meggyet, Siposnak azonban hiába kiabáltak. Tudnélik, ő volt az, aki nagyot hallott. Most aztán se föl, se le, se té, se tova. Néha mind a négyen egyszerre kiabáltak, de így se tudták a helyzetet megoldani. És úgy maradtak, ahogy voltak, egyik magyar a másikon. Jaroszláv Hasek, Svejk, részlet Réz Ádám fordításában. Otto Katz tábori lelkészúr prédikációi örömet szereztek mindenkinek. Habacht, kiáltotta, imához, mindenki mondja utánam, amit mondani fogok. Te meg ott hátul, te piszok, ne fújd az orrod a markodba, az Úristen templomában vagyis rögtön lecsukatlak. Na, tekergők, vajon nem felejtettétek még el a mi atyánkot? Hát akkor próbáljuk meg. Ha. Tudtam én, hogy nem fog menni. Kell is nektek mi atyánk. Inkább két porció hús, meg babsaláta, bezabálni, hasra feküdni az ágyon, az órotokat túrni, fütyülni a jóistenre. Nem igaz? Lenézett a szószékről a 20 alsónadrágos fehér angyalra, aki remekül szórakozott, akár csak az összes többiek. Hátul Segrepacsit játszottak néhányan.
5: Ez nagyon jó,
3: súgta Svejk a szomszédjának, akit az a gyanú terhelt, hogy három koronáért fejszével levágta egy bajtársa kezéről az összes ujjakat, mivel az illető ki akart bújni a katonáskodás alól.
5: Még csak most jön a java, hangzott a válasz. Ma megint alaposan el van ázva, azért mindjárt dumálni kezd a bűnök tövises útjáról.
3: A tábori lelkész csak ugyanigen emelkedett hangulatban volt aznap.
5: Daloljatok valamit, fiúk, kiáltotta le nekik.
3: Vagy akarjátok, hogy megtanítsalak egy új nótára? Akkor daloljátok utánam.
5: Hely az én szép kedvesem, legszebb a világon, nem csak én imádom, van még ezer udvarlója, mind belé van bolondulva, ilyen az én kedvesem, ki ő hát a Szűz Mária.
3: Ti ezt sohasem fogjátok megtanulni, lókötők, folytatta a tábori lelkész. Én amellett vagyok, hogy titeket mind agyon kell lőni. Értitek, mit mondok? Innét hirdetem ezt Istennek ebből a szent hajlékából, piszokbanda, mert az Isten olyan dolog, ami nem fél tőletek, és úgy megtáncoltatja az egész társaságot, hogy belekergültök, mert ti nem akartok megtérni Krisztushoz, és inkább a bűnök tövises útját járjátok.
5: Helyben vagyunk,

maga, és nem az istállóban van, hanem az úr templomában. Na hát, hol is hagytam abba? Ja, über den Seelenfrieden sehr gut. Jusson eszetekbe, marhák, hogy emberek vagytok, és a legsötétebb felhőn keresztül is messzi távlatokba kell néznetek, akkor látni fogjátok, hogy itt minden mulandó, de az Isten örökké való. Sehr gut, nicht wahr, meine Herren? Nekem éjjel-nappal imádkoznom kellene, értetek, lókötők, hogy az irgalmas Úristen belebocsássa az ő szent lelkét a ti hideg szívetekbe, és lemossa az ő szent kegyelmével a bűneiteket, hogy örökké az övéi legyetek, és hogy mindig szeressen benneteket, gazemberek. Csak hogy nagyon tévedtek, mert én titeket abba a mennyországba nem vezetlek be. A tábori lelkész csuklott egyet. Nem és nem, ismételte makacsul. Ha kis ujjamat sem mozdítom, értetek, majd bolond leszek, mert ti javíthatatlan gazfiszkók vagytok. Titeket sose fog az Úr jósága vezérelni utatokon, az isteni szeretet szelleme nem fog körüllengeni titeket, mert az irgalmas Atya Úristennek esze ágában sincs, hogy összeálljon ilyen latrokkal. Halljátok oda len, ti alsónadrágosok. 20 alsónadrág nézett fel a szószékre, és egyszerre mondta: alázatosan jelentjük, hogy halljuk. Nem elég hallani, folytatta prédikációját a tábori lelkész. Az élet sötét fellegében vagytok, amiben az Úr mosolya nem veszi le a gyászt rólatok, hülyék, mert az Isten jóságának is megvan a határa, te meg ott hátul, te vacsa már, ne röhögj, mert lecsukatlak, hogy belekékülsz. És ti odalent, ne higgyétek, hogy a csapszékben vagytok. Isten végtelenül irgalmas, de csak a rendes emberekhez, nem pedig az emberi társadalom söpredékéhez, amelyik fütyül az ő törvényeire és még a dinszreglamára is. Ezt akartam mondani nektek. Imádkozni nem tudtok, és azt hiszitek, hogy a templomba járás az egy hetsz, hogy ez itt valami színház vagy mozi. De majd én kiverem ezt a fejetekből, nehogy azt higgyétek, hogy én azért vagyok itt, hogy szórakoztassalak titeket, és hogy valami örömötök legyen az életben. Mindnyájatokat beváglak az egyesbe, nyavajások, úgy éljek. Csak a drága időmet vesztegetem itt rátok, és látom, hogy farahány borsú az egész. Ha egy tábornagy vagy egy érsek volna itt személyesen, akkor se javulnátok meg, akkor se térnétek meg az Istenhez. Pedig egyszer még az ezetekbe fog jutni, hogy jót akartam nektek. A 20 alsónadrág között egyszerre csak felzokogott valaki. Schweig volt az. Végezetül az iskola a határon utolsó másfél oldalát fogják hallani. Ott lik Géza. Adj egy cigarettát, bébé. A korláton ültem, ahogy félig suttogva felén fordult. Mohón, szemérmetlen, jókedvű szemtelenséggel kezdett könyörögni. Éppen be akartam dobni a vízbe az üres katuját. Nem adok, mondtam. Nem tudom miért, de valahogyan tétovázott a kezem. Úgy fogtam az üres memphises dobozkát, mintha még volna benne, és nem úgy, mint értéktelen holmit. Ezt tévesztette meg medvét. Leugrottam mégis a korlátról, mert Szeredi felnézett rám egy pillanatra, és láttam, hogy idegesíti. Nem szólt. Biztosan ő is azt hiszi, hogy van még cigaretta a dobozban, gondoltam, és félti a víztől. De nem szól, mert az én dolgom. Enyém a cigaretta. S ha bele akarok esni a Dunába, hát egyem meg a fene cigarettástól, essek. Majd kihalásznak valahogy medvével. De nem volt már a skatujában. Az utolsó Memphisre gyújtottam rá az imént. Júliától kaptam délelőtt. Titokban dugta a zsebembe, hogy az ura ne lássa. Ő volt az egyetlen, aki soha nem kérdezett tőlem semmit az intézetről, és mindvégig az volt a gyanúm, hogy mindent tud, ami persze képtelenség. Búcsúznom kellett tőlük elég hamar. Felemelte rám szép fiatal kreol arcát, nézett a szemembe, kicsit kancsolítva. Fájt a szeretete, fájt a reménytelenség, fájt, hogy túléltünk mind a ketten valami jóvá tehetetlent. Mégis alig fájt.

0: vagyis inkább egészen csendesen fájt. Egészen messze, de olyan erővel és olyan mélyen, ahol azt az egy-két biztos dolgot tudtam, és ahogy szelíd galván áramával átjárta a nehezen szerzett, titkos, elvehetetlen nyugalmamat, egy pillanatra világossá vált a talaj alaprétegződése, amin éltem. A kimondhatatlan érzés, hogy mégis minden csodálatosan jól van, ahogy van. Júlia arcán a megkezdett mosoly forrósodott, de aztán ennyiben maradtunk. A mosolygás soha félbe nem hagyott kezdő pillanatánál. Zsebre vágtam az üres Memphises dobozkát, mint amíg volna benne. Nem adok. Ebéd után még majdnem tele volt, amikor medvét megkínáltam, és nem gondolta, hogy azóta szétosztogattam. Tovább könyörgött. Borzasztó erővel tudott megkívánni ezt-azt. No, adj egyet, édes jó bébi, ne rondáskodj. Végül nem álltam tovább, és megmutattam neki az üres katuját. Odaadtam az égő cigarettámat. Mohón nagyot szívott belőle. Aztán Szeredi következett. Lassan, méltóságos nyugalommal úszott velünk a hajó a csillagos nyári éjszakában. A bordái, palánkjai, kajütjei, valamennyi fa, vas, réz és kócalkat része. Egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. Mintha nem is a hajó remegését éreznénk, hanem belül, saját testünk sejtfalainak, vagy csupán a gondolatainknak, vagy csupán a vágyainknak, emlékeinknek lüktetését, vibrálását, eleven örök lobogását a nyugalom biztos hajósújába zárva. Medvével a korlátnak támaszkodtunk. Szeredi magába merülve pöcögtette króm tölcséres furcsa hegedűjét, egészen halkan. Ha sorra került, beleszippantott közös Memphisünkbe, melynek a parazsa nagyra nőtt, ahogy adogattuk körbe, és megvilágította az arcát egy másodpercre. Talán az ujját is égette, mert már inkább csutka volt, mint cigaretta. De takarékosan végig szívtuk.
1: Elhangzott Bordák és palánkok. Válogatta és elmondta Parti Nagy Lajos. A műsort Molnár András, Rosenman Péter, Szebényi Cecília, Tóth Balázs és Zoltán Gábor készítette.
2: A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után sugározzuk.

A nyógi leánya. Nagy ínség ideje volt. A sok nélkülöző között élt egy bizonyos brámana. Mivel semmi mesterségre nem tanították, a szegény brámana nem tudta a kenyerét megkeresni, és senki se adott neki. Nagy nyomorban volt. Ha az a sovány kis élelem nem lett volna, amit a felesége keresett, aki minden nap elment a szomszédba egy igen gazdag családhoz rizst törni, akkor ő és a családja éhen haltak volna. Egy napon, mikor a brámana elment, hogy a szokásos pudzsát elvégezze, felesége így szólt hozzá. Ó, bár tudnál valami olyan pudzsát, olyan szertartást, ami az isteneket arra indítaná, hogy kedvezzenek nekünk, és adnának ruhát meg ennivalót. Megpróbálom, mondta a brámana. Készíts nekem egy kis kétszersültet. A kétszersült elkészült. A brámana fogta és elment vele, magával vitte a bálványait is. Szép tavaszi idő volt. A vidéket körös körül virág borította. A brámana gyorsan járt és messze elgyalogolt, míg végül elfáradt, és leült egy csörgedező szép kis patak mentén egy almafa alá. Itt fogok imádkozni és szemlélődni, gondolta magában a brámana. Hosszú órákat töltött ott szemlélődésbe merülten, aztán fölkelt, bálványait visszadugta a zsákjába, és elindult hazafelé. Útközben egy füstoszlopot látott, mely lassan szállt felfelé az égbe. Közelebb ment, és látta, hogy az egy jógi tűzétől származik, és hogy a jó ember mellette guggol. Tiszteletteljesen meghajolt, és leült a jógi mellé. A jógi ráemelte szemét, és megkérdezte, mi áradban van. A brámana elmondta a nagy ínségét, hogyan vándorolt naphosszat és végzett külön pudzsát, abban a reményben, hogy az istenek megkönyörülnek rajta és megsegítik. Halván ezt a szomorú történetet, a jógi így szólt. Amott ül a leányom, eredj hozzá, ő talán megsegít. A brámana ezt igen különösnek találta, de mégiscsak oda ment a lányhoz, és annak is elmondta a történetét. A leányt igen meghatotta a brámana története, és bőségesen omlottak a könnyei. A könnyek lecsurogtak az arcán, és íme minden könnycsepp, mely a földet érte, ragyogó igaz gyöngyé vált. Szedd össze, szólt a leány, ezek a tieid. Akkor nevetett egyet a lány, és íme a legremekebb aranyvirágok hullottak a szájából. Szedd össze, szólt a lány, ezek a tieid. Akkor fölkelt, lassan tett néhány lépést, és íme minden lábnyomát arany borította. Szedd fel az aranyat, szólt a leány, ez a tied. Most te meg a családod hosszú időre el vagytok látva, eredj utadra. Nagyon boldogan ment haza a brámana, az istenek végül is meghallgatták és megáldották őt. Ide néz, szólt a feleségének, az istenek megkönyörültek rajtunk. Órákig imádkoztam és szemlélődtem, és hazafelé jövet egy jógira bukkantam, aki a tüze mellett üldögélt, és... Ne is mondd tovább, szakította félbe az asszony. Nem beszélsz igazat. Te loptad ezeket a kincseket. Addig nem hiszek neked, míg a királyhoz nem mégy, és neki is el nem mondasz mindent. Ha ő felsége meg lesz elégedve veled, akkor én is elégedett leszek. Látván, hogy az asszony hajthatatlan, a brámana elvitte a gyöngyöket és az aranyat a királyhoz, és elmondta neki, hogy jutott hozzájuk. Ő felsége igen elcsodálkozott, de hitt a brámanának, és több zacskó aranyat adott ajándékul. Mikor a brámana felesége meglátta a király ajándékát, meg volt győzve. Nem vonakodott tovább, hanem élvezte a gazdagságot, melyet férje olyan különös módon és éppen a legjobbkor szerzett. Beszélgetésük után a király nem sokára magához hívatta a brámanát, és bővebben kérdezősködött a jógi leánya iránt. Olyan mély hatást tett rá a brámana beszámolója, hogy kérte menjen el a jógihoz, és kérje meg számára a leánya kezét. Egy ilyen feleség, gondolta a király, fölbecsülhetetlen jótétemény lenne rám és a birodalomra nézve. Ne haragudj, ó király, felelte a brámana, én beszélni fogok a jógival, de hát, ha haragra lobban is megátkoz engemet. Nem bánom, mondta a király, eszelj ki valami tervet, hogy a leánya feleségem legyen. Még egyről másról beszélgettek, aztán a brámana eltávozott.
Nagy aggodalom töltötte el a brámana szívét. Úgy látszott, hogy a gazdagság, melyhez csak a minap jutott, épp oly gyorsan kisiklik a kezéből, mint ahogy jött. Mit évő legyen? El kellett menni, de hogy hogyan teljesíti megbizatását, azt nem tudta. Másnap reggel útnak indult. Nagy reszketve közeledett a jógihoz. Az még mindig azon a helyen ült, ahol annak idején találta. Könyörülj meg rajtam, kiáltotta a brámana, és hallgasd meg kérésemet. A király feleségül óhajtja a leányodat, és addig nem nyugszik, míg bele nem egyezel a frigybe. Egyet se búsulj, felelte a jógi. Eredj, és mondd meg ő felségének, hogy kérése meghallgattatott, és kért, hogy jöjjön el ezen a napon a násznéppel a mennyegzőre. Csak 7 évnél idősebb emberek legyenek a király kíséretében. Eredj, és ne félj semmitől. Szavamat adtam. A brámana újongott örömében és sietett vissza a királyhoz, hogy tudassa vele látogatásának sikerét. A kitűzött nap elérkezett. A király nagy kísérettel jött a jógihoz, és igen kegyes fogadtatásban részesült. A szertartást megtartották. Minden jól ment, mindenki meg volt elégedve, és azután a király eltávozott. Az úton hazafelé a menyasszony igen megszomjazott, egy kis vizet kért. De az asszony, akinek gondjaira bízták a leányt, vonakodott adni. Miért habozol? Kérdezte a menyasszony. Nem merek engedelmeskedni, felelte az asszony, mert ebben a folyóban egy kígyó lakik, és senkinek se engedi meg, hogy igyék a vízből, ha csak nem áld neki az illető egy emberi szempárt. Hát akkor legyen meg, felelte a menyasszony. Hozz egy kést, válj ki a szememet, és adj innom. A kegyetlen cselekedet megtörtént. A víz ott volt. A leány ivott kedvére, és megelégedett. Nos, ez az asszony, akinek az volt a dolga, hogy gondját viselje a menyasszonynak, igen gonosz asszony volt. Fölhasználta az óra sötétségét, mert leszállt már az éj, mire a társasága fele utat megtette, és úrnőjének ruháit ráadta a saját leányára. A 2 leány véletlenül egykorú volt. A jógi lányát egy ládába fektette, és a ládát a folyóba eresztette, a saját lányát meg a doliba ültette. A gonosz asszony lánya megérkezett a királyi palotába, és másnap, alig hogy világosodott, a türelmetlen király meglátogatta, és kérte, hogy sírjon, nevessen és járjon, hogy hozzájuthasson a gyöngyökhöz és az aranyhoz. A leány meg csak ámult, bámult, és egyet se szólt. Ezt látván a király magához hivatta a brámanát, és megvádolta hamissággal, csalással. A brámana ártatlanságát hangoztatta, és kérte a királyt, hogy várjon. A leány tán megzavarta a helyzetének hirtelen megváltozása, mondta a brámana. A láda a jógi leányával leúszott a folyón, és másnap reggel megtalálta egy halászember, aki látván, hogy a leány vak, hazavitte, ellátta ruhával és élelemmel, úgy bánt vele, mint saját édes gyermekével. Másnap, mikor a leány sétálgatott a halász kertecskéjében, észrevették, hogy aranyfakad a lába nyomán. Valaki figyelmeztette erre a lányt, mire az így szólt. Tudom, szedjétek össze és adjátok a halásznak. Másnap reggel valaki megnevettette a leányt, mire aranyvirágok hullottak a szájából. Ezt is megmondták a leánynak, mire az így felelt. Szedjétek össze, és vigyétek a király feleségének, talán megnyeri tetszését, és meg akarja venni őket. Ha igen, akkor mondjátok, hogy az ára egy emberi szempár. A halász az aranyvirágokat elvitte a palotába, és megmutatta a király feleségének. A királyné anyja is jelen volt, mikor a halász odaért. Mint előre gondolható volt, a fiatal királynénak megtetszettek a virágok, és megkérdezte a halászt, mit kíván értük. Egy emberi szempárt, felelte a halász. Egy emberi szempárt, ismételte a királyné. Hogyan fizesselek ki így módon? Kérj pénzt, vagy bármi más jutalmat is megkapod, de hogy szerezek én neked egy emberi szempárt? Majd én kerítek, mondta a cseléd, és a szomszéd szobából kihozott egy kis szelencét, abban a jógi leányának a szemét. A halászember átvette a szempárt, odaadta a királynénak az aranyvirágokat, és aztán hazament. Mennyire örülök, hogy sikerrel jártál, kiáltott fel a jógi lánya, mikor a halász odaadta a szemet. Az nem más, mint az én saját szemem. Tedd vissza a gödrébe, és kend meg ezzel a balzsammal. A
halászmester megtette, és a lány újra látott, épp úgy, mint azelőtt. Aznap este, mikor a király meglátogatta a feleségét, a ravas cseléd megmutatta neki az aranyvirágokat, és azt állította, hogy azok a királynétól származnak. A király igen megörült ennek, és a feleségét meg a cselédet elhalmozta mindenféle ajándékkal. Most már nem sokára én leszek a világ leggazdagabb uralkodója, gondolta ő felsége. Hetek múltak, és a király felesége semmit se tudott felmutatni. A jógi lánya meg naponta gyöngyöket, aranyvirágokat és aranyat termelt, aszerint, hogy sírt, nevetett vagy járt. Így módon a halászmester gyorsan meggazdagodott. Különböző hírek terjedtek el hallatlan gazdagságáról, és arról a titokzatos módról, ahogy szerezte. A királynak is fülébe jutott a dolog, magához hívatta a halászt, és megkérdezte, hogyan tudott olyan rövid idő alatt arra töménytelen sok pénzre szert tenni. A halászember igen megijedt, és tudatta ő felségével a való igazságot. Felség, mondta a halász. A te törvényes feleségedet, a jógi leányát kegyetlenül megcsalta az a szolgálóasszony, akinek leánya most a királyné helyét bitorolja. A mennyegzőről hazafelé menet ez az asszony rávette a jógi leányát, hogy váljassa ki a szemét, és amikor a leány vak volt és nem tudta, mi történik körülötte, lehúzta róla a ruháit és ráadta a saját leányára, a mostani királynéra. A jógi leányát meg felöltöztette az ő lányának ruháiba, bezárta egy nagy ládába, és eleresztette a folyón. A doli, melyben a szolgáló leánya ült, megérkezett a palotába. A láda, meg a jógi leányával leúszott az én házamhoz. A jógi leányának csodálatos képességeit hamarosan fölfedeztem. Valahányszor sírt, nevetett vagy járt, egy halom gyöngy vagy aranyvirág vagy arany volt az eredmény. Egyszer a lány kérésére néhány aranyvirágot elvittem a királynénak, és egy emberi szempárt kértem érte. A királyné anyja, az a gonosz asszony is jelen volt. Ő adta oda a jógi leányának a szemét. Én átvettem, és eltávoztam. Mikor hazaértem, a szempárt odaadtam a leánynak, aki mindjárt visszahelyezte a gödreibe, és miután egy kis szembalzsammal megkenegette, épp oly jól látott, mint azelőtt. Eredj és hozd ide a jógi leányát, mondta a király. Engem megcsaltak. A halász nem sokára megjelent a jógi leányával. A király felszólította a leányt, hogy mesélje el az egész dolgot, és mikor a leánytól is ugyanazt a történetet hallotta, meg volt győzve. Tüstént rendeletet adott ki, hogy a gonosz cselédet és buta leányát végezzék ki. A halászmestert azonban, meg a brámanát, magas tisztségre emelte. Ettől kezdve a jógi leánya a királlyal élt, aki egyre gazdagabb és gazdagabb lett, még végre töménytelen vagyonra tett szert.

0: Egyszer egy halászasszony a palota mellett ment el, és hangosan kiabálta: hal van eladó! A királyné megjelent az ablakban, és intett az asszonynak, jöjjön közelébb, és mutassa meg, milyen van. Abban a pillanatban egy jókora hal földobta magát a kosár fenekéről. Hímez vagy nőstény? Kérdezte a királyné. Egy nőstény halat óhajtok venni. Ezt halván a hal egy jót nevetett. Ez egy hím, mondta az asszony, és tovább folytatta útját. A királyné nagy haraggal tért vissza szobájába, és este, mikor a király eljött a feleségéhez, észrevette, hogy az asszonyt bántja valami. Nem érzed jól magadat? Kérdezte a király. Semmi, csak nagyon fölbosszantott egy hal különös viselkedése. Egy asszony hozta ide ma reggel, és mikor megkérdeztem, hogy híme vagy nőstény, a hal szemtelenül nevetett. Egy hal nevetett? Lehetetlen, talán álmodtad. Nem vagyok én bolond. Azt mondom, amit saját fülemmel hallottam, és a saját szememmel láttam. Különös eset. Ám legyen, majd utána nézek a dolognak. Másnap reggel a király elmondta a vezírnek, amit a feleségétől hallott, és megparancsolta, nyomozza ki a dolgot, és 6 hónapon belül kész legyen a kielégítő felelettel, mert különben halálfia. A vezír megígérte, hogy megteszi a tőle telhetőt, magában azonban érezte, hogy bukása csak nem biztos. 5 álló hónapig fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy megtalálja, mi miatt nevetett a hal. Mindenfelé kutatott, és mindenkit megkérdezett, a bölcseket és tudósokat, a bűbájoskodókat és azokat, akik értettek mindenféle cselfogásokhoz. De senki se tudta a dolgot megmagyarázni. Megtört szívvel tért haza a vezír, és megtette az előkészületeket a közeli halálra, mert annyi tapasztalata már volt, hogy a király be fogja váltani a fenyegetését. Fiát elutasztatta, és lelkére kötötte, hogy jó ideig maradjon távol, mire a király haragja némiképp lecsillapodik. A fiatalember, aki szép is volt, meg okos is, fölkerekedett és ment, amerre a kismet vezette. Már napok óta úton volt, mikor találkozott egy öreg földművessel, aki egy bizonyos falu felé igyekezett. Mivel az öregembert igen kellemesnek találta, megkérdezte, vele menne-e, és úgy tett, mintha neki is abban a faluban lenne dolga. Az öregember beleegyezett, és együtt mendegéltek. Igen meleg nap volt. Az út meg hosszú és fárasztó. Nem gondolod, hogy kellemesebb lenne, ha egyikünk vinné egy darabig a másikat? Mondotta az ifjú. Milyen bolond ember ez? Gondolta a földműves. Nem sokára egy búzaföldön haladtak által, mely már megérett az aratásra, és úgy ringott a szellőtől, mint valami aranytenger. Vajon ezt megették-e már? Mondta a fiatalember. Az öreg ember nem fogta fel a kérdés értelmét, ezért csak annyit motyogott, nem tudom. A két utas nem sokára egy nagy faluba ért, ahol a fiatalember elővette a kését, és odaadta társának ezekkel a szavakkal. Fogd ezt, barátom, és szerez 2 lovat, de vigyázz, el ne hagyd, mert igen értékes. Az öreg ember nem tudta bosszankodjék-e vagy nevessen, visszadobta a kést, és valami olyasmit morgott, hogy barátjának vagy elment az esze, vagy ő belőle akar bolondot csinálni. A fiatal ember úgy tett, mintha nem is hallotta volna ezt a feleletet, és csöndben maradt, míg a városba nem értek, melyen túl már nem volt messze az öreg földműves háza. Átmentek a piac téren, és a mecsethez mentek, de senki se üdvözölte őket, és senki se hívta, hogy jöjjenek be egyet pihenni. Milyen nagy temető ez, kiáltotta a fiatalember. Miért nevez ez az ember egy ilyen népes nagyvárost temetőnek, gondolta magában a földműves. Mikor elhagyták a várost, útjuk egy temetőn vezetett keresztül, ahol néhány ember imádkozott egy sír mellett, és az arra menőknek csapátit és kulcsát osztogattak kedves halottjuk nevében. Ezek intettek a két utasnak, és adtak nekik, amennyit csak kívántak. Micsoda nagyszerű város ez, mondotta a fiatalember. Hát ennek egész biztosan elment az esze, gondolta az öreg földműves. Kíváncsi vagyok legközelebb, mit mond. A vizet földnek és a földet víznek fogja nevezni, a sötétet világosnak és a világosat sötétségnek. De ez csak úgy magában gondolta. Nem sokára egy patakon kellett átgázolniuk, mely a temető mellett folydogált. A víz elég mély volt, így hát az öreg ember levetette a lábbeliét meg a nadrágját, úgy gázolt keresztül. A fiatal ember meg cipőstől, ruhástól ment át a vízen. No hát, ez tisztára bolond, nem csak a beszédjében, hanem a tetteiben is, mondotta magában az öreg ember. Hát azért mégis megkedvelte a fickót, és gondolván, hogy feleségét és leányát majd mulattatja, meghívta házába, hogy maradjon ott, amíg csak dolga van a városban. Nagyon köszönöm, felelte a fiatal ember, de engedd meg kérlek, hogy előbb érdeklődjem, vajon erőse a házad gerendája? Az öreg ember nem oszlatta el az ifjú ebbéli aggodalmait, hanem nevetve lépett a házába. Van itt egy ember, aki más vidékről való, mondta az öreg, miután viszonozta az üdvözlésöket. Az út nagyobbik részét együtt tettük meg, és meghívtam, szálljon meg nálunk, míg a városban kell maradnia. De olyan bolond egy fickó, hogy nem tudom, mit kezdjek vele. Tudni akarja, hogy ennek a háznak rendbe van-e a gerendája. Hát ennél nincs ki a négy kerék, és ezt mondván hangos kacagásba tört ki. Apám, szólt a földműves leánya, aki igen éles eszű és bölcs leányzó volt. Ez az ember bárki légyen, nem olyan bolond, mint te gondolod. Ő csak azt akarta tudni, tellik-e neked arra, hogy őt ellásd. Ó, természetesen, felelte a földműves, most már értem. Nos, te talán meg tudod oldani a többi rejtélyt is. Mikor együtt gyalogoltunk, kérdezte, nem volna-e jobb, ha egy ideig ő vinne engem, vagy én őt, gondolván, hogy ez kellemesebb módja lenne a vándorlásnak. Minden bizonnyal, szólt a leány. Úgy gondolta, hogy egyikőtök mesét mondana, és hamarabb telnék az idő. Ó, vagy úgy. Nos hát, mikor egy búzaföldön mentünk által, azt kérdezte, megették-e már ezt, vagy se? Hát nem értetted ezt meg, apám? Egyszerűen azt kívánta tudni, hogy a földgazdájának volt-e adósága, vagy sem. Mert ha a földgazdája el van adósodva, akkor az ő számára már megették a földje termését, vagyis a hitelezők kapják meg. Hát igen, igen, természetesen. Aztán meg mikor egy faluba értünk, odaadta kését és kért, hogy szerezzek vele két lovat, és a kést megint vigyen vissza neki. Hát két vastag bot nem olyan jó segítség az uton, mint két ló. Ő csak arra kért, hogy mess két botot, és el ne veszítsd a kését. Értem, mondta a földműves. Még a városban jártunk, nem láttunk egyetlen ismerőst sem, és nem akadt egy jó tét lélek sem, aki ennünk adott volna, de mikor a temetőbe értünk, néhány ember odahívott, és kezünket teletömte kétszer sültel és kovászatlan kenyérrel. Erre útitársam a várost temetőnek nevezte, a temetőt meg városnak. Ez is érthető, apám. Ha városon olyan helyet értünk, ahol minden kapható, és ha meggondoljuk, hogy barátságtalan népek éppen olyanok, mint a halottak. A város noha emberektől nyüzsgött, a ti szempontotokból halott volt, még a temetőben, mely holtakkal van tele, jó barátok üdvözöltek és kenyeret adtak nektek. Ez is igaz, mondta álmélkodva a földműves. Hát az imént meg, mikor átkeltünk a patakon, úgy gázolt át, hogy se lábbeliét, se nadrágját nem betette le. Csodálom a bölcsességét, felelte a leány. Én már sokszor gondoltam, milyen ostobák az emberek, hogy bemerészkednek a sebes folyású patakba, és mezítláb lépnek azokra az éles kövekre. Ha egy kissé megbotlanak, elesnek és vizesek lesznek, tetőtől talpig. Ez a te barátod igen bölcs ember. Szeretném látni és beszélni vele. Jól van, mondta a földműves. Megyek és behívom. Mondd neki, apám, hogy a gerendáink elég erősek, és akkor majd bejön. Küldök neki előre egy kis ajándékot. Hadd lássa, hogy van mit a tejbe aprítanunk. Előhívott egy szolgát, kezébe adott egy medence vajat, 12 kovászatlan kenyeret, meg egy köcsök tejet, és elküldte a fiatalembernek a következő üzenettel. Ó barátom, teli hold van, egy esztendő 12 hónapból áll, és a tenger csordultig van vízzel. Az ajándék és üzenetvívő ember fele úton találkozott a kicsi fiával, aki meglátta, mi van a kosárban, és megkérte apját, hogy adjon neki abból. Az apa balgán teljesítette a gyerek kívánságát, és nem sokára meglátta a fiatalembert, és átadta neki az ajándék maradványait, meg az üzenetet. Add át úrnődnek üdvözletemet, felelte az ifjú, és mondd meg neki, hogy új hold van, és hogy én csupán 11 hónapot találok az évben, és a tenger egyáltalán nincs tele. A szolga nem értette, mit jelentettek ezek a szavak. Ahogy hallotta, szóról-szóra elismételte az úrnőjének. Így aztán rájöttek a lopásra, és a szolgát szigorúan megbüntették. Kis idő múlva fiatalember megjelent a földművessel. Nagy figyelmet tanúsítottak iránta, és mindenképpen úgy bántak vele, mint előkelő emberfiával, noha egyszerű házigazdája mit sem tudott származásáról. Végtére mindent elmondott nekik, a hal nevetését, apja fenyegetett helyzetét és a saját számüzetését, és tanácsukat kérte, hogy mit évő legyen. A hal nevetése, felelte a leány, mely úgy látszik minden baj okozója, azt jelenti, hogy egy férfi van a palotában, kinek jelenlétéről a király nem tud.
1: Micsoda öröm! Kiáltotta a vezérfia. Még éppen van időm, hogy visszatérjek, megmentsem apámat a gyalázatos és igazságtalan haláltól.
0: Másnap sietve útra kelt hazájába, és a földműves lányát is magával vitte. Mihelyt megérkezett, tüstént a palotába rohant, és tudatta apjával, mit hallott. A szegény vezért, aki már félholt volt a halálfélelemtől, mindjárt a király elé vezették, akinek elismételte a hírt, amit a fia az imént hozott.
2: Soha, mondta a király.
1: De úgy kell lennie, felség, felelte a vezír, és hogy bebizonyítsam, milyen igaz, amit hallottam, kérlek, hívasd össze palotád összes női alkalmazottait, ásass egy árkot, és parancsolj rájuk, hogy ugorják át. A férfi ezen a próbán mindjárt elárulja magát.
0: A király megásatta az árkot, és megparancsolta a palota összes női szolgálójának, hogy próbálják meg átugrani. Mind megpróbálták, de csak egynek sikerült. Ez az egy férfinak bizonyult. Így menekült meg a hűséges öreg vezír a haláltól. A vezérfia feleségül vette később az öreg földműves lányát, és boldogan éltek, még meg nem haltak.

0: Elhangzott népek meséi. Miért nevetett a hal? Kasméri népmesék. Fordította Szőke Sándorné. Közreműködött Martin Márta és Somló Ferenc. A szerkesztő Horváth László. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 1-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Húsz óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demetimea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 2. blokkjának fokozatos újraindítása, közölték a létesítmény honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ezt tette lehetővé az újbóli üzembehelyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. A Paksi atomerőműnek nem volt konkrét terve az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Hozzátette azt is, hogy a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincs felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik holnap az országgyűlés plenáris ülése. Ez a konszenzusos döntés született a házbizottság rendkívüli ülésén, amelyet a parlamentben kibontakozott vita után hívtak össze. Gyöngyösi István tiszás képviselő mai napi rend előtti felszólalása közben megemlékezést kezdeményezett a roma holokauszt áldozatairól. A Tisza, a Fidesz és a KDNP képviselői állva tisztelektek, a Mi Hazánk politikusai ülve maradtak. Az ellenzéki frakció arra hivatkozott, hogy a Tisza megsértette a házszabályt azzal, hogy előzetes egyeztetés nélkül kérte a képviselőket a felállásra. Már csak nem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek, emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés tovább terjedését. A 400 négyzetkilométeres olajfolt csaknem akkora, mint egy magyarországi nagyváros, például Debrecen. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapata a Tiroli Alpokban indult a hegyekbe, megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük Ausztriában. Veszélyes lehet a fürdőzőkre a Balaton alacsony vízállása. A parttól néhány száz méterre ugyanis hirtelen mélyül a víz, hívta fel rá a figyelmet a rendőrség. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. Marad a hőség, ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk. Csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok lesz. Híradással 21 órakor jelentkezünk legközelebb, 20 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Várjon, kolléga úr! Egy szívességet kérnék.
5: Mit akar?
4: Ha nem terhelem ezzel, ugyan mondja meg nekem, hogy hová a csodába dugta azt az irattáskát?

0: Csontbrigád.
1: Fotóalbum. Rejtett kamerával készítette Rejtő Jenő. Ötödik rész.

0: Na, maga tudja. Ki ez a naftalin báró?
1: Pálhelyét. Akkor küldték ide. Valami írásbeli üzenettel. Jobb szeret itt lenni. Ki tudja miért. Talán mert... oda le nem tűrték az esernyőjét. Eleinte agyon akarták verni, aztán... aztán hagyták. Ártalmatlan őrült. Ő a száj, vele lehet üzenni. A száj nem dolgozik, és... és kap enni. Ez a törvény. Így mondta egyszer Volpi.
2: Fékám szomszédja ruhan. Itt úgy hívják, a fehér hajú, akinek tükre van.
0: Még épp hús ül az arcán. Fényes a szeme, és néha egy tükörbe nézve megigazítja a haját. Én doktor vagyok. Én Szefrában állomásoztam a csapatommal, de elszöktem. Ide hoztak. Nemrég. Maga. Kicsoda.
3: A 63-as.
0: Értem.
3: Mindegy. Itt már.
0: Ki tudja, hogy mit hoz a holnap.
3: Holnap? Meghalunk.
4: Maga olyan kedves, amikor csákányoz. De én egy balettben másképp láttam. Egy csákányütés, két piruett. Jobbra, balra.
2: És eljárja. Esernyőjével csákányszerű, kecses sújtással jelzi az ütemet.
4: Jobbra, balra. Jobbra, balra.
0: Menjen innen, mert megütem. Véletlenül.
4: Ha megkérhetem, ezt ne tegye el, kedves Táskai úr.
0: Mondja, honnan tud? A táskából.
4: Az a Csitri Bazsion mutatta magát odalenn, az első osztályú háló és étkező rabok között. Maga nagyon csúf kisfiú. Szabad haza árulónak lenni, mi? Megkérhetném egy szívességre? Ha itt van a táska magánál, csúf kis rablógyilkos, fizesse ki a számlám, hogy jó?
0: Miért? A táskában pénz volt?
4: Hát persze! 1 milliós örökség. A filiék örökölték. És a leány kelengéjét én készítettem. Madame Alfred néven ismert szabásza vagyok a világnak. Érti már, Csibike? A nagy színész, Martin Villiers, micsoda művész, nálam rendelte a kelengyét.
3: Fékám előtt szikrázva rezeg a levegő. Feszül a melkosa. Sajog a szeme, miközben csapkodja a beomlott átjáró hatalmas sziklakoloncait.
4: És ez a nagy művész örökölt. Benne állt a lapokban. És így szólt, Madame Alfred, most készíts el a húgom kelengjéjét. Maga ismer engem, Táskai úr. Belefeküdtem. És a Villiék, te tudtok fizetni, mert maga komiszember megölte a századost. Hát milyen jogon tesz ilyen hozzótalanságot? Mi? És én tökre mentem. 100 000 frank forgótőkén volt. Oda lett. Kedves bőrtárkás úr, ne legyen ilyen gonosz kis jogutód. Fizesse ki a szabószámlát.
1: Menjen. Innen.
4: Én eljöttem Afrikába, 100 000 frankomhoz jussak. Beálltam a légióba, és megzögtem, hogy vegyed legyen.
1: Nem hallja, menjen már.
4: Jó. Esén, újra engem. Pá, pá, kis gyilkosom.
0: És a vak, akinek lámpása van, megzörgeti az időt.
2: A nyakában lógó rozsdás bádokban ramoskodó kavicsok szomorú zörgéssel hosszan kolompolnak. Jelzik, hogy lejárt a munkaidő.
0: A csákányt eldobálva valamennyien a szikla középpontja felé igyekeznek.
1: A két fogó, akinek kalapja van, egymás után kimérje hideg főzeléket, a mócsingszeri húsfoszlányokat, három kanányit.
2: Esznek. Hiányos szívműködésük miatt egyszerre orron, szájon kényszerülnek lélegezni, mohón tömik magukba az ételt.
3: Fékám még csukott szájjal lélegzik, de már múlik a völgy.
2: A csontbrigád nyelvén ez a szó mindazt jelenti, ami lent maradt. Völgy alattuk Szudán, de völgy a muzsika is. Város, folyó, imádság, tenger, továbbá Párizs, vasárnap, épület vagy habostorta. Ez mind a völgyben van. A völgy egy nagy temető, az egész világ.
3: Te, Dugó,
5: na,
3: mi lett Kerúból?
5: Kerú, nehéz. A szavak meghalnak itt. Nekem már messze van a völgy.
3: Kell, hogy emlékezzél. Kerú. Magas. Barna. Énekeltünk.
5: Igen. Igen. Az jó pofa volt. Várj. Kantin és játszás. Az én pénzem volt. Fej vagy írás. Az jó pofa volt.
2: Halvány csillogás ágoskodik a fenség közepén. Kis lángocskává erősödik.
5: Tűznézés.
2: Lobog a kis mágia. Mindenfelől megindulnak lassú bandukolással a csontbrigád árny katonái.
3: Várj! Te Dugó vagy. A kürtös. Kürt! Alarm! Dugó, próbálj gondolkozni.
5: Minek?
3: Nem emlékszel. Geru! Szájdzsa!
5: Várj! Szájdzsáról én tudok valamit. Igen. De mit?
3: Tudod! Szájdzsa. A vak Bohur unokája volt.
5: Bohur. Ő adta a tőrt. Egy szép tőrt. Ajándékba. Mert a vén kecskéjét megnyírtam. De akkor rab, igen. Igen, rab voltál valahol. Nem. Oránban.
3: Ostobaság. Amikor Bohur kecskéje megdöglött, én még ott voltam. Fekete kecske. Fehér folttal a homlokán.
5: Igen, az a kecske él. Várj. Várj, a neve... Igen, a neve... Igen, ja, Jakab! Én nyírtam, igen, Jakab!
1: Miről beszélgetnek?
3: kecskéről.
6: Furcsa. Ezt a kecskét a gazdája elsiratta, láttam. Felfordult azon a reggelen, amikor Vili századost megölték.
3: Nem megölték. Hát nem maga követte el a gyilkosságot.

0: tűz. Némán kuporognak körülötte az árnyak.
1: Te áruló voltál, de Szájdzsa nem hitte.
2: Áruló! Azonnal hagyja el a sziklát! Úriember nem tölti a büntetését árulók társaságában!
3: Hallgasson!
2: Áruló! Áruló! Áruló!
0: Mondj, micsoda ütés!
3: Folytasd! Dugó! Mire emlékszel még?
1: Szájdzsa írt levelet. Neked. Megmondta Kerúnak is, hogy téged szeret. Félt, hogy megölitek egymást. Te is, Kerú. Ezért úgy mutatta, hogy egyformán...
3: Folytasd.
1: Téged elfogtak, és írt neked levelet. Kerú mondta, hogy elviszi hozzád.
3: Csak áll. Az éjszaka van, amennyi titkos árnya folytogatja.
1: Aztán megjött a te válaszod.
3: Ostobaság! Nem kaptam, és nem írtam levelet.
1: Kerú hozta, és olvasta Szájdzsának. Te azt írtad. Feleséged van. Ő feledjen el. Te nem akarod Szájdzsát.
0: Különös mormogás kezdődik a tűz körül. A meretten bámuló szemek megittasodnak lassan a lobogástól, és már látnak valamit a káprázat nyugtalan szivárványán túl.
3: Mondd csak, mi lett Szájdzsával?
1: Szájdzsa... Vele történt valami. Igen. Tudom már. Hát persze. Szájdzsa megölte magát.
0: A szél felerősödve áthuhog felettük. Fröcsköli a part. A szikla alatt, ahová a fehér holdfény széles mezővé terül szét, egy magányos sakál melső lábait leterpesztve ül, és panaszos vonítással mered a távoli csillagokra. A csontbrigád tagjai a mágia körül kuporognak, és pattanásig tágult szemükben táncol a láng tükörképe. Recseg a tűz, táncol a fény. Mi van a völgyben?
4: Töltőtól.
0: Csillog a szemük, és a pár centiméteres lángot nézik. Fehérre mosott finom férfi kéz ír. Töltőtollal. Leitatja. Íróasztal. Az íróasztal eloszlik a füstben.
5: Barlang!
6: Ez nem jó!
5: Nem jó!
6: Itt is lehetne!
7: Előcsarnok!
8: Ez nagyon jó!
9: Előcsarnok! Völgyben sok előcsarnok van. Én voltam!
5: Én is voltam!
0: Táncol a láng. Nézik meretten. Látják a völgyet, ahol sok víz van, ház és idő. Múlt van. Család, öröm, levegő és előcsarnok.
9: Mi volt a völgyben?
10: Megrendelő. Ezüst lami, puffos vállal és túlórázás. Ez volt a völgyben.
3: Valaki követ dob feléje.
11: Volpi a dolong belepiszkál a tűzbe. Fellobog a láng.
5: Vasárnap. A völgyben vasárnap volt.
10: Vasárnap. Ez jó szó.
5: Itt is van. De ki tudja, senki.
9: Nincs vasárnap.
10: Úgy van. Vasárnap nincs. Csak túlóra. A kézilányoknak jár a tűpénz.
12: Mit látsz a tűzben? Te, ott a nagy kőnél.
5: Nem nézem. Én tűz nélkül is mindent látok.

0: A sivatag messzibe nyúló sárga halmai furcsa sugárzással terülnek el az éjszakai égbolt kupolája alatt. A szél áramlása időnként búgó muzsikával átvonul, és csapkodja a sziklát.
1: Nagy mondásra készül Volpi a torunk.
2: Jól tudják, és készülnek rá.
3: Fürkén helyezkednek ültükben.
2: Nő!
0: Panaszos sirámtól zeng búg az éjszaka. E jajgatók, mintha összetanultak volna, tenyereik közé szorított arccal ingadoznak jobbra-balra, vagy átkarolják egymás vállát. Már csak kis parázs látszik. Egy óra múlva minden csendes. A nyugtalan, ráncolt homlokú görcsben alvók zihálnak, lihegnek.
1: És Volpi hangosan nyögve mélyet sóhajt. Ó, előcsarnok!
0: Azután már csak a szél húhog.
4: Másnap este munka után Ruan rosszul létről panaszkodik.
5: A fehér hajú, akinek tükre van, gyenge.
6: Lesz gyenge hiéna.
2: Enni!
4: Ruannak maláriás rohama van. Olyan erővel támad rá, hogy nem bír lábra állni reggel.
7: Fékhám fedezi föl. 50 méterre a szikla peremétől.
4: Csúszva erőlködik, hogy a szélére jusson.
7: Fékhám visszacipeli a helyére.
2: Hagyjon meghalni!
7: Ugyan. Rendbe jön is kész. Most majd lefekszik báró naftalin esernyője alá. Halló! Méltóságos úr! Adja ide az esernyőjét.
6: Vegye magának, aktatáskai úr!
7: Nem nekem kell. Ez az ember beteg. Maga talán egy lelketlen gazember.
6: Hát persze!
7: Akkor addig verem, amíg nem teljesíti azt, amit mondok.
6: Ezt nem szívesen tűrném. Inkább odadom az ernyőt, de kérem, vigyázzon rá. És ha Ruan úr meghal, nyomban szolgáltassa vissza.
2: És a munka?
8: Aki nem dolgozik, gyenge hiéna.
2: És miénk az adagja?
7: Megkapjátok az én adagom fele részét.
6: Nem jó. Az erős hiéna éljen.
2: Élni minden áron.
7: Aki közeledik, azt megölöm.
8: Fékám, miért teszi? Céltalan. Higgye el.
7: Ne törje ezen a fejét. Inkább aludjon.
0: Este nincs tűznézés. Üvöltés van.
2: Gyenge hiéna! Nem kell!
9: Nem kell!
2: Nem kell! Akkor többet kapunk! Többet!
6: Mondjuk ki, hogy a gyenge hiéna nem hiéna!
7: Nem mondjuk! Hadd éljen! Valaminek kell lenni.
10: Már nem kell!
9: Enni!
7: Megváltom a gyenge hiénát! Az én harmadrész vízadagomat és fele ételemet adom érte.
0: Harmadik napja, hogy Fékám csak egy részét kapja, amúgy is rossz és kevés élelem és vízadagjának.
7: Zúgó fejjel jön meg a munkából. Megtántorodik.
8: Fékám nem bírja.
7: Az a kérdés, hogy maga mennyire van.
8: A lázam már elmúlt.
7: Akkor holnap után talpra állhat.
0: Lassan köréjük gyűlnek. Halottat akarnak Ruan helyett. Minden áron.
11: Te ki vagy? Minél kaptál nevet? Van valamit?
12: Én nem engedelmeskedem senkinek. Engem arról neveztek el, hogy öklöm van.
13: Igen, ő a kódus, akinek ökle van.
11: Na és te? Neked nincs semmi, de is csak bajt csinálsz.
12: Én nem ököl.
13: Ő a dugó, akinek nincs semmi.
12: Neki is van valami.
13: Ugyan mi?
12: Ő a kürtös, akinek barátja van.
13: Barátja van.
12: Ezt jegyezzétek meg magatoknak. Olyan név, hogy elsősorban ül a tűznézésnél. Mert most látjátok, milyen gazdag. Ő az, akinek barátja van.
6: Bocsánat, ha zavarok.
7: Mit óhajt?
9: Ugyan, kedves Ruan úr, ön mikor hal meg körülbelül, ha nem sérti a kérdés?
8: Az esernyő miatt gondolja?
9: Hát persze, világért sem sürgetem, nem kell sietni a meghalással azért az ernyőért, csak a mihez tartás miatt érdekel.
7: Menjen a felébe, méltóságos úr, mert képen ütöm.
9: Komolyan? Ezt inkább mellőzném, ha nem veszi rossz néven.
7: Akkor hordja el magát.
9: Csak egy percre még. Mondja, mikor tör le ezt a tartozásra? Fizessen részletekben, az sem baj.
7: Hagyjon békén.
9: Jöjjek elsőjén? Jó.
14: Valami készül. A csontbrigád elkeseredett hiénái ott lappanganak körülöttük. Másnap kezdődik. A reggeli üvöltésnél.
6: Hiénák! Mától fogva nem kell a valami, ami nem víz és nem étel.
15: Nem kell!
6: A fehér hajú, akinek tükre van, gyenge!
13: Igen, törvény!
6: Gyenge!
13: Az adagját akarjuk!
6: Megöljük, Ruan!
5: Mondja csak, méltóságos úr, erős maga?
9: Hát persze, üssen pofon!
5: Köszönöm, inkább elhiszem. Lehetséges, hogy verekedni fogunk.
9: Maga üt engem pofon?
5: Ketten fogunk verekedni. Ruan doktorról van szó.
9: Ó, az olyan gyenge, hogy egyedül is agyon verheti. Aztán majd kérem az esernyőmet.
5: Számíthatok magára a csontbrigád ellen.
9: Számíthat.
5: Én is itt vagyok.
16: Megállj! Hát kérem, a hiénákat ezennel feloszlatom. Nem fogunk többé halott emberek adagjából enni. Nem ízlik a dökhús. Nem akarok hiéna lenni. Emberek voltunk, és újra azok leszünk. Mától kezdve nem gyűjtünk halottat. A csontbrigád meghal ebben az újszerű betegségben. Embernek lenni. A gyűlést feloszlatom. Hiénák, takarodjatok. Gyere csak. Volpi, nem dorong többé.
14: És a hosszú bot repül, messzire, a szikla peremén túl, le a völgybe. Megrohanják őket.
5: Ruan a félkönyökére dőlve nézi.
14: Ez a harc nem hasonlatos semmiféle összetűzéshez a világon. 60 fokos melegben folyik a küzdelem. Itt egy ökölcsapástól meghalhat az is, aki adta.
4: Dugó a kürtös, akinek barátja van. Kettőt felrúg, de aztán eldől és rávetik magukat.
14: Egy gyerekszerűen vékony alak koponyája, mint valami tojáshéj, széttörik a kövön, ahogy hanyatt esik.
5: Hiénák sietnek mindenfelől. Fékám is felbukik.
6: Vigyázzat, kérem! Engedelmük kell! Ölök!
14: Madame Alfred közeledik.
9: Mázsás sziklát emel a feje fölé.
14: Odavágja közéjük.
6: Hoplá!
5: Rémülten szétrebbennek.
6: Abba hagyni, kérem! Mert megverem magukat, fiúk! Nem rosszalkodni!
17: Volpi zihálva veregeti a port magáról.
7: Fékem is lassan lábra áll.
4: A többiek is. Tépetten, vérző arccal.
14: Sokáig hallgatnak.
5: Körülállják a tetemet.
4: Mint a farkasok.
18: Akik a falka vezető jelére várnak.
4: Hogy megrohanják.
18: És felfalják.
4: A hullát.
7: Fékem végignéz a torz. Víziószerű alakokon. A pokoltető égő. Szörnyű sikján.
14: Kopár szikla. Egy szál fű, egy folt árnyék, egy milliomadnyi remény nélkül.
5: Vágyva néznek a halottra.
16: A halottat leküldítek azonnal. Emberek vagytok.
8: Akkor meg kell halni.
16: Meg kell halni. De emberek vagyunk.
14: Aznap borzadva hallgatják odalenn, hogy milyen hosszan jajgat a csontbrigád. És a felvonó egy halottat hoz magával az őrségre.
0: Éjszaka a langyos, sima krétaszerű kövön rossz alvásban hánykolódnak. Most özönlik vissza a forróság a sziklából.
4: Ruhan magához tér kissé. Fékám!
7: No?
4: Nem köszönöm, amit tett. Ezt úgysem lehet szavar...
7: Aludjon.
4: Maga tényleg ölt? Igaza van. Nem áll jogomban kérdezgetni magát, ha elfogadtam, hogy megmentse az életemet.
7: Mit akar?
4: Úgy tudom, hogy maga hazaáruló és orgyilkos.
7: Igaz.
4: Nem tudom elhinni. Ide hallgasson, fékám. Komolyan azt állítja, hogy maga lopta el azt a táskát?
7: Igen.
4: És ha kiszabadulna, birtokába tudná venni?
7: Miért kérdi ezt?
4: Nézze, én is tudom, hogy abban a táskában igen nagy érték van. 2-3 millió frankot könnyen kaphat érte, ha kiszabadítom. Módomban áll. Az egyik altiszt a beduinokkal tart, és én... Nos? Felezünk?
7: Hagyjon békében.
15: Fékem órákon át fekszik nyitott szemmel. Ébren álmodik Kerúról. Szájdzsáról. Az 5 szós pénzdarab csillogva perdül. Koppanva lehullik, és vége mindennek.
0: Hát ez mi?
15: Különös nezt hall a közelben.
0: Valaki óvatosan, 4 kézláb megindul az alvók között.
4: Távolabb feláll, és átlépkedve a heverő, szuszogó testek között megy.
15: Fékem, utánaosan.
0: Ruhan!
4: Alig van jártányi ereje. Valahogy eltámoljuk a szikla pereméig, ott megáll, elővesz egy papírt.
0: Valami lobban. A papír furcsa nagy lánggal világít, miközben széles csavarmenetben száll a völgy felé.
7: Mit csinál?
4: Jelt adtam.
7: Kinek?
4: Semmi köze hozzá.
7: És ha most lehajítom innen, mi?
4: Akkor lezuhanok.
7: Ez... Magáért küldték?
4: Igen. A titkos szolgálat embere vagyok. Akkor jöttem, amikor maga. Most visszamegyek beszámolni.
15: Fékem csak áll, és nézi csüggetten. Mozdulatra képtelenen.
4: A fehér hajú, akinek tükre van, belép a felvonóba, megrántja a zsinórt, és csendesen lesiklik.
0: A völgybe. És mikor újra felkel a nap, a csontbrigád, ahogy évek óta mindig, folytatja a munkát. Ítéletük úgy szól, hogy az átjáró felszabadításáig. Ez még legalább 5 év. Ki éri meg?
15: Fekem gépiesen csapkodja a sziklát. Mennyi idő telhetett el? 2 hét, 2 hónap. Maga se tudja. A 2 fogú, akinek kalapja van, leül egy pillanatra. Kezét a mellére szorítja.
7: Nem megy?
15: Te vagy az ököl, a koldus, akinek ökle van. Félünk tőled.
7: Pihenj csak. Én nem bántalak.
15: Gyenge hiéna nem kell.
7: Várj. Helyetted én dolgozom.
15: Nem dolgozni jó?
0: Ebédnél mellé ül a 2 fogú. Hosszan nézi Fékemot.
15: Menj haza.
7: Mi? Haza?
15: A kor a barlangban így határozott.
7: A kor?
15: Először volt a kor. Az őrvezető, akinek szíja van. Én, és még mások, az öregek. Aztán a kor gyenge lett. Akkor jött a tűzmester, aki mindent tud. Imádta az írást, ami nincs. Ezért nem dolgozott. Ásott, keresett, hogy hírt vihessen a csontbrigádról. Aztán Volpi megtalálta a dorongot. Azt mondta Volpi, én vagyok a dorong. És elhittük, mert agyonverte a tűzmestert, aki mindent tud. Most jöttél te, a koldus, akinek ökle van. Te nem mehetsz a völgybe. Gyere, megmutatom.
14: A barlanghoz érnek. Itt őrizték a halottakat, amíg hiénák voltak. És itt lakik a kor.
19: Mi tudunk egy szabadulást.
20: Te jó ököl vagy. Mi itt tiszteltük az ajtót, amely nem nyílik sehová.
19: A titok ez. Az ajtó nyílik valahová.
15: 5 év előtt találtuk ezt a nyílást, de kő és akadály. És mi titokban éjjelente dolgoztunk, tágítottuk, és most már nincs akadály. Gyere, gyere utánam!
14: A két fogú megy elől, fékám követi. Keskeny, tekergő, lejtős út. 20 perc múltán egy egészen kis nyíláshoz érnek. Hason csúszva lehet csak kibújni. A szikla lábánál van, éppen a sivatag szélén. A napsütötte föld egy kis darabja látszik.
7: Ti miért nem mentetek el?
15: Itt biztos. Maradni kell. A csontembert nem szeretik a völgyben. Elfogják, bántják. Más, mint a többi.
7: Fékám lehajol, és kibújik kissé a hasadékon. Aztán halkan felkiált, és gyorsan visszakúszik.
15: Nem mész? Este akarsz?
7: Akkor sem. És soha.
15: Miért?
7: Itt biztos. Nem mondja el nekik, hogy a kiárat az erőd belsejébe vezet, és a repülőtér céljaira készült cementsíkot határolja, ahol őrség tanyázik állandóan.
14: Miért ne higgyék, hogy az ajtó nyílik valahova?
7: Aznap éjjel fékám egy sziklán ül, és a csillagokat nézi.
21: Jön Dugó, akinek barátja van.
14: A holdfény odahullik egy hirtelen kibújó sugárnyalábbal éppen kettőjükre. És amint szétterül sebesen, jégszínű, ragyogó sík lesz a tető, titokzatos, árnyékba burkolt hegycsúcsok alatt.
21: Te? Én most gondolkoztam. Volt egy nóta. Mindig énekelte a kantinos.
14: Mint elhagyott csatamező, olyan a fenség. Szerteszét elhajítva rongyok, marcangolt tetemek félelmes illúzióját keltik a mozdulatlan, alvó csontemberek.
21: Keru.
7: Mi? Mi van Keruval?
21: Az a Keru egy remek pofa volt. Tőlem kérte a pénzt, hogy borba játszom veled fej vagy írást. Emlékszel?
7: Emlékszem.
21: Együtt ittunk. Te feldobtad, és fizettél. Én sokat röhögtem akkor.
19: Mit kell azon röhögni, ha valaki egy pár liter vörösbort fizet?
21: Jó hec volt. Tőlem kérte Keru a pénzt. Itt van nálam az a pénzdarab. És őrzöm. Kabalából.
7: Mutasd.
21: Nesze. De visszaadd. A kabalám. Ez megvéd.
7: Fekám nézi.
14: Egy barna pénzdarab. Ott van rajta a kopott sas. Ezen az oldalán éppen a fej.
7: Megfordítja. Aztán úgy érzi, hogy a sötét afrikai mennybolt iszonyú recsegéssel, ropogással lezuhan rá hirtelen.
14: A pénz másik oldalán is. Fej. A pénzverde egy ritka torszülöttjét tartja a kezében. A szú mindkét oldalára fejet préselt a gép.
21: Keru elkérte, hogy megtréfáljon téged. Valamennyien tudtuk, hogy hibás a pénz. Csak te nem.
5: Mondd. Keru azért kérte a pénzdarabot tőled, hogy becsapjon.
21: Igen. Mondta, hogy kibékültök. És becsap, hogy a bort te fizesd. És majd, ha ő szól, hogy kinél van egy ötszús érem, akkor adjam kölcsön a hibás szót. Amin két fej van. Jó vicc lesz, ha majd eláruljuk.
5: Körülnéz. Mindenfelé szikla és sivatag. Dök halál. Bűz. Forróság, kegyetlenség. És a pénzdarab.
14: A messze hangzó kacagásra felriadnak egy pillanatra az alvók. Egy hiéna felel valahonnan a mélyből.
21: Dugó is jót röhög. Azt gondolja, fékám vidám. Mielőtt bementünk a kantinba, megbeszélte velem a hetszet. Megtréfált, hogy te fizessél mindenért.
5: Igen. Akkor én fizettem. Mindenért.

0: Csontbrigád. Rejtő Jenő regényét rádióra alkalmazta Palotás Ágnes. Az ötödik részt hallották. A szereposztása következő volt. Fotós Scherer Péter, Fikam Kamarás Iván, Naftalin Schneider Zoltán, Dugó Festbaum Béla, Ruan Tóth Tamás, Volpi Derzsi János, Vak Simon György, Figaro Cukor Balázs, Manszki Baranyi László, Kétfogú Elek Ferenc. Közreműködött Borbicki Ferenc, Fenyő Ervin, Gyürki István, Szatmári Attila. A felvételt Kornidesz Tamás és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Kálmán János, zenei szerkesztő Kakó Gyula, rendezte Markovics Ferenc.
1: A rádiókompozíció felvétele 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben november 9-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Kemény István verseit Balkai Géza mondja el.
1: Az élő lelkiismeret. Az élő lelkiismeretem beteg. Nincs mellette senki. Fekszik és iszik. Elmart mindenkit maga mellől. Engem már régen. Csúnya ügy volt. Nincs ő már senkivel. Fel kéne hívni. Lelket önteni bele, tartani vasmarokkal, éveket szánni rá. Úgy, ahogy ő diktálta egészségesen. A magánrendelés. Szegény kis doktorbácsik, mit akartok még? Elavult már, amit nektek tanítottak. Az öltönyötök csupa feslés, és kulcsos a lift még a ti házatokban. 90 évesen mi a fenének rendeltek még mindig? Szánalomból elhoztuk a mi babánkat. Hadd fektessétek a vizsgáló asztalotokra, remegő kezetekkel hadd tartsátok erősen szegénykét, süketen hadd hallgassátok meg a szívét, hadd meredjetek rá lucskos szigorúan, mi pedig hadd teljesítsük a parancsotokat. Fel lehet öltöztetni a kislányt. Hadd mondjátok, egészséges. Írjatok is föl ezt-azt azért. Hadd kérjétek fillérre a vizsgálati díjat, azt a nyomorult, jelképes pénzt. November, pánik. Reggelenként szélcsend, foltokban köd, talajmenti fagyok. Most követem el az apró hibákat, amikből megítélnek. Délre biztos, hogy mindig kisüt a nap, és aki hajnalig hánykolódott, az is felébred. Két tündér ballag az erdő szélen, mert nem parkol autó a horizonton innen. Látszik a leheletük, pedig most nem is akart csodát tenni egyikük sem. Ezután nem jönnek soha többé, de nyugalmuk ma estig még meglátszik majd a tájon. Nagy baj lesz, ha addig nem tanulom meg ezt a nyugalmat én is. Viszont ha sikerül, akkor a szép, kemény, örök télnél nem lehet rosszabb.
0: Kemény István verseit Balkai Géza mondta el, szerkesztette Remény József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, március 13-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Kemény István versét Kaszás Gergő mondja el.
2: Felé és alá az érdligeti állomáson. A gazban román cigarettás doboz, és bánat a szívben. Leszegett fej, erős napsütés, még mindig fiatalnak látszom. Az ilyen alakokat hogy megvetettem? Az ilyen figurákat hogy sajnáltam? Mert azt mondták, nincs már itt semmi. Nincs bizony. Bezzeg valaha. 30 éve helyes kis állomás volt. Telente fűtött váróterem, kint fehér murva és piros-fehér padok. Sok hosszú szerelvény. Egész mondat. Most földig rombolt épület, betonperon, a gazban cigarettás doboz, és pontatlan érzés a szívben. Régen azt hittem, el kell engedni, avulni, kopni, ami el akar. El is engedtem. Hiba volt. Most jönnek vissza tönkremenve sorban, de hát én ugyanaz maradtam. Az ilyen alakokat hogy megvetettem? Az ilyen figurákat hogy sajnáltam? Mert azt mondták, meglátod, te is ilyen leszel bizony, mert a jellem a büdös életben meg nem változik. Közben ráérősen, mintha győztes csatából érnének ide, örökvesztes külsejű emberek szállingózzák végig a peront. Kis ácsorgások, föllesétek, cigaretták, sok kis kevés idő. A az ilyen alakokat hogy megvetettem? Az ilyen figurákat hogy sajnáltam? Azt mondtam csúfak és prolik, azt mondtam várakozók. Most földig rombolt önérzet, széttaposott cipő, borosta, bánat, egy szinte véletlen aranykaróra, leszegett fej és félrenevelt múlt. A múlt, ha nem múltnak nevelték, kamaszkorától csak bosszút áll, mert minden nap így szól egy szép napon. Nézd rám, az érdligeti állomás voltam egykor, és most is csak az vagyok. Mondjad, mi érdekel? A bogaras bácsi meghalt, szétnyílt tenyeréből a szarvas bogár, elrepült. A jövő már keményebb dió. És ezzel vállat von a múlt. A hangos beszélő viszont beszélni kezd, mint a kisebb testvér, ha szóhoz jut ő is, és jövőt ígér. Egy vonatot. Az ilyen alakokat hogy megvetettem? Az ilyen figurákat hogy sajnáltam? Mert azt mondták, ők csak egy kis pont ugyan, de az is jobb, mint a semmi, és hogy változnak az idők. Szomorkás csönd lesz, mert ugyanazt szégyeli megkérdezni a gaz, és a szív, és a román cigarettás doboz. Ugyan mivé? És vonat jön, mint a menetrendben, egyszer csak itt áll és elvisz innen. Rövid szerelmény, hiányos mondat. Leülök, nézek, mint az ablak. Ugyan mivé? Nem sajnálok, és nem vetek meg. Célt akarok, és könnyű lelket. Ha együtt nem megy, jó úgy, ahogy van. Zengő érc fölött, személyvagomban. De nem tudom.
0: Kemény István Fel és alá az érdligeti állomáson című versét Kaszás Gergő mondta el. Szerkesztette Reményi József Tamás. Rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2004-ben készült, és legutóbb 2004. október 23-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Huszonegy óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demet Tímea, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Megkezdődött a Paksi atomerőmű kettes blokkjának úgynevezett fokozatos felterhelése, vagyis az utolsóként még működő négyes turbinája mellett beindították a hármast is. A blokk várhatóan este 10 órakor éri el a névleges teljesítményét. A létesítmény honlapján azt írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé a műveletet. A négy paksi blokkból továbbra is csak egy, a kettes üzemel. Két turbinája összesen 500 megawatt áramot termel. Hűtlenkezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a Gondos Óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ezt a tárcavezető Tanács Zoltán jelentette be egy interpellációra válaszolva az országgyűlésben. Elmondta, több mint 6500 dokumentumot, bizonylatot, szerződést, elszámolást vizsgáltak meg. Összesen több mint 14000 esetben találtak gyanús pontokat. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízvezetés veszteség csökkentése mellett biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást, tette hozzá a miniszter. Már több mint 70 halottja van a földrengésnek Kolumbiában. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek, emberek rekedtek a romok alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. Kolumbia elnöke országos szintű szükségállapotot hirdetett. Kölcsönösen támadták egymás energetikai létesítményeit az ukránok és az oroszok. Az ukrán erők az oroszországi Tatárföldön, Nizsnyekámszkban lévő olajfinomítóra mértek csapást. A létesítmény területén tűz ütött ki. Eközben az orosz hadsereg Záporizsia városát vette célba. 24 ember megsebesült, köztük két gyermek. Idehaza a fiatalok mentális egészségéért tevékenykedő szervezeteket és szakembereket ismertek el a Sziget Fesztiválon. Mint az eseményen elhangzott, a digitális zaj, az állandó online jelenlét, a teljesítménykényszer, vagy az elszigeteltség miatt egyre többeket érint szorongás, depresszió, kiégés. A rendezvény szervezői által idén alapított Super Society elismerést olyanok kapják, akik innovatív és hiteles módon tesznek a fiatalok mentális egészségéért. A díjat a Kompánia Alapítvány, a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány, Balog Edina Anna, a Kamasztér Alapítvány alapítója és vezetője, Lil Frak zenész és Áncsán Aranka, a Tűzcsiholó Alapítvány alapítója vehette át. marad a hőség. Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk. Csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk. Híradással 22 órakor jelentkezünk legközelebb, 21 óra 4 perc.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A szellemtörténetek mai vendége Ludasi Mária filozófia történész, a szerkesztő műsorvezető Mihancsik Zsófia.
1: Hogy kerültél te a filozófiához? És ha a filozófiát választottad élethivatásul vagy szakmául? Mert ugye filozófia történész vagy, akkor miért nem filozófus lettél? És egyáltalán mi a különbség a filozófus meg a filozófia történész között? Miféle adottságokat kíván az egyik, milyeneket a másik? Van-e ilyen különbség, vagy ez indokolja a választásodat?
2: A választásomat, ha kezdetektől nézzük, akkor 1956 indokolja, miután világnézeti válság tört ki. És
1: akkor még te gyerek voltál?
2: Hát gyerek voltam, de mondjuk tudtam, hogy olyan fajta világképek vannak, mint katolicizmus, meg kommunizmus, egyik otthon volt, a másik meg a külvilágban, és ezért megpróbáltam, hát a Bibliát ismervén kivettem Marx tőkéjét a könyvtárból. Most ebben egy időszakot nem értettem, ezért úgy döntöttem, hogy marxista nem.
1: Szemekedően, hogy hány éves voltál?
2: 12.
1: Ne, komolyan?
2: Semmi, hát életvágyilag igazolni tudom.
1: De kit honnan tudtad, hogy van Marxnak? Egyáltalán van olyan, hogy Marx?
2: Valahol biztos láttam a képét, meg hallottam, hogy van marxizmus. Na jó, szóval ez nem tetszett igazán. Akkor másik név, amit ismertem, Platón. Valahol azt is fölhajtottam, most abból többet véltem érteni, úgyhogy úgy döntöttem, mert azt is olvastam, hogy Platón idealista, hogy én idealista vagyok, de nem vallásos. És akkor valahogy utána a gimnáziumban elkezdtem olvasni már többfajta könyveket, hogy ezen nyomvonalon elinduljak. Vallásos alap az máig áll. Szóval amit akkor nem választottam, azt ma is tartom magam.
1: Ennek majd nyilván részletesebb kifejtése is következik, mert érdekes, de az mit jelent, hogy eldöntötted ezek szerint 12-13 évesen, hogy te nem vagy vallásos? Miért kellett ezt egyáltalán eldönteni, miért volt probléma?
2: Hát mert rendesen vannak neveltek, hát egy katolikus családból származtam, de hát ez...
1: De probléma volt számodra?
2: Természetesen, csak a hittanórát nem színvonala nem volt olyan meggyőző, hogy mondjuk a Szent Tamás tartja a katolikus hitoktatást, akkor lehet, hogy katolikus teológus vagyok, de hát nem azt tartotta.
1: És akkor hogy lett intézményesítve ez az érdeklődés?
2: Hát gimnáziumban próbáltam több, már nem nagyszámú filozófiai művet elélni, hát volt, amit értettem, volt, amit nem. Például Spinoza etikájával azt hívén, hogy etika. Nem kétségbe estem, amikor a szubstancia kauza szúj attribútumaival kezdődött a dolog, akkor Husszókat inkább érteni véltem. Abban a gimnáziumban számbizték Heller Ágnest 58-ban, ahova jártam, tehát bizonyos akkoriban nem nagyon favorizált munkáskönyveket így készhez vettem. Tehát valami alapvető filtert kultúrán volt, mire egyetemre kerültem. A másik szak, amit felvettem, magyar volt, mert hogy a magyar irodalmi tanulmányi versenyen hazaszeretet és humanizmus adi műveiben című dolgozatommal első lettem, tehát felvételt nyertem osztályidegen származásom ellenére, és azért nem a történelmet választottam, megint 56, mert azt nem úszhattam volna meg, hogy lenne ellenforradalmálozzam. Ellentétben a filozófia szakon, ahol ezek az ideológiai skizmák, idealizmus, materializmus, itt nem esett annyira nehezemre állást foglalni, vagy nem is kértek különben meglepő módon a felvételén különösebb világnézeti vallomást. És mindig a történelem érdeke, történelmi összefüggések, tehát akkor még nem tudtam, hogy úgyis csak elvetelik képességeimből, de eleve ez érdekelt a morális és politikai eszmék története az európai civilizációban. Jó nagy képnek hangzik, de mondjuk gimnáziumban ez volt, ami motivált, hogy ide jelentkezzek.
1: Azt mondd meg részes, amit az előbb úgy mondtál, hogy az embernek ennyire telik a képességéből, hogy jön rá? És ha nem ennyire telne, akkor mi lenne?
2: Hát akkor mondjuk ő lenne az Immanuel Kant, gondolom, aki megírja a tiszta és kritikáját. Én boldog voltam, hogy megérteni véltem. Nem is hiszek abba, de már 18. században sem hittek a kollégáim abban, hogy nagy rendszeralkotó filozófiákkor, a metafizikai rendszeralkotásokkor máig tartan, hát a 20. században feltehetően még kevésbé. De mondom, engem a filozófiai rendszerek, a filozófiai gondolat, ez most nagyon marxistán hangzik, ilyen történelmi beágyazottsága, meg társadalmi hatásmechanizmusa érdekel. Tehát a filozófián belül is elsősorban az ember lehetőségeivel kritikusan rákérdező gondolati attitűd, mit lehet csinálni abban a világgal, amiben beleszülettünk, tehát politika, filozófia, a szenvedélyelmélet, affektuselmélet elegánsabban és az erkölcs teória.
1: Visszatérve erre a két általad is, már ismert névre, Marxra és Platonra, az azért gondolom másokkal is előfordult, hogy hallották azt a kifejezést, hogy marxizmus, ennek ellenére nem mentek el kivenni Marxot, és aztán nem olvastak Platon, szóval mi volt mégis az a probléma benned 10 éves gyerekbe, amely arra késztetett, hogy mégis olvas. Szóval miért érdekelt, ha a mostani fejeddel vissza tudsz következtetni?
2: Hát a könyvek érdekeltek, gondolom, és valahogy a végével járás a dolognak, ez nem jól hangzik magyarul, de azt hiszem, hogy de az sosem elégített ki, hogy egy ilyen mindennapi szinten megértsem, megmagyarázzam a dolgokat, még azoknak is kerestem az úgymond végső okát, aminek feltétlenül nincs is végső oka. Tehát ez egy beállítódás attitűd kérdése, hogy az úgy véltem, hogyha a kommunizmus, akkor el kell olvasnom a Tőkét, és annak alapján eldönteni, hogy szeretem vagy nem szeretem, azt hiszem, hogy az egyszerű közvetlen úgysem végigjutottam, ebből nem tudtam semmi következtetést levonni.
1: És Platón meg gondolom megindította a fantáziádat.
2: Meglehetősen. Ott is persze voltak, hogy ne lettek volna gimnazista szinten interpretációs nehézségeim, de azért valahogy megéveztem, hogy ilyesmivel szeretnék foglalkozni, ilyen gondolatokat megérteni, ha lehet, ha tudom.
1: És a másik felnőtt fejjel jelent ilyen cezúrát, 56, vagy már akkor is valóban így érezted, hogy valamilyen értelemben cezúra?
2: Hát biztos, hogy én egész véletlenül kerültem oda a Sztálin szoba ledöntéséhez, és akkor másik témám, a francia eszme története és a francia fedalom ideológia története valahogy összefügg ezzel, mert a Bastille döntését utána ennek alapján képzeltem el azt a nagy eufóriát, stb. És hát 25-én szintén véletlen szenapámmal ott voltunk a Kossuth téren a parlament előtt, és azt hiszem, hogy nem lehetett olyan kicsi az ember, hogy ne jegyezze meg magának azt a jelenetet, ami ott viszonylag könnyű volt, hogy mondjam, állást foglalni ezek után.
1: És hogy kötöttél ki a franciáknál és a felvilágosodásnál?
2: Hát a felvilágosodásban mindenképpen a kritikai attitűd, az emberi autonómia feltetten, akkor még nem így neveztem, büszke vállalása volt, ami vonzott. Az a része, hogy ismertelméletileg, vagy természetfilozófia, kimaterialista, kiidealista soha nem tudott izgatni. Engem mindig az ragadott meg, hogy mennyire tudta az emberi szabadságot, az emberi méltóságot filozófilag megalapozni az illető rendszer. És azt hiszem, hogy már akkor az autonómia fogalom volt az a hívó szó, amire pozitíve reagáltam, amikor talán még nem is ismertem a kifejezést.
1: Gyakorlatilag ezzel töltöd az életed nagy részét, hogy a nagy neveket, a nagy filozófusokat olvasod, Voltaire-től Diderot-n át Rousseau-ig. A te szemedben ők milyen emberek? Mi hajtja őket, mi mozgatja őket? És milyen minőségű filozófusok? Hogy amit célul tűztek maguk elé, azt a saját körülményeik között szerinted mennyire tudták megcsinálni?
2: Hát több kérdés. Egy, milyen emberek? Igen. Különféleképpen azért, mert olyan morálfilozófiát akartak csinálni, tudatosan olyat, aminek a napi döntéseinkben fontos szerepe van. Ez megkülönbözteti nagyon élesen a másik nagy témámtól, az angol száz gondolkodóktól, akik úgy vélték, hogy egy filozófiai fogalomanalízis arra való, hogy egy másik filozófus fogalomanalízisére válaszoljon.
1: Mondjál erre példát.
2: Például egy idő úgy fogta fel a kérdést, hogyha nem tudok konkluzív következtetésre jutni olyan vonatkozásban, hogy az erény érdekében is áll annak, kicsit leegyszerűsítve, aki az erény mellett dönt, akkor szörnyűségek történnek itt a nihilizmus. Hát olyan mondatok szerepelnek Diderotnak, hogy nem merem kézbe venni a tollat, mert felhatalmazást adok a bűnnek, ha nem tudok egy konklusív érvelést az erény mellett kibontani. Na most ez a jó értelembe vett hisztéria nem jellemezte az angolokat, Hume pontosan tudta, és meg is írta, hogy neki mindenfajta szkeptikus bölcselmei vannak, de ha kimegy az utcára, vagy a konyhába, vagy elkezd valamilyen szerencsejátékot játszani, akkor eszébe nem jutnak azok az ismert elméleti kételyek, amelyekről filozófusként meg van győződve, és az, hogy tudja, hogy nem lehet a legyent levezetni a van valami filozófiája, morálfilozófiai alaptétel, az egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy köznapi nyelven ő kelleket és egyebeket használjon. Szóval ez, ami egy különleges életszerűséget, életközeliséget ad a francia felvilágosodásnak, legjobb műveik néha regények a kérdéses filozófusoknak, szóval Candide biztos, hogy jobb filozófiailag is, mint a Teodiceával írt Voltaire versek, Diderot, Ramónok öccse, vagy a Minden mindegy, Jakab és a gazdája, a determinizmusnak, vagy az erkölcsi nihilizmusnak legalább olyan jó körüljárása, mint a Helvétius cáfolata című kéziratban maradt műve. És hát az emberi kvalitásaikat is azért érdekesebb számba venni, mint mondjuk egy brit morálfilozófusét, mert hogy ők valóban ilyen napi direktívákat véltek adni életvitelükben. Tehát amikor kiderül az, hogy Voltaire, hogy mondjam, gazdasági ügylete a legszigorúbb moralizáló standardek szerint kétesnek minősíthetőek, vagy hát hosszú közismert magánéleti kisiklásai, nem szerette annyi a gyermeksívást, mint hogy ezt az Emil szerzőjétől elválni lehetne. Ezek vele más kérdések. Didó ilyen szempontból megfelelt a normálynak, mert mindig azt vallotta, hogy a szexualitás szabad, és csak a másik ember megalázása a bűn, és ehhez tartotta magát. A barátnői nem panaszkodtak rá, a felesége biztos igen, de azzal nem volt olyan szép hosszú levelezésen, mint a nagy filozófus szeretőhívvel, úgyhogy ő volt a legharmonikusabb, ha már az emberi kvalitásokkal kérdezel.
1: Nem is csak így ebben az értelemben, hogy hogyan fért meg a magánember a gondolkodó lényel, hanem abban az értelemben is, hogy feltételezések szerint mi hagy

0: sem. Tehát Voltaire-t valóban motiválta az, hogy Angliában ne csak azt keresse, amit egy száműzetnek keresni kell, menekülni a honi hatóságok és hatalmasságok előtt, hanem egy olyan alternatív politikai kultúrát, ahol az önkényes letartóztatás tilalma, habeas corpus, érvényes a vallási tolerancia, tehát hogy a bevett vallás mellett, ahogy írja, 30 vallás képviselői egyenjogú polgárként vehetnek vissza tőzsdén jellemző módon, ez a paradigmája neki az igazi polgári szabadságnak. Tehát gondolom, hogy a sértett polgári öntudat is motiválta. A Huszuinak bonyolultabb, de ő szerencse a vallomásokban megírta, hogy mi mindenem ment keresztül addig, amíg ezt a plebejus öntudatot valahogy megalkotta magának. Nem akarok pszichologizálni, de feltehetően azért ez a talajvesztettség, bizonytalanság hozzájárult ahhoz, hogy egyedül a század gondolkodói közül ő alakított ki egy totális demokráciát, amely nem pluralista, ahol nincsenek, nem lehetnek különfélességek. Tehát ahol a hatalom legitimációja a népuralom, a népfenség, viszont ez a népfenség egy egységes érdekű, egységes nézetű közösségnek van tételezve, tehát inkább a mózesi teokráciához hasonlít sem, mint egy modern állam megteremtéséhez.
1: Csak ilyen józan olvasó fejével hagyd tegyek fel egy kérdést, amely nem a filozófia történész és nem is a filozófus kérdése. De hogy lehet az, hogy egy ilyen okos ember, mint a Pierre Rousseau volt, úgy elszaladt a saját elméletalkotásával, hogy nyilván annyira a saját elméletének a rendszerét tartotta szem előtt, hogy olyan elemi dolgokról megfeledkezett, hogy egy főhatalom vagy egy törvényhozó, akik kulcsfigurák ebben a totálisnak nevezett demokráciában, azok ugyanolyan önérdekkel rendelkező emberek, nem is lehet másként, mint az a nép, amelyet az általános akarat szintjén neki képviselniük kellene. Ez az elemi köznapi tapasztalat, amelyen nyilván ő is rendelkezett. Hogy lehet, hogy nem jutott eszébe?
0: Hát a társadalmi szerződésben azért eszébe jutott, mert a törvényhozó az nem része a megalkottandó társadalomnak, sem a politikai hatalomnak. Az jön valahonnan kívülről, felülről.
1: Honnan?
0: Jó kérdés, de minden esetre úgy fogja föl, a játékelméletnek nevezik ezt a modern leírások, hogy az illető közösség minden tagja csak olyan szerződést, vagy csak úgy kötné meg a szerződést, hogy arra számít, a többi betartja, és ő megszegi, mert ezzel nyeri a legtöbbet. Na most ez az illető közösség minden tagjára ekképp jellemző, viszont ha jön valaki, aki nem ezen érdekviszonyok részese, az meg tudja mondani, hogy milyennek a közösségnek az igazi érdeke, éppen azért, mert nem tartozik az illető közösséghez. Nem teljesen abszurd, logikailag lehet konstruálni egy olyan példát, ami azt mondom, hogy megfelelhet ennek a huszói általános akarat szemben a mindenki
1: érdekével. De pont ez a kérdésem, szerintem csak logikailag.
0: Nem csak, mondok egy példát, bármint autótulajdonos meg fog sértődni. Ha smog van egy városban, akkor lehet, hogy minden városlakó, tegyük, hogy mindenkinek van autója, úgy dönt, hogy ő akkor is autózik, mert kényelmes.
1: Ez joga van.
0: Igen, neki ez joga van, meg különben is. Viszont előfordul, hogy jön a holdból egy ökológus, aki a méréseivel bebizonyítja, hogy barátaim, ezt így csináljátok, még két nap, és mindenki megfullad. Na most ebben az esetben, ha feltételezem, hogy mindenki tovább akar változni, ugyanakkor az közösségnek tételezzük föl, hogy az az érdeke, hogy legyen oxigén és valamennyi, akkor valóban egy olyan példa, ami az általános akarat, amit itt a holdból jött ökológus képvisel, illetve a városlakó kartozási akarata közti különbséggel leírható. Viszont a nagy különbség az szem, és ez a probléma, amivel Rousseau nem nézett szembe, hogy ez, amit a holdlakó hoz nekünk, az matematikailag bizonyítható. Ennyi kipufogó, ennyi kvantum oxigén, ennyi polúció, megfulladás. Ez dedukálható, bizonyítható mindenki számára. Már pedig az, hogy én morálisan hogy igazolok meg, hogy milyen elköcsi nemesbedésnek kell kitennem magam az illetőt, politikai közösség tagjaként, hát az nem ilyen evidens módon bizonyítható, és főleg nem mindenki számára egyformán, mert lehet, hogy ami neked morális megigazolás,

0: számomra maga a pokol, mert mondjuk az erkölcsi autonómián szaladását jelenti, vagy fordítva. Tehát ez a jellegű különbség azt hiszem, hogy fontos, de maga az a gondolat, hogy lehet egy közösségnek olyan igazi érdek, amelyet a közösség egyetlen tagja sem lát át, de kívülről fölülről jobban látszik, az nem abszurd, az abszurd az, ha ezt a politikai demokrácia játékszabályai helyett tesszük, és főleg abszurd az, hogy feltételezzük, hogy politikában, erkölcsben is egy és csak egy igazság van, tehát hogy nem lehetnek változó rivális érdekek. Általában a szocializmus és nacionalizmus is úgy véli, hogy van egy igaz érdeke az illető közösségnek, és az összes többi a nép ellensége. Modern, úgymond plurális demokráciák abból indulnak ki, hogy ilyen nincs, mert más a elektromos művek és más a fogyasztók érdeke. És ettől nem kellene egymást kiirtanunk.
1: Szerinted mi az oka annak, hogy legalábbis a modern korban, én nem korábbiakról nem tudok, de lehet, hogy te onnan is oda is vissza tudod vezetni a fonalat, mi az oka annak, hogy jószerivel az európai civilizáció, az európai kultúra ugyanazokkal a problémákkal küzdik, folyton folyvást, miért? Miért van ez így?
0: Hát én nem hiszem, hogy mindenki ugyanazokkal a problémákkal,
1: mindenki.
0: Mert ha arra gondolok, hogy a németalföldi fejlődésben viszonylag hamar letudták Bibó István nagy örömével, hogy legyen egy tökéletes modell, ilyen kontinús, tehát folyamatos formában a polgári átalakulást, ők nem sokat kínlottak azzal, hogy vannak világmegváltó eszmék, amelyeket rájuk erőszakolnak. Ha jöttek világmegváltók, Alba Herceg vagy Hitler Adolf, akkor a nép többsége tudta, hogy hol a helye ezeket gyűlölni, illetve megvetni, elutasítani kell. Szóval azért voltak hisztériamentes fejlődések is Európában, különbek, hogy mi abba a szférába estünk, amely a jobb és a baloldali hisztériáknak is meccés pontjába volt, és kettő néha nagyon hasonló logikával próbálta világ megváltani az országot.
1: Mégis úgy tűnik nekem, hogy az alap erkölcsi problémák, vagy az emberi együttélés alapproblémái, azok mintha nem sokat változnának, és erre megidézek valamit, ezt a Holmiban, a tavalyi novemberi Holmiban írta, de az emberi jogi funda, nem olvasom fel a címét.
0: Fundamentalizmus.
1: Igen, versus utilitarizmus. Ott Benjamin Constantról és a felelősség kérdéséről van szó. A következő idézetet hozott te Benjamin Constantól. Semmi sem mentheti azt az embert, aki segítséget nyújt egy olyan törvény alkalmazásában, melyet igazságtalannak ítél. Nem menthető az a bíró, aki egy illegálisnak hitt törvényszéki eljárásban vesz részt. Az a miniszter, aki végrehajt egy rendeletet, amely ellentétes a lelkiismeretével. Az a rendőr, aki részt vesz egy olyan ember letartóztatásában, akinek ártatlanságáról meg van győződve. A félelem nem érvényes mentség az aljasságban való részvételre. Sújtsa örök megvetés az örökös túlteljesítőket, minden létező zsarnokságok fáradhatatlan ügynökeit, akik a megbukott zsarnokságok leghangosabb posztumusz feljelentői. Ez a probléma tehát már a 18. században probléma volt, és végig a 20. század folyamán probléma volt, és mind a mai napi probléma, mert a kormányváltás, a 94-es kormányváltás egyik legnagyobb problémája az, hogy azoknak az embereknek, akik itt 4 évig vezették ezt az országot az ismert körülmények között, jószerivel nem kellett erkölcsi felelősséget vállalniuk azért, amit műveltek.
0: Na ez valóban olyan példa, bár mentségem ezt olyan a mentséget megint idézőjelben mondtam, hogy ez egy olyan Tocqueville konferenciát készített anyag, ami még a megelőző 4 év idején volt, és a paradigmám az ilyen sortűzperek stb. Kapcsán volt, hogy a parancsra tettem, mennyire mentség, mennyire nem. Hát az álláspontom az egyértelmű, és ilyen szempontból valóban Benjamin Constant hű tanítványa vagyok, nem mondom, hogy egy nagyobb magyar tanítványa, mert remélem van más is, főleg a bíróságokon, hogy morálisan semmi nem adhat feloldozást. Viszont van egy másik, és a jogállamiság szempontjában legalább ilyen fontos szempont, ez a jogbiztonság. Tehát ha voltak szörnyű törvények, és azért legyünk őszinték, szörnyebbek voltak a megelőző 4 évet, megelőző 40 évben, mint pozitív törvények az elmúlt 4 évben, amelyek engedelmes végrehajtói, hát lehet, hogy morálisan mélyen elítélendő polgártársaink, de formálisan törvénytisztelő állampolgárok voltak. Mondok egy klasszikus példát, feljelentési kötelezettség volt érvényben a létező, meglétezett a szocializmusban. Na most ennek eleget nem tenni, becsület és dicsőség dolga, mindazonáltal, aki komolyan vette azt pénzért vagy hitért, mit tudom én, hogy van egy törvényi előírás, és ő ennek engedelmeskedik, akkor ő volt a törvénytisztelő állampolgár, és egy morális plusz volt a polgári engedetlenség a megtagadása ennek a erkölcs és emberellenes törvénynek, ennek a teljesítése. De a felelősségbe vonás most túl azon, hogy évegáncs és megvetés, amit vidáman énekelhetünk, nem olyan egyszerű. Mert akkor a jogbiztonságot, hogy van egy törvény, amit disznóságot parancsol, és disznó vagy nem disznó, aki teljesíti, törvénytisztelő polgár. És ha ezt 4 vagy akár 40 évenként, most leszámítva a nácizmust, ami hát egy extrém emberellenes eset, mindig törvényileg számon kérjük, nem morális kiközösítése, gondolom, hogy egyikünk se áll szóba olyanokkal, akikor csak feltételezzük, hogy spicuskedtek, vagy ehhez hasonló. De a pozitív jogi számon kérése, egy megelőző pozitív jogi rendszer kiszolgálásának több, mint problematikus. És ezért mondom én a mostani 4 év és a megelőző 4 évben, a megelőző 40 év vonatkozásában, hogy inkább nem eléggé biblikus a szöveg, inkább fusson 100 bűnös, mint sem, hogy egy ártatlan meghurcoltassék, és főleg inkább léboljanak tovább ezek a gazemberek, különböző mértékű gazemberek, sem mint azt a jogbiztonságot, amit a jogállamiság alapnormájának kell tekintenünk, és ez nagyon nem Russzói János elvállás, mert állandóan moralizálni akart Robespierre, pláne a pozitív törvényekkel. Szóval többet ér ez a elköcsi osszáíz, ami vagyon, gondolom mindkettőnk szájában többszörösen is, semmint, hogy 4 évenként úgy legyen igazságosság, hogy vesszen a jogállam.
1: Én sem jogi felelősségről beszéltem, de akkor a kérdésem másik része, amiért tulajdonképpen föltettem, akkor úgy mondom, hogy mente a könyvek által a világ elép. Szóval, hogyha erről már Benjamin Constant gondolkozott, a nürnbergi perek után, a nácizmus után súlyosan végig kellett gondolni a felelősségre vonás lehetséges módozatait a jogitól az erkölcsig. Most megint ugyanígy tartunk, bár nem látok rá komoly törekvéseket, hogy a magyar értelmiség ezt az egész felelősségi rendszert most végig gondolná, bár szerintem nagyon fontos lenne. Szóval, hogy érte valamit ezek szerint a filozófusok ténykedése? Könnyebben megoldhatóvá és átláthatóvá váltak a konfliktusaink meg az életük?
0: Hát átláthatóvá talán, megoldhatóvá semmiképpen nem, mert az az érdekelt ágensek, cselekvő embereken múlik, hogy mit kívánnak megfogadni az átlátott vagy átvilágított, ne is én jó szót használjak, igazságokból, összefüggésekből. Azon kívül az alapvető érték referenciák, értékválasztások 200 vagy 300 éve ugyanazok. Említettem a Rousseau radikális modernitás bírálatát. Végső soron, amit posztmodernnel ezzel a valejünk, ugyanerre megy vissza, hogy nem akkor boldog az emberiség, vagy nem az a jó útja az emberiségnek, ha egy egységes, racionális terv felé halad, hogyha mindenki mindent mindig megért, ha csak azt fogad el, amit a saját esze belát, hanem attól boldogabbak az emberek, ha kis közösségek tradícióhoz kapcsolódnak, ahol a közösségi viszonyokat, hiedelmeket, szokásrendszereket 99%-ban a nem racionalizálható, elvileg racionalizálhatatlan mechanizmusok döntik el, ahol az előítéletek szabályozzák a viszonyokat. És még azt sem mondhatom, hogy ezt az által ritkán használt szót idézem, hogy nincs-e igazuk. Hát lehet, hogy boldogabbak a húttuk, amíg ölik a tuszikat. Ha majd fordítva lesz, akkor biztos, hogy nem ők a boldogabbak, mint attól, hogyha az ember ilyen ideg racionalistaként azt mondja, hogy nincs értelme azért megölnünk egymást, mert egyik tuszi-huszi, vagy bosnyák, vagy besenyő, vagy nem tudom mi.
1: Ezzel azt mondta tulajdonképpen, hogy te, mint racionalista megérted, hogy az embereknek ki kell valahol élni a szenvedélyeiket.
0: Nem, én egyáltalán nem értem meg, most rossz helyen alkalmaztam az jó hegemóniát, a tömeggyilkos indulatokat. Én csak azt mondtam, hogy vannak olyan bíválói ennek a humanista, ha úgy tetszik, kozmopolita, racionalista kultúreszmének, amelyet én is vallok, akik úgy vélik, hogy ez kiszakította az embereket az ő tradicionális közösségükből, ahol épp azt tette őket boldoggá vagy megelégedetté, hogy nem ismertek alternatív normákat, alternatív értékrendszereket, és attól talajtalan, gyökértelen és boldogtalan eldegenedett lett a modern civilizáció embere, hogy nincsenek normatív közösségi értékei, hanem mindenkinek maga magának kell kikínlódni, hogy mit tart jónak, igaznak, szépnek, és nincsenek ezek a kényelmes sztereotípiák, amelybe beleszülettünk, és amellyel békén elmúlunk.
1: Hát kínálatok vannak, értékkínálatok vannak, csak mindenkinek magának kell eldönteni, mert kötelező érvényű nincs, így értem.
0: Igen, de ennyi boldogtalanságot a személyes szabadságért és a morális autonómiáért talán érdemes vállalni, és hát aki nem akarja vállalni, az is megtalálhatja az helyét kis szektákban, kommunákban, az is belefér ebbe a felfogásba, nem kell mindenkinek a szabad individualitásával egyszer magában kóborolni a világban, hanem választhat, csinálhat, alkothat olyan kis közösségeket, amelyek aztán jól megrendszabályozzák, aztán nem lesz elidegenedett.
1: Igen, csak hát úgy látszik, az imperializmus nem lehet kiirtani se az egyénekből, se a kis közösségekből, és előbb-utóbb ütközni fognak veled, mint szabad individuummal, elképzelhető.
0: Hát amennyiben nincsenek politikai jogosítványai az illető intoleráns kis közösségnek, miért ütköznének? A probléma az, ha az oda nem tartozásomat politikai jogi eszközökkel szankcionálhatják. Tehát mondjuk egy kartéziánus közösség kiátkoz engem, hogyha nem kételkedek módszeresen, ha nem viszek a cogito ergo sumba, akkor nem vagyok kartéziánus, tehát joggal kiüldök. A probléma az, hogy a kartézianizmus az államfilozófia, és aki nem kartéziánus, az kivégzik, kirúgják, és így tovább. Most azért mondtam ezt az extrém példát, hogy világos tegyen, milyen abszurd mindenfajta államvallási vagy államideológiai gondolkodás, mondom, hogy kartéziánus állam ideológia nem volt Magyarországon, de a logika bármelyikkel ugyanaz. Hát természetes, minden klub kiúghat, csak annak a klubnak ne legyenek állampárti jogosítványai.

0: Filozófia Intézet és az egyetem között te hogyan mozogtál, mikor, hol dolgoztál, és miért ott?
1: Én az intézetben dolgoztam, az egyetemen nem is nagyon voltak egy-két kivétellel a 80-as évektől már igen olyanok, akik nem voltak pártagok például. Az intézet az, hát 73 még egy csodálatos rezervátum volt, amíg a Márkos kis János Bence ott dolgoztak, utána egy halottas ház lett, de hát ki lehetett adni a filozófia történet klasszikusait, ami nekem úgy mondjuk büntető feladat volt, bár boldogan csináltam, és én csak 88-89-től taníthattam az egyetemen.
0: Mit jelent az, hogy 73-ig ez egy kiváló menedékhely volt?
1: Az egyetlen szabad alkotó közösség, hát az, hogy a magyar filozófiai élet a 70-es években egészen ismert volt, és nem csak az egy Lukács Győcsem tanítványai, unoka tanítványai, akik közül sokan már eszméleg alig kapcsolódtak, mert vagy analitikus, vagy más típusú irányba mentek tovább, az ennek a 73-ig tartó rezervátumnak, jó értelembe vett rezervátumnak volt köszönhető.
0: Ez azt jelenti, hogy viták voltak, abszolút szabad véleménynyilvánítás, gondolkodási szabadság?
1: Hát intézeten belül igen. Márkus körül, hát ők akkor írták ezt a lehetséges egyáltalán kritikai gazdaságtan című nagy Marx bírálatot, hát azt naponta ebéd közben, nem azért mondom, de a Gresenbe egy 20-as évben lehetett menni, csak hogy én is nosztalgiázzak, vitattuk, és egymás munkáját, szóval ez egy ritka, jó hangulatú korszak volt. 68 után kerültem az intézetbe, de ez a csodálatos néhány év volt. Még akkor is, ha én tematikusan úgy kiestem, én magam történelmi vadászmezőn külön kóboroltam, de az, hogy amit írtam, csináltam, azt azért mindenki elolvas, és mindenki mindenkiét, az tényleg inspiráló szellem volt.
0: És a 73-as cezura az mit jelentett egyrészt számotokra, mint reakciókényszer, mert nyilván volt valami reakciókényszer, és mi jött utána?
1: Hát a reakciókényszer az nekem nagyon jó volt, mert hogy kiléphettem az MSZNP-ből, ami nagyon jó mosztó volt, amikor Kis János 66-ban azt mondta, hogy most reformban és be kell lépni, én meg mint a 56-os tudod, ezt nagyon hosszáízzel csináltam, de hát tényleg nem lehetett volna máshogy balhét csinálni, mondjuk 68 ellen demonstratív tiltakozni.
0: A
1: Cseh 68-as invázió ellen azt nem lehetett volna másod, mint hogy az ember leszavazta az egyetemi pártbizottságnak azt a javaslatát, hogy küldjünk üdvözlő táviratot, és mikor néhányan ellene voltunk, hát akkor nem lehetett az, hogy egy hangulag köszöntjük pártunk és kormányunk két ellenszavazattal és egy tartózkodásra. Ez bajos.
0: Volt?
1: Így volt, de nem küldték el a szavat, vagy elküldték, és nem írták oda. Szóval ennek volt értelme egy ideig, 68-ig, de utána már semmi értelme nem volt hazudni ezt a, legalábbis nekem semmi, csak morális nyomasztó teher.
0: Szóval itt azért kérdezek vissza, mert az én számomra, aki akkor még nem voltam
1: Nagy kislány
0: lehet így mondani, igen. Tehát, hogy valahogy a ködbe vésznek már számomra azok az idők, amikor ez volt az állampolgári bátorság, meg az erkölcsi tartás, hogy az ember bement egy pártaggyűlésre, és ott felmerte emelni a kezét ketten.
1: Hát te azért az egyetemen a ketten-hárman felemeltük a kezünket, és ott volt 200-300, nem akármilyen tudományos szocialista és egyéb. Hát az hangulatilag volt valami. Az intézetben én akkor még nem voltam, hogy gyakornokként az egyetemen voltam. Ott jobb volt az arány, mert a filozófia és a szociológia intézet tagsága leszavazta a cseh inváziót, igaz, hogy utána legalább volt két alapszerv, amelyik azt mondta, hogy ők nem vonulnak, vagy nem örülnek, hogy vonult. És hát amiért a Hellert, Márkust stb. Kiúgták, azért az egy akkoriban nagy portfelt korcsolai nyilatkozat aláírása volt, és tőlünk fegyelmi mind azt kérdezték, hogy mi aláírtuk volna.
0: volna.
1: Igen, ha mi is ott vagyunk.
0: Ez a történet ilyen kérdést feltev, és ez megalapozta volna a ti jogi elítéléseteket adott esetben, meg kirúgtak volna.
1: Igen, pontosan. Itt csak ilyen utolsó figyelmeztetéseket, stb. Kaptunk. Na most 73-ban az a kisebb dolog, hogy végül megszabadultunk egymástól az MSZNP-vel, mert az legalábbis visszaemelt, mondom, egy nagy mentális rezervációval folytatott viszony volt, amiben nagyon rosszul éreztem magam. De utána, hát volt az, hogy a legtehetségesebbek utcán vannak, és hát mi, akik bennmaradtunk, visszaminősítettünk szerencsére, mert a hivatalos kutatási téma a tudományos technikai forradalom és a szocialista tudat kutatása volt az intézetben, most az erdélyági meg én, mert tudom, mi, akik tiltakoztunk el, nem bizonyultunk méltónak, ezért mi a filozófia történeti könyv kiadásra a szerkesztővé minősítettek vissza, ami hát mondjuk tőle nem volt egy idegen feladat, és még egy kellemes mellékterméke volt, tehát a szörnyű viszonyok közötti kellemesség, hogy mint szövegkiadó szabadon, vagy majdnem szabadon megválaszthattam a fordítást, és ha megnézed ezeket az antológiákat, angol, brit, morál, filozófia, russzó volt-e, hát ezt a kiugottak fordították, ami akkoriban, hát a megélhetésnek, főleg a kis Jancsinak, aki a félelmetes szolgossággal tudott fordítani, ez valami lehetőséget biztosított.
0: Tehát az engedélyezett tevékenységük volt, tehát az, hogy megbízást adhattatok nekik fordításra.
1: Nagyon rövid időszak volt, amikor Szűzi nevünket is kölcsönözni kellett, kontrollszerkesztése, stb., de meg kell mondani, hogy a fordítás, hát még a Kossuth-tól is, de a gondolatkiadóban, Európában ez elfogadott volt, tehát odáig vissza, hogy ők nem publikálhattak. Volt egy-két hülye szerkesztő, nem ezek nagy kiadóké, akik ha hivatkoztunk rájuk, azt is kihúzták. Szóval volt az, hogy én hivatkoztam Hume-ra, és az illető folyóirat szerkesztője kihúzta azt, hogy fordította Bence György. Jó, hát akkor Hume lefordult magyarra. De nem ez volt a tipikus. Mondjuk a cseh represszióhoz képest, vagy hát az oroszhoz, ahol tudjuk, hogy a katalógusból is ki lettek szedve, ez mérsékelt volt a maga gyomorforgató, mi volt a mellett is.
0: Ez a bizonyos egyetemi szavazás, ahol ketten szavaztatok ellen, a dolog ellen, és ez a bizonyos pártból való kilépés, ezt hogyan csináltad, ezt összeszorult közben a gyomrod, vagy tulajdonképpen meg elégedett voltál magaddal, szóval ilyen abszolút felszabadultan csináltad?
1: 68-ban féltük, akkor tényleg nem lehetett tudni, hogy elviszik az embert, nem viszik el. De nyilatkozták ezt a Márkusék, amikor hazafelé jöttek kocsában, nem tudták, hogy lekapcsolják őket, hogy ez mennyi sztalinizációt jelent. Akkor is azt éreztem, hogy megfulladok, ha nem szólhatok, de ettől még félhettem. Hát az
0: ezért kérdezem, ez a gyomorszorulás, ez erre vonatkozott, hogy féltél.
1: Fiziológiásan minden bizonnyal, ha valamilyen mérőműszerben rajtam, akkor fulladás sokat mutat, hát remélem, hogy a hangomon nagyon nem érződött.
0: Jó, ez csak tényleg hozzátartozik nekem ahhoz az attitűdhöz, amivel ezeket az ellenállásokat lehetett csinálni. Egyszerűen azért, mert valóban úgy, ahogy mondod a Márkus példáján, ennek voltak ingadozásai a Kádár rendszernek, de sosem lehetett tudni, hogy hova inog vissza, és mennyire megy előre.
1: És hát azt hiszem, hogy a többiekkel ellentétben az én családi hátterem, mondjuk 50-es években komoly repressziót éltünk át, tehát nem az a kvázi biztonság, ami gondolom, hogy olyanoknál, akik nem voltak kitelepítve, hogy azért mégis van, aki felveszi a telefont, én tudhattam, hogy esetem ilyen véletlenül sincs, de ez
0: nem. Hova voltatok kitelepítve?
1: Az az igazság, hogy a másik rokonság engem megmentett, a szüleim azok voltak Somogy megyébe, 52-ben. Én akkor Pesten voltam, és akkor, mikor már közlekedhettek országon belül, akkor Balaton szabadi sóstó, de oda már én is követtem őket, addig itt rokonoknál voltam. Hát ez az elmúlt 4 évben lett volna dicsőség dolga, de nem használtam ki.
0: Most már hagyjuk. Jó, akkor visszatérjünk vissza az intézethez, tehát elmondhatod, hogy mit csináltál 73 után, és aztán mikor kerültél az egyetemre?
2: Mondjuk a Gorbacsov éva kezdetén Kelemel János, az akkori tanszékvezető, elkövette azt a hősi kihívást, hogy nem kért engedélyt a pártbizottságtól, hogy óraadó lehessek 60 forintokért, és ezért tarthattam 17. századi angol és 18. századi francia filozófusokról speckolt, majd 89-90-ben úgy döntöttem, hogy most már esetleg levették a marxista-leninista tanszékcsoport táblát, és kivagták, hogy filozófia tanszék, akkor hát ha ide kerülhetek és lőn. Azért jelent valamit, hogy az ember megpróbálja 10-20 esetleg még érdeklődő ifjúnak elmondani, hogy mit gondol bizonyos gondolkodói attitűdökről, bizonyos eszmeállamlatokról. És hát azért valahogy a görögség ott úgy kezdődött a filozófia, hogy megvontjuk az ifjúságot, hát ezt nem kell abba hagyni.
0: Mármint, hogy kételkedővé tesszük ebben az értelemben.
2: Hát igen, ez a elnézést mindig abból indulok ki, hogy mindenkinek latin-görög érettségie volt, ez a szokvetészi vádpont, ami azt jelentette, hogy a város bevett isteneiben való kételkedés, ez egy jó program. Minden évfolyamon van 3-4 egészen kiváló fiatal, mert nem feltétlenül az, aki az érdekel, ami engem. Ez szerintem nagyon jó arány, mert hát többből a szó szoros értelmében úgysem lehet filozófus. A többiek kökünk, mert lehet, hogy ők csinálják az igazi karriert, mert ilyen PR-üléssel felelős, meg mit tudom én, micsoda, ezek sokkal jobban.
0: Ez a public relations.
2: Public relations, meg egyenleg.
0: Hogy kerül oda valaki, aki filozófiát végzett?
2: Amerikában a legtöbb bankszakember ilyesmi.
0: Hát, ezért van a bankoknak és az iparvállalatoknak és a vállalat filozófiája.
2: Igen, meg amit a Vidász Sasson reklámja is mondott, hogy a filozófia az, hogy a női haj szép. Szóval nagyjából ilyen szintű. Hát, ahol esetleg argumentációs technikát föl lehet használni, meg ezeket a jó hangzó példákat, hát gondolja, hogy gondoskodunk, tehát vagyunk. Hát a Descartes-i filozófia a magyar diadala idézőjelben. Hát nem, ha gondolkodom, tehát vagyunk.
0: És azok a szakmai viták, amelyekről a 73 előtti filozófia intézetben beszéltél, azok gyakorlatilag azóta hiányoznak az életedből?
2: Hát a szakmai kommunikáció meglehetősen itt eléggé egymással szértelembe vett rivalizáló irányzatok vannak, amit én nem is igazán értek, mert föl nem tudom fogni, hogyha valaki azért, mert jobb szerti az angol száz analitikus filozófiát, mint a német életfilozófiát, vagy fordítva, miért nem érdeklődéssel fordul a másik általa kevésbé ismert kutatása iránt, és miért tekinti potenciális veszélyforrásnak, de hát talán a filozofusok tudták a legkevésbé kinőni ezt a likvidációs logikát, hogy vagy én vagy ő. Hát, mert mindig államideológiával volt összekapcsolva, és hát ilyen szempontból nagyon nem tett jót a marxista-leninistát fölváltó keresztény nemzeti jelző páros sem, aminek a filozófiában főleg ez utóbbinak végképp nem sok értelme van. Szomorúan konstatálom, hogy most, amikor kitörhetne a béke, és művelhetnénk a mi ideológiai kertjeinket, ugyanolyan vagy még nagyobb gyűlösségek, de nagy előnye van azért a jelen pillanatnyi szituációnak, azért legyünk optimisták, hát ha kitart még néhány évig, hogy senki sem mehet a minisztériumba, pártközpontba följelenteni, mert én nem hiszem, hogy a kultuszminiszterünket különösebben érdekelni, hogy mostan Heidegger vagy Wittgenstein, és hogy milyen arányba oktatják, és hogy ennek milyen lehetséges konnotációi vannak. Nem lehet kívül hívni azt a huszói törvényhozót, hogy majd rendet csap közöttünk, remélem.
0: Akkor a legfontosabb eszköz elveszett ezekből a egymást kizárására irányuló törekvésekből, akkor mégis miben testesül meg?
2: Hát nagyon egyszerű, szerintem többen akarnak tanszékvezetők lenni, mint ahány tanszék van. Hát ez annyira triviális, hogy szégyenem is mondani.
0: És mik az eszközei?
2: Azt nem tudom. Tehát egyetemen belül vannak bizonyára számomra átláthatatlan erő csoportosulások, amelyeket le lehet hívni, de én ettől igyekeztem magam távol tartani. Hát egyrészt, mert én a régi pártbizottságot most se szeretem jobban.
0: És az változatlan ott van ezek
2: hát,
0: szerint.
2: Miért ne lenne? nem a mi tanszékünkön, ezt meg kell hagyni, úgyhogy...
0: De azért 90-ben ott beszálltál mindenféle reformbizottságba, rosszul emlékszem? A bölcsészkaron.
2: Én kevésbé, hogy mondjam, közéleti tevékenységem az a 73-as kiugottak rehabilitálásával véget ért, nem csináltam ezt, mert nagyon támogattam azokat, akik csinálták, de ehhez több technikai tudás kellettik, mármint ilyen oktatás szervezésé, mint amelyel én rendelkeztem. Hát én nem tanítottam a megelőző 20 évben, tehát az általam kezdeményezett reformnak az lett volna diszkrét, bár egy egyáltalán nem ért a oktatás szervezéshez.
0: Akkor csak azokban a testületekben voltál benne, amelyek ezt vitatták?
2: Vitákban benne voltam, de nem voltam egy exponált személyiséghez.
0: Ez elbukott?
2: Hát felébe harmadába, szóval ami megvalósult belőle, az a rosszabbik része, ez a klasszikus dolog, hogy először a teherautók mennek a jobb oldalon, ismered a vonatkozó angol viccet. Hát átállnak a jobb oldali közlekedésre, de fokozatosan, és...
0: Értem. Magyarán a káosz közepén ülsz most?
2: Többé-kevés. Nem mindenki megcsinálja maga kis harmónia világát, vagy megkísérli, de nem könnyű, úgyhogy az jó, hogy a hallgatók alatt van, a hivatkozatlan szabadság van. Ne jöttsék, hogy milyen oktatási rendszerben vesznek részt, ahhoz viszont nem elég radikális, hogy át tudják élni azt, hogy valóban különböző koncepciók között választhatnak, és erről egyszer más kontextusban beszéltünk már. A másik nagy visszatlan szabadságnak ellentételezése a jus legendi, tehát hogy ki taníthat, az nincsen végigvéve, enyhén szóval sincs kezdve, nem hogy végigvéve, tehát tanszabadság az azt is jelenti, hogy teljesen egyetemben való emberek mindenfajta hülyeséget szabadon mondhatnak, és a szegény kis gólya nem biztos, hogy tudja, hogy amit ő hallgat három fél éven keresztül, az olyan, amit egy másik tanárnak elmond, azt távostában ugye ki, és nem azért, mert ideológiailag más a meggyőződése, vagy politikailag, hanem mert szakma alatti szövegeket tömtek szegény fejébe.
0: Na most, hogyha a reform, ez a bölcsészkari reform, ahogy nevezték, néhány évvel ezelőtt, ha ez igencsak felemásan valósult meg, akkor ennek nyilván az az oka, hogy azok az érdekcsoportok, amelyek gondolom régen, mint ahogy az intézmények jó részében így történt, kontraszelektált módon került a bölcsészkarra, az ellenállt. Magyarán még mindig erős.
2: Igen.
0: Leszögezem az elején, én mélyen megértek minden olyan törekvést, amely a személyes világot védi, biztonságát, harmóniáját, ez a gondolkodói világ is, nem okvetlen a privát szféra. Ezzel együtt is azért érdekelne, hogy mivel te ebben a közegben dolgozol, ebben az intézményben dolgozol, miért nincs olyan késztetésed, hogy megharcold azt a folyamatot, vagy aktívan részt vegyél benne, ahol majd ezek a reformot buktató érdekcsoportok valahogy visszaszorulnak, kevésbé lesznek meghatározóak az egyetem közéletében. Szóval miért nem veszel részt?
2: Különben azért, mert hála Istennek nem a mi szakmánkra jellemző ez. Itt tényleg egy más generáció van, és hát amint mondtam, hogy analitikus kontra egzisztencialista, ezek európai filozófiai irányzatok, és mind a kettőt tanítani kellene, főleg nem világnézetként, hanem filozófia történetként. Tehát más szakmákra jellemző ez, és most mondjuk a történelmi szakma értékrendszerében annyira én nem tudok beleszólni, mert hát ott nagyon jó, erős, lehet, hogy egyetemen kívüli szakmai csoportok vannak. Tehát ahogy a filozófiában mindig igen keményen konfrontálottam, amíg volt ideológiai pressziókkal és represziókkal, ezt tényleg úgy érzem, hogy más szakma. Nekem nem szakmai feladatom egy olyan intézményrendszert kialakítani, amelynek mondom, hogy az alapfeltételeit nem biztos, hogy egyetemen belül, de azért meg lehetne találni. Szóval ez nem egyszerűen gyávaság vagy kényelmesség, hanem eszközhiány, meg mondom, hogy azt az értékrendszert azoknak kell érvénybe juttatni, akik magabiztosan állnak abban a szakmában.
0: Tehát, hogy arról van szó, hogy ezeket nem a politika szintjén kéne megvívni, ezeket csak a szakma szintjén.
2: Csak szakmailag, és hát ez nem az én szakmám.
0: Tulajdonképpen ez egy nagyon egyszerű dolog akkor, mert hogyha valakit nem azért kellene eltávolítani, vagy kiszorítani, ez történik, szóval nem használok rossz kifejezést egy szakmából, mert hogy rosszul gondolkodik lopakodik a világról, hanem azért, mert egyszerűen elemi szakmai normáknak nem felel meg, akkor ez egy könnyű helyzet, nem? Szóval egy szakmai közeg miért nem tudja teljesen magától értetődően kialakítani azt az értékrendet, amelyben világos, hogy ez az ember alatta van minden normának?
2: Ezt nem tudom, hogy a ti szakmátokban így vagyok, nem, amilyen, még a filozófiában sem nagyon
0: jogos.
2: Van. Szóval egyszerűen az, hogy valaki funkcionális analfabéta szakmájában, azt hiszem, hogy az utóbbi 444 ezer évben nem jelentette azt, hogy ezért valami hátrányt. És azért gondolj bele, hogy azt a traumát ez a szakma, hogy alkalmatlanság címmel 73-ban a legjobb fél tucat embert ki lehetett rúgni, mert ez volt, hogy aki nem marxista, az nem alkalmas, tehát alkalmatlanságért a Márkus Györgyet rúgták ki. Na most ezt kihevelni, azt hiszem, hogy az ezredfordulóig nem fogja. Azok a fiatalok esetleg, akik már nem is tudnak, még a legendárium szintjén se arról, hogy milyen elképesztő dolgok voltak, és akik nyugati standardek szerint csinálják meg a PhD-jüket, vagy ehhez hasonlót, talán azok tudnak. Bár ott is bizonyára lesznek olyan rivalizálások, amelyek átmennek ilyen ideológiai divergent, hát ez nem érdekes, hát a filozófia arról szól, hogy különbözően vélekedő emberek úgy vélik, hogy nem csak immanen szakmai, hanem a világ egészére vonatkozó érték választásuk is értékesebb, mint a többié. Tehát különben nem hinné, nem csinálná azt a típusú filozofálást.
3: A Szellemtörténetek mai adásának vendége Ludasi Mária filozófia történész volt, a szerkesztő Mihancsik Zsófia.
4: A Portré műsor 1995-ben készült, és legutóbb 1995. január 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől hallható a Kossuth Rádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Kossuth Rádió Budapest, 22 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Megkezdődött a Paksi atomerőmű második blokkjának úgynevezett fokozatos felterhelése, vagyis az utolsóként még működő 4-es turbinája mellett beindították a 3-ast is. A blokk várhatóan este 10 órakor éri el névleges teljesítményét. A létesítmény honlapján azt írták, a Dunavíz szintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé a műveletet. A 4 blokk Paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel, 2 turbinája összesen 500 megawatt áramot termel. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távelosztást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást. Hűtlenkezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést a gondos óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, csak nem 6500 dokumentumot, bizonylatot, szerződést, elszámolást vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont élére átmeneti vezetést neveznek ki, amelynek feladata a szolgáltatás zökkenőmentes biztosítása lesz. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológiai szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. Ez utóbbi célja olyan szakemberek képzése, akik képesek időskor vagy betegség miatti képességveszteségeik kezelésére, újra tanítására. A fazekasság lesz a középpontban a mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. Az eseményen ezúttal is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából, egyebek közt Japánból, Dél-Koreából, Kirgizisztánból és Kínából érkező alkotók vesznek részt. A fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be. Írénk végén a hazai időjárásról. Jelenleg 18 és 29 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 27-29 fokot mérnek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Többnyire mindenütt derült az ég. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan, főként a nyugati, déli és északkeleti tájakon lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, délután északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Hajnalban általában 16-22, délután 33-38 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tiszató pedig 26 fokos. Hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk, 22 óra múlt 4 perccel.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: etetés. Szili László horgász történetei. Hetedik rész.
1: Tényleg nem kell túl misztifikálni a halfogást. Van, aki például a barkácsolást szereti a legjobban az egészben.
2: Az igazi ínyencek pedig a bottörést.
3: A horgászat által nyújtott örömök csúcsa egyértelműen a bottörés. Vannak persze olyanok, akik egy nagyméretű hal kifogását ez elé helyezik, de ha megnézzük mondjuk az én példámat, 21 éve horgászom, ez idő alatt fogtam 5 nagynak nevezhető halat, miközben eltörtem legalább 10 botot. Már is világos, hogy egy mester ilyen kivitelezett bottörésre sokkal reálisabb esélyünk van, mint egy 3 órás fárasztásra. Szándékosan persze egy a horgászatban képzetlen kicsin gyermek is képes eltörni akárhány botot. A határt ebben az esetben kizárólag a gyermek bankszámlája szabja meg. A művészi bottörés lényege azonban éppen az, hogy véletlenül történik. Egyesekkel mégis sokkal gyakrabban. Egy jól trenírozott horgászkutya beszerzése esélyeinket sokszorosára növeli. Ha barátunk kis kedvencét is magunkkal visszük, nehezen maradhat el a siker. Ez az egyszerű recept ajándékozott meg az egyik legszebb, műértő körökben azóta is emlegetett töréssel a bánhidai hőerőmű hűtőtaván. A másnapi keszegezést tervezgettük dr. Ivel a Zóna büfében. Bob téje Majszi a 10. kocka cukrot kunyerált a lógó nyelvvel a dúsan tetovált pultostól, én ugyanúgy a 10. jeansört. A vicces kedvű pultos ezúttal nem a földre, hanem a kutya orrától 5 centire a bárszékre tette a cukrot. Majszi vadul szimatolt, hol az a kurva cukor? Majd könnyes vádló tekintettel összeomlott. Horgászkutyám Tapi közben azzal kísérletezett, hogy lehetséges-e a földön fekve kienni a tálból az ajándék körömpörköltet. Kértem a felszolgálótól egy ollót és egy flakon extra zsíroldó hatású mosogatószert, és neki láttam kibányászni a csontdarabkákat az állat bal hallójáratából. Dr. Ivel egymásra néztünk. Igen. Minden korábbi tudósnál közelebb állunk ahhoz, hogy sikerüljön kitenyészteni az agy nélküli kutyát. Beszélj róla, bátorított dr. I. a kocsiban, a bánhidai erőmű felé tartva. Okos kutya, vakartam meg Tapi fejét, aztán nagy levegőt vettem, hogy belekezdjek. Az állat úgy érezhette, hogy túl keveset szerepelt az úton, fejét ezért gyors mozdulattal beszorította a fékpedál alá. Alig egy órás gyaloglással végül találtunk traktorost, aki egy ezresért kihúzott a szántásból, így folytatódott a horgásztúra. Bolonyai, vagyis igen hosszú teleszkópos bottal akartunk keszegezni az erőmű télen is langyos hűtőtaván. Kihúztam vadonatúj 40 000 forintos bolonyai botomat. Majszit láthatóan felizgatta a damilon fityegő úszó, mert tőle szokatlanul gyors mozdulattal a szájába vette és elkocogott vele. Az orsó fékjét még nem állítottam be, a bot ezért egyre veszélyesebben görbült. Visítva hívogattam az agyatlan bobtélt, de az csak ment. Tapi megérezte, hogy itt a nap második csúcspontja. Odaugrott a sportáskámhoz, és hirtelen belepisált. Nagyot rúgtam a guztustalan állat felé, de Majszi éppen akkor rántotta meg a damilt. Hanyatt testem, és letörtem a bot spiccét.

0: Egyszer elég a kutyakínzásból is. Újra felszereltem a most már csak 6 méteres botot. Doktor így közben összegyúrta az etetőanyagot. Bőven megszórta csontkukacsal, aztán a kéz gombócokat bedobálta jó 20 méterre. Tapi nagyon örült a váratlan ebédnek, hálásan meglibbentette a farkát, bevetette magát a vízbe, és elúszott a gombócok irányába, mire azonnal magával ragadta az erőmű hűtőrendszere felé sodró áramlat. Majszi kicsit anyátlanul nézett körül. A gát tetején hórihorgas, Börgye kis fickó kocogott tatabánya irányába. Doktor E. Börgye kit visel. Azaz alak Börgye kit visel. Azaz alak Doktor E. Majszi mindent értett, és már rohant is. Én csónakot kerestem, Doktor E. tőle telhetően futott. Fél óra múlva egyszerre értünk vissza a horgászhelyre. A kutyákat gusba kötöttük, és kloroformos rongyal elkábítva a csomagtartóba tuszkoltuk. A horgászattól valahogy elment a kedvünk. Hazahajtottunk Doktor E-hez. Bérelt szobája közepén nagy mágiát raktunk, és a parázson megpirítottunk 2 balatonszeletet. A 2 kutyát bezártuk a kamrába. Majszi ugyanis éppen tüzelt. A kölyköket majd eladjuk a leggazdagabb amerikai természettudományos gyűjteményeknek. Kaszálunk 1 kalap pénzt, és megalapítjuk a világ első halőrkutatóintézetét. De horgászni azt soha többé nem fogunk. A 2 kutyás felállás tehát ilyen gyöngyszemekkel ajándékozza meg a törésre fogékony horgászt. De akkor sem kell csüggednünk, ha csak 1 állatot tudunk felhajtani. Ebben az esetben 3 reményteli fázissal számolhatunk. Az első bedobás előtti percekkel, a bedobás pillanatával, illetve bár ez utóbbi eshetőség valószínűsége elenyésző, a fárasztás végső taktusaival. A kezdeti percek azoknak tartogatnak ígéretes élményeket, akik botjukat felszerelve viszik ki a vízpartra. A horgászat várható örömeitől, hentergés döglött busában, pofamasszázs szarvasszarral, begerjedt házi állat, még ha egyébként hidegen is hagyja egy úszó vagy egy nagyobb csúszó ólom látványa, ilyenkor szertelen örömében gyakran veti rá magát a felszerelt botról lelógó csetreszekre. Mivel a horog ilyenkor általában még az ecélt szolgáló kis drótkarikába vagy a bot parafamarkolatába van akasztva, a zsinórba keveredő kutya szinte okszerű módon pattintja le a spiccet, akkor is, ha a gazdi időben nyitja az orsófékjét. A bedobás pillanata az állatos horror kedvelőinek aranyideje. Kevés kutya tud ellenállni a fejmagasságban elsuhanó halszelet vagy robbantott kukorica látványának. Sanyi barátom, az elismert orvhorgász fenekezős törpeharcsázás közben egyszer olyan rössel akasztotta szájba a giliszta csokorra vetődő csivava keverék picit, hogy régi időket idéző alumínium csőbotja derékszögbe hajlott. A látványtól majdnem elájultam, de a horog szerencsére csak pici fogai közé akadt be. A szákolás előtti pillanatokban is érdemes figyelni a kutyára. Az első meccsboton például akkor vesztette el az utolsó 10 centiét, amikor az Óbudai sziget melletti kis ág gyors vizében nagyobb dévérkeszeget fárasztottam. A hal már a part közelében feküdt a felszínen, amikor érkezett Tapi, aki a zsákmányban egyik távoli nyálkás rokonát vélhette felismerni, mert boldog vetődéssel az ölébe ugrott a meredek partról. Hiába volt kilazítva a fék, a hirtelen rántás végzett a spiccel. További klasszikus bottörések forrása lehet bármiféle gépjármű, illetve egy rövidlátó húg. Vitathatatlan tapasztalati tény, hogy a legtöbb bot kocsiból való ki- és bepakolás közben rövidül meg. Kifinomult bottörő azonban számon sem tartja az olyan közönséges alapfokon sem koreografált eseteket, mint az eszköz megfelezése az első ajtó becsapásával. A 4 kezes már magasabb szintű figura. Idén nyáron például fekete sügerezni mentünk egy Dunatisza közi csatornára. Az autónak támasztottam kedvenc pergető botomat, és éppen a gyűrükön fűztem át a zsinort, amikor a szerszám megcsúszott. A kocsiból álmatag tapírként kikászálódó Sanyi ebben a pillanatban vágta be az első ajtót. A lefejezés olyan villámgyorsan történt, hogy beletelt pár másodpercben, míg tisztáztam, hogy egy 2 méter 70 centis középerős pergető bot helyett van egy 2 méter 30 centis bikaerős harcsázom és egy 40 centiméteres spic darabom. Egyes botokon átok ül. Évekkel ezelőtt egy 3 méteres dámmal villantóztam. Egy reggel a hugom valami tévedésből kifolyólag már reggel felkelt. A szokatlan napszaktól megzavarodva úgy botorkált az előszobában, mint egy váratlanul rivalda fénybe került vakond. 2 tétovalépést tett a konyha irányába, a harmadikkal pedig beleütközött a fotelre fektetett bot vékonyabbik végébe. A megrövidített eszköz zseniális üzleti húzással eladtam Géza barátomnak, aki azt egy dunai márnázással szerette volna felavatni a bent a patak torkolata alatti kövezett parton. Nem élvezhette hosszú ideig. Egy heves paptetűkapásra akkora svunggal vágott be, hogy a kis székéről hátra zuhanva szilánkokra zúzta egy szomorú fűztörzsén. Csónakból horgászni majdnem olyan ígéretes, mint kutyák társaságában kísérletezni. Ladikból csukáztunk P-vel a Tiszató óhalászi holtágán a töklevelek között. Kevés csali halunk volt, ezért a hintától kölcsönkapott 5 méteres spitzbottal vörös szárnyúra vadásztam. Az egyik úszós csukázom közben belekeveredett a növényzetbe. Dühötten ráncigáltam, amikor a jellemtelen ezüstkárász a másik felszerelést is rácsomózta egy levélre. A keszegezőt keresztben a csónakra fektettem, majd felálltam, hogy kibogozzam a 2 csukázót. P. arcán pimasz mosoly futott át. Szemétség és pornó! Kiáltottam fel, ám az indulatkitörés hatása alatt megcsúsztam, és térdel derékba törtem az érzékeny spitzbotot. A fentebb tárgyalt esetekből a kezdő bottörő egy tanulságot mindenképpen levóhat. A variációk száma gyakorlatilag végtelen, egy lehetőséget kivéve. Olyat még senki sem látott, hogy egy horgász botját hal roppantotta volna ketté.
1: És mi van a macskákkal? Nekik soha nem volt semmi szerepük?
0: Már hogyne lett volna, feleltem bizonytalanul, amikor eszembe jutott, hogy tényleg milyen jól is jött egy alkalommal, hogy kéznél volt egy vérmes kandúr. Felhívott a csajom, hogy az anyja sokkos állapotba került, mert reggel szokás szerint kiengedte a kertbe játszani a család pár hónapos kis cicáját. A kis édes kiugrott a gyepre, ahol már várt a borzas, fekete játszópajtása, aki egy szó nélkül rápattant és ordasul megdugta. Nem is egyszer. A 2 állat azóta is ott visítozik összegabajodva, pont az amerikai konyha nagy ablaka előtt. A rettegő család képtelen szétválasztani őket. Itt rám van szükség. Bepattantam a kocsiba, a hátsó ülésre bedobtam tapit, és a biztonság kedvéért egy horgászbotot. A családi fészek közelében folyik ugyanis a Barapatak. Az M7-esen lefelé vadul gondolkodtam, hogy mit is lehetne tenni. Egy vödör hideg víz, de egyáltalán szét lehet szedni 2 összeragadt macskát. Próbálkozzunk Miss Marple módszerével. Egzotikus szigeten nyaralunk, ahol valamilyen dzsungelbeli csúszómászóból kisajtolt méreggel elteszik lábalól a feledékeny kanonokot, a nyugdíjas klub társasági életének motorját. Semmi gond. Idézzünk fel egy hasonló esetet, ami valamelyik ismerősünkkel történt odahaza, a falunkban, és kezünkben a megoldás. A piarista gimnáziumban évente 1 hónapig kötelező volt hajnali minisztrálásra járni. A rendházban sok öreg szerzetes élt, akik latinul tartották a misét. Az ember pedig alvás közben egy csinos, átlátszó műanyag mappába kötött forgatókönyvből olvasta a latin válaszokat. Az aktus mindig az oltár 2 szélén álló viaszgyertyák meggyújtásával kezdődött. Dr. I. barátommal abban versenyeztünk, hogy ki tudja egy gyufával rövidebb idő alatt meggyújtani a gyertyákat. Egyik nap kivételes szerencsénk volt. Pont egy időben vonultunk ki a 2 szomszédos mellékoltárhoz. Némán egymásra néztünk, elővettük a gyufás dobozokat, és dr. I. intésére indult a verseny. Az első gyertyánál még vezettem, de miközben a lángot 2 kézzel fedezve az oltár túlsó oldala felé szökkentem, felökleltem az éppen erőt gyűjtő rozzant szerzetest, aki

0: összerándult, és térdre rogyott. Dr. I. a hirtelen feltörő röhögést leplezendő, a tüskés Pikó nászmormogására emlékeztető hangot hallatott, a mellette álló atya bibliája pedig tüzet fogott. Igen, Miss Marple módszere ezúttal is bevált. A megoldás nyilvánvaló. Hirtelen meg kell ijeszteni az üzekedő macskákat. A gyufásdoboz felrobbantásához persze nem kell ragaszkodni, hiszen kéznél van Tapi, a genetikusan macskavadászatra programozott horgászkutya. A kétségbeesett családtagoknak megnyugtatásul elmondtam, hogy egy angol kutató megfigyelése szerint egy átlagos hím oroszlán párzási időszakban naponta körülbelül 300 aktusra képes. Aztán Tapival kiléptünk a verandára. A két macska vadul fűrészelt.
1: Cica! Azt hittem, hogy vakon.
0: Tapi mérsékelt lelkesedéssel odaügetett a párzó áldozatokhoz. 147, lihegte a kandúr, majd felpupozta a hátát, és rettenetes kiáltással a kutyára vetette magát. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy az autóban kidolgozott terv fordítva sül el, mert Tapi kis hián elájult az ijegységtől. A kandúr karmai azonban beleakadtak a kertkapu felé menekülő vadászebb göndörbundájába, aki így magával ragadta a fáradhatatlan szexmasinát. Villámgyorsan felkaptam a megzavarodott nőstényt, behajítottam a konyhába, aztán a horgászbottal a kandúrra sújtottam, megmentve ezzel Tapi életét. A szörnyű kalandot a Bara partján pihentük ki. A patak Biatorbágy alatti szakaszán 2-3 méter széles, térdigérő vízzel és rettentő gyorsan folyik. Egy nagyobb vízinövény csomó mögé beszórtam egy kevés macskaszőrrel dúsított etetőanyagot. Tapi mindaddig behúzott farokkal remegett, míg nem talált egy kis kakát, amiben nagy sóhajtással megpihent. Egészen kicsi félgrammos úszót szereltem fel, a horogra pedig két kövér csontkukacot tűztem. 2 óra alatt fogtam legalább 50 apró bodorkát, 2 sügeret meg egy paptetűt. Egy kutyasétáltató helybeli eligazított, hogy 200 méterrel odébb egy híd mellett van a legnépszerűbb horgászhely a patakon. Egyetlen horgász próbálkozott, csuklóvastagságú durunggal és 30-as zsinórral. Hosszú koncentrálás után kiemelt egy ivadék szivárványos öklét. A zsákmánynál alig kisebb horog az állat oldalába akadt. Van erre felé nagyobb is?
2: Tegnap akasztottam egy akkora kezeket, hogy ki se tudtam venni ezzel a kis horoggal.
0: Hiába horgászom annyi ideje, bepalizott a fickó. Leálltam tőle 10 méterre. Beszórtam 1 kiló drága etetőanyagot. A 30. 5 centis bodorka után csak megkérdeztem, hogy mekkora volt az a nagy keszeg.
2: Ja, majdnem tenyéri, akkora volt, mint a tenyerem. Tenyerem volt, akkora volt.
0: Gyilkos tekintettel kinyitottam a csomagtartót, kiemeltem a kandúrt rejtő papírdobozt. A habzószájú macska azonnal kipattant belőle. Ott van, mutattam a horgászra, aztán Tapival együtt bepattantam a kocsiba. A hídon áthajtva egy ideig még hallatszott a helybéli ritmikus üvöltése, a macska pár másodpercenként elégedetten felkiáltott.

0: Horgászszótár. Kövezés.
1: 1. Az ókori izraeliták kivégzési módszere. 2. Nagyobb kövekkel beszórt partszakasz. A horgászcikkgyártók elterjesztették, hogy a...
0: Kövezés.
1: Ek jó horgászhelyek. Nekik mindenképpen, hiszen a potenciális vevő a fenéken fekvő kövek miatt minden második dobásra beszakítja a felszerelését.
0: Márna.
1: A
0: Márna.
1: Életmódja kísértetiesen megfelel annak a képnek, melyet a humanista, zöld, new age-es, buddhista, szélső bal, illetve jobboldali aktivisták festenek a modern ember borzasztó elkorcsosulásáról. Bár minden folyóban előfordul, legjobban a nagyvárosok szennyezett központjaiban érzi magát. Azon belül is különösen szívesen héderel a szennyvízcsatornák kifolyóinál, ahol szarral, gyorséttermi menüvel és intimbetéttel táplálkozik. További párhuzam a metropoliszok kihalásra ítélt lakóival, hogy ennek ellenére remekül érzi magát, melyről mi sem árulkodik jobban, mint hogy kellemesen hengeres, izmos testet növeszt. Húsos bajuszkájával ugyanakkor könnyen elvegyült táncházban vagy egy organikus építés.

0: tetszeti kongresszuson, bár ezeken a helyeken feltűnést kelthet hosszú orra. Ráfanyolodik a különféle férgek, sőt a cupák fogyasztására is. Kozmopolita gyomrához mégis a sajt és a felvágottak állnak igazán közel. Felvidéki elnevezése a zsidóhal, ám ez még a nagyvárosok megjelenése előtt ragadt rá, és sohasem vádolták azzal, hogy kisajátítaná a sajtó vezető pozícióit. Nevét kizárólag amiatt kapta, hogy élhal a jól átfőzött macesz gombócért.
1: Medertörés.
0: Nem a legerősebb horgászok fölös energiáinak levezetésére kitalált sportág, hanem egyfajta terepalakulat elnevezése. Ahol a víz hirtelen mélyülni kezd, ott a...
1: Medertörés.
0: A Balatonban ugyanezt marásnak nevezik. A halak ki tudja, miért nagyon szeretik az ilyen helyeket. De hát mit várhatunk azoktól, akik lázba jönnek egy csontkukac láttán?
1: Merítőszák.
0: A kifárasztott hal kiemelésére szolgáló óriási lepkehálóra emlékeztető szerszám. A Lupa-szigeti kavicsbánya tavon sügereztem egyszer. Mellettem magyarós pelefejű nyugdíjas bácsika fenekezett. A közelünkben barokkosan telefukszolt fiatalember úsztatta a kutyáját. Az állat egyre közelebb merészkedett az apó zsinórjához. Pele barátom egyszer csak felpattant és rozmára méretezett
1: merítőszák
0: jával kiemelte a meglepetten kapálózó vízi emlőst. A fuchsos szitkozódva oda rohant. A bokroktól nem láttam semmit. Hallani annyit lehetett, hogy a feszült szóváltást követően valaki akkorát üvölt, mint Adi Endre a tetováló szalomban. Rosszat sejtve áttörtem a növényzeten, szegény apóka. Belefej a felháborodástól remegve fogadott.
2: Még neki állt följebb, pedig nem is bántottam a mocskos kutyáját. Káromkodni kezdett, aztán meg is lökött a kurványán. Keresztül szúrtam a combját a bottartó villával. Szerencse, hogy maga itt volt a közelben. Különben hód biztos, hogy szíven is szúrom vele.
3: Etetés. Szili László horgász történetei. A hetedik rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd Lukács Andor. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hazaviszlek, jó? Válogatás Tóth Krisztina novelláiból.
2: A Föld nevű bolygó találomra kiválasztott pontján tartózkodom. Összegzem tapasztalataimat. Adás indul.

A Föld nevű bolygó találomra kiválasztott pontján tartózkodom. Emberi testben. Tekintetem végigfut a végtelen, sárga porral borított parton. Nyitott szememben tágas, vibráló vízfelület tükröződik. Fel kell jegyezni mindent. Talpam alatt süppedő talaj. Felettem csillagtalan égbolt. Hajnalra a homoknak nevezett sárga por kihűlt, de mire a lények kirajzanak a fényre, ismét fölmelegszik. Suta mozgással haladnak átlátó teremen. Többnyire a tengerhez igyekeznek, de ha elérték a vizet, néhány különös hadonászó mozdulat után kijönnek belőle, és sietve letörlik magukról. Ide-oda mozgásukat életnek nevezik. A hangokkal és gesztusokkal kísért cikázás jelentéktelen ideig tart. Többnyire ugyanazt ismételgetik. Futnak, sírnak, cipekednek, emlegetik és mérik az időt, testükön mutogatják múlását. Egymást nem értik, sorsukról mit se tudnak. Istenítik és félik a véletlent. Az emberlények az időt csak visszafelé olvassák, előrefelé soha. Amikor cikázásuk véget ér, testüket a föld alá teszik. Ilyenkor nem ugyanabba a fémpáncélba csomagolják magukat, amiben útjaikon mozognak, hanem egy másikba. Ez utóbbi fából készül. Fémpáncéljukat soha nem rakják a föld alá. Hogyha épp, attól fogva másik egyet használja. Időnként egymás közt is cserélgetik. A partra viszont páncél nélkül jönnek. Puha testüket kitakarják. Általában mozdulatlanul fekszenek a fényben. Vélhetően a barna homokhoz hasonlatos rejtőszínt kívánják elérni. Ennek viszont ellentmondanak a rajtuk látható élénk textildarabok. Két kifejletlen nőstény testével körkörös jeleket ír a homokba. Ezek fentről valószínűleg jobban olvashatóak. Az egyik nőstény 26 évig fog élni. Akkor összetörik a fémpáncélja, és a föld alá teszik. A másik hosszabb életű lesz, de embertestét nem szereti, ezért 30 évesen felvágatja, és két zacskót dugnak a bőre alá. Sok nőnemű egyeddel elvégzik ezt. A zacskók bent maradnak. Ezt az egyedek békésen tűrik. A zacskók célja ismeretlen. Egy másik nőstény fejére tett ernyővel szeretne fényjeleket felfogni, és kezdetleges, kézzel készített űrhajót próbál a szélbe ereszteni, amelyet papírsárkánynak nevez. A primitív fejernyő neve kalap. Rögzítem ezt is. Egy hímnemű kifejlett egyed vízilénynek álcázza magát. Az álcázás primitív. Rögzítem. Egy négyszemű fiatal hím a homokban lépeget. 12 év múlva elpusztul Hererákban, de egyelőre csak azt érzékeli, hogy égeti a talpát a homok. A kifejletlen egyedek gyakran kutatnak élénk színű eszközökkel a homokban. A kutatás célja ismeretlen. Az eszközök neve bödör és lapát. Rögzítem. Nőnemű testem van. A párzásra kész hím egyedek gyakran közelednek megfigyelő állomásomhoz. Ilyenkor sajátos testtartást vesznek fel. Rögzítem ezt is. Nem érzem jól magam az embertestben, amelyből időnként váladékok távoznak. Fejernyőt tettem fel. Ember külsőm van.

0: Babus néni bejött a veteményesből, és most a paradicsomokat mossa. Eszter a konyhában ül, és a könnyein átbámulja.
1: Ne bőgjél már annyit. Rosszat tesz a bőrnek. Pucold ezt már.
2: De meg sem magyarázta. Nem értem, küldtem neki egy üzenetet, hogy lejöttünk ide busszal. Azt tetszik hinni, válaszolt valamit, hogy lejön értünk.
1: Aztán miért jönne le? Megmondta, mi van, nem? Hát akkor az van.
2: De babus néni, az nem úgy megy, hogy egyszer csak vége, és innentől más van.
1: De hogy nem. Most az van, hogy megtisztítod nekem ezt a krumplit, azt megfőzzük. Tisztára, mint a kis regiké, mikor elhagyta a franciája. Kiment hozzá. Fölpakolta mindenit, én megmondtam neki, hogy vigyázzál, mert sose biztos az ilyen. Hogy haragudott szegénykém, hogy szidott, az mi lett a vége? Azt hitte, ez a pasas majd elveszi, hogy majd ott élnek boldogan, amíg meg nem halnak. Elvitte a tengerpartra. Az én kis hülyém meg azt képzelte, hogy az az ember gazdag. Hogyne? Még a töke helyén is Faberzsé tojás van. És mi lett a vége annak is? Na, pucolod vagy nem?
2: De az nem ugyanaz, babus néni, nekünk itt vannak a fiúk.
1: Itt is lesznek. De ettől még elment.
0: A két fiú kint rohangál a kert végén túl nyíló szántóföldön a szomszédok nagyobb kamasz gyerekeivel. Az egyik épp felmászik egy kerítést tartó betonoszlopra, és onnan készül leugrani. Innen a konyhából jól látni, hogy az oszlop teteje becsúszott a széldzseki alá. Ha előre lendül és leugrik, fel fog akadni. Eszter rémülten felemelkedik, indulna kifelé, hogy figyelmeztesse. Babus néni hátra szól a tűzhely mellől.
1: Úgyse hallja, messzi vannak. Nem kell mindig oda nézni.
0: Közben a gyerek leugrott. Már fut a többiek után. Eszter visszaül. Megint sírva fakad.
2: Végig hazudott. Azt mondta, egyedül utazik el, meg hogy csak ki van merülve.
0: Hirtelen elneveti magát.
1: Na?
2: Tetszik tudni. Csak azon röhögök, hogy nincs két egyforma ágynemű. Mert amikor elosztottuk a holmikat, akkor a dupla garnitúrákat is szép testvériesen elfeleztük. Nincs két kurva egyforma ágynemünk, babus néni.
1: Hát majd beszél. És legközelebb már tudni fogod, hogy kettesével kell elosztani.
2: Nem lesz legközelebb.
1: Dehogy nem. Mindig van egy legközelebb. Azt mondtam én is mindig. Aztán tessék. Itt alszik nekem a kis házban. Mindig volt egy legközelebb.
3: A Jenő bácsi. A Jenő bácsi is nőzött.
0: Babus néni leírhatatlan tekintettel néz fel a tűzhely mellől, és belevág a lábosba egy fél hagymát.
1: Hogy nőzött-e? Más se csinált. Egy pinahajcsár volt világ életibe.
2: De babus néni nem is úgy néz ki.
1: Nem úgy néz ki? Miért? Hát hogy kéne kinéznie? Örül már, ha a másik oldalára fordul, azt nem áll be neki a dereka.
2: De hát akkor már csak nem nézik.
1: Az. Addig fog, amíg menni bír. Meg még utána is, amíg lát. Sőt, holtában is. Átmászik majd nekem a szomszéd sírba, ott se fekhetek én nyugodtan mellette, meglásd.
0: Közben berohan az ajtón a kisebbik fiú, és kivesz a tálból pár nyers répát. Babus néni rászól.
1: Nedd meg mindet, köll a levesbe.
0: A széldzseki hátán óriási lyuk. A fiú a konyhaszékre dobja, és kiszalad. Eszter megint sírva fakad. Nézi a Jackit.
2: De babus néni, mégiscsak az én férjem.
0: Babus néni hallgat. Aztán egyszer csak eszébe jut valami.
1: 70-ben városon laktunk. A regikém még meg se született akkor. Nagyon nem volt pénzünk. Az öreg éjszakás volt az üzemben, én meg arra gondoltam, hogy elmegyek havatlapátolni. Nagyon cingár voltam, de bírtam a munkát, és lehetett azért azzal is keresni. Olyan tél volt, hogy a férfiak fütyöltek, azt mind megfagyott a füttye szájuk előtt. Volt is másnap nagy hangzavar arra felé, mikor kiengedett az idő. Akkora volt a hideg, te, a pisa megállt ívben a levegőben. A lapátok meg nehezek voltak, mint a ménkű. Végül találtam egy könnyebbet, azt szépen lehetett emelni, haladtam is jól. Később, mikor hoztak meleg teát, letámasztottuk a falhoz az összest egymás mellé. Hát hát amikor folytattuk volna, látom ám, hogy sehol nincs az én jó kis könnyű lapátom. Megyek előre, észreveszek egy nagy farus asszonyt, ott van a kezibe. Oda lépek hozzá, azt mondom neki, hogy bocsásson már meg, de ez itten az én lapátom. Tudod, mit mondott?
2: Mit, babus néni?
1: Volt, jányom. Csak volt.

Kedves Edith! Az ünnepek alatt nem akartalak zavarni a levelemmel, az a rövid kis udvarias üzenet inkább csak jelképes volt. Tulajdonképpen azért írok, mert szeretnélek lebeszélni róla, hogy ide gyere a helyemre. Tudom, hogy gyakorolnod kéne a nyelvet, és azt is tudom, hogy otthon vigyáztál már gyerekekre, de szerintem nem éreznéd olyan jól magad. Nem utaztam haza karácsonyra, mert Ferivel minden pénzt félreteszünk, tavasszal szeretnénk kicsit körbejárni Franciaországot. Anyuék szomorúak voltak, de öcsi otthon van, meg idén úgyis el voltak foglalva a papi betegségével. Itt Franciaországban egész más a karácsony. Kicsit hiányoznak az otthoni illatok. Jeanine nagy családi partit szervezett, egész délelőtt készültünk. Én a konyhában segítettem, a gyerekekre kivételesen a nagyanyjuk vigyázott, de írtam már neked, hogy nem bírja az unokáit, úgyhogy délutára totál szétfolyt a sminkje. Én közben rengeteg zöldséget aprítottam, jól el is vágtam a kezem, de szerencsére nem mély. Jeanine ide hívott még két nőt, azok is segítettek, mert a rokonokkal együtt 14 ember jött össze estére. Sajnos nem engedték meg, hogy hazamenjek és átöltözzek, mert nekem kellett az asztalok elrendezésében is segíteni. Mondjuk elég szar volt, mert nem ebédeltem semmit, és úgy éreztem, hogy nem bírom már kivárni a vacsorát, de aztán, amikor elkezdtek szivárogni a vendégek, valahogy mégis elkapott valami ünnepi hangulat. Ferit fel akartam hívni, mert ő otthon maradt abban a szar kis padlás szobában, de akárhányszor elővettem a mobilt, mindig a kezembe adtak valami terítőt vagy tálcát, a WC-ben meg nem volt térerő, majdnem elbőgtem magam. Na mindegy. A gyerekek szépen fel voltak öltöztetve rózsaszín ruhába, erről van kép, majd küldök. Különben ilyenkor egész helyesek. Nem látszik rajtuk, hogy egyébként hogy viselkednek. A nagyobbik lánya múltkor megharapott. Képzeld, még mindig látszik a helye. A kisebbik meg mindig azt mondja, hogy majd megmond az anyjának, aki persze folyton neki ad igazat, rászólni se lehet, mert rögtön levágja magát a földre. Kicsit elkedvetlenedem ilyenkor, mert szoktam nekik mesélni. Meg csináltunk az ágyuk mellé papírból forgómécsest is, de valahogy mégse találom velük a hangot. Az előző babysitterekről csupa rosszat mondanak. Francesca, az olasz lány használta a mama parfümjét, Ria, ő egy brazil lány volt, sosem mosakodott, Gertrude meg folyton fiúzott. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy rólam mit fognak majd mondani. Ettől persze teljesen elmegy a kedvem az egésztől. Amikor meg kiborogatják a kaját, akkor arra gondolok, hogy nekem tuti nem lesz gyerekem. Én ezt nem bírnám évekig, de szerintem a Feri se. Megjöttek a vendégek, és mindenki leült. Támadt egy kis kavarodás, mert azzal valahogy senki se számolt, hogy én is ott leszek, és le kell ültetni valahová, és este 8-kor már nem lehetett hazaküldeni a város túlfelére, úgyhogy csináltak nekem egy helyet a gyerekek asztalánál. Zavart, hogy mindenki olyan elegáns, de úgy látszott, senki se foglalkozik ezzel. Jeanine öccsének meg sajnos így is tetszettem, megint utánam jött a konyhába és tapizott, írtam a múltkor, hogy milyen nehéz levakarni. A szobában meg ott ült a terhes felesége, képzeletet, hogy éreztem magam. A nő egyébként baromi ronda, 38 kiló, és folyton azon aggódik, hogy el fog hízni a gyerek miatt. A kislányoknak szánt ajándékot legalább magammal hoztam reggel, ciki lett volna üres kézzel állni a fa alatt. Nem sok pénzem volt, egy kínai boltban vettem nekik két nagy plüsmacit. Az egyik hófehér, a másik rózsaszín. Tökédik, és legalább nem vesznek össze rajta, mert különben mindenen össze szoktak veszni. Az ajándékozásnál volt nagy fényképezkedés, puszilkodás, aztán Jeanine anyja egyszer csak rájött, hogy hoppá, nekem még nem adtak semmit. Álltunk a 2 méteres fa mellett, és láttam, hogy marhára sugdosnak. Aztán Jean-Luc átmegy a másik szobába, Jeanine utána sonfordált, visszajöttek nagy mosolyogva, és a kezembe nyomtak egy dobozt. Eredetileg egy pici toll, meg egy reklámóra volt benne, de a tollat menet közben valaki kivette. Szerintem Jeanine, mert amikor délelőtt jöttek a szállítók, akkor emlékszem, hogy föl alá rohangált, nem volt mivel aláírni a szállító cédulát. Próbáltam jó pofát vágni a dologhoz, és felvettem az órát, de gyerekóra volt, alig érte át a csuklóm. Akkor én is odaadtam a lányoknak a plüsmacikat, de az meg elég rosszul sült el. Amint kivették őket az acskóból, rögtön tiszta rózsaszín meg fehér szösz lett minden. Állatira jött a szőr a játékokból, tisztára összeszőrözte a ruhájukat, sőt, a kisebbik még a szájából is szedegette a bolyhokat, folyt a nyála tőle.
vérciki volt. Láttam a szülőkön, hogy összenéznek, nyilván ki fogják dobni a macikat. Nagyon bántott, de hát nem tudhattam, hogy ilyen vacakok. Én még sose láttam olyan plüst, ami szétmegy. Közben nagy felfordulást támad, mert a kislányok unokatestvére, egy 5 éves kiscsávó totál kiborult. Állítólag legút kért a Jézuskától, de helyette kapott egy baromi drága márkás karórát. Úgy adták oda neki, hogy most már nagy fiú, nagyon kell rá vigyázni, és vonuljon szépen félre velem, mert egy fél óra múlva kikérdezik majd a szülei, hogy hány óra is van. Hát jó, megpróbáltam félre vonulni vele, de mindig visszament a fához, és nézte, hogy nincs-e mégis valami neki ott eldugva. Az óra egyáltalán nem érdekelte, és amikor a karjánál fogva húztam át a hálóba, akkor fogta, elhajította, és bőgni kezdett. Erre leszitták, mindenki azt mondta neki, hogy nem becsüli meg a szép ajándékot, engem meg megkértek, hogy ugyan próbálja meg a munkámat végezni és lefoglalni a gyerekeket. A két lány közben körbe rohangált, és rendesen tele volt a szájuk szörrel. Én meg végig a Ferire gondoltam, hogy otthon ül abban a szobában, és semmi kaja nincs. Telefonálni is csak 9:30-kor bírtam végül. Ő is kapott tőlem egyébként egy ilyen kis képet. Falevélből csináltam. Ez, amit most neked küldök, ez platánlevél, amit a Luxemburg kertben találtam. A hó meg fogkrémből van. Remélem örülsz neki. Ferinek nagyon tetszett. Azt mondta, édes. Szia!

Ki a francnak jut eszébe januárba esküdni? Tűnődött a postás. Metsző hideg volt, megfagyott a sár, és dermedt kupacokban álltak a konténerek mellett a már kihajított karácsonyfák. A vegylecsargi homlokzat sötét volt, csak a négy alaksori ablak világított a korai szürkületben. Állt a járdán, mintha egy műszaki bolt kirakatában bámulna négy tévét. Mind a négy maszatos képernyőn ugyanaz ment, esküvő egy pállott pincében. Felül nagy, alumíniummal szigetett csövek futottak, alul meg a hosszú asztalon ház néppel. A kövér mennyasszony a kis műszörme boleró volt, így is kilátszott a mesztelen karja. A vőlegény hadonásza magyarázott valamit, az alacsony teremben vágni lehetett a füstöt. A postás arrébb ment, csóválta a fejét. Körülnézett, nem jött senki, úgyhogy odalépett a villanyoszlophoz, és nagy sóhajtással lehúgyozta. Még az kell, hogy a faszom is megfázzon. December elején osztották be ide. Utálta ezt a környéket. Tele volt kiismerhetetlen utcákkal, fura szűk kertekkel, ugató korcsokkal és betűvel jelölt épületekkel. K, L, M, F, G, F és még Isten tudja hány betű. De kérás persze sehol, mert letörne a kezük, ha kiraknának egy nyavajás táblát. Most meg már sötétedett is, délutáni műszakban képtelenség volt megtalálni a házakat. Befordult, kivette az első adagot. Gregus K. épület. Ezekhez jön mindig nagy alakú, gondolta gyűlölettel. A második neve Döme nem is találta sehol. Kétszer végignézte a ládákat, aztán egy hirtelen ötlettel bedobta ezt a borítékot is a nagy alakújékhoz. Szarakodjanak vele, akarnak. Milyen név az, hogy Döme? Nem is ember név, hanem medve név, baszki. Nagy megkönnyebbülés járta át. Kilépve már nem érezte olyan metszőnek a hideget. Fogta a második adagot, kigumizta, Kondi Ivett. Na. Micsoda egy ribanc lehet az is, ilyen névvel, nem magyar, az biztos. Bedobta az F-be Kovácsékhoz. Volt két ajánlottja, azokat is beszórta, aztán megfordult, hogy megkeresse a G épületet. A G-be egyébként csak négy jött, abból is egy valami megkésett újévi lap. Az egész paksamétát bedugta kívül az F elé szerelt műanyagcsőbe, ahová a reklámújságokat szokták begöngyölni. A kurva anyátokat! És galuskát köpött a kijárat elé a járdára. Hat után már vissza is élt, melegítgette a kezét a radiátoron. Milyen vörös, mint a kettő, mintha megégette volna őket. Nem bírta a bőre a hideget, de biztos ahhoz is hozzá lehet szokni. Azon tűnődött, mégis megveszi az aranymosó készletet a Rubitól. Állítólag a Duna még most is tele van arannyal. Mondta a Robi, hogy azért is hívják egy helyen Mosoni Dunának, mert ott régen kimosták a vízből az aranyat. Meg azt is mondta, hogy ha teszem azt Békás megyeren minden csapra felszerelnének egy szűrőt, akkor egy év alatt több kiló aranypor gyűlne össze. Csak hát a sok pénz. Meg nehéz lenne minden lakásba becsöngetni, hogy csókolóan föl szeretnénk szerelni ide egy aranyszűrőt. Annyi muglinak mind elmagyarázni, szarabb lenne, mint a levélkihordás. Csak hát így most az a több kiló arany mind visszafolyik a Dunába, és nincs, aki kimossa, mert az emberek már nem szeretnek ezzel tökölni. Dolgozni senki se akar, de a lé azért kellene. Ilyen világ ez. Igaz, hogy a szarvasgomba is a Robi ötlete volt, de végül nem ő tehetett róla, hogy nem jött be. A kutya tehetett róla, nem szagolta ki a gombát, pedig egy vagyont adtak érte. A Robi avara pedig azt mondta, hogy be van már tanítva a direkt szarvasgombára. A rohadt dög. Pénteken behívták a főnökhöz. Nem gondolta, hogy baj lesz. Hívták már be egyszer, és akkor is csak arról volt szó, hogy a nyugdíjakat nem szabad a szomszédnál letenni, mert az a szabály, hogy mindenkinek személyesen kell kézbe adni. Ment be a nagy postára még műszak előtt, nézte a targoncákat. Az emelete majdnem befordult az elosztókhoz. A lengő ajtónál kapott észbe, hogy egyel följebb. Várni kellett soká.
A titkárnő azt motyogta, hogy a főnök ebédel. Aztán nem is nézett rá, még azt sem mondta, hogy üljön le. Pedig fájtám a lába. A nő fölött egy futónövény volt a falon. Ezeket utálta, az ilyen futókat. Az iskolában is mindig ilyet raktak a termekbe. A túloldalon egy tigris volt a falra ragasztva a micimackóból, mellette meg egy liba, amelyiknek a szájából egy buborék jött elő, és az volt ráírva, hogy miért pont én? Erről beugrott neki, hogy Robi szerint a rómaiak házőrzőnek használták a libákat, és sokkal, de sokkal gecibbek voltak, mint a kutyák. Nagyon fájt a lába. Hiszen felrögött be. Az jutott eszébe, hogy mondjuk két lót beszélget, és az egyik panaszkodva mesél a másiknak, hogy neki sajnos embertalpa van. Mekkora poén? Elmondja majd a Robinak. A titkárnő rosszolan felnézett, de nem volt ideje semmit szólni, mert közben megjött a főnök, és betessékelt az üvegajtón. Leült, de őt nem kínálta helyjel. Elmondta, hogy a telepről nagyon sok panasz érkezett mostanában is, hogy az ellenőrök kivizsgálták a jogosságukat, és sajnos, hogy tényszerűen annak bizonyultak. És hogy ő megérti, hogy a kolléga ideges a pontatlan címzések miatt, mert ez részlegesen igaz is, hogy ebben az országban ténykérdés, senki nem kapna levelet, ha ezt kritérium szinten kezelnék. Nézze! Tette hozzá, miközben egy celluxot pörgetett a mutatóján. Én sem ültem mindig ennél az íróasztalnál. Én is kézbesítőként kezdtem, mondta olyan atyai hangsúllyal, mintha most a hírközlési miniszter szólalna. A postás nem nézett rá, a targoncákat bámulta kint az udvaron. Csak az utolsó mondat ütötte meg a fülét. Ekkor visszafordult a főnök felé, aki nagyot döfött a celluxba. Mivel ismétlődő panaszról lévén szó, kénytelenek leszünk megválni magától. A postás meglepve látta, hogy a főnök feje felett tele van aranyporral a levegő. Na, biztos ezt is ki lehet szűrni valahogy. Tudti, hogy lehet valami olyan szerkezetet rakni a légkondiba, ami felfogja? Nem probléma, válaszolta, és egyenesen a főnök szemébe nézett. Mert én úgyis nem sokára Amerikába megyek. Már több hónapja tanulok angolul. És visszafordult a pályaudvar felé, ahol közben elindult az előbbi személyvonat. És meg is nősülök, folytatta. Mivel a főnök nem válaszolt semmit, és még csak nem is gratulált, hirtelen ötlettel hozzátette. A mennyasszonyomat egyébként úgy hívják, hogy

0: A szélcsek is pasas megállt a függöny mögött. Nem mert belépni a belső helyiségbe. Mögötte valaki kijött a szoláriumból, és hátba lökte az ajtóval. Erre nagy levegőt vett, és mégiscsak beköszönt.
1: Kezi csokolom.
2: Ne haragudjon, de kezelésem van. És férfiaknak különben se lehet bejönni.
0: A kozmetikus nő hangjában volt egy kis ingerültség, de a szélcsek is nem adta fel.
1: Ha esetleg később visszajönnék?
0: A kozmetikus nő letette a kéztörlőt, szigorúan felnézett.
2: Miről lenne szó?
1: Szörtelenítés,
0: mondta a férfi, és elvörösödött.
1: Tudja, én telefonáltam. Mondta, hogy jöjjek be.
2: Melkas szemérem, szőrzett lábszár.
1: Minden.
0: A kozmetikus nő erősen ránézett a szélcsekisre, mint aki felmér egy munkadarabot. Odabent egy nő feküdt, az arcán zöldes pakolás.
2: Ez lesz az első alkalom?
1: Az az igazság.
0: A férfi megint elvörösödött.
1: Hogy nem nekem lesz. A feleségemnek.
2: Értem. Időpontot adjak esetleg?
0: A kozmetikus nő közben észrevette a férfi vállán a műbőr utazótáskát, és bár gyámoltalannak tűnt, azért figyelt, nehogy ellopjon valamit. A mobiltelefonjára pillantott, ami a tükör előtt feküdt a tégelyek közt. Sose lehet tudni. Amikor pénteken visszajöttek, a férfi átkarolva vezette be a nőt. Tisztelettudóan álltak, mint egy orvosi rendelőben. Az asszony riadtan pillantgatott körbe.
2: Itt lehet levetkőzni,
0: mutatott a kozmetikus nő a függönyre, aztán a férfira emelte a szemét.
2: Kint megvárhatja a hölgyet.
0: Azok összenéztek, aztán a férfi megszólalt.
1: Azt nem lehet, megtetszik majd érteni.
0: Egy perccel később a nő kilépett a függöny mögül. A hátát és a karját erős, vöröses pihe borította, a mellek közti vájadban pedig egy sötét, bozontos csík futott lefelé. A kozmetikus nő igyekezett gyengéden dolgozni, de előre mondta, hogy a helye kipirul majd, hogy otthon is kenegetni kell, és hogy legközelebb nem is az egész felületet kellene, csak mindig egy-egy területet.
2: Valami gyógyszert nem adtak? Úgy értem, szóval ez mégiscsak valami hormonális probléma lehet.
0: Magyarázta a férfinak, amikor a nő már a negyedik alkalommal feküdt a viaszos vászonnal letakart ágyon.
1: Próbálkoztunk mi már mindennel. Évekig jártunk fel Pestre kezelésre. Amikor a gyerekek születtek, akkor mindig kicsit jobb lett, aztán meg rosszabb. Már úgy értem, hogy rosszabb, hogy jobban nőtt. Mert engem nem zavar, Irén zavarja inkább. Még a szomszéd faluba sem mer elmenni kozmetikába, mert onnét is járnak sokan a palackózóba, aztán fél, hogy valaki elmondja. Úgyhogy jövünk inkább ide. De nagyon sok ám a vonat.
0: A következő alkalommal a férfi nem a háttérben állt, hanem egészen közelről figyelte a munkát. Időnként, ha a kozmetikus nő ránézett, hátrébb állt, de aztán megint odahajolt. Aztán az ötödik teljes gyantánál kibökte.
1: Meg tudná esetleg tanítani, hogy hogy kell?
0: A kozmetikus nő szakmai érvekre hivatkozott meg az idejére, aztán mégis belement. Türelmes volt. Újra és újra elmagyarázta, ahogy a tanulóinak szokta.
2: Nem lassan húzzuk, hanem hirtelen, és nem ilyen meredeken visszafelé, mert akkor beletörnek a szőrszálak.
0: A férfi hamar megtanulta. Attól kezdve nem is jött, csak ha kifogyott a gyanta, vagy ha begyulladt az Irén bőrén valami. Mert az is előfordult, főleg eleinte. Aztán elmesélte, hogy mennek nyaralni. Most először, mind a három gyerekkel, a tengerhez. Sokat beszélt. A kozmetikus nő alig várta, hogy elmenjen, mert már elő akart készülni a következő vendéghez. Aztán mégis felhívta mobilon, és mondta, hogy ne közvetlen az út előtt gyantázzanak, és vigyenek krémet a leégés ellen. Mosolygott magán, hogy úgy beszélget a férfival, mintha barátok lennének. De hát közös titkuk volt. Akinek pedig közös titka van valakivel, az már majdnem barát. Aztán augusztusban a kozmetikus nő kapott egy fényképet, Horvátországban készült. A vakító kék ég és a tenger találkozásánál egy kövérkés, vöröshajú nő áll fürdőruhában a parton, és hunyorog a gépbe. A kép másik példányát, mert kettőt csináltattak az egész sorozatból, a férfi kirajszögezte a műhelyben a munkapad fölé. Alulra, ahol a homok csíkja fut, odaírta golyós tollal. Szirénke.

körmös Lali sarkából folyton pusmogás hallatszik. Valaki mindig meséli, hogy mi van otthon a férjével, hogy mekkorát nőtt a gyerek, és hogy mit szúrtak el a felújítók. A Lalit mindenki szereti. Ő maga díszítette fel a sarkot, ahol a műkörmös pult van, mert dekoratőr súlyt is végzett. Egyszerűen mindenhez ért. A plafonról virágok lógnak, a falra egy fátyolszerű lila anyag van gyűrten felrajszögezve. Ezelőtt ül a Lali, és még ülve is látszik, hogy milyen magas. Mikor meg feláll, nincs mese, el kell ájulni tőle, majdnem 2 méter. És úgy mozog, mint egy latin táncos. Térül, fordul, ruganyosan pattan ide-oda az üzletben, mint egy lávával töltött gumilabda. Ma délután nincs vendég. Lali a fodrászokkal beszélget. Ilyenkor alig jön valaki. Hónap vége van, de még Fizu előtt. A kozmetikában is gyér a forgalom. A hajmosó Gizike elkapta az influenzát és telefonált, hogy nem tud fölkelni. Lalinak az jut eszébe, hogy akkor ő beáll fejet mosni, de a fodrászok csak szörnyűködnek, hogy ez nem a Lalinak való. Egyrészt le se bírna hajolni odáig, másrészt az ő aranykezével az tiszta pazarlás lenne. Majd megcsinálják ők a hajmosást, a Lalika csak maradjon szépen a körömnél, ő egy valóságos művész. Bejön egy 50 körüli nő, megkérdezi az aranykát, hogy el tud-e vállalni egy igazítást, berakást. Mire észbe kapnának, a Lali beáll a hajmosópult mögé, és már ülteti is le a vendéget. Megvan ez bolondulva tisztára. A fodrásznők összenéznek, de a Lali már emeli is a fejtámlát, elég magas egy csókolom, nem túl melege a víz csókolom, jaj, hogy magának milyen hosszú hajlékony nyaka van csókolom, tisztára, mint egy hattyú, muszáj voltam megjegyezni, mert olyan ritkán látni ilyet. A nő lehúnyt szemmel élvezi a samponozást, amit Lali találékonyan langyos hajfürdőnek hív, majd továbbfejleszti édes-mézes hajfürdővé, amitől még maguk a fodrászok is kedvet kapnak egy mosáshoz. Amikor a vendég végez, és fején a salátaszerű lakkal behegeztett frizurával távozni készül, még odalibben a Lalihoz és a zsebébe csúsztat valamit. Becsukódik az ajtó. Aranka nagyot sóhajt. Legalább annyit kérdezzem meg ilyenkor, kéri nyomatékosan a Lalit, hogy festés is lesz-e, mert ha lesz, akkor nem kell mosni, sőt, nem is szabad. Lali bűntudatosan hallgat, mint aki rossz fát tett a tűzre, és lehajtja a fejét. Aranka elgyöngül, megkínálja almával, és a székbe rogyik. Fáj a dereka meg a lába. A Lali körbenéz, és már szalad is a söprűért. Szedi össze a földről a levágott tincseket, de azt is úgy, mintha táncolna. Közben azt fejtegeti, hogy tulajdonképpen össze kéne gyűjteni ezt a sok hajat, és készíteni belőle valami nagy, gigantikus szobrot. Ami hatalmas, akár 5-6 méter magas is lehetne, de közben pihe könnyű, és lehetne ide-oda vinni kiállításra. Úgy lehetne megcsinálni, hogy műgyantával összekeverni a hajat, a felszínére meg ráragasztanák. És akkor tényleg volna értelme annak, hogy hajszobrász. Mert nem akarja ő lekicsinyelni a fodrász munkáját, és tudja, hogy piszok nehéz formára vágni a hajat, de akkor ez egy igazi hajszobor lenne. Csak sok hajat kellene összegyűjteni. Aranka gondolkodni kezd, és tűnődve sorolja, miféle nagy, szőrös állatokat lehetne így csinálni. Például medvét, meg mamutot is, vagy tigrist, sőt pár ducot. És a mintát is pontosan meg lehetne formázni a különböző színű hajakból. Lali erre azt feleli, hogy ő inkább valami non-figuratívra gondolt, mire Editke, aki eddig többnyire csak hallgatott, akadékoskodni kezd, hogy ő valahogy nem bír elképzelni egy nagy, non-figuratív szőrös szobrot. Nem tudná, hogy mire kell gondolni, mert szerinte, ha szőrös, akkor az ember mindjárt azt képzeli, hogy az valami. Ami meg non-figuratív, az ugye semmi se, mert a non-figuratív az azt jelenti, hogy nem jelent semmit. És ez így együtt neki túl elvont. Lali összenéz Arankával, és ebben az összenézésben van szeretet is, mert nem rossz kolléga az Editke, de az ilyesmihez nagyon nem ért. Amire Editke egy váratlan megjegyzéssel rögtön rácáfol, azt javasolja, csináljon akkor Lali egy nagy szimbolikus szobrot a kopaszodásról, és csak a fele szoborra ragasszon hajat, vagy csak foltokban, és legyen az a címe, hogy veszteség, vagy valami ilyesmi. Eszi az almát a Lali, és ahogy forgatja az almát, úgy forgatja belül az agyában az ötletet, és végén azt hümmögi, hogy ez nem is rossz. Egy nagy, kupaszodó fej arc nélkül. Vagy például alul lenne az arca, és nem látnánk, mert nézne befele a földbe.
Mire meg az Aranka mondja, hogy ez neki túl negativisztikus, és ugyan már miért ne lenne arca neki, ha úgyis van olyan rész, amin nincsen szőr. Hát akkor oda pont elférne az arca. Hasonlíthatna például a Lalira, vagy bárkire, mert biztos a Lali azt is meg tudná csinálni. Látta, hogy tud satírral körömre portrét festeni. A Lalinak voltak is egy időben ilyen tervei, hogy körömre Mona Lisa, vagy családtagok. De full élethülyen ám, csak nem volt kereslet, mert sajnos nem tart még ott ez az ország. És itt csak a strasszos gagyi megy, mondjuk megcsinálja ő azt is, nem arról van szó, csak nem igazán bír benne kiteljesedni. Arankának egyre jobban fáj a dereka. Masszírozza, ropogtatja, de nem használ. A körzeti orvos elküldte őt a reumatológiára, és mondták, hogy kéne úszkálni, kaphatna beutalót is, de ő nem merte megmondani, hogy nem tud úszni. Editke bevallja, hogy ő se. Neki is volt egy gyerekkori rossz élménye, és nem is próbálta többet, pedig állítólag jól átmozgatja az embert. Lali szerint úszni mindenki tud. Csak van, aki elásta magában mélyre ezt a tudást. De az emberiség a vízből jön. És ha most Editke és Aranka azt képzelnék, hogy a tenger közepén vannak, és ott jön a cápa, akkor igenis, hogy mindjárt tudnának úszni. Mert ez csak lelkileg van bennük legátolva. Aranka szerint azért testileg is le van gátolva, mert ő például konkrétan elsüllyed a vízben, és akkor se tud úszni, ha jön a cápa. Akkor is megfullad, vagy megeszi őt. Vagyis azért nem ártana tudni, hogy mit kell csinálni. Kutyaúszásban tud valamennyire, de inkább csak kapálódzik, mert amikor mutatták neki, akkor ritmikailag nem bírta összehozni, hogy mikor kell a kezét meg a lábát mozgatni. A Lali ezt már nem bírja hallgatni. Kezdi lepakolni az egyik műbőr Hokedliről az újságokat. Odatol másik kettőt, a fodrászok értetlenül figyelik. Amikor a három egy vonalba kerül, a Lali váratlanul hasra fekszik a három Hokedlin, és tempózni kezd. Kartempó, kiemel a fej, levegő, kartempó, kiemel a fej, levegő. Közben a lábával is tolkozik. Aranka ámulva figyeli az összhangot. Közben nyílik a bejárati ajtó, belép egy vevő. Úszik a körmös Lali vele szemben a három Hokedlin, éppen kiemelte a fejét és fújja kifelé a levegőt. A tekintetük találkozik. Néznek egymásra, mint ahogy a nő sokszor elképzelte. Mintha a szeretők tartanák fogva egymást a szemükkel, a vendégben benne reked a levegő, a Lali pedig helyette is kifújja. Hosszan, érzékien, forrón. Aztán könnyedén felugrik, és csak annyit mond, hogy hát valahogy így. Ilyen egyszerű az egész. Minden a lelkieken múlik. A lelkieken. Ismétli, most már a nő felé fordulva, mert úszni mindenki tud. Olyankor a test szinte elveszíti a súlyát, és lebeg csókolom, csak lebeg, lebeg, mint a szerelemben, meg az űrhajóban szokott.

0: sose figyeltem. Nem azt mondom, hogy nem tudom, mert ez így előtt. Mindig olyat főzött, amit szeretem. Megkérdeztem. Nyilván az anyám miatt van, gondolkodtam már sokszor ezen. Hogy sose figyelt eléggé. Nem azt mondom, hogy nem törődött velük, mert ez így nem igaz. Mindig olyat főzött, amit szerettem. Megkérdezte is, hogy ízlik-e kisfiam. Szóval ez mind megvolt. De valahogy mégse szeretett eléggé. Uh-huh. Jó, akkor mondok egy példát, hogy értsed. Amikor mesélt, imádtam tekergetni közben a haját. Hosszú volt a haja, leért a párnához, elalvás közben mindig azt birizgáltam az ujjaimmal. Egyszer színházba akartak menni, és már felöltözve, beparfümözve jött be az ágyamhoz. Mesélt, mesélt, de én az Istennek nem aludtam el. Nekik meg el kellett volna indulni. Apám többször benézett a gyerekszobába, kötötte a nyakkendőjét, mutogatta az időt, én meg tiszta erőből nyitva tartottam a szemem, hogy el ne menjenek. Aztán egyszer csak arra ébredtem, hogy már sötét van körülöttem. De figyeld közben a térképet, mert nem sokára lesz valahol egy leágazás. Nekünk a 29-es kell. A személyiket betetted? Uh-huh. Ne oda, inkább a kesztyűtartóba. Adj egy kis sütit.
1: Tessék.
0: Ne, ne abból, a kakaósból. Hola van? Szóval éjszaka volt, és valahogy még mindig morzsolgattam a két ujjammal az anyám haját. Megmozdítottam a karomat, és akkor felordítottam a rémülettől. Csak a haj volt a kezemben. El tudod képzelni? Az üvöltésre berohant a néni, aki vigyázott rám, és felgyújtotta a villanyt. Akkor láttam, hogy az anyám azt a tincset csúsztatta a kezembe, amit időnként a kontyába tűzött. Egy szőke póthajat, amit Pepinek hívott. A fürdőszobában tartotta egy fadobozban. Ezt adta a kezembe, érted? A Pepit! Állítólag reggelig bőgtem, totál kiakadtam. Adjál már még egy kis sütit. Ezt most csak azért mondom, mert veled is valahogy ez az érzésem. Hogy mindig csak egy darabot adsz magadból, hogy tulajdonképpen becsapsz. Nem úgy csapsz be, érted, hogy nem mondasz igazat, hanem hogy nem mondasz el mindent. Elhallgatsz előlem dolgokat. Félre ne érts, nem szoktam kukkolni a telefonodat. De a múltkor véletlenül belenéztem, mert pont jött egy üzenet. Csak úgy automatikusan rákattintottam, épp kint voltál a kertben. És a Laci üzent. Nem mondtad nekem, hogy szoktatok találkozni. Nem baj, érted, nyugodtan találkozzál vele. Csak azt nem tudom, hogy miért kell állandóan titkolózni.
1: És megint kezded?
0: Nem kezdem, nem, dehogy kezdem, csak beszélgetünk. Beszélgetni lehet, nem? Vagy ma az se lehet? Mitől ilyen meleg ez a kóla tisztára, mint a húgy? Azért figyeled a térképet, ugye? Keresek majd valahol egy benzinkutat, és félreállok, jobb, ha én nézem meg. Nem vagy valami nagy spiller a térkép olvasásban. Emlékszel, amikor egyszer felnavigáltál minket a fenébe a hegyekbe? A hóhatár fölé? Nem volt nálam hólánc, alig tudtunk átjutni azon a szakaszon.
1: Vicces volt.
0: Szerintem meg nem volt vicces. Kurvára nem volt vicces. Persze, a Laci autójában biztos van GPS. Neki nem kell a térképpel vacakolni. Egyébként is a Laci az egy igazi férfi, meg tudlak érteni.
1: És mit gúnyolod?
0: Nem gúnyolódom, sőt, neked igazából a Lacival kéne élned. Sokkal jobban jártál volna vele. Nem olyan lassú és tökölős, mint én. Ráadásul gazdag.
1: Nem gazdag.
0: Dehogy nem. Az Edith mesélte, hogy tavaly vett egy nagy házat.
1: Sose voltam.
0: Jó, én is ezt mondanám a helyedben. Egyébként meg szarok rá, hogy hányszor voltál ott. Azt se tudod, merre van Solymár. Hát persze. Nyilván az Edithék is rajtam röhögnek. Mindenki rajtam röhög az ismerőseink közül. Nem itt lesz az a leágazás? Képtelenek normálisan kitáblázni. De akartam valamit mondani. Ez most nem a Lacival kapcsolatos. Amikor néztük az úti könyvet, szóval amikor olvastuk azt a részt a várakról, akkor azért elég bunkóság volt, amit csináltál.
1: Mi van?
0: Mit nem értesz? Láttad, hogy még nem olvastam végig az oldalt, és direkt lapoztál. Hogy mutasd, hogy te már befejezted. Az egésznek az volt az üzenete, hogy tessék, apukám, már megint milyen lassú vagy. Egy vacak kis bekezdés se bírsz elolvasni ennyi idő alatt. És akkor puff, szándékosan lapoztál egyet. Baromi agresszív volt ez a mozdulat, ahogy lapoztál.
1: Nem direkt.
0: Dehogy nem direkt, szemétkedésből. Persze, mindig szemétkedsz, ez ad neked erőt, a szemétkedés. Ebből töltekezel, egy igazi vérszívó vagy. A másik gürizik, csomagol, rohan haza, hogy időben elindulhassunk, te meg lapozol az útikönyvben, és egy perc alatt a pofájába vágod, hogy egy lúzer! De igen, egy hülye lúzer, egy senki, egy gusztustalan csiga, egy idióta, akinek még egy szaros GPS-re se telt. Nem üvöltök, beszélgetek! Ha normálisan válaszolnál, nem kiabálnék. De te még erre sem éltatod az embert, hogy normálisan válaszoljál. Mert neked én csak egy sofőr vagyok. A sofőr, aki elvisz kirándulni. Na végre, itt egy rohadt benzinkút. hogy a francba kell ide bemenni. Jó, én is látom. Ne dirigálj már folyton, elegem van belőle, hogy mindig dirigálsz. Minek a szemeid? Hallod, kérdeztem valamit.
1: Nyisd ki a csomagtartót.
0: Csomagtartót? Minek? Várjál már, nincs is nálad pénz. Állj már meg, hallod? Mi itt a strádán? Normális? Hallod? Hova mész? Állj már meg, normális? Hallod?

0: Foglaljon helyet, kérem.
1: Köszönöm, de a következőnél leszállok.
2: A szatyros nő meglepetten bámul az öreg úrra, aki felpattant. Nincs hozzászokva, hogy átadják a helyet. Jól megnézi magának a bácsit. Az meg visszaül, és folytatja ott, ahol abba hagyta.
0: Na és kérlek szépen, akkor én bementem a gázművekhez, hogy mondják meg nekem, milyen tartozásai voltak.
2: A másik bácsi megértően bólogat. Hümmög. Mindkét öreg divatja múlt kopottas szövet kabátot visel. És kalapot. A Kossuth téren szálltak fel.
0: Mert gondolhatod, hogy ezzel is nekem kell foglalkozni. És amíg a hagyatéki eljárás le nem zajlik, addig azt sem mondják meg, hogy mennyi volt a tartozása. Addig meg kamatozik nekem. Még többet fizethetek.
3: Nem lehet egyben kifizetni?
0: Nem, kérlek. Hiába magyaráztam nekik, hogy nekem semmi közöm az egészhez. Nem elég, hogy el kellett szállítatni, nyakamba szakadt mindenféle számlaügye is. És ez is. Ott feküdt, ruha nélkül, a feje a fürdőszoba felé, és a lányomnak kellett felöltöztetni. Hát most mondd meg, hát hogy lehet ilyen?
3: Lehet, hogy itt ment valahova.
0: Pucéra!
3: Igen, úgy értem, lehet, hogy pont fel akart öltözni.
0: Hát, lehet. De azért mégis csak. Na és kérlek, amikor bementem a hullaházba, szóval amikor telefonáltak, hogy bent van, akkor kiderült, hogy fizetni kell a hűtésért. Hogy annak is külön díja van.
3: Hogy is hívták a kedves feleségedet?
0: Anna. Szóval mondom ezeknek, amikor kiállították a papírokat, hogy miért kell nekem fizetni a hűtést. Rég elváltam attól a nőtől, most meg fizetettem a gáztartozást, és akkor itt nekem a hűtés ráadásra.
3: Mennyi ideig is éltetek együtt?
0: 24 évig, kérlek. Na, kifizettem a hűtést, aztán amikor a papírt kiadták, akkor derült ki, hogy végül nem is 6000, mert az áfa csökkenés miatt visszajár belőle 638. Mert a napi 2000-ből most lejön 216. Akkor azt hittem, hogy készen vagyok. Schluss, passz! De akkor megjön nekem a pasas, hogy hozzak már be valami lepedőt, amibe bele lehet tekerni. Hogy így nem szállítható, mondja nekem. Ott, a folyosón.
3: Miért?

0: hambasztja is.
1: Érte. De akkor miért Debrecenben hambasztják?
2: Hát ez az. Dombóváron többe kerülne, hát még itt. Ez egy vagyon. Ott meg van nekem jó ismeretségem. Úgyhogy most vitethetem le Debrecenbe az egész Miskolanciát, onnan meg tovább Dombóvárra. De az már sokkal kisebb csomag. Különben még így is. Szállítással együtt is jobban kijövök, mintha itt rendelném meg. El se tudod képzelni, mit el nem kérnek ezek. Aztán még ott van az a gázszámla is. Ja igen, vissza kellett mennem, bevittem valami hálóinget, hogy adják rá. Te, hogy abban a lakásban mi van? Telerakott minden növényekkel. És az a sok könyv.
1: Hát van gond, az biztos. Akkor most pénteken nem is jössz?
2: Meglátom még. A lányomékra bízhatok-e valamit? Szerencsétlen. Az is mit összerohangászott egész héten. És ehhez kérlek, hogy ott feküdt pucéran.
3: Az öreg úr felháborodottan ingatja a fejét.
1: Érdekes, így hirtelen nem is emlékszem a kedves feleségedre.
2: A volt feleségemre. Szőke volt. Középmagas.
1: Nagyon finom pitét sütött. Mindig volt nálatok szombaton pité.
2: A pitéhez, ahhoz nagyon értett. Meg a levesét is dicsérték. De mondjuk én sose voltam nagy leveses. A lányoméknak most ki kell pucolni a lakást. Elképesztő, hogy az a nő mit össze nem hordott. És hát a fűtés. Fűtött az mindig, még ilyenkor is. Nagyon fázós volt. A gyerekeket is mindig úgy beöltöztette. Te jut eszembe. Emlékszel még a koroknai doktorra? Tudod, a koroknaiék, akiknek szepezden volt a nyaralójuk.
1: Hogyne. Kiváló ember.
2: Na hát kérlek, ennek a koroknainak az unokája intézte nekem a debreceni dolgot. És nagyon gyorsan meg is csinálják. Soron kívül. Jaj, bocsásson meg.
3: A bácsi készségesen behúzza a lábát, mert leszeretnék szállni. Bezáródik mögöttem az ajtó. Kihalt az állomás. Valószínűtlenül csöndes és üres, mint ünnepi reggeleken szokott. A lépcsőn felfelé lépegetve két alakot veszek észre. Szimmetrikusan egymással szemben térdelnek sötétkék overallban. Köztük a fémoszlop, tetején a narancssárga lyukasztóval. Mint szondi két aprúdja a kopja tövén. Kezük a rúdon. Alig észrevehetően csavargatják. Közben egy odalent beérkező szerelvény húzatot kavar, és a feljárót valószínűtlen narancsszínű kavargást tölti meg. Apró szirmok örvénylenek, leülepednek lassan a koszlott kövezetre. Ahogy közelebb hajolok, látom, hogy a picike szirmok szögletesek. A két férfi közben egyszerre feláll. Sikerült kiemelniük a helyéből a lyukasztót. Óvatosan lefektetik a sarokba. A következőhöz lépnek. Odalent újabb szerelvény érkezik. Újabb szél támad. És a szögletes, narancsszínű szirmok ismét hullani kezdenek. Forogva örvénylenek. Szállnak, mintha nem is a szétszedett lyukasztóból, hanem távolabbról. Valahonnan kintről peregnének. Talán a sóhajtó réteg felől. Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.

megyünk a Balatonra. Szép nyár van, egy hetet Törökországban töltöttünk, most meg ráadásként kölcsön kaptunk egy kis faházat szép lakon. Alig használják, nincs is meleg víz, de a lényeg, hogy közel a strand, és jó az idő. Sietve pakolunk össze, az ágynemű húzatok be se férnek a hátizsákba, egy IKEA szatyorba dobálom be őket a konyharuhákkal és a törölközőkkel együtt. A déliben hosszú sor áll, az utolsó percben szaladunk a vágányok felé. A kijelző táblán meglepődve látom, hogy még van időnk, a siófoki vonat csak 40-kor indul. Én meg valamiért azt hittem, félkor megy. Megkönnyebbülök, veszünk még üdítőt és szendvicset, aztán felszállunk. Már reggel füllet meleg van, fehéren tűz be a nap az ablakon. A gyerek szemben ül, nézem a napsütést.

0: öltözködésben. Villog a szeme a sötét arcában, és jól áll neki a batikolt sárga póló. A kézműves táborban csinálta, én is kaptam egyet. Az enyém pink és narancssárga, direkt azt vettem én is föl, egy hosszú indiai szoknyával, hogy örüljön. Elindul a vonat, énekelünk valamit, mert fel vagyunk dobódva. Elég sok utas van, az ágynemi szatyrot felteszem a podgyásztartóra, de a nagy hátizsákot nem bírom feldobni, az mellettünk marad a földön. Jön a kalauznő, undorodva szándékosan megbotlik benne. Aztán elkéri a jegyünket, és fennhangon belekezd. Hát rossz vonatra szálltál te. Nem tudod olvasni, szerencsétlen. Neked mindegy, hogy déli vagy északi part. Mi? Meg se nézed? Leblokkolok a tegezéstől, és elnézést kérek, mint a súlyos kihágást követtem volna el. A gyerek összeráncolt szemmel figyeli a nőt, és amint tovább lép, odahajol hozzám. Suttogva kérdezi tőlem, hogy miért nem szóltam vissza. Micsoda bunkó. Vállat vonok, legyintek, nem hagyom elrontani a hangulatot. Később a túloldalról átül hozzánk egy lány, kezében menetrend. Azt tanácsolja, hogy Fehérváron szálljunk át. Mondom neki, hogy a kalauz is ezt mondta, aztán kinézünk egy vonatot, amire csak negyed órát kell majd várni. Olyan, mintha ő próbálná jóvá tenni a kalauznő kiabálását. És tényleg, mielőtt visszaül, még odasúgja. Különben meg ne is törődjenek vele. Hátra dőlök, lecsukom a szemem. Valami zavaró érzésem támad, újra kinyitom. Ekkor veszem észre a férfit. A túlsó sarokban ül az ajtónál. Onnan bámul minket összehúzott szemmel, szinte pislogás nélkül. A lábamat a szem közti ülésen pihentetem, de egy idő után feszengeni kezdek, igazgatom a szoknyát, hát ha felcsúszott. Aztán a meztelen talpam kezd el bizsergetően zavarni. Hirtelen azt is provokálónak érzem. Szerencsére a gyerek eltereli a figyelmemet. Kéri, hogy folytassuk a szóláncot. Hosszan válaszolgatunk egymásnak, egyre jobban belejön. Az a szabály, hogy a játékban már felhasznált szót nem lehet újra bedobni. Többször próbál átverni, de figyelek. Ha rajta kapom, hangosan nevet. Közben időnként oda pillantok a férfira, aki le nem veszi a szemét rólunk. Munkás külsejű, 50-es, kopaszodó pasas. Nagy, csontos ökle van. A csuklóján nemzeti szín gumikarkötő. Fehér inget visel és szövetnadrágot, mellett az ülésen egy műbőr munkástáska. Előre dől, és egyfolytában vizslat. Nehéz elfelejtkezni a jelenlétéről. Amikor Fehérvárhoz közeledünk, kiviszem a vagon előterébe a hátizsákot. Leemelem az ágynemükkel teli szatyrot, meg a gyerek kisebb hátizsákját is. Kint mindent egymás mellé állítok. A második forduló után kilép utánam az ajtón, és megáll szemben. Talán vécére jött. Megkérdezem a gyereket, nem akar-e pisilni leszállás előtt. A férfi közelebb lép, összeugrik az arca az indulattól. Ijesztően halkan szól. Menjél csak vissza. Hirtelen arra gondolok, hogy talán ott felejtettünk valamit, mert különben nem értelmezhető, amit mond. De aztán folytatja. Menjél csak vissza, és pucold le az ülést. A folytott hang egészen váratlanul átcsap pattogó kiabálásba. Pucold le az ülést, amire fölraktad a mocskos lábadat, te! Hát mit képzelsz, te mi? Összekoszolod a magyar vonatot a mocskos lábaddal, te! Rohadt zsidó, cigány, kurva! Menjél vissza, vagy lelöglek innét! Menjél vissza Irakba, vagy a faszom tudja hova, ahol kiszart az anyád, oda! A gyerekre nézek. Az ajtónál áll, és vigyorog. De lehet, hogy csak zavarában, vagy ijedtében. Érzem, hogy a férfi a kalauznő ordiválásán bátorodott fel, az adta meg neki a jelet. Nyilván kereste, hogy kibe lehet belekötni. Aztán a hivatalos személyviselkedése megerősítette benne, hogy alsórendű állampolgárok lehetünk. Ránézek, és végzetes hibát követek el. Válaszolok. Nem kuszoltuk össze az ülést. Állati hangon kezd üvölteni, közben fenyegetően kilép felém. Ne pofázz vissza! rohadt zsidó, cigány, kurva, mert lelúglak, meg a kölyködet is, te mocskos, pinaszájú, aljadék, ganaj! Hát hogy mered? Hát mit képzelsz te magadról? Lebaszlak innét, hogy beletög lesz, hát mit képzelsz te?
1: A gyerekre pillantok. Meg mindig vigyorog. Mintha rádermett volna a mosoly az arcára, de közben folyik a könnye. Ó, te jó ég. Sír. Egy pillantással jelzem, hogy nyugi, semmi baj. Közben a WC ajtó mellé letett üres sörös üvegeket nézem, és méregetem a távolságot. Arra gondolok, ha a férfi közelebb lép, felkapok egyet és ütök. Aztán átfut rajtam, hogy vissza kéne menni a kocsiba, de pont elállja az utat. Egyfolytában hörögve ordít. Az utasok közül senki nem jön ki. Se a menetrendes lány, se más. Pedig vannak odabent férfiak. Egyik se reagál. Nem jön segíteni. Nem akar belekeveredni. Végül az állomáshoz közeledve csak kilép az előtérbe egy középkorú nő, és megáll a bőröngyével. A férfi még mindig mondja a magáét, a gyereken látom, hogy hozzám akarna bújni, de egyszerűen nem mer elmozdulni a helyéről. Rohadt ticsa! Ilyenekkel van tele az ország. Ki kéne írtani mindet? A kurva anyátokat! Azt a kurva anyátokat! Sok büdös rohadék, zsidó, cigány, tetves, nigger, unió, meg mi a faszom? A férfi nyomatékul a padlóra köp. A nő megelégelni látszik a műsort, és odaszól. Most már abba lehet hagyni, jó? Nem minket véd, csak zavarja a komfortérzetét a zaj. Szeretne nyugodtan utazni. A férfi most felé fordul és végigméri. Neked meg mi a kurva Isten között van hozzá, mi? Zsidó vagy? Vagy cigány, baszd meg? Vagy mi a fasz között van hozzá, he? A nő elfordítja a fejét és szimbolikusan kilép a szituációból. A férfi ismét felén fordul. Mert ha nem mosod le, én belöklek a vonat alá, esküszöm a kurva mindenit. Már mindent lehet, mi? És kezdi előről. Begördülünk Székesfehérvárra. A gyerek végre oda tud lépni hozzám. Befúrja a pólomba a fejét, csupa könny az arca. A nő leszáll, mögötte a férfi is, de még nem mozdul el a peronról, lecövekel az ajtóval szemben. Tanácstalanul körbenézek, hogy lehet-e valakitől segítséget kérni, de csak a kövér kalauznő áll távolabb, és ránk se pillant. Úgy látszik, a férfi is Fehérvárig jött. Most a végsőkig ki akarja élvezni a hatalmi helyzetet. Leadom a gyereknek a kék IKEA táskát, és megfordulok, hogy levegyem a hátizsákot is. A férfi odalép, és villám gyorsan fölrúgja a szatyrot. Az ágyneműk kiborulnak, egy-két konyharuha beesik a kerekek közé. A gyerek szedegeti össze. Rákiabálok, hogy lépjen távolabb. Leszállok, szívdobogva kapkodom össze a maradékot. Ami beesett, azt ott hagyjuk, mert indul a vonat. Poroszkálunk a peronon, de meg kell állnunk, mert a fiam csuklik. Úgy zokog. Figyeljük, ahogy a férfi halad az állomás felé, és próbálom mondogatni, hogy nincs semmi baj, nincs semmi baj, hogy most már elment. Most már elment. Hogy nem kell vele foglalkozni. Vannak ilyenek. Leülünk egy padra. Tűz a nap. Várjuk a csatlakozást. Lehetne folytatni a szóláncot, amíg meg nem jön a következő szerelvény. B, mint Balaton. N, mint ne. E, mint egyedül. L, mint lakos. S, mint saját. T, mint takarodj. J, mint jövő. Ő, mint őriz. Z, mint zavar. R, mint remény. Eny, mint nyugalom. Vagy nem is. Legyen inkább nyelvem. És végül M. mint Magyarország.

Föld nevű bolygó megszokhatatlan, de megjegyzek mindent, amit látok. Nem érezni, nem elvágyódni, nem kérdezni, és nem kétségbe esni. Nem mutogatni fölfelé, mint E.T., hogy haza, haza, hanem figyelni. Pontosan megörökíteni minden kicsi részletet, hogy ha majd megint nem leszek ember, ha majd kérdőn fölém hajolnak, akkor visszaadhassak mindent. Sorjában e különös helyszíneket és testeket. Mindent. Ahogy volt. Mint egy talált fényképezőgép.

0: Jelentést hallottak a Föld nevű bolygó találomra kiválasztott pontjáról. Ennyi. Program vége.
1: Hazaviszlek, jó? Válogatást hallottak Tóth Krisztina novelláiból. A művek az elhangzás sorrendjében. Pixel, Vót, Talált levél, Aranymosó, Szirénke, Ilyen egyszerű, Pepi, Milyen volt szőkesége és Szólánc. Közreműködött Básti Júli, Pálmai Anna, Pelső Ciréka és Szirtes Ági, valamint Hollósi Frigyes, Máté Gábor, Scherrer Péter és Újlaki Dénes. A hangfelvételt Kornides Tamás készítette. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. A rendező munkatársa Kálmán János. Dramaturg Soltinszky Tibor. Az írásokat válogatta, rádióra alkalmazta és rendezte Pelső Ciréka.
2: A felvétel 2010-ben készült, és legutóbb egy évvel később január 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

Szonyecska. Részlet Ludmilla Ulickája regényéből. Fordította V. Gilbert Edit. Felolvassa Persőci Réka.

Miután szerzetesi elszántsággal több évet leszolgált a könyvraktárban, Szonyecska, engedve főnöknője unszolásának, aki ugyanolyan megszállott olvasó volt, mint ő, elhatározta, hogy beiratkozik az egyetem orosz filológia szakára. Egy nagy és ostoba felvételi tananyag alapján bele is fogott a felkészülésbe, s már éppen jelentkezni akart a vizsgára, amikor hirtelen minden összeomlott. Minden egy pillanat alatt felfordult, kitört a háború. Talán ez volt az első olyan esemény egész fiatal élete során, ami kiragadta őt az állandó olvasás ködös állapotából, amelyben leledzett. Apjával együtt, aki azokban az években egy szerszámműhelyben dolgozott, Szverdlovszkba evakuálták, ahol szinte azonnal az egyetlen biztonságot adó helyen találta magát, egy könyvtár pincéjében. Nem világos, vajon az a társadalmunkba hajdanán meggyökeresedett hagyomány lépette itt működésbe, miszerint a szellem drága gyümölcseit, amint a föld gyümölcseit is késlekedés nélkül a föld alá kell vinni, vagy ez volt a védőoltás Szonyecskának élete elkövetkező évtizedére, amelyet éppen egy föld alatti emberrel kell majd eltöltenie, leendő férjével, aki evakuálásuknak ebben a reménytelenül sanyarú első évében tűnt fel. Robert Viktorovics azon a napon lépett be a könyvtárba, amikor Szonyecska beteg főnöknőjét helyettesítette a kölcsönzőben. A termetre alacsony, szúrósan csontos, szürkés őszférfi nem is vonta volna magára Szonyecska figyelmét, ha nem kérdezi meg tőle, hol találja a francia nyelvű könyvek katalógusát. Francia könyvek ugyan voltak, de katalógusuk már rég elveszett, mivel nem volt rá igény. Ezen az esti órán zárás előtt nem voltak látogatók, s Szonyecska levitte a különös olvasót a pincéjébe, a távoleső nyugat-európai sarokba. Sokáig lenyűgözve állt a férfi a szekrény előtt, oldalra hajtott fejjel, egy éhes gyerek sóvárgó arc kifejezésével, aki meglátott egy süteményes tálat. Szonyecska a háta mögött állt, fél fejjel fölé magasodva, és majd belehalt a rá is átragadó izgalomba. A férfi feléje fordult, váratlanul megcsókolta sovány kezét, és mély hangon, tele vibrálással, mint a kvarclámpa fénye a gyermekkori megfázások idejéből, így szólt. Hát ez egy csoda. Micsoda fényűzés. Montány. Pascal. És még mindig nem engedve el Szonyecska kezét, sóhajtva hozzátette. Ráadásul Elsevier kiadásban. 9 Elsevier van itt, bólintott büszkén a megilletődött Szonyecska, aki már kiválóan értett a könyvészethez, és ekkor a férfi furcsa tekintettel alulról fölfelé végigmérte, de mintha fölülről nézett volna lefelé. Keskeny ajkaival elmosolyodott, megmutatva fokhíjas száját, tétovázott, mint aki valami fontosat akar mondani, de meggondolta magát és mást mondott. Állítson ki nekem, kérem, olvasójegyet, vagy hogy is hívják ezt maguknál? Szonya visszahúzta a férfi száraz tenyerei közt felejtődött kezét, és megindultak felfelé a vadhideg lépcsőn, ami a hozzáérő láb kevéske melegét is rögtön elorozta. Itt az öreg kereskedőház szűk kis termében írja le először Szonyecska saját kezűleg a férfi eladdig számára teljesen ismeretlen nevét, amely pontosan 2 hét múlva az övé is lesz. S amíg a stoppolt gyapjú kesztyűjében ide-oda csúszkáló tintaceruzával írta az esetlen betűket, a férfi az ő tiszta homlokát nézve magában azon mosolygott, mennyire hasonlít ez a nő egy fiatal tevéhez. Egy mindentűrő, gyengéd állathoz, s azt gondolta. Még a kolorit is. Kreol, szomorú umbra és rózsaszínű. Meleg. Szonyecska befejezte az írást, mutató ujjával feltolta lecsúszott szemüvegét. Jó indulatúan, kíváncsiskodás nélkül és türelmesen nézett a férfira. Nem diktálta még le a címét. Amaz viszont a legmélyebb zavarban volt a sorsszerűség váratlanul derült égből villámcsapásként támadó heves érzésétől. Megértette, hogy a felesége áll előtte. Előző nap töltötte be a 47. évét. Egy élő legenda volt,
de a Franciaországból a 30-as évek elején történt hirtelen, és ahogy a barátai tartották, indokolatlan hazatérésének köszönhetően a legenda elszakadt tőle, és szájhagyományként élt tovább a megszállt Párizs elnéptelenedő galériáiban, csak úgy, mint különös képei, amelyek túlélték a pocskondiázást, a felejtést, utóbb pedig a feltámadást és a posztumusz dicsőséget is. De erről ő mit sem tudott. Fekete, itt-ott kiégetett vattakabátjában, a kiálló Ádám csutkájú nyaka köré csavart szürke törölközővel, mint egy mázlista balek, aki leülte a maga bagatel 5 évét, és most ideiglenesen festőként dolgozik egy üzemigazgatóságán, csak állt a sutanő előtt és mosolygott, mert felfogta, hogy ezekben a pillanatokban zajlik le benne az újabb árulás, amiben fordulatokban gazdag élete olyannyira bővelkedett. Elárulta ősei hitét is, szülei reménységét is, tanára szeretetét is, elárulta a tudományt, baráti szálakat szakított el kíméletlenül és azonnal, amint úgy érezte, hogy szabadságát rabláncra verik. Ez alkalommal Szilárd nőtlenségi fogadalmát szegte meg, melyet a korai és csalóka sikeréveiben tett, s aminek egyébként semmi köze nem volt az önmegtartóztatáshoz. Nőimádó nőfalú volt. Sok táplálékhoz jutott ebből a kiapadhatatlan forrásból, de mindig éberen örködött a függetlenségén. Ő maga félt volna a ma női ösztön táplálékává válni, amely oly paradox módon bőkezű azokhoz, akik csak elvesznek tőle, s pusztítóan kegyetlen az adakozókkal. Szonyecska rezzenetlen lelke azonban, amely köré ezernyi elolvasott könyv von sejemgubót, melyet a görög mitoszok füstje zúgása, a középkor hipnotikus éles fuvola hangjai, Ibsen ködös szeles sóvárgása, Balzac szövevényes unalma, Dante asztrális muzsikája, Rilke és Novalis kifinomult szirénénekei ringadtak álomba, és a nagy oroszoknak egyenesen az ég szívéhez szóló morális kétségbeesése csábított el. Szonyecska rezzenetlen lelke nem ismerte fel a saját nagy pillanatát. Gondolatai csak a körül forogtak, hogy nem kockáztat-e túl sokat, ha kikölcsönzi az olvasónak azokat a könyveket, amelyeket csak az olvasóteremben szabad használni. Címe? Kérdezte szelíden. Tudja, én szolgálatilag vagyok itt. Az üzemigazgatóságon lakom, magyarázta a furcsa látogató. De az igazolványát azért adja ide, a lakbejelentőt, kérte Szonyecska. Amaz kutatni kezdett valamelyik mély zsebében, majd kihúzott egy gyűrött igazolást. A nő sokáig nézte a szemüvegén át, majd megrázta a fejét. Nem, nem tehetem. Maga a megyéhez tartozik. Kübelé kiöltötte vörös nyelvét a férfira. Úgy tűnt neki mindennek vége. Visszadugta a zsebébe az igazolást. Csináljuk így, kiveszem a saját nevemre, maga pedig elutazása előtt visszahozza nekem őket, mondta bocsánat kérő hangon Szonyecska. És a férfi megértette, hogy minden rendben van. Csak arra kérem, nagyon vigyázzon rájuk, kérte a nő kedvesen, és már csomagolta is egy szakadozott újságpapírba a 3 kis alakú kötetet. A férfi szárazon megköszönte, és sarkon fordult. Mialatt Robert Viktorovics utálkozva töprengett az ismerkedés technológiáján és az udvarlás nyűgén, Szonyecska sietség nélkül befejezte hosszú munkanapját, és hazafelé készülődött. Egy cseppet sem aggódott már a 3 értékes könyv sorsa miatt, amelyeket gondatlanul kiadott egy idegennek. Minden gondolatát a hideg és sötét városon át hazáig vezető út kötötte le. Azokat a különleges női szemeket, amelyek mint a misztikus harmadik szem döbbenetesen korán nyílnak ki a lányoknál, Szonyecska nem csak hogy egyáltalán ki sem nyitotta, hanem még összeszorítva le is hunyta. Még nagyon korán, úgy 14 évesen, mint egy alávetve magát a nemiség ősi programjának, amely évezredeken át ilyen zsengekorban adta férjhez a lányokat, szerelmes lett egy osztálytársába, a kedves képű Pisze Vigyka Starosztyinba.
Ez a szerelmesség kizárólag abban a leküzdhetetlen vágyban fejeződött ki, hogy nézze a fiút. És kutakodó tekintete hamarosan nem csak a babarc tulajdonosa előtt vált nyilvánvalóvá, hanem a többi osztálytársuk előtt is, akik előbb vették észre ezt az érdekes attrakciót, mint ahogy Szonya a dolgot magának beismerte volna. Megpróbált erőt venni magán, és folyton más tárgyat keresett a szemének. Hol a tábla, hol a füzet, hol a poros ablak derékszögét. De tekintete az iránytű makacságával tért vissza mindig a szőke nyakszirthez, egyre keresse a találkozást ezzel a kékséggel, hidegséggel, vonzással. Már együttérző barátnője Zoya is odasúgta, hogy ne bámuljon úgy. De Szonyecska tehetetlen volt. Szeme muhón követelte táplálékát, a szőke fejet. Mindez a legszörnyűségesebb és igencsak emlékezetes módon ért véget. A brutális Anyegin, aki nem bírta már a szerelmes tekintet súlyát, hallgatag rajongóját randevúra hívta a közeli kis tér melletti fasorba. Ott pedig nem fájdalmasan, de gyilkos sértésként kétszer arcul csapta őt. A bokrokban lapuló négy osztálytárs biztató hahotájától kísérve, akiket vele együtt meg lehetne róni lelki durvaságukért, ha ezek az ifjú leskelődők nem estek volna el mindegy szálig a közelgő háború legelső telén. A 13 éves lovaktól kapott lecke egyébként oly meggyőzőnek bizonyult, hogy a kislány belebetegedett. Forró lázban feküdt 2 hétig. Nyilvánvaló, hogy a szerelem tüze ezen a klasszikus módon távozott belőle. Amikor pedig felépülése után visszatért az iskolába és rettegve várta az újabb megaláztatást, tragikomikus kalandját tökéletesen felettette az iskola szépe, Nina Borisova öngyilkossága, aki egy este tanítás után egy osztályteremben akasztotta fel magát. Ami a kemény szívű hőst, Viktor Starostyint illeti, Szonyecska szerencséjére akkoriban költözött át szüleivel egy másik városba, Szonyecska pedig azzal a keserű meggyőződéssel maradt magára, hogy női életpályája egyszer s mindenkorra lezárult, s ez egész életére megszabadította a tetszeni és hódítani akarástól. Szerencsés osztálytársnői irán nem érzett sem romboló féltékenységet, sem lélekölő haragot, egyszerűen visszatért vad és részegítő szenvedélyéhez, az olvasáshoz. Robert Viktorovics 2 nap múlva jött vissza, amikor Szonyecska már nem a kölcsönzőben dolgozott. A férfi kihívatta. Szonyecska feljött a pincéből, 3 lépésben emelkedett ki a sötét lyukból, rövidlátóan és sokáig méregette, majd mind jó ismerősének biccentett neki. Üljön le, kérem! Húzott oda egy széket a férfi. A kis olvasóteremben néhány melegen öltözött látogató ült. Hideg volt, alig fűtöttek. Szonyecska leült a szék peremére. Az asztal szélén egy viharvert szövetfüles sapka hevert, mellette egy csomag, amelyet a férfi sietség nélkül nagyon óvatosan bontogatni kezdett. A minapában elfelejtettem megkérdezni magától, szólalt meg fénylő hangján, Szonyecska meg jót mosolygott a minapában szón, amely rég kikerült az általánosan elfogadott köznyelvi fordulatok szótárából, s a népnyelvet gyarapította. Elfelejtettem megkérdezni, hogy is hívják. Megmondaná? Szonya, válaszolta kurtán a nő, egyre azt figyelve, hogy bontogatja a másik a csomagot. Szonyecska, jól van. A férfi, mintha jóvá hagyta volna a dolgot. Végre lent volt a csomagolás, és Szonya egy női arcképet pillantott meg, melyet halványbarna színnel, szépiával festettek a durva porózus papírra. A portré csodálatos volt, a női arc pedig nemes vonású, finom, egy más korból való. Az ő, Szonyecska arca. Kis levegőt vett, és hűvös tengerszagot érzett. Ez az én nászajándékom, mondta a férfi. Tulajdonképpen azért jöttem, hogy megkérjem a kezét. S várakozó pillantással nézett Szonyára. És Szonyecska ekkor nézte meg őt először alaposabban.
Egyenes szemöldök, finom ornyereg, száraz száj egyenes ajkakkal, mély, függőleges ráncok az arcon, és csillogó szemek, okosak, komorak. Szanyecskának megremegett a szája. Hallgatott, lesütötte a szemét. Nagyon belenézett volna még egyszer a férfi arcába, abba a sokat sejtető és vonzó arcba, de Vitka Sztarosztyin kísértett a háta mögül, és ő a portré kanyargó vonalaira meredve, amelyek hirtelen már nem egy női arcot, még kevésbé az övét magáét kezdték jelenteni, alig hallható, de hideg és elutasító hangon azt rebegte. Maga viccel velem? A férfi ekkor megijedt. Régóta nem tervezett már semmit. Sorsa olyan komor helyre vetette a pokol tornácára, hogy vadállati életereje csak nem kimerült, és e világi létének alkonya már nem tűnt számára vonzónak, és most látott egy nőt, aki valódi belső fénnyel ragyogott, megérezte benne a feleséget, aki törékeny kezében tartja majd az ő gyengülő, földhöz közelítő életét, és közben látta azt is, hogy ez a nő édes terhe lesz az ő családdal nem terhelt vállainak, gyáva férfiasságának, amely megfutamodott az apaság nehézségei, a családos ember kötelezettségei elől. De hogy gondolhatta? Hogy nem jutott korábban eszébe? Lehet, hogy már másé. Egy fiatal hadnagyé, vagy egy stoppolt pulóveres mérnöké. Kübelé újra nyújtogatta rá hegyes piros nyelvét, és vidám kísérete, közönséges ocsmány neki mégis kívülbelül ismerős nők bíbor vízfényben grimaszoltak mögötte. Reketten kényszeredetten elnevette magát, odatolt a Szonyecska elé a rajzot, és azt mondta: nem vicceltem. Egyszerűen nem gondoltam arra, hogy férni lehet. Felállt, kezébe vette hihetetlen sapkáját. Bocsásson meg. És mint egy hajdani katonatiszt, feszesen, borotvált fejét leszegve meghajolt, és megindult a kijárat felé. És akkor Szonyecska utána kiáltott: álljon meg, nem vagyok férnél! Az olvasóasztalnál ülő öregember az összefűzött újságok mellől rosszallóan nézett felé. Robert Viktorovics megfordult, keskeny ajka mosolyra húzódott, s iménti tanácstalansága, amikor gyanakodni kezdett, hogy a nő elsiklik előle, most még mélyebb lett. Már végképp nem tudta, hogy mit mondjon, mit csináljon.

0: Szonyecska. Részletet hallottak Ludmilla Ulickaja regényéből. Fordította V. Gilbert Edit. Elmondta Pelsőci Réka. A felvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette, zenei szerkesztő Kakó Gyula, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Markovics Ferenc.
1: A felvétel 2006-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Éjfél van.

0: Kossuth Rádió Budapest, éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Az új államfőt ma délután választja meg az országgyűlés. A plenáris ülés a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik majd. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Az ellenzéki frakciók a kormányzati intézkedéseket bírálták. A Mi Hazánk szerint a kormány hibákat követett el, például Orbán Anita külügyminiszter csak azután beszélt szlovák kollégájával a Dunavíz hozamáról, hogy a Mi Hazánk politikusa erről kérdést tett fel a parlamentben. A KDNP rémhírterjesztéssel vádolta meg a kormányfőt a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban. A Fidesz pedig úgy vélte, az energiaválságot a magyar emberek és vállalkozások oldották meg, amikor önkorlátozással visszafogták fogyasztásukat. Ismét névleges teljesítményén üzemel a paksi atomerőmű második blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént, a folyamat csaknem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna víz szintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak 1, a 2-es üzemel. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indítanak az előregedett vízhálózatok megújítása érdekében. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren, Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett, speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyeződés továbbterjedését. Már több mint 110 halottja és csaknem ugyanennyi sérültje van a földrengésnek Kolumbiában. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű, valamint az ezt követő 2 utórengésben több tucat épület összedőlt, többen a romok alatt rekedtek. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. Kolumbia elnöke szükségállapotot hirdetett. Híreink végén a hazai időjárásról. Jelenleg 16 és 27 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 24-27 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, délután északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Hajnalban 16-22, délután 33-38 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim köztük a hangmester Szilágyi Zsolt nevében is. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig, a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hangjátéktér. Kertész Imre, önálló író, életút interjú. A harmadik részt hallják. A riporter Mihancsik Zsófia, a felvétel 1999-ben készült.
3: Ezzel a bizonyos barátom, akivel együtt lettünk újságíró, úgy határoztunk, hogy megússzuk ezt az egész katonai, nem tudom, mi a fenét, ezt a katonaságot. Beiratkoztunk egyetemre, esti egyetemre, mert az mentesített, legalábbis 1949-ben és 50-ben még a katonai szolgálat alól. Úgyhogy bejártunk az egyetemre, nem tanultunk semmit, ki voltak írva a vizsgák, akkor mindig előző éjszaka összeültünk, és megtanulni véltük az anyagot, amiből másnap vizsgálsz. Milyen egyetem? Ez teljesen komolytalan. Milyen egyetem? Hát ez valami bölcsészeti szak volt, irodalom, de volt benne nyelvészet, még ilyen dolgok. Nem figyelt oda senki. De azután ezt a trükköt hamar átlátták, és úgy döntöttek, hogy az esélyegyetemek nem mentesítenek a katonai szolgálat alól, úgyhogy így hívtak be mind a kettőnket katonának egy időben, csak máshova kerültünk.
4: Maga hol?
3: Én Zalaegerszegre, ő pedig, ha jól emlékszem, Békés Csabán.
4: Zalaegerszegre? Speciális alakulathoz, vagy?
3: Hát persze, hogy speciális alakulathoz.
4: Mi volt ez?
3: De ez a speciális alakulatról senki sem tudta, hogy speciális alakulat természetszerűen Zalaegerszegen. Ez később kiderült az őrszázadról, de akkor egyikünk sem tudott erről, csak azt hallottuk Zalaegerszegen a kiképzés alatt, mindig egy rettentes kaszárnya volt ez, hogy ott egy század, meg a századnak volt, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 szakasza. Ezek a kisebb egységek, és az egyik szakasz, és ez csupa budapesti gyerekből állt, azt hagyták sejtetni, hogy ez a szakasz majd Zalaegerszegről visszakerül Budapestre, és Budapesten tölthet be szolgálatot. Ez egy ilyen szempontból kiváltságos elbánásmódban részesültünk, mert közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium alá tartoztunk, és nem a zászlóalj parancsnokság alá. Hát ezeket is csak ilyen félig elejtett szavakból lehetett megtudni. És azután, 3 hónapi kiképzés után fölrendeltek bennünket a katonai ügyészségre. És kiderült, hogy a század 3 szakasza őrzászlóaljhoz kerülnek, ami azt jelenti, hogy különféle őrségeket kell.
4: Középületek előtt, ilyesmi?
3: Középületek, katonai épületek előtt, stb. Kell adni. Ennek a budapesti szakasznak viszont a katonai ügyészségen szántak beosztást, és pedig a katonai börtönben kellett teljesíteniük börtönőri szolgálatot, igen? Felügyelői szolgálatot, igen. Úgyhogy oda kerültem, és itt kellett budapesti katonai börtönben szolgálatot teljesítenem. Ami egy darabig ment, aztán úgy határoztam, hogy most már tovább nem megy, és ettől kezdve megbetegedtem. Ez úgy történt, ezt én mind szépen megbeszéltem, esténként találkoztunk a barátaim, nagyon jó beosztás volt, 24 óra szolgálat, 12 óra szolgálat, 48 óra szabad, úgyhogy ez csodálatos
4: volt. Amit nem volt kötelező laktanyában tölteni.
3: Egyáltalán nem volt laktanya, otthon laktunk, ez csodálatos volt.
4: Micsoda más Istenem.
3: Igen. Úgyhogy egy szép napon, és leírtam meglehetős pontosan a Kudarc című könyvembe, egy ilyen napi parancs kiosztás volt, és akkor végigvágódtam. Hallottam, hogy nagy riadalom van körülöttem, összeszedtek, bevittek a börtön orvosi rendelőbe, megitattak velem valamilyen idegcsillapító folyadékot, persze börtön orvosok voltak, és egy börtön gyógyszerész, akik természetesen rögtön átlátták, hogy itt miről van szó, de volt egy börtönorvos is, egy alezredes. Egy ilyen rossz szeme volt, és ezzel megint ugyanúgy jártam, látja, mint a Gál főszerkesztővel. Ez engem nagyon szeretett. Ez is átlátta természetesen, hogy én mit művelek, de úgy viselkedett velem, mint egy idegbeteggel. Tehát rögtön kiírt a szolgálatból, annyi időre, amennyire tudott, és pedig azzal, hogy aztán majd, azt nem is töltöttem bent a, nem töltöttem szolgálatban, de viszont a házmester mindig elmesélte, hogy jöttek utánam érdeklődni. Na most vissza kellett menni a szolgálatba, és most egy borzasztó nehéz időszak következett, mert én nem voltam hajlandó meggyógyulni, és olyan cirkuszokat rendeztem ott a szolgálatban, amik hol fogdába raktak, hol különféle büntetésekben, én emeltem haza, és stb. Ez eltartott egy darabig, amíg fölmerült a kérdés, hogy nem kellene engem a katonai kórházba beszállítani. És úgy döntöttek, hogy de igen, be kell, ez alezredes, hogy engem be kell utalni a katonai kórházba. Most következik egy jelenet, amit elmondok magának, hogy érzékeltesem ennek a világnak a teljesen gyermekes és abszurd voltát. Bevittek a katonai kórházba, mégpedig úgy, hogy egy barátom, aki velem szolgált ebben a században, vitt be, mint kísérő, és akart átadni ott a szolgálatot tevő, nem tudom még kinek, ügyeletesnek. Aki nem is egy tiszt volt, hanem egy főtörzsörmester. És a papírok alapján nem akart engem fölvenni. Én néma voltam, ez volt a szerepem, de ez, aki bekísért engem, ez a barátom, ez inzisztált, hogy de hiszen a katolikai izébe küldték, és itt van a beutaló, nem veszünk fel, nincs hely, nincs ilyen izék számára, nincs hely, és erre elkezdtem ordítani, és még a következőt ordítottam. Megmondtam, hogy nem akarok kórházba, ne vigyenek kórházba, nem akarok kórházba menni. Ezt csináltam egy hisztériás jelentet, főtörzsbe se nézett, és fölvett. Azt mondja, gyerünk be a kórházba. Ott töltöttem az időmet szép, nyugodtan és derűsen, egészen addig, amíg gerinccsapolást nem akartak.
4: Valamit, valamiért?
3: Igen, elvégezni rajtam, de én ezt megtudtam, mert ott megint csak bejött ez a dolog, volt egy főorvosnő, egy főorvos asszony, aki engem megszeretett, nem tudni miért, és faggatott, hogy ugye, hát mert vizsgálatok is voltak, és faggatott, hogy nekem mi bajom van tulajdonképpen. És elmondtam neki, hogy a magam megjátszott idegbeteg módján, de azért eléggé világos, hogy megértsen engem, hogy én nem tudom ezt a szolgálatot teljesíteni, nem akarom ezt a szolgálatot teljesíteni, nem akarok a katonai ügyészségen és a katonai börtönben szolgálatot teljesíteni, én nem erre születtem, én újságíró vagyok, akkor még az voltam elfben. Újságíró vagyok, és én nekem ez idegen és nem megfelelő beosztás. Közben ám egy másik vonalon ment a történet a maga módján, tudnélik, a barátom, akit szintén behívtak katonának, időközben fölkerült a Honvédelmi Minisztériumhoz, mégpedig mint csapatrádió szerkesztő, hogy ez micsoda, ezt ne kérdeze, voltak a különböző honvédelmi egységeknél ilyen
4: táborrádiók,
3: táborrádiók, és azoknak műsorokat kellett szervezni, és egy ilyen volt, azért lett az én barátom, méghozzá közvetlenül a hogy is hívták ezek, egy csoportfőnökség, vagy kultúra, vagy politikai csoportfőnökség, amelynek a főnöke egy bizonyos Vágó alezredes volt, de az ő közvetlen főnöke Megyeri Károly főhadnagy volt, aki később egy ismert média ember volt, ugye?
4: Egészen televízió elnökségig.
3: Tessék, egészen fölvitt a televízió elnökségig, ugye?
4: Bocsánat, csak kiment a kávé közben.
3: Igen. Később, de akkor ott ült főhadnagyként, és megint csak egy igen méltányos és kedves ember volt ott, aki az én barátomat még újságíró korában ismerte, pártfogoltan, most arról volt szó, hogy én hogy tudok oda kerülni valahogyan. Tehát most addig húztam, halasztottam ezzel a betegséggel és ezzel a izével a dolgot, amíg végül beosztottak a telefonügyeletesnek a katonai börtönbe. De az volt a dolgom, hogy üljek egy ilyen kapcsoló szerkezet előtt, és különböző konnektorokat dúdossak, akkor még ilyen volt a telefon. Kerestek valakit, akkor kapcsolnom kellett. Mit tesz Isten? Egyszer azt hallom, hogy Vágó Alezredes, csak névről ismertem, Vágó Alezredes van a telefonban, és a börtönnek a politikai tisztjével egy őrnaggyal akar beszélni. Hát gondolom, én itt a vonalból nem lépek ki, mert ez engem érdekel, rólam lehet szó. Így is volt. Üvölte, hallottam, amit Vágó Alezredes üvölte. Meddig késlekednek itt, amíg a PFC, FC, a politikai főpe, egy tabé, micsoda, kiadta már az, hogy áthelyezzék-e, és akkor egyszerre elordította magát valaki, vagy az őrnagy, akivel ott beszélt, vagy pedig maga. Hallgatja valaki ezt, és csak a rémülten bedugtam, úgyhogy meg is ráztam. Emlékszem, a pillanat itt láttam szinte. Gyorsan bedugtam. De addigra már mindent tudtam körülbelül, amit tudnom kellett, úgyhogy hamarosan áthelyeztek engem szépen ahol már teljesen normális katonaként, őrmesterként jelentem meg, és az volt a dolgom, hogy diafilmeket szerkesztek a Honvéd filmgyárban. Szóval ezek a diafilmek, ezek ilyen diaoktató filmek
4: voltak. Akkor is megint egy kedvezményezett helyzet.
3: Semmi fizetést kaptam, otthon laktam, teljesen szabad bejárásom, egyenruhát akkor is lettem, amikor akartam. Csak hát meg kell csinálni ezeket a diafilmeket, mert emlékszem, az első diafilm arról szólt, hogy hogyan kell a sátrat összerakni, tudja, és itt nem tudom én, 15 ilyen diakép, és a szöveget kellett írni, hogy először megfogjuk a szöveget, azt leverjük, együtt kellett működnöm egy fotóssal, aki igen magas rangú, tiszta őrnagy volt, de fotós szíve volt, és te meg ész alatt tegeződtünk, és jó barátok voltunk. Ez egy csodálatos élet, csodálatos korszaka volt életemnek ilyen szempontból, mert mondom, zsoldot kaptam magas, viszonylag magas, 1000 forinton felül, 1800, nagy pénz volt.

0: első kerületben laktam, első kerületi párt irodába, és én szeretettem ezt a pártnak könyvet, és nem iratkoztam át. Ami csak az én korabeli magatartásomnak volt tulajdonítható, mert ez egy igen veszedelmes cselekedet volt, mert a pártakkönyv volt a legfőbbért, volt is egy ilyen film, a takkönyv, a pártakkönyv, szóval azt lelövik, aki a pártakkönyvet elveszti, meg nem tudom én mit csinál. Úgyhogy én oda nem jelentkeztem át. Ezzel szemben arról volt szó, hogy szerződésbe polgári alkalmazottként tovább csinálhatom ezeket a diafilmeket a Honvéd Filmintézetnek. Ez a processzus ment egy darabig, amíg ki nem derült, közben leszereltem, amíg ki nem derült, hogy engem nem vesznek fel a Honvéd Filmintézethez, mert, mint egy görög nevű főigazgató közölte velem, hogy neked olyan káderjellemzésed van, hogy ilyen káder, lesújtó hangod, lesújtó arca, hogy ilyen káderjellemzésre nem vehetünk föl. És a legsúlyosabb párt arc kifejezéseket öltötte. Nos, ez az ember hozzátartozik a korhoz, hogy ez az ember 1956-ban összepakolta a Honvéd Film összes titkos archívumát, és azzal együtt kilépett, ugye valóban Argentina, nem tudom, hova, mert azt remélte, hogy ezeket drága pénzen eladhatja. Mondom, sem kell, hogy senkinek sem kellett, de ez egy más történet. Tehát ilyenek voltak a szigorú pártemberek arrafelé, és én pedig hát állás nélkül maradtam, mert törvényszerűen vissza kellett volna mennem a Kós Géppel minisztériumban. Az az a törvény, hogy a katonai szolgálat után vissza kell venni engem a minisztérium sajtóosztályára, de én nem akartam visszavenni a sajtóosztályra, én akkor már egyáltalán nem akartam ezzel az állammal vagy hivatalokkal, hogy valamiféle kapcsolat, és úgy döntöttem, hogy lesz, ami lesz, én
1: szabadúszó lesz.
0: Élek, ahogy élek, szabadúszó leszek. És így történt, hogy 53 óta valóban szabadúszó is maradtam. Még most is szabadon úszok.
1: Szóval egy magyarázat az, hogy tényleg olyan szerencsés volt, hogy mindenütt olyan emberekbe botlott, akik valamiért megszerették magát.
0: Is.
1: Ez egy magyarázat. De lehet az is egy magyarázat, hogy valamiért nagyon jól tudott viselkedni ezekben a helyzetekben.
0: Nincs kizárva.
1: De ha, hát fel kell tételeznem, mert a szembeszegülés, mert így is nevezte az előbb, olyan módjait választott, amelyek nem voltak kirívó szembeszegülések, mégis ezt az eredményt érték el, vagy ezt az eredményt hozták a maga számára. És ehhez nyilván voltak segítői, akaratlan vagy akarattal.
0: A szembeszegülés szóhoz tegyük hozzá, hogy akkor, amikor mindezek történtek, tehát mondjuk 53-54-ig, ez a szembeszegülés nem volt egy nagyon tudatos, nagyon elhatározott dolog, hogy én ezekkel szembeszegül. Én ezeket egyszerűen utáltam, és nem akartam senkivel se szembeszegülni, csak minden ilyen szituációt meg akartam úszni valahogyan. Tehát...
1: Na, de erre mondom, hogy mégiscsak jól tudott alkalmazkodni ezekhez a helyzetekhez, tehát ez nem egy forradalmi szembeszegülés volt, vagy nem egy ellenállás a szó klasszikus munkásmozgalom történeti értelmében. Igen. Ez egy ilyen, nem tudom pontosan meghatározni, egyfelől biztosan ilyen bohém fiatalemberes magatartás volt, másfelől ügyesség. Ez honnan volt magában?
0: Hát én nagyon ügyes voltam. Nézd, Auschwitzban ki lehetett tanulni az összes csínyát, bínyát, úgyhogy azt mondta magamban mindig, hogy hát én, aki Auschwitzot megjártam, és túl ezeknek az eszén igazán túl fogok járni.
1: Tényleg mondta magában?
0: Tényleg mondta magamban, igen. De hangoztatom, hogy ebben az időben nem volt bennem egy ilyen nagyobb fajta Auschwitz öntudat, ami a későbbi műveimből látszik, sőt, egyáltalán is gondoltam, nem is foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, sőt, nem is kellett foglalkoznom ezekkel a dolgokkal, mert nem voltak napirenden. Például, ha úgy nézzük, hogy mondjuk antiszemitizmus, én akkor különféle közösségekben voltam. Az 50-es évek előtt voltam iskolában. Utána voltam szerkesztőségekben, utána voltam katonáknál, és voltam gyárban. Tehát az antiszemitizmus nem volt téma. Akkor nem is lehetett hallani erről.
1: Az és emberek érezni nem sem. Mert az egy dolog, hogy tematizálva van-e a nyilvánosságban, és más dolog, hogy érzi az ember. De gondolom, nem is érezte.
0: Abszolút nem éreztem. Nem tudom, ismeri a korabeli viccet, hogy mi a különbség a zsidó törvények és a Rákosi világ között. Az a különbség, hogy a Rákosi világban a zsidó törvények mindenkire vonatkoznak. Uh-huh. Körülbelül így éltünk akkor, és ez így is volt. Úgyhogy én nem titkoltam azt, hogy zsidó vagyok. El annyira nem, hogy 1946-ban volt

0: kapcsolatom ilyen cionista mozgalmakkal, főként is elsősorban azért, mert sok fiatal jött össze, és táborozásokat rendeztek, és csodálatos nyarat töltöttünk 1946-ban, akkor jött be a forint, ha jól emlékszem, mert emlékszem, amikor visszajöttünk, akkor már ki kell cserélni a milpengőket, vagy nem tudom, a francokat forintra. És voltunk egy ilyen táborozáson, és itt megtanultunk különféle zsidó dalokat. Köztük volt egy, amit én nagyon szerettem, ez egy ilyen nem héber nyelven, arab nyelven. Volt egy ilyen keleti, egy ilyen jellegzetes arab dallamú és úgy hangsúlyozandó dal. És arra emlékszem, hogy amikor a katonaságnál ugye csupa nem zsidó között voltam, a hálóteremben ezt a szakaszt megtanítottam erre a dalra. Úgyhogy a szolgálattevő tizedes legnagyobb meglepetésére egy este ott ült az egész szakasz a fejére húzott lepedő, burnuszként a fejére húzott lepedő, és ezt a dalt énekeltük, és ezt nagyon szívesen megtanulták tőlem, és nagyon senki sem mondta azt, hogy zsidó vagy senki sem utasította el, az épp ellenkező. Ez akkor egy olyan közeg volt, ahol a zsidó múltammal, a zsidó létemmel, a stb. Nem kellett konfrontálódnom, nem, egyszerűen távoli emlékként létezett a számomra, és nem verbalizálandó, hát még nem művészi alkotásokban kifejezendő élménynek.
1: 56-ban ugyanez volt az élmény, ez kellett, hogy legyen az élménye, tehát a forradalom idején.
0: A forradalom idején, igen, én szerettem nagyon a forradalmat, igen, részben, de azért voltak izék is, szóval például voltak, nem merült fel 56-ig, ugye a házban, ahol laktam, Török utcában, nem merült fel, hogy ki zsidó, ki nem zsidó. Hát ez ilyesmi egyáltalán nem kerülhetett szóba. De egy napon a házmester azzal a közléssel lepett meg, hogy maguknál, ez november 1-én volt, maguknál nincs kitéve az ablakban mécses. Azt mondja, tegyenek ki, mert mi nálunk, ez így szokás. Ez a mi nálunk, ez azt jelentette, hogy pontosan tudta, hogy mi zsidók vagyunk. És tehát ilyen apróságok azért voltak, ne tagadjuk. De nem, tehát nem ez jellemezt az 56-os forradalom. Ezek ilyen mellékzöngék voltak, én sose találkoztam. Meg kell magának mondanom, hogy hallottam történeteket. Én mindig a legnagyobb nagyvonalúsággal találkoztam, sőt, soha nem felejtem el, hogy közvetlenül, miután leverték a forradalmat azokban rendkívül nyomasztó és szörnyű napokban, amikor ott egyszer a közértben álltunk sor, hosszú sorát valami kenyérért, vagy nem tudom miért, egy nő nagyon sírt, nagyon zokogott, és megkérdezte tőle valaki, hogy miért sír, és azt mondják, leverték a forradalmat, és nem csak leverték a forradalmat, azt mondják, hogy mi antiszemiták vagyunk, az még ez is, de rágalmaznak minket, vádol. Szóval rettenetes, tehát ilyen dolgokkal találkoztam. Ebben a tekintetben csupa pozitív élményem volt. Habár én magam személyesen nem vettem részt a forradalomba, tehát nem.
1: Csak ott volt mindenütt, mint?
0: Mindenütt ott voltam.
1: Akkor mitől jött ez elő? Tehát mitől lett magának megint? Szóval mitől érezte úgy, hogy egy idő után le kell azt írni, hogy magát Auschwitz tette zsidóvá?
0: Hát ez egy későbbi folyamat eredménye. Hát ugye elkezdtük azzal, hogy hogyan választottam azt, hogy író leszek, de arról nem beszéltünk, hogy valójában milyen író is akartam én, vagyis nevezetesen nem beszéltünk arról, hogy milyen témákkal foglalkoztam.
1: Nem beszéltünk róla, de most annak az előkészítése folyik érzésem szerint, hogy mindjárt erről beszéljünk, csak keresem a nyomokat, tehát 50, mondjuk 48-tól 55-ig, amikor, sőt, 53-ig. Keresem azokat a nyomokat, amelyekből, miután nem volt napi élménye, nem volt napi feszítő konfliktusa ez, nem volt belső rágnivalója ez. Mitől lett mégis az? Hát pusztán ettől, hogy eldöntötte, hogy író lesz, az nem lehet.
0: Ide figyeljen, hát most ezek a dolgok, amiket én itt anekdotikusan elmeséltem, azért komoly dolgok voltak, tehát illetve olyan dolgok voltak, amiket később komolyan kellett venni, tehát amiről azt mondom, hogy a pillanatban nevetséges, groteszk, abszurd, ugyanakkor életveszélyes szituációk voltak, amiket akkor az ember így élt meg, és egyáltalán nem vette komolyan őket, amikor fiatal volt, volt, nem volt család, és nem volt tulajdonképpen tétje, csupán a saját élete, ami abszolút nem számított. Később ezeket mindig csak komolyan kellett venni. Na, tehát én tulajdonképpen valamit megtanultam, ami igen, azóta is foglalkozhat, még megtanultam a terror szerkezetét, megtanultam a diktatúra működését, megtanultam magamon, hogy hogyan működik ez, hogyan fordulnak az emberek, milyen eszközökkel tartják őket kordában, milyenek maguk, milyen a dinamikája, tehát amikor dinamika, 1949 és 1953 között a sztálini rendszer rendkívül dinamikus volt, ugyanolyan dinamikus, mint a hitleri rendszer, noha nem lett belőle végül háború, de dinamikája volt, a Kádár rendszernek nem volt dinamikája, ennek azonban volt. Most ez a dinamika rendkívül érdekes, ez a dinamikát a saját bőrömön tapasztaltam, tehát hogy épültem le. Ugye, mert ez tulajdonképpen azért ez a folyamat, amit elmeséltem magának, itt az egy leépülés volt.
1: Milyen értelemben vett leépülés társadalmilag?
0: Hát olyan értelemben vett leépülés, hogy nem azzal foglalkoztam, hogy hogyan fejlesztem ki a személyiségemet, hanem azzal foglalkoztam, hogy hogyan tudom az egyik pillanatot másik után túlélni valójában. Tehát ez egy leépülési folyamat volt. Tehát egyáltalában...
1: De akkor nem akként élte meg? Utána?
0: Utána fel akartam építeni magamat, és akkor láttam, hogy ez egy leépülési folyamat. És azt is láttam, hogy miért.
1: De ne haragudjon, az emberrel nem történik az meg, hogy eljön egy időpillanat, amikor úgy dönt, ahogy maga most fogalmaz, hogy felépítem önmagam. Ez valahogy teljesen másként kellett, hogy megfogalmazódjon a magad. Milyen igény volt ez?
0: Milyen igény?
1: Milyen igény volt? Mert valamilyen igényből született az, amit most így fogalmaz, hogy föl kellett építeni.
0: Hát elmondta magának, író akartam lenni. Ki akartam lépni ebből a világból, és író akartam lenni. Tehát itt kezdődött a tudatos életem.
1: Ezt én csak sokként tudom felfogni, és nem... Szóval nem találom azt az eseményt, azt a katartikus élményt, azt az egyszeri katartikus élményt, ami az egész addigi előtörténetet ebből a szemszögből világítja meg.
0: Csupa katartikus élményt meséltem el magának.
1: Hát...
0: Csak anekdotikus szinten, nem? Hát azért katartikus élmény volt az, amikor először beállt a félelem. Tehát ez még 1949-ben volt. Tehát amikor az ember először szembesült azzal, hogy amit addig úgy hitt, hogy... Tehát amiért itt maradt az ember, mert 1948-ban tulajdonképpen a barátaim 80%-a elment, és pontosan megmondták, hogy mi lesz itt, amit én sose hittem el. Hatalmas éjszakák, hajnalig nyúló vitákat folytatunk különböző ilyen polgári lakásokba fiatal emberek között, egyfelől olyanokkal, akik vagy szüleiktől, vagy saját ösztöneik alapján érezték, hogy mi ez, ami itten készülőben van, és később elmentek, vagy itt maradtak, és különböző ilyen kényszerexisztenciákban tengődtek. És egy pár másik barátom között, aki viszont azt hitte, hogy itt szocializmus lesz, és a szocializmus egy nagyszerű dolog.
1: Maga
0: ugye?
1: Is? Tehát ez maga is ezek közé tartozott?
0: Tessék?
1: Maga is ezt hitte?
0: Természetesen. Mindaddig, amíg ezek az 1949-es fordulatok be nem következtek. Tehát itt azért egy hatalmas törés állt be, tehát abban a pillanatban, amikor azt tételezte, mondjuk induljunk így ki, 1948-ban azt tételezte, hogy én egy jó újságíró leszek itt, és ez lesz az én életem, és a foglalkozásom, és a abban a pillanatban, amikor ezt megtörték, akkor valamit bennem is megtörték, nem? Attól pillanatok ez egy olyan közegben éltem, amelyet a bőrömön és nap mint nap és percről perc ellenséges közegnek, személyem ellen való közegnek éreztem, amely közepette csak ezekkel a trükkökkel tudok, és egy állandó színleléssel és viselkedési magatartásokkal tudok fennmaradni, akkor ez mégiscsak elvezetett egy bizonyos tudáshoz, egy bizonyos később megfogalmazott tudáshoz. Az, amit az embereken láttam, tehát ezeket a félelmetes színeváltozásokat, hogy egyik diktatúra követte a másikat, és egyik fordulat ezen a diktatúrán belül követte a másikat. De az az élmény, amit leírtam mondjuk az Angol Lobogóba például, hogy hogyan lett a szerkesztőség legnagyobb embere egyik pillanatra a másikra egy összevert féreg, akiről féregként kellett beszélni. Tehát ezek a dolgok, amelyek párhuzamosan zajlottak bennem valami titokzatos építkezéssel, amikről én magam sem tudtam, de hogy majdnem minden este ott vagyok a Zeneakadémián, és ha lehet, ott vagyok az operába, és ha lehet, jó könyvek után vadászom, tehát egy, kettő. Ez a katonaságbeli élmény, a katonai börtön élménye, ami aztán igazán egy olyan trauma volt, amit... Mert ez így egyszerűen hangzik, hogy összeestem a izén, és aztán... Tehát ez, miért nem csinálták mások is? Miért nem csinálták mások is? Olyan nyomás alatt éltem, hogy a felettesek állandóan szittak, és büntettek, és odaállítottak pellengért. Ezt mind el kellett tűrni, mind el kellett viselni, de ez személyes izé volt. Ebből csak az volt a lényeg, hogy láttam és éreztem, hogy ez hogy működik. És azután az 56-os forradalom és annak a leverése, de főként is elsősorban a 60-as évek konformizmusa, ez nekem az az iskola volt, ahol visszaláttam Auschwitzra, ahol megértettem, hogy hogyan lehetett, hogy amit akkor nem tud, tehát honnan tudja egy 14 éves gyerek, akit elhurcolnak, és bekerül ilyen helyzetekbe, amikből aztán valahogyan kikerül. Hát ez nem éri át tudatosan, nem látja át annak a mechanizmusát, nem tudja, hogy miben van benne. Azt csak akkor lehet megtanulni, hogyha utóbb, és ezt én külföldön mindig úgy szoktam mondani, hogy a szocializmus az volt az én számomra, ami Proust számára az a bizonyos ostya, amit belemárt a tejába, és egyszerre felpárállik belőle a múltja, és egyszerre megérti azokat a színeket, és ízeket, és hangokat. Ugyanígy én nekem a forradalom után, tehát amikor egyáltalán, tehát amiért, és valószínűleg ez volt az a nagy mondani való, amiért én egy napon úgy határoztam, hogy író leszek, mert hiszen attól a pillanatok kezdve, amikor elhatároztam, hogy író leszek, nem csináltam mást, mint mondottam magának, ilyen szövegeket írtam, hasznavehetetlen szövegeket írtam, de ezek másfelől nem voltak hasznavehetetlen szövegek, mert ezeken a szövegeken írtam le a magam élményeit a diktatúrával párhuzamosan. Tehát mindig olyan történeteket, konstrukciókat próbáltam kitalálni, amelyek ugyan regényként nem működtek, de a szövegek, amiket leírtam, azok teljesen világosan kirajzolták nekem az én gondolataimat, és teljesen világosan megjelölték a témáimat. Hogy úgy mondjam, ezt az egész háttérfilozófiát ezek alatt, az évek alatt dolgoztam ki, amik később a regényemben, mint háttérfilozófiák szerepelnek, tudja?
1: Az okozta számomra a problémát, hogy Auschwitz az egy a legteljesebb mértékig a saját bőrén megtapasztalt dolog volt. Nem egy olyan dolog, amelyről tudása volt, hanem egy olyan dolog, amelyet kénytelen volt megélni. Uh-huh. Ahogyan elmesélte a 48-tól 52-53-ig tartó időszakot, az számomra inkább úgy tűnt, hogy noha nyilván okoztak sokokat magának természetesen, de ezek a tudássokjai voltak. Szóval ezek nem a saját személyen, saját sorsán, saját helyzetén.
0: Ez egyfajta vegetálás volt, amely ugyanakkor eltávolított engem attól a veszélyérzettől, és azoktól az egzisztenciális félelmektől, amiket mások, akik nem voltak uh-huh. olyan fiatalok és olyan szabadok, mint én, uh-huh. átéltek.
1: Pontosan erre gondoltam, hogy maga fiatal volt és szabad volt, másként érintette ennél fogva.
0: Egészen másként, igen.
1: Ennél fogva nyilván volt egy nagy adag indokoltság abban, hogy az első mesélése az egy ilyen könnyedebb hangvételű mesélés volt erről az időszakról, ahogy már többször mondtuk, a bohém fiatalemberé, de ezért mondtam azt, hogy nekem kellene megtalálnom egy olyan pillanatot, vagy egy olyan eseményt a maga életében, amikor kötni tudom, tehát hogy amikor ebből a részben átélt, de alapjában tudásból származó élettapasztalat összeért azzal, az Auschwitzivel, ami tényleg a saját bőrén élt meg, és a végsőkig megélte a saját bőrén. Tehát amikor ez összeállt egy olyan életérzésé, inkább így mondanám, nem tudássá már, hanem, és nem is reflexióvá, életérzésé, amiből magának az következett, hogy írni kell, fordítva, meg kell csinálni önmagát, írni kell, és ezt kell megírni, amit maga tud. Ez mitől lett? Mert érési folyamat értem, de valamitől meg kellett, hogy szülessen az az elhatározás.
0: És mit keres, hogyha valamilyen pontosabb izéhez akarja?
1: Hát azért ne arra, ugyan, hát maga itt elmondta, hogy írta ezeket a vígjátékokat. Egyszer csak úgy...
0: A vígjátékokat, de ezt már megtud, meg,
1: nem
0: ezt tisztázzuk.
1: Nem azért mondom. Hogy írtam, tehát írta ezeket, és egyszer csak úgy döntött, hogy teljesen ettől is elvonul. Teljesen bevonul a saját regényébe, elszakad a világtól, esténként lemegy sétálni, ennyiből áll a közélete, és ül otthon, és 10-20 évig írja a sorstalanságot. Ez egy teljesen másfajta ember, mint akiről nekem most a 40-es évek végül, 50-es évekbeli emberként beszélt, mert ebben az emberben még nagyon-nagyon sok játékosság volt, életvágy volt.
0: Ez nem tűnt el, az most is megvan benne.
1: De hol volt ezekben az időkben? Szóval nekem ez a váltás, ez úgy tűnik, hogy egy ember fogta magát, és egy pillanatra a másikra, noha megmagyarázható módon, hátat fordított a világnak, és onnantól egy teljesen más ember volt. Ezt így olvasom ki az összes erről szóló könyve, a Kudarctól, a Kaddisig, a Gályanaplóig.
0: De ez így most bennem. Egy kicsit felelősségre vonóan hangzik.
1: Szóval... Nem, érteni szeretném.
0: Hát nem tudja megérteni, mert mondtam, hogy sokan vagyunk egy személyben, tehát nyilvánvaló különböző mint a bizonyos előhívó savban, tehát az előhívó savnak a minőségétől, ez egy diktatúrára nagyon erősen vonatkozik, hogy mit hív elő, melyik személyiséget hívja elő az emberből, ez egy diktatúrában megszabott, tehát ennek a vegyi minősége az nagyon határozottan hív elő egy réteget a sok közül. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezek az emberek, akik én voltam, gyerekkoromtól kezdve ugye Auschwitzon át, ami mégiscsak egy komoly dolog volt, nehéz volt életben maradni, majd az utána következő lelkesedés, majd a rákövetkező vegetálás, tehát ezek teljesen nyilvánvalóan egysíkú fotográfiáknak tűnnek. Na most az élet nem ilyen, nem csak Freud óta tudjuk, hogy folyik az embernek egy tudatalatti tevékenysége, tehát egy munka. Egy munka folyik, és én bennem mindig is folyt. Akkor is, amikor erről nem tudtam számot adni. Sőt, amikor egyenesen zavart és a terhemre volt, mert nem kellett többet tudni, mint amit az ember abba pillanatban lát, és szükséges. Teljesen nyilvánvaló, hogy folyik egy ilyen mély tudati munka. Most az olyan traumák mondjuk, és erről most már beszélhetünk nagy távlatokban, mint az auschwitzi traumák, és általában egy lélektani trauma, annak különböző fokozatai vannak. Tehát trauma, elfojtás, majd a tünetek megjelenése, ami különféle módokon történhet, vezethet pozitív megoldáshoz, vezethet a tünetek felderítéséhez, és azoknak a tudatosításához, és azoknak egy alkotó módon való, kreatív módon való megoldásához, és megmaradhat tüneti szinten, amikor sosem tudatosodik a trauma lényege, megmarad egy ilyen világsértettként, egy ilyen az életre nehezebben alkalmas, vagy alkalmatlan, vagy pedig egy agresszív, tehát a legkülönfélebb személyiségformák alakulhatnak ki benne. Most én ezt úgy vezetem le, mondjuk, hogyha így beszélünk, így nem kell annyira magamról beszélnem, beszéltünk kicsit távoltartóan, akkor azt mondhatnám, hogy én bennem úgy látszik ez a trauma, ami teljesen mindegy, hogy az akkori fotográfia hogyan mutatott, tehát, hogy én ezt hogy értem. Ez kétség kívül egy nagyon erős élmény volt, mert hiszen azzal találkoztam, hogy meg akarnak semmisíteni. Most az én megsemmisítésem élménye, az tulajdonképpen gyerekkorban kezdődött, amiről beszéltünk korábban, a zsidó törvényekkel, stb. Tehát attól a pillanatok kezdve, hogy a totális fölöslegességemet, és a kit akkor még nem lehetett tudni, hogy hova, de ez hova vezető utat, de annyit lehetett tudni, hogy itt a személyiségemet meg akarják semmisíteni, ez teljesen világos volt, akármilyen kisgyerek volt az ember, ez teljesen világos volt. Kettő, Auschwitzban valóban meg akarták semmisíteni a személyiségemet, és azután a későbbi Rákosi világban nem történt más, mint a személyiségem folyamatos megsemmisítése történt a saját közreműködésemmel. Most ez egy olyan trauma, ami nyugodt
1: egy érsz. Saját közreműködésem?
0: Hát úgy, hogy én közreműködtem abban, hogy ez a bizonyos torz kép kialakuljon rólam, amit maga most egy az egybe vesz, tehát, hogy én egy bohém vagyok, szóval ilyen könnyedén értem át ezeket a dolgokat, de nyilván közben valahol mi az a lélek, nem tudjuk, hogy mi az a lélek, de nincs is más szavunk rá, tehát valahol a lelkem mélyén, mert közben folyt az a munka, ami nem úgy akarta megmenteni az én életemet, hogy éppen a következő pillanatot átmentsem valami felszínes szinten, tehát, hogy megúszszam a katonai beívót, vagy megúszamai, hanem úgy akartam megmenteni az életem, hogy a személyiségemet akarta megmenteni, tehát a személyiségemet tette kérdésessé. Tehát azt a tétet érezhette ez a bizonyos lélekmélyi munka, hogy vagy felszínre hozom azt, ami bennem van, azt a betegséget, amiben szenvedek, vagy pedig beteg maradok örökké, egy megcsonkított ember. És nyilvánvalóan a belső munka, amiben én nekem az én tudati részemnek nem tudom milyen szerepe van, de ez a dolog bennem a lelkemén valahogy úgy dönthetett, hogy meg kell mentenem magamat, és az életmentés nem arra vonatkozik, hogy valami jól éljek, vagy jó, hanem arra vonatkozik, hogy ezeket a traumákat kreatív módon feldolgozzam. Nem tudok más mondani. Erre ez lehetett ez a bizonyos titok, amit maga keres, és ennek a kreatív módon való feldolgozása egyszerre nyelvileg jelentkezett bennem, és ez azt parancsolta, hogy ezt a kreatív szintet íróként jelentkezhetett volna zeneileg, de jelentkezhetett volna egészen másként, jelentkezhetett volna orvosilag, jelentkezhetett volna a köznapi embernek egy egészen másféle tevékenysége módján, mondjuk egy olyan családépítéssel, amire az ember ráteszi az életét, hogy a gyerekeit és olyan nevelésben részesít, stb. Stb. Ez a legkülönfélébb formában jelentkezhet az emberbe, ha egyszer az a bizonyos lélek az emberbe úgy döntött, hogy nem betegszik meg. Na most innen származik az is, hogy úgy írta meg a regényemet, ahogy megírta, mert végeredményben nézze meg, ez a sorstanság, ez az első regény. A sorstanság egy nagyon sok rétű regény van, kulturális rétege van, holokauszt rétege van, ilyen rétege van, olyan rétege, de két döntő rétege van, amiről sosem beszél, se egyetlen kritikus, és nem is tud. Ez pedig egy. Ez a regény egy Kádár regény. Ezt én mondom magának, mint szerző. Erre a regényre a Kádár éra nyomta rá a bélyegét, és a Kádár érának a átérzéséből keletkezett a múltak tapasztalatai alapján. Kettő, ez a regény egy életigenylő regény, ami nem abban a primitív formában, és hadd beszéljek szabadon, nem abban a primitív formában mutatkozik meg, hogy igen, szörnyű dolgok történtek velünk, de mi azért élni akarunk, hanem ez a szörnyű dolgok igenlése. A szörnyű dolgoknak az életként való igenlése. És ez az én, ha szabad ezt mondom, árszpoétikám. Én nem szeretem, hogyha a művész kialakulását és a művész megteremtődését, hogy olyan betegségből vezetik le, de valamiféle patológikus folyamat a legnormálisabb művészetben is van. Tehát ezt elismerték már a múlt században, sőt talán korábban is, hogy valójában nem lesz valaki művész anélkül, hogy egy legalábbis társadalmi értelemben patológikus motívum ne legyen benne a játékban. Hát ez benne van. Én nálam pedig a patológikus motívum de explicit. De hangsúlyozom magának, nem abból lett. Tehát, és itt térek vissza arra, amit örömnek neveztem az előbb, mert nem attól lesz az ember művész, hogy beteg, és ezáltal be akar húzódni egy kuckóba, és azt akar, hogy békén adják, hanem attól lesz az ember művész, hogy átéli a betegségét, mint hogy a skarlátot átéli az ember, és nem hal bele, hanem erősebb lesz tőle. Tehát itt átélt az ember valamit, ami kreativitásként tudott jelentkezni, és a kreativitás örömet okoz. Tehát ezeken a keserűségeken a megfogalmazás és a megformálás örömével kerekedek felül, ha úgy tetszik, de ezt a felülkerekedés szót sem szeretem, mert nem kerekedtem felül, csak művészként. Tehát a betűk, a maguk a regények kerekedtek felül, nem én. De azért én vagyok az, aki ezt a regényt létrehozta, ezeket a regényeket létrehozta, és én vagyok az is, aki mindazt, ami nincs benne a regénybe, átélte.
1: Csak közbevetőleg, miért, tényleg miért nem zene lett ez? Miért nyelv lett?
0: Miért nem zene lett ez? Hát én részint nem tanultam zenét, tehát technikai okokból. Másrészt az ember íróként nagyon jól lehet zeneszerző.
1: Az igaz, minden további nélkül.
0: Komponálni kell. És ott ráadásul még a maga módján komponál, nem hányhatja senki sem a szemére, mint hogy Kocsis Zoltán a szemére hányja Ligeti Györgynek, hogy életében egyszer írt valami nem szeriális, nem, hanem valamiféle hogy is mondjam csak, szóval valamiféle harmonikus dolgot. Íróként nem lehet ezt a szememre állni, legfeljebb az, hogy nem vagyok eléggé posztmodern, de hát erre én fütyülök.
1: Helyes. Miért említette az előbb a, szóval, mint egy a folyamat lezárásaként a adok tüzet?
0: Hát sokat dohányzom.
1: Tényleg most sokat dohányzik. Annak a folyamatnak, amelyről most éppen beszélünk, a lezárásaként, miért említette meg a 60-as évek gyávaságát és kiegyezését?
0: Igen, minden borzalom mellett és közepette ez volt a legszörnyűbb élmény, amit átéltem. Megmondom magának, én ezekben az akut rémségekben mindig azt tapasztaltam, hogy az emberek ki vannak szolgáltatva teljes egészében, és vagy így, vagy úgy, de valamiképpen véget akarnak vetni ezzel a dologgal, vagy pozitívan, vagy negatívan, vagy úgy, hogy beállnak a sorba, vagy úgy, hogy nem állnak be a sorba, vagy úgy, hogy áldozatok lesznek, vagy úgy, hogy tettesek lesznek, vagy így, vagy úgy, de a Kádár világban megéltem azt, hogy ebben az országban közmegegyezésé vált a konformizmus, és ez amivel mind a mai napig nem tudok megbékélni, és ami mind a mai napig düvel és gyűlölettel tölt el, ha úgy tetszik.
1: Ez akkor se érthető, hogyha ez egy második világháború, egy nyilas korszak, egy Rákosi rendszer után következett, de amikor elképzelhető, hogy azok az emberek, akik a kiegyezés meghatározó személyiségei voltak, hiszen végélték mindannyian ezt, többnyire ez a korosztály volt, erről a korosztályról beszélünk, nem lehet, hogy érthető emberi igény, hogy békében élni végre?
0: Én azt mondtam, hogy nem lehet megérteni. Azt mondtam, hogy düvel és gyűlölettel tölt el, éppen azért, mert nagyon is meg lehet érteni. Túlságosan is érthető.
1: Akkor
0: tulajdonképpen
1: hősiességet várt volna tőlük, hogy
0: nem.
1: A természetes ösztöneikkel szemben legyenek elviek.
0: Nem.
1: Hát.
0: Olyan kategóriákba tévedünk, amiket nem mondtam. Én nem vártam tőlük semmi, ezt csak
1: láttam.
0: Nem, ez
1: az én értelmezésem csak.
0: Nem. Én ezt csak láttam és megéltem. Mm. Tehát ezt az ellenséges közeget, mindig ellenséges közegben éltem. De ezt az ellenséges közeget, ezt a statikus ellenséges közeget tartottam a legelviselhetetlenebbnek. Mert ez statikus volt, beállt és deformálta az embereket végképpen. És itt kellett, ha... Nekem nem kellett vigyáznom semmire, mert én nekem, ahogy manapság szokták mondani, a zsigereim annyira világosan megadták a alaphangot, az alapbasszust, hogy hogyan kell viselkedni, hogy én nekem ez egyáltalán nem jelentett problémát. Tehát az én értékeim azok annyira nem estek egybe az itt dicsőített értékekkel, hivatalosan dicsőített értékekkel, hogy egyáltalában nem jelentett nekem problémát, hogy ebből a társadalomból kihúzzam magam. Ez az egyetlen élhető élet az én számomra. Ekkor már nem voltam könnyed. Amikor az ember már életfeladatokkal találja magát szembe, akkor már az ember nem könnyed, akkor már az ember komolyan veszi a dolgokat, és én akkor már komolyan is vettem. Tehát nem azt mondom, hogy nem lehet megérteni, és azt sem mondom, hogy valamit vártam volna, de ezt éltem meg. Uh-huh. És pedig megéltem itt még egyszer ugyanazt az élményt, amiben hogy úgy mondjam, élesben volt részem Auschwitzba, élesben volt részem a háború előtt, élesben volt részem a Rákosi világba, és itt megint megértem azt az élményt, hogy itt a személyiségemet akarják elnyomni. Én nekem pedig semmi más vágyam nem volt, mint a személyiségemet kifejleszteni, illetve ezt a bizonyos, ha úgy tetszik, ezt a bizonyos traumatikus alapélményt valamilyen kreatív formába ölteni. Azt pedig nem lehetett a Kádár világban, mert cenzúra volt, és mert az egész társadalom ez ellen működött. Az is érdekes, hogy, és ha úgy tetszik, vegye ezt egyfajta titoknak, mert erre magam sem tudok magyarázatot adni, és nem a magam óriási erkölcsi nagyságát óhajtom, vagy a jós tehetségét óhajtom itten kifejezés, vagy érvényre juttatni, amikor azt mondom magának, hogy soha egyetlen egy pillanatig, kezdve a 1949-es Rákosi rendszer beálltától, soha nem fogadtam el, hogy ezek az állapotok végleges állapotok. Tehát, hogy ezek az emberi állapotok végleges állapotok. Van egy amerikai esszista, Wilson, Edmund Wilson, azt hiszem ő írt egy tanulmányt Marquis de Sade-ról. És az azt írja, hogy Marquis de Sade olyan zárt szituációkat hozott létre, a kínzásnak, ezek a Sade regények mindegy zárt kastélyban játszódtak le, és az áldozatoknak semmi sanszuk ezekben a kastélyokban, a kínzóikkal szemben nem volt. Úgyhogy, írja Edmund Wilson, az ember mindig miatt a Sade regényeket olvasva, állandóan azt vár, hogy mikor jelenik meg az amerikai légi flotta, és menti ki innen az embereket. Én körülbelül így éltem meg ezt az egész Kádár rezsimet, meg ezt az egész szocializmusnak, vagy népi demokráciának, vagy minek nevezett borzalmat, hogy végig az amerikai flottát, légi flottát várt, ami el is jött végül. Na most ez nagyon gyakorlatilag hangzik, de a szellemi fele ennek az, hogy természetes, hogy szellemileg illegalitásban léteztem, tehát szellemi illegalitásban éltem. Az, hogy a szellemi illegalitása ne forduljon a hátrányomra, ugye, és ne legyen belőle egy valódi hátráltatás, tehát ne érezzem magam teljes egészében igazolhatatlannak, ahhoz azért mégis ki kellett dolgozni egyfajta tartást, ahhoz végeredményben egy olyan társadalomban, amelynek megvolt a maga szigorú értékrendszere, és ez az értékrendszer diktatórikus formába kényszerítette rá minden egyes egyedre. Én ezt az értékrendszert nem, hogy nem fogadtam el, egyáltalán nem is foglalkoztam vele, hanem egy totálisan más értékrendszer dolgoztam ki, és ez az értékrendszerhez tartottam magamat végül is, mert regényt kellett írnom, nem másért, nem hősiességből, nem. Az ember jó regényt akar írni, akkor fontos, hogy milyen értékrendszerből indul ki, tudja. A regények egyszerűen az a tulajdonságuk, hogyha nagyon efemér anyagból vannak, tehát, hogyha nagyon beleágyazódnak a társadalomba, az illető társadalomba, és annak az illető társadalomnak adott esetben a totálisan hamis értékrendszerén belül működnek, és azt elfogadják, tehát azoknak a fogalmait használja, akkor az a regény nem marad meg. Már a 20 évből nem lehet elolvasni, az ember nem érti, hogy miről van szó. Tehát végül is egy efemér anyaggal van dolgunk, tehát egy olyan anyaggal, amiről tudjuk, hogy nem tartós. Tehát tudjuk, hogy ez a Kádár világban kidolgozott értékrendszer nem érvényes egy magasabb emberi értékrendszerhez viszonyítva. Nagyon jól tudjuk, hogy azok az emberi magatartásformák, amelyeket akkor elfogadtak és éltek, nem érvényes magatartásformák, magasabb emberi magatartásformákhoz viszonyítva, amik demokráciákban a világ más felein és régen is léteztek, mert az leépülés és tönkremenés emberi értelemben. Tehát egy ilyen helyzetben az ember, amikor ilyen anyag állt rendelkezésére, akkor azok kellett törni a fejét, hogy hogyan tudja azt a nyelvet megcsinálni, ahol ez az efemér anyag mégis tartós, tehát 20 év múlva is olvasható lesz, sőt esetleg 30 év múlva is olvasható lesz. Tehát ezek nem kizárólag regénytechnikai problémák, ezek emberi problémák és létezésbeli, létezés stratégiák kérdése.
1: Nem akarom magába beszélni, hogy várakozásai voltak, de amikor az ember átesik sok-sok traumán, majd jön egy 56, amelyet ugyan levernek, de mégis olyan értékek váltak, vagy öltöttek benne testet, szóval megtestesítették őket emberek. amelyek többi ezáltal nem elvontak voltak, hanem egy megkísérelt társadalmi gyakorlat volt. Utána azért mégiscsak joggal gondolja valaki, akinek elege van mindabból, ami azelőtt amit azt megelőzően történt. Mégiscsak joggal gondolja valaki, hogy ennek hátha marad a meghatározó vagy mintaadó emberi magatartásokban nyoma. Tehát, hogy lehet elvi és értékalapú magatartást tanúsítani mindazok után, ami történt. Most ehhez képest én mégis úgy feltételezem a saját agyam szerint, hogy magát csalódás kellett, hogy érje, mert nem a saját közege, vagy nem a saját közege, nem ment magával, és nem élt ezzel a lehetőséggel, nyilván a Kádár rendszer kezdetei miatt nem élt vele, meg nyilván azért nem élt vele, amiről az előbb beszéltünk, mert elege volt, szóval magyarázatokat, indokokat én is tudok rá, de attól még lehet egy csalódás.
0: Igen. Ez biztos volt egy ilyen csalódás élmény, de ezt a csalódás élményt igen erősen fokozta a könnyűség, ahogyan láttam, hogy mert én nem tudom, hogy mennyire volt maga nagy kislány, vagy kis-kislány akkor, tehát mondjuk közvetlenül 56 után, akkor még nagyon gyerek lehetett. De én láttam, hogy milyen könnyen megy ez a fordulat. Tudja? Uh-huh. Ugye most nem hivatkozok konkrét izékre, olyanokat is tudnék mondani, hogy a 1957 koraterén megrendezett szovjet-magyar futballmérkőzés tele volt, és a mérkőzés döntetlenre végződött. Ugye? A szovjet csapat volt a jobb, ezt kell mondanom magának. Én ismertem már akkor is az emberekkel való bánásmódnak ezt a szörnyű aspektusát. Én akkor is tudtam, mert felsoroltuk ezeket az évszámokat, ugye? Minden ilyen évszám ilyen emberi színeváltozásokkal járt együtt. De hogy ilyen olcsón megy, azt is lehet tudni, és lehetett, hogy szóval tudhattam azt is, persze, pontosan, azt is tudhattam pontosan, hogy az emberek milyen kevéssel beérik, de azért ezt megélni napról napra az más. És ebben élni napról napra az más. Az emberek beérik egy trabanttal, egy vityillóval vidéken, és erre ráteszik az életüket. De rendben van, ez természetes emberi, de nem erről van szó, mert hogyha normális körülmények között értsük meg, hogyha ha mondjuk egy demokratikus országban, ahol sokféle variáció lehetség, és az ember mindenbe belekezhet, és nyugodtan tönkremelt úgy, ahogy akar. Saját kedve szerint hagyják ki, segítik is tönkremenni mindig. De ott mégis a választás lehetősége fennáll. Tehát, hogyha ott az ember az élete számára a trabantot és a vityillót választja, akkor ez egy elfogadható, mert választhatott volna mást is. Itt azonban ez volt az egyetlen jó lehetőség, és mindenki ezt választotta.
1: Tulajdonképpen a választás hiányában törődtek bele.
0: Az. A mindenkit idézőjelben mondom természetesen, mert nagyon sokan voltak, akik mégse. Mindazonáltal ez egy társadalmi folyamat volt, ami egy ember minőséget teremtett, és engem megmondom magának, az ember minőség kétféleképpen érdekelt rettenetesen. Egyfelől, mint mondtam az előbb, dühös voltam és gyűlöltem őket. Másfelől azonban érdekelt az életminőségük, tehát hogy hogyan lehetséges ez. Hogy megy ez? Hogy megy ez a savanyú cukor csalogatás?
1: És figyelt? Úgy tapasztalta ki, hogy figyelt?
0: Hát előtte figyeltem végig, és aztán figyeltem egy darabig, de aztán már nem figyeltem a regényt, aztán már beállt ez a dolog. Szóval 61-62 után már ez úgy beállt, hogy csak egyre jobb lett, és egyre szebb. A csúcspontját talán 80-as években éltem meg, a lengyel szolidárnost mozgalom idején, amikor Magyarországon a szolidaritás úgy fejeződött ki, hogyha dolgoznának ők is, mint mi is, akkor nem tartanának így, szóval körülbelül ez volt a csőd, az akkor már nem lepett meg engem természetszerűen.
1: Sose tudom igazából, amikor ezekről a dolgokról beszél, hogy a társadalomról beszél, az emberekről, vagy a meghatározó közeg, mondjuk a véleményformáló közegről, mondjuk az irodalom közegéről. De nyilván mind a kettőről.
0: Nyilván mind a kettőről. Az irodalom közel most egy kicsit csörögni fogok papírra, beveszek ezt a bizonyos savanyú cukrot. De
1: tud tőle beszélni?
0: Tudok tőle akkor beszélni, jó. Persze. Egy pillanatra csak egy kis vizet nyelek hozzá. Szóval nézze. Az irodalom ezekben az években nekem a külföldi irodalom volt. Magyar irodalmat, megmondom magának, az első nagy krúdi élményemig, ami körülbelül a kudarc írása elején, tehát úgy valamikor a 70-es évek vége felé ért engem, és ami velül még megrázott, hogy úgy mondjam, az a nagy nyelvi és írói mű, ami Krúdy Gyula. Addig én nem nagyon táplálkoztam a magyar írójával, volt szándékosság is, és volt kényszer. Elsősorban is a kortárs irodalommal egyáltalán nem foglalkoztam. Ebbe belenéztem, emlékszem a nagy sarkadi divat. Elnézést kérek, hogy ilyet mondok a rádióban. Nem lenne szabad, mert nem szabad kollégákról, vagy még meghalt kollégák. De ez az igazság. Emlékszem a nagy sarkadi divat, és akkor megpróbáltam egy sarkadi könyvet elolvasni. Hát gyenge volt. Később megpróbáltam ezeket a Vas István féle életrajzokat. Hát szóval az a konformizmus, ami, és az a gyávaság, az az általános irodalmi gyávaság, ami ezekben a művekben megnyilvánult, az egyenesen elkeserítő volt. Én szerintem, és ebben szerintem nem vagyok egyedül, a művészet legelső kritériuma a bátorság. Tehát aki nem bátor, az menjen üveget csiszolni, ott még megvághatja esetleg a kezét, de...
1: Ez a tények kimondásának és a gondolkodásnak a bátorsága.
0: Nem csak, hát egy formateremtés bátorsága, tehát a radikalizmus. Tehát az, hogy nem veszem tekintet, hogy mit gondol erről Illyés Gyula vagy Acél György, hanem mit gondolok erről én. Tehát kiindulni csak ebből lehet. Sose lett volna avantgárd, sose lett volna, nem tudom, és Schönberg. Hát, a Mahler Gustav mikor írta volna meg a szimfóniát, hogyha komolyan veszi azt, amit mondanak, hogy ő csak a romantikus utóélet, egy felpüffett változata, amit nem érdemes, de nagyon jó karmester. Hát, szóval nézze, én is tudnék nagy példákat mondani, akik legalább kétféle művészi tevékenységet folytattak, mondjuk Schubert. Azért ő is megírta a Három a kislányt, ugye? De megírta a C-dur kvintettet is. És az élete vége felé már nem írt Három a kislányt, csak C-dur kvintettet írt meg. Nagy C-dur szimfóniát írt meg, azokat a bizonyos vonós négyeseket és zongoraszat. Ugyanezt mondhatjuk Beethovenről is, aki ugyan nem folytatott kétféle tevékenységet, de a késői művészi tevékenysége az olyan elvetendőnek tűnt, ugye a diabeli variációkat egész egyszer nem érte, nem értették, hogy egy nagy művész, hogy úgy mondjam, dicsősége csúcsán miért vacakol ilyen miniatűrökkel, és hát ezek a legnagyobb művek, ugye, mint ma tudjuk. Tehát a bátorság az egy alap. Na most ez a társadalom a leggyávább társadalma volt a világnak, amit én valaha is ismertem. És mindenki személy szerint is egy bizonyos ponton gyávának bizonyult.
1: Kikkel próbálkozott még?
0: Írókkal? Uh-huh. Hát nem nagyon próbálkoztam én aztán senkivel. Megmondom őszintén. Szóval most már beszéltünk a bátorságról a Verzungvér kapcsán, Thomas Mann kapcsán. Most a bátorságról a második igen nagy példát, ami akkor reveláció volt számomra, azt 1957-ben kaptam Camus-től, Albert Camus-től, amikor megint itt a Közöny című regélt. Az itteni közegben az egy elképzelhetetlen mű volt. Nem is tudom, miért adták ki. Én magam véletlenül találtam rá, mert a 1956-os könyvnapon bóklászom ott a sátrak között, a Fiumei úton, emlékszem, ott a keleti közelében volt egy könyvsátor, és kerestem érdekesebb könyveket, és olcsókat, amit meg tudok venni. És nem igen találtam, és volt egy ilyen kis sárga könyv ottan, nem is, Camus, azt sem tudom, hogy kell kiejteni. Nem is, mert a szerzőről sose hallottam, kézbe vettem, nézegette, 12 forint volt, pontos emlékszem rá. És aztán kinyitottam, beleolvastam az első mondat, aztán az anyám meg, stb. Hát ezt gyorsan megvettem, tudja, hazavittem, ez évekig. De majdnem kívülről tudtam az egészet. Ez a művészi bátorságnak vagy olyan példája, hogy így lehet írni, amit itt ebben a provinciális és szociális közegben bezárva egész egyszerűen sehol se lehetett.
1: És a magyar irodalom múltja, hát Krúdyt mondta, de miért a 70-es évek végén jut el maga Krúdyig?
0: Hát teljesen véletlenül, megmondom magának, engedte van Pista, barátom azóta meghalt, grafikus művész, kölcsön adta a lakását, különböző lakások, kölcsönlakásokban dolgoztam egy időben, és ott volt rengeteg Krúdy Gyula, és nem ment a munka, és gondoltam, hogy belenézek valamibe, és kivettem egy könyvet, egy Kródi könyvet, nem is emlékszem, hogy melyik volt, és elkezdtem olvasni, és hát le voltam nyűgözve, szóval én egy sajátos, mondjuk egy sajátos műveltségem volt, tehát egy bizonyos irányban megpróbáltam művelődni, de ez az irány nem volt egy ilyen, amit úgy szoktak nevezni, hogy általános műveltség. Tehát ebbe az irányba beledni, ugye Nietzsche könyveket kutattam, filozófiát kutattam a boltokba, és mivel 56 után nagyon sokan eladták a könyvtáraikat, az antikváriumokban található volt itt-ott olyan könyv, amik engem mohón érdekeltek, és amiket a hivatalos könyvkiadás nem adott ki. A Mártirok útján Margit körútó volt egy antikvárium, ott hátul a zúgba tudtam, hogy mindig lehet találni valami érdekeset. Ott megtaláltam egy Nietzsche kötetet, de találtam egy Paul Valéry esszé kötetet például, aminek a egyik döntő esszéje, középpontba helyezett esszé, egy Európa esszé volt, az európai értékekről volt szó, egy igen magas költői szinten, abban volt a Michelangelo esszé, ez egy ilyen foszladozó, a pesti könyvtárban valamikor az első világháború előtt kiadott könyvecske volt. Szóval ilyen dolgokat kutattam én, amik engem a filozófiai radikalizmus irányába visznek, és főként is elsősorban akkor már filozófia érdekelt inkább. De a filozófiai alapok érdekeltek, úgyhogy a 60-as években jelent meg a Kantól a ítélő erő kritikája. Ez az is egy reveláció volt számomra. De a világ nem olyan. Nem olyan. Nem olyan, csak azt hiszük, hogy olyan. Szóval ezek voltak az alap. Alapkönyvek, amik ez az európai kultúra alapjai, az európai, radikális európai gondolkodás alapjai, a bátorság gesztusának az alapjai, a gondolatok kidolgozásának az alapjai. Ehhez képest nem olyan érdekelt engem a szép literatúra, és kiváltképp nem a korabeli magyar, ahol úgy véltem, hogy ilyeneket nem találhatok.
1: Hát ha nem is okvetlenül a filozófiai mélységük miatt, de a nyelv miatt.
0: A nyelv miatt, pontosan így, ahogy mondja. Ők ezzel az efemér anyaggal dolgoztak akkor, tehát főként, amit én éppen kerülni akartam. Tehát az az anyaggal, ami ez a tünékeny ember anyaggal, és elfogadták azokat a fogalmakat, amik az én számomra nem látszottak plauzibilisnek. Tehát elgondolkodtam például egyszer azon, hogy miért van az, hogy egy olyan foglalkozást, vagy egy olyan figurát, szóval nem lehet megnevezni egy olyan figurát, akiről azt mondod, hogy pártitkár. Tehát én a regényembe ezt a szót le akarom írni valakiről, hogy pártitkár, ez lehetetlenségnek tűnt. Ezzel szemben évszázadok óta meghonosodott egy másik ilyen, nem akarom a kettőt összehasonlítani, de egy szintén egy ilyen furcsa figurának a rendszeres és szisztematikus leírása, a papé. Mondjuk egy pap, az teljesen plauzibilis, és évszázadokon át kitartott, sőt, az a pap figura, mondjuk, akit Rabelais leírt, és akit a később Balzac leírt, meg máshol leírtak, az egy folyamatosság. Ez egy, a pártitkár, éreztem, hogy ebben soha nem lesz semmi. Ez egy olyan dolog, ami 1960-ban van, de 2003-ban már nem lesz. Nem megfogható, nem lehet ezeket elfogadni. Tehát ugyanúgy nem lehet elfogadni a viszonylatrendszert. Tehát nem lehet elfogadni azt a viszonylatrendszert, hogy az humor, hogyha én a főnökkel kitolok, vagy hogyha a főnök szigorú, mert nem ábrázolhatóak, szóval nem igazi viszonylatok, tehát hogyha én ezt a viszonylatot, ami egy pártitkár és egy pártagság között fennáll, ábrázolni akarom, akkor más fogalmakhoz kell nyúlnom. Így jutottam Auschwitzhoz, és így jöttem el arra, hogy Auschwitz az valóságos fogalom, mert ez valóban létezik. Tehát egészen egyszerűen a 60-as években nagyon komoly probléma volt számomra. Megmondom magának, köszönöm, hogy lehet Auschwitz. Akkor az volt a híre, hogy ez a téma már rég kiment a divatba. De soha többé senki nem foglalkozik. Emlékszem, volt nekem egy jó akarom és egy kiváló ember, aki miután megjelent a Sorstanság mégis 75-ben, azt mondta, hogy jaj, de nagy könyv, de milyen nagy kár, hogy ez most jelent meg, amit ez már kiment, már senkit nem érdekel, ez már passé, ez előbb kellett volna megírnod, jóval. De én előbb elgondolkodtam ezen, hogy az auschwitzi valóság az olyan valóság-e, ami nem efemér, tehát nem tűnik. El fog-e tűnni, vagy nem? Szóval ez az egész élményanyag érdemes arra, hogy hogy most nem abban az értelemben, hogy érdemes-e meginnom, hogy majd fizetnek értek, és hogy olvassák, hanem abban az értelemben, hogy valóban érvényes dolgokról írok-e, és egyetlen egy pillanatig sem kétkedtem benne, hogy ez érvényes, ez fontos, még pedig azért érvényes, mert ez nem fog elmúlni, és ez egy nagy-nagy általános emberi európai tapasztalat. Ilyen problémák foglalkoztattak az időtájt.
1: Elmondja most, amit a kudarcban azért nagyjából leírt ennek a könyvnek a sorsát? Tehát a kardosféle magbetűtől?
0: Ja, igen, az rendkívül. Na, itt aztán már, igen, ez anekdotikus, de szívesen elmondom, sőt, örülnék is, hogyha elmondhatnám, mert ez például jellemző az egész életemre, hogy én hogyan éltem akkor is, hogy az élet milyen volt. Én ezt a könyvet nagyon sokáig írtam, és közben, mint tudjuk, vígjátékszerző voltam. Azt is elmeséltem magának, hogy ezekben a vígjátékokban a mentorom, a jó barátom Kálai Pista kiváló vígjátékszerző volt. Ő volt az egyetlen ember, aki tudta, hogy én titokban valami mással foglalkozom, még pedig regényt írok. És ez időnként fölmerült, néha komolyan beszéltünk róla, néha viccesen beszéltünk róla, de elkövetkezett az a pillanat, amikor ezt a regényt befejeztem, bevittem a magvetőhöz, ahol a kudarcban leírt módon ugyanilyen dialógusokat folytattam, sőt, pontosan leírva a kudarcban ezeket a dialógusokat. Nem értettem egy szót se az egészben, nem voltam benne az irodalmi életben, nem tudtam, hogy egy könyvet hogyan kell kiadatni, és gondoltam, beviszem az első kiadóba, és a magvető tűnt akkor egy ilyen modernebb, nem tudom, egy ilyen felvilágosultabb. Gondoltam, beadom oda. És azután az történt, hogy látja, megint óriási nagy szerencsém volt. Mert érdekelt a véleményük. Teljesen naív módon. Azt hittem, hogy ezek a vélemények számítanak. És rájártam a kiadóra, tehát kétszer-háromszor benn voltam a kiadóba, hogy mi van a regényemmel. Úgyhogy nyilván úgy érezhették, hogy erre a regényről gyorsan véleményt kell mondani. És gyorsan meg is született a vélemény, postán készhez kaptam az elutasító, mindenféle hülye indokokkal elutasító nyilatkozatot.
1: Azok nagyon súlyos indokok. Hülyék, de nagyon súlyosak lehetnek egy elsőkönyves író számára.
0: Én mindesetre a praktikus oldaláról néztem a dolgot, és azt a következtetést vontam le belőle, hogy itt ez a regény nem fog megjelenni. Azt nem mondtam el még azonban, hogy később mit tudtam meg, mert a magvetővé járhattam volna a következőképpen, amit aztán később, amikor bekerültem az úgynevezett irodalmi életbe, már megtudtam, hogy mit szokott a Kardos úr csinálni. Azt szokta a Kardos úr csinálni, hogy olyan regényekre, ahol ő az írót nem akarja publikálni, de le akarja foglalni magának, és egyúttal nem is akarja letartóztattatni, vagy följelenteni, akkor azt a módszert alkalmazza, hogy köt egy szerződést, ami 4 évre érvényes. Most ezen a 4 éven belül nem adja ki a könyvét, hanem miután a 4 év lejárt, köt egy másik szerződést újabb 4 évre, amelyet szintén nem adja. Tehát járhattam volna a magvetővel úgy, hogy elsüllyed a könyvre egész egyszerűen, végképp és visszavonhatatlan. Most megint csak, ahogy maga szokta mondani, megint csak nagy szerencsém volt, mert 3 hónapon belül megkaptam a visszautasító nyilatkozatot, és én ugyan roppant módon elkeseredtem egy bizonyos technikai értelemben, egyáltalában nem gondoltam azt, hogy olyan rossz regényt írtam, de technikai értelemben úgy láttam, hogy ezt a regényt itt Magyarországon nem tudom kiadatni. Úgyhogy el is tettem, és így tengtem, lengtem, lézengtem az életbe, és megint szerencsém volt. Összetalálkoztam Kálai barátommal, akkor nagyon régen nem beszéltünk az én regényemről. Így futólag megkérdezte, hogy te írtál egy regényt, nem? Mi van azzal? Hát mondom, már képbe, és persze vissza is utasították. Visszautasították? Hol? Én mondtam neki. Azt mondja, és ki olvastál? Mondom, senki más, csak ott benne a kiadó. Azt mondja, nem akarod ideadni elől. Hát mondtam, akkor már nem mutatta, én nem mutatok meg soha kéziratot, és ezt még pláne nem akartam soha senkinek megmutatni privát módon. Én elmondtam, odaadom, olvasd el. És megint teltek, múltak a hetek, és nem történt semmi. Gondoltam magam, a Kála is visszautasította. Úgyhogy fel is hívtam telefonon, és kérdeztem tőle, hogy valami más ürüggyel természetesen, hogy az ilyenkor szokás, hogy jól vagy, meg szép az ég. Ja, és mi elolvastad azt a regényt? Azt mondja, el. Mondom, és milyen? Azt mondja, zseniális. Így. És a következőt mondta nekem, amiben teljesen igaza volt. Én azt mondtam neki, hogy én ezt a regényt nem adom be más kiadóhoz, hanem nagyon szeretném kijuttatni valahogy nyugatra. Nem tudom ennek az útját, módját, de meg fog próbálni valami turista útlevelet szerezni, hogy valahogy megpróbálok ezzel a kézirattal meglépni, innen elegem van, és nem. Azt mondja, addig nincs jogod, amíg egy másik kiadó is vissza nem utasította. Addig nincs jogod azt mondani, hogy addig nem mondhatod azt külföldre, hogy mindent visszautasította. Mert ebbe igaza volt. Azt mondja, nem ismersz, a másik kiadó szép iroda, az volt az egyetlen másik kiadó, hogy nem ismerek-e ott valakit. És erre visszapergettem az életemet egészen az 1949-es világosság szerkesztőség napjaimig, amikor is visszaemlékszem rá, hogy éppen a labzárta rendkívül forró perceiben bejött egy fiatalember, egy vöröshajú fiatalember, és azt mondta, hogy ő a március 15-e című

0: bejutott, hogy ez a Részpál volt. Ez a Részpál a Szép Jövőn könyvkiadónál valami fejes. Azt mondja a Kállai Pista, hogy vidd be neki. Hát egy forró nyári délutánon be is vittem neki az anyagot, és nagyon barátságosan fogadott. Ő külön délután, mint később meg, külön délután bejárhatott, és hetente csak egyszer vagy kétszer tartott fogadóórát, úgyhogy megint szerencsém volt, mert épp abban a pillanatban nyitottam be oda, amikor éppen a fogadóórája volt, és azt mondta neki, hogy hoztam egy regényt. Azt mondja, egy regény, mi, miről szól? Hát mondom, Auschwitzra. Pontosan emlékszem a szituációra. Azt mondja, milyen szemszögből van meg? Mondom, hogy milyen szemszögből? Az áldozat szemszögéből, vagy a hóhér szemszögéből? Mondom, az áldozat szemszögéből. Azt mondja, jó, akkor én megindítom ezt a kéziratot a szokott útján. Nem, a rendes útján. Mondom, mit jelent az a rendes út? Hát azt mondja, azt neked nem is kell tudni, én beadom. Jaj, mondom, én azt nem szeretem, hogy megindítod rá. Én azért jöttem be, hogy azt szeretném, hogyha elolvasnád, és hát az a belső elképzelésem, hogy ő majd elolvassa, véleményt mond, megszerkeszti, kiadja. Mondom, azt szeretném, hogyha... Hát azt mondja, majd én el fogom ezt olvasni, persze, de a rendes útján meg kell indítani. Teltek múltak a hetek, hónapok is. A rendes útról semmiféle információm nem volt, úgyhogy bementem a Részpalihoz, aki első pillanatban nem is látszott sem emlékezni se rám, se a kéziratra, de aztán eszébe jutott az egész dolog. És azt mondja, jó, mondta nagyon barátságosan, várjál itt egy kicsit, elment valahova, visszatért, és azt mondta, már elindult a rendes útján, nincs is rossz nyomon. Mondta így, amiből én egy szót nem értettem, utólagos ismereteim alapján most már tudom, hogy egy pozitív lektori jelentés feküdt benn, és azt ő elolvasta. Tehát innen tudta, hogy a rendes útján halad. Majd ismét néhány hónap múlva megint bementem hozzá, és ugyanez a jelenet játszódott le, azt mondta, hogy nagyon jól áll a dolog. Tehát addigra megszületett a második lektori vélemény, és az is pozitív volt, de egyik se az övé volt. Ezek után megindult valóban a dolog a rendes útján. A rendes út azt jelentette, hogy nem tudhattam semmit a kéziratról, de egy bizonyos pillanatban bedobtak a postaládámba egy levelet, és azóta lett egy Szép Irodalmi Könyvkiadó, amit bizonyos izgalommal fogadtam természetesen, és egy szerződés állt benne a könyvre.
1: Tehát megjelent a Szép Irodalminál a Sorstalanság. Ha jól olvastam, magánál talán ez 4900 példány volt.
0: Igen.
1: Ez meglehetősen szokatlan példányszám volt a kádári időkben. Én úgy tudom legalábbis.
0: Nem.
1: De? Kevés? Sokkal nagyobb példányszámba jöttek ki könyvek.
0: Nem, megmondom, hogy zajlott. Volt egy alappéldány, ez 5000 példányig terjedt. Amint a kiadási példányok túllépték az 5000, akár csak egyel is, vagy beléptek az 5000-nek a, tehát 4900 után, akkor emelkedett a honorárium, magasabb honoráriumot kellett fizetni a kiadónak. És a kiadott példányszámok alapján állapították meg nagy részt a honoráriumokat. Itt történhetett meg, hogy kiadtak egy könyvet, hagyjuk, felejtsük el, hogy miért, én tudom, hogy mi az, ne említsük. Kiadtak egy könyvet 100 000 példányba, azért, hogy a szerzőt nagyon megfizethessék, így is, másképp is megfizetik, de így is, és utána 100 000-ből nem tudom, 99 900-at bezúztak. Uh-huh. Az én 5000 példányom egészen egyszerűen azt jelentette, hogy megjelent a könyv, és 2-3-4 hét múlva kaptam telefonokat, meg tehát fölmeg kaptam ugyan tiszteletpéldányokat, de azokat elajándékoztam barátaimnak. Akartam még vásárolni ebből a könyvből, ami akkor 19 forint, ami ilyen nagyon olcsó. És bejönk az egyik könyvüzet, azt mondják, nincs, elfogyott. Bejönk a másik könyv, elfogyott. Tehát te jó Isten, gondoltam, meg ilyen sikere van, annak hát ez szenzációs. És nem tudom, hogy a harmadik könyvüzet, vagy valaki más, azt az ötletet kaptam, hogy menjek el a Csont utcai raktárba, és ott biztosan fogok kapni. Hát elmentem a Csont utcai raktárban, ami egy ilyen végtelen pinceboltozat, a könyvek tömegei, és ott megtaláltam a hiányzó 3842 példát, hogy ott föltorni, eszük ágába se volt terjeszteni, vagy kivinni, vagy
1: Mit csinált az a 300?

0: 3800 példány.
1: Ja, hogy az, ami történt, szóval nem valakinek, vásárol.
0: Tudom,
1: nem
0: de szólt valakinek, hogy az így nincs jól. De
1: szóltam, igen, és akkor mindig, amikor kellett nekem sorst, azért mindig oda mentem, és mindig kaptam 10 példát, mindig el. Tehát a többiben, ez egy idő múlva, volt egy ilyen tőle, egy idő múlva bezúzták.
0: Ami ott állt raktáron.
1: Ami ott állt raktáron. Úgyhogy elérkezett az a szituáció, amiről Spiró Gyuri barátom írt, hogy a sorstárság híre lassan tényleg elterjedt, és akkor már keresték, kifejezetten keresték, és már nem tudták szállítani, mert tényleg nem volt, akkor tényleg bezúzták.
0: Akkor volt az, hogy 240 forintért lehetett kapni az ecserin, ugye?
1: Igen, akkor a 10-szeres áron állították az ecserin, igen.
0: Miért nem lett gyorsan második kiadása?
1: Hát nem lehetett, tehát én nem vagyok az a szerző, nem voltam az a szerző, akinek második kiadást csak úgy ukmuk-fuk, azért, mert az olvasók kíváncsiak rá. Ahol volt ez szempont egy kiadónál, az olvasó mit akar olvasni? A szempont az, hogy a kiadó mit akar kiadni. Egész irodalmi világra egy mesterséges értékrendszer volt érvényes. Soha nem érvényesült a piac, mindig csak a könyv, a kiadás, és tekintete arra, hogy korlátlan, gyakorlatilag korlátlan anyagi eszközök álltak a könyvkiadás rendelkezésére az állam jó voltából, tehát nem kellett megfontolni, hogy hány könyvet adnak el, vagy sem, és így aztán a kiadás alapján döntötték el, hogy milyen honoráriumot fizetnek, és nem a megvétel alapján, és a kiadói politika alapján döntötték el, hogy mit adnak ki. Az is a kiadói politika alapján és pártpolitika alapján dőlt el, hogy melyik szerző az, akit kétszer adnak ki, és melyik szerző az, akit ne.
0: Tudja, ez a furcsa, hogy most megint elmondja nekem ezt, hogy bement a raktárba, miután rakás könyvesboltban nem találta a könyvet, ott meglátta 3800 példányt, és ezt megint olyan kedélyesen mondja, mintha ez nem lett volna a maga számára megrendítő élmény, meglepne, ha nem lett volna a maga számára megrendítő élmény.
1: Hát megrendítő élmény, volt, ez egész megrendítő volt tulajdonképpen, ez egész írói pályán megrendítő, mindmáig megrendítő az írói pályán, amennyiben valljuk be őszintén, én itten Magyarországon egyáltalán nem vagyok beágyazva. Most kaptam egy kedves levelet egy hölgytől, aki az itteni német iskolának egyik tanárja, és aki arra kér, hogy jöjjek el az iskolába, a német iskolába egy felolvasást tartani, mert írja, hogy én valószínűleg azt a gyerekek kívánják, én valószínűleg népszerűbb vagyok Németországban, mint Magyarország. Hát ismertebb, nem is népszerűbb, nem. Azért jobban ismerik a nevemet. És ez így igaz, és ennek is megvannak az okai, érdekes lenne kianalizálni, hogy mi, de tény, hogy én itt nem nagyon tudok hatást gyakorolni. Mondjuk a rendszerváltásig ez érthető volt, mert mesterséges volt, és addig azt gondolhatta az ember, hogy titokban nagyon sokan olvassák, vagy csak azt én sose tudhatom. De amióta tudom, hogy egyáltalán nem olvassák titokban, se titokban, se nem titokban, és amióta tudom, és tapasztalom, hogy bármihez szólok hozzának, soha visszhangja nincsen, ez bizony eléggé siralmas.
0: Csinálhattak volna magából divatot. A rendszerváltás előtt is csináltak sok értékes dologból divatot. De értékesből is. Szóval ezzel azt akarom mondani, hogy maga abban az irodalmi közegben sem volt jelen, amelyik divatot csinálhatott volna magának érdemei alapján.
1: De én belőle nem lehet divatot csinálni, ide figyelj, mert ennek a műveim ellenállnak. Tehát én, hála Istennek, nem írtam használható műveket. De a rendszerváltás után írtam egy-két esszét és egy-két olyan dolgot, amelyek kifejezetten, hogy is mondjam, tehát amelyek nem szép irodalmi termések, nem önmagukban zárt esztétikai formák, hanem kifejezetten vélemények és reflexiók voltak a pillanatnyi eseményekre. Most ezekből külföldön mind valami történt, tehát lefordítottak eszémet különféle nyelvekre. Ráadásul hozzá kell tennem, hogy ezeket az eszéket egyetlen kivétellel mind külföldi felkérésre írtam. Magyarországon is megjelentek, mert azért magyarul is publikáltam őket. Se vitában nem szálltak velük, se ellent nem mondtak, se helyesen nem helyeselték, se.
0: Szóval azt tudjuk, hogy
1: a hiába valóság érzése az nem kellemes. Egy...
0: De ugye azt maga is tudja, hogy ez nem okvetlenül a hiába valóságra visszavezethető érzés, mert amennyire én tudom, ha nem vagyok azért teljesen otthonos ebben a közegben, nagyon jól működik ennek az irodalmi közegnek az agyonhallgatási technikája. Tehát, hogyha valakit akar... Azt nagyon tudja hallgatni.
1: Na ez az, ami Magyarországon, na pontosan, amit gondolok, azt mondta ki, hogy visszamehetünk ezzel egészen a Kádár világok mélyeibe, ahol ezt az elhallgatási technikát kitalálták, sokkal tökéletesebbre, mint a Szovjetunióban, ahol igenis olvasták az ellenzéki és a tiltott irodalmat, kéziratban is terjesztették. Tökéletessé fejlesztették ezt az elhallgatási technikát, bevonták a társadalmat, és a társadalom együttműködött, és ennek megvan a társadalmi oka megint, amiről az előbb már hosszabban is beszéltünk, és pedig az, hogy a társadalom maga is olyan állapotban, abban a konformista állapotban élt, hogy elsősorban a maga igazolását kereste az irodalomban, és erre leginkább korántsem a rendszert támogató és helyeslő írások szolgált, az elvetették. Az rendben is van, ez egyértelmű. Hanem az olyan fajta kibúvók, az olyan fajta megoldások, ahol lehetett nevetni is, mulatni is, de nem kellett komolyan venni. Tehát nem serkentett el a bizonyos keserűségre, amit nem serkentett keserű belátásra. El lehetett humorizálni, el lehetett mondani, hát igen, így élünk, milyen szomorú, na csináljuk tovább. Tehát ez a fajta irodalom volt a nagyon kelendő irodalom, és én ebben soha nem tudtam besegíteni, és azóta se tudok, a társadalom most is egy hamis tudatállapotban él, én szerintem, nem tudja, hol van, nem tudja, mit csinál, nem tudja a térképe, nem tudja, hogy hol a helye, és így tovább. Történelemben különösképpen, és amíg ez így lesz, addig nem fogják szeretni az ilyen fajta keserű pirulákat, mint az én.
0: Maga erre mikor jött rá?
1: Nézze, ez most már egy második vonulat, de visszamehetünk egészen gyerekkoromig, ahol én magam személyem szerint ebben a furcsa állapotban léteztem, erről már beszéltünk. Hogy egyfelől elfogadtak, másfelől nem, mint zsidó természetesen nem fogadtak. De mit személyemet egyfelől szerették, de amint átléptük azt a közeget, ami a privát közegen túl van, azon el kellett utasítani, és így tovább. És ez valamiképpen nagyon mulatságos és nagyon szomorú, de ez a bélyeg valamiképpen megmaradt a irodalmamra is, ugyanez vonatkozik. Ez legalább azt mutatja az én szemem, hogy őszinte irodalmat csinálok. Az irodalomban ugyanez lett a sorsom, hogy egy bizonyos, nagyon privát szférában, ahol nagyon erősen rágják magukat az emberek, hogy így mondjam. Szóval ott az én irodalmamat elfogadják, de abban a pillanatban, amint azt mondjuk, hogy az irodalom, a magyar irodalom, ezen a ponton elfogadhatatlan vagyok. Egyszerűen azért vagyok elfogadhatatlan, mert nem fogadtam el a magyar játékszabályokat. Itt erről van szó.
0: Amikor módja lett volna elfogadni, most nem a belső késztetésként értem, hanem mikor mondjuk a magyar irodalom hajlandó lett volna beemelni magát a soraiba, akkor miért döntött úgy, hogy nem fogadja el a játékszabályait?
1: Nem tudom elfogadni a játékszabályokat, mert elfogadom a játékszabályokat, akkor rossz regényeket írok. Legalábbis a magam ízlése szerint rossz regényeket tudnék csak írni, csak is olyan regényeket tudok írni, amelyek nem fogadják el a játékszabályokat, erről nem tehetek. Szóval ez így van, hogy abban a pillanatban, mint a megpróbálok, hát nem próbáltam meg soha, de mondjuk megpróbálnék alkalmazkodni, abban a pillanatban olyan szövegeket írnék le, amiket nem tudok kontrollálni. Szóval most nem tudom, hogy ez jó, rossz. Ez olyan, hogy azt mondják egy szerzőnek, hogy nézd meg, fiam, ne izéket írjál, elvont költeményeket, meg nem tudom, mi a fenéket, nézd meg például Molnár Ferencet, micsoda, kitanulta azt, micsoda hatalmas, hát ilyet írjál. Na most ez a következő optikai tévedésből áll elő az ilyen tanács. Abból indul ki, hogy csak ki kell találni, hogy a közönség mit kíván, mit szeret, azt meg kell írni, és ezt a közönség elé kell tálalni, és akkor tüstél. Csak hogy ám, ez egy abszolút hamis perspektíva, mert honnan tudná, hogy a közönség mit szeret? Az az író. Az az író csak azt tudja, hogy ő kit képzel, vagy mit képzel közönségnek. Tehát ebben az esetben a közönség is ő maga lesz. Tehát amit ő maga közönségnek képzel, és amit ő maga annak képzel, hogy ezt majd a közönség szeretni fogja, azt tudja legfőjebb megírni. De az csak ő lesz, és az nem biztos, hogy amikor a valóságos közönséggel találkozik, ugyanígy lesz, hát akkor egyszerű lenne az ember dolga. Hát ez az életben az izgalom és az egész, az élet egész varázsa, hogy nem lehet kiszámítani a dolgokat. Tehát ilyen nincs, hogy én most elfogadom a játékszabályokat, és akkor annak megfelelően kezdek írni, mert akkor nem tudok írni, akkor már a harmadik mondatnál nem tudom, hogy jót írok, rosszat írok, mert nekem nem tetszik, hát lehet, hogy a közönségnek tetszik, tehát hogy írjam tovább?
0: Nem okvetlenül a tartalmi vagy a stiláris játékszabályokra gondoltam, hanem az irodalmi élet felépítésére, szerkezetére, csoportjaira, ellenséges vagy szembenálló csoportjaira adott esetben.
1: Azt meg ne, az meg semmi köze.
0: Na, most már mondhatja, de ezt
1: hát
0: kérdeztem,
1: akkor hogy... is azt mondtam, amikor nem mondhattam.
0: Na, figyeljen, hát maga ugye Magyarországon nagyon hosszú ideig nem számított írónak.
1: Abszolút nem.
0: Aztán mégiscsak eljött egy pillanat, azt majd elmondja, hogy maga hogy látja, hogy ez mitől jött el, amikor azt mondták, hogy Kertész Imre, magyar író, érdekes, hogy eddig nem fedeztük fel, mások azt mondták, hogy sajnáljuk, hogy eddig nem fedeztük föl, de onnantól kezdve miért nem lépett működésbe ez a beszippantó mechanizmus, amelyik mindenkit be akar csatornázni valahova, mert akkor tudja biztonságban, ha megmondhatja, hogy hova tartozik. Magával szemben ez nem működött?
1: Nem.
0: Nem is akarták?
1: Nem kell, hogy tart. Nem is akarták, na, hála Istennek. Nem, ilyenfajta ízé sosem ért. Nem is csak egyetlen esetet sem tudok mondani, amikor van ilyen a szellemi értelembe vett korrupciós ajánlatot kaptam volna, hogy írjak a vasútról, vagy mit tudom én.
0: Nem is,
1: hogy mondjam ezt, hogy
0: szóval aki elkezd az emberrel barátkozni, aki inkább többször hívja, aki bizonyos témákat vele akar megbeszélni, szóval én így képzelem, ez nem okvetlenül egy ilyen értelemben vett korrupciós.
1: Hát írók között rengeteg barátom van.
0: De azok egyéni személyre
1: szóló. Azok teljesen, én személyre szóló ember, én privát embernek. Azt hiszem, Goethe mondta, hogy privát embernek születtem. Szóval én abban a pillanatban megérzem, hogy már ez már csoport, itt már tartozom valóban, és az már kötelez, abban a pillanatban kilépek.
0: Ott tartottunk, hogy 3800 példány, maga ezt felfedezi a raktárban.
1: 4900, ja, 3800.
0: A raktárban. És azt sem tudom elképzelni, hogy bármennyire is hangsúlyozna mindenütt, minden írásában, megjegyzésében, hogy abszolút nem érdekelte az, hogy valakiknek ír, maga önmagát akarta megírni. És nem érdekelte az, hogy magából majd hivatásos és nagy író lesz, és lesz egy társadalmi elismertsége. Szóval nem érdekelte, hogy a közönségnek dolgozik, mert...
1: Nem, magyarán szóval nem ezért írta.
0: Nem ezért írta, így van.
1: Ha lett abból, semmi kifogásom.
0: Hát most már, de akkor láthatóan nem lett.
1: Nem lett.
0: Ezt hogy érte meg?
1: Hát nézze, ennek az egész megélésnek a zöme, tehát a legidőben a Kádár rendszerre esik. Ez a Kádár rendszer, ez sajnos arra szoktatta a művészeket, hogy mint az egész rendszer általában, művészek is kettős módon gondolkoznak. Elsősorban szerették volna, hogy olvassák őket, sikerük legyen, és elismerésbe részesüljenek, szóbeli és anyagi elismerésbe egyaránt. Másrészt ismerték az életet, itt tudták, hogy az irodalom manipulált, cenzúrázott, abszolút mértékben kézben tartott, tehát minden siker, elismerés, pénz, stb. Az az állami hatóságoktól függ, és a hatóságoknál elismertnek lenni nem egy olyan nagy dicsőség. Na de hát ez a kettős érzelem működött minden művészben, valószínűleg bennem is, mondjuk eléggé megsemmisítő hatással tudott lenni a Kádárféle csönd. Tehát megmondom magának, mi a különbség. Ha azt olvasom, hogy Joyce írt egy rendhagyó regényt, amelynek Ulysses volt a címe, és azt eddig 132 kiadó visszautasított, és ő most megy a 133-hoz, akkor ebbe a küzdelem nemességét érzem ki, amit egy szerző a művéért folytat, és abban reménykedek, hogy a 133. kiadó csak ugyan ki fogja adni, mint ahogy ez meg is történt. Ez a úgynevezett, a művészi pályán felmerülő úgynevezett nehézségek, ez a társadalom, a szakemberek, a stb. Meg nem értése. Ugyanez vonatkozik arra a gesztusra, amikor André Zsid, aki a Gallimard lektora volt, a Proust ismeretlen Proust nevű szerző művét azzal küldte vissza, hogy nagyon sokat álmodnak és fecsegnek a könyv első 60 oldalán, és nem történik semmi, úgyhogy ezt később megszerette Proust. Tehát ezek mind hozzátartoznak a művészipa. Ez tökéletesen rendben, nem rendben lévőnek érzem, de törvényszerűnek érzem, hogy Schubert nagy, óriási nagy műveit, utolsó nagy művét sosem adták elő, sajnos, sosem nyomtatták ki az életében, ő maga nem hallhatta ezeket a műveket megszólni, és itt ezek hozzátartozik, mindenhol hozzátartozik, egy zseniális művész az árok partján hal éhen, stb. Stb. De amikor a művész egy diktatúrával kerül szembe, tudja, ahol nem művészetről van szó, hanem valami egészen másról. És amikor teljhatalommal, hatósági teljhatalommal találja magát szembe, tudja, az megsemmisítő. Ott tudni kell, hogy ebből nincs kiút, szóval ebből csak aljasság árán van. Nem mondjuk, ne használjunk erőszavakat. Ebből csak öntagadás árán van kiút, tudja. Megsemmisítő hatást gyakorol az, hogy megjelenik naponta hat újság, szól egész nap a rádió, amiben legalább kétszer foglalkoznak a különféle műsorban irodalommal, hogy van 5 vagy 6 irodalmi folyóirat, és ezekben, hogyha véletlenül találkozik a nevével, akkor mindig olyan formában találkozik a nevével, ami lehet barátságos, lehet szeretetteljes, de mindig a legjelentéktelenebb figurának van konstituálva, tehát a legjelentéktelen figuraként tükröződik önmagának vissza, akit ugyan nagyon jó lenne szeretni, hát tudjuk, hogy úgyse lehet meg, tehát akit mindenképpen lefokoznak. Tehát nem az történik ez, mert nagyon barátságos kritikák jelentek meg, például a sorstalanságos, és mind nagyon szeretettes és segítőkész, de hát látszott, hogy milyen ügyefogyott szándékokból származnak ezek a kritikák. Ez az lehetséges, mint ahogy ez meg is történik, hogy egyik francia lap azt írja a sorstalanság című regény, hogy ezt a regényt el kell dobni, mert ennél szemetebb, ennél disznóbb, és a másik lap azt írja, hogy ez egy ragyogó regényként, hogy mindenki el kell olvasni. Ez mind hozzátartozik, de amikor az ember a hatósági ítéletekkel áll szembe, tudja, akkor...
0: Még akkor is, ha tudja, hogy mindenki erről ilyen
1: jelent. Hiába tudja, mert a művész változatlan elismerése is hatásra vágyik. Akkor maga tényleg megsemmisülve érzi magát, abban az értelemben, hogy teljesen meddő, amit csinál. És csak önmaga számára fontos. Most ebből meríthet különféle erőket, de nagyon frusztrálva van. Ebből meríthet erőt a következő regényhez, ami megint csak ugyanerre a sorsra fog jutni, de ez minden alkalommal megsemmisítő, frusztráló, szörnyű hatással van, ugyanakkor fölkelti a legkicsinyesebb érzéseket, mert a másik oldalon azt látja, hogy egy rossz írót hogyan dicsérnek agyon, hogyan részesítik méltatlan elismerésekbe, stb. És pontosan tudja, hogy hiába veszi meg a másik lapot, abban a kritikus nem azt fogja írni, hogy hát ezt a könyvet agyon dicsérni, aztán igazán nagy hülyeség, mert ilyen is, olyan is, amolyan, hanem ott is kontrázni fognak, és szóval ez lesújt. Úgyhogy legjobb távol maradni ettől az egész dologtól. Ez volt a 60-as években, és ezt én nagyon jól és nagyon vidáman, nem volt semmi baj, szóval itt nem követtem el semmi hibát, és nem részesültem semmiféle. Most a baj a következő lehet. Most a frusztrációs élmények, tudja, azok egy ideig lehetnek sarkaló élmények, tehát csak azért is, érti? Addig, szóval, sőt, meríthet az ember belőle igazi kreatív erőket, mert felismeri, hogy működik, önmaga is részesül bizonyos élményekben, amiket megfogalmazhat, és így, tehát lehet. De egy bizonyos idő után, amikor ezt az élménykört, a frusztrációt kimerítette, akkor káros hatással van magára a kreativitásra. Tehát ilyen szempontból szerencsém van, hogy rendszerváltozáskor éppen beteltem ezzel.
0: Igen,
1: a dolgot.
0: Akkor értem odáig?
1: Akkor értem el odáig, hogy itt nem tudok többé lélegzetet venni. Uh-huh. Tehát akkor megírtam a sorstalanságot, a nyomkeresőt, a kudarcot és a Kadis, a meg nem született gyermekét. Ezek készek voltak, a Kadisba körülbelül ki is írtam a keserűségemet, egy kicsit, de ugyanakkor azért úgy érzem, hogy a regény mégiscsak egy objektív regény, és helytáll a maga, de akkor valóban úgy éreztem, hogy elég. Ebbe a közegbe nem is akarok, hagyjuk abba. De akkor jött ez a jótét fordulat, és akkor írtam mindenhonnan kéziratot, kértek tőlem, és akkor gyorsan létrejött a Gája napló, és az egész dolog egy új színezetet nyert, ami most már stimuláló volt, és egy darabig.
0: Mert aztán mi történt?
1: Hát aztán megint beszűkült itt az irodalmi élet. 89-90-91-ben azért volt itt egy eufória, és az emberek izgatottak voltak. Szívesen olvastak új dolgokat, új regényeket, befogadókészek voltak, és boldogan reagáltak, és aztán kezdődött az elszegényedés, a középosztály elszegényedése, a lehetőség, személyi lehetőség beszűkülése, a nagyobb társadalom egy nagyobb csoportja számára, mások számára persze a nagy felemelkedés, de azok nem olvastak. És akkor itt megint bekövetkezett, és mind mostanig megint tart egy ilyen irodalmi frusztráció, ahol egyszerűen, megmondom őszintén, nagyon tisztességtelennek tartom az itteni kritikai életet, szóval nem tölti be a feladatát. Elsősorban a napilapokban nincs kultúrovat, mert amik kultúrovatként föltállalnak egy oldalban, az elvetendő, egyáltalán nem számít. Nincs semmiféle, és ez a tragédia, nincs semmiféle művészeti esemény. Tehát ha egy művészeti esemény történik, vagyis valaki megír egy jó könyvet, szépen énekel aznap este az operaházban, megfest egy szép képet, abból nem üvölti el magát a kritika, hogy hölgyeim és uraim, egy pillanat, itt történt valami, tessék odafigyelni, elmenni, és nem indul meg egy, nem indulnak meg következmények. Egész egyszerűen mindent elkernek ebbe a szürke moslékba, és a kritikusok általában, és én nem akarom a kritikát, nem, az irodalmárok általában nem elég jó tájékozottak, és nem töltik be a hivatásukat. És nem az a hivatásuk, hogy jó kritikát ír. Ne értsen félre. Az a hivatásuk, hogy a közönséghez vigyék el, mint nyugaton. Nézd, kinyitja a Frankfurt Allgemeine Zeitungot, ami az ottani, mit tudom én, micsoda, nem mondom, hogy népszabadság, ez a legkevésbé. De abba talál 6 oldal főtont, ugye tárca rovatot, ahol a legfrissebb könyvekre, a legszép tájékoztatás, hogy ha jó dolog van, ha rossz dolog van, azért marják, de azon a hangon tudja, nem úgy, hogy el akarják pusztítani a szerzőt, és ha el akarják pusztítani, akkor sem úgy akarják elpusztítani, hogy tiltsák le, hanem azért dühöngenek, mert nem olyan jó, mint egy normális kritika, nem olyan jó, ami ennek lennie kell. Ha pedig valaki jót ír, akkor magasztalják. És ezt a legkülönféleképpen teszik, nem kell egyetérte, a másik lap mást írt, de ír a dologról, és az olyan alig fordul elő, hogy mondjuk egy könyv, egy film, egy színdarab, egy képzőművészeti alkotás megosztanak a vélemények, hogy jó vagy rossz, de hogy nem esemény, mint nálunk, hogy ebbe a szürke semmit mondásba fordul. Azon kívül pedig a nyugati kritika fontosnak tartja, hogy legalábbis a nem ezotérikus irodalmi lapok körül, és a nem ezotérikus irodalmi tanszékeken, tehát a napi kritika érthető nyelven írjon, és nagyon igényes, nagyon magas színvonalú, de nem olyan nyelven, hogy ki kell bogozni, hogy mit akar a kritikus tulajdonképpen mondani, mert van egy vegyi nyelve az irodalomnak, és azt fogjuk használni, amit a közönség úgyse ért, de mi egymás közt mi hárman értjük, ugye, hanem tényleg közvetítő funkciót tölt be. A közönség attól jön szellemi izgalomba, hogy egy kritikus szellemi izgalomba jön. Tehát egy kritikus szellemi izgalomba jön azokon a lapokon, és valami szokatlan hevület szól belőle, és akkor a közönség is izgalomba jön, és kíváncsi lesz arra. Most érheti csalódás, az rendben van, de azért kíváncsi lesz a kritikus következő szellemi hevületére, tudja?
0: Igaz.
1: Ebből áll a szellemi élet. Hát nem mondom, hát ez egész manipuláció, meg reklám, meg a katasztrófa az egész, de ugyanakkor mégis létezik, él, működik. Szólt az elhallgatásról, ami nálunk tökéletesen működött, és működik ma is. Ez a közmegegyezés, ez a sunyi közmegegyezés irodalmárok között, hogy erről beszélünk, arról nem, erről csak jót mondunk, arról csak rosszat mondunk, most rosszat mondunk róla, de egyöntetűen, és mindenek semmi köze az értékhez, a valósághoz. Én azt gondolom, hogy alig ha veszhet el értékes mű. És voltak épp erről van szó. El tud-e veszni egy értékes mű, vagy nem tud elveszni? A szocializmusban el tudott veszni, nyomtalanul.
0: Már úgy érti, hogy időlegesen el tudott veszni, mert
1: hát így, hát elég az, hogyha egy szerző meghal.
0: Ja, egy szerző szempontjából igen, a mű szempontjából nem okvetlen.
1: Hát a műnek se tesz jót ide figyelni, hogyha 30 évvel később jelenik meg, mint ahogy megírta. Szóval minden műnek azt teszi, hogy rögtön ott van. Lehet, hogy nem veszi senki észre, lehet, hogy elutasítják, akkor kiderül, hogy nem abban az időpontban kellett volna. De ott kell lenni egy mű, attól mű, hogy van és létezik. Tehát valahol hozzáférhető, tehát megkezdi azt a titokzatos munkáját, azt a szubkután munkáját, azt a társadalmi értelmet szubkután munkáját, amit nem lehet nyomon követni, de amitől 2 év múlva a 8 ember azt mondja, olvastátok? Hallottátok?
0: Igen, erre
1: na, ez a szocializmus a tökéletesen megvalósítható volt, hogy ez ne létezzen. Most nyugaton ez nem valósítható meg, mert akárhogy manipulálnak, és akárhogy előtérbe helyeznek vacak könyveket, meg reklámoznak, meg ezeket minden megjelenik, és a kíváncsi kritikus hozzá fog férni. A kíváncsi szakember, a kíváncsi érdeklődő biztos megtalálja, és biztos nem lesz akadálya annak, hogy valamelyik labban azt mondja, hogy felfedeztem itt valami, ide figyeljetek, hát itten hallgatunk erről. Így fedezték fel Robert Walzert most például, ugye, aki most nyugaton az egyik legtöbbet. Aztán ezt eltúlozzák, egész az émeigésig fokozzák a dicséretet, meg a reklámozás, meg a név ismétlését, de soha többé el nem felejtik ettől a pillanatok kezdve, bennmarad a köztudatba, és én így tudhatom meg, hogy élt egyszer egy Robert Walzer nevezetű író Svájcban, aki kábítószeres volt, félig elmebeteg volt, furcsa életformát folytatott, de szenzációs műveket írt. Na mit? Bemegyek a boltba és megkapom. Uh-huh. Tudja? Uh-huh. Ez a lényeg. Uh-huh. Ez a lényeg.
2: Kertész Imre, önálló író, az Életút interjú 3. részét hallották. A riporter Mihancsik Zsófia volt. A felvétel 1999-ben készült. Szerkesztette Szebényi Cecília és Zoltán Gábor.
3: A felvétel legutóbb 2009. november 9-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

első nap egészen kellemesen telt el. Walter úr igen szívesen fogadott, a kollégák is. Illetve mindössze négyen vagyunk csak. Egy doktor kisasszony, V. Brigitta, meg ő, meg én. És ő is kellemes volt. Azonnal megismerkedtem Mariankával, a szanatórium lányával. Épp az üres társalgóban ült, már kora délelőtt, s hevesen zongorázott, gyengén énekelt. Ott álltunk háta megett, és mindannyian mosolyogtunk. Besütött a nap, s a haja csupa aranyban állt tőle, édes, üde, fiatal teremtés. Első pillanatra nagyon megnyerő. Úgy ingadozott, hajladozott ültében a zene ütemére, mint a szívós testű fiatal fák valamely kis barátságos meleg fergetekben. Nem tudta, hogy ott vagyunk. A Sámson és Delilla kórusát játszotta, és mikor lapozott, én rávágtam a befejezést. Felugrott. Mindenki nevetett. Ez jól van így. Az emberek csak nevessenek, mikor ott vagyok közöttük, és ami nyomorúság bennem, titok maradjon. Ne terheltessék véle soha senki. Ámen. Könnyed akarok én lenni. Ami könnyű, ha nem igazán oly könnyű, titokzatossá lesz lassan. És az akarok lenni köztük. Marianka vérpirosan ugrott fel, és odaszaladt. Ah, kiáltotta. Az új doktor kisasszony, nem de? Lelkendezett. Ugye kitaláltam. És így muzikális. Már is szeretem. S hevesen átölelt. Nem szabad ilyesmitől rögtön révületbe esni. Meglátjuk, hogy így szerete később is. Illetve nem is jó az, hogyha túlságosan szeret. Ez főszabály. Vagy szépen, lassan, óvatosan visszatessékelem hátterébe. Úgy, hogy észre sem veszi. Ne hagyjuk ezt.

0: a betegek. Többnyire úri nép. Egy őszes hajú hölgy, mikor bekopogtattunk nála, hosszúkás szobája legmélyéről finoman felénk bólintott, s aztán annál határozottabb szemekkel adta értésünkre, hogy most ne zavarjuk. Szobájában le volt eresztve a zsalugáter, villanyfénynél üldögélt. Egy öreg grófné, kicsit melankóliás vagy félelmei vannak, magyarázta Walter doktor. Majd meglátjuk. Egyik fiát nemrég elvesztette. Az egy mészárszék benyílójában lőtte fülbe magát. Különös, egy nagy lóverseny utáni nagy hajnalon. A szomszédos szobában már másként fogadtak. Ide magam mentem. Nem szeretem ugyanis a túl nagy ceremóniákat. Angyali, szép arcú teremtés feküdt itt. Csipkés, szalagos, kihímzett ágyán. Még az ágyneműjét is elhozták néki messzi hegyeiből. Áttetsző rózsás kis arca csupa szelíd fényesség. Áttetsző alabástrom fény, ezt ismerem. Ez tüdőbajosoknál elég gyakori. Dús szőke haja, csupa szelíd lobogás. És oly vékony, merő vékonyság volt minden a szegénynek. Rögtön felemelte takaróját, hogy hát ugyan nézzem meg, mi sovány lett ő, mi lett ő belőle. Hol a húsom, doktor kisasszony, meggyógyít, esengett rögtön felém. Megsimogattam arcocskáját, mire megfogta, s szívéhez szólította a kezemet. Halálos beteg, egy-két hónap talán, ami hátra van. Ugyanezt kérdezték egy másik szobában is tőlem. Hová lett a mellem? Das war meine Brust, mondotta szomorúan egy keserű beteg kis öregasszony, szintén nagyon beteg. Néki, mondta, nemrég egy pár év előtt még olyanok voltak a mellei, akár az almád, mint egy szűzleánynak, erre esküszik. Nem, de csak egy gyermeke volt, kérdeztem tőle. Meghökkent. Ezt honnan tudja, doktor kisasszonyka? Ámuldozott. Megkérdezte talán valahol? És ő is megfogta mindjárt a kezemet. Hogy honnan tudom? Mosolyogtam. Onnan, hogy az egygyermekes asszonyoknak elég gyakran van így tömör és szűzies testalkatuk. Anyámnak is ilyen teste volt. Ragyogott. Az anyámnak is. Hogy mit művelt velem neki semmiségért? Hogy én milyen okos vagyok, mondta. Hány éves vagyok én voltaképp, hogy ennyi gyakorlatom van? Hogy forduljak csak meg hamar, mi jól áll ez a kis ruhám is rajtam. Kicsi, no de kedves, mondta rám. Ha hinni akarnék-e felbuzdulásának, egész életére megnyertem őt magamnak. És mindjárt el is kezdte felsorolni, mi a baja, hol a baja, de most én fogtam meg a kezét. Mennem kell most, mondtam. Várnak. Én is megvizsgálom még őt okvetlenül. Nyugodt lehet.
1: All this energy destroys me, killing my security.

Épp így folytatni, ami voltam első napon, annak megmaradni mindvégig. Ez oly nehéz, mert ismerem magam. Én ugyanis, s ezt jó volna most bemagolni, eddig én még mindenütt és minden környezetben előbb-utóbb így vagy úgy, de elrontottam dolgomat, és elég hamarosan. És hogy mi oka volt ennek? Nem tudom. De egyes okokat már sejtek. Azt képzelem, úgy látszik magamról, hogy nyílt könyv az életem, amelybe bárki betekinthet. Arcomról úgy is leri a bánat, szégyen. Ezt gondoltam eddig, s lehajtottam a fejemet jó előre. Attól féltem, hogy oly átlátszó vagyok, akár egy üvegpohár. Na de zománcot kapott az üvegpohár végre valahára, szerencsére. Áthatolhatatlan akarok én lenni. Már csak tükrözök. És mindig őt, magát, azt tükrözöm, aki épp szemben áll velem, és bárki az, és kíméletlenül, megjegyzés nélkül egészen úgy, mint a tükör. S ha ők mégis áttetszőnek fognak tartani...

Brigitta olyan, mint egy lágy majom. Úgy látom, gyenge is, nem gyenge. Ahonnan a szél fúj, arra fordul. Ez pedig nem gyengeség, ügyesség inkább. Na, Georgom, hogy tetszik-e hölgy neked? Vagy nem tetszik? Unom, hagyjuk ezt is. Ebéd után egyedül maradtam egy percig véle. Jött a lépcsőn lefelé. Na lám, hát ide lopakodott maga is, kérdezte vidámon. Nem lopakodtam, kedvesem, s főként nem ön után, feleltem. Ügyetlenség volt, ezt mondanom, tudom, de megtörtént. És mit fog ön itt csinálni? Kezdett el ingerkedni rögtön, és újabb szokásához híven boldogan nevetett tulajdonmesterkedésein. Azt, amit ön. És mit csinál?